0: Te is bejössz?
1: Hát, ha nagyon fontos.
0: Dehogy fontos. Engem látogatott meg, és egyúttal szívesen üdvözölne téged is.
1: Igen, sejtem. No, kérd meg, hát várjon egy kicsikén.
0: Igen, aztán bejössz?
1: Talán, később, kedvesem. Jó pár perc múlva.
0: Igen, de ne feledkezz meg róla, Halvár.
2: Istenem. A nagyságos asszony még valami rosszat gondol róla.
1: Igen, legalábbis nem gondol rosszabbat, mint máskor. Hanem... Na, most mégis menjen, Kája.
2: Igen, mennem kell.
1: És elintézi azt a másik ügyet, érti?
2: Ó, ha csak tőlem függne.
1: De én akarom, hogy elintézze. Hallja? Már holnap.
2: Igen, ha nincs más mód, szakítok vele.
1: Mit csinál? Na, csak nem őrült meg szakítani?
2: Igen, inkább szakítok, itt kell maradnom.
1: Az ördög vigyel, és Ragnar, hát most ő a legfontosabb.
2: Tehát voltak éppen Ragnar miatt kellene?
1: De hogy maga nem ért meg semmit. De természetesen, hogy nekem maga kell, elsősorban maga, Kája. Ezért kell rábeszélni Ragnart, hogy ő is maradjon vesztek. Érti?
2: Na, igen.
1: Most pedig szépen menjen haza.
2: Megyek. Megyek, jó ég.
1: Jó ég. Kája?
2: Igen?
1: Bent vannak Ragnar rajzai?
2: Nem tudtam, ha nem vitt el semmit. Az asztalán tartja őket.
1: Igen, na jó, esetleg beléjük pillantok.
2: Ön olyan jó.
1: A maga kedvéért, kedves Kája. Csak a maga kedvéért. Még egyszer jó ét.
2: Jó ét. Gondoljon rám szeretettel.
1: Mindig szeretettel gondolok magára, kedves kis Kája.
0: Halvár?
1: Igen.
0: Itt vagy még?
1: Menjen csak, menjen.
0: Nem tartóztathatom tovább a doktort. Ő maga jött hozzá.
1: Hát tessék.
0: Igen, már is megírta a levelet, kisasszony.
2: Levelet?
1: Hogyne, nagyon rövid volt.
0: Igen, csak ugyan nagyon rövid lehet.
1: Hazamehet, foszli kisasszony, de reggel nagyon kérem pontosan legyen itt.
2: Igen, természetesen. Jó ét, nagyságos asszony.
1: Tessék, doktor.
3: Köszönöm. Csak egy pillanatra.
0: Örülhetsz, Halvár, hogy megszerezted ezt a kisasszonyt.
1: Valóban örülök, igazán sok mindenhez ért.
0: Úgy látszik.
3: A könyvelésben is ügyes.
1: Hát 2 év alatt megtanult egyet mást. Különben is roppant szíves és készséges.
0: Ó, ez igazán kellemes lehet.
1: Az. Különösen, ha nem kényeztetnek el bennünket az effélével.
0: Te mondod ezt, Halvár?
1: Nem, Alin, bocsáss meg.
0: Nincs miért. Nos, doktor, később visszajön és megiszik velünk egy csésze teát.
3: Csak benézek egy betegemhez, sírök.
0: Jó, jöjjön minél előbb.
1: Siet, doktor?
3: Nem, egyáltalán nem.
1: Mondja, megfigyelte, hogyan viselkedik Alin?
3: Úgy érti, hogy amíg itt volt?
1: Igen, velem szemben. Nos?
3: Ördögbe. Hát igazán észre kellett vennem, hogy a felesége...
1: Na.
3: Hogy a felesége nem túlságosan rajong ezért a foszti kisasszonyért.
1: Semmi egyebet? Ez nekem is feltűnt.
3: Ne is csodálkozzék rajta, ha nem tetszik neki, hogy ön nap után egy idegen nővel van együtt.
1: Igen. Igaza lehet, és Alinnak is. De hát hiába, ebben nem engedhetek.
3: Miért nem tart könyvelőt?
1: Mit, valami Jatman fickót? Köszönöm szépen, nem kérek belőle.
3: S ha a felesége, amilyen gyenge, és nem bírja ki ezt a helyzetet...
1: Hát akkor Isten nevébe... Majd mondtam valamit. Meg kell tartanom Kája Foszlit. Senki sem pótolhatja őt.
3: Senki?
1: Nem, senki.
3: Hallgasson meg, kedves Szolnes úr. Megenged egy bizalmas kérdést?
1: Tessék.
3: A nőknek bizonyos dolgokban átkozottul finom a szimatuk, igaz?
1: Szent igaz. Na de...
3: Nos, figyeljen csak. Ha a felesége egyáltalán nem szenvedheti ezt a Kája Foszlit...
1: Akkor?
3: Olyan nincs egy parányi alapja akaratlan ellenszenvének?
1: Aha.
3: Ne haragudjék, de csak ugyan nincs.
1: Nincs. Legfeljebb a saját gyanakvása.
3: Úgy tudom, ön már sok nővel találkozott.
1: Igen. találkoztam.
3: És néhányukkal nagyon összebarátkozott.
1: Megesett.
3: És ezzel a foszli kisasszonnyal itt nincs szó ilyesmiről?
1: Nincs. Az én részemről...
3: És az ő részéről.
1: Úgy érzem, kedves doktorom, ön ezt semmiképpen nem feszegetheti.
3: Felesége szimatával kezdtük.
1: Hát az igaz. És ha már... Szóval, ha Alin szimata, mint ön nevezi, bizonyos tekintetben helyesnek bizonyult.
3: Na, ugye?
1: Herdál doktor.
3: Tessék.
1: Én most elmondok magának egy különös történetet.
3: Mindig szívesen hallgatok különös történeteket.
1: Nyilván emlékszik rá, ugye, hogy szolgálatomba fogadtam Knut Brovikot és fiát.
3: Igen.
1: Akkor, amikor az öreg végképp lecsúszott.
3: Emlékszem.
1: Voltak éppen mind a kettő ügyes fickó, ugye, a maguk módján tehetségesek is. A fiú egyszer elhatározta, hogy eljegyez valakit. Majd természetesen megnősül, és maga is épít. Mert a fiatalok mostanában mind ilyesmiben sántikálnak, ugye?
3: Igen, igen. Annyira illetlenek, hogy vonzódnak egymáshoz.
1: Szóval, Ragnar mindenáron önállóságra törekedett, nekem pedig szükségem van rá. Az öregre is. Az öreg ugyanis kitűnő statikus, és nagyon jól ért a köptartalom, meg az eféle ördöngőségek kiszámításához. De Ragnar tántoríthatatlan volt.
3: Mégis önnél maradt.
1: Igen. Igen, Kája Foszli ugyanis egyszer valamilyen ügyben följött hozzám. Addig sose járt itt. Amikor észrevettem, hogy majd megeszik egymást, hirtelen fölvillant bennem, ha alkalmazhatom a lányt, talán Ragnart is ide kötöm.
3: Úgy látszik, jó nyomon járt.
1: Persze akkor egy árva szót se szóltam neki. Nem, csak álltam, és néztem, és görcsösen kívántam, hogy leköthessem.
3: Ha, folytassa csak.
1: Igen. Másnap este felé, amikor az öreg Brovik és Ragnar már hazamentek, újra feljött. És úgy viselkedett, mintha már is megegyeztünk volna.
3: Megegyeztek volna? Miben?
1: Hát abban, amit magamban kívántam.
3: Különös.
1: Ugye? Ugye? És rögtön kikérdezett például, hogy mi lesz a dolga meg, hogy másnap már jöhet-e.
3: Hát, ha csak a vőlegénye közelébe kívánkozott.
1: Még eleinte magam is erre gondoltam, de nem, nem, nem. Attól fogva, hogy hozzám került, szinte egészen elhidegült Ragnartól.
3: És beleszeretett önbe.
1: Hát, igen, igen. Most aztán már keservesen sínylem ezt a terhet, napról napra úgy járok itt, mintha... Hát igazán bűn ezzel a szegény lányjal szemben, de nem tehetek másképp. No, mert ha itt hagy, Ragnar is odébb áll.
3: Feleségével nem beszélt erről?
1: Nem, nem.
3: Ennyi, ennyi. Miért nem?
1: Nem, mert... Szinte jó leső önkínzásnak érzem, hogy igazságtalanságra kapathattam Alint.
3: Egy kukkot sem értek az egészben.
1: Nem? Hát így legalább morzsánként törlesztek egy mérhetetlenül iszonyú adósságot.
3: Feleségével szemben?
1: Igen. Igen, ettől egy ideig szabadabban lélegezhetem.
3: Szavamra nem értem.
1: Na, jó. Jó, ne is. Ne is firtassuk tovább. Ugye doktor maga most úgy érzi, hogy ügyesen léprecsalt.
3: Léprecsaltam. Ebből sem értek semmit, Szolnesz úr.
1: Mondja csak, ki nyíltam, úgyis észrevettem.
3: Mit vett észre?
1: Mit, hogy titokban minden lépésemet figyeli.
3: Én? Miért figyelni?
1: Mert azt hiszi, hogy az erdekbe is, mert ön ugyanazt hiszi rólam, amit Alin.
3: Hát ő mit hisz?
1: Lassanként belegyökeredzett, hogy beteg vagyok.
3: Ön?
1: Én.
3: Beteg? Nem, egy szóval sem említette. És mire gyanakszik?
1: Alin szerint én bolond vagyok, doktor.
3: Igen, kedves, bolond. Jó, Szolnesz úr.
1: Becsületemre mondom, tudom, és önnel is elhitette ezt. De jegyezze meg, hogy engem nem egy könnyen fürkész ki.
3: Szolnesz úr, higgy el, eszem álmában.
1: Igazán nem?
3: Nem, ha. Soha. És bizonyosan feleségének sem. szinte meg is esküdnék
1: rá. Ne siessen annyira. Bizonyos tekintetben érthető is, hogy így gondolkodik.
3: Na de most már igazán, hát...
1: Jó, kedves doktor, ne bolygassuk akkor ezt. De ha már nem hiszi, hogy beteg vagyok, eszelős, bolond, vagy valami efféle...
3: Akkor?
1: Akkor alig, ha nem úgy képzeli, hogy roppant szerencsés vagyok.
3: Hát... Valóban úgy vélem, hogy hallatlan szerencséje volt.
1: És van. Emiatt nem panaszkodhatom.
3: Először leégett az a csúf ócskarabló vár. Ez igazán nagy szerencse volt.
1: Ne feledje, hogy az épület Alin szülőháza volt.
3: Igen. A felesége súlyosan fájlalhat.
1: Máig se heverte ki. 13 éve.
3: És az igazi csapás csak aztán zúdult rá. De ön igen, akkor is felszárnyalt. Szegény falusi fiúként kezdte, és most szakmájának legelső mestere. És szó, ami szó, igazán nagy szerencséje volt Szolnesza.
1: Hát éppen ez borzaszt annyira.
3: A szerencséjétől borzat?
1: Igen. Éjjel-nappal rettegek. Értse meg, doktor, a kocka előbb-utóbb fordul.
3: Ugyan, hát mi fordítanám meg?
1: Az ifjúság.
3: Az ifjúság. Ön még nem rokkant
1: meg. A kocka
3: meg.
1: Megfordul. Megfordul. Valami sejtelem sugja, hogy megfordul. Valaki előre törtet, és felém süvölti, vissza! S a többi mind utána viharzik, és fenyeget, és kiabál. Helyet, helyet, helyet! Helyet! Figyelj csak meg, doktor! Egyszer csak jön az ifjúság, és bekopogtat hozzám.
3: Uram, fia, hát aztán.
1: Aztán? Szolnesz építőmester elbukott. Mi az, nem hallott valamit?
3: Valaki kopogtat.
1: Igen, tessék!
2: Jó estét!
1: Jó estét!
2: Úgy látom, nem ismer meg.
1: Bevallom, kérem így hirtelenében.
3: De én megismerem magát, kisasszony.
2: Á, ön az.
3: Én. Egy hegyi állomáson találkoztunk a nyáron. Mi történt később a többi hölgyel?
2: Nyugat felé vonultak.
3: Alig ha tetszett nekik, hogy este annyit mókáztunk.
2: Nem, semmiképp sem tetszett.
3: Ugye nem tagadja, hogy egy kicsit kacérkodott velünk.
2: Minden esetre mulatságosabb volt, mint vénasszonyokkal együtt kötögetni.
3: Teljesen egyet értünk.
1: Ma este érkezett?
2: Igen, éppen most.
3: Egészen egyedül, Vangel kisasszony?
2: Persze.
1: Vangel, így hívják?
2: Igen, Hilda Vangel.
1: Csak nem a luszangeri körorvos lánya.
2: Hát kié volnék.
1: Ó, hát akkor találkoztunk odafönt. Azon a nyáron, amikor a régi templomra ráépítettem a tornyot.
2: Igen, akkor.
1: Hát akkor jó régen.
2: Éppen 10 éve.
1: Persze, maga még akkor gyerek volt.
2: Legalább 12-13 éves voltam.
1: Most jár először városunkban, Vangel kisasszony.
2: Először.
1: Igen, nem ismerit senkit?
2: Csak önt. Meg a feleségét.
1: Őt is ismeri?
2: Futólag néhány napig együtt voltunk a szanatóriumban.
1: Tehát oda fel.
2: Akkor mondta, ha egyszer a városba jövök, látogassam meg. Egyébként fölösleges volt meghívnia.
1: Hát, hogy erről egy szót se szólt.
2: Nos, ha megengedi, éjszakára itt maradok.
1: Hogy ne engedném?
2: Mert csak ez az egyöltő ruhám van, meg a hátizsákomban egyrend fehér nemű. Amint látja, kiránduláson vagyok.
1: Rögtön szólok a feleségemnek.
3: Addig benézek a betegembe.
1: Jó, de aztán majd visszajön.
3: Vissza, vissza. Hát mégis jó jósolt, Szolnesz úr.
1: Jól.
3: Az ifjúság csak ugyan eljött, és bekopogtatott önhöz.
1: Vagy úgy? De másképp.
3: Hogyne.
1: Másképp?
3: Sokkal derűsebben tagadhatatlan.
1: Foglaljon helyet, Vangel kisasszony.
2: Köszönöm.
1: Alin! Légy szíves, gyere be. Vangel kisasszony van itt. Régi ismerősöd.
0: Az kisasszony. Hát mégis eljött a városba.
1: Éppen most érkezett. Kéri, fogadjuk be éjszakára.
0: Mi? Nagyon szívesen.
1: Hogy a kísérendbe szedhesse a ruházatát.
0: Jó, hát tőlem telhetően segítségére leszek. Kötelességem. Ugye ide küldette a bőröngyét?
2: Nincs bőröndöm.
0: Ó, hát remélem meg lesz nélküle. De egyelőre itt hagyom az urammal. Majd gondoskodom valami kényelmes szobáról.
1: Alin, ne nyissuk ki az egyik gyerek szobát. Teljesen használható.
0: Igaz. Nem nagyon zsúfoltak. Na, üljön le, kisasszony, és pihenje ki magát.
4: Köszönöm.
5: Mondjam, maguknak több gyerek szobájuk van?
1: 3.
5: Furcsa. Hisz akkor rengeteg gyerekük lehet.
1: Nincs gyerekünk. De maga egyelőre pótolhatja őket.
5: Jó, ma éjszakára. Nem fogok rosszalkodni. Remélem úgy alszom majd, mint a bunda.
1: Képzelem, milyen fáradt.
5: Ugyan? Ám bár szédítően szép heverni és álmodni.
1: Sokszor álmodik éjszaka.
5: Sokszor, majdnem mindig.
1: Legtöbbször miről?
5: Ma este nem mondom meg. Máskor talán. Maga jegyezget ebbe a nagy könyvbe?
1: Nem, nem, a könyvelő nő.
5: Nő?
1: Igen.
5: Asszony?
1: Nem, még lány.
5: Á, vagy úgy.
1: De alkalmasint hamarosan férhez megy.
5: Jó neki.
1: De nekem egyáltalán nem jó, mert akkor nem lesz segítségemre.
5: Hát senki nem pótolhatja a kisasszony.
1: Hát, ha csak maga nem marad itt, és oda nem áll ahhoz a nagy könyv.
5: Ezt ugyan lesheti, köszönöm, ilyesmivel nem kísérletezünk. Mert annál külön szórakozás is akad itt. Vagy nem?
1: Dehogy nem, először végigjárja a boltokat, Isten igazában kiöltözködik.
5: Na, hát erről már is lemondok. Az utolsó garastig elvertem a pénzem.
1: Tehát se bőrönd, se pénz.
5: Semmi, de bánom is, én fütyülök rá.
1: Tudja, mennyire szeretem ezt magában.
5: Csak ezt?
1: Nem. Édesapja él még?
5: Hogyne, él.
1: És maga? Itt a városban akarja folytatni tanulmányait?
5: Eszem ágában sincs.
1: De remélem, itt marad még egy ideig.
5: Majd elválik. Szólne szépítőmester.
1: Tessék.
5: Ugye maga nagyon feledékeny?
1: Feledékeny? Nem, tudtommal nem vagyok az.
5: Hogy egyáltalán nem akar beszélni arról, ami odafönt történt?
1: Odafönt. Lüsszangerbe. Hát vajon mit beszélhetnénk róla?
5: Hát hogy mondhat ilyet?
1: No, hát akkor beszéljen maga.
5: Amikor a torony elkészült, a városban nagy cécót csaptunk.
1: Igen, úgy van. Azt a napot nem egy hamar felejtem.
5: Nem, hát nagyon kedves.
1: Kedves?
5: A temetőben muzsika szólt, s 100 meg 100 ember nyüzsgött. Mi iskolás lányok fehér ruhában voltunk, s valamennyien zászlóval vonultunk.
1: A zászlók, tényleg emlékszem.
5: Maga aztán gyorsan felkapaszkodott az állványokra, föl a legmagasabb gerendáig, s vitte egy nagy koszorút is, s odafönt ráakasztotta a koszorút a szélkakasra.
1: Igen, akkor tehát így csináltam. Tudja, ez van régi szokás.
5: Csodálatosan izgató volt lent állni, és fölnézni magára, s elgondolni, ha most lezuhanna. Ő az építőmester.
1: Könnyen megeshetett volna, mert az egyik fehér ruhás boszorkány annyira visított, annyira kiabált.
5: Ilyen szólt az építőmester, ugye?
1: Olyan szilajul lengette a zászlaját, hogy szinte beleszédültem.
5: Az a boszorkány az én voltam.
1: Kétségtelen. Csak is maga lehetett.
5: És csodálatosan szép és izgató volt. Sose hittem volna, hogy akadjon a földön építőmester, aki oly óriási tornyot tud építeni, s láttam fönt állni a csúcson egy eleven ember, s csöppet sem szédült.
1: Honnan tudja olyan biztosan, hogy nem szédült?
5: Éreztem, különben nem énekelhetett volna odafönt.
1: Micsoda, én énekeltem?
5: Igen, énekelt.
1: Még életemben nem énekeltem egy hangot.
5: De akkor énekelt, mintha a levegőben hárfák zengtek volna.
1: Ez tényleg csodálatos.
5: De aztán... aztán jött a java.
1: Mi?
5: Remélem, arra nem kell emlékeztetnem.
1: De csak emlékeztessen egy kicsit arra is.
5: Ugye a klubban nagy ebéd volt.
1: Igen. Igen, alig, hanem aznap délután, mert másnap reggel elutaztam.
5: A klubbeli ünnepség után pedig nálunk vacsorázott.
1: Igaz. Igen, milyen kitűnően emlékszik minden csekélységre.
5: Csekélység? Nagyszerű. Talán az is csekésség, hogy egyedül fogadta?
1: Hát maga fogadott.
5: A bezeg akkor nem nevezett boszorkánynak.
1: Nem, nyilván
5: azt
1: nem.
5: Mondta, hogy csodaszép vagyok. Akár egy fehér ruhás kis hercegnő.
1: Bizonyosan olyan volt, Vangel kisasszony. Különben milyen könnyed és szabad voltam.
5: És aztán azt mondta, hogy ha megnövök, a maga hercegnője leszek.
1: No lám, ezt is mondta.
5: Bizony mondta. És amikor megkérdeztem, hogy meddig kell várnom, kijelentette, hogy 10 év múlva visszajön, mint valami garabonciás, s megszöktet Spanyolországba, vagy valahova, s vesz ott nekem egy királyságot.
1: Egy jó ebéd után nem verjük a fogunkhoz a garast, igaz?
5: S megmondta a királyságom nevét is.
1: Nos.
5: Azt mondta, hogy Narancsi a királyság lesz a neve.
1: Itt vagy gerjesztő név.
5: De nekem egyáltalán nem tetszett, mert úgy hangzott, mintha maga csak csúfolódni akart volna.
1: Pedig semmiképpen sem akarhattam, ugye?
5: Hát magam is azt hiszem, legalább abból, amit aztán tett.
1: Uramisten, mit tettem azután?
5: Még csak azt kellene, hogy erre se emlékezzék. Ilyesmit igazán nem illik elfelejteni.
1: Folytassa csak talán ma... No.
5: Megcsókolt, szólne szépítőmester.
1: Megcsókolta?
5: Meg. Megölelt, hátrafeszítette a derekamat, s megcsókolt. Sokszor.
1: De kedves Vangel kisasszony.
5: Csak nem akarja letagadni.
1: De határozott
5: maga. Úgy.
1: Vangel kisasszony. Jaj, ne álljon úgy, mint egy sóbálvány. Hát nyilván álmodta, amit most beszélt. Várjon csak, itt valami mélyebb dolog lappang. Bizonyára gondoltam rá. Akartam. Kívántam. Jól esett volna. Így aztán... Hát, ha ez a nyitja. A csodába, hát jó, megcsókolta.
5: De vajon?
1: Be mindent, amit csak akar.
5: Megölelt?
1: Meg.
5: S hátrafeszítette a derekamat?
1: Egészen
5: megcsókolt?
1: Hátra. Megcsókolt.
5: Sokszor?
1: Ahányszor jó lesz.
5: Hát, látja, mégis kicsikartam magából.
1: Érthetetlen, hogy felejtettem el ilyesmit.
5: Képzelem, hogy hány nővel csókolózott azóta.
1: Nem. Nem, hasztalan képzeli ezt. Nem. Na, és mi történt aztán köztünk?
5: Semmi. És tudja, jött a többi vendég is.
1: Aha, igen, jött a többi vendég. Hogy ezt is elfelejtettem.
5: Egyáltalán nem felejtett el semmit. Csak egy kicsit restelkedett. Az ilyesmit nem szoktuk elfelejteni.
1: Nem, általában.
5: Vagy talán azt is elfelejtette, hogy hányadika volt?
1: Hányadika?
5: Igen, hányadikán akasztotta a koszorút a toronyra. Nos? Ki vele?
1: Hát szavamra... Nem emlékszem rá, csak azt tudom, hogy 10 éve történt úgy ősz felé.
5: 10 éve, szeptember 19-én.
1: Igen, akkor lám, hát még erre is emlékezik. De különös. Jé, ma is szeptember 19-e van.
5: Bizony, s a 10 év lejárt, de maga nem jött el, pedig megígérte.
1: Megígértem. Azt hiszi, hogy ezzel akartam ijeszteni?
5: Hát, akkor nem ijesztésnek szántam.
1: Talán csak egy kicsit ugratni akartam.
5: Igen, ugratni.
1: Vagy mondjuk megtréfálni. Isten adtamom, nem emlékszem már rá. De valami elféle lehetett, hiszen maga akkor még gyerek volt.
5: Talán már nem voltam egészen gyerek. A féle csitri, ahogy képzeli.
1: Mondja, maga igazán mindvégig hitte, hogy visszatérek?
5: Hogyne, sőt, el is vártam.
1: Hogy elmegyek magáért, és megszöktettem?
5: Akár egy garabonciás.
1: Mint egy garabonciás, hercegnővé teszem?
5: Megígérte.
1: És adok magának egy királyságot is?
5: Miért ne? Hisz nem a féle közönséges, igazi királyságot kívántam.
1: Csak olyan szépet?
5: Igen, legalább olyan szépet. Azt hittem, ha föl tudja építeni a világ legmagasabb tornyát, valószínűleg szerezhet egy királyságot is.
1: Nem tudok eligazodni a szavaim, Vangel kisasszony.
5: Nem! Pedig világosan beszélek.
1: Nem, sejtelmem sincs róla, hogy csak ugyan gondolja-e mindazt, amit mond, vagy csak lóvá akar tenni.
5: Vagy ugratni, nem, de mint maga.
1: Ez az ugratni. hogy mind a ketten járjuk a bolondját. Rég tudja, hogy nős vagyok?
2: Mindig tudtam. Miért kérdi?
1: Csak eszembe jutott. Miért jött ide?
0: Mert a királyságomat akarom. A határidő letelt.
1: De kedves.
2: Ide azt a királyságot, építőmester! Ide az asztalra!
1: De most tényleg komolyan kérdem. Miért jött ide? Egyáltalán mit akar?
0: Először is megbámulok mindent, amit épített.
1: Na, akkor ugyancsak futkározhat.
0: Hát bizonyára, hiszen roppant sokat épített.
1: Sokat? Sokat, különösen a legutóbbi esztendőkben.
0: Templomtornyokat és olyan iszonyú magasakat.
1: Nem. Nem. Többé nem építek templomtornyokat. Templomot sem.
0: Hát mit épít most?
1: Otthonokat.
0: Nem építhetne azokra az otthonokra egy-egy templomtornyot is.
1: Micsodát?
0: Nos, valamit, ami szabadon és keményen fölfelé mutat. A féle szédítően magas, szélkakasos valamit.
1: De érdekes, legszívesebben magam is ezt csinálnám.
0: Hát miért nem csinálja?
1: Mert senkinek se kell.
0: Hát milyen furcsa.
1: De most magamnak építek új otthont. Nézze, itt szemben.
0: Magának?
1: Magamnak. Már majdnem kész, a torony is rajta van.
0: Magas?
1: Magas.
0: Nagyon magas?
1: Hát ott nyilván túlságosan magasnak mondják, főképp lakóház.
0: Kora reggel megnézem azt a tornyot.
1: Mondja csak, Angel kisasszony, hogy mi a maga keresztneve?
0: Hilda.
1: Hilda.
0: Ezt sem jegyezte meg.
1: Hilda.
0: Pedig akkor is Hildának szólított, amikor illetlenkedett.
1: No, illetlenkedtem is.
0: De akkor így mondta, kicsi Hilda. Csak hogy ez nem tetszett nekem.
1: Nem tetszett, Hilda kisasszony?
0: Nem, akkor nem. Egyébként Hilda hercegnő. Azt hiszem, ez egészen jól fog hangzani.
1: Hogyne? Hilda, milyen hercegnő is? Hogy hívják majd ezt a királyságot?
0: Hát, tudni sem akarok arról a buta királyságról. Egészen másfélét akarok én.
1: Nem csodálatos ez. Minél tovább gondolok rá, annál inkább úgy rémlik, mintha évekig azon rágódtam volna, hogy...
0: Nos?
1: Hogy eszembe jusson valami. Valami, amit egyszer átéltem. Amit úgy tetszett, újra elfeledtem. De valahogyan sose tudtam megragadni.
0: Miért nem kötött a zsebkendőjére csomót, építőmester?
1: Mert akkor meg azon tűnődtem volna, hogy mit jelentott az a csomó.
0: Látja, ilyen garabonciások is vannak a világon.
1: Milyen jó, hogy eljött.
0: Jó?
1: Jó. Teljesen egyedül voltam ám. Tehetetlenül bámultam bele a világba. Én elárulom magának. Én félek. Egyre iszonyúbban félek az ifjúságtól.
0: Hát az ifjúság egyáltalán nem félelmetes.
1: De a legfélelmetesebb. Ezért zárkoztam be. Mert tudja meg, az ifjúság egyszer csak beállít, megdöngeti az ajtómat, betör hozzám.
0: Akkor tárja ki előtte ajtaját.
1: Tárjam ki?
0: Igen, természetesen, hogy az ifjúság békésen betódulhat.
1: Ne, az ifjúság a bosszúállás.
0: Használhat engem valamire, építőmester?
1: Hát most már igen. Ifjúság ellen... Ifjúság.
3: Nem, még most is itt vannak.
1: Tessék, csak nagyon sok beszélnivalónk volt,
2: ó, doktor. Hetet havat összehortunk.
3: Csak nem.
2: Ó, nagyon jól mulattam. Az építőmesternek ugyanis szédületes emlékező tehetsége van. Tökéletesen emlékszik minden csekészségre.
0: Nos, Wanger kisasszony elfoglalhatja szobáját.
2: Ó, milyen kedves.
1: A gyerek szobát?
0: A középsőt. De előbb vacsorázunk.
1: Hilda a gyerekszobában alszik.
0: Hilda?
1: Ja, igen, Wanger kisasszony keresztneve. Hilda. Gyerekkora óta ismerem őt.
0: Igazán?
1: Igen.
0: Nos, tessék, már tálaltam. Jöjjön, doktor.
3: Köszönöm.
0: Igazat mondott? Használhat valamire?
1: Maga hiányzott leginkább.
0: Szentséges Isten.
1: Nos.
0: És akkor...
5: Akkor megvan a királysága.
1: Hilda.
5: Azaz, hogy... majd nem.

0: Halva?
1: Igen.
0: Foszli kisasszony jött meg.
1: Ja, maga az?
2: Csak jelenteni akartam, hogy itt vagyok.
1: Jó. Jó. Ragnar is megjött?
2: Nem, még nem. Várja a doktort.
1: Hogy van az öreg?
2: Rosszul. Bocsánatot kér, de ma egész nap feküdnie kell.
1: Jó, jó, csak feküdjék. Maga meg folytassa a munkáját.
2: Megyek. Beküldjem Ragnart, ha megjön?
1: Nem, nem kívánok semmit. Dolgozom.
0: Meghal az öreg Brovik, meglátod.
1: Kedves Alin, nem sétálnál egy keveset?
0: De igen, voltak éppen kifelé indultam.
1: Még alszik?
0: Vanger kisasszonyra gondolsz?
1: Igen.
0: De rég fölkelt. Amikor bementem hozzá, már nagyban javítgatta a holmiát.
1: Hát mégis használhattuk az egyik gyerekszobát, Alin.
0: Igen, használhattuk.
1: Úgy hiszem jobb is így, mintha mindegyik üres volna.
0: Igaz. Borzalmas ez az üresség.
1: Az. Meglátod, Alin, ezután sokkal jobban fogunk élni. Kellemesebben. Könnyebben. Különösen te.
0: Ezután?
1: Igen, hidd el, Alin.
0: Mert ő itt van?
1: Mert végre az új házba költözünk.
0: És úgy érzed, Halvard, hogy akkor jobb lesz?
1: Úgy érzem, hogy okvetlenül jobb. Bizonyára te is.
0: Én már az új házban sem bízom.
1: Ez igazán bosszant. Hát leginkább a te kedvedért építettem.
0: Te voltak éppen túlságosan figyelmes vagy.
1: Ne beszélj így, Alin. Nem bírom az ilyesmit.
0: Jó, többet nem mondom, Halvár.
1: Én pedig megismétlem, hogy igazán jó dolgod lesz odaát.
0: Isten, jó dolgom.
1: Az egészen bizonyos. Hiszen ott más, hát ott annyi minden emlékeztet majd...
0: Apám és anyám otthonára, amely porrá égett.
1: Te szegény, Alin.
0: Építhetsz annyit, amennyit akarsz, Halvár, nekem soha többé nem építesz igazi otthont.
1: Hát akkor meg az Isten szerelmére ne hánytorgassuk.
0: És nem is hánytorgatjuk. Te mindig elhessegeted.
1: Én miért hessegetem el?
0: Ó, hát én megértelek, Halvár. Te szívesen kimélnél, szívesen mentegetnél, amennyire csak mentegethetsz.
1: Téged, hát magadról beszélsz, Alin.
0: Hát tudtam, hogy csak is rólam lehet szó.
1: Na, még ez is.
0: Mert a régi ház pusztulásába még csak belenyugszom. De az a szörnyűség, ami a tűzvész után történt.
1: Ne gondolj rá, Alin.
0: Ne, folyton gondolnom kell rá. És végre is beszélnem kell róla. Úgy érzem, nem bírom tovább. Ó, sosem bocsájtok meg magamnak.
1: Magadnak.
0: Ez kétfele is volt a kötelességeim. Irántad is, meg a kicsik iránt. Keménynek kellett volna lennem, hogy leküzdjem a rémületet. Hogy beletörődjek otthonom leégésébe. Ha nem roppanok össze, Halvár.
1: Ne, Alin! Alin, ne ígérd meg, hogy soha többé nem viaskodol ezekkel a gondolatokkal. Ígérd meg, nagyon szépen kérlek.
0: Isten, ígérjem meg! Az ember könnyen ígérget.
1: De kétségbe ejtő ez, hát soha egy napsugár, még csak egy villanás se téved be ebbe az otthonba.
0: Hiszen az nem otthon, Halvár.
1: Jól mondod, nem az. Nem az. Ki tudja, nincs-e igazad abban is, hogy az új házban se lesz jobb sorunk.
0: Nem. Sosem lesz. Ott is olyan üres lesz minden, olyan sivár.
1: Hát akkor mi a csodának építettük? Mondd!
0: Hát erre magadnak kell válaszolnod.
1: Hogy érted ezt, Alin? A furcsán mondtad. Mint ha valamit rejtegetnél mögötte.
0: Nem. Nem, igazán biztosítlak róla.
1: Ó, hálásan köszönöm. Tudom én is, amit tudok. Meg látok is, meg hallok is. Elhiheted.
0: De mit? Mit?
1: Még azt hiszed, nem tudom, hogy a legártatlanabb szavaim mögött is örökösen alattomos ilyen rejtett értelmeket kutatsz.
0: Hogy én kutatom.
1: Nagyon is érthető, Alin, végtére közös fedél alatt kínlódni egy ilyen beteg emberrel.
0: Beteg? Beteg vagy, Halvár?
1: Vagy félbolond, vagy őrült, vagy nevezz, aminek akarsz.
0: Halvár, az Isten.
1: De tévedtek te is, meg a doktor is. Annyira még nem vagyunk. Nem. Voltak éppen semmi bajom sincs.
0: Ugye nincs?
1: Nincs.
0: Nincs, de hát akkor mi bánt?
1: Az, hogy sokszor majdnem összeroskadok egy Tartozás. Iszonyú terhe alatt.
0: Tartozás? Mondod, senkinek sem tartozol, Hálvárt?
1: De roppant sokkal tartozom. Neked. Neked, Alin.
0: Nekem? Te titkolsz valamit?
1: Semmit nem titkolok, sose vétettem ellened. Legalábbis tudva és akarva nem. És mégis úgy érzem, mintha valami ilyen nyomasztó adósság nehezednék rám.
0: Nekem tartoznál.
1: Legtöbbel neked.
0: Akkor mégis beteg vagy, Halvár.
1: Lehet. Biztosan vagy olyas formán.
3: Jó reggelt, építőmester.
1: Jól aludt, Hilda.
3: Ó, nagyszerűen, mintha bölcsőben feküdtem volna. Úgy elnyújtóztam, akár egy hercegnő.
1: Hát akkor most egészen friss.
3: Hát, amint látja.
1: Álmodott is?
3: Álmodtam, de rosszat.
1: No.
3: Mintha egy iszonyúan magas, meredek szikláról lezuhantam volna. Maga sohasem álmodik ilyesmiről.
1: De igen, néha.
3: Csodálatosan izgató lehet így esni lefelé.
1: Szerintem vérfagyasztó.
0: Most bemegyek a városba, Álvár.
1: Jó.
0: Majd hozok egyet-mást magának is, amire szükségem.
3: Ó, milyen kedves, milyen hallatlan.
0: Nem, dehogy. Kötelességem, tehát szívesen teszem.
3: Egyébként talán így is kimehetnék az utcára, ha már ennyire rendeszel előzködtem, vagy nem?
0: Hát őszintén szólva, egy kicsit megbámulnák.
3: Hát ennyi az egész. Hisz ez mulatságos lenne.
1: Csak hogy itt magára is könnyen ráfognák ám, hogy bolond.
3: Bolond?
1: Az.
3: Annyi bolond tényfereg ebben a városban?
1: Az egyik íme helyben is látható.
3: Maga építőmester.
0: Ugyan kedves Álvár.
1: Maga még nem vette észre?
3: Nem. Igazán nem. De talán valamiben mégis.
1: Aha, hallod, Alin?
0: Miben, Wanger kisasszony?
3: Ne, nem mondom meg.
1: De, mondja csak
3: ne,
1: meg.
3: Ne, szó sincs róla, olyan bolond nem vagyok.
0: Ha Wanger kisasszonnyal kettesben maradsz, neked majd megmondja, Álvár.
1: Azt hiszed?
0: Hogyne, hisz nagyon jól ismered. Gyermekkora óta, amint említetted.
3: Ugye a felesége nem repes, értem?
1: Alin már jó néhány éve roppant zárkózott, de ha igazán megismerné, voltak éppen kedves is. Jó, derékasszony.
3: Hát akkor miért csak a kötelességeiről beszél?
1: Kötelességeiről.
3: Azt mondta, bemegy a városba, és hoz valamit onnan, mert kötelessége, mondta. Utálom ezt az ocsmány förtelmes szót.
1: Miért?
3: Mert hideg, hegyes és szúrós. Kötelesség. Ha olyan kedves, ami ennek mondja. Hát miért beszél így?
1: Uram Isten, mit kellett volna mondani?
3: Hogy törődik velem, mert nagyon-nagyon szeret, hogy valami ilyesmit. Néhány szíves és meleg szót, érti?
1: Hát ez kell magának.
3: Igen, ez. Maga rajzolta ezeket a házakat?
1: Nem, egyik alkalmazottam, egy fiatal ember.
3: Valamelyik tanítványa?
1: Na igen, tőlem is tanult valamit.
3: Akkor bizony nagyon ügyes. Nem, hát ha megfeszülök is, én nem értem, hogy lehet ilyen ostoba.
1: Ostoba? Nagyon ostobának?
3: Nagyon! Annyira igyekszik, hogy kitanítsa azokat a fickókat.
1: Miért ne tanítanám ki őket?
3: Hogyan? Mire való ez? Úgy volna rendjén, hogy senki se építhessen. Csak maga, senki más.
1: Hilda!
3: Nos.
1: Hogy a csodába jutott erre a gondolatra?
3: Miért? Annyira bolondnak látszik?
1: Nem. Na, hadd mondjak valamit.
3: Tessék?
1: Tudja, titokban én magam is folyton ezen a gondolaton rágódom.
3: Hát ez nagyon természetes.
1: Ugye észrevette rajtam?
3: Nem, egyáltalán nem vettem észre.
1: De az imént, amikor azt mondta, hogy eszelős vagyok, ugye bizonyos tekintetben...
3: Hát, akkor egészen másra gondoltam.
1: Mire?
3: Ne törődjék.

0: igaza.
1: Miben?
0: Hogy maga egy kis, mégiscsak bolond.
1: Ja, erre gondol?
0: Igen, az üres gyerekszobákra gondoltam.
1: Nekünk voltám családunk. Alinnak meg nekem.
0: Volt?
1: Uh-huh. Két fiacskánk. Két egyidős fiacskánk.
0: Tehát ikrek.
1: Igen, ikrek. Most 12 éve.
0: És már egyik sincs meg.
1: Csak 20 napig éltek. Vagy addig sem. Jaj, Hilde, de jó, de hihetetlenül jó, hogy eljött végre. Végre beszélhetek valakivel.
0: Hát vele nem beszélhet?
1: Nem, erről nem. Legalábbis nem úgy, ahogy akarnék, és hogy kellene. Nagyon sok másról sem.
0: Csak erre gondolt, mikor azt mondta, hogy szüksége van rá?
1: Leginkább erre. Tegnap még minden esetre. Mert ma már kevésbé tudom. Azon a magaslaton, ahol az új házat látja.
0: Igen?
1: Ugye ott laktunk a házasságunk első éveiben. Egy ócska épület állt akkor a helyén. Alin anyjáé volt, később mi örököltük meg a nagy kertet is.
0: Az is tornyos ház volt?
1: Ne, szó sincs róla, nem. Kívülről úgy hatott, mint valami nagy csúnya, sötét láda, de belül meglehetősen derűs, kellemes volt.
0: Aztán lebontatta?
1: Mm-mm. Leégett.
0: Teljesen. Nagy csapásnak tekintette ezt.
1: Hát, igenis, nem is. Mint építőmester, a tűzvész árán diadalmaskodtam.
0: Hogyan?
1: Akkor tehát születtek a fiúcskák.
0: A szegény kis ikrek, igen?
1: Igen. Milyen egészségesek, erősek voltak. Aztán jött a tűzvész éjjele.
0: Benne égett valaki?
1: Nem, mindenkit kimentettek.
0: Hanem.
1: A rémület borzasztóan megrázta Alin. Tudja, a tűzriadó, meg az eszeveszett menekülés, és ráadásul az a dermesztő éjszakai hideg, mert úgy kellett ám kihozni őket, ahogy feküdtek, őt meg a kicsiket.
0: Csak kicsik nem bírták.
1: De azok kibírták, hanem... Szóval Alin belázasodott, és ragaszkodott hozzá, hogy lázasan is ő maga szoptassa a fiúcskákat. Kötelessége. Mondta. Kötelessége. És az a két pici gyerek, ez a két pici gyerek...
0: Belehalt.
1: Bele. A tejláz elvitte őket.
0: Borzasztóan lesújtatta magát.
1: Nagyon. De Alint még százszor jobban. Tudja, hogy ilyesmi is megeshet ezen a világon. Mióta elvesztettem őket, nem szívesen építettem templomokat.
0: A mi tornyunkat sem?
1: Nem. Emlékszem, mennyire fölpesdültem, amikor elkészült.
0: Magam is tudom.
1: De soha többé nem építek ilyesmit, se templomot, se templomtornyot.
0: Csak lakóházakat.
1: Csak otthonokat, Hilda.
0: De magas és csúcsos tornyú házakat.
1: Főképp ilyeneket. Nos, hát ismétlem, Hilda, a tűzvész árán diadalmaskodtam. Mint építőmester, persze.
0: Miért nem használja a műépítész címet, mint mások?
1: Mert nem tanultam eleget. Leginkább magam eszeltem ki, amit tudok.
0: Mégis diadalmaskodott.
1: A tűzvész révén, igen. Majdnem az egész kertet villatelkekre parcelláztam. Ott aztán kedvemre építhettem. Azóta aztán minden úgy ment, mint a karikacsapás.
0: Maga csak ugyan nagyon szerencsés ember, hisz remekül keres.
1: Szerencsés? Maga is ezt mondja?
0: Igen, bizonyosan az. Ha nem gondolna arra a két fiúcskára.
1: Na de... Hogyan szabaduljak meg tőlük, Hilda?
0: Még most is ennyire gyötrődik miattuk. Ennyi idő múltán is.
1: Szerencsés vagyok, ugye? Azt mondta.
0: Miért? Hát egyébként nem az.
1: Amikor elbeszéltem a tűztörténetét.
0: Nos?
1: Nem ragadta meg magát valami furcsa gondolat?
0: Nem. Miféle gondolat?
1: Csak is a tűzvész révén sikerült otthonokat építenem. Derűs, kellemes, világos

0: otthonokat. Ahol az apa, meg az anya, meg az egész gyereksereg abban a boldog tudatban élhet, hogy a földi lét csupa gyönyörűség. És hogy a legjobb, ha valakivel összeforhatunk, testestül, lelkestül.
1: Hát nem boldog, hogy ilyen gyönyörű otthonokat építhet?
0: De az ár, Hilda, az a borzalmas ár, amelyet le kellett rónom, hogy idáig jussak.
1: Nem tudja lerázni ezt a gondolatot?
0: Nem, nem, mert hogy fölépíthessem a mások otthonait, le kellett mondanom, örökre le kellett mondanom a magam otthonáról. Vagyis egy gyereksereg otthonáról, meg az apáéról és az anyáéről.
1: De hát csak ugyan, le kellett mondania, és amint mondja, örökre.
0: Ez volt ennek a híres szerencsémnek az ára. Ezt a szerencsét, hát ezt a szerencsét nem adták olcsóbban, Hilda.
1: S vajon nem fordulhat ez jobbra?
0: Nem, nem. Soha többé. Ez is a tűzvész következménye, meg Alin későbbi betegségé.
1: És maga mégis épít gyerekszobákat.
0: Soha nem figyelte meg, Hilda, hogy a lehetetlen szinte csalja, szinte csábítja az embert.
1: A lehetetlen?
0: Az.
1: Maga is érzi ezt?
0: Hogyne?
1: Hát magában is rejtőzik egy kicsi kis garabonciás.
0: Miért éppen garabonciás?
1: Most hát maga minek nevezni ezt a izét?
0: Jó, lehet, hogy igaza van. De hát, ne válj a garabonciássá, ha mindig és mindennel így járok. Mindennel.
1: Hogy érti ezt?
0: Jegyezze meg, amit most mondok, Hilda. Minden szépségért, minden gondtalanságért, minden derűért, minden nagyszerű ragyogásért, és mindenért, amit elgondoltam, amit építettem, amit alkottam. Na, még elgondolni is iszonyú.
1: Mi az az iszonyú?
0: Hogy mindenért kárpótlással tartozom. Mindenért fizetnem kell. Nem pénzzel, nem. Boldogsággal. És nem csak a magam boldogságával, a másokéval is. Na, látja, Hilda, ennyibe került a művészi dicsőségem magamnak és másoknak. És napról napra éreznem kell, hogy lerólják, értem, ezt a válságot. Újra meg újra, és mindig újra.
1: Most bizonyosan ő rá gondol.
0: Persze, leginkább Alinra, mert neki is volt hivatása, akár csak nekem, de az ő hivatásának el kellett pusztulnia, meg kellett semmisülnie. Hogy az enyémből megszülethessék egy nagy diadalféle. Hát ne felejts el, ő is tudott volna építeni.
1: Ő építeni?
0: Nem házakat, nem tornyokat, nem oszlopot, nem olyasmit, mint amit én csinálok.
1: Hát mit?
0: Mit? Kis gyermeklelkeket, Hilda. Szépé. Tudja, olyan nemessé, olyan arányossá formálta volna ezeket, hogy egyenes és erős lelkekké magasodjanak. Hát erre született Alin. Most mindez itt hever, fölösleges, hiába, a legparányibb haszon nélkül, mint valami romhalmaz, egy tűzvész emléke.
1: Nos, hát ha így volna is.
0: Így van, hát én tudom, hogy így
1: jó,
0: van.
1: Jó, de hisz nem maga az oka.
0: Hát ez az rettenetes kérdés. Hát ezzel a kétséggel vívódom éjjel-nappal.
1: Miért?
0: Na mondjuk, hogy én vagyok az oka, legalább bizonyos értelemben.
1: Maga a tűznek?
0: Annak is, Anna, mindennek.
1: Hát,
0: talán mégis teljesen ártatlanul.
1: Építőmester, ha már így beszél, akkor maga... mégis beteg.
0: Hát ebben a tekintetben többé nem is leszek egészséges.
2: Bocsánat, Szolnes úr.
0: Tessék, de maradjon, Ragnar. Tessék, legalább túlesünk rajta.
2: Bárcsak túleshetnék.
0: amint hallom, édesapja még most sincs jobban.
3: Már a végét járja. Ezért esedezve kérem, írjon néhány jó szót valamelyik rajzomra. Hadd mutassam meg neki mielőtt.
0: Kérem, ne nyaggasson örökké a rajzaival.
3: Megnézte őket?
0: Megnéztem, igen, megnéztem.
3: Hát értéktelenek? És én is az vagyok?
0: Maradjon nálam, Ragnar. Ragnar, ide figyeljen, megkaphat mindent, amit csak kíván. Elveheti Káját. Gond nélkül élhet. Talán még boldogan is. De önálló munkára ne gondoljon, Ragnar.
3: Jó.
0: Na.
3: Jó. Most hazamegyek, s megviszem válaszát, ígéretem szerint. Tehát ezt mondjam apámnak, mielőtt meghal.
0: Hát mondja neki. Bánom is én. Mit mond? Mondja. Legjobb volna, nem mondana semmit. Na, hát hiába nem tehetek másként, Ragnar.
3: Tehát vihetem a rajzokat?
0: Tessék, kérem, vigye, ott vannak az asztalon.
3: Köszönöm.
1: Nem, hagyja itt.
0: Miért hagyja itt?
1: Mert magam is látni akarom.
0: Hát maga már... Na jó, hagyja itt.
3: Kérem.
0: Most meg siessen haza édesapjához.
3: Igen, megyek.
0: Ragnar! Ne kívánjon lehetetlent. Hallja, Ragnar, hallja?
3: Igenis. Bocsásson meg.
1: Nagyon csúnyán viselkedett.
0: Maga is azt hiszi?
1: Igen, borzasztó csúnyán. S keményen, és gonoszul, és kegyetlenül.
0: Ha belém látna.
1: Mindegy, maga nem viselkedhet így.
0: Hát épp az imént mondta, hogy csak nekem volna szabad építenem.
1: Én mondhatok ilyesmit, de maga nem.
0: Ellenkezőleg nagyon is sokat adtam érte, hogy eljussak oda, ahol vagyok. Nagyon is sokat.
1: Hogyne, olyasmit, amit maga családi boldogságnak nevez meg többefélét.
0: Ráadásul a lelkem nyugalmát.
1: Lelkem nyugalmát? Igaza van, maga még igazán elhiszi.
0: Üljön csak vissza, Hilda. Hadd mondjak el magának egy tréfát.
1: Nos?
0: Tudja, nevetséges kicsiségnek látszik az egész história. Egy kémény repedések körül forog.
1: Csak egy kémény repedések körül?
0: Igen, eleinte csak e körül forgott.
1: Igen, tehát a kémény megrepett.
0: Már jóval a tűz kitörése előtt észrevettem ezt a repedést. Valahányszor fölmentem a padlásra, mindig megnéztem, hogy még megvan-e.
1: S megvolt?
0: Meg, hát csak én tudtam róla.
1: S maga senkinek sem szól?
0: Senkinek.
1: A kémény kijavítására sem gondolt?
0: Hogyne gondoltam volna, de folyton halogattam. Valahányszor hozzá akartam fogni, egy láthatatlan kéz mindig visszarántott. Né, ma még ráérek, gondoltam, majd holnap. Sose került rá sor.
1: De hát miért tétovázott?
0: Mert sok mindenen töprengtem, hogy talán azon a kis fekete repedésen fölkapaszkodhatom, mint építőmester.
1: Izgató lehetett.
0: Szinte lenyűgöző volt, egészen lenyűgöző. Akkor minden könnyűnek, egyszerűnek látszott. Azt akartam, hogy tél derekán legyen, délfelé. Én a közelben megszánkóztatom Alint, a szolgálók meg odahaza jól bedurrantanak.
1: Mert aznap nagyon fagy.
0: Igen, szinte dermesztően. És a lányok jó meleg szobával szeretnék várni Alint.
1: Aki bizonyosan nagyon fázékony.
0: Az. De hazatérőben már látjuk a füstöt is.
1: Csak a füstöt?
0: Először csak a füstöt. Hanem amint a kert ajtajához érünk, lobogó lángtenger már az egész faláda. Tudja, ilyen formán képzeltem el.
1: Hát, Istenem, hogy nem történhetett így.
0: Most már hasztalan sopánkodunk, Hilda.
1: Hallgasson ide. No. Határozottan tudja, hogy az a kis kémény repedése okozta a tüzet?
0: Ellenkezőleg. Határozottan tudom, hogy a kémény repedésnek a legcsekélyebb köze sem volt a tűzhöz.
1: Micsoda?
0: Pontosan kiderült, hogy a tűz egy ruháskamrában keletkezett, a ház túlsó részén.
1: Hát akkor mit fecseg annyit erről a repett kéményről?
0: Bocsánat, szabad folytatnom?
1: Ha okosan akar beszélni.
0: Megpróbálok. Hiszi-e, Hilda, hogy néhány kivételes, kiszemelt emberben különös erő, különös hatalom lakik? És ezek olyan álhatatosak és olyan kérlelhetetlenül tudnak kívánni, óhajtani, akarni, hogy végül okvetlenül elérik céljukat. Hiszi ezt, Hilda?
1: Ha ez igaz, egyszer majd elválik, hogy én a kiszemeltek közé tartozom.
0: Nem, egyedül nem hajtunk végre ilyen nagy dolgokat. Nem, a döntéshez segédek és szolgák is kellenek. Csak hogy ezek nem jönnek ám maguktól. Nagyon is álhatatosan kell hívni őket. Bensőségesen, érti?
1: Miféle segédek és szolgák?
0: Erről majd máskor beszélünk. No, egyelőre maradjunk a tűznél.
1: Nem gondolja, hogy az a tűz amúgy is kiütött volna? Kívánsága nélkül is.
0: Ha a ház az öreg Knut Broviké, így szinte időzítve sose égett volna le. Ez Szikla Szilárd meggyőződésem. Mert ő nem tudja hívni a segédeket és a szolgákat. Látja, Hilda, mégiscsak az én hibám, hogy a két kisgyerek meghalt. És mégiscsak az én hibám, hogy Alin nem vált azzá, amivé válhatott volna. Amivé kellett volna válnia. Amire úgy vágyakozott.
1: De ha csak ezektől a segédektől és szolgáktól függ.
0: Ki hívta őket? Én! Én hívtam, és jöttek, és meghajoltak az akaratom előtt. Ez az, amit az emberek szerencsének neveznek. De én megmondom magának, mi ez a szerencse. Mintha egy nagy sebb tátongana a mellemen. A segédek és a szolgák másokról húzzák le a bőrcapatokat, hogy rátapasszák az én sebemre. De a sebb csak nem heged be. Soha. Ha tudná, hogy ég, hogy sajog néha.
1: Maga beteg, építőmester. Szinte azt hiszem, nagyon beteg.
0: Mondja, hogy bolond. Úgyis ezt gondolja.
1: Nem. Úgy vélem, fizikailag nincs baja.
0: Ha nem? Na, ki vele?
1: Hát, ha az a bökkenő, hogy maga gyógyíthatatlanul beteges lelkiismeretű.
0: Beteges lelkiismeretű? Hát ez meg mi a fene?
1: Úgy gondoltam, hogy a maga lelkiismerete roppant gyenge, túlságosan nyápicka, minden érintéstől meginog, s a legkisebb súly alatt összeroskad.
0: Hát milyen legyen, ha szabadnak érdenem?
1: Legjobb szeretném, ha a féle robusztus valami volna.
0: Robusztus. A maga lelkiismerete talán robusztus?
1: Azt hiszem az. Legalább eddig annak mutatkozott.
0: Aha, mert még alkalmasint nem ismer különösebb kísértést.
1: Ó, igazán nem valami könnyen hagytam ott apámat, akit hallatlanul szeretek.
0: Ugyan egy-két hónapra.
1: Nem, soha többé nem megyek haza.
0: Soha? Hát miért jött el tőle?
1: Már megint elfeledte, hogy a 10 év lett el?
0: Na, balancság, összekaptak valamin?
1: Lelke mélyén űzött és korbácsolt valami. Csalt és vonzott ide.
0: Látja, Hilda? Magában is lakozik egy garabonciás. Akár csak bennem. Mert a bennünk lakozó garabonciás, igen, a bennünk lakozó garabonciás idézi a külső hatalmakat. És akkor engednünk kell. Akár akarjuk, akár nem.
1: Szinte azt hiszem, igaza van, építőmester.
0: Rengeteg láthatatlan ördög rajzik itt körülöttünk, Hilda.
1: Ördögök is?
0: Igen, jó ördögök és gonosz ördögök, szőkék és feketék. Csak tudná az ember olyan, hogy a szőkék vagy a feketék hatalmában van-e? Akkor minden jó volna.
1: Vagy... ha igazán erős, egészségtől duzzadó lelki ismeretünk volna, ha megmernénk tenni, amit szeretnénk.
0: Azt hiszem, ebben a tekintetben a legtöbb ember épp olyan pipogya, mint jó magam.
1: Meg lehet.
0: A hősmondák. Olvasta a régi hősmondákat?
1: Hogyne, amikor még egyáltalán olvasta.
0: A hősmondák elbeszélik, hogy a Vikingek idegen országokba vitorláztak, és fosztogattak, és gyújtogattak, és embereket öltek.
1: És asszonyokat raboltak.
0: És tovahurcolták őket.
1: És hajóikon hazahoztak.
0: És úgy bántak velük, mint a leggonoszabb garabonciák.
1: Aj, nagyon izgató lehetett.
0: Mi, asszonyt rabolni?
1: Nem. Fogjul esni.
0: Vagy úgy.
1: Miért hozakodott elő a vikingekkel, építőmester?
0: Mert azoknak a fickóknak ugyancsak robusztus lelkiismeretük volt. És amikor hazaértek, hogy faltak, hogy vedeltek, vigak és jókedvűek voltak, akár a gyerekek. Hát még az asszonyok, a legtöbb el sem kívánkozott tőlük. Megérti ezt, Hilda?
1: Az asszonyokat kitűnően megértem.
0: Hogyan? Talán maga is képes lett volna ilyesmire?
1: Miért ne?
0: Ragaszkodott volna, a maga jó szántából ragaszkodott volna olyan zsarnokhoz?
1: Ha szerettem volna azt a zsarnokot.
0: De csak nem tudott volna beleszeretni egy ilyen fickóba.
1: Istenem, hát tőlünk függ, hogy kibe szeretünk bele.
0: Nem. Nem, nem. Ezt a bennünk lakozó garabonciás dönti el.
1: Meg azok a bizonyos ördögök, akiket maga annyira ismer, a szőkék meg a feketék.
0: Akkor kívánom, Hilda, hogy a maga számára jól válasszanak.
1: Az én számomra már választottak. Egyszer és mindenkorra.
0: Hilda, maga olyan, mint egy vad erdei madár.
1: De úgy én nem bujkálok bozótba.
0: Nem, valami ragadozó madár veszette magámban.
1: Meg lehet. És miért ne legyek ragadozó madár? Miért ne raboljak? Miért ne csapjak le a zsákmányra, ha megkívánom? Ha karmaim közé kaphatom, ha bírok vele?
0: Hilda, tudja-e mi maga?
1: Hogyne, a féle furcsa madár.
0: Nem. Olyan, mint a virradat. Ha magára nézek, mintha a nap kelne előttem.
1: Mondja, bizonyosan tudja, hogy sose hívott engem. Lelke mélyéből.
0: Szinte azt hiszem, hívtam.
1: Mit akart tőlem?
0: Maga az ifjúság, Hilda.
1: Az ifjúság, amelytől annyira fél.
0: S amelyet voltaképpen annyira kívánok.
1: Akkor ezeket a rajzokat, Ragnar rajzai.
0: Ne, tegye le, kérem azt a holmit, már eleget nézegettem.
1: De hát írja rájuk valamit.
0: Én a világért sem.
1: És az a szegény öreg haldoklik, miért sajnálja tőle meg a fiától a végső búcsú órájában ezt az örömet?
0: Kérem, Hilda, vigye el innen ezeket a nyomorult rajzokat.
1: Na, ne kapjon be! S maga beszél garabonciásokról? A megtestesült garabonciás. Hol attól meg a tinta?
0: De itt nincsenek is írók.
1: Majd a kisasszonya.
0: Ne, maradjon, Hilda. Hilda, értse meg, magamnak kellett a hely. Ez a Ragnar, ez semmiképpen sem tápászkodhat föl.
1: Hát szegény feje nyilván nem tápászkodhatik föl, ha teljesen gyenge.
0: Ha Ragnar Brovik feltápászkodik, engem okvetlenül leterít, leteper. Csak úgy, mint én az apjám.
1: Magát? Hát annyira tehetséges.
0: Meghiszem azt. Ő az ifjúság, amely az ajtón előtt áll, hogy bekopogtasson hozzám, hogy megadja Szolnesz építőmesternek a kegyelemdöfést.
1: S maga nem eresztené be, fúj építőmester.
0: A véremen váltottam meg a diadalomat. Meg aztán félek már, hogy a segédek és a szolgák se hallgatnak rám.
1: Akkor támaszkodjék saját erejére. Nincs más mód.
0: Hasztalan, Hilda, a fordulat jön. Jön, előbb vagy utóbb, de jön, mert a bosszú kérlelhetetlen.
1: Ne beszéljen így! Életemre tör. Vagy még életemnél is többre.
0: Mi az a több?
1: Hogy nagynak láthassam, amikor fogja a koszorút fönt, egy templomtorony csúcsán. Most pedig ide azt a ceruzát, mert remélem ceruzája csak van.
0: Az van.
1: Akkor írjunk valamit ezekre a rajzokra, valami nagyon-nagyon szépet és meleget. Annak az utálatos roár, vagy minek hívják
0: mondja,
1: urra.
0: Mondja, Hilda.
1: Mit?
0: Ha 10 évig várt rám, maga miért nem írt? Akkor válaszolhattam volna.
1: Nem. Éppen azt nem akartam.
0: Miért?
1: Féltem, hogy minden összeomlik. De írjunk valamit a rajzokra, építő mester.
0: Na jó.
1: Milyen szíves és meleg.
0: Mármint amit írok.
1: Ó, hogy gyűlölöm, gyűlölöm azt a roált.
0: Mondja, Hilda, volt már maga igazán szerelmes?
1: Mit beszél?
0: Hogy szeretette már valakit.
1: Úgy gondolja, hogy más valakit?
0: Más valakit, igen. Még nem. Ez alatt a 10 év alatt senkit.
1: Dehogy nem. Úgy hébe-hóba. Mikor dühös voltam, hogy hiába várok.
0: Akkor másra is gondolt?
1: Egy icipicit. 1-2 hét. Édes Istenem. Maga is tudja, mit csinál ilyenkor az ember.
0: Hilda, miért jött ide?
1: Á, ne töltse az időt haszontalan fecsegése. Az a szegény öreg ember minden pillanatban meghal.
0: Feljön, Hilda, maga mit akar tőlem?
1: A királyságomat. Ha.
4: Hoztam önnek egy pár apróságot, Wanger kisasszony. A nagyobb csomagok később jönnek.
1: Ó, ez a végtelen kedvesség.
4: Nem, csak egyszerű kötelesség, semmi egyéb.
0: Alin?
4: Tessék?
0: Nem láttad véletlenül, kint volt-e a könyvelő kisasszony?
4: Hogyne, ki?
0: Igen.
4: Igen, a polc előtt állt, mint mindig, amikor én megyek át a szobán.
0: Na jó, akkor átadom neki Ragnar rajzait, és megmondom, hogy...
1: Ne, adja ide! Ne fosztom meg ettől az örömtől. Hogy hívják?
0: Foszli kisasszonynak.
1: Hát ez nagyon fagyosan hangzik. Keresztnevét kértem. Ja,
0: Kája, azt hiszem.
1: Kája! Jöjjön be, kérem, gyorsan, az építőmester hivatja.
5: Mi tetszik, Szolnes úr?
1: Tessék, Kája, vigye ezeket a rajzokat. Az építőmester már ráírta a véleményét.
0: Adja át az öregnek, kérem, amilyen gyorsan csak tudja.
5: Igen, rögtön viszont.
0: Jó, siessen. Tehát Ragnar is építhet.
5: Igen, eljöhet, hogy megköszönje ezt.
0: Nem, kérem, nem kell a köszönete. Mondja, hogy üdvözlöm. Ezt üzenem neki.
5: Igenis, megmondom.
0: És azt is megmondhatja, hogy ezentúl nincs szükségem rá. És magára sincs.
5: Rám sincs?
0: Nincs. Ezentúl úgyis más dolga lesz. És más kötelessége. És ez így is van rendjén. Na, vigye kérem a rajzokat, Foszli kisasszony. Rohanjon, hallja?
5: Megyek, Szolnes úr.
4: Ja, Istenem, milyen alattomos ez a lány.
0: Ez? Ez a szegény kis liba.
4: Ó, engem nem csap, de Halvar. Igazán elbocsátod őket?
0: El.
4: Káját is?
0: Miért nem te kívántad?
4: Na, hát meg tudsz lenni nélküle. Ó, már alig, ha nem van valakit helyette, Halvar.
1: Ó, én semmiképp sem arra születtem, hogy a polc fölé görnyedjek.
0: Na, majd csak találok valakit, Alin. Egyelőre csupán arra gondolj, hogy az új házba költöz, mégpedig minél hamarabb. Ma este pedig fölakasztjuk a koszorút. Föl a torony tetejére. Mit szól hozzá, Hilda kisasszony?
1: Csodálatosan szép lesz, újra fönt láthatom a magasban.
0: Engem.
4: Ó, Istenem, ne is gondoljon ilyesmire, Wanger kisasszony. Az én uram, aki olyan könnyen szédül.
1: Már hogy szédül?
4: Ne, én tudom, hogy szédül.
1: Mi saját szememmel láttam egy magas templomtorony tetején.
4: Igen, hallottam róla, csak hogy ez tisztára lehetetlen.
0: Lehetetlen, igen, lehetetlen. Mégis fölmentem.
4: Hogy mondhatsz ilyet, Halvár? Hisz még az erkélyre sem mersz kilépni, és mindig ilyen voltál.
0: Na, talán ma este egyebet is megérsz.
4: Nem, Isten segítségével semmit sem fogok megérni, és rögtön írok a doktornak, ő majd kiveri a fejéből.
0: Alin!
4: Hisz te beteg vagy,
0: Alin.
4: Halvár? Bizonyosan beteg vagy, jaj, Isten! Isten!
1: Igaz?
0: Hogy könnyen szédülök?
1: Hogy az én építőmesterem nem mer... Nem tud fölhágni saját épületeinek magasságába?
0: Ebből a szempontból ítél.
1: Ebből.
0: Idestova egy zúg sem lesz bennem, ahova maga be nem nyit.
1: Tehát odafönt. Egészen fönt.
0: A legfelső toronyszobában lakhatik, Hilda. Úgy élhet ott, mint egy hercegnő.
1: Megígérte.
0: Igazán?
1: Fúj, építőmester! Azt mondta, hogy hercegnővé tesz, s királyságot is ígért, aztán megölelt, és... Á, nem hát, folytatom.
0: Hát, ha csak egy álom, egy képzelődés ragadt meg magában.
1: S maga? Semmit sem tett?
0: Már magam sem tudom, de azt igazán tudom, hogy...
1: Hogy?
0: Hogy meg kellett volna tennem.
1: Ó,
4: maga sohasem szédült.
0: Ma este fölakasztjuk a koszorút, Hilda hercegnő.
4: A maga új otthonára, igen.
0: Az új házra, amely sohasem lesz az otthonom.
4: Csodálatosan izgató.

0: A kertben volt Wanger kisasszony?
1: Ott. Szétnéztem egy kicsit.
0: Amint látom, virágot szedett.
1: Hogyne, rengeteg virágterem itt a bokrok közt.
0: Igazán? Még most is? Én jó formán sosem megyek le.
1: Ugyan? Nem szalad le naponta?
0: Én már sehová sem szaladok. Már nem. Nekem jó itt is a verandán.
1: De néha-néha csak lemegy, és elgyönyörködik kertjében.
0: Minden idegenné vált itt. Szinte félek, hogy még látnom kell.
1: Saját kertjét?
0: Sokszor úgy érzem, hogy többé nem az enyém.
1: Ugyan, micsoda?
0: Nem. Ez már nem a régi kert, amelyikben apám és anyám üldögélt valamikor. Irtózatosan sokat lehasította belőle Wanger kisasszony. Gondolja el, földarabolták, és idegeneket telepítettek rá. Nem is tudom kiket. És mindegyik akkor bámulhat át hozzám, amikor akar.
1: Szól, Neszné.
0: Tessék.
1: Itt maradhatok egy kicsit.
0: Miért ne, ha jól esik?
1: Itt úgy sütkérezhet az ember, akár egy macska.
0: Igazán szép, hogy mellettem marad. Azt hittem, az uramhoz készült.
1: Mit csinálnék nála?
0: Talán segíteni akar neki.
1: Dehogy akarok. Különben sincs bent, átment a munkásokhoz. De olyan mogorvának látszott, hogy meg sem mertem szólítani.
0: Pedig voltaképpen olyan jó, mint egy falat kenyér. Még nem ismeri igazán Wanger kisasszony.
1: Örül, hogy az új házba költözhet.
0: Örülnöm kellene, hisz Halvár akarja.
1: Ó, nem csak azért.
0: De igen, Wanger kisasszony. Elvégre kötelességem, hogy mindenben engedelmeskedjem neki. Csak hogy az ember sokszor nehezen törik be.
1: Igen, bizonyára nehezen.
0: Nekem elhiheti, ha valaki nem különb, mint én.
1: Ha valaki annyit szenvedett, amennyit ön.
0: Honnan tudja?
1: Az ura mondta.
0: Igen, velem nagyon ritkán beszél ezekről a dolgokról. Nos, elhiheti, Wanger kisasszony, sok megpróbáltatásért.
1: Szegény Szolnesné. Először oda égett?
0: Igen. Mindenem oda égett.
1: S az igazi csapás csak aztán érte.
0: Az igazi?
1: Igen, a legborzasztóbb.
0: Mire gondol?
1: És elvesztette a fiacskáit.
0: Ó, a fiaimat. Látja, ez egészen más. Ez a végzet akarata volt. És az ilyesmibe bele kell törődnünk, mégpedig hálásan.
1: Ön is hálás?
0: Sajnos nem mindig. Pedig tudom, hogy kötelességem volna. Mégis lázadozom.
1: Olyan nagyon megértem.
0: És gyakran be kell vallanom, hogy a büntetés igazságos volt.
1: Miért?
0: Mert nem voltam elég álhatatos a szerencsétlenségben.
1: Igazán nem értem.
0: Nem, hogy... nem. Wanger kisasszony, ne említse többé fiaimat. Sose sajnáljuk őket, hisz jó dolguk van. Igazán jó. Nem. A kis veszteségek a leggyötrőbbek. A semmiségnek látszók.
1: Édes Szolnesné, mik ezek?
0: Ahogy mondtam, merő semmiségek. Nos hát... valamennyi régi arcképük odaégett. És odaégtek a régi selyem ruhák is. Csupa családi erekje, anyám meg nagyanyám csipkéi, és gondolj el, az ékszerek is. Meg a babáim is. Mind.
1: A babái?
0: 9 gyönyörű babám volt.
1: És azok is elégtek?
0: Egytől egyig. Hogy szenvedtem.
1: Egész kicsi kora óta megőrizte babáit.
0: Dehogy őriztem meg, dehogy mindvégig velem voltak.
1: Nagylány korában is.
0: Igen, még azután is. Sokáig.
1: Férhez menetele után is.
0: Hogyne, amikor Halvár nem látta. De aztán bennéktek, szegények. Az ő megmentésükre senki sem gondolt. Elképzelni is iszonyú. De ne nevessen ki, Vangel kisasszony.
1: Nem, egyáltalán nem nevetek.
0: És bizonyos tekintetben ők is élőlények voltak. Szívem alatt hordtam őket, mint meg nem született magzatokat.
2: Hová, hová? Doktor, minket észre sem vesz.
3: Ó, hölgyek itt vannak. Meg akar hűlni idekint, asszonyom?
0: Ó, ma nagyon enyhe az idő.
3: Na, igaz, igaz. Tehát mi történt? Miért írt?
0: Beszélnem kell önnel.
3: Jó, hanem talán menjünk beljebb. Ma is hegymászó uniformisban, kisasszony.
2: Hogyne, teljes díszben, de ma nem kapaszkodom fölfelé, hogy nyakamat törjem. Mi majd szépecskén lemaradunk, és alulról nézzük a dolgot, doktor.
3: Mit nézünk alulról?
0: Csit-csit-csit az Istenért. Amott jön az uram. Inkább verje ki a fejéből ezt az ötletet, és legyünk jó barátok.
2: Ó, bár csak lehetni.
0: Jó, jó, jó. Ott jön. Doktor, beszélnem kell önnel.
3: Róla?
0: Természetesen róla. Na, menjünk csak be.
4: Nem vette észre, Hilda, mihelyt jövök, rögtön elmegy.
2: Észrevettem, hogy mihelyt jön, rögtön elűzi.
4: Meg lehet. Nem tehetek róla. Fázik, Hilda. Egészen dermetnek látszik.
2: Most jöttem föl egy kriptából.
4: Hogy értsem ezt?
2: Hogy lelkemig átjárt a hideg, építőmester.
4: Azt hiszem, értem.
2: Mit keres most ide fönt?
4: Megláttam magát.
2: De akkor őt is látta, nem?
4: Tudtam, hogy nyomban elmegy, ha jövök.
2: Ugye nagyon fájlalja, hogy felesége ennyire kerüli magát.
4: Bizonyos tekintetben örülök neki.
2: Hogy nincs mindig előtte?
4: Igen.
2: Hogy nem látja folyton folyvást, mennyire gyötrődik fiacskái miatt?
4: Igen, leginkább ezért. Sokáig beszélt vele? Miről beszéltek, Hilda? Szegény Alin, biztosan a kicsikről beszélt.
2: Igen, igen, róluk.
4: Ezt nem heveri ki. Soha többé nem heveri ki. Ha már megint úgy áll, mint egy sóbálvány. Akár csak tegnap este.
2: Elutazom.
4: Elutazik?
2: El.
4: Nem engedem.
2: Mi csináljak itt?
4: Csak legyen itt, Hilda.
2: Nem, köszönöm. Nyilván tovább mennék.
4: Annál jobb.
2: Nem vétkezhetem az ellen, akit ismerek. Nem foszthatom meg semmiértől sem.
4: Ki mondja, hogy fossza meg?
2: Idegen ellen, igen, az egészen más. Akit sohasem láttam, de akit jól ismerek, nem, fúj!
4: Hát magam sem mondtam egyebet.
2: Ó, építőmester, maga nagyon jól tudja, mi történnék. Én inkább elutazom.
4: De mi lesz belőlem, ha maga elmegy? Miért éljek azután? Miért?
2: Majd megtudja. Például iránta is vannak kötelességei. Éljen kötelességeinek.
4: Késő. Azok a hatalmak, azok a...
2: Az ördögök.
4: Igen, az ördögök, meg a bennem lakozó garabanciás is. Minden vért kiszívtak már belőlem. Az én szerencsémért estek neki. Bizony. És most halott. Ő. Miattam. Engem pedig elevenen a halotthoz láncoltak. Engem, aki... Nem élhetek öröm nélkül.
2: Mit épít legközelebb?
4: Azt hiszem, nekem már befellegzett.
2: A féle derűs, boldog otthont apáknak és anyáknak, és hancurozó gyerekeknek?
4: Szeretném tudni ezután, mire kellene ez.
2: Szegény építőmester, 10 hosszú évig ebbe a munkába ölte lelkét.
4: Igen, ebbe.
2: Ó, milyen bárgyuság! Milyen bárgyuság!
4: Micsoda?
2: Hogy az ember nem nyúlhat saját boldogsága után, saját élete után, mert valamelyik ismerőse útjába áll.
4: Aki mellett nem mehet el.
2: Hát szeretném tudni, voltaképp, miért nem mehetne el. Hasztalan. Ó, ha végig alhatnók ezt az egész históriát.
4: Mondja, Hilda, derűs boldog otthona volt odafönt édesapjánál?
1: Csak kalitkám volt.
4: Egyáltalán nem kívánkozik vissza?
1: Erdei madár sosem kívánkozik kalitkában.
4: Ha, inkább a magasban kóvályog.
1: A ragadozó madár örökké a magasban kóvályogna.
4: Akit viking, dac tüzel.
1: És még valami. Mondja csak ki.
4: Ha, robusztus lelkiismeret.
1: Akkor én tudom, mit épít legközelebb.
4: Akkor többet tud, mint én, Hilda.
1: Igen, az építőmesterek nagyon ostobák.
4: No, mit építek?
1: Várkastély.
4: Miféle várkastély?
1: Az én várkastélyomat.
4: Hát most már várkastélyt is akarsz.
1: Tudtommal a királysággal várkastély is jár.
4: Hát igen, rendszerint jár.
1: Jó, hát akkor építse föl. De rögtön.
4: Most rögtön?
1: Rögtön, a 10 év letelt. Nem várok tovább. Nos, ide azt a várkastélyt építem.
4: Magának tartozni nem tréfa dolog.
1: Gondolta volna meg előbb, most már késő. Nos, ide az asztalra azt a várkastélyt. Az én várkastélyomat. Látni akarom a várkastélyomat.
4: Milyennek képzeli azt a várkastélyt, Hilda?
1: Az én várkastélyom magaslaton áll.
4: Igen.
1: Roppant magaslaton. Igen. Az egész tájon uralkodik.
4: Igen.
1: Hogy messze láthassak. Nagyon messze.
4: Igen, magas a tornya.
1: Iszonyúan magas. És erkészegélyezi a torony csúcsát. Ott akarok állni.
4: Mert magának gyönyörűség, ha hogy szédítő magasság.
1: Az, onnan akarom nézni a többieket, a templomépítőket, és azokat, akik apáknak, anyáknak és gyerekeknek otthonokat emelnek. És maga is feljöhet, és lenézhet rájuk.
4: Fölmehet az építőmester a hercegnőhöz?
1: Ha az építőmester akar,
4: akkor azt hiszem, fölmegy az építőmester.
1: Igen. Az építőmester feljön.
4: De többé sosem épít, szegény építőmester.
1: Dehogy nem.
4: Nem.
1: Hisz ketten leszünk. És fölépítjük a legszebbet és a legragyogóbbat, amit ember építhet.
4: Mi az?
1: Az építőmesterek nagyon-nagyon ostobák.
4: Persze, hogy ostobák, de mondja, mi a maga szemében a legszebb, amit együtt építenénk?
1: Légvár.
4: Légvár?
1: Igen, légvár. Nos, tudja, milyen az a légvár?
4: Azt mondta, hogy a világon a legszebb.
1: Hogyne. A féle kényelmes mencsvár. És milyen könnyen fölépítik, különösen a szédülős lelkiismeretű építőmester.
4: De mától fogva együtt építünk, Hilda.
1: Igazi légvár?
4: Igazit.
1: Ó, a koszorú! Ott hozzák! Ó, csodálatosan szép lesz!
4: Mi ez, maga hozza a koszorút, Ragnar?
5: Megígértem a főpallírnak.
4: Na, hát édesapja jobban van?
5: Nincs.
4: Nem használt neki, amit a rajzokra írtam?
5: Későn jött.
4: Későn?
5: Kája megérkeztekor már eszméletlen volt. Szélhűdötte hevert.
4: Hát akkor csak menjen haza, maradjon mellette.
5: Már nincs szüksége rá.
4: De most mégis otthon a helye.
5: Kája ott van.
4: Kája?
5: Igen. Igen, Kája.
4: Menjen haza, Ragnar. Édesapjához, meg Kájához. Adja ide ezt a koszorút.
5: Csak nem fogja személyesen.
4: De igen, személyesen viszem fel. Adja ide. Most menjen haza. Ma nem tartóztatjuk.
5: Tudom, többé nem tartóztat. De ma itt maradok.
4: Hát maradjon, ha minden áron maradni akar.
1: Építőmester! Innen fogom nézni, az erkéről.
4: Engem.
1: Csodálatosan izgató lesz.
4: Erről még beszélünk, Hilda.
1: Mégiscsak mondhatott volna neki valami köszönetfélét.
5: Mit? Ennek köszönjek
1: valamit? Igen, úgy illett volna.
5: Akkor már inkább magának tartoznám köszönettel.
1: Hogy mondhat ilyet?
5: Őrizkedjék tőle, kisasszony. Maga még nem tudja, mi lakik benne.
1: De én tudom legjobban.
5: Hálálkodjam neki, amiért évekig elnyomott. Amiért apámat kiábrándította belőlem. Engem meg odalökött a kétségeknek. S mindez csak azért, hogy...
1: Hogy? Mondja ki rögtön.
5: Hogy itt tarthassa Káját.
1: A könyvelő kisasszony?
5: Igen, őt.
1: Nem igaz, rágalom.
5: Magam sem akartam elhinni. De Kája ma bevallotta.
1: Mit vallott be? Tudni akarom, feleljen! Feleljen!
5: Azt, hogy ez az ember teljesen hatalmába kerítette. Uralkodott minden gondolatán. És még most is hajtogatja, hogy nem tud elszakadni tőle. Hogy továbbra is mellette akar maradni.
1: Nem, itt nem marad.
5: Ki mondta?
1: Szolnesz nem akarja.
5: Most már mindent értek. Ezután csak terhére volt.
1: Semmit sem ért meg, ha ilyesmit beszél. Nem, nem, majd én megmondom magának. Miért tartotta a kisasszonyt?
5: Nos, miért?
1: Mert maga kellett neki.
5: Ő mondta magának?
1: Nem, nem, nem, de így van. Így kell lennie. Akarom, akarom, hogy így legyen.
5: És amikor maga jött, rögtön elküldte Káját.
1: Magát küldte, magát. Törődik is ő idegen kisasszonyokkal.
5: Csak nem fél tőlem.
1: Szolnesz, ugyan, ne képzelődjék ennyire.
5: Ó, bizonyosan rég megszimatolta, hogy én is érek valamit. Különben félni fél, mert voltak éppen nagyon félénk.
1: Na, ne beszéljen valamit.
5: De igen, bizonyos tekintetben félénk. Ő, a nagy építőmester, hogy legázolja mások boldogságát, például az apámét, meg az enyémet, attól nem fél, de egy nyomorult állványra fölmászni. Isten óvja ilyen vakmerőségtől.
1: Csak látta volna fönt abban a szédítő magasban, ahogy én láttam egyszer.
5: Maga látta?
1: Láttam, bizony. S hogy álltott, mi bátran és büszkén, amikor a szélkakasra ráerősítette a koszorút.
5: Tudom, egyszer megmerte tenni, de csak egyszer. Mi fiatalok gyakran emlegetjük ezt. De a világ... semmiféle hatalma nem bírja rá, hogy megismételni.
1: Meg fogja ismételni.
5: Bizonyos.
1: Na, majd meglátjuk.
5: Ugyan, nem látja meg egyik.
1: De én meg akarom látni. Meg akarom, és meg kell látnom.
5: Hiába. Ehhez egy picurka mersze sincs. Mert ez a nagy építőmester ugyancsak félti az írháját.
1: Nincs itt az uram? Hová ment?
5: Az építőmester a munkásoknál van.
1: Levitte a koszorút. A koszorút?
0: Ja, Istenem. Istenem, Brovi, kérem, menjen le hozzá is. Hozza vissza.
5: Mondjam, hogy a nagyságos asszony hivatja?
0: Igen, igen, kérem. Nem. Nem, mégsem. Nem, engem ne említsen. Mondja, hogy valaki várja. És hogy azonnal jöjjön.
5: Kérem, nagyságos asszony, ahogy kívánja.
0: Hol van, Gel, kisasszony? Mennyire aggód a miatta?
1: Nagyon veszélyes a dolog.
0: Elképzelheti. Hogy csak ugyan felmenne.
1: Mit gondol, fölmegy?
0: Az ember sosem tudhatja, hányadán van vele. Mindenki telik tőle.
1: Hát ön is azt hisz, hogy... hogy is mondjam. Csak...
0: igazán magam sem tudom, mit gondoljak róla. A doktor is sok mindent összebeszélt, és ha visszaemlékszem bizonyos kijelentéseire...
3: Jön már, jön.
0: Azt hiszem, doktor, jön. Én minden esetre elküldtem írt.
3: Én csak menjen be, nagyságos asszonyom.
0: Nem, nem, nem, idekint várok rá.
3: De látogatói érkeztek, ismerős hölgyek.
0: Ó, Istenem, még ez is, és éppen most.
3: Az egyik hangoztatta, hogy az ünnepségre jöttek.
0: Akkor mégis be kell mennem, ez kötelességem.
1: Nem küldheti el azokat a hölgyeket?
0: Nem, nem, tisztára lehetetlen. Ha már itt vannak, kötelességem, hogy fogadjam őket. Ön maradjon kint, és beszéljen vele.
3: S tartsa szóval, amíg csak lehet.
0: Igen, kedves Vangel kisasszony, fogja jószorosan.
1: De nem lenne helyesebb, ha ön fogná?
0: Édes Istenem, voltak éppen az én kötelességem lenne, de mikor az embernek annyi kötelessége van...
3: Várjon!
0: És épp most kell bemennem.
3: Meg nem mondja neki, Vangel kisasszony, hogy itt vagyok.
1: Ne féljen. Majd csak elfecsegem vele az idő.
0: Igen, s fogja szorosan. Úgy érzem, ön az ilyesmihez mindnyájunknál jobban ért. Na, menjünk, doktor, menjünk.
6: Hallom, valaki beszélni akar velem.
1: Én akarok, építőmester.
6: De maga, Hilda. Már féltem, hogy állít meg a doktor.
1: Maga egyáltalán nagyon félénk lehet.
6: Azt hiszi?
1: Szétében hallom, hogy a legkisebb állványtól is visszariad.
6: Na, a dolog nem egészen így fest.
1: De a lényege mégiscsak az, hogy fél.
6: Igen, félek.
1: Fél, hogy lezuhans nyakát, szegi?
6: Nem.
1: Ha nem?
6: Nem, a bosszúállástól félek.
1: A bosszúállástól nem értem.
6: Üljön le, kérem, üljön le, figyeljen.
1: Igen, figyelek.
6: Ugye tudja, hogy templomépítéssel kezdtem a pályámat.
1: Tudom.
6: Ugye Jámbor falusi családból származom, ezért úgy véltem, hogy a templomépítésnél nem is választhatok méltóbb hivatást.
1: Értem.
6: De most már elmondhatom, olyan becsületesen, olyan buzgón, olyan áhítatosan építettem ezeket a szegényes kis templomokat, hogy...
1: Nos?
6: Hogy azt hiszem, ő is jobb szemmel nézhetett volna rám.
1: Ő is? Kiről beszél?
6: Róla, akit szolgáltam, akinek dicsőségére templomokat építettem.
1: Vagy úgy? Hát honnan tudja, hogy milyen szemmel nézett magára?
6: Ugyan, hogy beszélhet így Hilda? Ő, aki eltűrte, hogy a garabonciás kénye kedve szerint viháncoljon bennem, aki megparancsolta, hogy éjjel-nappal körülöttem sürögjenek ezek a...
1: Ördögök?
6: Mind valamennyi. Világosan értésemre adta, hogy haragszik rám. Látja, tulajdonképpen ezért égette föl a házat.
1: Ezért?
6: Ezért, hát nem érti. Lehetővé tette, hogy szakmám igazi mesterévé váljak. Hatalmasabb templomokat építsek. Neki! Eleinte nem tudtam, mit akar. Egyszer aztán rászméltem mindenre.
1: Mikor?
6: Mikor? Amikor a lüzangeri templom tornyát építettem.
1: Gondoltam.
6: Na látja, Hilda, abban az idegen városkában zavartalanul gondolkodhattam, töprengettem. Ott találtam ki, miért szólította magához fiacskáimat. Hogy semmi se kössön, se szerelem, se boldogság, hogy csak építőmester legyek, semmi más. Folyton folyvást építsek neki. Persze, semmi sem lett belőle.
1: Mi csinált?
6: Először kifürkésztem, kipróbáltam magamat.
1: Aztán?
6: Aztán végbe vittem a lehetetlent. Akár csak ő.
1: A lehetetlen?
6: Azt. Azelőtt semmi áron föl nem álltam volna egy magas és szabad állványra. De aznap mertem.
1: Igen, mert?
6: Igen, és amikor ott álltam, egészen fönt, és a szélkakasra ráakasztottam a koszorút, így szóltam hozzá: hallgass meg, te hatalmas! Mától fogva én is szabad építőmester akarok lenni. A magam területén, mint te, a tieden. Nem építek neked több templomot. Nem, csak otthonokat, embereknek.
1: Ezt az éneket hallottam hát?
6: Ezt, de később sok minden az ő malmára hajtotta a vizet.
1: Hogy érti ezt?
6: Úgyhogy az egész otthon építés fabatkát sem ér, Hilda.
1: Most már így beszél?
6: Így most már tisztán látok. Az embereknek nem kellenek ezek az otthonok. Ezektől úgy se lesznek boldogabbak. És nekem sem kellett volna ilyen otthon, ha ugyan egyáltalán lett volna otthonom. Íme ez az életem eredménye. Voltaképpen semmit sem építettem. Nem is áldoztam semmit, hogy építhessek. Semmit. Semmit.
1: És nem épít többet?
6: Dehogy nem. Éppen most akarok hozzáfogni.
1: Mit? Feleljen.
6: Az egyetlent, ahol még emberi boldogság lakhatik.
1: Építőmester, maga most a mi légvárunkra gondol.
6: Igen, a mi légvárunkra.
1: De félek, hogy már a fele úton elszédül.
6: Nem, ha összefogozva mehetek magával, nem szédülök el, Hilda.
1: Csak vele? Más nem jön vele?
6: Ne, ugyan kijöhetne még.
1: A kája, az a kis tintanyaló, szegény teremtés. Őt nem hozná magával?
6: Nalám, hát róla beszélt Alin.
1: Feleljen, igen vagy nem?
6: Ilyesmire nem felelek. Most már a maga dolga, mennyire hisz bennem.
1: 10 évig rendületlenül hittem magát.
6: Akkor higgyen ezután is.
1: Csak újra magasan és szabadon látnám.
6: Hilda, a hétköznapi életben nem állok ilyen magasan.
1: De én akarom. Akarom. Csak egyetlen egyszer, építőmester, csak még egyszer vigye végbe a lehetetlen.
6: Ha megkísérlem, Hilda, újra szólok hozzá odafent.
1: S mit mond neki?
6: Ezt. Hallgass meg, te mindenható úr. Ítélj meg tetszésed szerint, de én ezután csak a leges, leggyönyörűbb épületet építem.
7: Azt.
6: Együtt építem azzal a hercegnővel, akit szeretek.
7: Igen, mondja meg.
6: És hozzáteszem, most lemegyek, megölelem, megcsókolom.
7: Sokszor, mondja meg neki.
6: Sokszor, nagyon sokszor, ezt mondom
7: aztán,
6: neki.
7: Aztán
6: meglóbálom a kalapomat, leszállok, megteszem, amit mondtam.
7: Megint olyannak látom, mint amikor azt az éneket hallottam.
6: A hercegnő megkapja várkastélyát.
7: Ó, építőmester, az én gyönyörű várkastélyomat, a mi légvárunkat.
6: Azt a mi légvárunkat. Né, úgy látszik, az épület körül már gyülekeznek az emberek. A feleségem pedig hozza a díszvendégeket.
7: Zene is lesz,
5: Ragnar? Lesz. Az építőmunkások egyesülete játszik. Szolnesz úr, a főpallér üzeni, hogy már is indulna, és vinné föl a koszorút.
6: Helyes, magam is oda megyek.
7: Mit csinálsz oda, Lenhalvár?
6: Oda kell mennem az emberekhez.
7: De te lent maradsz, nem mégy föl.
6: Ahogy szoktam. Minden úgy történik, ahogy történnie kell.
7: De kérd meg azt az embert, hogy vigyázzon, ha felmegy. Ne felejtsd el, Halvár! Doktor, jó, hogy jön. Hallottál? Most mondta, hogy már nem is gondol arra a hóbortra.
3: Na, ugye látja, hogy igazam volt.
7: Haj, hogy megkönnyebbültem. Csak mostanában is két emberünk zuhant le, és mind a kettő szörnyet halt. Igazán köszönöm, Wanger kisasszony, hogy ennyire hatott a férjemre. Én semmiképpen sem boldogultam volna vele.
2: Ó, Szolnesné.
3: Igen, Wanger kisasszony, ha nagyon akarja, maga igazán le tudja kötni ezt az embert.
7: Segítene nekem, doktor, elhelyezni a vendégeket?
3: Örömmel, asszonyom.
7: Igen, azt akarom, hogy mindent jól lássanak.
5: Kisasszony, látja azokat a fiatal embereket az utcán?
2: Látom.
5: A pajtásaim. Látni akarják a mestert.
2: Mit akarnak látni rajta?
5: Hogy még a saját házának megkuszorúzásától is visszahőköl.
2: Na lám, erre kíváncsiak azok a kölykök?
5: Meddig nyomod bennünket, úristen, meddig? Most aztán végignézzük, hogy ők elme is lent maradt.
2: Akkor hiába jöttek, ezúttal hiába.
5: Hát hol fogjuk viszont látni?
2: Fönt, a szélkakas mellett.
5: Ugyan, ne tréfálj.
2: Föl akar menni, tehát fönt fogja látni.
5: Persze, hogy akar. Miért ne akarna, de nem tud. Egyáltalán nem tud. A fele úton elszédülne, négy kézláb mászna vissza.
3: Ott kapaszkodik a főpallér.
7: És viszi a koszorút is. Ó, csak vigyázzanak.
5: De hisz ez nem a főpallér.
7: Az építőmester. Halvár, szentséges Isten. Halvár!
3: Ne ijessze meg!
7: Eresztenek hozzá! Hozzák le!
3: Nem az ott jönnek, hogy hangot sem!
7: Megy! Egyre följek! Nézzék csak!
5: Most már vissza kell fordulnia! Nem mehet tovább!
7: Megy! Rögtön felér! Jaj, halálosan rettege! Micsoda szörnyű látvány!
3: Forduljon el!
7: Ott áll a legfőső deszkákon, egészen fönt!
3: Maradjon vesztek, haja!
7: Végre! Most megint nagynak és szabadnak látom. Én láttam 10 évig, mi biztosan állott. Ó, csodálatosan izgató. Nézd de, most akasztja fel a koszorút.
5: Szinte lehet.
7: Igen, most viszi végbe a lehetetlent. Lát még valakit mellette?
5: Nem, senkit.
7: Pedig valakivel vitatkozik.
5: Téved.
7: Az éneket se hallja?
5: Fák koronái súgnak.
7: Én hallom. Ó, milyen hatalmas ének. Most meglengetik alapját. Köszönt bennünket, ó, köszönjünk neki vissza, hisz most minden beteljesedett. Éjjel szólna az építőmester!
3: Hallgasson az Istenért!
7: Lesz! Halvány! Az én építőmesterem. Az én építőmesterem.
5: Szörnyet halt.

0: Szolnesz építőmester. Ibsen drámája hangzott el, fordította Hajdú Henrik. A szereposztása következő volt. Halvár Szolnesz, Básti Lajos. Alin a felesége, Komlós Juci. Herdál háziorvos, Horváth Jenő. Knut Brovik, Szolnesz munkatársa, Barsi Béla. Ragnar Brovik a fia, Fonyó József. Kája Foszli, az unokahuga, könyvelő, Örkényi Éva. Hilda Wangel, Rutkai Éva. A technikai rendező Trost Margit volt. Rendezte Varga Géza.
1: A rádiójátékot 1964-ben készítették, és legutóbb 1999. június 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz.

Dosztojevszkij, Ördögök. A regényt Makai Imre fordításának felhasználásával rádióra írta Zolnai Vilmos. Második rész. Verhovenszkij.

0: Bátorkodom legalább néhány hevenyészet vonással megrajzolni ezt a váratlanul megjelent szemét. 27 éves vagy a körüli, eléggé hosszú, de gyér világos szőkehajú fiatalember. Senki sem mondja, hogy csúnya, de senkinek se tetszik az arca. Homloka magas és keskeny, de arcvonásai jelentéktelenek. Szeme szúrós, orra kicsiny és hegyes, szája széles és vékony. Igen sietősen jár és mozog, pedig nem siet sehová. Nagyon öntelt, de ő maga ezt egyáltalán nem veszi észre. Mint később kiderült, Verhovenszky nem volt buta ember. Mégis helyesen állapították meg róla, hogy kivel-kivel a szerint bánik, ahogy ő maga elképzeli az illetőt. Írja Dosztojevszky.
1: Oho! Ah, mégiscsak rajta kaptam, tiltakozó, helytartónk. Ez a röpirat is, amit most dugdos, a gyűjteményét gyarapítja. He?
2: Hagyja békében! Azonnal hagyja ott!
1: Yeah.
2: És ne merjen így szólítani, Verhovenszky úr! Én itt a kormányzó vagyok.
1: Mi az? Mi a baj? Csak nem haragszik.
2: Hadd jegyezzem meg, tisztelt Verhovenszky úr, hogy mától kezdve nem tűröm ezt a maga szabados viselkedését.
1: De...
2: hogy egyszerűen rám tör, és ezt tartsa észben.
1: Hű, ördögbe is, csak ugyan haragszik.
2: Hallgasson már, hallgasson!
1: Én pedig azt hittem, ha valaki két nap egyfolytában éjfél utánig olvas az ön kéziratos regényét, hogy elmondja róla véleményét, akkor az a valaki túlléphet ezeken a hivataloskodó formaságokon. Az ön mélyen tisztelt felesége, Júlia Mihajlovna, engem mindig bizalmasan fogad. Ki ismeri ki magát? Egyébként itt a regénye. Mégiscsak megkerült.
2: Hol találta meg?
1: Képzelje, lecsúszott a komón mögé. Ha nem? Jó kis munkát adott nekem. Két éjjel nem aludtam a maga jó voltából. Hát kérem, nem vagyok megelégedve, ezek nem az én eszméim. No, de ez nem számít, hanem letenni. Jó uram, letenni nem tudtam. Az a negyedik meg ötödik fejezet, az a ördög tudja micsoda, és mennyi humor zsúfolt bele. Hangosan nevettem. Milyen ügyesen ki tud gúnyolni egyet mást, anélkül, hogy kilátszan a lóláb. No, aztán a 9. fejezet. Csupa merő szerelem. Nem az én esetem, de azért hatásos. Igrenyev levele közben kis héján sírva fakadtam. Egyszerűen megindító.
2: No, ne.
1: A befejezésért legszívesebben megverném magát. Mert hova akart kiukadni? Hiszen ez a családi boldogság a gyermekszaporítás, a tőkegyűjtés elavult magasztalása. Az olvasód elbűvöli, mert hisz én se tudtam letenni, de hát

0: annál rosszabb az olvasó ugyanolyan ostoba, mint volt. Az okos embereket kellene felrázni. Maga meg. Na de elég, Isten áldja, máskor ne fortyanjon fel. Azért jöttem, hogy egy-két fontos szót mondjak, maga meg valahogy olyan...
1: Én nem valahogy olyan vagyok. Hanem egyszerűen egymást éri kormányzóságomban a kellemetlenségek. Foglaljon helyet is, mondja azt az egy-két szót. De ezentúl ne roncson be hozzám a szokott modorában.
0: Én modorom mindig egyforma.
1: Tudom, kérem, hogy nem szándékosan tette. De néha az ember tele van vesződtsége. Üljön le már.
0: Ugyan miféle vesződtsége van? Csak nem ezekkel az ostoba kiáltványocskákkal. Hordok én ide magának ilyen röplapot, amennyit akar, még a szomszéd kormányzóságban megismerkedtem velük.
1: Vagyis amikor ott élt?
0: Na igen. Ugyanaz a röplap. Egészen pontosan. Itt van rajta a fejsze is. Látja?
1: Igen, a fejsze.
0: Mi az? Ettől a fejszétől ijedt meg?
1: Nem a fejszétől, kérem. És nem is ijedtem meg. De itt olyan körülmények vannak.
0: Milyenek? Hogy a gyárból hozták. Nézze. Abban a gyárban nem sokára maguk a munkások fognak kiáltványokat írni.
1: Hogyhogy?
0: Hát úgy. Nézzen csak jobban a körmükre. Maga túl gyengekező ember, Andrej Antonovics. Regényeket ír. Pedig itt a régi módszerrel kellene kormányozni.
1: Hogy a régi módszerrel? Miféle tanácsok ezek?
0: Lázadoznak a munkások elnáspángolni őket, egytől egyig, és ezzel vége. De maga? Lágy ember.
1: Először is korán sem vagyok olyan lágy. Másodszor...
0: Hát ez is megvan a gyűjteményében. A régi ismerős, no, ezt én könyv nélkül tudom. Fényes személyiség, ismerem, még külföldről. Honnan ásta elő?
1: Azt mondja, hogy már külföldön is látta?
0: Hát persze, fényes személyiség. Nem ringatta grófi bölcső, nagyra népek között nő ő, de cárharag fenyegette, rá a bojár fogát fentes, szánva magát mártírságra, bajt és jajt, és mit se bánva, profitált az árva népek szabadságot, testvérséget, a nép pedig felcsigázva, rabigáját, hogy lerázza seregestül, várta, hogy mehessen ő utána számot vetni a bojárral, számot a cárigájával, s testvérportán közösködve, sútba vese mindörökre az egyházat, a családot, azt a vén, betyár világot. Bizonyára attól a tisztől vette el, igaz?
1: Uraságot talán azt a tisztet is ismeri?
0: Hát persze. Két napig mulatoztam vele.
1: Ah, már engedelmet. Ha maga külföldön látta ezt a verset, aztán pedig kiderül, hogy itt, annál a tisztnél is.
0: Bonyolult. Mi? Úgy látom, Andrej Antonovics maga vizsgáztat engem. Nézze, kérem. Arról, amit külföldön láttam, beszámoltam illetékes személyeknek, és magyarázatomat kielégítőnek tartották, az én ügyem ezzel végképp elintéződött, és senkinek sem tartozom számadással. És pedig nem azért intéződött el, mintha én besugó lettem volna, hanem azért, mert nem cselekedhettem másként. Na, vigye az ördög az egészet. Azért jöttem, hogy egy fontos dolgot mondjak magának. Egy rendkívüli kérésem van magához.
1: Kérése? Tessék.
0: Péter várott, sok tekintetben őszinte voltam, de bizonyos tekintetben, például ezt a fényes személyiséget illetően, na, hallgattam. Csak arról számoltam be, amiről kérdeztek. És éppen ebben látom a különbséget a gazvickó és a becsületes ember között, aki kényszer helyzetbe került. De kérem, most, amikor azok a tökfilkók, nos, amikor ez napvilágra került, és már a maga kezében van, maga jó szemű ember, és nem lehet előre kiismerni, azok az ostobák ennek ellenére is folytatják. Így hát én egy szóval eljöttem, hogy megkérjem. Mentsen meg egy embert, aki szintén ostoba, talán őrült is az ő fiatalsága, szerencsétlen sorsa és a maga emberiessége nevében, kérem.
1: De kiért jár közben? És mit jelentsen ez az egész?
0: Ez az ördögbe. Hát utóvégre nem tettek arról, hogy bízom önben. Hát hibás vagyok-e én azért, hogy a legnemesebb lelkű embernek tartom? És főleg eszesnek.
1: De hát kicsoda az illető?
0: Értse meg már végre, értse meg, ha kimondom a nevét, akkor ezzel kiszolgáltatom magának.
1: De hát hogyan találjam ki magamtól, ha nem mer nyíltan beszélni?
0: Na de ez az, maga mindig lehengerli az embert a maga logikájába. Az ördögbe is. Na, ez a fényes személyiség, az a diák, Satov, most már mindent kimondtam.
1: Satov? Hogy Satov?
0: Satov az a diák, akit a versben emlegetnek, az apja valamikor jobbágy volt. Itt lakik.
1: Satov.
0: Az, no, aki Stavruginnak adta a pofont.
1: Tudom. Na. De már engedelmet. Tulajdonképpen mivel vádolják? S főként mit akar kieszközölni maga?
0: Hát arra kérem, mentse meg. Érti? Hisz én már 8 éve ismerem, hisz én talán a barátja is voltam. Semmiség az egész, csupán 3,5 ember van abban a szervezetben, még a külföldiekkel együtt sem éri el a számuk a 10-et, ami pedig a fő én minden reménységemet. A maga emberségébe és eszébe vetem, maga megérti, hogy itt nem holmi országos összeesküvésről van szó, hanem egy hóbortos ember ostoba ábrányairól.
1: Aha. Látom, hogy Satov ludas a fejszés kiáltványok terjesztésében. De hadd kérdezzem, ha egyedül áll, akkor hogy tudta szétszórni őket itt, vidéken, meg a szomszéd kormányzóságban is, és végül külföldön? És honnan vette a röplapot?
0: De hát, ha mondom, hogy bizonyára 5-en, na legfeljebb 10 vannak összesen, az honnan tudnám pontosan?
1: Nem tudja? Azt tudta, hogy Satov a cinkosok egyike?
0: Jó, megmondom a teljes igazságot. A kiáltványokról semmit sem tudok, vagy jóformán semmit. No, persze, ugye itt van az a hadnagy, talán Satov, és még valaki, és ezzel aztán kész az egész nyomorúságos társaság. Én azért jöttem, hogy közben járjak Satovért, őt kell megmenteni, mert a vers az övé, az ő saját műve, és az ő révé nyomtatták ki külföldön.
1: Ha a vers az övé, akkor bizonyára a kiáltványokat is ő írta. De mégis, milyen adatok késztetik magát arra, hogy Satov úrra gyanakodjék?
0: Itt vannak az adatok.
1: Ez a cédula? Ez? Hisz ezt mintegy fél éve írták valahová külföldre.
0: Na, olvass el.
1: A fényes személyiséget itt nem tudom kinyomatni, de egyebet se tudok. Nyomassák ki külföldön. Iván Satov.
0: Na, azt hiszem, ez világos.
1: Igen, kérem, világos. Na de... kit kér meg erre az a Satov? Ez nem világos.
0: Hát Kirillovot. Ó, na most már ezt is tudja. Nem tudta eddig? Szinte bosszantó, hogy maga esetleg csak alakoskodik előttem, holott réges-régen tud mindent.
1: Talán csak ugyan tudok egyet is mást. De ki az a Kirillov?
0: Hát az az idegen mérnök, aki Stavrogin párbaj segíte volt, teljesen őrült erről kezeskedem. Ha a kormány tudná, milyen emberek ezek, nem emelne kezet rájuk. Úgy, ahogy vannak, mind ki kell innen toloncolni. Én még Svájcban kigyönyörködtem magam bennük.
1: Már engedelmet. Az imént azt állította, hogy a levelet Kirillov úrnak címezték, de nincsen rajta címzés. És azt honnan tudja, hogy valóban Satov úr írta?
0: Hát kerítse elő Satov keze írását, és hasonlítsa össze, ami pedig Kirillovot illeti. Onnan tudom, hogy ő a címzet, mivel ő maga mutatta meg nekem. Mi mindent meg nem mutatnak nekem. Ide hallgasson, adja nekem Satovot. Aztán a többieket vigye az ördög. Tálcán szolgálom fel önnek őket. Figyelgetem őket, de ahhoz, hogy eredményt érjek el, 6 nap kell. Ne piszkálja őket addig. Nézze, én csak Satov érdekében szólok a régi barátságunk alapján. De aztán, ha ön tollat fog, hogy jelentést küldjön oda, akkor dicsérje meg engem is.
1: Hálásan fogadom a szolgálatait, és biztosíthatom, hogy buzgalmának elismertetésére mindent megteszek.
0: 6 nap. Ne felejtse, elsősorban 6 nap türelmi idő kell nekem.
1: Ám legyen. De mellesleg engedje meg 1-2 szót. Ha az a Kirillov párbaj segítje volt Stavroginnak, akkor ebben az esetben Stavrogin úr is.
0: Mi van Stavroginnal?
1: Vagyis, ha ennyire jó barátok...
0: Ne, ezúttal vakot lőtt. Stavrogin. Ah, ne, hát ez tökéletes ellentét. Vagyis, hogy tökéletes ellentét...
1: Csak ugyan? Hát lehetséges ez? A feleségem ugyan említette nekem, hogy az ő pétervári értesülései szerint Stavrogin bizonyos, hogy úgy mondjam, utasításokkal.
2: Én nem tudok semmit, adjő, helytartóm!
1: Bocsánat, Piotr Stepanovics. Várjon, még egy aprócska dolog van itt. Itt van egy példány ugyanabból a kategóriából. Tessék, olvass el. Mi a véleménye róla?
0: Furcsa levél. Kegyelmes uram, ezennel bejelentem, hogy merénylet készül magas állású személyek és a haza ellen, meg aztán Isten tagadás is. Ezrével vannak kiáltványok, és ha a hatóság nem kobozza el, az egyszerű nép buta, meg aztán a pálinka is, a nép bűnösnek vélve kifosztja ezt is, meg azt is, én meg mind a két féltől tartva megbántam még azt is, amiben nem vettem részt. Ha azt akarja, hogy feljelentést tegyek a templomok meg a szentképek megmentése véget, akkor csak is én tehetem meg, ha bocsánatot adnak egyes egyedül nekem, a portás ablakában jelzés gyanánt állítson gyertyát minden este 7 órakor, ha látom, bízni fogok és eljövök, hogy megcsokoljam a fővárosból nyújtott irgalmas kezet, de azzal, hogy járadékot adnak, mert miből fogok élni, ön pedig csillagot kap érte, titokban kell, mert különben kitekerik a nyakamat kegyelmet, kétségbe esett hőse egy bűnbánó, szabad gondolkodó.
1: A portás fülkébe csempészték be tegnap.
0: Nos, hát mi a maga véleménye?
1: Én azt hiszem gúnyirat. Csúfságnak szántam.
0: Hát magát nem lehet megtéveszteni. Kapott már e félét?
1: Kaptam. 2. Névteleneket. Különböző stílusokban, különböző kézírással.
0: És olyan bohócosak voltak, mint ez?
1: Igen. És nagyon galádok.
0: Ugyanaz a tettes. Főként, mert ilyen ostoba. Mert hát azok mégiscsak művelt emberek, és bizonyára nem írnak ilyen ostoba. Tudja mit, hagyja nálam. Felkutatom a tettest, hamarabb, mint azokat.
1: Elviheti.
2: Na, Isten áldja, helytartóm. Lehet, hogy már 3 nap múlva felfedem a levélíróját. Adjö!
1: Egy, kettő.
2: A maga, Kirillov?
1: Kettő.
2: Ugyancsak sokat törődik az egészségével, már kora reggel tornázik.
1: Igen, ez az egészséghez tartozik. Üljön le.
0: Egy percre jöttem. Egészség ide, egészség oda. Én azért jöttem, hogy figyelmeztessem az egyességünkre. Bizonyos értelemben közeleg a mi időnk.
1: Miféle egyességre?
0: Hogy mifélére?
1: Ez nem egyesség, és nem kötelezettség. Én nem kötöttem le magam a semmivel. Úgyhogy maga téved.
0: Ide hallgasson. Mit akar maga?
1: Azt, amit eddig.
0: Vagyis kitart eddigi szándéka mellett?
1: Kitartok, de semmiféle egyesség nem létezik. Csak az én akaratom volt, és van.
0: Elismerem, csak ez az akarat ne változzék meg. Maga már rég elhatározta, hogy eldobja az életét. Vagyis hát, ugye ez volt az elve.
1: Nekem most is ez az elve.
0: Nagyszerű, ne felejtse, hogy senki sem kényszerítette rá.
1: Az kéne még. Milyen bután beszél maga?
0: Jó, folytatom. Maga már a régi szervezet idején is tagja volt a társaságnak, és még akkor feltárta ezt a társaság egy másik tagjának.
1: Én nem feltártam, hanem egyszerűen elmondtam.
0: Remek?
1: Nem remek. Maga nem értheti meg az én felfogásomat. Én azért akarom eldobni az életemet, mert ez az elvem. Mert nem akarom a halálfélelmet. A szervezetben felvetődött aztán a gondolat, hogy szolgálatot tehetek azzal, hogy öngyilkos leszek. És hogy amikor maguk itt fölfordulást csinálnak, és majd keresik a bűnösöket, akkor én hirtelen főbe lövöm magam. És hagyok egy levelet, hogy mindent én követtem el. Ilyen értelemben mondták nekem, hogy várjak. És én azt feleltem, hogy várok, amíg a szervezet nevében megjelölik az időpontot.
0: Jó, de ne felejtse el, kötelezte magát, hogy amikor megírja a búcsú levelet, csak is velem együtt teszi.
1: Én nem köteleztem magam, csak beleegyeztem. Mert nekem mindegy.
0: Nagyszerű, de ne felejtse el, összegyűjtöttünk magának 120 tallért a hazaútra. Tehát pénzt fogadott el?
1: Egyáltalán nem azért. Ilyesmiért az ember nem fogad el pénzt. És ne feledje, hogy Pétervárot visszafizettem magának a pénzt, és visszaküldték oda. Ahogyan maga nem tartotta magánál.
0: Jó, nem vitatkozom, visszaküldtük, de ne felejtse,
3: a levelet együtt fogalmazzuk.
4: Azt mondta, hogy a kiáltványokat kell magamra vállalnom.
3: Helyes. Más. Ott lesz ma este a mieinknél. Virginskynek születésnapja van. Ezzel az ürüggyel gyűlnénk össze.
4: Nem akar.
3: Legyen szíves, jöjjön el. Hatást kell keltenünk. És a maga arca. Na, egy szóval maga a végzet.
4: Úgy találja. Jó, elmegyek. De nem az arcom miatt.
3: Fél hétkor legyen ott. És ne feledje, nem beszél senkivel, hallgat, és olykor úgy tesz, mintha jegyzeteket készítene. Így hát majd azt hiszik, hogy maga revizor.
4: Nincs maguknak semmiféle revizoruk.
3: Nem baj, ne törődjön ezzel. Fegyka, itt van magánál?
4: Igen, itt.
3: Helyes, nem sokára elviszem. Ne féljen.
4: Nem félek. Csak Kálni jár ide, és azt mondja, hogy sok hely van, ahol meghálhatnak.
3: Hazudik, mindenütt keresik. Csak nem szokott beszélgetni vele.
4: Te igen, egész éjjel. Nagyon szidja magát. Éjjel a jelenések könyvéből olvastam neki.
3: Az erdekben a végén még keresztény hitre téríti.
4: Amúgy is a keresztény hitet vallja. Ne aggódjék, le fogja szúrni. Kit akar leszúratni?
3: Más célom van vele. Hát Satov? Tud fegykáról?
4: Én egyáltalán nem beszélek Satovval.
3: Haragban vannak. Mindjárt átmegyek hozzá.
4: Ahogy akarja.
3: Stavroginnal esetleg magához is átjövünk.
4: Jöjjenek.
3: Fontos dolgokról kell beszélnem vele. Na, most megyek. Átmegyek Satovhoz. Micsoda bal szerencse. Satov ágyban fekszik. Komolyan beteg?
5: Egyáltalán nem vagyok beteg. Csak egy kicsit a fejem.
3: Aha, mert éppen olyan ügyben jöttem, amely nem tűri a gyengélkedést. Ma Virginsky születésnapjának az ürügyén összejönnek a mieink. Stavrogint is elhozom. Magát természetesen nem cipelném oda, ne gyötörjék. És nem is azért, mert attól tartunk, hogy feljelent, de úgy alakult, hogy mégis el kell jönnie. Ott majd végleg eldöntjük, hogy milyen módon válhat ki a társaságból, és kinek adhatja át, ami még magánál van. Mi tagadás? Sokat kellett koptatnom maga miatt a nyelvem. De most úgy látszik, ők is beleegyeznek, persze azzal a feltétellel, hogy átadja nyomdát és a papírokat. Akkor aztán mehet, amerre lát.
5: Én nem vagyok köteles senkinek számot adni. Így hát engem nem is bocsáthat senki az utam.
3: Nem egészen így van. Magára sok mindent bíztak, és sohasem jelentette be világosan, hogy szakítani akar velünk.
5: Levélben mindent világosan bejelentett.
3: Nem világosan. Én például ide küldtem magának a fényes személyiséget kinyomtatni, maga pedig egy semmit mondó levéllel visszaküldte.
5: Én kereken megtagadtam a kinyomtatást.
3: Nem kereken, azt írta, nem tudom. De nem magyarázta meg, mi okból. Arra is gondolhattak, hogy anyagi okokból nem tudja kinyomtatni. Itt egyszerűen azt rebesgetik, hogy maga félre akarta vezetni a mieinket, a véget, hogyha kap valami fontos értesülést, besúgja. Én teljes erőmmel védtem magát, és megmutattam két soros válaszát, mint a maga mellett szóló bizonyítékot, de most, újra elolvasva, magamnak is be kellett látnom, hogy ez a két sor homályos, sőt, megtévesztő.
5: Hát olyan gondosan megőrizte a levelem.
3: Most is nálam van.
5: Bánja az ördög! Csak gondolják azok a tökfilkók, hogy feljelentettem őket, mit törődöm én velük? Szeretném látni, mit tudnak velem csinálni.
3: Számon tartják, és a kezükbe kerül a hatalom. Felakasztják.
5: Amikor majd leigázzák egész Oroszországot.
3: Ne vessen, ismétlem. Én védtem magát. Így vagy úgy, de ma mégis jelenjen meg. Azt tanácsolom. Nem jobb barátságosan elbúcsúzni? Hisz a nyomdagépet mindenképpen át kell adni.
5: Jó. Elmegyek. Stavrogin is ott lesz.
3: Okvetlenül ott lesz.
5: No és azt a maga gyalázatos, fényes személyiségét, amit én nem akartam kinyomtatni. Mégiscsak kinyomtatták.
3: Ki?
5: Hogy elhitessék a gimnazistákkal, hogy maga Herzen írta a maga albumába.
3: Maga Herzen.
5: Menjen innen. Nem akarok együtt ülni magával.
3: Megyek.

0: Stavrogin. Vegye feleségül Lizaveta Nikolajevnát.
1: De Drozdov, ha nem tévedek, Lizaveta Nikolajevna magának már eljegyzett menyasszonya.
0: Igen, eljegyzett gyűrűs menyasszonyom.
1: Talán összevesztek?
0: Ne. Szeret és tisztel. Ezek az ő szavai. Az ő szavai pedig mindennél becsesebbek.
1: Ez kétségtelen.
0: De tudja meg, hogy ha ő már ott áll velem az oltár előtt, az esküvői korona alatt, és maga csak odaszól neki, rögtön ott hagy engem, meg mindenkit, és követi magát.
1: Nem téved?
0: Nem tévedek. A magával szemben érzett szakadatlan őszinte és teljes gyűlölete alól minden pillanatban elővillan a szerelem, és... az őrület, a legőszintébb, a leghatártalanabb szerelem és őrület.
1: De mégis, Drozdov, hogy rendelkezhet Lizaveta Nikolajevna kezével? Van ehhez joga? Vagy éppen ő hatalmazta fel rá?
0: De ezek csak szavak! Bosszúálló, diadalmas szavak! Biztosra veszem, hogy maga is, Stavrogin, megérti, amit nem mondtam ki, és különben is van itt helye kicsinyes hiúságnak. Tessék, jogom nincs hozzá, a felhatalmazás pedig elképzelhetetlen. Elizaveta semmiről sem tud, és én, a vőlegénye, a maradék eszemet is elvesztettem. Megértem a bolondokházára, és ráadásul személyesen jövök ide, hogy bejelentsem magának. Az egész világon maga az egyetlen, aki őt boldoggá teheti. Utolsó gazember lennék, ha oltárhoz vezetném. Az, amit én itt cselekszem, hogy átadom őt magának, a legkérlelhetetlenebb ellenségének talán olyan gaztett, amelyet természetesen nem bírok elviselni.
1: Főbe lövi magát, amikor majd esketnek bennünket?
0: Nem. Sokkal később. Minek mocskulnám be a nászruháját a véremmel?
1: Ezekkel a szavakkal bizonyára engem akar megnyugtatni.
0: Magát? Ugyan mit számít magának néhány csepp vérrel több vagy kevesebb?
1: Mondja csak, miből következtetett Lizaveta iránti érzelmeimre?
0: Hogy? Hát nem zaklatta őt folyton? Nem zaklatja, és nem szándékszik zaklatni ezután is?
1: Egy nő iránti érzelmeimről nem beszélhetek fennhangon egy harmadik személy előtt. Ehelyett viszont elárulhatok magának egyebet. Nős vagyok.
0: Hogy?
1: Így hát már nem nősülhetek meg, és nem zaklathatok senkit.
0: Ezt sehogy se gondoltam volna. Ha ezután, a beismerés után nem hagyja békén Lizaveta Nikolajevnát, és boldogtalanná teszi, én bottal velem hagyom magát, mint egy kutyát a kerítés tövébe. Ezt jegyezze meg!

0: Miért jött hozzám Verovenszky? Ja, persze, emlékszem már, a mieinkhez visz. Na, menjünk.
1: Tavrogin, maga előre nevet, hogy meglátja a mieinket?
0: Egyáltalán nem nevetek, ellenkezőleg. Biztosra veszem, hogy a legkomolyabb társaság lesz ott.
1: Mogorva fafejek, ahogy egyszer mondani tetszett.
0: Nincs mulatságosabb némelyik mogorva fafejűnél.
1: Fogadni mernék, hogy ez Drozdovra mondja. Ugye azért volt itt, hogy átengedje magának a menyasszonyát, Lizaveta Nikolajevnát. Képzelj el, én biztattam föl.
0: Hát még mindig segíteni szándékszik nekem, hogy újra szabad legyek.
1: Mihelyt hív? De tudja, van egy olyan út, amely a legbiztosabb.
0: Igen, ismerem azt az utat.
1: No nem, ez egyelőre titok. De ne felejtse, a titok pénzbe kerül.
0: Azt is tudom, mennyibe.
1: Mennyibe? Mit mondott?
0: Azt mondtam, hogy az ördög vigye magát a titkával együtt. Inkább árulj el, kik lesznek ott.
1: Ó, a legvegyesebb kompánia. Kirillov is ott lesz.
0: Mind tagjai valamelyik körnek?
1: Az ördögbe is, de siet. Itt még egyetlen kör sem alakult meg. Ahová megyünk, csak 4 tag van. A többiek még várakoznak. Versenyt kémkenek egymás után, és hordják nekem a jelentéseket. Sokat ígérő társaság. Az első, ami borzasztóan imponál mindnek. A tisztség. Szándékosan találok ki különféle rangokat. Nálam vannak titkárok, titkos megfigyelők, elnökök, nyilvántartók, ezeknek a helyettesei. Aztán a következő erő, az érzelgőség. No és aztán a legfőbb erő, a saját véleményük szégyenlése. Na ez aztán az erő. Vajon ki volt az a derék ember, akinek köszönhető, hogy egyetlen önálló gondolat sem maradt egyiküknek sem a fejébe? Szégyennek tartanák.
0: Hát, ha így van, miért töri magát?
1: Ha egyszer ott hever az illető, és tétlenül bámul a világba, akkor hogyan ne csábítson az ember? Én mondom magának, hogy nálam akár melyik a tűzbe megy, csak rá kell kiabálni. A tökfilkók a szememre vetik, hogy itt mindenkit becsaptam holmi vezérkarral és számtalan elágazásával. Egyszer már maga is korholt miatta, pedig hol van itt a becsapás? A vezérkör. Én és maga. Elágazás pedig lesz, amennyit csak akarnak.
0: És ez mind ilyen szemét?
1: Anyag. Hasznát vehetjük ennek is.
0: És maga még mindig számít rám.
1: Maga a főnök. Maga az erő. Én csak az oldalán állok, mint a titkára. Tudja, ha? Mi beülünk a csónakba, az evezőnk jávorfából van, a vitorlánk selyemből, a taton pedig ott ül a szép szűz, a tündöklő Lizaveta Nikolájevna. Vagy hogy is éneklik abban a dalban?
0: Belesült, Verhovenszky, belesült. Na, figyeljen, mondok én magának tréfásabbat. A hivatali szellem meg az érzelgőség az mind jó csiríz. De van ennél különb is. Bújtsa fel a kör 4 tagját, hogy tegyék el láb alul az 5. Azzal az ürüggyel, hogy besúgó. És akkor a kiontott vérrel, mint egyetlen bokkal, összeköti őket. A rabszolgái lesznek.
1: Túl messzire megy, Stavrogin.
0: Engem persze valami revizorként tüntetett fel, akinek kapcsolatai vannak a külföldi vezérkarra.
1: A revizor nem maga lesz, de természetesen beszélni fog.
0: Hát maga? Fog-e beszélni?
1: Nem, inkább magát hallgatom.
0: Az ördög vigye magát. Csak ugyan ötletet ad nekem.
1: Miért?
0: Ott talán majd elmondom. De cserébe eldöngetem magát. Gyerünk. De várjunk csak. Verovenszky. Nem a legfőbb rendőrségtől jött maga?
1: Hát, aki valóban ilyen kérdéseket forgat a fejében, az nem szokta kimondani.
0: Értem én, értem. De hát most magunk között vagyunk.
1: Nem, egyelőre nem a legfőbb rendőrségtől. Elég. Meg is érkeztünk. Öltsön megfelelő ábrázatot, Stavrogin. Én mindig ezt teszem, ha belépek hozzájuk. Minél több marconaság, egyéb nem kell. Roppant egyszerű dolog.
2: E fajta kérdéseket...
1: Uraim, kötelességem kijelenteni, hogy ez a beszélgetés túl messzire ment. Én még egyetlen tagot sem vettem fel. Így hát senkinek sincs joga azt állítani, hogy én tagokat toborzok, mert mi csupán véleményt cserélünk. Vagy talán feljelentéstől tartanak? Ha? Hát akadhat most köztünk besugó.
3: Nem arról van
4: senki
3: szó.
4: Senki sem lát vele másba.
1: Uraim, ha ez így van, akkor én kompromittáltam magam a legjobban. Éppen azért. Azt javaslom, hogy válaszoljanak egy kérdésre. Természetesen, csak ha akarnak.
3: Mi az a kérdés?
1: Mi az a kérdés? Rukkoljon elő vele. Ez olyan kérdés, hogy utána menten kiderül. Együtt maradjunk-e, vagy szótlanul fogjuk a kalapunkat, és oszoljunk szét.
3: Kérdést, a kérdést.
1: Ha mindegyikünk tudna egy megfontolt szándékkal elkövetett politikai gyilkosságról, akkor minden következményt előre látva már is indulna-e feljelentést tenni, vagy pedig a további eseményeket várva otthon maradna? Hadd kérdezzem meg először magát, Jamsin.
3: Miért éppen én tőlem kérdezi legelőször?
1: Mert maga kezdte az egészet. Na, legyen szíves, ne kerteljem.
3: Bocsánat, ez a kérdés szinte sértő.
1: Nem így, kérem. Nem lehetne pontosabban?
3: Sosem voltam a titkos rendőrség ügynöke.
1: Szíveskedjék pontosabban, Jamsin. Ne tartson fel bennünket. Na. Igen vagy nem? Besúgná vagy nem súgná be?
5: Természetesen nem súgnám be.
4: És más se súgja be.
1: Természetesen senki se súgná be.
0: Akkor engedje meg, hogy magához forduljak, Erkel.
1: Besúgná-e, vagy nem? Ne felejts el, szándékosan fordulok magához.
4: Nem súgnám be, kérem.
1: Na de ha tudná, hogy valaki meg akar ölni, és ki akar rabolni egy másikat, egy közönséges halandót, akkor ugye jelentené előre figyelmeztetni a hatóságot.
4: Persze, kérem, csak hogy az polgári eset lenne. Ez pedig politikai feljelentés. Én sem voltam a titkos rendőrség ügynöke soha.
3: Más sem volt.
1: Én sem. Senki.
3: Elmegy. Hová megy, Satov?
1: Ez csak magának lesz hátrányos, Satov!
6: Neked viszont, mint kémnek és gazembernek előnyös lesz.
4: Ez aztán a jó próba. Bevált.
1: De vajon nem későn vált-e be?
3: De ha besúgó volna, akkor alakoskodna. Ő pedig köpött az egészre és elment.
5: Uraim, Stavrogin is felállt. Stavrogin sem válaszolt a kérdésre. Engedelmet, Stavrogin úr, mi itt mindnyájan feleltünk a kérdésre, maga meg szó nélkül elmegy?
0: Nem látom szükségét, hogy válaszoljak.
4: De mi kompromittáltuk magunkat, maga meg nem.
0: Mi közöm nekem ahhoz, hogy maguk kompromittálták magukat?
1: Bocsánat, uraim, bocsánat, de maga Verhovenszky úr sem válaszolt a kérdésre, hanem csak feltette.
7: Jó éjszakát, én is megyek.
1: Mit mivel velem, Stavrogin? Menjen Kirillov után, ő hozzá, rögtön én is ott leszek. Rendkívül fontos!
0: Nekem egyáltalán nem fontos.
7: Stavrogin ott lesz nálam. Magának is nagyon fontos ez, Stavrogin. Otthon majd bebizonyítom.

0: Mário Tessuan, és eu. Jöjjön be. Jöjjön be maga is, Verhovenski.
1: Nézze, Stavrogen. Itt az a levél, amelyet Lemkétől hoztam el. Olvassa. Nos, az a bitang Lebjátként meg is teszi, amit ír, mivel maga rendelkezik vele, adjon tanácsot, mit tegyünk, biztosra veszem, hogy már holnap elmegy Lemkéhez.
2: Hát csak menjen.
1: Hogy menjen?
2: Maga téved. Ő nem tőlem függ. Meg aztán nekem mindegy is. Engem nem fenyeget semmivel, csak magát fenyegeti.
1: Magát is?
2: Nem hiszem.
1: De lehet, hogy magát majd mások nem kimérik. Ide hallgasson, Stavrogin. Csak nem a pénzt sajnálja.
2: Hát talán pénz is kell.
1: Okvetlenül. 2000 vagy minimum másfél. Adj ide nekem holnap, vagy még ma. És holnap estére már el is juttatom a bitangot Pétervárra. Ezt akarja, ha? És a maga úgy kívánja. Ezt ne felejts el, a maga feleségével Mária Timofejevnával együtt indítom útnak.
2: Nekem nincs okom elküldeni innen Mária Timofejevnát.
1: Talán nem is akarja.
2: Talán nem is akarom.
1: Nagy szóval, lesz pénz, vagy nem lesz?
2: Nem lesz.
1: Aj, Stavrogin! Maga tud valamit? Vagy már csinált is egyet mást?
2: De hisz maga megkapta az apjától a pénzt a birtokáért. 6 vagy 8 000 kapott. Így hát fizesse meg azt a másfelet a sajátjából.
1: Maga kezd tréfálkozni.
2: Na Isten magukkal, engedjen ki.
1: Nem!
2: Jó. Jó, akkor még valamit. Nem engedem át magának Satovot.
1: Mi?
2: Nemrég megmondtam már, mire kell magának Satov vére. Ezzel a csirízzel fogja összeragasztani a csoportját. Na de én, hát én minek kellek magának? Állandóan zakat. Juttassak 1500 Lebjatkin kapitánynak, és ezzel adjak alkalmat Fegykának, hogy leszúrja. Tudom. Tudom, azt hiszi, hogy egyúttal a feleségemet is meg akarom gyilkoltatni. Arra számít, ha ezzel a bűncselekménnyel bilincsbe ver, akkor a hatalmába kerít. Hát így van, Verhovenski. Minek magának ez a hatalom? Minek kellek én magának?
3: Jó, ne válaszolj!
1: Nem, állj, egy tapot a sereg! Béküljünk ki! Béküljünk ki! Na. Ide hallgassal! Én akár holnap elviszem magának Lizaveta Nikolajevnát. Na, akarja? Nem? Miért nem felel? Mondja meg, mit akar, és én azt teszem. Ide hallgasson. Odaadom magának. Sátovot. Ha? Akarja?
2: Tehát igaz, hogy meg akart öletni?
1: De minek kell magának, Sátov? Minek? Béküljünk ki!
2: Mi lehet-e magát?
1: Béküljünk ki, ide hallgasson. Én is kést hordok a csizmaszárban, mint Fegyka, de magával kibékülnék.
2: De hát mire kellek én magának, az ördögbe is? Valami titoklapangit vagy, mi? Miféle talizmánnak néz maga
1: engem? Ide hallgasson, mi a feje tetejére állítjuk az egész országot. Nem hiszi? Alapjaiban ingatunk meg mindent. Csak 10 ilyen csoportocskám legyen Oroszországban, és engem soha el nem fognak. 10 ilyen csoportocskám.
2: Mind ugyanilyen többfilkókból.
1: Mondja, csak ugye nem hiszi, hogy mi ketten tökéletesen elegendők leszünk ehhez. Ide hallgasson, nyugaton a pápa, nálunk pedig maga. Ha? Maga? Lesz az úr?
2: Adjon engem maga része.
1: Stavrogin, maga szép férfi. Tudja, hogy szép? Magában még gyermetegség, egyenesség is van. Tudja ezt, én szeretem a szépet. Én nihilista vagyok, de szeretem a szépet. Én még egy bálványt is szeretek. Maga az én bálványom, maga a vezér. A nap, én pedig a maga kis férge vagyok. Lehet, hogy csak ugyan félre beszélek, de én gondoltam ki az első lépést. Oroszországban egyetlen ember van, aki kitalált az első lépést, és tudja, hogyan kell megtenni. Ez az ember én vagyok. De nekem szükségem van magára. Maga nélkül nulla vagyok. Lambikba zárt eszme.
2: Én először hallgatom magát, Verhovenski. Mégpedig elámulva hallgatom.
1: Meghirdetjük a rombolást. Tűzvészeket támasztunk, legendákat terjesztünk, és itt minden rühes kis csoport kapóra jön. Ezekben a kis csoportokban találok ki magának olyan önkénteseket, akik bármire vállalkoznának, sőt, még hálásak is lesznek a megtiszteltetésért. Akkor aztán elszabadul a pokol, akkor aztán harcba vetjük. Na, kit?
2: Hát kit?
1: Iván Cárevicset!
2: Kicsodát?
1: Iván Cárevicset! Magát! Magát!
2: Mint trónkövetelő?
1: Azt mondjuk, hogy bujdosik. Ha? Tudja, mit jelent ez a rejtélyes szó, hogy bujdosik? De majd megjelenik. Ő van, de senki sem látta. Soha nem látott erő lesz.
2: Így hát komolyan számított rám.
1: Miért?
0: Őrült.
1: Miért? Miért nem akarja? Fél? Pedig én épp azért kapaszkodom magába, mert maga semmitől sem fél. Itt hallgasson. Pénz nélkül is megteszem. Honnan végzek Marja Timofejevnával? Ha? Ingyen. És már holnap idehozom magának Lizát. Na, akarja a Lizát? Mindjárt holnap?
2: Minek?
1: Nincs hozzá kedve. Szinte tudtam. Hazudik. Maga hitvány, parázna, elfajult urfi. Nem hiszem el. Magának farkas étvágya van. Ne! Ne hagyjon itt! Stavrogin, adok magának egy napot. Na, jó, kettőt, hármat! Háromnál többet nem adhatok! Na, akkorra várom a válaszát!

0: Ördögök. Dosztojevszkij regényét Makai Imre fordításának felhasználásával rádióra írta Zolnai Vilmos. A második részt hallották. A szereposztás a következő volt. Stavrogin Lukács Sándor, Verhovenszkij Haumann Péter, Lemke Bács Ferenc, Kirillov Szilágyi Tibor, Satov Szombati Gyula, Drozdov Szacsvai László, Jamsin Harkányi Endre, Erkel Nagy Gábor, Virginszkij Balázsi Gyula, Liputyin Györfi László. Közreműködött Csupics Mária. A zenét Hegedűs Emmi állította össze. A felvételt Dobó Katalin és Ördög Zsuzsanna készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő és Vasadi Balog Miklós volt. Dramaturg rendező Török Tamás.
1: A felvétel 1981-ben készült, és legutóbb 1997. november 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Dosztojevszki tökéletlen és hatalmas szörnyeteg, de nincs párja eredetiség és hatásosság dolgában.
2: Egy Szentpéterváron akkreditált francia diplomata mondta ezt. Azóta könyvtárnyi tanulmány jelent meg róla a legellentétesebb véleményekkel. Két szovjet esztéta, Vlagyimir Jermilov...
3: Nem tudjuk feledni és megbocsátani Dosztojevszkijnek azt a sötét, ádáz dühöt, mely korának legjobb demokratikus erői láttán elvakította.
2: És Viktor Sklovszki...
4: Nem lehet megsérteni Dosztojevszkijt anélkül, hogy meg ne sértenők magát az emberiséget is, sokféle nagyszabású szándékában és útkeresésében.
2: Továbbiak.
5: Megszállott titoklátó.
6: Epileptikus őrült.
3: Gyermeklány erőszakoló szadista.
7: Mániákos rulettbolond.
6: Áruló renegát.
5: Zseniális proféta.
2: Ez az ember feletti ember, ennek is nevezték, 1821-ben született másodikul egy 7 gyerekes családba.
8: Dosztojevszkij. Dokumentumjáték. Az író naplója, levelei, özvegyének emlékirata és kortársainak feljegyzései alapján írta Zolnay Vilmos.
9: Szegény emberek.
2: Alekszandr Ivanovics Szaveljov, tanulótársa a hadmérnöki főiskolán írja Dosztojevszkijről.
4: A szegények védtelenek iránti részvét már igen korán, kisgyermekkorában kifejlődhetett benne, amikor Moszkvában élt atyával, aki orvos volt a szegény kórházban. Fyodor Mihajlovics ott az ablakon át, az udvaron, a lépcsőn nap-nap után láthatta a szegényeket, koldusokat, toprongyos nincsteleneket, akik elvánszorogtak a kórházig, s ott ültek vagy hevertek, segítségre várva.
2: Édesanyját 18 évesen vesztette el. Apja ezután falura költözött. A harmadik fiú, Andrej, beszél.
10: Jó magam, mikor utoljára voltam len falun apámnál, 1838 nyarán, semmi abnormálisat nem észleltem életmódján. De aztán ismét magára maradt a késő őszre, hosszú télre. Hajlandósága a szeszes italok iránt egyre erősödött, és mondhatni sosem volt teljesen józan állapotban. Elérkezett a tavasz, de nem sok jót ígért. Akkoriban Cseremosnya faluban az erdőszélen, a földeken dolgozott egy munkás csapat. Talán 15 vagy 20 főből álló. Apámat kihozta a sodrából a parasztok valamiféle ügyetlensége, kikelt magából, s kiabálni kezdett az emberekkel. Egyikük a legmerészebb gorombasággal válaszolt, majd megijedt durvasága netáni következményeitől, és elordította magát. Gyertek, fiúk, végezzünk vele! Ezzel valamennyi paraszt mind a 15-en rávetették magukat apámra, és egy perc alatt agyonverték. Mint keselyük hada zúdult le a falura Kasíriból a vizsgáló csoport. Első dolguk természetesen az volt, hogy kiderítsék, mennyit tudnak áldozni a muzsikok a bűncselekmény eltitkolásáért. Nem tudom, milyen összegben állapodtak meg, csak annyit, hogy a vizsgálók megtalálták számításaikat. A holttestet felboncolták, és megállapították, hogy a halált agyvérzés okozta. Egy hét sem múlt el apám halála és temetése óta, amikor nagyanyánk lejött, meglátogatta apánk sírját, és a templomból egyenesen Hohjaincevékhez ment. A házaspár nem titkolta el a haláleset igazi okát.
11: De ne indítson eljárást, Olga Jakovlyevna, semmi esetre se, sem maga, sem más rokon. Elképzelhetetlen, érti, elképzelhetetlen, hogy a vizsgáló csoport bevallaná, hogy megvesztegették. Ha kihantolnák is a megboldogultat, a második hullavizsgálat ugyancsak agyvérzést állapítana meg.
3: De tegyük fel, Olga Jakovlyevna, hogy a vizsgálat teljes bizonyossággal felderítené, hogy gyilkosság történt. Az örökösök teljesen és véglegesen tönkre mennének belé. Cseremosnya falunak útszolván a teljes férfi lakosságát elhurcolnák, és kényszermunkára küldenék. Hallgassanak, Olga Jakovlyevna,
2: Fyodor Mihajlovics levele bátyjához.
12: Sok könnyet ontottam apa halála miatt. A helyzetünk még borzalmasabb. Nem magamról beszélek, hanem a családunkról. Vannak-e a világon szerencsétlenebbek a mi testvéreinknél? Mardos a gondolat, hogy idegenek fogják felnevelni őket. Magamról mit mondhatnék? Nem vagyok nyugodt most. De ebben a lelkitusában érnek meg a rendkívül erős jellemek. A ködös tekintet kitisztul, az életbe vetett hit pedig tisztább és magasztosabb forrásból fakad. Lelkemet nem kavarják fel a korábbi heves kitörések. Minden csendes benne, mint az olyan ember szívében, aki mély titkok őrzője. Annak tanulmányozásában, hogy mit jelent az ember és az élet, elég szép eredményeket értem el. A jellemeket megtanulhatom az íróktól, akikkel életem legjobb részét szabadon és örömtelien töltöm. Bízom magamban. Az ember titok. Meg kell fejteni, és ha egész életedben ezt a titkot fogod fejtegetni, akkor ne mondd, hogy elvesztegetted az időt. Én ezzel a titokkal foglalkozom, mivel ember akarok lenni.
2: Egy másik levél.
12: Van egy ábrándom. Őrülté válni. Hadd nyüzsögjenek az emberek, hadd gyógyítsanak, hadd tanítsanak értelemre. Hiszen olvastad Hoffman összes műveit, bizonyára emlékszel hát Albán jellemére. Hogy tetszik? Szörnyű látni egy embert, akinek hatalmában van az elérhetetlen. Egy embert, aki nem tudja, mihez kezdjen önmagával, aki játszadozik egy játékszerrel, amely nem más, mint Isten.
2: Alekszandr Jegorovics Rizunkampf orvos egy ideig együtt lakott vele.
13: Fyodor Mihajlovics, gömbölyded, kövérkész, szőke fiatalember, arca kerek, orra kisé pisze. Sötét szőke haja rövidre nyírva, magas homlok a gyér szemöldöke alatt nem túl nagy, mélyen ülő szürke szemek húzódnak meg. Orcája sápadt, kisé szeplős, arcbőre beteges, földszínű, ajka kisé duzzott. Szenvedélyesen szereti a költészetet, de írni csak prózát ír, mert nincs türelme a forma kidolgozásához. A gondolatok úgy támadnak agyában, ahogy az örvényből felfröccsen a víz. Egyébként azokhoz az emberekhez tartozott, akiknek a környezetében mindenki jól él, de ő maga állandó szükséget lát. Irgalmatlanul meglopták. Ő azonban jó hiszeműségében nem akarta dolgok mélyére nézni. Még a velem való együttlakás is újabb kiadások állandó forrásává vált számára. Minden szűkölködőt, aki hozzám az orvoshoz fordult tanácsért, úgy fogadott, mint kedves vendégét. És meg is vendégelte.
12: Nekem volt szükségem erre. Mivel a szegény emberek életének a leírására vállalkoztam, örömmel ragadok meg minden alkalmat, hogy közelebbről megismerkedjem Pétervár proletáriaival.
13: A pénztelensége katasztrofális volt. Egy szép napon azonban valahogy másképp a megszokottól eltérő módon kezdett felalá járkálni a halban. Döngő léptekkel, önérzetesen és szinte büszkén. Kisült, hogy 1000 rubelt kapott Moszkvából. Másnap reggel azonban ismét halk, félénk lépteivel óvakodott be a hálószobámba.
12: Alekszandr Jegorovics, a legalázatosabban arra kérem, adjon nekem kölcsön, ha a módjában áll az összeget nélkülözni, 5 rubelt.
13: De hát mi történt az 1000 rubeljével, Fyodor Mihajlovics?
12: Igen, sok pénz volt. Csak hogy ki kellett fizetnem az adósságaimat. A többit pedig biliárdon vesztettem el. Nem éppen az utolsó rubelig, de hát játék közben nagyon összemelegettünk az egyik partneremmel. Meghívtam ide magamhoz. És képzelje, Alekszandr Jegorovics, 1 percre kimentem a dolgozószobámból, és ez alatt eltűnt az utolsó 50 rubelem.
2: Dmitri Vasiljevics Grigorjevics visszaemlékezéseiből.
4: Egy reggel nyáron történt, Dosztojevszkij behívott magához. A díványon ült, mely egyúttal hálóhelyül is szolgált, s előtte kicsiny íróasztalán nagy alakú vaskos füzet feküdt, telistele írva apró gyöngybetűs írásával.
12: Ülj le, Grigorovics! Tegnap fejeztem be a másolást. Fel akarom neked olvasni. Ülj le és ne szakíts félbe.
4: Az, amit így együltében, úgy szóván egy szuszra felolvasott nekem, hamarosan nyomtatásban is megjelent Szegény emberek címmel. Nyekraszovnak én olvastam fel Dosztojevszkij művét. Az utolsó lapoknál Amikor az öreg Gyevuskin elbúcsúzik Varenykától, nem tudtam magamon uralkodni. Hangom elcsuklott. Lopva rátekintettem Nyekraszovra, az ő arcán is könnyek peregtek végig. Bizonygatni kezdtem, hogy a jó ügyet sohasem szabad halogatni. Menjünk el most mindjárt Dosztojevszkijhez, a késői idő ellenére hajnali 4 óra felé járt. Gratuláljunk sikeréhez, és állapodjunk meg vele mindjárt regénye kinyomtatásában.
2: Levél Mihail bátyjához 1845. novemberben.
12: Hát, testvér, azt hiszem, dicsőségem már nem is lehet nagyobb a jelenleginél. Mindenütt kimondhatatlan tisztelet, rettentő kíváncsiság személyem iránt. Megismerkedtem egy sereg igen rendes emberrel. Odojeszki herceg arra kér, tüntessem ki látogatásammal. Szollogub gróf a haját tépi kétségbeesésében. Panajev bejelentette neki, hogy van egy tehetség, aki sárba tapossa valamennyiüket. Szollogub lóhalálában sorra járt mindenkit. És amikor Krajevszkijhez belépett, rögtön azt kérdezte. Ki az a Dosztojevszki? Hol láthatom azt a Dosztojevszkit? Krajevszki, aki senki előtt térdre nem borul és mindenkinek megadja a magáét, azt felelte neki, hogy Dosztojevszki nem óhajtja önt megtisztelni azzal, hogy látogatásával szerencsélteti. Ez valóban így van. Az a rohadt arisztokrácia most azt hiszi, hogy megalázhat kivételes kegyeivel. Mind úgy tekintenek, mint valami csodát. A számot se táthatom ki anélkül, hogy minden sarokban ne arról beszélnének. Dosztojevszki ezt és ezt mondta. Dosztojevszki ezt meg azt akarja tenni. Bielinszki úgy szeret, hogy jobban már nem is lehet. A napokban tért vissza Párizsból Turgenyev, a költő, bizonyára hallottál róla. És már az első alkalommal olyan ragaszkodással, olyan barátsággal szegődött mellém, hogy Bielinszki azzal magyarázta, Turgenyev szerelmes lett belém.
9: A holtak háza.
2: Alekszandr Petrovics Miljukov, író, kritikus, a Petrasevszki kör tagja.
6: Dosztojevszkijjel 1848 telén ismerkedtem meg. Az akkori művelt ifjúság számára nehéz idők voltak ezek. A februári párizsi forradalom kitörése óta Európa szerte váratlan események követték egymást. Felkelések robbantak ki Milánóban, Velencében, Nápolyban, Németországban, az osztrák-magyar monarchiában. Úgy tetszett, az egész európai világ újjászületik. Oroszországban azonban megállt az idő. A sajtó, a tudomány egyre keservesebb elnyomatásban senyvett. A társadalmi fejlődés gondolatát teljesen elfojtották. Külföldről csempész áruként egész sereg liberális szellemi könyv, tudományos, valamint szépirodalmi munka jutott be az országba. A francia, német hírlapokban, akármennyire kiherélték is őket, egyre másra jelentek meg a forradalmi hangú cikkek. Nálunk ezzel szemben egyre jobban elfojtották a tudományos és irodalmi munkásságot. A cenzúra hova tovább úgy félt a könyvektől, mint a tűztől. Pétervárat akkoriban kisebb körök, társaságok alakultak, eleinte csupán csak azzal a céllal, hogy baráti környezetben találkozzanak. Elmondják egymásnak a legfrissebb híreket, eszmét cseréljenek, és szabadon beszélhessenek, anélkül, hogy avatatlan idegen fültől vagy nyelvtől kelljen tartaniuk. Dosztojevszki sokakkal ellentétben úgy vélte, hogy a nép türelmes megadással a felsőbb hatóságoktól várja sorsa jobrafordulását. Ma is hallom lelkes hangját, amint Puskin költeményét mondja.
12: Megéremé, hogy új korszak köszönt a népre, a cár intésére megdől a szolgaság. Barátaim, vajon megláthatom-e végre a szent szabadságnak tündöklő hajnalát?
3: Április 22-én, vagy jobban mondva 23-án, 1849-ben 4 órakor értem haza Grigorjevtől, lefeküdtem és rögtön elaludtam. Legfeljebb egy óra múlva félálomban észrevettem, hogy gyanús és furcsa emberek jöttek be a szobámba, karcsörrend, beleütődött valamibe. Mi történt? Kérdeztem felkelve az ágyból.
14: Parancs, olvassa!
12: Hiszen ez... Engedjék meg, hogy...
14: Semmi. Öltözzön. Megvárjuk.
3: Amikor öltöztem, ők a könyveimet követelték és kutatni kezdtek. Nem sokat találtak, de mindent felforgattak. Irataimat és leveleimet zsineggel gondosan átkötötték. A rendőrfőnök rendkívül körültekintőnek bizonyult, benyúlt a kályhába, és csibukommal megkotorta a kihűlt hamut. A csendőrtiszt helyettes az ő parancsára felállt egy székre, felkapaszkodott a kályha tetejére,
5: Belebillent a párkányról, nagy zajcsapva ráesett a székre, majd a székkel

0: Nagy forgalom, rengeteg nép. Sok ismerőst láttam. Valamennyien álmosak és szótlanok voltak. Valami civil, de magasrangú úr fogadott. Egyre másra jöttek a kékruhás urak különböző áldozatokkal. Lassanként körülálltuk a civil urat, aki listát tartott a kezében. A listában Antonelli úr neve előtt ceruzával ez állt: ügynök a leleplezett ügyben. Szóval Antonelli, gondoltuk. Különböző sarkokba helyeztek bennünket, hogy ott várjuk meg, míg végleg el nem döntik, kit hova tesznek.
1: Levél Mihail bátyjához.
2: Köszönöm levelet, testvér. Nagy megkönnyebbülést és élményt jelentett. Azt írod, drága barátom, ne busuljak. Nem busulok én. Persze a Péter Pál erődben sivár és unalmas az élet, de mit csináljak? Időnként folytogat a torkom, mint régebben is. Étvágyom minimális, alig alszom, akkor is beteges álomképek gyötörnek. 5 órát alszom naponta, és már hajnali 4 után felébredek. Csak ez a keserves. A legnehezebb mégis az alkony, és itt 9-kor már teljesen sötét van. Van úgy, hogy éjjel 1-2-ig sem tudok elaludni. Egy szóval, nagyon nehezemre esik elviselni az 5 órányi sötétséget.
1: Aksaromov Dmitri Dmitrijevicsnek, a Petrasevszkij kör tagjának emlékezése.
3: Még sötét volt, amikor a Péter Pál székesegyház tornyában megszólalt a harangjáték, és utána az óra elütötte a 7:30. Hamarosan észrevettem, hogy a földet frissen hullott hó borítja. Hangok hallatszottak. Úgy tetszett, az őrök valami okból izgatottak. Lassan megvirradt, a járkálás fokozódott, és egyre inkább érződött az erődbeli őrség feszült, gondterhelt állapota. Ez szokatlan, addig sosem észlelt jelenségek láttára, csüggedtségem ellenére hirtelen megélénkültem. Kíváncsiságom, érdeklődésem percről percre fokozódott. Egyszer csak látom, hogy a templom mögül kocsik hajtanak elő. 1, 2, 3, és jönnek, és jönnek, vég nélkül, és megállnak a fehér ház előtt, meg a templom közelében. Majd újabb látvány tárul szemem elé. Nagyszámú lovas csapat jelenik meg, egyik csendőr osztag a másik után is, megállnak a kocsik körül. Mit jelenthet mindez? Csak nem megint temetés. De akkor mire valók az üres kocsik? Csak nem érkezett el az ítélet kihirdetésének napja. Szívem feldobogott. Igen, persze, a kocsik értünk jöttek. Tehát vége? Április 22-től december 22-ig 8 hónapig voltam a magánzárkában. 8 hónapja nem láttam a napot. Valósággal megrészegültem a szemem elé táruló csodálatos téli képtől. Egyre újabb kocsik érkeztek, és azokból egymás után szálltak ki rabtársaink. Megöleltük egymást abban a tudatban, hogy rövid viszontlátásunk után ki tudja, milyen elválás következik.
4: Elég a búcsúzkodásból. Állítsátok fel őket.
3: Elsőnek Petrasevszkijt állították fel, utána Spesnyevet, majd Mombellit, aztán a többieket. Összesen 23-an voltunk. Ezek után pap lépett Elibén kezében feszület.
5: Ma meghalljátok az igazságos ítéletet. Kövessetek.
3: Fölvezettek a vérpadra. A menetet a pap vezette, kezében a feszület, s nyomában mi lépkedtünk libasorban a mély hóban. A négyszögben több ezred állt. Mindannyian tudni szerettük volna, hogy ezután mi történik velünk. Figyelmünk csak hamar a vérpad egyik oldalán felállított szürke karókra irányult. Mire valók azok a karók? Oda kötöznek, hadbíróság, főbelövetés. 2 sorba állítottak, a városfalakra merőlegesen. Az első sor az alacsonyabbik, a vérpad oldalán állt. Petrasevszkijjel kezdődött, utána

0: Korrendben, Spesnyev, Mumbeli, Vov, Durov, Grigoljev, Tol, Jaszlzsemszky és Dostojevszky következett. Ezek után egy mundéros hivatalnok rendre mindegyikünk előtt felolvasta az ítéletet, mely minden esetben így végződött.
1: A katonai bíróság összeesküvés, felségsértés és a lázadás kísérlete miatt a vádlottat golyó általi halálra ítélte, és az ítéletre a cár őfelsége folyóhó 19-én saját kezüleg ráírta: jóvá hagyom.
2: A legkisebb megbánás nélkül hallgattuk végig ítéletünket. Természetesen nem vállalhatok felelősséget mindenkiért, de azt hiszem nem tévedek, amikor azt mondom, hogy akkor, abban a pillanatban, ha nem is mindnyájan, minden esetre nagy többségünkben becstelenségnek tartottuk volna megtagadni meggyőződésünket. Nem, mi nem voltunk izgágák, sőt, talán éppenséggel ostoba ifjú emberek sem. A golyó általi halálos ítéletet korántsem tréfából olvasták fel. Szinte minden elítélt bizonyos volt benne, hogy végre is hajtják. És a halálvárásnak legalább 10 iszonyú, hasonlíthatatlanul szorongató percét éltük át. Ám azt, amiért halálra ítéltek, ama nézeteket, amelyek fogva tartották lelkünket, olyannak láttuk, mint amit nemhogy meg kellene bánnunk, de valami megtisztítónak, mártíriumnak éreztük.
0: A hivatalnok lelépett az emelvényről, azután fehér sipkát, köpenyt, leplet osztottak szét közöttünk, és a mögöttünk álló katonák segítettek felölteni a halotti ruházatot.
3: Jól festhetünk ezekben a lebernyegekben.
4: Testvéreim, halálunk előtt meg kell bánnunk bűneinket. A bűnbánónak megbocsájt a megváltó. Felszólítalak benneteket a gyónásra.
0: A pap eltávozott. Abban a pillanatban néhány katona odalépett Petrasevszkijhez, Spesnyevhez és Mombellihez. Karjuknál fogva levezették őket az emelvényről, odavitték a szürke karókhoz, és kötéllel mindegyiket külön-külön odakötözték.
1: Sapkát szemre húzni! Mi ez? Kész!
0: És nyomban ezután a vérpadnál álló 16 katona puskájával célba vette Petrasevszkijt, Spesnyevet és Mombellit. Iszonyatos pillanat volt. Látni a rájuk szegeződő puskacsöveket és várni, hogy most mindjárt patakszik a vér, és ők holtan rúgnak össze. Ez iszonyatos volt. Fertelmes. Rémületes. Vége. Mindennek vége. Ekkor azonban megláttam, hogy a puskák, melyek eddig barátaimra voltak szegezve, hirtelen felfelé emelkednek, csövük égnek mered, Petrasevszkijt, Spesnyevet, Mombellit leoldozták a póznáról, és visszavezették előbbi helyükre, a vérpadra. Hintó érkezett, egy katonatiszt, cári szánsegéd szállt ki belőle, és közölte, hogy a cár ő felsége megkegyelmez életünknek, és a halálbüntetés helyett kinek-kinek vétke szerinti büntetést szab ki.

0: Dosztojevszkijt 4 év szibériai kényszermunkára, majd életfogytiglani közkatonaságra ítélték.
1: Omszk, 1854. február 22-e.
2: Mihail, testvére, mondd meg az Istenét, miért nem írt el 4 éven keresztül egy árva sort sem? Rászolgáltam erre. Leváltam rólatok, mint egy karékenyér. Szerettem volna visszaforni, de nem tudok. Már egy hete, hogy abba hagytam a kényszermunkát. Emlékszel még, hogyan váltunk el, te kedves, drága, hőnszeretett bátyám? Alig, hogy elhagytál minket hármunkat, Durobot, Jastrzemskijt és engem, elvittek, hogy vasra verjenek. Pontosan 12 órakor. Nyomott vagy 10 fontot, és nagyon kényelmetlen volt járni vele. Aztán nyitott szánokra ültettek, mindenkit külön, egy-egy csendőrrel, és a 4 szánnal, elől a futárral, útnak indultunk Pétervárról. Nehéz volt a szívem, és valami homályos, ellentmondásos, meghatározhatatlan lelki állapotba kerültem. Szívemben különös aizottság dobolt, és csak tompán éreztem ernyedtségemet és bánatomat. Rettenetes fagyok jártak. Másnap ünnep volt, a falvak utcáin sehol egy lélek. Csodaszép téli nap volt. A pusztaságon átvittek, a pétervári, novgorodi, jaroszlávi és a többi útvonalon. Jelentéktelen kisvároskák. De mivel utazásunk egybeesett az ünneppel, mindenütt volt mit enni-inni. Borzalmasan átfagytunk. 10 óra hosszat egyfolytában ülni egy szánkon, és így tenni meg 5-6 postaállomást, szinte kibírhatatlan volt. Csontig átfagytam, és alig győztem később felmelegedni a melegben. A permi kormányzóságban 40 fokos hidegben vészeltünk át egy éjszakát. A kutyának sem kívánom. Szívesen beszélnék részletesen 6 napos Tobolszki tartózkodásunkról és ottani benyomásaimról, de most nincs rá idő. Csak annyit mondok, hogy a részvét, a legmelegebb szimpátia nagy boldogsággal ajándékozott meg minket. A régi száműzöttek, a dekabristák feleségei, mint hozzátartozóikról gondoskodtak rólunk. A parancsnok nagyon rendes ember volt, de Krivtsov, a várőrnagy, páriát ritkító gazember, goromba, pokróc, kötekedő, részeges fickó, és minden egyéb, ami undorítót el lehet képzelni. A kényszermunkára ítéltekkel itt Omszkban 4 éven keresztül kellett együtt élnem. Durva, dühös, elkeseredett népség. Ha tehették volna, eleve nem felfalnak minket. A katonai kényszermunka nehezebb a polgárinál. Előfordult, hogy rossz időben, esőben, locspocsban, vagy télen az elviselhetetlen zimankus hidegben elhagyott az erőm. A padlón arasznyi kosz, az ember elcsúszhat és elesett rajta. Az apró ablakokat belepte a zuzmara. Az ablaktáblákon arasznyi jég. A mennyezet csepeget, mindenütt léghúzat. Mi meg akár a heringek a hordóban. 6 hasábfával megrakják a kályhát, meleg semmi. A széngáz ellenben elviselhetetlen. És így telik el a tél. Alkonyattól hajnalig nem lehetett kiárni a szükségre, mert a kaszárnyát bezárták, csak egy küblit raktak az előtérbe, és ettől elviselhetetlen bűz terjengett. Minden rab büdös, mint a disznó. Bolha, tetűs, vábbogár, temérdek. Enni kenyeret adtak és káposztalevest, amelyben 1/4 pont marha hús járt volna fejenként. De a húst aprítva teszik a levesbe, és én sose láttam egy darabot se. Ünnepnap kása zsírtalanul. Böjtben káposzta vízzel, és úgy szólván semmi más. Rossz idegállapotom folytán elővett az epilepszia, de mellesleg ritkán jelentkezik. Tégy lépéseket az ügyemben, kéri meg valakit, járjon közbe az érdekembe. Nem helyezhetnének-e 1-2 év múlva a Kaukázusba? Az mégiscsak Oroszország. Ez a legfőbb kívánságom. Beszélj valakivel, a Krisztusra kérlek. Ne feledkezz meg rólam, testvér. Élnem kell, testvér. Ezek az évek nem múlnak el terméketlenül fölöttem. Pénzre és könyvekre van szükségem. Hiszen úgy 6 év múlva csak engedélyezik, hogy publikáljak. Sőt, talán előbb is. Hiszen sok minden megváltozhat. És ezentúl sületlenséget le nem írok.
1: Alekszandr Jegorovics Vrangel Szemipalatyinszkban volt államügyész, ott, ahol katonai szolgálatát teljesítette Dosztojevszki.
3: Fjodor Mihajlovics gyakran látogatta Iszájevékat, a gimnázium egyik tanárát és feleségét, Maria Dmitrievnát, aki túl a 30-on csinos, soványka szőke asszony volt, szenvedélyes, exaltált természetű. Fjodor Mihajlovicsal gyengéden, résztvevően bánt. Dosztojevszki az asszony részvétét szerelemnek vélte, és belé szeretett ifjú lelke minden hevével. Egy napon komoran, kétségbe esetten állított be hozzám, és közölte, hogy Iszájevet áthelyezik Kuznyeckbe.
2: És Maria Dmitrievna hajlandó vele menni. Nem tiltakozik, hát ez az, ami felháborít.
3: Magán kívül volt kétségbeesésében. Megőrítette a gondolat, hogy el kell válnia Maria Dmitrievnától. Úgy érezte, ezzel vége az életének. Sohasem felejtem el a búcsú jelenetet. Dosztojevszki zokogott, mint egy gyermek. Egy darabon elkísértük vele Iszájevéket. Postabatáron utaztak, mert saját kibitkára nem tellett nekik. Indulás előtt betértek hozzám, és a búcsút pezsgőzéssel ültük meg. Dosztojevszkinek módot akartam adni rá, hogy még utoljára egy kicsit turbékolhassanak Maria Dmitrievnával, ezért már otthon is jócskán felöntöttem pezsgővel drágalátos férjét. A hintomba magamhoz vettem, ahol úgy elaludt, mint akit letaglóztak. Fjodor Mihajlovics pedig átült Maria Dmitrievnához. Mentünk egyre tovább. No, de végül eljött a válás pillanata. Az én két kis galambom összeölelkezett, szemüket törölgették mind a ketten, én pedig lecibáltam a részeg alvó Iszájevet a kocsimból, és beültettem a fuvaros batárba, ahol tüstént horkolt tovább, nyilvánvalóan nem vett tudomást semmiről. Dosztojevszki ott állt egy helyben, mint akinek földbe gyökerezett a lába. Fejét lehorgasztva, orcáján könnyek peregtek végig. Oda mentem, megfogtam a kezét, mint aki hosszú, mély álmából ocsúdik, nem szólt egy árva szót sem, csak beült mellém a hintóba. Hajnalra értünk haza.
1: Dosztojevszki, amikor az asszony özvegyen maradt, egyenesen élete céljának tekintette, hogy gondoskodjék róla és árva fiáról, pásáról.
2: Ügyem szörnyen rosszul áll. A kétségbeesés szélén vergődöm. Még átérezni is nehéz, hogy mennyit szenvedtem. Olyan vagyok, mint a tébolyút. Rettegek, hogy máshoz megy feleségül. Akkor pedig Isten látja lelkem. A vízbe folyta magamat. Vagy borba a bánatomat.

0: Ha nem jön közbe semmi, nagy bőjt előtt megnősülök. Hogy kit veszek el, úgy is tudja. Ma is engem szeret. Ő maga mondta ki az igent. Ó, ha tudnám, milyen asszony ez.
1: Második Sándor cárhoz, 1859. október 10-én.
0: Császári felség, én volt állam ellenes bűnös, bátorkodom előadni hatalmas trónusa előtt legalázatosabb kérelmemet. Tudom, méltatlan vagyok császári felséged jó akaratára, és a legutolsó vagyok mindazok közt, akik remélhetik, hogy rászolgálnak uralkodói kegyeire. De sors üldözött vagyok, és felséges urunk irgalma végtelen. Bocsásson meg kérelmemért, és ne sújtson haragjával egy kegyelemben szűkölködő sors üldözöttet. Tavaly beadtam leszerelési kérelmemet, majd a leszerelési engedélyt megkapván Tver várost választottam lakóhelyemül, és oda költöztem. Betegségem azonban egyre jobban elhatalmasodik rajtam. Minden rohammal szemlátomást fogyatkozik emlékező és képzelő tehetségem, testi és lelki erőm. Betegségem végkimenetele, teljes elgyengülés, halál vagy idegösszeroppanás. Feleségem és mostoha fiamban, akikről gondoskodnom kell. Semmiféle vagyonom nincs, és a létfenntartásukhoz szükséges pénzt kizárólag irodalmi munkával biztosítom, amely a súlyos betegséggel különösképp nehéz és fárasztó. Császári felség, felséged akaratán múlik egész sorsom, egészségem, életem. Kegyeskedjék engedélyezni, hogy Pétervárra költözhessek, hogy a fővárosi orvosok gyógykezelését igénybe vehessem. Segítsen hozzá a megújhodáshoz, és ajándékozzon meg a lehetőséggel, hogy egészségemet helyreállítva hasznára lehessek családomnak, és bármi csekély mértékben, talán hazámnak is. Ön felség, olyan, mint a nap, mely egyaránt süt az igazakra és gonoszakra. Ön már boldoggá tette népe millióit. Tegyen hát boldoggá még egy szegény árvát, édesanyját, és egy szerencsétlen beteget, aki még most sem oldódott fel kitaszítottságából, és aki kész akár ebben a pillanatban odaadni életét cárjáért, népe jótevőjéért. Hódolattal és határtalan, forró odaadással telve bátorkodom magam a császári felséget leghűségesebb és legodaadóbb alattvalójának nevezni. Fjodor Dosztojevszki.
1: Nikolaj Nikolajevics Strahov, író és filozófus, 1860-ban ismerkedett meg Dosztojevszkijjel.
2: Körülbelül havonta egyszer volt rohama. Néha azonban sűrűbben támadta meg a nyavaja. Megesett, hogy két rohama is volt egy héten belül. Egyszer magam is tanulja voltam Fjodor Mihajlovics egy átlagos erősségi rohamának. Ha nem csalódom, 1863-ban történhetett, éppen nagy szombaton. Későn 11 óra tájban feljött hozzám, és nagyon élénken beszélgettünk, hogy miről, arra már nem emlékszem, de annyit tudok, hogy valami fontos, elvont témáról volt szó. Fjodor Mihajlovics nagyon föllelkesült, és izgalmában fel alá járkált a szobában. Én pedig az asztalnál ültem. Éppen valami emelkedettet, örvendeteset mondott, és én egy megjegyzéssel alá támasztottam a gondolatát. Ekkor átszellemült arca fordult felém, láttam rajta, hogy lelkesedése a tetőfokára hág, egy pillanatra elhallgatott, mintha a szavakat keresni eszméi kifejezésére, és már kinyitotta a száját. Feszült figyelemmel néztem rá, vártam, hogy most mindjárt valami rendkívüli kinyilatkoztatást hallok. Egyszer csak furcsa, elnyújtott, artikulátlan hang tört elő nyitott szájából, és Fjodor Mihajlovics eszméletlenül vágodott végig a szoba közepén. A félkegyelmében pontosan leírja a nyavaja törős ruham részleteit, holott az orvosok szigorúan előírják az epileptikusnak. Ne foglalkozon ezekkel az emlékekkel, mert újabb rohamot okozhatnak, éppen úgy, mint más rohamának látványa. Nem egyszer hallottam Dosztojevszkij szájából, hogy maga magát minden tekintetben realistának tartja, a regényei témáját alkotó bűnök, öngyilkosságok meg egyéb lelki torzulatok unos-untalan előfordulnak a valóságban, csak mi nem figyelünk föl rájuk. E meggyőződése hajtotta, hogy bátran ábrázolja a legkomorabb képeket. Az emberi lélek elfajzásának, bukásának ábrázolásában senki sem merészkedett olyan messzire, mint Dosztojevszkij. Többnyire sietve, hajszoltan, határidőre dolgozott, majdnem mindig éjszaka. Éjfél tájban, mikor az egész ház aludni tért, egyedül maradt a szamovárral, és majdnem hideg, gyenge teát iszogatva dolgozott reggel 5-6 óráig. Délután 2-kor, sőt néha 3-kor kelt föl.
1: Fyodor Mihajlovics 1866-ban Bűn és bűnhődés című regényén dolgozott, s művészi módon szerette volna befejezni. De hogy tudott volna a beteg ember oly nagy terjedelmű regényt megírni? Azt tanácsolták neki a barátai, hogy gyorsíró segítségét vegye igénybe. 12 óra körül mentem el Fyodor Mihajlovicshoz, s 4 óráig maradtam nála. Ez alatt az idő alatt rendszerint 3-szor diktált, fél-fél órán keresztül, vagy néha valamivel tovább is, szünet közben pedig tejáztunk és beszélgettünk. Örömmel tapasztaltam, hogy Fyodor Mihajlovics kezd hozzászokni a ránézve újfajta munkához, s egyre nyugodtabbá s nyugodtabbá lesz érkezésemkor. Lassan-lassan már nem féltem a híres írótól, nyíltan, fesztelenül beszélgettem vele. Múltja különböző eseményeiről kérdezgettem, s ő készségesen válaszolgatott.
3: Egy megíratlan regény.
1: Egyszer elmondta azt is, hogy házas ember volt, felesége 3 esztendővel azelőtt halt meg, arcképét is megmutatta. Mindez lesújtóan szomorú volt. Megkérdeztem. Mondja, Fyodor Mihajlovics, miért emlékszik csak a bajra, a boldogtalanságra? Beszéljen inkább arról, amikor boldog volt.
0: Boldog? Soha sem voltam még boldog. Legalábbis nem úgy, ahogy álmaimban elképzeltem. Még mindig várom a boldogságot. Épp a napokban írtam a barátomnak, Wrangel bárónak, hogy minden sorscsapás ellenére ma is abban reménykedem, hogy új, boldog élet virrad rám.
1: Egyszer, amikor különösen zaklatott lelki állapotban volt, megvallotta, hogy élete válaszúthoz érkezett, és 3 lehetőség nyílik előtte. Vagy elutazik keletre, Konstantinápolyba és Jeruzsálembe, és talán mindörökre ott marad, vagy külföldre megy rulettezni, és szívvel lélekkel beléveti magát ebbe a játékba, amely mindig is lenyűgözte, vagy végül másodszor is megnősül, és a családi életben próbálja megtalálni boldogságát. Azt tanácsoltam neki, hogy másodszor is nősüljön, s a családi életben keresse a boldogságát.
0: Maga azt hiszi, hogy megnősülhetek? Akad, aki hozzám jön, feleség. Milyen asszonyt hozzak a házhoz? Okosat vagy jót?
1: Természetesen okosat.
0: Azt már nem. Ha választani lehet, akkor jót választok, hogy sajnáljon és szeressen. Maga, Anna Grigorievna, miért nem megy férjhez? Nem kérték még meg?
1: 2 kérőm is van. Mind a 2 igen derék ember, s nagyon tisztelem őket. De nem érzek irántuk szerelmet. Márpedig szerelemből szeretnék férhez menni.
0: Csak is szerelemből? Helyes, helyes. A tisztelet egymagában nem elegendő a boldogházas élethez. Tudja-e, Anna Grigorievna, hogy min jár az eszem? A sors összehozott bennünket, és most a regény megírása után mindennek vége szakadna. Hol fogom magát látni?
1: Ugyan, Fyodor Mihajlovics, csak a hegy nem találkozik a hegyel. Az ember találkozik a másik emberrel.
0: De mégis hol?
1: Társaságban, színházban, hangversenyen.
0: Mit ér az ilyen találkozás, ahol nem beszélhetjük ki magunkat? Miért nem hív meg magához, a családjához?

0: Mivel foglalkozott az utóbbi napokban?
1: Egy új regényen gondolkoztam, de nem tudom, hogyan fejezem be. Egy fiatal leány lelkét kellene látnom. A regény hőse egy művész. Már nem fiatal. Egy szóval velem teljesen egykorú ember. Idő előtt megöregedett, gyógyíthatatlan betegségben szenved, magarva, gyanakvó természet.
0: Miért rajzolja ilyen sötét színekkel a hősét, Fyodor Mihajlovics?
1: Látom, hogy nem szimpatikus maga előtt.
0: Ellenkezőleg. Nagyon is szeretem. Egy más ember, aki annyit szenved az életben, eldurvul. De a mi hősünk még mindig szereti az embereket.
1: Ez a művész életének eme fontos időszakában az önkorában levő, vagy egy-két évvel idősebb leánnyal találkozik. Nevezzük anyjának. Szép név.
0: Megvoltam róla győződve, hogy Anna Vasziljevna Korvin Krukovszkájára, egykori menyasszonyára gondol. A szerző szavai szerint Ánya szerény, okos, jóságos, életvidám nő volt, s rendkívül tapintatosan tudott bánni az emberekkel. Szép-e a hősnőnk?
1: Nem valami tüneményes szépség, de csinos. Nekem tetszik az arca.
0: Gyűlöletet kezdtem érezni Korvin Krukovszkája iránt. Nagyon idealizálja anyáját. Valóban ilyen?
1: Éppen ilyen. De hát mit is tudna nyújtani az öreg, beteg, eladósodott művész az egészséges, fiatal, életvidám leánykának? Vajon nem volna egy borzasztó áldozat a leány részéről? Nem bánná-e meg később, hogy hozzákötötte a sorsát?
0: Ha a maga anyája nem közönséges, könnyelmű nő, hanem jóságos és érző szíve van, bizony beleszerethet a maga hősébe. Nem tesz semmit, hogy beteg és szegény. A szerelem nem is volna áldozat az ő részéről. Ha szereti, önmaga is boldog lesz, és semmi oka se lesz a megbánásra.
1: Komolyan hiszi, hogy a leány őszintén és egész életén át szereteti. Képzelje el magát egy pillanatra az ő helyzetében. Képzelje el, hogy én vagyok az a művész. Szerelmet vallottam magának, kértem, hogy legyen a feleségem. Mondja, mit válaszolna?
0: Drezdába utaztunk. Mivel férjem nagy munkát tervezett, elhatároztuk, hogy legalább egy hónapig maradunk ott. Fyodor Mihajlovics nagyon szerette Drezdát. Elsősorban a csodálatos képtárat, meg a környékbeli szép kerteket. A városban számos múzeum és gyűjtemény van, és így Fyodor Mihajlovics, ismervén tudni vágyásomat, úgy gondolta, hogy ezek majd lekötik érdeklődésemet, és nem fogok hazavágyódni Oroszországba, amitől eleinte nagyon félt. A királyi képtárban férjem, a többi termet kihagyva, egyenesen a Sixtusi Madonnához vezetett. Ebben a festményben látta az emberi lángelme legmagasztosabb kifejezését. Később megfigyeltem, hogy férjem néha órákig áldogál megindultan, elérzékenyülve ezelőtt, a valóban páratlan szépségű kép előtt.
2: Egy másik lap Anna Grigorjevna visszaemlékezéseiből.
0: Külföldi utunkon viszonylag kevés volt a pénzünk, egy hét sem telt bele, és Fyodor Mihajlovics elvesztette minden készpénzünket. Akkor lázas fejtörés kezdődött, hogy honnét szerezzünk pénzt a játék folytatására. Zálogba kellett csapnunk minden értékünket. Néha annyit vesztett, hogy már csak egyetlen tallérja maradt, és akkor egyszer csak ismét melléje szegődött a szerencse. Egyszer degeszre tömött erszénnyel jelent meg, amelyben 217 frigyes aranyat számoltam össze, tehát mintegy 4300 tallért. De ez a pénz nem sokáig maradt a kezünkben, Fyodor Mihajlovics nem állta meg. Még le sem hűlt benne a játék izgalma, már is fogott 20 aranyat, visszament a kaszinóba, és elvesztette. majd hazaszaladt újabb 20 aranyért, azt is elvesztette, és így alig 2-3 óra leforgása alatt, többszöri fordulóval az egész összeget eljátszotta. Eleinte sehogy sem tudtam megérteni, hogy nem rendelkezik annyi akaraterővel, hogy ne tegye kockára utolsó tallérját is. Bizonyos lealjasodást láttam ebben, amely nem méltó nagyszerű jelleméhez. Fájt látnom ezt a gyarlóságot drága férjemben. Csak hamar beláttam azonban, hogy ez nem puszta gyengeség, az akaraterő hiánya, hanem az egész embert hatalmába kerítő, elemi erejű szenvedély, amely ellen a legerősebb jellem is hasztalan küzd.
3: 1867 őszén a félkegyelmű terve és kidolgozása foglalkoztatta Dosztojevszkijt. Régi kedves ötlete volt egy igazán tiszta jellemű embert ábrázolni, de ezt a feladatot szinte megoldhatatlannak érezte.
2: Levél Majkovnak, Genf, 1867. augusztus 28-án.
1: Ön azt írja, hogy megérzi az én távollétemet, de én még sokkal inkább az önét. Idegen földre kerültem, ahol nem csak orosz emberek, orosz könyvek, orosz gondolatok és gondok nincsenek, de még egy barátságos arc sem akad. Igazán nem is értem, miként lehet, hogy egy értelmes és érzőlelkű külföldre került orosz ezt ne vegye észre, és ne érezze fájón. Hogyan is lehet külföldön élni le az életet? A haza nélkül az élet csupa szenvedés, Isten bizony. Nekem szükségem van Oroszországra. Az íráshoz, a munkámhoz van szükségem rá. Nem szólva az élet többi oldaláról, de még mennyire. Mint a partra vetett hal, elveszítem az erőmet és a javaimat. Ön tudja, hogyan és milyen okok késztettek az elutazásra. A két fő ok, először nem csak az egészségemet, az életemet kellett megmentenem. A rohamok már hetente ismétlődtek, és ennek az idegi és agyi felbomlásnak az érzését és tudatát képtelen voltam elviselni. A másodikok a körülményeim. A hitelezők nem várhattak tovább. Amikor elutaztam, Latkin meg Pecsatkin már följelentett. Már csak az hiányzott, hogy lefogjanak. Mind a mai napig valóban teljesen egyedül vagyunk. Most úgy jöttem Genfbe, hogy tele vagyok elképzelésekkel. Egy regény. Ha Isten segít, jó hosszú lesz. És talán nem is rossz. Rettenetesen szeretem. Gyönyörrel és reszketve fogom írni. Most tehát 6 hónapi szakadatlan munka vár rám. Addigra azonban a feleségem szülni fog.
0: Ha férjem fölébredt, vagy hazajött, első kérdése volt, hogy van Szónya, nincs semmi baja, jól aludt, evett. Órák hosszat elüldögélt ágyacskája mellett, énekelt neki, beszélgetett vele.
1: Ez a 3 hónapos védtelen cseppkis teremtés már kezd megismerni, megszeretni. Rám mosolyog, ha odalépek hozzá. Szereti hallgatni, ha nevetséges hangomon dalocskákat dúdolok neki. Nem sír, nem fintorok, ha megcsókolom. És ha közeledem hozzá, abba hagyja a sírást.
0: Május első napjaiban gyönyörű idő köszöntött ránk, és az orvos tanácsára minden nap kivittük a drága csöpséget a Jardin des Anglais-ba, ott aludt kocsijában 2-3 órát. Egy szerencsétlen napon azonban sétánk alatt az idő hirtelen megfordult, északi szél támadt, és a leányka nyilván megfázott, mert aznap éjjel köhögni kezdett, felszökött a láza. Május 12-én délután a mi drága kis Szónyánk örökre elaludt. Nincs erőm kifejezni azt a kétségbeesést, amely úrrá lett rajtunk. Szegény jó férjem viharos kétségbeesésében sírt, zokogott, mint egy nő. Kis kedvence hűlt teteme mellett állva, és csókokkal borította sápadt arcocskáját, kicsiny kezét. Gondolni sem lehetett arra, hogy Genfben maradjunk, ahol minden Szónyára emlékeztetett bennünket, és ezért elhatároztuk, hogy vövébe megyünk a Genfi tó partjára. 14 évig tartó házas életünknek ez volt a legszomorúbb nyara, amelyet 1868-ban ott töltöttünk. A nyár utóján világossá lett előttünk, hogy mindenáron változtatni kell komor kedélyállapotunkon, és szeptember elején elhatároztuk, hogy Olaszországba megyünk. 4 évnél tovább terjedő önkéntes számüzetésünkben sok megpróbáltatáson mentünk át. Meghalt az első gyermekünk, Fjodor Mihajlovics betegeskedett, állandóan pénzzavarban szenvedtünk, a munka nehezen haladt, Fjodor Mihajlovicsot elfogta játék szenvedélye, és nem tudtunk visszatérni hazánkba. De a megpróbáltatások hasznunkra váltak.
3: Ördögök.
0: 1869-70 telén Fjodor Mihajlovicsot új regényterve foglalkoztatta, melynek a következő címet akarta adni. Egy nagy bűnös élete. A második rész főszereplőjéül Tyihon Zádonszkijt, a szent életű remetét választotta. Fjodor Mihajlovics nagyon sokat remélt ettől a művétől, irodalmi munkássága betetőzésének tekintette. Ez az elképzelése utóbb meg is valósult, mivel a tervezett regény számos alakja belekerült a Karamazov testvérekbe. Akkor azonban nem sikerült valóra váltania elgondolását, mert egy másik téma ragadta meg.
1: Nagyon bízom abban, amit most írok a Ruszki vesznyékbe, de nem művészi, hanem irányzatossági szempontból. Ki akarok fejteni néhány gondolatot. Nem bánom, ha művészetem csorbát szenved is ezáltal, de nagyon is kikívánkozik belőlem mindaz, ami eszemben, szívemben felhalmozódott. Ha pamflet lesz is belőle, de kimondom, ami a lelkemet nyomja.
0: Ördögök című regényéről van szó, amely 1871-ben jelent meg.
2: Levél Szolovjov költőhöz.
1: Azt hiszi, hogy vannak barátaim, hogy valaha is voltak. Igen, fiatal koromban, Szibéria előtt, akkor talán voltak igazi barátaim. De azóta néhány nagyon kevés emberen kívül, akik talán valamennyire húznak hozzám, sohasem voltak barátaim. Mikor annyi esztendei távollét után visszajöttem Szentpétervárra, a régi barátaim közül sokan meg sem akartak ismerni. És a barátok később is egész életemen át mindig csak a sikerrel egy időben jelentkeztek. Mihelyt elhagyott a siker, a barátaim is elhagytak. Új műveim sikerét a lakásomra ellátogató barátaim számán, buzgóságuk fokán, látogatások sűrűségén mérhettem le. Ma is emlékszem rá, hogy szaladtak hozzám a bűn és bűnődés sikere után. Aztán megint mindenki visszavonult. Ketten vagy hárman maradtak. Én ketten vagy hárman.
3: A halál.
1: Memento további életemre. Megírni az orosz Kandidot, könyvet írni Jézus Krisztusról, megírni memoárjaimat. Mindez legalább 10 évet vesz igénybe. És én most 56 éves vagyok.
0: 1878. május 16-án tragikus csapás sújtott a családunkat. Ljosa, a legkisebb fiunk elhalálozott. Semmi sem jelezte előre a bajt. Fiacskánk amióta élt, virgonc, egészséges gyermek volt. Halálanapjának reggelén is még vidáman gagyogott. Egyszer csak görcsbe rándult a fiúcska arca. A rángások azonban lassan a gyógyulást elősegítő nyugodt álomba mentek át. Annál jobban kétségbe estem tehát, amikor a fiúcska lélegzete egyszer csak megszűnt, és bekövetkezett a halál. Fjodor Mihajlovics megcsókolta a fiát, háromszor keresztet vetett rá, és azután zokogásban tört ki. Én is vele zokogtam, sírtak gyermekeink is, mert mindketten szerették drága kis Ljosánkat. Gyermekünk temetése után Fjodor Mihajlovics ellátogatott az optimai remetek lastromba. Onnan megbékélve, határozottan megnyugodva tért haza. Háromszor találkozott Ambroszki atyával, a klastrom akkori híres starecével. Az öreg szerzetes átszellemült, meggyőződést sugárzó szavai mély benyomást tettek rá. Az atya megkérdezte tőle, hívő vagyok-e, és Fjodor Mihajlovics igenlő válaszára megkérte, adja át nekem áldását, és üzenetképpen azokat a szavakat, amelyekkel később a Karamazov testvérekben Zosima atya vigasztalja a bánatos anyát. 1881. január 26-án Fjodor Mihajlovics 1 órakor kelt föl, s elmondta, hogy egy kis baleset érte az éjjel. A tolszára leesett, s a szekrény alá gurult. Ezt a tolszárat nagyon szerette, s egyben cigarettatöltőnek is használta, azért félretolta a szekrényt, hogy fölvegye. Úgy látszik, a szekrény nehéz volt. Az uram megerőltette magát, amitől hirtelen megpattant egy ér a tüdejében, s vér folyt ki a száján. De mivel nagyon kevés vér folyt ki, nem tulajdonított nagyobb jelentőséget az esetnek, s engem sem költött fel. Teljesen nyugodt volt, beszélgetett, stréfálkozott a gyerekekkel, s azután a Novoe Evrémiát kezdte olvasni. Ebédelni akartunk menni, amikor Fjodor Mihajlovics hirtelen a pamlagra ereszkedett, 2-3 pillanatig hallgatott, s azután nagy rémületemre észrevettem, hogy vér borítja az állát, s vér fut le a szakállán. Elvesztette az eszméletét. Nem sokára megint magához tért, s az első szava ez volt.
1: Anya, kérlek, hívass azon a papot, mert gyónni is áldozni akarok.
0: Január 27-e, nyugodtan telt el, a vérömlés nem ismétlődött meg, s Fjodor Mihajlovics láthatólag megnyugodott. Az éj folyamán többször megnéztem, s láttam, hogy drága betegem nyugodtan alszik. Mikor reggel 7 óra körül fölébredtem, az uram engem nézett. Hogy vagy, drágám?
1: Tudod, anyja, már 3 órája nem alszom, és egyre gondolkozom. Csak most jöttem rá, hogy még ma meghalok.
0: Hidd el, hogy életben maradsz.
1: Nem. Jól tudom, hogy ma meg kell halnom. Gyújtsd meg a gyertyát, anyja, és add ide az evangéliumot.
0: Találomra felütötte.
1: János pedig erősen tiltja vala őtet, mondván, nékem kell tőled megkereszteltettem, te pedig hozzám jösszél. Felelvén pedig Jézus mondta néki, hagyj békét most nékem, mert így illik nékünk, a mi tisztünknek minden igazságát bétöltenünk. És békét hagy a János néki. Hallod? Azt mondja, hagyj békét most nékem. Tehát meghalok.
0: Nem tudtam visszatartani a könnyeimet. És olyat mondott nekem, amit nagyon kevés férfi mondhatna a feleségének, 14 évi házas élet után.
1: Jegyezd meg, anyja, hogy mindig forró szerettelek, és még gondolatban sem csaltalak meg soha.
0: 1881. február 1-én volt a temetési szertartás az Alekszandr Nyevszkij zárda Szentlélek templomában. Engem a kapuban feltartóztattak, s a belépőjegyet kérték. A megboldogult özvegye vagyok. Ez pedig a lánya.
4: Sok Dosztojevszkij özvegy ment már be, sőt az egyik gyereket is vezetett magával.
0: Hisz látja, hogy mély gyászban vagyok.
4: Azok is gyászban voltak.
0: Kétségbe estem, de végül is sikerült bejutnunk. A Tihvini temetőben az emberek fölmásztak a sírkövekre, a fákon ültek, s a rácsozatba kapaszkodtak. A menet lassan előre haladt, s minden küldöttség meghajtotta koszorúját a koporsó előtt. A közönség a koporsót a sír pereméig befette koszorúkkal, a többi koszorút darabokra tépték, s a leveleket, s a virágokat elvitték emlékül. Csak 4 órakor hantolták be a sírt, s én a gyermekeimmel a sírástól és éhségtől legyöngülve hazamentem. A tömeg azonban még sokáig nem oszlott szét.
2: Ljotková Szultánová, írónő.
5: Ha elgondoltuk, mennyi hiába való szenvedést kínlódott végig az, akit éppen most hantoltunk el a fagyott földbe. Ha felidéztük, mennyi erkölcsi és fizikai gyötrelem jutott osztályrészéül ennek a gyenge, csenevész, érzékeny és óriási embernek, pirultunk szégyenünkben.

0: Dokumentumjátékot hallottak Dosztojevszkijről. Az író naplója, levelei, özvegyének emlékirata és kortársainak feljegyzései alapján írta Zolnai Vilmos. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij Tomanek Gábor és Tomanek Nándor volt. Anna Grigorjevna Dosztojevszkája, Vencel Vera. Közreműködött Bodor Tibor, Botár Endre, Csupics Mária, Erdős Miklós, Gáti József, Györfi László, Jó László, Nagy Gábor, Örkényi Éva, Pándi Lajos, Regős Péter, Seres János és Újlaki László. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc. A felvételt Varga Károly és Hornyák György készítette, a rendező munkatársa Orbán Jenő. Dramaturg rendező Török Tamás.
1: A felvétel 1981-ben készült, és legutóbb 2001. szeptember 23-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Királyi hétköznapok Szent László udvarában. László király számomra semmiben sem különbözik a többi Árpád-házi királytól, noha utóbb szent lett. Tehát valami speciális ténykedése, valami speciális jegye egészen biztosan volt, hogyha az utókor így megtisztelte őt. No de hát a nagy közönség, a történelem kedvelő közönség igazán keveset tud róla. Mit tud róla a történész, Vég Gábor?
1: Hát kiemelkedő uralkodója volt az Árpád-háznak, de a kérdésben rejlő probléma az adott, mégpedig az, hogy Szent Lászlónak elsősorban az egyház alapító tevékenységét, a politikai szereplését, az uralkodó közéleti szereplését ismerjük, és valóban problémát okoz most, amikor megpróbáljuk megrajzolni az egyes uralkodók arcélét, hogy talán Szent László az a jelentős magyar uralkodó, akiről a szaktörténészek is, mint emberről a legkevesebbet tudják. Ennek alapvetően két oka van. Az egyik ok az, hogy valóban páratlanul kevés forrás, kevés hiteles emlék maradt róla az életéről, másrésztről pedig talán ő az az uralkodó, akinek az életét és tevékenységét az utókor leginkább idealizálta, és olyan magasságokba emelte, ami ilyen magasságból gyakorlatilag már az élő tevékenykedő ember szinte nem is látszik.
0: Csak név szerint tudjuk, hogy kik voltak a feleségei, kik voltak a gyermekei, ennyi, semmi többet.
1: Sőt, azt mondanám, hogy még ez sem igaz, hiszen az első feleségének a neve sem maradt fönn, csak tudunk róla, hogy volt egy első felesége is, akitől két leánygyermeke származott. Másrészről a saját történetét, a saját életpályájának a történetét is csupán néhány évszámhoz tudjuk kötni, illetve a közéleti politikai szereplését tudjuk igazán hitelesen nyomon követni. Nagyon sok a hézag, mozaik szerűen ugyan meg lehet kísérelni, és érdemes is megkísérelni a személyiségének az összeállítását. Ez azonban minden bizonnyal kérdőjeleket hagy maga után.
0: Említetted, hogy egyház szervező tevékenysége kimagasló volt korábban. Nyilván nagyon sok pap, illetve egyházi ember dolgozott az udvarában, akiknek feltétlenül az volt a feladata, hogy megírják a történetét. Hol vannak ezek a történetek?
1: Ezek a történetek nem maradtak fenn. A leghitelesebbnek tűnő ábrázolások, amiről említettem, hogy erősen idealizáltak, harmadik Béla udvarában, illetve a 13. század elején születnek meg.
0: De hát ez 100 évvel később volt.
1: 100 évvel később volt. Nem véletlen, hogy harmadik Béla uralkodására esik Lászlónak a szentély avatása is.
0: Azt mondtad, hogy keveset tudunk magáról az emberről, de hiszen fönnmaradt egy Hermája.
1: Ez a Herma azonban, ha bár már a 12. század elejéről van utalás arra, hogy ez az ereklye tartó mellszobor, hiszen végeredményképpen ez a Herma létezett, azonban az, amit ma a Győri Székesegyházban őriznek, ez egy 15. századi másolat, tehát nem az eredeti, és így Szent Lászlóról is elmondhatjuk, hogy hiteles ábrázolása nem maradt fönn. Vannak ábrázolásai pénzérméken is. A középkori magyar numizmatikában megtaláljuk ezeket. Például az Anjou-korban közkedvel dolog volt, hogy Nagy Lajos például a általa veretett érméknek a hátoldalára Szent László arcképét rakatta, ez azonban nem reális ábrázolás.
0: Mi lehet az oka annak, hogy a magyar királyok közül voltak jó nehányan, összesen kettő lett szent, István és László?
1: Hát általában a közép-kelet-európai országok nem dicsekednek túl sok szenttel. Például érdekességként megemlíthetem, hogy a legkatolikusabb országnak tekinthető Lengyelországban egyetlen egy uralkodót sem avattak szenté. Ugyanakkor a pogány övezetekkel, illetve Mohamedán területekkel közeli országokban, például Szerbiában számtalan szentről tudunk. Az Árpád-házból összesen 3 férfit avattak szenté, Istvánt, fiát Imrét, illetve Lászlót.
0: De Imre nem uralkodott.
1: Na most alapvetően a szenteknek mindenképp két csoportját elkülöníthetjük. Az egyik típust képviseli Szent István, aki egy állam alapító, illetve egyház alapító uralkodó, apostoli király. A másik típust képviseli László, aki viszont kétségtelenül, és ez valós alapja a szentélyavatásnak, hihetetlen erőfeszítéseket tett a kereszténységnek a védelmére, a keresztény hitnek a terjesztésére. Ő tehát ez a második típusú országot és egyházat védő, illetve hitterjesztő szentnek a típusa.
0: Érdekes, pedig nem is volt legitim uralkodó, legalábbis nem úgy kezdte.
1: Igen, hát a szentélyavatásának a problémája is ehhez kapcsolódik, ugyanis harmadik Béla ugyanazzal a problémával küzd ebből a trónra kerülés szempontjából, mint László. A korabeli törvényesség szerint nem legitim uralkodók, két elv létezett ebben a korban. Az egyik ez a törvényesség, legitimitás alapján trónra kerülés, a másik pedig egy sokkal praktikusabb elv, az alkalmasságnak az elve. Szent László, amikor uralomra kerül 1077-ben, van törvényesen megkoronázott legitim királya az országnak, Salamon, akivel már bátyja Géza, és aztán László is jó néhány éven keresztül rivalizál. Ugyanez a problémája van harmadik Bélának is, akit például az esztergomi érsek nem volt hajlandó királlyá koronázni. Így aztán nagyon jól jött harmadik Bélának egy olyan valóban jelentős államalkotó, illetve állammegerősítő királynak a legendája, illetve kultusza, aki hasonlóképpen, mint ő, a legitimitás helyett az alkalmasság elvén került a trónra.
0: Különböző megemlékezéseket ismerünk Lászlóról. Az egyik, mint egy karizmatikus személyiséget mutatja be, aki igenis a trónra való. A másik pedig éppen azt akarja bizonyítani, hogy László semmiképpen nem akart földi uralkodó lenni. Most ez a két különböző vonal, hogy esik egybe az ő személyében?
1: László korában ennek a két vonalnak az összeegyeztetése semmiféle különösebb problémát nem okozhatott. Amit tudunk Lászlóról, az az, hogy gyerekkorától kezdve a politikai élet sűrűjében volt, rendkívül változatos a pályája, néhány konkrétumot azért itt talán érdemes korai életének a megrajzolásakor kiemelni. 1040 körül datálható a születése, akkor szüleivel együtt Lengyelországban van számüzetésben, és már gyerekkorában belecsöppen, 1048-ban történő hazatérése után belecsöppen a politikai harcokba, a trónharcokba, a különböző magyarországi politikai erők közötti rivalizálásba, és fiatal korában pedig már kitűnik katonai erényeivel, és ebben a krónikák, illetve a legenda mindenképpen hiteles. A külsejét is valamiféleképpen leírhatjuk, hiszen megegyeznek abban a krónikák, hogy vállal magasodott ki a többiek közül, csak nem 2 méter magas, tényleg ideális lovag eszményt kell elképzelnünk. Egy markáns arcélű férfinek képzelhetjük el, ha ez a bizonyos ereketartó herma nem is reális, minden esetre egy tekintélyt erőt sugárzó arcot kell magunk elé képzelnünk, aki nyilvánvalóan, és ebben viszont

0: Koronát. Inkább áhítozott az égi koronára, mint a földire. Az élő király koronáját akarta, hogy törvényesen megkoronázzák, mert lelkének az volt a szándéka, hogy visszaadja a királyságát Salamonnak, maga pedig a hercegséget viseli, ha közöttük létrejön a biztonságos béke.
1: Most ha értelmezni akarjuk ezt a szöveget, akkor több ponton meg lehet kérdőjelezni az igazság tartalmát. Az egyik, amit egész biztosan tudunk, hogy esze ágába se volt Salamonnak visszaadni a hatalmat.
0: Rendesen elzárva tartotta.
1: Tehát Salamonnal végig rivalizált, 1081-ig Salamon Pozsonyban van gyakorlatilag bezárva egy várba. Az volt a célja Lászlónak, hogy megakadályozza azt, hogy Salamon külföldre tudjon menni a német-római császárságba hadakat gyűjteni és ellene fordulni. Kényelmesebb volt a pozsonyi várban tudni őt.
0: Kivégeztetni nem akarta.
1: Végül is Salamon egy törvényesen koronázott király volt. 1081-ben el is érte, hogy Salamon lemondott a trónról, és ezáltal lehetővé vált Lászlónak az igazi, akkor értelme vett törvényesítése. Másrészről a hercegséggel a korabeli szóhasználaton a dukátussal kapcsolatban is vannak gondok. Épp az egyeduralmi törekvéseit mutatja, hogy a korábbi szokással ellentétben az ő uralkodása alatt nincs hercegség, nincs dukát is. Most tudnunk kell, hogy ez a hercegség a 11. században, 12. században azt jelentette, hogy az uralkodó családnak a királyon kívül legtekintélyesebb tagját és a várható trónörökös, mindegy részhatalmat kapott az országon belül, ez volt a hercegség vagy dukátus, így például László is a dukátus ura volt bátyjának, Gézának az uralkodása alatt, László uralkodása alatt azonban ezt nem töltik be. Ez is mutatja, hogy nagyon erőteljesen koncentrálja a hatalmat.
0: Ugyancsak Túróci ír arról, hogy mi szelíd, mi kedves uralkodó volt. Ezért minden ítéletében enyhítette a törvények szigorát, mindig az irgalmas szelídséget alkalmazta.
1: Hát ez megint egyértelmű, hogy egy torzítás, illetve a szentélyavatást követő legenda képzésnek az egyik eleme, ha ugyanis tételesen megvizsgáljuk Lászlónak a három törvénykönyvét, amiből ugyan lehetséges, hogy az egyik még az ő uralkodás előtt született, hát abszolút nem egy ilyen irgalmas törvénykező képe rajzolódik ki. Közismert talán én nem is részletezném, hogy Szent Lászlónak a törvényei páratlanul szigorú törvények voltak, aki egy tyúk értékén felül lop, halállal bűnhődik, és lehetne folytatni a sort. Valójában itt nem kegyetlenség nyilvánult meg Lászlónak a törvénykezésében, hanem az, hogy az István halálát követő évtizedek nagyon szétzilálták a feudális jognak a kezdődő rendjét, és így valóban, főleg a magántulajdon elleni vétségeknél hihetetlen szigorra volt szükség ahhoz, hogy az európai, akkori európai jogrend megszilárduljon. Aki majd enyhíteni fog, az nem László, hanem
0: Kálmán.
1: Könyves Kálmán, aki alatt valóban már, mivel a viszonyok is rendeződtek, enyhébb törvényekkel lehetett irányítani.
0: Történelmi léptékkel mérve nem sok idő telt el első István és László között. Mégis Lászlóra, mint a lovakkor előre tolt eszményére gondolunk. Változott-e valamit az ország, a kultúra, a közízlés Magyarországon? Istvántól Lászlóig.
1: Kimutathatóan nagy változásokat semmiképp sem lehet látni. Szent Lászlónak ez a lovak kultusza, megint azt kell mondanom, hogy nem elsősorban a saját korának a változásait mutatja, hanem azt, hogy először a már említett harmadik Béla korabeli időkben, majd aztán különösen az Anjou időszakban Szent László körül lehetett egy olyan előképet megfogalmazni, amelyik rendkívül jó történeti előzménynek számított, tehát az igazi lovakkor a magyar történelemben a 14. század, és ez a lovakkor alkotja meg azt a lovak király eszményt, amire kétségtelenül alapot szolgáltatott Szent László azzal, hogy a saját korának egy kifejezetten kiváló hadvezére volt, stratéga, ő állította össze a hadrendet, és erre vannak fontos utalások a 11. század végének jelentős ütközeteiben. Ő volt az első olyan uralkodó, aki valóban az istváni állam területhez képest jelentős hódításokat mondhatott magának, például az ő uralkodása alatt hódítja meg a magyar királyság Horvátországot. Ő az, aki sikeres hadjáratok tömegét vezeti, ő az, akiről tudjuk, hogy személyesen is részt vesz ezekben az ütközetekben. Valóban azok a legendák, amelyek a haditetteiről szólnak, nyilvánvalóan igazságtartalmúak.
0: Erről is van egy történetünk. Végre is boldogságos László herceg meglátott egy pogányt, aki lovának a hátán egy szép magyar lányt vitt. Szent László abban a hitben volt, hogy a váradi püspök lánya az, és bár súlyosan meg volt sebesülve,

0: Mégis nagysebesen üldözőbe vette lován, melyet szögnek hívtak. Mivel nem tudta utolérni, nem tudta lándzsájával ledöfni. Oda kiáltott tehát Szent László herceg a leánynak, és mondta: szép hugom, ragad meg a kunt az övénél fogva, és ránzsd le a földre. Meg is tette a leány. Boldog László herceg lándzsával leterítette a kunt, és mikor már a földön feküdt, meg akarta ölni. A leány nagyon kérte, hogy ne ölje meg, sőt, hogy eresze szabadon. Ebből is kiviláglik, hogy az asszonynak nincs hite, mivel alig, hanem bűnös szerelemből akarta őt megszabadítani. A szent herceg azonban sokáig viaskodott a kunnal, és miután az inát elvágta, meg is ölte. De a leány nem a püspök leánya volt.
1: Ez az a legismertebb történet, amely Szent László körül szövődött, de azt hiszem a gyerekek számára is ismertek azok a csodatevéseivel, illetve életének különböző eseményeivel kapcsolatos történetek, legendák, amelyek körül szőtték az alakját. Szent Lászlóról már a 12. században népi énekek szólnak az irodalomtörténészek szerint, tehát mindenképpen kimondható, hogy a keresztény egyháznak a szentélyavatási ritusa és a köré fonódó szentségével kapcsolatos legendák egy erős alátámasztást nyernek a népi irodalom, a népi énekek, a históriás énekek, a mesék szintjén is, és ez az, ami őt az Árpád-házi királyok közül nagyon magasra emeli az utókor szemében.
0: A szentélyavatása idején latinul íródott, ma már magyarul ismeretes a vers: üdvözlégy, kegyes király, dicséretre méltó László, tisztességünk és pártfogunk, jámbor, erős, jó gyámolunk, légy hazánknak fáradhatatlan védője és vitéze. Ó Szent László király, ó oszlopa a keresztény lovagságnak, ó erős reménysége nemzetednek, nézd a téged kereső nép ájtatosságát. No, ebből az ájtatos hangulatból engem csak az zökkent ki, hogy én úgy tudom, hogy őt kérték fel az első keresztes hadjárat vezetésére. Noha azt hiszem, hogy az ő életében még Magyarországon nem is volt keresztes hadjárat.
1: Sőt, nem csak Magyarországon nem volt keresztes hadjárat, hanem egyáltalán még nem volt keresztes hadjárat. Ez megint egy nyilvánvaló utólagos legenda, ugyanis szentélyavatását közvetlenül megelőzően 1188-89-ben a harmadik nagy keresztes hadjárat, ez Magyarországon keresztül vezetett. Magyarország hagyományos útvonala volt a Szentföldre induló szárazföldi seregeknek, és nyilvánvalóan ideológiailag, sőt propagandisztikus célból is nagyon kedvező volt előképet bemutatni. Így kerül bele a legendájába és a krónikába is az, hogy halálát közvetlenül megelőzően az európai nagyhatalmak, illetve a pápa fölkérte volna őt keresztes had vezetésére. Most tudnunk kell, hogy 1095-ben hal meg Szent László, és csupán fél évvel a halála után hirdeti meg II. Orbán pápa az első keresztes hadjáratot a Szentföldnek a visszafoglalására. Annyit reálisan lehet talán tudni, hogy foglalkoztatta Lászlót egy szentföldi zarándoklat dolga, de hát a zarándoklatot és a keresztes hadjáratot azért nem szabad összemosni. Itt megint arról a tipikus utólagos legendateremtésről van szó, ami aktuál politikai célokat szolgál a legenda megszületésekor.
0: Azt mondjuk, hogy 30-valahány éves korában koronázták meg. Egész életét tulajdonképpen hadviseléssel töltötte. Mit csinált ez időtájt az udvar? Tudjuk, hogy az ő korában az Árpád-házi udvarok még vándoroltak. Egyáltalán volt-e udvara, és ha igen, akkor merre vándorolt?
1: Volt udvara, hát az akkori hagyományos udvar helyszínek szerepelnek nála is, tehát Székesfehérvár, illetve Esztergom, de azt is tudjuk, hogy nagyon szívesen időzött dömösi kúriájában. Ez a dömösi kúria egyébként tragikus eseménynek a szintere volt korábban, hiszen apja Béla itt dömösen halt meg, méghozzá eléggé fantasztikus módon rádölt a fa trónusa. Minden esetre itt dömösen volt Lászlónak is az egyik kedvelt tartózkodási helye, és emellett ugyanazt csinálta, mint elődei és még jó néhány utóda is, az udvar tartásával körbejárta az országot és felélte azokat a jövedelmeket, amelyeket neki királyi jogon jártak. Amikor épp itthon volt. Emellett nagyon sokat utazott egyházalapítási célzattal is. Például, és ez a szentélyavatását nagyban befolyásolta, ő alapította a somogyvári Szent Egyed Bencés kolostort, amely a francia alapítású kolostor volt, és ez a tevékenysége, valamint az egyházmegye szervező tevékenysége, hiszen ő szervezte meg a váradi püspökséget, illetve a zágrábi püspökséget Horvátország meghódítása után, Nem véletlen, hogy Váradra is temetkezett, és Váradon alakult ki a sírja körül egy rendkívül erőteljes középkori kultusz. Az összes későbbi árpádházi királyok a királyi esküjüket az ő váradi sírjánál tették le. Bírósági központ volt. Szent László váradi sírjánál tett tanú esküvések, azok perdöntőek voltak, ilyen erős kultusza volt, és az se lehet véletlen, hogy luxemburgi Zsigmond ragaszkodott hozzá, hogy Szent László mellé temessék el Váradon.
0: Lászlót is utóbb avatták szenté, de hiszen ez természetes. Az utókor kiegyezhet-e azzal, hogy László valóban olyan nagyszerű figurája volt a magyar történelemnek, a magyar egyház történetnek, hogy megérdemelte ezt a kiváltságot?
1: Én azt hiszem, hogy mindenképpen igennel lehet válaszolni erre a kérdésre. Egyrészt valóban rendkívül sokat tett a keresztény egyház megszilárdításáért, másrészt pedig oszlopos érdemei vannak abban, hogy a Szent István által létrehozott magyar királyság véglegesen megszilárdult, ugyanis az őt megelőző 30-40 évnek a szétzilálódó viszonyai után valóban egy ilyen erőskező államszervező királyra volt szükség, hogy a középkori magyar királyság végérvényesen Európa meghatározó államává tudjon válni.
0: Elköszönünk Szent László udvarától, legközelebb második Ulászlónál találkozunk. A zenei munkatárs Szendrői Sándor nevében is búcsúzik a szerkesztő Marsal Éva.
2: A felvétel 1990-ben készült, és legutóbb egy évvel később április 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.
1: Óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Harcsás Gergely, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán. Letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. Többen meghaltak, legalább 10 megsérültek. A mentés jelenleg is zajlik. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, többen viszont a jármű alá szorultak. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik, és Emődnél lehet visszatérni a strádára. A helyszínre melegedő busz, valamint Lengyelországból egy mentesítő járat is elindult. Nőtt a vízszint a Paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított 280 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. A kormányfő korábban azt mondta, a beavatkozás nélkül olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállítani. Jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, erősítette meg a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. Azt írta, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bodis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik, jelezte a kormánybiztos, aki hangsúlyozta, a roma stratégia fontos része a nemzeti társadalom politikai stratégiának. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet. Az Egyesült Államokban több halálos áldozata is van az Indiana államot sújtó áradásoknak. A napok óta tartó heves viharokban eddig 5 vesztették életüket. Több megyében katasztrófa helyzetet hirdettek. Néhány településen a több mint 100 évvel ezelőtti rekord is megdőlt. Donald Trump elnök segítséget ígért az árvízzel érintett térségnek. Itthon napközben többnyire derült, száraz idő valószínű. Este az északnyugati határ közelében záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél több felé megélénkül. Délután 33-36, este 24-30 fok várható. 7 órakor mondunk híreket legközelebb. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 1986 december elején került diagnózisra. Az első beteg, aki egy transzfúzió kapcsán kapta meg a fertőzését. Az első eset után ugye szaporodtak a diagnosztizált éjtesetek, és ma ott tartunk, hogy 660-670 azoknak a száma, akiket ismerünk, vagy ők saját maguk tudják, hogy fertőzöttek. Az éces eseteknek a száma az olyan 270-et nem éri el. Sajnos ez alatt a 11 év alatt a halottainknak a száma körülbelül 180 körül van.

Önök egy igaz történetet hallanak, egy történetet, amely ezúttal nem az elején, hanem a végén kezdődik. 1987. január 28-án meghalt egy ember, egy tanár, dr. Kovács Lajos. Az AIDS első halálos áldozata volt Magyarországon. Vértranszfúzióval kapta a fertőzést szívműtéte során. Így lett a műtét napja orvostudományi pillanat, és az az eltévedt mozdulat, amely akkor azután a tasak után nyúlt, amely a fertőzött vért tartalmazta, egy emberi dráma expozíciója. A feleséget, Kovács Lajosné Fekete Margitot, a kisebbik lányt, Karászíné Kovács Katalint, az egyetemi évfolyamtársakat, Bácskai Károlyné Zima Máriát és Mazurka Károlyt, akkori orvosát, dr. Bánhegyi Dénest, a Szent László Kórház osztályvezető főorvosát hallják majd. Néhány mondat erejéig Kovács Lajost is, aki a kórházi ágyon mondta hangszalagra, ami vele történt. Talán, hogy kristály értelmét vizsgáztassa, talán meg akarta majd írni, vagy egyszerűen csak tanított, akkor is és ott is. Legyen ez a műsor fájdalmas és okos rekvie.

0: egy olyan szívrohamot kapott, amikor elektrosokkal tudták csak magához téríteni, és úgy találkoztam vele már a kórházba, hogy tele volt elektródákkal, mozzani nem tudott. Nekem ez azért volt rettenetesen meglepő, mert nem bírtam addig elképzelni, hogy ilyen állapotba kerülhet. De az első mondata, amikor meglátott, az az volt, hogy ugye már milyen jól néz ki, és hogy holnap hozzám be a papírokat, és akkor tudunk írni. Tehát bennem ez valahogy úgy csapódott le, hogy nem történt semmi nagy baj. Az ő számára pedig egy nagyon szerencsés fordulatot vett ez a nagyon szerencsétlen történet, ugyanis azt élte meg, hogy új életet kapott, újra megkapta a kezdést. Talán kívülállónak érthetetlen dolog történt, hogy ez az újraélesztés hozott neki egy hihetetlen új életörömet. Többször részletesen elmesélte, ahogy megélte azt, amíg újra visszatér. Egy ilyen teljesen látomásos kép volt, amit elmondott többször is. Valami nagyon jó érzésről beszélt, ami megérintette, meg arról, hogy most újra neki lehet fogni a dolgoknak, újra lehet felépíteni újabb meg újabb célokat, és hogy milyen csodálatos az élet, hogy hányszor meg lehet kezdeni, megismételni.
1: Megmoccant. Felnézett. Az ágyat nem értette rá, hogy került. De úgy magasodott feléje, mint egy furcsa karácsonyfa. Mellette oszlopok álltak, vizes tömlők, lefelé irányuló vezetők. Ez infúziós készülék. Jól hall? Igen. Tudja, hogy mi történt? Nem, nem tudom. Kit értesítsek? A feleségem. Cím, telefon. Barátság utca 20. 18367. 18367. A munkahelye. Tanárképző főiskola. Telefonszáma. Eddig se tanultam meg. Miért éppen most? A parkolóba a kocsi. A kabát sebe a kulcs. A zsebbe.
2: Ugye megállapították előtte, hogy bypass szívműtétre van szükség. Három helyen ültették be a lábából kivett eret a szívébe. 7 órától délután 2:45-ig tartott a műtét, egy hatalmas műtét volt. A műtét után, mint minden ilyen műtött beteget, levitték Balatonfüredre rehabilitációra. Ott elég hamar felépült, igaz, hogy ezért ő is mindent megtett. Gyógytornász járt hozzá, nagyon fegyelmezett ember volt, és ő mindent megtett azért, hogy visszaépüljön. Február 23-án engedték el a füredi kórházból, akkor vittem haza Szombathelyre, és abban az évben, körülbelül április elején vettem észre először, hogy a homlokán ilyen mennymag nagyságú, ilyen lilás folt van. Hát egy kicsit viccesen azt mondtam neki tényleg, hogy biztos, hogy tetszeni akarsz valakinek, mint az indiai nők, ilyen pettyet ragasztottál a homlokodra. Szerintem ez volt az első jel, ugyanis utána, körülbelül 2-3 hét múlva láttam, hogy a lágy részein a karja és a combja belső részén kiütések jöttek, ezek olyan kis piros foltok voltak, de azok jöttek és elmúltak. Ő is látta, de férfi volt, Ugye, és olyan nagyon nem is törődött vele, meg olyan ember volt, aki soha nem volt az előtt beteg. Azt mondták neki, hogy valószínű, hogy ez a műtéti sok, és átküldték a bőrgyógyászatra. A bőrgyógyászati osztályon megvizsgálták, és mindenféle kenőcsöket írtak fel neki, hát azzal kente magát. Igazság az, hogy hol jöttek ezek a piros foltok, hol elmúltak. 32 évig éltünk együtt, soha nem kértünk STK beutalót. Abban az évben azt mondtam neki, hogy Lajoskám, eddig mi soha nem vettük igénybe, menjünk el valahova, neked is nagyon jól lesne egy kis pihenés. Akkor kértünk egy hajdúszoboszlói beutalót, 2 hétig ott voltunk, azon a nyáron, 95 nyarán, 1 hétre elmentünk a szüleimhez haza az Alföldre, Komándiba, és utána mentünk vissza Szombathelyre, és abban az évben ő szeptemberben visszament dolgozni a főiskolára. Nyáron jól visszaépítkezett, és vissza is hízta a kilóit. Olyan 82-83 kiló lett újra, és azt mondta, hogy nagyon jól érzi magát. Uszodába járt, Hajdúszoboszlón is minden nap úszott, és azt mondta, hogy úgy érzi, hogy ez nagyon jó neki. Egészen karácsonyig különösebb probléma nem történt. A karácsonyi szünetben, illetve pontosan új év napján lett rosszul, akkor bevittük mentővel a kórházba, kapott injekciót, és utána nem volt probléma. Még a szünetben otthon volt, utána újra visszament, hát kezdődött a tanév, és visszament dolgozni. Év végén ő osztotta ki a leendő pedagógusoknak a diplomát, ő tartotta az ünnepi beszédet, sőt, abban az évben a felvételit is megszervezte, a főiskolai felvételit, a bizottságokat, és július 14-e volt, amikor végül le tudtunk menni Berénybe, a nyaralóba. Ő azt mondta, hogy nagyon elfáradt, úgy érzi, és úgy érzi, hogy pihenésre van szüksége, és úgy érzi, hogy ott ki tudja magát majd pihenni.
3: Ő egyébként nem volt fáradékony.
2: Nem volt fáradékony. Rengeteget dolgozott, nagyon sokat dolgozott, eszméletlenül sokat bírt. Éjjel 1 óráig, 2 óráig fenn volt. Ő a köznevelés című lapnak a szerkesztőbizottsági tagja volt. Azon kívül a valóságba is írt cikkeket, a pedagógiai szemlébe is írt cikkeket, és ezen kívül hát ő tanított a ST Egyetemen is, és pedagógus továbbképzéseket is tartott, és ezekre mindig nagyon felkészült lelkiismeretesen, és nem volt fáradt. Utána megint az állapota elkezdett romlani, és ugye, hát most oroztuk is a professzor urat már, hogy mi lehet az apu alapbetegsége, meg mit csináljunk vele. És akkor hát azt mondta, hogy nézze asszonyom, a Lajos betegsége olyan, mint egy óriás kígyó, amelynek jelenleg fogjuk a farkát, de nem tudjuk, hogy hol van a feje. És elmondta nekem, hogy ő úgy vette észre, amikor beszélgetett az apuval, hogy kihagy időnként, és hogy ő nagyon logikusan tudott gondolkodni, és hogy most ilyen problémákat is észrevett, és ő hozott neki ilyen astimuláló gyógyszert Ausztriából, és talán az majd segít. Hétvégeken mindig hazavittük. Ahhoz ragaszkodott ő is, ragaszkodtunk mi is, és meg is engedte a professzor úr, hogy hazavigyük. Megfüröztöttem otthon, lekentem a testét, minden alkalommal, amikor hazajött, hogy ez volt az első, hogy lefüröztöttem, igényelte is, mert mondta, hogy nem tud rendesen fürödni. Lekentem a testét édes disznózsírral mindig, mert ezt otthon a tanyán tanultam, hogy a testre az a legjobb, és valahogy az mindig levitte ezt a kiütést is. Pedagógiából ő továbbképzést tartott egy zalai és egy vasi pedagógiai csoportnak, és akkor azt kérte a lányomtól, hogy őt vigye be a főiskolára, mert azon a napon jöttek, akik a továbbképzésben részt vettek, akik szakdolgozatot is írtak, és többen nála írták a szakdolgozatot, azt elkérte tőlük, és valaki felhívott közülük, és azt mondta, hogy Gitka néni, nagyon beteg a Lajos bácsi, tessenek odafigyelni rá. De akkor se lehetett őt visszatartani attól, hogy ne menjen be, mert ő neki az a munkája volt, és neki azt meg kell csinálni.

0: a vírusfertőzés után az illető személy, aki különben makegészséges, nyilván valahol a szervezetének a védekező képessége fokozatosan romlik, de ez még klinikai tüneteket nem okoz. Ez a stádium, az úgynevezett tünetmentes hívfertőzött stádium, ez évekig eltart, és lényegében az illető személy a fertőzés megtapadása után következő egy-két hónap múlva, amíg él, fertőzőképes lesz. Ezt a tünetmentes időszakot követi az úgynevezett tünetes időszak, amikor az illető fertőzöttnek vannak enyhe tünetei, amit adott esetben egy szakember nem felismeri a fertőzést, de felmerülhet a fertőzés gyanúja benne. És ezt követi aztán, amikor a tünetek súlyosabbá válnak, az úgynevezett kifejlett HIV betegség vagy AIDS stádiuma, amikor is a szervezetnek a védekező képessége oly mértékig leromlik, hogy úgynevezett indikátor betegségek, tehát olyan betegségek, amelyek már az AIDS-nek a diagnózisát jelentik, jelentkeznek, ezek az úgynevezett opportunista fertőzések és daganatok, amelyeknek a diagnózisától kezdve az illető AIDS-betegnek számít. Addig az időpontig csak HIV-fertőzött, tehát tünetmentes vagy tünetes HIV-fertőzött. Ez a fertőzés, ez végig fertőző. Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekben, és itt elsősorban ugye a szexuális átvitelre kell gondolni, hiszen vérrel sokkal ritkábban csak akkor, ha valaki intravénás kábítószer vihető át a fertőzés Magyarországon, de mindenképpen nyilvánvaló az, hogy ha az illető személy fertőzött, akkor nem szívesen fertőzne meg másokat, tehát tudnia kell arról, hogy ő fertőzött, és a megfelelő óvórendszabályokat betartani egy szexuális kapcsolatban. Lényegében a tünetmentes időszak vége, illetve a tünetes időszak kezdetétől számítva, akkor már igazából fel tudunk ajánlani az illető, nem mondom azt, hogy beteg, hiszen az illető még nem beteg, dolgozni tud, igazából panasza sincsen, az illető személy számára olyan gyógyszeres kezelést, amely magával hozza annak a realitását, hogy a betegség előrehaladása az mindenképpen lelassítható, az esetek egy részében maga az előrehaladás megállítható, sőt bizonyos esetekben visszafordítható. Tehát majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy normalizálódik, vagy közel normálissá válik az immunrendszer. Ez a szemlélet és ez a lehetőség tulajdonképpen a fertőzöttek számára meg kell, hogy változtassa igazából az egész helyzetet, hiszen korábban, főleg 10 évvel ezelőtt, igazából a fertőzött számára olyan nagyon sokat nem tudtunk jelenteni. Természetesen akkor is a fertőzéshez, az AIDS stádiumhoz kapcsolódó szövődményeket már sikerrel tudtuk kezelni. De ez igazából az életminőségnek csak mérsékelt megjavítását jelentette, illetve a túlélési időnek a minimális javítását jelentette. Ma azt tudjuk mondani, hogy a tünetes HIV-fertőzöttek és az AIDS-betegek számára is egy reális, jó minőségű élet meghosszabbítást tudunk a gyógyszeres kezeléssel elérni a betegek nagyobb részénél. Sajnos még ezek a modern gyógyszerek is nem mindenkinél hatnak, ilyen esetekben a betegség természetesen megy előre.
1: És ugye akkor, mikor én füröztöttem ezen a napon, akkor észrevettem, hogy itt a nyakánál, hát a kulcsont fölött egy göböt vettem észre, egy ilyen duzzanatot. És ugyanezt a duzzanatot észrevettem a csípőjén is. És akkor azt mondta a professzor úr, hogy ezt ő nem látta rajta, de hétfőn, hogyha visszavisszük, akkor a sebész orvossal kiveteti az egyiket, és elküldi Pécsre vizsgálatra. Ez valóban meg is történt, egy hét múlva körülbelül este 10 órakor hívott, és azt mondta, hogy asszonyom, megvan a Lajos alapbetegsége. És megkérdeztem, hogy és mi az, professzor? Azt mondta, hogy képzelj el, hogy 30 évvel ezelőtt volt Magyarországon ilyen eset, tuberkulózis, és annak is egy különleges változata, a madártuberkulózis. És még a professzor úr azt is mondta, hogy nem láttak ilyet, még sose ilyen vírust, körülállták a mikroszkópot. Nem tudom, én laikus vagyok, de ugye szerintem az AIDS vírusát látták, csak mivel előtte soha nem láttak olyat, hát honnan ismerték volna fel. Fél is ajánlotta Lajosnak 4 helyet, 4 szanatóriumot. Persze, hogy a Hegyfalut választotta, mert a Hegyfalu Szombathelytől 30-valahány kilométer, és azt mondta, hogy legalább hétvégeken hazajöhetek, meg 10 és kijöhettek hozzám. A hegyfalui kórházban volt 2 hétig. Az ottani főorvos úr azt mondta, hogy nézze, valami nagyon súlyos betegsége van a férjének, de hogy nem tuberkulózis, az biztos, és én nem is tartom itt, ő visszaadta a hematológiára. November közepén került vissza a hematológiára, és először még több ágyas szobába feküdt, utána egyedül egy ágyas szobába tették át, és azt vette észre a Lajos, hogy úgy meghidegült, azt mondja, körülötte a levegő. Én otthonról vittem neki az ételt, mert azt ette meg csak, akkor evett, hogyha én is ettem vele ott. Aztán nagyon szerette az őrgrételyát. És azt mondta, hogy azt úgy szeretné, hogyha mindig lenne ott forron. Vittünk be neki termoszt, és megkértem ott a takarítónőt, hogy mindig legyen a asztalán. December 10-e volt, nem felejtem el a dátumot, mert mindig csináltam feljegyzést, megvannak a feljegyzéseim. Hogy borzalmas dolog történt a kórházban, az apu nem kap teját, nem kap forró vizet, és azt mondja, hogy nem is nagyon megy be senki a kórterembe, hogy mi történt körülötte. Én megkérdeztem a takarítónőtől, akit megkértem, hogy adjon neki mindig forró vizet, amiben a teját ugye belelógatja. Azt mondta nekem, hogy ne tessék megharagudni, de azt mondta az adjunktusnő, hogy nem szabad bemenni a tanár úrhoz, mert lehet, hogy érces. Ez olyan borzalmas hatással volt ránk, én ezt nem is hittem el, hát ez nem lehet. 32 évig éltünk együtt, se ő, se én az alatt, se előtte, se utána, soha senkivel le nem feküdtem, soha, szóval ilyen, azt gondoltam, hogy hát ez nem létezik.
0: Biztos, hogy sok a félelem, és meg kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a félelmeknek a 99%-a teljesen alaptalan, hiszen tudjuk azt, hogy ez a fertőzés, ez a betegség a mindennapi életben, a munkahelyen, otthon nem terjed, szexuális úton terjed, segíthetünk a fertőzötteknek, a már betegeknek, hogy megmaradjanak abban a kis közösségben, a családban, a munkahelyeken, a nagyobb közösségben, nem utagassunk rá újjal, ne izoláljuk őket, hiszen ez sem a betegnek nem jó, és még egy dolgot soha nem szabad elfelejteni. Mennél jobban elutasítjuk, mennél jobban kizárjuk magunktól, elzárkózunk a fertőzöttektől. Annál valószínűbb az, hogy a fertőzöttek azok igenis, mint egy illegalitásba vonulnak. Titkolják a betegségüket, titkolják az egészet, és esetlegesen nem mennek el vizsgálatra. Nem tudják azt, hogy fertőzöttek, és tudatlanságból másokat is megfertőznek. Tehát valahol a nagy közösség a társadalom számára, bármennyire is furcsa hangzik, igazából akkor járunk jól, és itt a jót idézőjelbe teszem, hogyha elfogadjuk az illetőnek a fertőzöttségét, és nem rekesztjük ki a társadalomból. Nagyon nehéz. Nagyon sokszor például ilyen lelki problémáknak a megoldása sokkal többet ér adott esetben, mint egy gyógyszeres kezelés. Akinek sikerül a környezetével harmóniában együtt élni, és nem titkolózni, hiszen egy titokkal együtt élni nagyon nehéz. Azok a szerencsések. Van egy rendkívül veszélyeztetett közösség, akiknek a számát úgy becsüljük, nem is tudjuk igazából hol vannak, nagyon nehezen elérhetők is. Ezek az intravénás heroin használók, drogosoknak a csoportja, akiknek a számát ilyen 4-6 ezerre becsülik az országban, akiknél éppen a tű és fecskendő cserékkel, közös használattal nagyon gyorsan kialakulhat a fertőzés, abban az esetben, ha egy csoportba bekerül maga a vírus, erre oda kéne figyelni, itt a megelőzés. Egyrészt nagyon nehezen elérhetők ezek az intravénás kábítószeresek, nagyon nehezen befolyásolhatók. Tehát itt mindenképpen a megelőzési aktivitáson javítanunk kell. Természetesen a fő csapása, hogyha szabad ezt a rossz kifejezést használni, a megelőzésnek a fiatalok. A fiatalok, akiknél a szexuális szokások még nem alakultak ki, a rossz szokások sem. Meg lehet győzni arról őket, hogy nem az a lényege a szexualitásnak, hogy minden nap más partnerem legyen, hanem az a lényege a szexualitásnak, hogy megtaláljam az igazit, akivel családot tudok alapítani, akivel le tudom élni közösen az életemet, gyerekeket nevelni tudok. Tehát ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom. Legalább ilyen fontos az, hogy a fiatalokat meg tudjam győzni arról, hogy ne fogadjanak el akár könnyű drogot sem, alkoholt sem, hiszen egyrészt ezek befolyás alatt a döntéseik, azok megbízhatatlanok lesznek a számukra, felvállalnak olyasmit, amit józanul, drog nélkül nem vállalnák fel. A másik pedig az, hogy sajnos a könnyű drog használók egy részénél igenis elindul egy úgynevezett drogkarrier, ami néhány év múlva a kőkemény drogokhoz, a döfködött intravénás drogokhoz vezet, és a HIV-fertőzés veszélyéhez, kockázatához.
1: Már megvolt a vese biopszia, megvolt a máj biopszia, aztán szájpadlását is megműtötték, mert a szájpadlásán volt egy fisztula, enkefalográffal is megnézték. A 22-én megkerestem a főorvosodat, ő azt mondta, hogy még azt fogják csinálni, hogy egy adag vért még levesznek, azt elküldik a fővárosba, a hematológiára, aztán egy adagot kiküldenek Münchenbe, és egy adagot meg ők is vizsgáltak. Megjön az eredmény, és akkor majd tud valamit mondani. Megkérdeztem, hogy mivel szünet lesz, hazavihetem-e a férjem, mondta, hogy igen. Ugye másnap 23-a volt, 24-én hazajöttek a nagyobbik lányom a férjével, karácsonykor együtt voltunk. De azokban a napokban már szinte az egész napot átaludta. Enni felkelt, kijött a konyhába, és karácsony első, illetve második napján reggel nekem azt mondta, hogy fantasztikus akarat ereje volt, és ereje. Azt mondta, hogy anya, most te ne kelj fel, én megfőzöm a kávét, és ennyit fogadjál el tőlem, hogy behozzam, mert te annyi mindent tettél, meg futkostál miattam. Mondtam, Lajoskám, mikor én beteg voltam, te is ugyanazt megcsináltad. Nem értem most is, ahogy visszagondolok, hogy volt ilyen akaratereje. Egyik rokonunk Kehidáról eljött meglátogatni, annak nagyon-nagyon örült, felült, beszélgetett velük. Szóval mindenkinek örült, aki eljött, mert előtte megfogalmazta, hogy hát mi történik velem, mert úgy meghidegült körülöttem minden. És ugye elmúlt a karácsonyi ünnep, 27-én engem felhívott a főnővér a hematológiáról, hogy szeretné a professzor úr látni a férjem műtéti jelentését. Be is vitte a lányom. A Klári bevitte, és másnap reggel 9 órakor hívott engem a professzor úr, annyit mondott, hogy megvan a Lajos betegsége, ebből a két vérvizsgálati eredményből egyértelműen kiderül, és nem mondta ki, én ránéztem, és mondtam, hogy professzor úr, és mi, és azt mondta, hogy immundeficiens szindróma. És azt mondtam neki, hogy professzor úr, tessék magyarul mondani, vagy úgy, hogy megértsem, és akkor mondta, hogy ennek AIDS a neve, és immunhiányos betegség. És azt mondta, hogy ő nem is tudja megmondani a férjemnek, hogy közöljen vele én. Hát, én se tudtam vele közölni. Nem tudtam. Csak bementem hozzá, és azt mondtam neki, hogy Lajoskám, fel kell mennünk a László kórházba, mentővel megyünk, össze kell rakodnunk, meg otthonról mi vittünk neki már ruhát. Nézett csak rám, és azt kérdezte, hogy most miért kell elmenni. A mentőbe odaültem mellé, fogtam a kezét, és azt láttam, hogy egyszer, hogy rám néz, és sírt. Nem szólt,

0: Engem minden nap beengedtek hozzá. És az első alkalommal a főorvosnál leült velem, és elmondta, hogy ez egy olyan betegség, ami nem lehet segíteni, készüljek fel, mert nehézségek lesznek. De nem tudta pontosan elmondani, hogy mit fognak történni, és azt gondolom, hogy talán ez volt a halatlan szerencsém.
1: Nem mondták akkor még ki, hogy étsz?
0: Nem tudták teljesen pontosan, nagyjából tudták, de hogy ez pontosan hogy fog lejátszódni, ezt senki nem tudta megmondani. Elmondták, hogy nem fog majd tudni járni, egy idő után nem fog tudni gondolkozni, maga tehetetlen lesz, de ezek annyira távolálló dolgok voltak, amiket én meghallgattam, és teljesen úgy kezeltem, mint hogyha valaki másra vonatkozna. Most az az érdekes, ezen már azóta többször gondolkoztam, hogy gyakorlatilag minden nap láttam, és a szemem előtt romlott le az állapota onnan, hogy könyveket olvasott, először klasszikusokat, amiket ő szeretett, aztán egyszer csak a Sirius kapitányt kezdte olvasgatni, ami nekem furcsa volt, mert ilyet ő sose vett a kezébe, majd kimaradtak a kezéből a könyvek, és már nem olvasott, nem érdekelte semmi. Nem érdekelt, hogy mi történik kint, aztán egyre inkább olyan lett, mint egy kisgyerek. De valahogy én úgy voltam végig vele, hogy ez egy átmeneti állapot. És ez el fog múlni, eljutunk egy olyan pontra, ami fordulópont lesz, és onnantól vissza fog javulni. Fizikailag nem tudtam elképzelni, hogy mi történik. Tehát mikor boncolás után kiderült, hogy az agyahelyen öklömnyire zsugorodott, vagy kisebb volt, akkor kezdtem érteni, hogy mi történhetett, de annak ellenére, hogy a szemem előtt, a mindennapi ügyeinkben zajlottak le ezek a dolgok, ez természetes volt. Nem volt idegen, mert ő csinálta, ezért szeretnivaló volt. Mint ahogy az is szeretnivaló volt, hogy nem tudom, lejtett valamit, és már nem tudta felvenni, és akkor nem az jutott eszembe, hogy fizikailag nem tudja felvenni, hanem arra gondoltam, hogy most biztos játszik, és úgy tesz, mintha nem tudná felvenni. Azt nem tudta elfogadni az agyam, hogy már képtelen rá.
1: És ezt el tudtad fogadni, hogy meghalt?
0: Nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy ez nem tud megtörténni. Aztán egy nap bementem, akkor már nagyon rossz állapotban volt, szinte mint egy közlekedő edény úgy működött. Bekövetkezett a kómás állapot. Én akkor úgy voltam vele, hogy itt abba kellene az orvosoknak hagyni. Tehát nincs joguk arra, hogy kínozzák, hagyják elmenni. Úgy éreztem, hogy az az átlendülés, ami a kómás állapotnál bekövetkezett, az neki jó volt, és valahogy úgy voltam, mintha valami titkos szövetségben lennénk, hogy én bementem hozzá, beszéltem, ugyanúgy megborotváltam, lemosdattam. Tudtam egyik oldalon, hogy nem érez semmit, de másik oldalon úgy voltam vele, mint hogyha még mindig együtt lennénk, és mi beszélgettünk. Tehát ő ott volt, a kezembe volt, beszélgettünk függetlenül attól, hogy már nem volt magánál. Aztán olyan 3-4 nap múlva megkértük az orvost, édesanyja is ott volt meg én is, hogy kapcsolják le a gépekről. Úgy gondoltuk, hogy bekövetkezett egy olyan helyzet, amikor már semmit nem lehet segíteni, semmit nem lehet visszaállítani, de azt a méltóságot neki meg kell adni, hogy tisztességgel mehessen el. Amikor már nem szabad őt azért bántani, hogy mint egy kísérleti nyulat nézegetni, hogyha ezt adják be, akkor hogy reagál, ha azt adják be, ahogy reagál. Megmondom őszintén, az is eszembe jutott, hogy mivel lehettem vele egyedül, hogy kikapcsolom az összes képet. De azt nem tudtam megcsinálni. Valahol még mindig az volt bennem, hogy
1: van még valami
0: hogy
1: esély.
0: Van még valami. Igen, igen. Hogy van még valami esély, hogy ennek itt nincs vége.
2: Legyen nyugodt. A feleségét Nagy Lajosban értesítettük. Néhány perc múlva itt van. Talán már a folyosón tart. Az ajtó nyílt, és a fényében sötét háttér előtt megjelent az asszony. Szorosan az ágy mellé ült, előre hajolt, kezébe vette.

Amikor utoljára elmentem hozzá, akkor 9 órától 12-ig beszélgettünk. Azt mondta nekem, egy héttel a halála előtt azt kérdezte tőlem, hogy csak azt mondd meg, hogy te miért csináltad én mellettem azt, amit végigcsináltál. És mondtam neki, hogy miért, Lajoskám, hát te is, amit végigcsináltál, mi hát egymásért csináltuk, nem? Azt mondta, hogy miért nem lázadtál fel, még az infúzió folyt belém, volt időm végig gondolni, hogy mit vállaltál értem. Azt mondta, hogy nagyon fáradt vagyok, most el kell aludnom. El is aludt, én akkor elmentem haza, és amikor legközelebb mentem, azt mondta a bánhegyi adjunktus úr, hogy nagyon kérem magukat, ami ezután következik, az nem maguknak való. Január 28-án halt.

mennyire furcsa dolog ez, hogy az ember mennyire nem akarja ezt elfogadni. Amikor meghalt és elvitték, akkor be kellett vinni a hullaházhoz a ruhákat, nem engedtek be. És tudtam, hogy azért nem engednek be, mert nincs ott. És azt is tudtam, hogy a koporsóba nem fogják beletenni, mert azt is tudtam, hogy szét fogják vagdalni, és be fogják tenni üvegekbe, és mutogatni fogják, és kísérletezni fognak még, amit tudnak, mert nem tudni, hogy mi van benne, és ez az orvostudománynak gondolom egy olyan lehetőség, amit muszáj felhasználnia. De én elvittem a ruháit, elvittem a cipőjét, beadtam a bőröndbe mindent. Nem tudom miért. Nem tudom.

0: 52-ben találkoztam először Kovács Lajossal a Nyelvészeti Intézetben, ahova ő visszatért, mert előtte az egyetemről kizárták családi körülményei miatt. Együtt laktunk kollégiumban is, sőt, egy szobába is kértem magam vele, tőlem is félt. Mert én szakérettség is voltam, és már akkor pártag voltam, és a másodikos társai, Harkany Laciék, Tóth Bandiék, akikkel előttünk kezdett ő, azok elmondották, hogy ki vagyok én, de azt nem ismerték, hogy mi vagyok én, vagy milyen ember vagyok. És nekem Lajosnak be kellett bizonyítani, hogy nem az vagyok, ahogyan kívülről ismertek, hanem úgy én nagyon vártam őt, mert egyedül éreztem magam az egyetemben, nem volt barátom, ismerősöm. Úgyhogy amikor visszajött, én abban a pillanatban elmondtam, hogy ki vagyok, a Tiszapárton, a Gáoton, az Gáot közepén, nem a tetején, nem az ajján, mert féltünk, hogy meghallanak bennünket, és ott beszéltük el egymásnak, hogy kik vagyunk, és ő azután fogadott el, miután meggyőződött arról, hogy én nem a beépített embere vagyok az egyetemnek, hanem én egy barátot keresek, mert nincs barátom az egyetemen.
1: Lajos nem azzal hívta fel a figyelmet magára, hogy különösebben csinos vagy jóképű fiú lett volna, kicsit kopaszodott is már nagyon fiatalon. De én emlékszem rá, hogy amikor én először észrevettem őt, akkor azt figyeltem meg, és azt hívta fel rá a figyelmemet, hogy hallatlanul szépen beszélt, pontosan fogalmazott, és pillanatok alatt indulatba jött, emlékszem, hogy egész nyugodt arccal kezdett el beszélni, és egyik pillanat a másikra kipirult.
2: Igen, és a ragyogó kék szemei voltak, rendkívül intelligens szemei. Politikailag mi voltunk a kevésbé elkötelezettek, úgyhogy természetesebben vettük, és velünk talán hamarabb is el tudott beszélgetni. Egyébként annyira komoly, annyira értelmes, színvonalas volt hozzászólásaiban, előadásaiban, hogy nem sokára mindenki fölnézett rá az egyetemen, és lassan valóban az egyetem, vagy az évfolyamnak az egyik legértelmesebb vezető egyéniségévé vált. Kapcsolata későbbi feleségével, Gitkával itt kezdődött el, és számomra éppen azért volt megdöbbentő betegsége és halála. Mert ha volt ember, akinek az életében valóban a feleség játszotta a főszerepet, és más semmi, ez Lajos volt. És ha az ember az étszet hallja, annyi minden társul hozzá, és amikor én haláláról értesültem a köznevelés nekrológiából, akkor döbbentem meg, és kezdtem érdeklődni, hogy mi volt, hogy volt, és hát ugye a tragédia akkor bontakozott ki előttem is, és az volt a legmegdöbbentőbb, hogy ennyire tiszta, ennyire nagyszerű ember lett Magyarországon az AIDS áldozata.
0: Olyan tanuló volt, akivel azt mondottam észre, hogy Gida bácsi, hogy 5 évenként jelenik meg az egyetemen, aki ilyen tehetséges és ilyen szorgalmas. Mert azt mondja, jelentkezhetnek tehetséges gyerekek, szorgalmas gyerekek, de hogy a kettő így együtt jöjjön. És emiatt én Lajost szinte példaképpennek tekintettem, és tekintem mai napig is. Annyira szerettem. Böcsültem, nem csak szerettem, mint a kortársamat.
1: 51 és 55 között voltunk együtt az egyetemen, talán a legkeményebb időszak volt politikailag is, meg az egymás iránti bizalmat, bizalmatlanságot illetve is. Nem csak szemináriumokat, Tiszapartot, meg szerelmeket jelentett, és Lajos bármennyire is félt, mert nyilvánvaló el akarta végezni az egyetemen. Azért én úgy emlékszem, hogy egy idő után ő elég nyíltan mondta el a gondolatait azokra a dolgokról, amik történtek, sőt, úgy tudom, hogy kockázatot is vállalt olykor-olykor veled együtt.
0: Mi a népi mozgalmat szerettük volna az egyetemen Fejér Géza bácsi távol irányításával feleleveníteni, de éppen Géza bácsi tanácsa.

0: mert őszintén és határozottan nyilatkozni politikai ügyekben is.
1: Milyen beszélgetésekben nagyon-nagyon kevés emberrel ment. Pontosan tudtuk azt, hogy gondolkozik, becsöltük is érte, és az természetes dolog volt, hogy vigyázott magára, volt mit féltenie az embernek ezekben az időben, valóban félelemben éltünk. Hogy mitől is félt az ember? Talán nem annyira egymástól féltünk. Az orosz szakosok egy része volt, akik, hogy mondjam, militáns baloldaliak voltak. Például ugye Karcsinak mondtam egyszer, hogy igen, de ha nem lenne így minden, akkor én most a Sorbonnra járhatnék. Mire Karcsi azt mondta, igen, de ne felejtsd el, hogy én pedig akkor nem lennék itt. És én akkor nagyon erősteltem magam, mert Karcsit szerettem, és valóban neki borzasztó sokat jelentett, hogy ide jutott. Tehát az ilyen dolgok is előfordultak. Talán, ha nem vagyunk olyan jó emberi kapcsolatban egy más közegbe, ebből az lett volna, hogy nekem mennem kell az egyetemről.
2: Emlékszem, hogy Mészöly Gida bácsi összegyűjtötte azokat a srácokat az évfolyamból, akik valamilyen nyelvjárási területről jöttek. Ugye Gitka nagyon szépen beszélt ezt a Debrecen környéki íző nyelvjárást. Én Lajosnak nem emlékszem akcentusára, de Kustány az is egy nyelvjárási terület volt. És én meg voltam győződve róla, hogy Lajos nyelvész lesz, de eszélyértékű szemináriumi dolgozati alapján akár irodalmár is lehetett volna, sőt neveléstudományi vagy nevelési kérdésekben is nagyon jó színvonalú írásait olvastam, később meg voltam bántva, amikor megtudtam, hogy oktatási osztályvezetőként dolgozik, katedrát és az írást is abba hagytam.
0: Ezt azért tette, mert kénytelen volt tennie, ugyanis Zala megyében az ő véleménye szerint nagyon rossz volt a megyei közoktatás helyzete. És ő ezt előbb kollégium nevelőként, majd igazgatóként látta, és amikor erről beszélgettek a megyei műves osztályon, és ő is ott volt, akkor javaslatokat tett, és akkor azt mondta neki a megyei művelődés vezetője, akkor Kovács Ertas, légy szíves, csináld meg. Elvállalta és megcsinálta, és olyan reformokat hozott létre, amelyek a hátrányos helyzetű gyermekek tanulását nagy mértékben, nagyon nagy mértékben az egész megyében segítette. Aztán a hangnemet is megváltoztatta a megyében, mert az ő nyugodtsága, határozottsága, embersége az nem ment el nyomtalanul. Kötelezte már szinte példája a kollégáit, munkatársait és az igazgatókat is, hogy úgy viselkedjenek, mint ahogy ő viselkedik, és ezt nagyon sokan fel is fogták, és meg is értették, és csinálták is, és arra volt leginkább büszke, hogy ő neki nem kellett fegyelmit alkalmaznia azért, hogy megvalósítsa azt, amit már egyébként is elfogadtak a pedagógusok, csak nem volt, aki segítette volna őket, ő fogalmazta meg így, hogy megvalósítsák.
2: Elég magas hőfokon égő ember volt, és az, hogy ő ezt a nyugodtságot és fegyelmezettséget magára tudta venni, ez alig, ha nem nagyon sok energiájába kerületett egy kicsit erre az intenzív munkára, a szíve is ráment.
0: Ez már az egyetemen így volt, mert amikor én megismerkedtem vele, és hát Pásztor Emiltől tudtam, hogy ki, és azt mondta, hogy no, akkor bennmaradunk az intézetben, megcsináljuk ezt, megcsináljuk azt, és nem megyünk haza csak este 10 órakor, és reggel 6-kor már bementünk, és csak 4-5 órát aludtunk egy-két évig, és amikor már nem volt kedvünk, mert nem csak ketten dolgoztunk az intézetben, Kis Gyurka, Fekete Margit, de a többiek is, amikor már nem akartuk csinálni, akkor a szó nagyon jó értelmében nemesen ránk ripakodott, és azt mondta, hogy ezt pedig nekünk meg kell csinálni, mert elvállaltuk. Én nem tudok olyanról, hogy ha ő valamit kimondott volna, nem csinálta volna meg.
1: Akármilyen nehéz korszak is volt, fiatalok voltunk, boldogok voltunk, szerelmesek voltunk, vidáman tudtunk élni a nagyon nehéz problémák között is. És ha úgy jól belegondol az ember, tulajdonképpen szegénységben, de mégis derűsen, sajnos nagyon sokan elmentek már, túl sokan.

az évfolyamból. És hát Lajos marad meg úgy előttem, mint aki a vezetésre leginkább alkalmas egyéniség volt ebből a társaságból.

A tanuló nem bögre, amit meg kell töltenünk, hanem fákja, amelyet lángra kell gyújtanunk. És ettől volt kiváló tanár. Attól volt kiváló tanár, hogy tisztelte az embert a tanulóban. Hogy magából tudta ragadni még a haszontalan panipendrákat is, mert ő nem felolvasta, ő idézte szívből. Óriási hatása volt ezekre a tanulókra. Kovács Lajos abban változtatott, hogy merészelt messzire látni. Óriási olvasottsággal rendelkezett. Mindent tanulmányozott, amihez hozzájuthattunk. 23. János enciklikáját, a Pacem in Terris együtt olvastuk el. A kor politikai viszonyait is pontosan tanulmányozta. Az óriási műveltsége és egy vele született szegény paraszt családba származott egy vele született humanizmus, és ha azt kell mondjam, józan paraszti ész. Ugye az óriási lelkesedés, ahogy ő előadta a tananyagot, és nem puszta tananyagként adta elő, hanem emberi módon, és az embersége. És én ebbe a Kovács Lajosba tulajdonképpen Odüsszeuszt látom, a társak. A társakért, és amikor aztán ő is emelkedett a ranglétrán, sohasem tekintette beosztottnak azokat, akik vele dolgoztak. A társak. A társak, akiket megvédett. Hát engem számtalanszor. Művébe a sorok között kell olvasni, itt van ez a nehéz hűség a kezemben. Ebből világosan kiderül, hogy ő már a század vég oktatás ügyének problémakörét is látta. És ő arra törekedett, hogy a lehetőség szerint minél több tanuló legyen képes minél magasabb végzettségre, mert jól tudta, akkor ugye a tudományos technikai forradalomról beszéltünk állandóan a pedagógiában, zömbben írott maraszként, Kovács Lajos jól tudta, hogy mi lesz a század végének helyzete. Ő tanulmányozta a világ oktatás ügyét, a Japántól a Kistigrisekig, tehát ezt is világosan látta, és próbálta magával ragadni az embereket. És zömbben ez sikerült, mert ha leült már osztályvezetőként, én még akkor kollégiumi munkaközösség vezető voltam, és meghívtam előadni, közéjük ült, és azok az emberek utána lelkesedni kezdtek. És ez volt az ő emberi nagysága. Ő bízott az emberekben. Ő nem azt mondta, hogy majd, ha nem csinálod, akkor így meg úgy. Tessék, ez a feladat, old meg. Amikor a betegségéről tudomást szereztem, hát ugye ez olyan, mint hogy a holdat vaktába eltalálni egy rakétával. És nem hittem benne, hát azt mondja, beteg. És akkor, mikor kijött a kórházból egyszer, akkor meglátogattam, akkor még nem tudtuk, hogy mi az igazi ok, és jobban volt, nagyon örült. Akkor beszéltem vele utoljára, és akkor sikerült megvidámítanom, ahogy szoktam, mert szükség volt rá. Tudtam azt, hogy ez halálos már, mélységesen elszomorodtam, még félig eszméletlenül is azzal törődött, hogy mondja, hogy holnap el kell mennünk Kanizsára, és meg kell oldanunk ezt a problémát, mert emberi probléma volt. Goethe jutott eszembe. Mélységes, mély sötétség burkol engem, de fölragyog tisztán benső napom, mit elgondoltam, most be kell fejeznem, s a ladban csak az Úr parancsa nyom.

Volt időszak, amikor én nem akartam tovább élni. És akkor azt mondta az apu, hogy neki tovább kell élni, és segíteni kell a Klárit, meg a Lacikát. És felkeltem, és csak azt tudom mondani, hogy nem szabad feladni. Nem szabad feladni. Ha én nem ott nevelkedek a tanyán, akkor nincs ilyen erős lelkem. Mert ott át kellett menni a nagy kanálison egy gerendán, azon át kellett vinni a biciklit, a kocsiról le kellett venni a telizsákot, amikor hordtunk, akkor az asztagra fel kellett dobni a kévét. Mindent meg kellett oldani. És azt hiszem, hogy amíg ez él bennem, addig én is élek. Most már van 3 unokám, és nagyon

0: 20. századi ballada. Szabó Éva dokumentum műsorát hallották. Munkatárs volt Szabó Andrea és Szakács Emese.
1: A felvételt 1997-ben készítették, és legutóbb, ugyanabban az évben, november 30-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei péntekenként 19:35-kor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hét óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán. Letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. Az első információk szerint többen meghaltak, és legalább 10 megsérültek. A mentés jelenleg is zajlik. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárt. A forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik, és Emődnél lehet visszatérni a strádára. A helyszínre melegedő busz, valamint Lengyelországból egy mentesítő járat is elindult. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a hatáskört a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vidnyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra. A felhívás célja, hogy támogassa a honvédség utánpótlását. A szakképzésben tanulók 160 000 forint, még az egyetemisták 270 000 forint ösztöndíjat kaphatnak, de azok, akik tartalékos szolgálatot is vállalnak, ennél magasabb összegre számíthatnak. Pályázni szeptember 30-áig lehet. A részletekről a kormány honlapján lehet tájékozódni. Indonéziában 47-re nőtt a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. A Flores-szigetet megrázó 7,7-es erősségű földmozgásban 50-en sérültek meg, és több épület összeomlott. A mentőcsapatok folyamatosan kutatnak a túlélők után. A környéken mintegy 2000 embernek kellett elhagynia otthonát. Lövöldözés volt a Virginiai Egyetem kampuszán. 5-en sebesültek meg, egyik életveszélyes állapotban vitték kórházba. Az incidens 2 nappal a tanév kezdete előtt történt egy kollégium mellett. A Petersburg közelében található egyetemváros területét átmenetileg lezárták. Az eset részletei egyelőre nem ismertek, a nyomozás jelenleg is tart. Itthon folytatódik a kánikula. Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati, északnyugati határvidéken zápor, zivatar előfordulhat. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható. Késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos. 8 órakor jelentkezünk híradással legközelebb. 7 óra múlt 4 perccel.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vóvádis. Epizódok és alakok Henrik Sienkiewicz regényéből. Fordította Mészáros István. Második rész.

0: Uram, Borbétól kölcsön vettem egy parókát, és az ólomba benyomtam két embabot. Remélem nem ismernek fel. De ha felismernek, sem ölnek meg, hát rendes emberek ezek.
1: Ne akard őket megnyerni dicséreteddel idő előtt.
0: Uram, uram, ott, az akasztján közelében látom Urzuszt, és mellette egy lányt. Az Légia.
2: Most indulnak a kapu felé.
0: Péter is velük tart. Na menjünk utánuk, meglátjuk, melyik házba térnek be. Aztán holnap a katonáiddal elviszem.
1: Nem, követjük a házba, és most mindjárt elragadjuk.
2: Az összes istenekre.
0: Neked, uram, hát hiszen csak ketten vagytok.
3: Hallgattasd el, uram, ezt a bimba kecskét. Ha egyszer otthon lesz a lány, elragadom én.
1: Indulás!
0: Uram, uram, annyira elmerültél gondolataid, vagy észre se vetted, tehát Légiáig abba a kis házba tértek be.
1: Menjünk utána.
0: Ja, még egyszer.
1: Itt a járandóságod is, tűnj el, ne is lássalak.
0: Csak menjetek, én majd itt meghúzódom ebben a falszegletben, és várok, bármit tesztek, csak nekem teszitek. Noha ezt egyikőtök sem tudja. De mi ez? Hallhatatlan istenek. Ez Urzusz. Most lép ki a házból. Körülnéz.
2: Úristen! A vállán kroton holtteste. Most a folyó felé fut vele. Ha meglát végem, jobb, ha én is futásnak eredek.

0: kumel.
1: Kilon Kilonides.
0: Keresztények legjobbika. Én vagyok Kilon, de ez téved, és nem ismerlek.
1: Urad, Vinicius hív, hogy velem együtt jöjj hozzá. Itt a tábla, amit urat küldött.
0: Jó ember, mondd, a nemes Vinicius nem küldött, értem, gyaloghintod, és meg van dagadva a lábam, mert nem bírok gyarogolni.
1: Nem, gyalog megyünk.
0: És ha megtagadom?
1: Azt ne tedd. El kell jönnöd.
0: Megyek. Megyek. Persze, hogy megyek, csak ezt a kámzsát magamra terítem, mert nem szeretem, ha az utcán örökösen leszólítanak a hálálkodó emberek. Úgy látszik, eddig nem ismert fel. Igaz, hogy sötét van, és akkor is sötét volt, amikor találkoztunk. Hová vezetsz?
1: A Transtiberisre.
0: Nem tudom, hogy merre van.
1: Ne hazudj, öreg ember. Ott voltál a mi kapunk előtt Viniciusszal.
0: Ja, az a ti házata, nem tudtam. Hát persze, hogy ott voltam. Sőt, az erény nevében könyörögtem Viniciusnak, hogy ne menjen be. A temetőben is ott voltam, és tudod miért? Már régóta azon fáradozom, hogy Viniciust megtérítsam. És azt akartam, hogy meghallgassa a legfőbb apostolt.
1: Helyesen tetted.
0: De Vinicius hatalmas ember, és Néró barátja. Ha egy hajaszála is meggörbül, Néró bosszút áll minden keresztényen.
1: Minket nagyobb hatalom védelmez.
0: Helyes, de mit szándékoztok Viniciusszal tenni?
1: Krisztus irgalmasságot követel.
0: Igen? Krotont mégis megölted?
1: Én fegyvertelen voltam, én csak védekeztem.
0: Nincs súlyosabb bűn, mint a gyilkosság. Majd imádkozom, érted? De akkor, ha megesküszöl, hogy egy ujjal sem nyúlsz soha többé senkihez...
1: Megérkeztünk. Lép be.
0: Ó, uram, Vinicius, miért is nem hallgattad meg a tanácsaimat?
2: Hallgass, ide figyelj. Látod törött karom?
0: Igen.
2: Vésd örökre emlékezetedbe. Kroton rám vetette magát, hogy meggyilkoljon és kiraboljon. Erre én megöltem, ezek az emberek pedig bekötözték sebeimet.
0: Értem, uram. Vérbeli lator volt az ura. Ugye intettelek, hogy ne bízzál benne. Ugye óvtalak tőle.
2: Ha az a kés nem lett volna nálam, bizony megölt volna.
0: Áldott legyen a pillanat, amikor azt tanácsoltam, hogy legalább egy kést hozzál magaddal.
2: Na itt egy táblácska, ezt elviszed a házamba. Azt írom rajta, hogy elutaztam Beneventumba, érted? Elutaztam, érted?
0: Hát persze, hogy elutaztál. Ma reggel vettél tőlem búcsút, és azóta is annyira vágyakozom utánad, hogy állandóan könnyeimet hullatom.
2: Akkor hát hozzáírom, hogy szárítsák fel könnyeidet. Most pedig menj. Én addig maradok, amíg a jóságos öreg Glaucus doktor meg nem gyógyítja sebeimet.
0: Hogy mondtad, uram? Glaucus. Tennél az... Nem. Ez nem lehet igaz.
3: Kaifás, nem ismersz meg?
0: Nem vagyok, Kaifás. Nem vagyok. Kegyelem.
3: Íme, atyám. Ez az az ember, aki elárult és elveszejtett engem is meg a családomat.
1: Ó, Isten. Most ismerem meg. Ő beszélt rá, hogy öljen meg Glaucus.
0: Kegyelem, uram, uram, ments meg. Benned bíztam, emely szót értem. Elviszem a leveledet.
2: A levelet majd elviszi más. Kaparjátok el a kertet.
0: Istenre kérlek, kegyelmezzetek. Keresztény vagyok. Ha nem hiszitek, kereszteljetek meg még egyszer, vagy akár kétszer.
4: Engedjétek el. Ne felejtsétek el, mit mondott megváltunk. Ha testvéred vétkezett ellened, dorgáld meg, s ha megbánta, bocsáss meg neki. S ha egy nap hétszer vétkezik ellened, s ha mind a hétszer hozzád fordul, mondván megbántam, mind a hétszer bocsáss meg neki.
3: Isten bocsássa meg neked, Kaifás, a sérelmet úgy, ahogy én megbocsáttam Krisztus nevében.
1: Úgy könyörüljön meg rajtam a megváltóm, ahogy én is megbocsátok neked.
2: Miért nem ölték meg Kilont? Hiszen büntetlenül megtehették volna. Ursus elásta volna a kertben, vagy a Tiberisbe dobja. Olyan emberek ezek, amilyeneket a világ eddig elé nem látott. És olyan vallás, amilyent a világ nem hallott. És Lígia is hozzájuk tartozik. Lígia, én azelőtt nem ismertelek, de most már tudom, hogy hibás úton akartalak elérni, ezért hát azt mondom, menj vissza Pompóniához, és esküszöm, hogy ezután senki sem emel rád kezet.
5: Boldog volnék, ha csak messziről is láthatnám őket. De most már nem mehetek vissza hozzájuk.
2: Miért?
5: Mi keresztények, Akté útján tudjuk, mi történik a Palatinuson. Néro nem kedveli Auluszékat, ezért állandóan zaklatja őket. Te talán nem tudod megérteni, Vinícius, hogy nekünk akkor sem szabad hazudnunk, ha az életünkről van szó. Én tehát nem láttam Pompóniát, mióta elhagytam házukat, hogy tiszta szívvel tudja mondani Nérónak. Nem tudja, hol vagyok. Tudom, Pompónia is vágyik utánam. De nekünk van olyan vigaszunk, amilyen másoknak nincs. De ne törődj az én bajommal, Vinícius. Ne gyötörd magad. Meg kell gyógyulnod. Itt gondodat viselik.
2: Tudod-e, hogy boldogabb vagy nálam? Neked a szegénységben és az egyszerű emberek között megvan mindened. De nekem csak te vagy. Mikor elvesztettelek, olyan voltam, mint egy koldus, akinek sem hajléka, sem kenyere. Ha nem reméltem volna, hogy megtalállak, kardomba dőlök. Te az egész világnál drágább vagy nekem. Nem tudod, mert nem is tudhatod, hogy mennyire szeretlek.
5: Ne, Vinícius. Bűnös szavak ne hagyják el ajkad. Soha ne gondolj rám szerelemmel. Mi ketten két világ vagyunk. Az én életem Krisztus szolgálata, a tied Néróé. Ha felgyógyulsz, visszatérsz oda, ahonnan én a szökésben kerestem menedéket. Üldöztél, hogy rabszolgává is szeretőddé tegyél. Megvallom, egykor én is szerettelek. Talán még most is szeretlek. De kettőnket óriási szakadék választ el egymástól. Jobb lesz, ha ritkábban mutatkozom előtted. Így megkönnyítem a feledést számodra. És számomra is. Pihenj jól.
2: Miért? Miért nem szeretett nyíltan? Hiszen érzem, hogy szeret, sőt, be is vallotta. Mi tartja vissza tőlem? A vallás? De hát miért? Miért?

0: trist, bizatya. Te mindig jó voltál hozzám. Szökésem óta te oltalmazol. Te erősítesz engem hitemben. A bajban te álltál mellettem. Egy vallomással tartozom neked.
1: Könnyíts lelkeden, leányom.
0: Atyám, tiszta szívemből szeretem Vinicius-t. Régóta ismerem, de mióta nálunk tartózkodik, ez az érzés csak fokozódik. Nyugalmam elhagyott. Néha úgy érzem, hogy háló vesz körül, amelyet át akarok szakítani, de egyre inkább belebonyolódom. Napról napra jobban kívánom látni őt. Hangja egyre kedvesebb a fülemnek. És elkövetkezhet az az idő, amikor Vinicius szerelme átölel és elragad, mint a vihar. Éppen ezért, atyám, arra gondoltam, hogy engedelmeddel elhagyom ezt a házat.
1: Felháborodott lélekkel hallgatom vallomásod, leányom. Menj, könyörögj Istenhez, hogy bocsássa meg bűneidet. Menekülj, amíg a gonosz szellem teljes romlásba nem visz, és meg nem tagadod a megváltót. Az Isten meghalt, érted, a keresztfán, hogy önvérével váltsa meg lelkedet, de te inkább az irány gyúltál szerelemre, aki ágyasává akart tenni. Az Isten csodával mentett ki kezéből, de te megnyitottad szívedet a tisztátalan vágy számára. Bár haltál volna meg, bár omlottak volna fejedre a ház falai, mielőtt az a kígyó becsúszott a kebletbe és benyálazott erkölcstelensége mérgével.
0: Atyám, gondoltam, ha elmegyek a háztól, azzal győzedelmeskedem a kísértésen, és elhittem bűnömet.
1: Bocsásson meg neked az Isten, és könyörüljön rajtad, mert én, amíg a kígyót ki nem veted magadból... Én, aki kiválasztottnak tartottalak.
2: Béke lelketek meg.
0: Péter atyám.
1: Légy üdvözölve körünkben, atyám, és te is, Tarzuszi Pál.
3: Béke lelketek meg.
2: Akaratlanul is hallottam mindent. Kelj fel, leányom, és töröld le könnyeidet. Krispisz, túlhaladtál a dorgálásban. Nem hallottad, hogy a mi szeretett mesterünk részt vett a kánai mennyegzőn, s megáldotta a férfi és a nő egymás iránti szerelmét?
1: De Lígia szerelme, bűnös atyám, pogány szeret.
2: Úgy véletlen, Krispis, hogy Krisztus, aki a parázna asszonynak megbocsájtott, elfordulna ettől a gyermektől, aki tiszta, mint a mezők lilium. Te pedig, lányom, amíg szerelmesed szíve nem nyílik meg az igazság világossága előtt, addig kerüld őt, hogy bűnbe ne vigyen, de imádkozzál érte. S tudd meg, hogy a szerelmedben nincs semmi bűn.

0: A Paphoszi ligetek isteneire Vinicius. Tudod, hogy halántékodnál néhány őszhajszál van?
1: Azon sem csodálkoznék, ha egészen megőszülnék.
0: Elrontja mindez a gyötrelem az életedet. Csodálod ezeknek az embereknek erényeit és jóságát, én pedig azt mondom, gonoszak, mert ellenségei az életnek. Az én életelvemet kövesd. Lásd, én megtöltöm boldogsággal, miként a serleget a világ legpompásabb borával. És iszom, míg a kezem le nem hanyatlik, és ajkam el nem halványodik. Hogy mi lesz azután? Bánom is én. Nézd meg, Eunikét! Alkotott-e valahogy csodálatosabb vonalat Praxitelész vagy Myron? Van-e párosban ilyen szerelmet árasztó márvány? Én ott keresem a gyönyört, ahol az meg is található.
1: Én jobb szeretem, hogy Lígia olyan, amilyen, és nem olyan, mint a többiek.
0: Istenemre, nem értem.
1: Úgy van. Mi már nehezen értjük meg egymást. Mióta visszatértem házamba, csak nyugtalanság tölt el, ez pedig onnan van, hogy megváltozott bennem valami. Szolgáim nem számítottak hazatérésemre, és így a legnagyobb lakomázás közepette toppantam be. Mindenki, aki élt, térdre vetette magát, volt, aki el is ájult rémületében. Az első pillanatban vesszőért és tüzes vasért akartam kiáltani. De aztán valami szégyenérzet vett rajtam erőt. Megsajnáltam a nyomorultakat. Azt mondtam nekik, megbocsájtok nektek, ti pedig hűséges szolgálattal igyekezzetek hibáitokat jóvá tenni. Térdre hultak, és sóhajtozva nyújtották felém kezüket, én pedig elszégyeltem magam. De attól, hogy megbocsájtottam nekik, nem csak, hogy vérszemet nem kaptak, nem csak, hogy a fegyelem meg nem lazult, hanem egymással versenyezve lesik gondolataimat. Én azt mondtam a tarzuszi pálnak, hogy az ő tanításaitól széjjel hullana a világ, mint a hordó abroncs nélkül. Mire ő azt felelte, a szeretet erősebb abroncs a félelemnél. Hát most magamon tapasztalom, hogy ez a vélemény bizonyos esetekben helyes lehet. Nem tudom, értelmem botladozik-e, vagy a szerelem zavarja össze érzékeimet. De mindig úgy érzem, hogy Lígia távolból néz. És félek olyasmit elkövetni, ami őt megszomoríthatná, vagy sérthetné. Mégiscsak elváltoztatták volna a lelkem.
0: Tönkretették életérzékeidet. Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy jótékony vallás. Jótékony az, ami az embereknek boldogságot ad. Abban is tévedsz, hogy igazságosak. Mert ha rosszért jóval fogunk fizetni, akkor mivel fizessünk a jóért? Ha pedig mindenért egyazon fizetség jár, miért legyünk jók? Élvezni kell az életet.
1: Számukra az élet a halál pillanatával kezdődik.
0: Ez úgy hangzik, mint ha valaki azt mondaná, hogy a nappal az éj beálltával kezdődik. El akarod rabolni Lígiát?
1: Megesküdtem neki, hogy ezt nem teszem.
0: Hát a húrt az el. Eleget töprengtél, gyötörted magad. Az utazást majd felfrissít. Néró is utazni készül. Gyere velünk. Elég baj már az is, hogy elhanyagolod őt. Tigellinus ezt nem fogja a javadra írni, már csak azért sem, mert az unokövetsém vagy, és engem utál.
1: Majd kitalálok valami mentséget.
0: Azon gondolkodj, mit felelsz, ha Lígiáról kérdez.
1: Azt mondom, nálam volt, amíg meg nem untam.
0: Mondd azt is, hogy mennyire sajnálod, hogy betegséged miatt nem lettél részese sikereinek, és hogy csak az a remény sietett a gyógyulásod, hogy most majd meghallod. Ne félj a túlzásoktól, Néró szereti.
1: Tudod, hogy vannak emberek, akik... nem félnek Nérótól?
0: Tudom, a te keresztényeid.
1: Úgy van, ők azok. Csak a keresztények tehetik meg, hogy ne féljenek tőle, mert számukra ez a világ semmiség. A mi világunk felett viszont egy őrült áll, akinek akaratát sem, rossz indulatát nem lehet előre látni. Érzed a borzalmát annak, amiben élünk. Egy őrült pillanatnyi hangulatától függ egész életünk. És mi még, ahogy te is mondtad, tapsolunk neki, hogy kegyét elnyerjük.
0: Hagyj békén velük! Mi tudunk élni és meghalni. De hogy ők mit tudnak, az még rejtély.

0: Mondd, Vinícius, Beneventumban miért nem voltál velünk? Úgy hallottam, betegeskedtél, s valóban arcod megváltozott. De azt is hallottam, hogy Kroton meg akar gyilkolni, igaz ez?
1: Igaz. És eltört a karomat, de megvédtem magam.
0: Ó, tört karral?
1: Egy barbár segítségemre sietett, aki erősebb volt Krotonnál.
0: Krotonnál? Nem tréfálsz? Kroton volt a legerősebb ember, most pedig az etiópiai Sipaxaz.
1: Azt mondom, Néro, amit tulajdon szememben láttam.
0: Hol van az az igaz gyöngy?
1: Nem tudom. Eltűnt a szemem elől.
0: Azt sem tudod, milyen nemzetből való.
1: El volt törve a karom, tehát nem kérdezhettem ki semmi felől.
0: Keresd és találd meg nekem.
2: Én vállalkozom rá.
0: Vinícius, de valamikor jó cimbora voltál, de a háború elvadított egy kicsit. Ritkán látlak. Hogy van az a lány, akinek kisé keskeny a csípője? Akibe szerelmes voltál, és akit elvettem Auluszéktól, és neked adtam.
3: Fogadom, uram, hogy már elfelejtette. Nem látod zavarát? Kérdezz meg, hány szeretője volt azóta, és nem kezeskedem, hogy erre is meg tud felelni. A Viniciusok jó katonák, de még jobb kakasok. Ezeknek egész baromfi udvar kell. Büntesd meg ezért, uram, és ne hívd meg a lakomára, amelyet Tigellinus ígér nekünk.
0: Nem, azt nem teszem. Bízom Tigellinusban, hogy ott baromfi udvarban éppen nem lesz hiány. No, ég veletek.
3: Szóval hivatalos vagy a mulatságra. Igyekez a tombolásban feledést és szórakozást találni. Az ördögbe. Meghódítottuk a világot, hát jogunk van mulatni. Szép fiú vagy, és Rómában hemzseg a sok elvált asszony.
1: Csak azon csodálkozom, hogy még nem fáradtál bele a dőzsölésbe.
3: Ki mondta ezt neked? Rég belefáradtam. Nem vagyok már olyan fiatal, mint te, de legalább úgy fogadom a halált, mint szükségszerűséget. Azzal a tudattal, hogy nincs a világon olyan élvezet, amit meg ne kóstoltam volna. Nem sietek vele, de nem is fogok vonakodni. Mindent megteszek azonban, hogy az utolsó percig végig éljek.
1: Tudod, mit hallottam? Azt, hogy a lakomán a tópartján örömházakat állítanak fel, és a legelőkelőbb római házak nőit horgják oda.
3: Lesznek közöttük szüzek is, akik először lépnek ki a világba, és tudd meg, hogy olyan egy se akad, aki neked ellenállna.
1: Azt hinni az ember, attól félsz, hogy feltalálom venni a keresztény hitet.
3: Attól félek, hogy eltalálod rontani az életedet. Ha nem tudsz olyanná lenni, mint Görögország, légy olyanná, mint Róma. Uralkodj! És élvezz! A rőt szakállut megvetem, mert görögnek bohóc. Ha rómainak tartaná magát, igazat adnék neki abban, hogy megengedi magának a topzódást.
1: A te neved is rajta van a meghívottak listáján.
3: Ha én nem szerepelnék rajta, azt jelenteni, hogy meg kell halnom.
1: És ha valaki nem engedelmeskednék?
3: Akkor másféle meghívást kapna egy sokkal hosszabb útra, ahonnan nincs visszatérés. El kell jönnöd.
1: Látod, milyen időket élünk. Milyen alávaló rabszolgák vagyunk.
3: Te ezt csak ma látod?
1: És te azt bizonygattad, hogy a keresztény vallás békjókba ver. Lehetnek-e súlyosabb békjók azoknál, amelyeket mi viselünk?

0: Ne, azt nem engedem, hogy levet az arcomat. Már ez a maskara elrót itt. Így szeres. Így, és törzs borda.
1: Ismerős a hang.
0: Utálatos. Ahelyett, hogy udvarolnál, ölelnél, azt lesett ki vagyok. Hát nem hevít fel az ajkam. A nyakam, az alakom. Nézd, mint feszül a mellem.
1: Nem lehetsz akárki.
0: Nem is ajánlom, hogy akárkihez hasonlítgatni merj. Jöjj, menjünk a liget belsejébe. Hozd a két kupát is, hogy bort ihassunk tikkadáskor. Miért félsz úgy tőlem? Miért húzódod?
1: Kérlek, bocsáss, mennem kell, ígéretem kötelez.
0: Ígéreted? És éppen most?
1: Igen, szeretek valakit.
0: Megőrültél?
1: Jó, a lelkemet is bírja.
0: A lelkedet?
1: Igen, és kérlek, ne neheztelj, hogy veled most nem tudok égatni.
0: Bolond ember, ahelyett, hogy sietnél engem szeretni, addig, amíg lehet, sietsz el? Azt hittem, férfi vagy.
1: Hiába, a szerelem még bennünket katonákat is lefegyverez.
0: Katona, fegyver. Egy rovar inkább, aki virágocskáját cédelekbe keresi, csak azt az egyet a virágos nagy mezőben. Oh, fuss hát, mert még megátkozlak, hogy éppen mellőlem szaladsz el, amit még nem mert megtenni eddig senki. Bosszom ezért még megtalál. Szegény és hős Vinícius.

0: Mi van veled, Kilon? Az arcodról leri az éhség, a ruhád kacatokban lóg.
1: Hozom neked a nyomorúságomat, könnyeimet, szeretetemet, s végül a híreket. Tudom, hogy hol lakik az isteni légia. Megmutatom, uram, a házát és a sikátort.
0: Hol van ő?
1: Linusnál, a keresztények főpapjánál. Öreg ember, s rajta kívül csupán két öreg asszony van még a háznál. Most csak tőled függ, hogy ama király leány még ma éjjel a házadban legyen.
0: Nem tehetem, hisz megígértem Légiának, hogy nem emelek rá kezet. Szeretem Légiát. Nekem nem elég őt erőszakkal akarom pakadni. Az ő szerelme ennél már többet kíván. Áldott lesz a hajlék, ha ő saját józántából lépi át küszöbét. Nem! Nem teszem meg, amit tanácsolsz, Kilon. De hogy mégsem menj el a megérdemelt jutalom nélkül, 300 botot adatok neked.
1: Miért? Kegyelem piramisa, irgalom kolosszusa, miért? Öreg ember vagyok, éhes és nyomorult. Így hálálod meg a szolgálataival.
0: Miként te a keresztényeknek?
1: Uram, uram, öreg ember vagyok, 50-et, de 300, 50 elég vagy, 100-at, de ne 300-at, kegyelem! A Krisztus nevére!
0: Állj! Hozzátok elém!
1: Jó. Köszönöm, uram. Hogy vagy is irgalmas.
0: Kutya! Tudd meg, hogy azért a Krisztusért bocsájtottam meg neked, akinek a saját életemet is köszönhetem. Állj fel! Velem jössz, és megmutatod a házat, amelyben Légia lakik.

0: most menj. De előbb hallgasd meg, amit mondok. Felejtsd el, hogy nekem szolgáltál. Felejtsd el ezt a házat is. És felejts el minden keresztényt.
1: Elfelejtem. Attila és a fúriákra esküszöm, hogy nem felejtem el.
0: Köszöntelek titeket a Krisztus nevében, akit tisztelek.
2: Dicsőség az ő nevének örökkön örökké.
0: Mint jó barát jövök.
2: Mi is, mint jó barátot köszöntünk.
0: Hallgassatok meg. Te, Péter, és te, Tarzuszi Pál, hogy megismerjétek őszinteségemet, tudom, hol van Lígia. Körülfogadhatnám a házat, és elraboltathatnám őt, de nem tettem, és nem is teszem.
3: Ezért megáld az Úr.
0: Amíg nem voltam veletek, kétségkívül elvittem volna. De erényeitek és tanaitok valamit az én lelkemben is megváltoztattak. Azt mondom, adjátok őt nekem feleségül. Esküszöm nem csak, hogy meg nem tiltom attól, hogy Krisztusban higgyen, hanem magam is tanulni fogom tőle Krisztus vallását. Glaukusz azt mondta, hogy ti egyetlen lélekért elmentek a világ szélére is. Tegyétek hát meg értem is, amit megtettetek azokért, akikért idejöttetek a messze Júdeából. Tegyétek meg, és ne hagyjátok el lelkemet.
3: Pál majd segít, fiam.
0: Néróval Anciumba kell utaznom.
3: Pál majd oda is elkísér.
0: Köszönöm. Kérlek, Péter, engedd meg, hogy láthassam őt.
3: Ki az, fiam, aki ezt az örömet megtiltaná neked? Lígia itt van, hívjátok be. Lígia, szereted-e még mindig?
4: Szeretem.
3: Szeressétek egymást az Úrban, és az ő dicsőségére, mert szerelmetek nem bűnös.
0: Lígia, miért szöktél meg tőlem?
4: Én nem tőled menekültem.
0: Miért?
4: Magamtól féltem. Már Auruséknál megszerettelek. És ha hazavittél volna hozzájuk a Palatinusról, akkor bevallottam volna nekik szerelmemet.
0: Esküszöm, Lígia, én már akkor szerettelek, és feleségül akartalak venni. Kenje be ajtómat farkashájjal, aztán üljön a tűzhelyem mellé. Ezt mondtam Petróniusnak. De ő kinevetett, és ő adta Nérónak az ötletet, hogy mint túszt követeljen vissza Auruséktól, s ajándékozzon nekem. Hányszor átkoztam ezért fájdalmat?
4: Ne emlegesd, és felejtsd el.
0: Lígia, ha Tarzuszi Pál megtanít a ti igazságotokra, megkeresztelkedem, visszajövök ide, és akkor aztán elviszlek és leültetlek tűzhelyem mellé.
4: Akkor majd én is azt mondom, ahol te Gaius vagy, ott én Gaia leszek.

0: álmod legyen kellemes boldog, Petronius.
1: Jaj, te vagy az. Elszundítottam, mert Nérónál töltöttem az éjszakát. Mi újság?
0: Te jártál Nérónál.
1: Ja, holnap után reggelre légy készen, indulunk Anciumba.
2: A röd szakállú berekett.
1: Az olajos borsó nem használt, a kendő sem a nyakán. Képzelt. Párizs babérjaira támadt kedve, és eltáncolta nekünk Léda kalandját. Beleizzadt és meghűlt. Csuromvíz volt, és olyan csúszós, mint a vízből frissen kiúzott angolna. Egymás után váltogatta az állarcokat, pörgött, mint az orsó, hadonászott, mint a részeg matróz. Undorító volt látni a nagy hasát és vékony lábait. Képzeld el, a röd szakállút, mint Léda vagy hattyúisten. Ő is a hattyú. De nyilvánosan fel akar lépni ezzel, előbb Anciumban, aztán Rómában.
0: Már azon is megbotránkoztak, hogy nyilvánosan énekelt. De hogy Néró fellépjen, mint színész, na nem, nem. Ezt Róma alig ha viselné el.
1: Róma mindent elvisel, kedvesem, és a szenátus hála ünnepet rendelt a haza atyának.
0: Mond, lehet-e ennél jobban lealjasodni?
1: Hogy lehet-e? Akkor nyilván nem tudod, mi történt néhány nappal ezelőtt. Néró nyilvánosan feleségül vette Pitagorászt.
0: Hogy?
1: Az ifjú volt a mennyasszony.
0: Oh.
1: Én is ott voltam. Én sokat elbírok, de bevallom, arra gondoltam, ha vannak istenek, valami jelt kellene adniok. De Néró nem hisz az istenekben, és igaza is van.
0: Akkor hát ő a főpap, az Isten és az Isten tagadó is egy szemében.
1: Igen, de hozzá kell tenni, hogy ez a főpap nem hisz az Istenben. Ez az Isten gúnyt űz az istenekből, és egyben fél is tőlük, mint Isten tagadó. Na, ma boldogabbnak látszol, mint máskor. Mi történt veled?
0: Vőlegény vagyok.
1: Micsoda? Flóra hincsen virágokat lábaitok elő hosszú éveken át. Kívánok mindent, amit magadnak kívánsz.
0: Ezt köszönöm. Mert azt hittem, hogy le akarsz beszélni róla, pedig fölösleges időpazarlás volna.
1: Én lebeszélni? A világért sem. Sőt, azt mondom, jól teszed.
0: Köpönyek forgató.
1: Megváltoztattam a nézetemet. Rómában, kedvesem, minden változik. A férjek változtatják a feleségeiket, az asszonyok a férjeiket. Miért ne változtatnám én is a nézeteimet? Mindannyiszor megváltoztatom, ahányszor ezt helyesnek és kényelmesnek fogom tartani. De te viszont Anciumban óvakodj Poppeától, mert bosszúálló. Tudod, Tigellinusnál a mulatságon a kertben visszautasítottad felkínált szerelmét.
0: De hiszen állarcba volt, nem tudhattam, hogy ő az.
1: Az mindegy, ő nem felejt. Vigyázz!
0: Eszemben sincs, a hajam szála sem görbül, meg Péter apostol mondta.
1: Ja, Péter apostol, az más. No, akkor ez ellen nincs érv, de azért engedd meg, hogy én tegyek némi óvintézkedéseket, már csak azért is, hogy Péter apostol ne bizonyuljon rossz prófétának.

0: édes légiám, rabszolgám útján küldöm levelem. Keresztény ő is, egyike azoknak, akik a te kezedből kapják vissza szabadságukat. Szerelmem, a keresztvíz még nem mosott le, de a szívem olyan, mint az üres kehely, és Tarzuszi Pálnak kell megtölteni a boldog tudománnyal. Már elkezdte a tanítást. Mondd, hogyan bír meg a föld egy időben olyan embereket, mint Péter apostol vagy a Tarzuszi Pál és Néró? Egy érdekes beszélgetést szeretnék leírni néked, mely Petronius és Pál között folyt.
1: Petronius, okos ember létedre, hogyan tagadhatod, hogy Krisztus a földön járt? Péter meg János látták őt a damaszkuszi úton, én is találkoztam vele. Bölcsességet tehát előbb bizonyítsa be, hogy mi hazugok vagyunk, s csak aztán cáfolt bizonyságtételünket.
2: Egészen más egy új idegen istent felfedezni, és más annak vallását átvenni. Én semmiről sem akarok tudni, ami elronthatná életemet, és semmivé tehetné annak szépségét. Nem fontos, hogy isteneink valódiak-e, de szépek. És mi vidáman és gondtalanul élhetünk mellettük.
1: Mondd, ha Néró azt a hitet vallaná, amely az igazságot és könyörületet hirdeti, nem volna biztosabb a boldogságotok? Nézz szét! Mi történik nálatok? Mennyi itt a szemérmetlenség? Mennyi a gyalázat? Az egész világ reszkett tőletek, ti pedig rabszolgáitoktól reszkedtek. Te gazdag vagy, de nem tudod, hogy holnap nem parancsolják-e meg, hogy hagyd itt gazdagságodat. Szeretsz, de már is hűtlenség leselkedik rád. Szerelmese vagy a villáknak és a szobroknak, de talán már holnap kiűznek egy lakatlan szigetre. Ezrével vannak rabszolgáid, de talán már holnap ők ontják ki véredet. Ha ez így van, hogyan lehettek boldogok, nyugodtak, és hogyan élhettek örömökben?
2: Kedvesebb nekem Euniké szerelme, mint a te tudományod. De bevallom, nem szeretnék veled nyilvánosan vitatkozni.

0: Verset hitványunkkal. Megérett a tűzre.
1: Micsoda?
0: Megérett a tűzre.
2: Mi rosszat találsz benne, Petronius?
0: Ez jó lenne Vergiliustól, jó Ovidiustól, még Homérosztól is, de tőled nem. Neked nem szabad ilyen verseket írnod. Az a tűzvész, amiről írsz, nem lángol eléggé. A te tüzed nem elég forró. Kezdesz lustulni. Hisz olyan műveket alkothatnál, amilyeneket még nem látott a világ. Azért mondom, hogy írj jobbat.
2: Igazad van. Az Istenek megáldottak némi tehetséggel, de ennél többel is. Mert adtak olyan műértő barátot, aki egyedül mondja szemembe az igazságot.
3: Tűzbe vele!
0: Nem, még hozzád nem méltó versek is. Az emberiség tulajdonai, hagyd ide nálam.
2: Jó, akkor engedd meg, hogy saját elképzelésem szerint okot csináltassak hozzá, úgy küldjem el neked. Igazad van. Versemben Trója nem lángol. Tűz nem éget eléggé. Tudod, miért van így? Ha egy szobrász Isten szobrot akar alkotni, mintát keres hozzá. Nekem pedig nem volt mintám. Sosem láttam égő várost. És leírásomból ezért hiányzik a valóság.
0: Nagy művésznek kell lennie annak, aki ezt megérti.
2: Petronius, te sajnálod, hogy Trója leégett?
0: Hogy sajnálom-e? Vénus Sánta férjére mondom, cseppet se sajnálom. Trója nem égett volna, ha Prometheus nem adott volna az embernek tüzet, és a görögök nem üzentek volna háborút Priamusnak. De ha nem lett volna tűz, Aeschylus nem írta volna meg Prometheusát. Éppen úgy, mint ahogy háború nélkül Homérosz sem írta volna meg az Iliászt. Én pedig jobban szeretem, hogy van Prometheus és van Iliász, mint sem, hogy megmaradt volna egy valószínűleg csúnya és piszkos városka, ahol most legalábbis egy begyepesedett fejű prokurátor uralkodna.
2: Én nem látom még égő várost.
4: Uram, csak parancsolnod kell, én felgyújtom Anciumot. Vagy tudod mit? Ha sajnálod ezeket a villákat és palotákat, felgyújtatom Osztiában a hajókat, vagy építetek az albai hegyek lábánál egy várost fából, s te magad dobod bele a csóvát. Akar...
1: Megfültél! Az égő faviskókat nézzem! A te értelmed végképp megzápult, Tigellinus! Ebből látom, hogy tehetségemet és trojkámat sem becsülöd valami sokra, ha úgy véled, hogy ennél nagyobb áldozatot nem érdemel meg!
4: Uram, küldj el mindenkit, hogy egy pillanatig veled maradjak.
5: Megrémítettél, Petronius. Vigyázz, az életeddel játszol.
0: Ez az én küzdőterem. Láttad, mi lett a vége? Elküldi nekem a verseit egy tokban, amely rettentő díszes és rettentő ízléstelen lesz, majd megmondom orvosomnak, hogy abban tartsa a hashajtószereket. Tudd meg, ha nagyon akarnám, elveszíthetném Tigellinust, és én lehetnék helyette a pretoriánusok prefektusa. Akkor a rőtszakálló is a kezemben volna. De lusta vagyok hozzá.
5: Ki láthatja előre, hova vezet a rőtszakálló őrülete?
0: Éppen ez az, ami leköti az embert. Aki nem kockázik, az nem veszít. Az emberek mégis kockáznak. Az életemmel játszom, de ezt azért teszem, mert mulattat. Nem vagyok hajlandó az életemet megterhelni és a halált szolgálni, mielőtt elvitt volna. Az élet az életért van, nem pedig a halálért.
5: Sajnálok, Petronius.
0: Ne sajnálj engem jobban, mint ahogy magamat sajnálom. Régebben jól érezted magad közöttünk, most pedig Rómába vágyol. Látom rajtad. Vállalom, hogy két nap múlva kieszközlöm számodra az eltávozást, annyi idő,

0: Bár látom, hogy amit mutatóban énekeltem nektek, azzal nyilvánosan is felléphetek. Olyan diadalt aratok, amelyhez foghatóban római embernek még nem volt része.
1: Egész szívemmel és értelmemmel csodálom, Nero. A zenét, különösen a te zenédet hallom, egyre újabb szépségek és gyönyörök tárulnak fel előttem. Futok utánuk, elkapkodom, de mielőtt befogadnám őket, már ismét újabbak és újabbak bukkannak fel, akár a tenger hullámai, amelyek a végtelenből jönnek és a végtelenbe távoznak. A zene olyan, mint a tenger. Ott állunk az egyik partján, látjuk a messzeséget, de a túlsó partot meglátni lehetetlen.
0: Egész Rómában egyedül te értesz meg engem. Nekem is ez a véleményem a zenéről. Az egész világ mindenség muzsikál körülöttem, és mondhatom, hogy én, Nero, az Isten. Ilyenkor olyan kicsinek érzem magam, mint a porszem. Elhiszed?
1: Csak a nagy művészek érezhetik magukat kicsinyeknek a művészettel szemben.
0: Tigellinustól hallottam, a szenátusban azt suttogják, hogy Diodorosz és Terfosz jobban citeráznak, mint én. Már ezt is el akarják vitatni tőlem. De te, aki az igazat mondott, mondd meg őszintén. Jobban játszanak-e, vagy éppen olyan jól, mint én?
1: Egyáltalán nem. Neked lágyabb a húrkezelésed, és játékodban több az erő.
0: Hát, ha így van, hadd éljenek tovább. Soha rá nem jönnek, majd milyen szolgálatot tettél ma neki. Milyen más vagy te, mint Tigellinus. De látod, én mindenben művész vagyok. Én azért akarok nagyobb lenni az embernél, mert csak így lehetek a legnagyobb a művészek között. Tudod-e, hogy főleg azért ítéltem halálra az anyámat és feleségemet, mert az ismeretlen világ kapuja elé akartam helyezni a legnagyobb áldozatot, amit az ember hozhat. De az áldozat nem volt elég. A tudás kapujának megnyitásához nyilván nagyobb áldozatra van szükség.
1: Mit szándékozol tenni?
0: Majd meglátod. Addig is tudd meg, két Nero van. Az egyik olyan, amilyennek az emberek ismerik. A másik a művész, aki csak te ismersz. Aki ha öl, mint a halál, vagy topzódik, mint Bacchus, azt azért teszi, mert folytogatja a hétköznapi élet silány sekénysége. Ki akarja szirtani, még ha vasat vagy tüzet kellene is hozzá ragadnia. Milyen szürke lesz ez a világ, ha én nem leszek.
1: Egész szívemmel együtt érzek veled, nem is említve Vinícius-t, aki szívében istenít téged.
0: Ő mindenkor kedves volt szívemnek.
1: Ő mindenek előtt Afroditét szolgálja. Olyan szerelmes, mint Troilus volt Cressidába. Engedd meg, uram, hadd menjen Rómába, mert itt elsorvad. Tudod-e, hogy a légiuszi túszlány, akit neki ajándékoztál, megkerült, s Vinícius, amikor Anciumba jött, egy bizonyos Linus oltalma alatt hagyta, feleségül kívánja őt venni.
0: Minek neki az én engedélye?
1: Mondtam, uram, hogy istenít téged.
0: Annál inkább biztos lehet hozzájárulásomban. A lány szép. Tudod, csak csípőben keskeny egy kissé. Poppea panaszkodott rá, hogy ő igézte meg gyermekünket a Palatinus kertjében.
1: Megmondtam Tigellinusnak, hogy az istenségek nincsenek alárendelve gonosz varázslatoknak. Emlékszel, milyen zavarban volt?
0: Hogyne. Vinícius?
2: Igen, uram.
0: Valóban annyira szereted, ahogy Petronius mondja?
2: Szeretem, uram.
0: Akkor hát megparancsolom, hogy holnap azonnal indulj Rómába, és vedd őt feleségül. Meg ne lássalak egy gyűrű nélkül.
3: Isteni imperátor, bocsáss meg! Rómában tűz van, a város nagy része lángokban áll. Róma ég!
0: Istenek, meglátom az égő várost, és befejezem a trojkát. Ha most mindjárt indulok,

0: Meglátom még a tűzvészt.
1: Uram, a városi egyetlen lángtenger. Az emberek örjöngve vetik magukat a tűzbe. Róma elpusztul, uram.
0: Légió.
2: Légió!
0: Jaj, neked, Priamus szent városa.

0: Viníciuszom, nem tudom, hol jársz, mit csinálsz, semmi hír felőled, mióta Nérótól elrohant a Lígiádhoz. Talán már házad sincs meg, tűzmartaléka lett. Minden esetre írom levelem, hogy tudd távozásod óta, mi történt. Az út Rómáig hosszú volt és unalmas. Ez a ripacs csak azon sopánkodott, hogy időben érkezzen, lássa az égő Rómát. Éjféltájban végre hatalmas kíséretével megérkezett a város falai alá. Az osztiai kapun áthaladva egy pillanatra megállt és felkiáltott.
1: Hajléktalan népem, hajléktalan uralkodója én. Ugyanhol hajtom le boldogtalan feje?
0: Ünnepélyesen, némán állt ott, a tomboló lángokba nézett. Gondolatai nem a pusztuló városon jártak, hanem azon, hogy melyik lenne a legmegfelelőbb póz, és melyek a leghatásosabb szavak, amikkel a csapás nagyságát visszaadhatná. Lentebb a homályban zúgolódott a nép, de csak hadd zúgolódjanak. Évszázadok elmúlnak, évszázadok követik egymást, és a népek emlékezni fognak a költőre, aki egy ilyen éjszakán Trója pusztulásáról zengett. Rövid csend után feltört a tapsvihar. De a távolban a tömegek üvöltése felelt rá. Most már senki sem kételkedett abban, hogy a várost Néró gyújtotta fel.
2: Íme, ennyire értékeli a nép a költészetet, ennyire becsülnek meg engem.
3: Atonok, Istenek, micsoda éjszaka. Egyfelül a tűzvész, másfelül a nép háborgó tenger.
4: Szólj, uram, a néphez, és ígérd nekik valamit.
2: Egy Cézár beszél a csőcselékhez. Tegye meg valaki más az én nevemben.
3: Petronius, mondd meg őszintén, milyennek láttál, amikor énekeltem?
0: Méltó voltál a látványhoz, mint ahogy a látvány is méltó volt hozzád.
5: Te vagy az, Kilón?
6: Ó, micsoda szerencsétlenség. A keresztények, ó, Szerápisz fia régóta megjósolták, hogy tűzemészti meg ezt a várost. Linus pedig Jupiter leányával együtt az Osztriánumban van.
5: Láttad őket?
6: Láttam a Szüzet és Urzuszt, a szent életű Linus meg Péter apostol.
5: Tűzvész előtt?
6: Igen.
5: Mit kerestél te ott?
6: Uram, hát miért nem hiszed, hogy szeretem őket? Az Osztriánumban voltam, mert már félig keresztény vagyok, meg aztán szegény. Így hát odaültem a fal tövébe, mert a keresztények, jól lehet, szegények több alamizsnát osztogatnak, mint Róma lakói együttvéve. Uram, nem találnád meg a leányzót, ha én nem lennék? De ha megtaláljuk, nem feledkezel meg a szegény bölcsről.
5: Kapsz egy házat szőlőskertel, csak vezess!
3: Íme, ők. Ma többen lesznek, mint máskor, mert az imaházok leégtek, vagy tele vannak füsttel.
5: Uram! Péter apostol! Ments meg engem! Kerestem Lígiát a tűzvész füstjében, a tömeg tolongásában, és nem találtam. De hiszem, hogy te visszaadhatod őt nekem.
1: Bízzál, s jöjj velem! Ime a bányász kunyhója, aki menedéket adott nekünk, mikor a beteg Linusszal visszatérve már nem juthattunk házunkig. Lépj be!
5: Lígia!
7: Vinícius!
1: Vidd el leánykát, akit Isten neked rendelt, és ments meg őt, s a beteg Linus és Urzus is hadd menjen veled.
5: Esküszöm, mester, téged sem hagylak itt a pusztulásban. Szeretem Krisztust, és az ő szolgája akarok lenni. Esküszöm előttetek, hogy én is teljesítem a szeretet parancsát, és nem hagyom el testvéreimet a veszedelem napján. Értelek-e már, Krisztusom? Méltó vagyok-e már hozzád?
1: Vinícius, én téged megkeresztellek az atyának, a fiúnak és Szentlélek nevében.

0: Quo Vadis. Epizódok és alakok Henrik Sienkiewicz regényéből. Fordította Mészáros István. A második rész hangzott el. Szereplők: Petronius Kálmán György, Vinícius Fülöp Zsigmond, Nero Kézdi György, Lígia Vencel Vera, Kilon Agárdi Gábor, Urzus Szirtes Ádám, Péter Bihari József, Pál Simon György. Közreműködött Képesi József, Németi Ferenc, Seres János, Szó György, Tilla Tilla, Zács János. A hangfelvételt Lelovics Gyula és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Török Etel. A rendező munkatársa Berecki Sándor, szerkesztő Puskás Károly. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangjáték 1976-ban készült, és legutóbb 2005. május 17-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
1: Reklámot hallottak.
3: Nyolc óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. 12 ember életét vesztette, és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik, és Emődnél lehet visszatérni a strádára. Ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet az orosz légierő éjszaka. Egy ember megsérült, több helyen tűz ütött ki. Orosz rakéta és dróntámadás érte az ország középső részén fekvő Krivij Rih ipari várost. Ott egy ember halt meg, 6 megsebesültek. Közben az orosz hatóságok szerint Ukrajna is nagyszabású dróntámadást indított Moszkva ellen. Az orosz légvédelem 132 drónt lőtt le, 3 megsérültek. 3 moszkvai repülőtér forgalmát átmenetileg felfüggesztették. Románia légterébe behatoló drónt lőtt le hajnalban egy spanyol harci repülőgép, közölte a román védelmi miniszter. A Moldávia felől érkező pilóta nélküli eszközt egy NATO küldetésben résztvevő F-18-as vadászgép semmisítette meg. A roncsok az ukrán határ közelében egy lakatlan területre zuhantak. Indonéziában 48-ra nőtt a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. A Flores szigetet megrázó 7,7-es erősségű földmozgásban 50-en sérültek meg, több épület összeomlott. A mentőcsapatok folyamatosan kutatnak a túlélők után. A környéken mintegy 2000 embernek kellett elhagynia otthonát. Özönvízszerű esőzés csapott le Tokióra és környékére. Az évtizedek óta nem látott viharok és villámárvizek miatt legkevesebb 9 ember halt meg a japán főváros környékén. Az áradás Csiba prefektúrában 1000 otthont árasztott el és autókat sodort el. Többen saját járművükben vesztették életüket. A hatóságok földcsuszamlás riadót rendeltek el, a meteorológiai szolgálat pedig először adta ki a legmagasabb szintű riasztást a heves esőzések miatt. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata, valamint véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án a vendégek kipróbálhatják az íjászatot, és kemencés látványsütésen is részt vehetnek. A programok között gyógynövény és teakóstoló, a délalföldi szélmalmokról szóló előadás és a népi fafaragást bemutató rendezvény is szerepel, továbbá honfoglaláskori lovas bemutatót tartanak. Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül, a legmelegebb órákban 33-36 fok várható, este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet, nagy tavaink vize 24-26 fokos. 9 órakor jelentkezünk híradással legközelebb, 4 perc elmúlt 8 óra.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A hatodik bolygó tízszerte nagyobb volt. Egy öreg úr lakott rajta, és óriási könyveket írt. Ho-ho, itt egy kutató, kiáltott föl, amikor megpillantotta a kis herceget. A kis herceg leült az íróasztal szélére, egy kicsit lihegett, annyit utazott már. Honnét jössz? Kérdezte tőle az öreg úr. Mi ez a nagy könyv? Kérdezte a kis herceg. Mit csinál, uraságod?
1: Geográfus vagyok, felelte az öreg úr.
0: Mi az, hogy geográfus?
1: Tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, folyamok, városok, hegyek és sivatagok.
0: Ó, ez nagyon érdekes, mondta a kis herceg. Végre egy igazi mesterség. Körülpillantott a geográfus bolygóján. Ilyen fölséges bolygót még sosem látott. Hát ez nagyon szép, mondta. Óceánok is vannak rajta.
1: Azt én nem tudhatom, felelte a geográfus.
0: Ó, mondta a kis herceg csalódottan. És egységek?
1: Azt én nem tudhatom, ismételte a geográfus.
0: És városok és folyamok és sivatagok?
1: Azt szintén nem tudhatom, felelte a geográfus.
0: De ha egyszer geográfus?
1: Az igaz, felelte a földrajztudós, viszont nem vagyok kutató.
0: Kutatóim sajnos egyáltalán nincsenek. Hogy jönne egy földrajztudós ahhoz, hogy elinduljon és számba vegye a városokat, a folyamokat, a hegységeket és tengereket, óceánokat és sivatagokat?
1: A geográfus sokkal fontosabb ember annál, sem hogy ide-oda kószáljon a világban.
0: Kikérdezi a kutatókat és lejegyzi emlékeiket. Aztán, ha valamelyiknek az emlékeit érdekesnek találja, vizsgálatot indítat az illető kutató erkölcsi megbízhatóságát illetőleg.
1: Hát azt meg miért? Azért, mert ha egy kutató hazudnék, annak végzetes következményei lennének a földrajzkönyvekben, valamint annak is, ha egy kutató többet innék a kelleténél.
0: Miért? Érdeklődött tovább a kis herceg.
1: Mert aki részeg, az duplán lát. Így a földrajztudós két hegyet tüntetne föl ott, ahol a valóságban csak egy van.
0: Ismerek valakit, mondta a kis herceg, akiből nagyon rossz kutató lenne.
1: Lehet, nos, ha a kutató erkölcsisége kifogástalannak bizonyul, következik fölfedezésének a megvizsgálása.
0: Elmennek megnézni?
1: Nem, az túl bonyodalmas lenne, hanem felszólítják a kutatót, hogy szolgáltasson bizonyítékokat. Ha például egy nagy hegy fölfedezéséről van szó, megkívánják tőle, hogy mutatóba szép, nagy köveket hozzon belőle.
0: Hirtelen izgalom vett erőt a geográfuson. De te... Te nagyon messziről jöttél,
1: te kutató vagy. Írd le nekem a bolygódat.
0: Azzal felütötte a Lajstrom könyvét, és hegyezni kezdte a ceruzáját. A kutatók elbeszéléseit ugyanis először ceruzával jegyzik le, megvárják, míg bizonyítékokat szolgáltat, és csak akkor következik a tintával való lejegyzés.
1: Nos, kérdezte a tudós.
0: Ó, mondta a kis herceg, az én bolygóm egészen apró. Nincs rajta semmi különös. Van három vulkánom, kettő működik, egy kialudt, bár sosem lehet tudni.
1: Sosem lehet tudni, mondta a geográfus.
0: Egy virágom is van.
1: A virágokat nem jegyezzük föl, mondta a geográfus.
0: Miért nem, hiszen az a legszebb rajta.
1: Mert a virágok múlékonyak.
0: Mit jelent az, hogy múlékony?
1: A földrajzkönyvek, mondta a földrajztudós, a világ legértékesebb könyvei. Nem avulnak el soha. Fölöttébb ritkán fordul elő, hogy egy hegy megváltoztassa a helyét. Fölöttébb ritka dolog az is, hogy egy óceánnak kiapadjon a vize. Mi csak örök dolgokat írunk le.
0: De a kialudt vulkán egyszer csak működni kezdhet, szólt közben a kis herceg. Mit jelent az, hogy múlékony?
1: Számunkra teljességgel mindegy, hogy egy vulkán kialudt-e vagy működik, felelte a geográfus. Nekünk csak a hegy számít, az pedig nem változik.
0: De mit jelent az, hogy múlékony? Makacskodott a kis herceg, mert egyszer föltett egy kérdést, nem tágított tőle soha többet.
1: Azt jelenti, hogy előbb-utóbb megsemmisül.
0: Az én virágom előbb-utóbb megsemmisül?
1: Úgy bizony.
0: Múlékony a virágom.
1: gondolta a kis herceg, és mindössze 4 tüskéje van, hogy a világtól védekezzék, és én magára hagytam otthon. Most először érzett valami lelkifurdalás félét, de nyomban összeszedte magát. Mit tanácsol, uraságot? Kérdezte. Milyen bolygót látogassak meg?
0: A földet, felelte a földrajztudós. Jó híre van.
1: A kis herceg útra kelt, de közben egyre a virágjára gondolt.

0: A hetedik bolygó tehát a Föld volt. Ez a Föld nem akármilyen bolygó ám. Van rajta 111 király, beleszámítva természetesen a néger királyokat is, 7000 geográfus, 900000 üzletember, 7,5 millió részeges, 311 millió hiú, vagyis körülbelül 2 milliárd fölnőtt. Hogy valami fogalmunk legyen a Föld nagyságáról, gondoljuk meg, hogy az elektromosság felfedezése előtt a hat kontinensen egész hadseregnyi lámpagyújtogatót kellett alkalmazni, szám szerint 472.511-et. Kicsit távolabbról nézve mindez pompás látványt nyújtott. A hadmozdulatok épp olyan szabályozottan folytak, mint egy balett mozgása egy opera színpadán. Kezdték az új-zélandi és az ausztráliai lámpagyújtogatók. Meggyújtották a lampionjaikat, aztán aludni mentek. Utána beléptek a táncba a kínai meg a szibériai lámpagyújtogatók, majd ők is eltűntek a kulisszák mögött. Most került sor az oroszországi és az indiai lámpagyújtogatókra, utánuk az európaiakra és az afrikaiakra. És sosem vétették el a színre lépésük rendjét, nagyszerű volt. Mindössze két lámpagyújtogató élt henyén és nem törődő módjára, az északi sark egyetlen lámpájának gyújtogatója, valamint kartársa a déli sark egyetlen lámpájáé. Ők évente csupán kétszer dolgoztak. Ha az ember mindenáron szellemes akar lenni, megesik, hogy egy kicsit elveti a súlykot. Én sem voltam egészen szavahihető, amikor a lámpagyújtogatókról beszéltem, így aztán félő, hogy hamis fogalmat adok bolygónkról azoknak, akik nem ismerik. Az emberek ugyanis igen-igen kevéske helyet foglalnak el a Földön. Ha a Föld 2 milliárd lakosa kissé szorosabban egymás mellé állna olyas formán, mint például egy futballmeccsen, könnyen elférne egy 20 000 négyzetméternyi téren. Az egész emberiséget össze lehetne zsúfolni a csendes óceán legparányibb kis szigetére. A fölnőttek, ezt persze nem hinnék el, ők igen nagy helyet tulajdonítanak maguknak. Azt képzelik magukról, hogy tekintélyesek, akár a majomkenyérfák. Föl lehet szólítani őket, tessék számoljanak. De ne vesztegessétek az időtöket ilyen feladatra, fölösleges. Inkább higgyetek nekem. A kisherceg tehát, amint földet ért, alaposan meglepődött, hogy egy teremtett lelket sem lát, már-már attól félt, elvétette a bolygót, amikor a homokban megmozdult előtte egy holdszínű gyűrű. Jó éjszakát, mondta a kisherceg, csak úgy találomra. Jó éjszakát, felelte a kígyó. Ó, hát senki sincs a földön. Ez itt a sivatag. A sivatagban nincs senki, de a föld nagy, mondta a kígyó. A kisherceg leült egy kőre, és szemét az égre emelte. Nem tudom, mondta, nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa magáét. Nézd csak, az ott az én bolygóm, éppen fölöttünk, de milyen messze van? Szép csillag, mondta a kígyó. Mit keresel itt? Nézeteltérésem támadt egy virággal, mondta a kis herceg. Ajaj, mondta a kígyó. És sokáig hallgattak. Hol vannak az emberek? Kérdezte később a kis herceg. Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember.
1: Nincs kevésbé egyedül az emberek közt sem, mondta a kígyó.
0: A kisherceg hosszan szemügyre vette. Furcsa jószág vagy, vékony, mint az ujjam.
1: De bármilyen király ujjánál hatalmasabb, mondta a kígyó.
0: A kisherceg elmosolyodott. Nem mondhatnám, hogy nagyon hatalmas vagy, hiszen még lábad sincs, utazni se tudsz.
1: De nincs az a hajó, amelyik messzebbre bírna vinni, mint én, mondta a kígyó.
0: Azzal, mint egy aranypánt, a kis herceg bokájára tekeredett.
1: Akit én megérintek, azt visszaadom a földnek, ahonnét származik, mondta. Te azonban tiszta vagy, és egy csillagról jöttél.
0: A kis herceg nem felelt.
1: Olyan gyönge vagy ezen a gránit földön, hogy megesik rajtad a szívem.
0: Ha egy szép napon majd nagyon visszavágyol a bolygódra, segíthetek rajtad, mert én... Ó, mondta a kis herceg, értem. Nagyon is értem. De miért beszélsz mindig rejtélyekben?
1: Valamennyit megfejtem, mondta a kígyó.
0: És hallgattak utána tovább. A kis herceg nekivágott a sivatagnak, de nem találkozott csak egy virággal. Egy háromszirmú, semmi kis virággal. Jó napot, mondta a kis herceg. Jó napot, mondta a virág. Hol vannak az emberek? Kérdezte udvariasan a kis herceg. A virág látott egyszer egy bandukoló karavánt. Az emberek? Van belőlük azt hiszem 6 vagy 7. Évekkel ezelőtt láttam őket, de sosem lehet tudni, hol, merre vannak. Viszi, sodorja őket a szél. Nagy baj nekik, hogy nincs gyökerük. Viszontlátásra, mondta a kis herceg, viszontlátásra, mondta a virág. A kis herceg fölkapaszkodott egy hegyre. Életében nem látott még más hegyet, mint a 3 vulkánját, de azok éppen csak a térdéig értek. A kialudt vulkánját zsámolynak használta. Egy ekkora hegyről gondolta, egyetlen szempillantással látni fogom az egész bolygót, meg az összes embert. De nem látott egyebet, mint tűhegyes sziklacsúcsokat. Jó napot, mondta találomra. Jó napot, jó napot, jó napot, válaszolta a visszhang. Ki vagy? Kérdezte a kis herceg. Ki vagy, ki vagy, ki vagy? Felelte a visszhang. Légy a barátom, olyan egyedül vagyok, mondta. Egyedül vagyok, egyedül vagyok, egyedül vagyok, felelte a visszhang. Milyen furcsa bolygó, gondolta a kis herceg. Milyen száraz, milyen hegyes, milyen sós. És az embereknek nincs semmi képzelő tehetségük. Folyton csak azt szajkózzák, amit mondanak nekik. Nekem otthon volt egy virágom. Mindig ő kezdte a beszélgetést. Egy szép napon aztán, miután sokáig vándorolt homokon, sziklákon, tavon keresztül, a kis herceg végre rábukkant egy útra. És az utak mind az emberekhez vezetnek. Jó napot, mondta. Virágzó rózsakert előtt állt. Jó napot, mondták a rózsák. A kis herceg csak nézte őket. Mind olyanok voltak, mint a virágja. Kik vagytok? Kérdezte meghökkenten. Rózsák vagyunk, felelték a rózsák. Ó, mondta a kis herceg. És nagyon boldogtalannak érezte magát. Neki a virágja azt mesélte, hogy sehol a világon nincsen párja, és most ott volt előtte 5000 szakasztott ugyanolyan egyetlen kertben. Hogy bosszankodnék, ha látná, gondolta, iszonyatosan köhécselne, és úgy tenne, mint aki halálán van, csak hogy nevetségessé ne váljék. Nekem pedig úgy kellene tennem, mint ha ápolnám, különben még valóban meghalna, csak hogy megszégyenítsem. És utána még ezt gondolta. Azt hittem, gazdag vagyok. Van egy párja, nincs virágom, és lám nincs, csak egy közönséges rózsám. Ezzel meg a 3 térdig érő vulkánommal, melyek közül az egyik talán egyszer mindenkorra kialudt, igazán nem vagyok valami híres nagy herceg. Lefeküdt a fűbe, és sírni kezdett. Ekkor jelent meg a róka. Jó napot, mondta a róka. Jó napot, felelte udvariasan a kis herceg, megfordult, de nem látott senkit. Itt vagyok az almafa alatt, mondta a hang. Ki vagy? Kérdezte a kis herceg. Csinosnak csinos vagy?
2: Én vagyok a róka, mondta a róka.
0: Gyere, játsszál velem, javasolta a kis herceg, olyan szomorú vagyok.
2: Nem játszhatom veled, mondta a róka, nem vagyok megszelidítve.
0: Te nem vagy ide valósi. Mit keresel?
3: Az embereket keresem, mondta kis herceg. Mit jelent az, hogy megszelídíteni?
0: Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek, mondta Róka. Azt jelenti, kapcsolatokat teremteni.
3: Kapcsolatokat teremteni?
0: Úgy bizony, mondta Róka. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz meg százezer. És szükségem sincs rád, ahogyan neked sincs én rám. Számodra én is csak ugyanolyan Róka vagyok, mint a többi száz meg százezer, de ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra.
3: Kezdem érteni, mondta a kis herceg. Van egy virág, a rózsám az. Azt hiszem, megszelídített engem.
0: Lehet, mondta a Róka. Annyi minden megesik a földön.
3: Ó, ez nem a földön volt, mondta a kis herceg.
0: A Róka egyszerűen csupa kíváncsiság lett. Egy másik bolygón?
3: Igen.
0: Vannak azon a bolygón vadászok?
3: Nincsenek.
0: Lám, ez érdekes, hátyúkok?
3: Nincsenek.
1: Semmi sem tökéletes, sóhajtott a Róka.
0: De aztán visszatért a gondolatára.
1: Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom. Az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból.
0: Aztán nézd csak, látod ott azt a búzatáblát?
1: Én nem eszem kenyeret. Nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi.
0: Tudod, milyen szomorú ez?
1: De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelídítesz, milyen nagyszerű lenne. Akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását?
0: A Róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget.
4: Légy szíves, szelídíts meg, mondta a Róka.
3: Kész örömest, mondta a kis herceg, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem.
0: Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszerídít, mondta a Róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kézholmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barát kereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem.
4: Jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg.
0: Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a Róka. Először leülsz, szép tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben, én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása, de minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz.

0: Másnap visszajött a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta Róka. Ha például 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? Kérdezte a kis herceg. Az is olyas valami, amit alaposan elfelejtettek, mondta Róka. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik. Az egyik óra különböző a másiktól. Az én vadászaimnak is megvan például a maguk szertartása. Eszerint minden csütörtökön elmennek táncolni a falubeli lányokkal. Ezért aztán a csütörtök csodálatos nap. Olyankor egészen a szőlőig elsétálhatok. Ha vadászok csak úgy akármikor táncolnának, minden nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne vakációm. Így aztán a kis herceg megszelídítette a rókát. És mikor közeledett a búcsú órája, ó, mondta a róka, sírnom kell majd. De vagy a hibás, mondta a kis herceg, én igazán nem akartam neked semmi rosszat, te erősködtél, hogy szelídítselek meg. Igaz, mondta a róka, mégis sírni fogsz, mondta a kis herceg. Igaz, mondta a róka, akkor semmit sem nyertél az egésszel. De nyertem, mondta a róka. A búza színe miatt, majd hozzáfűzte, nézd meg újra a rózsákat, meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, és akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még nem vagytok semmi. Nem szelídített meg benneteket senki, és ti sem szelídítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi 100 meg 100 000. De én... a barátommá tettem, és most már az egyetlen az egész világon. A rózsák feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni, értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem, mert ő az, akire búrát tettem, mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam, mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a 2-3-at a lepkék miatt, mert őt hallottam panaszkodni, meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is, mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék itt a titkom, ez nagyon egyszerű. Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta Róka, neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért. Felelős vagyok a rózsámért, ismételt a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Jó napot, mondta a kis herceg.
1: Jó napot, mondta a váltóőr.
0: Mit csinálsz te itt?
1: Kérdezte a kis herceg. Rostálom az utasokat ezresével, mondta a váltóőr. Hol jobbra küldöm a vonatokat, amik viszik őket, hol meg balra? És egy kivilágított gyors vonat rázkódtatta meg mennydörgő robajjal a váltóházat. De sürgős nekik, mondta a kis herceg. Mit keresnek? Azt maga a mozdonyvezető se tudja, mondta a váltóőr. Ellenkező irányból eldübörgett egy másik kivilágított gyors vonat. Már is visszajöttek? Kérdezte a kis herceg. Ezek nem ugyanazok, mondta a váltóőr. Ez egy ellenvonat.
0: Nem érezték jól magukat ott, ahol voltak?
1: Az ember sosem érzi jól magát ott, ahol éppen van, mondta a váltóőr.
0: Feldübörgött egy harmadik kivilágított gyors vonat. Ezek az első vonatnak az utasait üldözik? Kérdezte a kis herceg.
1: Egyáltalán nem üldöznek semmit, mondta a váltóőr. Alusznak oda bent, vagy ásítoznak? Csak a gyerekek nyomják az orrukat az ablaküveghez.
0: Mert csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek, mondta a kis herceg. Időt vesztegetnek egy ronybabára, amitől egyszerre nagyon fontos lesz az a ronybaba, és ha elveszik tőlük, sírnak.
1: Könnyű nekik, mondta a váltóőr.
0: Jó napot, mondta a kis herceg.
1: Jó napot, mondta a kereskedő.
0: Ez a kereskedő szomjúságoltó labdacsokat árult. Aki hetente egyet bevesz, az többé nem is kíván inni. Hát ezt meg minek árulod? Kérdezte a kis herceg.
1: Rengeteg időt lehet megtakarítani vele, felelte a kereskedő. A tudósok kiszámították, heti 53 percet.
0: És mit csinál az ember azzal az 53 perccel?
1: Amit akar.
0: Én, gondolta a kis herceg, ha nekem 53 fölösleges percem volna, szépen elindulnék egy forrás felé.
2: A kényszer leszállásomat követő 8. napon voltunk, és úgy hallgattam a kereskedő históriáját, hogy közben vízkészletem utolsó csöpjeit kortyoltam. Én is szomjas vagyok, keresünk egy kutat, ajánlotta a kis herceg. Csüggettel legyintettem. Képtelen vállalkozás vaktában kutat keresni a határtalan sivatagban, de azért mégis elindultunk. Némán vándoroltunk órákon át, aztán leszállt az éjszaka, és sorra fölragyogtak a csillagok. Mintha álomban láttam volna őket. Egy kicsit lázas voltam a szomjúságtól, emlékezetemben ott táncoltak a kis herceg szavai. Azt mondta, te is szomjas vagy? Kérdeztem. De ő nem felelt a kérdésemre. Egyszerűen csak annyit mondott, néha a szívnek is jó a víz. Nem értettem a válaszát, de nem szóltam többet. Tudtam, hogy őt sosem szabad faggatni. Elfáradt, leült, én melléje ültem. Akkor némi csönd után azt mondta, a csillagok szépek, attól, hogy van rajtuk egy láthatatlan virág. Olyasmit feleltem, hogy persze, persze, aztán szótlanul bámultam a holdfényben a homokregőit. A sivatag is szép, tette hozzá. Igaza volt, mindig szerettem a sivatagot. Az ember leül egy homokdombra, nem lát semmit, nem hall semmit, valami mégis csöndesen sugárzik. Azt teszi szépé a sivatagot, mondta a kis herceg, hogy valahol egy kutat rejt. Meglepődtem, mert egyszerre megértettem a homoknak ezt a titokzatos sugárzását. Gyerekkoromban egy régi házban laktam. A legenda szerint valahol kincs volt elásva benne. Igaz, soha senki nem jött a nyomára, meg lehet, nem is kereste soha senki. Mégis elvarázsolta az egész házat, titkot rejtett valahol a szíveméjén. Igen, mondtam a kis hercegnek, akár egy házról van szó, akár a csillagokról, akár a sivatagról, ami szépé teszi őket, az láthatatlan.
1: Örülök neki, hogy egy véleményen vagy a rókámmal, mondta a kis herceg.
2: S mert elaludt, a karomba vettem, és úgy folytattam utamat. Meghatottságot éreztem, mintha törékeny kincset vittem volna, sőt, mintha törékenyebb dolog egyáltalán nem is lett volna a földön. Néztem a holdvilágban ezt a sápat homlokot, ezt a csukott szempárt, ezeket a szélben meg-megrezdülő aranyfürtöket, és azt gondoltam magamban, amit látok, az csak a kéreg. Ami a legfontosabb, az láthatatlan. És mivel nyitott ajkai körül valami mosolyféle derengett, még ezt is gondoltam, ebben az alvó kishercegben a legjobban a virágjához való hűsége hat meg. Egy rózsa képe, mely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik. És ettől még törékenyebbnek tűnt a szememben. A lámpákra nagyon kell vigyázni. Elég egy hirtelen kis szél, hogy kioltsa őket. Mentem, mentem, és hajnalban rábukkantam a kútra.

0: amit találtunk, nem hasonlított a szaharai kutakhoz. A szaharai kutak egyszerűen homokba ásott lyukak. Ez meg olyan volt, mint egy falusi kút. Holott falunak nyoma sem volt, úgyhogy azt hittem, káprázik a szemem. Nem furcsa, mondta a kis herceg, minden készen van, csiga, vödör, kötél. Nevetett, megfogta a kötelet, megmozgatta a csigát. A csiga csikorgott, mint egy öreg szélkakas, a hosszú szünet után fölébred a szél. Hallod, mondta a kis herceg, fölébresztjük a kutat, ő meg énekel. Nem akartam, hogy megerőltesse magát, hagyd majd én, mondtam, neked ez túl nehéz. Lassan fölvontam a vödröt a káváig. Ráállítottam a kávára jó szilárdan. Fülemben még tartott a csiga éneke, a vödörben még remegett a víz, és benne láttam, ott remegett a nap. Éppen erre a vízre szomjaztam, mondta a kis herceg. Adj innom. Egyszerre megértettem, hogy mit keresett. Ajkához emelte a vödröt, huny szemmel ivott. Olyan volt ez, mint egy ünnep. Ez a víz más volt, több volt puszta italnál. A csillagok alatti vándorlásból született, a csiga énekéből, a karom megfeszített erejéből. Olyan jól esett a szívnek, mint egy ajándék. Mikor gyerek voltam, így aranyozta be a karácsonyi ajándékot a karácsonyfa fénye, az éjféli mise zenéje, meg a mosolyok varázsa. Nálatok, mondta a kis herceg, az emberek egyetlen kertben 5000 rózsát nevelnek, mégse találják meg, amit keresnek.
1: Nem találják meg, mondtam, pedig egyetlen rózsában vagy egy kortyvízben megtalálhatnák. Minden bizonnyal, feleltem. Csak hogy a szem vak, tette hozzá a kis herceg, a szívünkkel kell keresni. Én is ittam, megkönnyebbültem tőle. Mikor a nap fölkel, mész színe van a homoknak. Most ennek a mész színnek is örültem. Miért is ért utol aztán a szenvedés? Meg kell tartanod, amit ígértél, mondta szeliden a kis herceg, és már újra ott ült mellettem. Mit ígértem? Tudod, szájkosarat a bárányomnak, hiszen felelős vagyok a virágomért. Előszedtem a zsebemből a rajzaimat. A kis herceg rájuk pillantott, és elnevette magát. Ó, a majom kenyérfáid, mondta, mint a káposzta fejek. Ugyan, pedig olyan büszke voltam a majom kenyérfáimra. A rókád meg a fülei inkább, mint a szarvak volnának, meg aztán túl nagyok is, és megint nevetett. Igazságtalan vagy, barátocskám, megmondtam, hogy nem tudok egyebet rajzolni, mint nyitott meg csukott óriás kígyót. Semmi hiba, mondta, a gyerekek megértik. Rajzoltam hát egy szájkosarat, és elszorult a szívem, ahogy átnyújtottam neki. Neked valami titkos terved van? Nem felelt. Azt mondta, tudod, holnap lesz egy éve, hogy a földre estem. Majd némi szünet után, egészen közel ide, elpirult. És engem, magam sem tudom miért, elfogott valami sötét szomorúság. Egyszerre fölötlött bennem egy kérdés. Akkor hát egy hete reggel, amikor megismertelek, nem csak úgy véletlenül kószáltál itt egy szál egyedül, 1000 mérföldre minden lakott helytől. Oda akartál visszamenni, ahová leestél? A kis herceg újra elpirult. Én habozva hozzátettem, csak nem az évforduló miatt. A kis herceg még jobban elpirult. Felelni nem felelt a kérdéseimre, de ha valaki elpirul, az ugye azt jelenti, hogy igen. Ó, mondtam neki, attól félek. Azt felelte. Neked most dolgoznod kell. Vissza kell menned a gépedhez. Itt várlak majd. Gyere vissza holnap este. Én azonban nyugtalan maradtam. Eszembe jutott a róka. Aki hagyja, hogy megszelidítsék, az a sírás kockázatát is vállalja vele. A kút mellett romladozó kőfal húzódott. Amikor másnap este munkám után visszajöttem, már messziről észrevettem a kis herceget, lábát lógatva föntült a fal tetején, és hallottam, hogy beszél valakivel. Hát nem emlékszel rá, mondta. Nem egészen itt volt. Erre egy másik hang felelhetett neki valamit, mert ő megint erőlködni kezdett. Igen, igen, a napja ma van, de a helye nem egészen ez. Mentem tovább a fal felé. Kívülre még mindig nem láttam, nem hallottam senkit. Ő azonban tovább vitatkozott. Úgy bizony, nézd csak meg, hol kezdődik a nyomom a homokban, és csak vár rám. Ma éjszaka ott leszek. Már csak 20 méterre voltam a faltól, de még most sem láttam semmit. A kis herceg egy darabig hallgatott, aztán azt kérdezte. Jó mérged van? Biztos vagy benne, hogy nem fogok sokáig szenvedni? Megtorpantam, elszorult a szívem, de még mindig nem értettem a dolgot. Most pedig menj el, mondta a kis herceg, le akarok jönni innét. Erre magam is a fal tövébe néztem hirtelen hökköléssel, mert egy kígyó ágaskodott ott a kis herceg felé. Egyike azoknak a sárga kígyóknak, amelyek 30 másodperc alatt végeznek az emberrel. Kezemet a sebembe mélyeztettem, hogy előrántsam a revolveremet, és futni kezdtem feléjük. Lépteim zajára azonban a kígyó puhán visszaernyett a homokba, olyas formán, mint egy szökőkút elhaló sugara. És sietség nélkül, fémes kis nesszel eltűnt a kövek közt. Épp jókor értem a falhoz, hogy a butácska hercegecskét fölfogjam a karomban. Sápat volt, mint a hó. Hát ez meg mi volt? Most már kígyókkal társalkodol? Kibontottam aranyszínű sálját, amit örökké a nyaka köré tekerve hordott. Megnedvesítettem a halántékát, és itattam vele pár kortyot. De kérdezni már nem mertem tőle semmit. Komolyan nézett rám, karját a nyakamba fonta. Éreztem a szívét, úgy vert, mint egy meglőtt madáré. Örülök neki, hogy sikerült megjavítanod a gépedet. Most aztán hazatérhetsz. Honnan tudod? Éppen azt akartam újságolni neki, hogy minden várakozás ellenére mégiscsak zöldágra vergődtem a munkámmal. Nem felelt a kérdésemre. Aztán azt mondta, én is hazamegyek ma, és szomorkásan hozzátette, de az sokkal messzebb van, és sokkal nehezebb. Kedves kis barátom, te féltél? Igen, fél, de még mennyire félt, hanem azért szeliden fölnevetett. Este sokkal jobban fogok félni. Megint belém hasított a jóvá tehetetlenség fagyasztó érzése, és tűrhetetlennek éreztem már a puszta gondolatát is, hogy nem hallom többet a nevetését, hiszen olyan volt számomra, mint forrás a sivatagban. Kis barátom, hallani akarom még a nevetésedet. De ő azt mondta, ma éjszaka, éppen egy éve. Ma éjjel a csillagom pontosan afölött a hely fölött lesz, ahol egy esztendeje földre hullottam. Kedves kis barátom, ugye ez az egész csak rossz álom, ez a kígyó história, ez a találkozó, ez a csillagmese. Éjszaka, majd fölnézel a csillagokra. Az enyém sokkal kisebb sem, hogy megmutathatnám, hol van. De jobb is így. Számodra az én csillagom egy lesz valamerre a többi csillag közt. Így aztán minden csillagot szívesen nézel majd. Mind a barátod lesz. Azon fölül egy ajándékot is adok neked. Nevetett. Ó, kedves kis barátom, hogy szeretem hallani a nevetésedet. Éppen ez lesz az ajándékom. Mit akarsz ezzel mondani? Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Én ott lakom majd valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken. Ha éjszakánként fölnézel az égre, olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne. Neked, egyedül neked olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak. És megint nevetett. És ha majd megvigasztalódtál, mert végül is mindig megvigasztalódik az ember, mindig is a barátom leszel, és szívesen fogsz együtt nevetni velem, és néha kinyitod majd az ablakodat, csak úgy kedvtelésből, és a barátaid nagyot néznek majd, ha látják, hogy nevetsz, amikor fölnézel az égre. Te meg majd azt mondod nekik, igen, engem a csillagok mindig megnevettetnek. Erre azt hiszik majd, hogy meghibbantál. Szép kis tréfa lesz. És nevetett újra. Mint a csillagok helyett egy csomó kacagni tudó csengettyűt kaptál volna tőlem. És újból nevetett. De aztán elkomolyodott. Ma éjszaka, tudod, ne gyere el. Nem hagylak magadra.

Azon az éjszakán észre se vettem, mikor kelt útra. Neztelenül megszökött. Mikor végre utolértem, elszánt, gyors léptekkel menetelt, csak ennyit mondott. Ó, hát itt vagy! És kézen fogott. De még mindig bántotta valami. Nem jól tetted, fájni fog neked. Olyan lesz, mintha meghaltam volna, pedig nem is igaz. Én csak hallgattam. Ugye érted? Nagyon messze van. Nem vihetem magammal ezt a testet. Túl nehéz. Hallgattam. Olyan lesz, mint egy levetett régi kéreg. Miért volna szomorú egy levetett kéreg? Hallgattam. Helyben vagyunk. Most hadd menjek pár lépést egyedül. De leült, mert félt. Aztán azt mondta, tudod, a virágom. Felelős vagyok érte, hiszen olyan gyenge és olyan gyanútlan. Egyebe sincs, mint négy semmi kis tövise, hogy a világtól védekezzék. Leültem én is, mert nem bírtam tovább állva maradni. Hát igen, mondta, ennyi az egész. Egy kicsit még tétovázott, aztán fölállt, lépett egyet. Én moccanni se bírtam.

csak ennyi volt. Egy sárga villanás a bokájánál. Egy pillanatig mozdulatlanul állt, nem kiáltott, szeliden dőlt el, ahogyan a fák. Még csak zajt sem keltett a homok miatt. Most már egy kicsit megvigasztalódtam, és szeretem a csillagokat hallgatni éjszakánként, mintha 500 millió csengettyű volna. De nem csak, itt van egy rendkívüli kérdés. A szájkosárról, amit a kishercegnek rajzoltam, lefelejtettem a bőrszíjat. Sose tudhatja fölcsatolni a bárányára, és én azt kérdeztem magamban, mi történt a bolygón? Lehet, hogy a bárány megette a virágot. Egyszer azt gondolom, nem, semmiképp sem. A kisherceg mindig üvegbúra alá teszi éjszakára virágját, és éberen vigyáz a bárányára. Ilyenkor boldog vagyok, és a csillagok mind kedvesen nevetnek. Másszor meg ezt gondolom, az ember olykor-olykor figyelmetlen, és már is kész a baj. Egy este elfelejti föltenni az üvegbúrát, vagy éjszaka nesztelenül kiszökik a bárány, és ilyenkor a csengettyűk mind csupa könnyé változnak. Nagy rejtelem ez, mert ti szeretitek a kis herceget, nektek se mindegy, mint hogy nem mindegy nekem se, hogy valahol a mindenségben ki tudja hol, ki tudja merre, egy bárány, akit nem is ismerünk, lelegelt-e egy rózsát, vagy sem. Nézzetek föl az égre, és tegyétek föl a kérdést, megette, vagy nem ette meg a virágot a bárány, és aszerint, hogy igen, vagy nem, meglátjátok, egyszerre megváltozik minden. És soha egyetlen fölnőtt sem fogja megérteni, hogy ez milyen rettenet.

0: A kis herceg. Antoine de Saint-Exupéry meséjét Rónai György fordításában elmondta Tahitót László. A felvételt készítette Gebauer Mária, Lehocki Orsolya, Marsal Éva, Németh Zoltán és Ördög Zsuzsanna.
1: A hangjáték 1982-ben készült, és legutóbb 1999. december 29-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Hiába minden,
2: szemmel tartani, becsukat,
1: az igazi tehetséget
2: betiltatom a bánkbánt,
1: nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
2: Ez rút hálátlanság.
1: Pécsi Sándor.
3: A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
1: Erkel. Augusztus 20-án 16:45-kor a Dunavölgyön.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Kilenc óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. 12 ember életét vesztette, és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik, és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudás átadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vidnyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet. Műszaki hiba miatt visszafordult a Vietnam Airlines Münchenből Hanoiba tartó járata. A Boeing 787-es felszállás közben túlfutott a kifutó pályán. Több mint 2 órán át körözött, hogy elégesse az üzemanyag egy részét, majd biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gép a landolás után nem tudott legurulni a kifutó pályáról, ezért azt átmenetileg lezárták. Özönvízszerű esőzés csapott le Tokióra és környékére. Az évtizedek óta nem látott viharok és villámárvizek miatt legkevesebb 9 ember halt meg a japán főváros környékén. Az áradás Csiba prefektúrában 1000 otthont árasztott el és autókat sodort el. Többen saját járművükben vesztették életüket. A hatóságok földcsuszamlás riadót rendeltek el, a meteorológiai szolgálat pedig először adta ki a legmagasabb szintű riasztást a heves esőzések miatt. Spanyolországban 2 ember meghalt és 2 csecsemő megsérült a heves viharok okozta áradásokban és földcsuszamlásokban. Az ország északnyugati részén a hegyekből lezúduló kő, sár és iszapáradat több településen károkat okozott. Folytatódik a kánikula. Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati, északnyugati határvidéken zápor, zivatar előfordulhat. A déli szél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható. Este 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos. 10 órakor jelentkezünk híradással legközelebb. 4 perc elmúlt 9 óra.
5: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 100 éve született, és 1944-ben, július 31-én tűnt el a francia partok közelében Antoine de Saint-Exupéry. Az utóbbi hetekben, szinte a centenárium napjaiban a sajtóreflektor fényébe került, na nem az amúgy igen elismert írói életműve miatt, hanem mert Franciaország közelében megtalálták lezuhant repülője újabb darabjait. Úgyhogy Exupéry nevétől zeng a világ. Kiállítás nyílt róla a párizsi Pantheonban. Emlékének szentelik a június 30-a és július 2-a között tartandó idei nizzai nemzetközi könyvfesztivált. Ki is volt ő valójában regényei és levelei tükrében? Erre kerestük a választ Bikácsi Gergely kritikussal.
1: Mint a két magánlény küzdött volna benne, az egyik léha életet élő, dúsgazdag, bár elszegényedett, dúsgazdag arisztokrata famíliából származó ficsúr, aki ugye nagyon jóvágású, jóképű, fogyasztja a lányokat, éjszakai életet él. Léha figura mögött pedig van egy ilyen nagyon vívódó, filozófiával is foglalkozni próbál. Ez a kettőség, ez a harc önmagában, ez meghatározza a műveit is, de még inkább az életét.
2: Mikor kisfiú voltam, messze visszamegyek a gyerekkoromba. A gyerekkor az a nagy föld, ahonnan mindenki jön. Honnan jöttem? A gyerekkoromból. A gyerekkoromból jöttem, ahogy egy országból jön az ember. Szóval, mikor kisfiú voltam, egy este furcsa tapasztalatra tettem szert. 5 vagy 6 éves lehettem. Este 8 óra volt. 8 óra, mikor a gyerekeknek már le kell feküdni. Kivált télen, mert már sötét is van. De én rólam megfeledkeztek. Volt annak a nagy vidéki háznak a földszintjén egy előcsarnok, amit én óriásinak láttam. Abból nyílt az a meleg szoba, ahol mi gyerekek vacsorázni szoktunk. Én mindig féltem ettől a nagy előcsarnoktól, talán azért, mert a közepe táján égő gyenge lámpa inkább jelzés, mint lámpa. Nagyon gyéren világította meg, mert a csöndben recsegett a faburkolat, mert hideg volt, mintha pincébe jutottunk volna a fényes meleg szobákból. De azon az estén, ahogy észrevettem, hogy megfeledkeztek rólam, engedtem a rossz ördögének. Lábujjhegyen az ajtóhoz asontam, lassan lenyomtam a kilincset, kiléptem az előcsarnokba, és alattomban nekiláttam a világ felfedezésének. Hanem a faburkolat recsegését az égi harag jelének vettem. Úgy láttam a félhomályban, hogy a faburkolat mélyített mezői rosszallóan néznek. Nem mertem tovább menni. Nagy nehezen felmásztam egy gyámkőre, és rogyadozó lábakkal, dobogó szívvel nekivetettem a hátam a falnak, mint a hajó törött a sziklának a tenger közepén. Ekkor kinyílt az egyik szalon ajtaja. Két nagybátyám, akik iránt szent félelemmel viseltettem, újra rácsukta az ajtót a hangzavarra és a világosságra, és sétálgatni kezdett az előcsarnokban. Rettegtem, hogy rám találnak. Egyikük, Über, maga a megtestesült szigorúság volt a szememben. Az isteni igazságszolgáltatás küldötte. Soha még csak egy fricskát se adott senki gyereknek. De valahányszor valami bűnt követtem el, összevonta rettenetes szemöldökét, és azt mondta: legközelebb, ha Amerikába megyek, hozok egy fenekelőgépet. Amerikában minden tökéletesítve van. Azért olyan jók ott a gyerekek, és a szülőknek is nagy kényelem.
0: Az egyrészről tétova, félelmekkel teli fiúcska azonban kezdetektől céltudatosan, nagy ambícióval készül, hogy hadirepülő legyen. 21 évesen leteszi a kereskedelmi pilóta vizsgát.
3: Drága mamám, eljött a nagy nap. Sorozó bizottság elé kerülök. Mint egyetemi felvételizőt a tüzérségbe soroznak be, és október 15-én indulok. Az egység parancsnokomtól kapok engedélyt, hogy folytassam a tanulmányaimat, és a Szent Lajos óráira is járhatok, de nem kötelező élni az engedéllyel. Ha felvesznek a haditengerészetire, akkor minden rendben. Ha kivágnak, átkérem magam a hegyi vadászokhoz. A tábornok szerint ez rendkívül egyszerű, annál is inkább, mert ez esetben elég könnyen választhatom meg az ászlóaljat. Már találkoztam eléggé belevaló bajtársakkal, akikkel elhatároztuk, hogy ha nem vesznek fel minket, egy zászlóaljba jelentkezünk. Ha majd a frontra kerülök és beleegyeznek, a repülőkhöz kérem magam. Minden esetre október 15-től vagy 30-tól katona leszek. Tisztelettudó fia, Antoine. Most estem túl a sorozáson, alaposan megvizsgáltak, vagy 30 fickó járult Ádám kosztümben az emelvényen trónoló bizottság elé. Természetesen megfeleltem, még gratuláltak is.
0: Mindeközben nem tud elszakadni a mamától. Sem érzelmileg, sem anyagilag nem függetlenedik. Ekkori levelei tanúsága szerint karrierje elindul, s az élete végéig pénzavarral küzdő Antoine folyamatosan kéri az apanást.
3: Strasbourg 1921. május. Drága mamám, tessék elképzelni, amíg a kiképzésem nem kezdődik el, elméleti oktató leszek. Megbíztak, hogy május 26-tól előadásokat tartsak a robbanó motorokról és az aerodinamikáról. Osztályt kapok. Netán fekete táblám lesz, és egy sereg diákom. Ezek után már biztos, hogy repülő növendék leszek. Pillanatnyilag mások ellenkező véleményével szemben elragadónak érzem a katonáskodást. Először is sportolunk. Lényegében a hadsereg egy nagy futballiskola. A kollégiumi játékok, mint kidobós vagy bakugrás is műsoron vannak, avval a különbséggel, hogy parancsra csináljuk, és ha rosszul játszunk, a tömlöc nedves szalmájára fektetnek. A másik, ami a gimnáziumra emlékeztet, XY írja le 100-szor, gyülekezőkor a parancsnoktól balra haladunk el. Ma este azonosíthatatlan csípés. Rokon szembesek a hálótermi társaim. Nagyokat csatázunk a hengeres párnákkal. Ők is kedvelnek engem, ami sokat számít, bár én több párnát vagdosok hozzájuk, mint amennyit ők hozzám. Visszatérve a tanárságomhoz. Hát ez mégiscsak röhelyes. Professzor tisztelhet bennem, mama. Van egy rakás, elég drága könyv, meg kellene vennem őket az óráimra. Ha készhez vette levelemet, tudnak küldeni pénzt? Másrészt meg tudná-e küldeni 500 frankot havonta? Körülbelül ennyit költök. Párizsban van mama? Érdemes lenne Strasbourgon át hazatérnie, pompás város. Ha nem most, akkor később, amikor már nekem, mint tanárnak, garmadával lesz kimenőm. Hát ennyi. Búcsúzom. Szeretettel ölelem. Tisztelettudó fia, Antoine. Mindig a kaszárnyába küldje a pénzt. A leveleket vagy a városba, vagy a laktanyába. SOA, második repülőezred, Strasbourg központ, Alsó-Rajna-vidék.
0: Októbertől már hadnagy Párizs mellett a 34. repülőezredben. 23-ban éri első balesete, ami után akkori szerelme s az életében a végzett asszonyát betöltő nő, Louise de Villemorin kizsarolja, hogy mondjon le a pilóta életről. Átmeneti munkák időszaka következik, téglagyári irodista, majd teherautógyári ügynök lesz. Természetesen álmai asszonya szakít vele, s ő visszatér a repüléshez, a halálveszélyhez. 28-ban parancsnok egy légitámaszponton a marokkó-mauritániai határövezetben, majd a következő évtől az Aeroposta Argentina igazgatója Buenos Airesben.
3: Buenos Aires, 1930. január 13. Micsoda meglepetés, Rinett! Olyan kevéssé számítottam a levélkéjére. Valóban sokkal többet adott, mint gondolná. Úgy viszolygok Argentinától, ahol élek, és legkívánt Buenos Airestől, hogy a levél ezernyi szeretett és elfelejtett dologgal árasztott el. A portóik, a lemezjátszó, az esti beszélgetések, amikor megjöttünk a moziból, és Lipnél a pincér, és Eusebio, és a mód felett siratott varázsos nyomorom. A hónap elejétől a végéig a napok különböző színűek voltak. Minden hónap szép kaland volt, és nagyszerű a világ, mert mindenre vágytam, miután semmim sem volt. Akkor hatalmasnak képzeljük a szívünket. Most, hogy megvettem a bőrből készült gyönyörű bőröndöt, amiről álmodtam, a különlegesen puha kalapot és a három mutatós kronométert, már nincs mit reméljek. És a hóvégék nélküli itteni hónapok milyen rosszul ütemezik a sivár életet. De leginkább a könnyű árnyszerűségem ért véget. Pedig ettől voltam én, hogy sovány voltam, mint egy árnyék. Elnehezettem. Megöregedtem egy nem vágyott szerepben, mert üzemigazgató vagyok az argentin légiposta társaságnál, az Aeropostal leányvállalatánál, a belföldi járatok számára alapították. 3800 kilométeres hálózatom van, percről percre szívja el belőlem, ami drága ifjúságomból és szabadságomból megmaradt. 25 000 frankot keresek havonta, nem tudok vele mit kezdeni, és halálra fáraszt, hogy elszórjam. Kezdek fulladozni egy olyan szobában, ahol 1000 holmit tornyoztam fel, amit sosem fogok használni. Belebetegszem mihelyt az enyémek. Mégis minden nap növelem a kupacot. Nyilván tudtam, hogy kívül egy ismeretlen istennek áldozok. De nem tudom, kell-e sajnálnom Párizst. Annyira nem érzem most otthon magam. Az emberek olyasmikkel foglalják el magukat, amihez nincs közöm. Az idejük töredékét szánják rám, nincs már meg a láthatatlan helyem, ezt nagyon pontosan lehet érezni. Egyetlen vigaszom, hogy repülök. Ellenőrzéseket, kísérleteket végzek, megismerkedem az új vonalakkal. Soha sem repültem ennyit. Tegnap előtt érkeztem vissza a távoli délről, 2500 kilométer egy napi úton. Szép kis sportja. Viszontlátásra, Rinett.
1: Na most ez így megy neki, hogy sivatagba is tud vándorolni, késsel a kezében várni a támadó berbe, utána ül egy íróasztalnál, ahol vezérigazgató, szóval ez egészen különös számomra, mert lehet, hogy nem mindenki lepődik meg ezen, és ugyanígy az életében betegen és sérülten eltítják már a háborús repüléstől, de ő 44-ben még jelentkezik, csak háromszor engedik, de akkor kikunyarálja, hogy még többször lehessen, és egy utolsó pótrepülés, amiben el is tűnik.
0: Egy kicsit kereste is ezt a halált, tehát kereste a kihívásokat. Többször lezuhant. Egyszer 3 napig volt úgy a sivatagban, étlen szomjan, hogy majdnem meghalt. Egyrészt volt egy nagyon jó értelemben vett hazafiság ebben, de volt egy menekülés valami előtt.
1: Leginkább önmaga előtt, szóval bizonyítási kényszer, ezt akartam mondani, volt benne.
2: De én ismerem a magányt. 3 sivatagi esztendő jól megtanította magány ízére. Az ember nem retten meg ott attól, hogy ifjúsága sivártájon telik el. Úgy tűnik, távol tőle lassan, egyre vénül a világ. A fák meghozták gyümölcsüket, a föld gabonái beértek, és az asszonyok is szépek már. Az évszak nőttön nő, sietni kellene hazatérni. Az évszak nő, és az ember nem mehet haza. És a föld javai kiperegnek ujjai között, mint a buckák finom homokja. Az emberek általában nem érzik az idő folyását. Ideiglenes békében élnek. Mi azonban éreztük, mihelyt egyszer leszálltunk a repülőtéren, és ránk nehezedett az örökös passzát szél. Olyanok voltunk, mint a gyors vonat utasa. Tele van az éjszakába belekattogó tengelyek zajával, s az ablak mögött elsuhanó fényfoltokból sejti meg a tájak, falvak, elvarázsolt vidékeik életét, amiből az utazó nem tarthat meg semmit magának. Könnyű lázban, fülünkben még a repülés fütyülő zajával, a repülőtér békés nyugalma ellenére mi is úgy éreztük. Úton vagyunk. Ráeszméltünk, hogy szívünk dobogása ismeretlen jövő felé ragad a szelek áramain keresztül. A sivatagi életet még súlyosabbá tették a felkelő törzsek. Kebzsübi éjszakáiba, mint egy toronyóra ütése harsant bele negyed óránként az őrszemek hangja. Így figyelmeztették egymást csórjában erős, szabályos kiáltással. Így védekezett a spanyol erőd a lázadók vidékének kellős közepén a rejtelmes, kiismerhetetlen fenyegetések ellen. És mi, a vakhajó utasai, hallgattuk a mind közelebb hangzó, egyre öblösebb kiáltásokat, amint köröket vetnek fölöttünk, mint tengeri madarak. Mégis szerettük a sivatagot. A sivatag eleinte csönd és üresség. Nem nyílik meg mindjárt az első napon szerelmesének, hiszen egy otthoni jámbor kis falu is elleplezi magát. Ha nem mondasz le érte az egész világról, ha nem fogadod el hagyományait, szokásait, versengéseit, soha nem fogod megismerni, mint hazát, otthont, amelyet mások szeretnek. Két lépésre tőled a férfi, aki kolostorába falaszta magát, és számodra ismeretlen szabályok szerint él. Valóban tibeti magányba vész, olyan messzeségbe, ahová soha semmiféle repülőgép nem vihet el. Hiába néznéd meg celláját, üres az. Az ember birodalma bent van, önmagában. A sivatag se homokból, berberekből és fegyveres mórokból áll. Megszomjazol, és egyszerre felfedezed, hogy a kút, amelyet ismertél, fölragyog a távolokban. Egy láthatatlan asszony egy egész házat elvarázsol, és egy kút messzire ér, akár a szerelem. A homok eleinte sivár, azután eljön egy nap, amikor egy fegyveres fölkelő csapat közeledésétől félsz, és akkor észreveszed annak a nagy kabátnak a hajlásait, amelyet a sivatag visel. A felkelők is átváltoztatják a sivatagot.
1: Írni kezd, persze a pilóta életről. Bizonyítani akar, hogy ő írónak is kiváló.
3: Buenos Aires, 1930. január. Mamácskám, most az éjszakai repülésről írok könyvet. Ám a legbensőbb értelemben véve magáról az éjszakáról szól a könyv. Egész életemben csak este 9 után élettem fel. Így kezdődik. Az első emlékek az éjszakáról. Az előcsarnokban álmodoztunk, amikor leszállt az éj. A lámpák vonulását figyeltük. Úgy vitték, mint virágos terhet, és mindegyik lámpa szép pálmaárnyat rajzolgatott a falra. Aztán a káprázat megfordult, és a fényes komor pálmacsokrot a szalomba zárták. Akkor befejeződött számunkra a nap, és gyermek ágyainkban behajóztak minket a holnap felé. Ahogy elindultunk, anyám maga fölénk hajolt, angyalok fölé, hogy békés legyen utunk, semmi se zavarja álmainkat, kisimította a takarón a gyűrődést, az árnyakat, az összevisszaságot. Mert az ágyat úgy simítják el, mint Isten újja a tengert. Azután majd jóformán védtelenül vágunk át a repülőgéppel az éjszakán. El nem hinném, milyen hatalmas hálát érzek, amiért az emlékekből ilyen palotát emelt. Érzéketlennek látszom. Azt hiszem, egyszerűen csak borzasztóan védekezem. Keveset írok, nem az én hibám. Az időm felében hallgatok, mint a sír. Ez a hajlam mindig erősebb volt nálam. Antoine.
1: Akármennyire elszegényedett, de mégis kastélyuk volt, meg nem tudom miért.
4: És ugyanakkor a grófi címét nem hajlandó használni.
1: Azt az anyjának írta, hogy levelekre ne írja rá, hogy Comte Saint-Exupéry. Az nyilván nem érdekelte. Hát, ha valami érdekelte, az ez a bajtársa kerül állandóan ír, a csapat együtt. Hát ez teljesen más, mint egy arisztokratának.
4: Attitűdje.
1: Szinte minden idegen légiós lett volna. Hát hétről hétre változott, hogy most békét kötnek, ki ellen. Egyébként a Casablanca című filmet mindenki látta, mindenki sunyin várja, péternista rendőr is két kulacsos, és mindenki várja, hogy hova lehet majd átállni. Nem lehetett tudni, mi lesz a háború végén. De még valamit mondanék, amit elfejtek, hogy én más ügyben a spanyol polgárháború magyar visszhangját úgy nézegettem újságokban, és nagyon érdekes, 1937. júliusában, a polgárháború kitörésének egyéves évfordulóján a Pesti Napló, ahol Mára is írt például, az első oldalon közölt két vezércikszerűség, az egyik valami frankóista propagandaminiszter szövege volt, és Saint-Exupéry a másik.
3: Őrmester, miért mégy a halálba? A Pesti Napló számára írta Antoine de Saint-Exupéry. Madridi front július. Őrmester, talpra. Mindnyájan a halálból tértek vissza. És sorra nézem ezeket az embereket, akik most visszajöttek az életbe. Kivált R. őrmestert figyelem, akinek a parancs szerint először kellett volna rohamra indulnia, és aki a roham előtt korán lefeküdt aludni. Ott voltam, amikor felébredt, hogy a halálba menjen. Őrmester tudta, hogy neki kell először rohamra indulnia. Neki kell az élen futnia a kelepelő gépfegyverek felé, neki kell megtennie először azt a legfeljebb 15 méteres utat, melynek a végén a halál várja. A karavancseli lövészárkok apró munkásházak között kígyóznak. Néhány lépésnyire az ellenségtől őrmester talpig felöltözve aludt egy tábori vaságyon. Derékszíján térképtok, revolver, rohamkés. Őrmester, tapra! Az őrmester mélyet nehezet sóhajtott, kifelé fordult, s megmutatta államittas arcát. Szemei csukva voltak, ajka félig nyitva. Az ágya szélére ültünk, s figyeltük ezt a kínos ébredést. Hiszen az őrmester végtelen tengermélységekből evickélt felfelé. Öklével hadonászott, tenyerét hol szétnyitotta, hol összeszorította, mint a sűrű, fekete tengeri algák között csapkodna. Őrmester, talpra! Megrázták a vállát, mire szemhéja megremegett, és egyik kezével végig simította a homlokát. Nehezen vált meg attól a másik világtól, melyben egészen elmerült. Végre felült az ágyon, megtapogatta derékszíján a revolvert, a rohamkést, a térképtokot, ránk nézett. Igen, igen, itt van már az idő. Nyugodt mozdulattal nyúlt a puskája után. Nem, a parancsot visszavonták. Te vagy az ember. Igen, őrmester. Te egy csapásra felismerted magadban, akit nem ismertél addig. Magadat. És akit magadban felismertél, azt nagynak találtad, és többé nem lehetsz az, aki voltál. Ez vagy te, és nem más. Egy pillanat alatt beteljesültél, s a jövendő a te számodra nem újság többé, és nem ismeretlen. Nincs között többé veszendő javakhoz. Kiterjesztetted szárnyaidat, és halálba mégy az egész emberiségért. Te vagy, aki a napfényre törtél föld alatti üregeidből. Te vagy az alvó, a legnagyobb, az ember. Olyan vagy, mint a muzsikus, aki dallamokat teremt, mint a fizikus, aki megismerésre tanít, mint mindazok, akik az utakat építik, melyet szabadulásunkhoz vezetnek. Nyugodt lélekkel kockáztathatod a halált. Mit veszíthetsz? Ha boldog voltál Barcelonában, többé ilyen olcsó boldogsággal be nem éred. Magasabbra tűzted ki a zászlót, elérted azt a szintet, melyen minden örömnek, szerelemnek, szenvedélynek egyetlen közös mértéke van. Ha pedig szenvedtél, ha egyedül voltál, íme a boldogság és a szeretet vár rád.
1: Na most az a szöveg egyértelműen diktatúra és frankó ellenes. Nincs benne ilyen mondat, hogy le frankóval természetesen, de hát egyértelműen köztársaságpárti, és hát nem mondtuk, de ebből ki lehet állni, hogy ő tudósító volt, mint újságíró a spanyol polgárháborúban. Elég hamar megsértődik a politikai dolog miatt, a Vichy kormány felhívására ő jelentkezett. Vagy nem jelentkezett, azt lehet, hogy nem jelentkezett, akartak valamilyen népfrontszerű dolgot csinálni a Péternék. Akkor ő már az Egyesült Államokban, és André Breton, a szintén Egyesült Államokban ugye megtámadta, hogy ez felháborító, hogy ő a Pétern Vichy kormány listáján szerep, és ő nagyon sértett levelet írt, aminek van egyébként irodalmi és politikai értéke, és azt aztán nem küldte el.
4: Ez egy nagyon érdekes levél, tehát van benne egyrészt egyfajta nagyon jó értelemben vett humanizmus is. Tehát Brötont, mint a szürrealizmus pápáját egy kicsit azért is támadja ebben a levélben, hogy nem humanista célokért lép fel valaki ellen, hanem önmagában az ellenkezésért, a szembenállásért, amivel egyébként magát a szürrealizmust is nagyon sokan vádolták.
1: Igen, ez főleg Brötona jellemző volt, hogy a szürrealizmus pápája az ismert kifejezés, hogy állandóan kizárt embereket megparancsolt. Szent-Exupéry tényleg joggal írja, aki részt vesz és harcol a náci Németország ellen, hogy hát uram, hát talán gondoljuk ezt meg, hogy ki beszélhet itt.
3: Ami a nácizmussal szembeni állásfoglalásomat illeti. A háború alatt háromszor hívtak be különféle biztonságot nyújtó helyekre. Például a tájékoztatásügyi minisztériumba. Abból a nyilvánvaló szándékból, hogy megmentsék Becses Irhámot. Én azonban elintéztem, hogy a felderítőkhöz osszanak be. Pedig az egyik behívó egy olyan periódusban érkezett, a német offenzíva alatt, amikor három bevetésre induló felderítőből kettő biztosan nem jött vissza. És én egyáltalán nem bíztam abban, hogy megérem a másnapot. Nem rajtam múlott, hogy szerencsém volt, és most abban a privilégiumban lehet részem, hogy André Breton ítélkezik fölöttem. Kár, hogy még sohasem találta magát szemben a problémával. Vállalni a halált. Rájött volna, hogy az embernek olyankor nem gyűlöletre, hanem odaadásra van szüksége. Az ember nem valami ellen, hanem valamiért hal meg. Maga azonban arra tékozolta életét, hogy mindent leromboljon, amiért az emberek általában a halálba mennek. Nem csak a fegyverkezés ellen harcolt, nem csak az egység és az önfeláldozás szelleme ellen, de a másképpen gondolkodás szabadsága és a másképpen gondolkodókat összekötő testvériség ellen is. Harcolt az általánosan elfogadott morál ellen, a vallás, a haza, a család és az otthon eszméje ellen, és általában minden olyan eszme ellen, amelyet az ember maga alkotott, ami csak is az övé, bármilyen is legyen. Maga fanatikus harcosa minden összetartozás abszolút lerombolásának. Bizonyára náci ellenes, de ugyanolyan jogcímen mondhatja magát keresztény ellenesnek is. És a nácizmus elleni harcában kevésbé volt elszánt, mint a vele még szemben álló utolsó bástyák lerombolásában. Sajnálom, hogy ilyen nekem szokatlan hangon kell beszélnem. Mindig tiszteltem mások gondolatait. Nem adom fel a saját nézőpontomat, de mindig igyekszem megérteni másokét is. Ezt az erőfeszítést mindig meghoztam, akkor is, ha magáról volt szó. És bár ritkán gondolkodtam úgy, mint maga, nem mondhatja, hogy bármikor is elítéltem volna. Mindig igyekeztem meghallani, amit mond. Ha nem ezt tenném, olyan volnék, mint a nácik, akik már eleve tagadják az emberi gondolat jogosságát. A gondolatszabadság, amennyiben intellektuális és szellemi konformizmussal jár együtt, számomra csak kiüresedett formula. Nem érem be André Breton gondolatszabadságával.
4: Egyébként egyértelmű, hogy ő milyen szerepet játszott és ki mellett állt?
1: Azt hiszem egyenes dolog, amíg van francia hadsereg, annak a része és a mellett harcol.
4: Annak ellenére, hogy leszerelik.
1: Leszerelték, és ott igen, hát várták, hogy mi lesz, igen. És aztán el is ment, mint ahogy a Bretoni.
4: Hát rengetegen emigráltak Franciaországból.
1: A francia szellemi élet nagy része. Érdekes, hogy Picasso Párizsban maradt, az szinte véletlenül tudja meg az ember, ez teljesen furcsa. A nagy festők is mind, egyrészt délre mentek. Aztán délről, mikor a Vichy kormány megszállta a déli Franciaországot, és megszüntette ezt az önálló látszat államot, akkor legkésőbb, akkor 42-ben elmentek Amerikában. Nagyon kevesen maradtak egyébként. Párizsban volt, de a Cocteau ott maradt.
4: Például elment Renoir, és igen, például a Renoir villájában írja a Hadirepülő című nagyon elhíresült művét, ami nagyon sokáig tiltott könyv volt.
1: Hát ez nagyon érdekes, mert például a Hadirepülő... Egyrészt tiltott voltam, megszállt Franciaországba, de most arra szeretnék ítélni, csak a dátumozáson láttam francia kiadásban, hogy 42-ben megjelent Franciaországba. Ha nem tévedek, ott egy zsidó pilótatársáról ír, akit a legnagyszerűbb pilótának, legnagyszerűbb bajtársának nevez. Mondtam, hogy furcsa, hogy megjelent 42-ben Párizsba is a könyv, de aztán betiltották emiatt.

0: Párizs 1925 vagy 1926. Mamácskám. Mama, azt várom a nőktől, hogy lecsitítsák ezt a belső nyugtalanságomat. Azért van rájuk akkora szükség. A mama nem tudja, milyen nehézkesek vagyunk, hogy fölöslegesnek érezzük az ifjúságunkat. Nem tudhatja, mit adhat egy nő, mit képes adni. Nagyon egyedül vagyok itt a szobában. Ne higgye, mama, hogy legyőzhetetlenül törtek rám a sötét gondolatok. Mindig így megy, amikor kinyitom az ajtót, ledobom a kalapom. Érzem, hogy véget ért a nap, és elfolyt az ujjaim között. Ha minden nap írnék, boldog lennék, mert megmaradna a napokból valami. Nagyon meglep, ha azt hallom, milyen fiatal vagy. Mert arra lenne leginkább szükségem, hogy fiatal legyek. De nem szeretem azokat, akik tapicskolnak a boldogságba, mint es, és már nem tartanak sehová. Nyughatatlannak kell megmaradnunk, hogy megfigyelhessük a környező világot. Ezen kívül félek a házasságtól. A nőtől függ. Mégis csábító visszamenni a tömegbe, de a nő eltűnik, ráadásul akire szükségem lenne, az meg 20 nőből tevődik össze. Sokra vágyom, hogy ne kezdjek fuldokolni tüstént. Dermesztő a hideg odakünn. Még a kirakatok fénye is metsző. Forrón ölelem. Nem fújok egy szájból hideget és meleget, de azért megállhatna. Antoine.
1: Három nő, aki nagyon fontos volt az életében. A nőkkel való kapcsolatai alapvetően nem sikerültek.
2: Volt egy olyan barátnője, az Ismeretlen Hölgy néven írt hozzá leveleket. Na most én valahol azt olvastam, hogy képzelt személy. Ha képzelt személy, akkor Mikes Kelemen-szerű, de nem édes néném, hanem
1: édes szerelmem.
2: Ismeretlen Hölgyként nevező. Volt a felesége, aki egy argentin újságíró özvegy, akit Argentina vett, ez a Consuelo, és aki maga is írónő, Louise de Villemorin, szintén grófnő származású, akinek ön a filmhez is köze van, mert a Louis Malle első filmjét, ami egy klasszikus francia regényből készült, ezt a Louise de Villemorin írta. Ezen kívül egy Pálfi gróf nevű magyar grófnak is szeretője volt.
1: Vagy Eszterházinak is. És pont 40 és 44 között van ő Magyarországon, pont akkor, amikor Exupéry az amerikai emigrációban él.
2: Teljesen jól mondta, hogy valahogy a nőkkel hiába volt ilyen sármos, és nem csak csapodra, mert sármos és hódító, nem tudom micsoda, vagy mégse sikerültek az ő, és például van ez olyan levele, hogy 3 év szabadságot kér a feleségétől, és elmegy föl a repülőbe. Vagy repülőbe.
1: Mondom, hogy ez neki szabadságot jelentett.
2: A nyilvánvaló menekülés, hát ha valaki már a feleségétől inkább elmegy és hadirepülő, ahol lőnek rá, hát az egész szép megnyilvánulása. Menekülő hős, bár ki tudja, ami mély lélektápa, minden hős menekül.
3: Haragja egyszeriben kihamvad, mint egy gyilkosság után. Ahogy kimondta, maga is elképed. Genevieve falfehéren lép egyet az ajtó felé. A férfi előtt nem kétséges, milyen képet visz magával róla. Holott egyebet sem akart, mint a nemesség színében tetszelegni. És most szeretné mindenáron eltörni ezt a képet. Szeretné helyrehozni. Szeretne erőnek erejével egy szelidebbet kényszeríteni az asszony lelkébe. Hangja váratlanul megtörik, úgy mondja: bocsáss meg, gyere vissza, őrült voltam. Az asszony félig visszafordul, keze a kilincsen. A férfinek olybá tűnik, mint egy megriadt vad. Legkisebb mozdulatára is kész elmenekülni. Így hát nem mozdul. Gyere ide, beszélnem kell veled. Nehéz dolog. Az asszony csak áll. De hát mitől fél? A férfit már bosszantja ez az oktalan félelem. Ki akarja jelenteni neki, hogy őrült volt, kegyetlen, igazságtalan, és kettőjük közül az igaz ember Genevieve, egyedül csak Genevieve. De ehhez az kell, hogy az asszony előbb közeledjék hozzá, mutasson bizalmat, szolgáltassa ki magát. Akkor aztán majd megalázkodik előtte. És akkor Genevieve is megérti. De nem lenyomja már is a kilincset? Erlin feléje nyúl, és durván elkapja a csuklóját. Az asszony lesújtó megvetéssel méri végig. A férfi megköti magát. Most, ha törik, ha szakad, le kell igázni az asszonyt. Meg kell neki mutatni az erejét. Azt kell mondania. Látod? Nyitva a kezem. Húzta az asszonyt. Törékeny karjánál fogva előbb szeliden, aztán gorombán. Genevieve fölemelte a kezét, hogy pofonüsse, de a férfi ártalmatlanná tette. És most már fájt neki. És a férfi érezte, hogy fájdalmat okoz neki. A gyerekekre gondolt, akik megfogják a vadmacskát, és majdnem megfojtják, hogy megszelidítsék, erőszakkal is megsimogathassák. Hogy jók lehessenek hozzá. Mélyet lélegzett. Mindennek vége. Fájdalmat okoztam neki. Egy pillanatig eszelős vágyat érzett megsemmisíteni Genevieve-vel együtt a képet, melyet önmagáról formált, és amely őt magát is megijesztette. Végre meglazult ujjainak szorítása, és közben különös tehetetlenséget és ürességet érzett. Az asszony sietség nélkül lépett odébb, mintha a férfi most már valóban nem volna félelmetes, és mintha most már nem is árthatna neki többé. Megszűnt létezni.
2: Van egy dokumentum jelleg a művenek, azok nagyon jók szerintem, ahol elmondja, hogy mi történt vele. Egy pilóta szemével, aki még írni is tud, sőt, nagyon jó író, kapjuk meg egy igazi interkontinentális vagy egy amerikai országok közti repülés történetét, minden másodpercét, a legjobb színvonalát ott éri el.
3: Agadir változatlanul néma. Figyeljük, lessük a hangját. Ha más állomással beszél, belebeszélünk. Leülök. Hogy csináljak valamit, felveszem az egyik hallgatót. Egyszerűen egy zsivajgó madárház kellős közepébe pottyanok. Hosszú jelzések, rövid jelzések, trillák, sebesen. Nem igen értem ezt a nyelvet. De lám, mennyi hang az égen, melyet kihaltnak hittem. Három állomás beszél. Az egyik elhallgat. Egy másik rákezdi. Ott? Bordó az önműködőn. Éles, gyors, messzi futam. Majd egy megfontoltabb, lassúbb hang. És ott? Dakar. Komor hangszín. A hang elhallgat. Újra kezdi. Megint elhallgat. Megint újra kezdi. Barcelona hívja Londont, és London nem felel. Valahol messze, nagyon messze, Assisi mesél valamit. Halkan, hangfogósan. Milyen csodálatos találkozó a Szaharában. Egybegyűlve egész Európa madárhangú fővárosaival, ahogy kicserélik titkaikat. A rádiós szemét meg egyre az órára függeszti, nem tudom miért, és folytatja hívásait. Hallotta? Nem. De Casablancával beszél, majd megtudjuk. Angyalok titkait lessük ki orvul. A ceruza tétovázik. Lecsap. Betűt rajzol. Egyet, még tizet sebesen. Szavak formálódnak, mintha kivirágzanának. Tudósítás Casablancának. Gazember. Tenerife elnyomja Agadirt. Bömbölő hangja betölti a hallgatót, de egyszerre megszakad. Kezdett 6:30-kor. Tovább indult. Tenerife megint közbeokvetetlenkedik. De én már eleget tudok. 6:30-kor a postagép visszatért Agadirba. Köd? Motorhiba? És nem indul tovább. Csak 7:00. Nincs késése. Köszönöm. Meddig élhetek még? 10 másodpercig? 20 másodpercig? Most már szakadatlanul rázkódtatnak a dörrenések. A közeliek olyan hatással vannak a gépre, mint mikor sziklák omlanak egy kordéba. Csak nem zenei hangon zeng meg belé a repülőgép valami furcsa sóhajjal, hanem ezek csak elvétett lövések. Van aztán olyan is, mint a villámcsapás. Minél közelebb van, annál inkább leegyszerűsödik. Némelyik megrázkódtatás elemi erejű. Ilyenkor a szétcsattanó lövedék belénk is vágja a szilánkjait. A nagy ragadozó nem löki fel az ökröt, mikor meg akarja ölni. Függőlegesen pontosan mélyezti bele a karmait. Hatalmába keríti az ökröt. A célba találó lövedékek is olyan simán ékelődnek bele a gépbe, mintha izomba. Mostanában, mikor külföldön keveslik áldozatunkat, eltűnődöm, elnézve útnak induló és elpusztuló repülőinket. Mi át az, aminek odaadjuk magunkat? Van-e még, akinek a nevében cselekszünk? Mert meghalunk. Mert 150 000 francia már meghalt 2 hét óta. Még csak nem is valami különösen erős ellenállásra utalnak ezek a halottak. Én nem is hirdetek különösen erős ellenállást, az lehetetlen. De egy-egy maroknyi gyalogos lemészároltatja magát egy védhetetlen majorban. De a repülőosztályok úgy olvadnak el, mint viasz a tűzben. Mi is, a 2/33-as osztály tagjai. Miért vállaljuk még mindig a halált? A világ megbecsüléséért? De hiszen a megbecsülés feltételez egy ítélkező személyt. Van-e köztünk olyan, aki bárki teremtett lénynek megadná az ítélkezés jogát? Annak az ügynek a nevében harcolunk, amit mi közös ügynek tartunk. A szabadság forog kockán, nem csak franciaországé.
1: Annak mi lehet az oka, hogy magyar nyelvterületen a kis herceg híresült el, és tulajdonképpen azért mindenhol a kis herceg híresült el. Mert szittuk mi, hogy erkölcstan, tanmese a szeretetről, mégis mindenhol a bestsellere. A gyerekek és felnőttek
2: van,
1: között
2: egy nagyon jól el, majd, hogy nem szavalható, franciaországban Gérard Philippe mondta el lemezen.
4: J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
5: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
4: Hein?
5: Dessine-moi un mouton.
4: J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Il ne semblait ni égaré, ni mort de faim, ni mort de fatigue, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 miles de toute région habitée. Mais qu'est-ce que tu fais là?
5: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
4: Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, je sortis de ma poche une feuille de papier, un stylographe, et je dessinai. Il regarda attentivement.
5: Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre.

100 éve született Antoine de Saint-Exupéry. Műveiből Rónai György, Pór Judit, Lóránt Zsuzsa és Bíró Zsuzsa fordításában, Serez Zoltán, Hirtling István és Gerhard Philipp előadásában hallhattak részleteket. Zenei munkatárs Gebauer Mária, szerkesztő Pál Melinda, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette 2000-ben, és legutóbb ugyanabban az évben, június 29-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
2: Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
1: Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Tíz óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. 12 meghaltak és 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán. A jármű letért az útról, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztesnél. A Szerbiából Lengyelországba tartó turistabuszon 59-en utaztak. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el a helyszínen. Majd a Miskolc debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Tömeges ukrán drón támadás érte Oroszországot éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek. Lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében 3 ember vesztette életét. 3 moszkvai repülőtér forgalmát az éjszaka átmenetileg felfüggesztették. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Az ország középső részén fekvő Krivij Rih ipari várost is légi csapás érte, ott egy ember meghalt, 6 megsebesültek. Románia légterébe behatoló drónt lőtt le hajnalban egy spanyol harci repülőgép, közölte a román védelmi miniszter. A Moldávia felől érkező pilóta nélküli eszközt egy NATO küldetésben résztvevő F-18-as vadászgép semmisítette meg. A roncsok az ukrán határ közelében Galaci térségének egy lakatlan területére zuhantak. Műszaki hiba miatt visszafordult a Vietnam Airlines Münchenből Hanoiba tartó járata. A Boeing 787-es felszállás közben túlfutott a kifutópályán, több mint 2 órán át körözött, hogy elégesse az üzemanyag egy részét, majd biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gép a landolás után nem tudott legurulni a kifutópályáról, ezért azt átmenetileg lezárták. Spanyolországban 2 ember halt meg, 2 csecsemő megsérült a heves viharok okozta áradásokban, földcsuszamlásokban. Az ország északnyugati részén a hegyekből lezúduló kő, sár és iszap áradat több településen is károkat okozott. Továbbra is erdő tűz pusztít a görögországi Szkírosz szigetén, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint jelenleg lakott terület nincs közvetlen veszélyben. Itthon folytatódik a kánikula. Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati, északnyugati határvidéken zápor, zivatar előfordulhat. A déli szél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, este 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Híradással 11 órakor jelentkezünk legközelebb. 10 óra múlt 4 perccel. Kedves hallgatóink, görög-katolikus szent liturgiát közvetítünk Mária Pócsról.
5: Adj áldást, Uram!
6: Köszöntjük hallgatóinkat Mária Pócsról, hazánk nemzeti kegyhelyéről, ahonnan Nagy Boldogasszony búcsújának ünnepi liturgiáját közvetítjük. A kegytemplom előtti téren nagyszámú zarándok jelenlétében a szent liturgiát Kocsis Fülöp érsek metropolita vezeti, Orosz Atanáz és Szocska Ábel püspök társaival. Koncelebrálnak a metropólia papjai és diakónusai. A homíliát Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mondja.
7: Nagy véget mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel.

Istenkért, Isten szerető Fülöp metropolitánkért, Atanász Ábel és János püspökeinkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörög.

0: Bőségért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Uram,
0: a hajózókért, utazókért, betegségért,

Megáldotta dicső királynénkat, az Isten szülője és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást, egész életünket, Krisztus Istenünk.

0: szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk.
1: Tiéd a hatalom, tiéd az ország, az erő és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökké.

0: és hely által adjon neked öröm hirdetőnek nagy erejű szót az ő kedves fia, Krisztus Jézus evangéliumának hirdetésére.
1: Amen. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a szent evangéliumot.

jött az egyik faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi. Megálltak távol és hangosan mondták, Jézus Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, ezt mondta nekik, menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. Történt pedig, hogy amíg mentek, megtisztultak. Az egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszament, hangosan dicsőítette az Istent, és arcra borult az ő lábainál, hálát adva neki. Ez pedig szamáriai volt. Erre Jézus azt mondta, nem de 10 tisztultak meg, hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy dicsőítette.

Egyszer csak megállt, és így szólt: Uram, nem törődsz-e vele, hogy húgom, egyedül hagy engem szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az úr azonban így válaszolt neki:

Történt, hogy miközben ezeket mondta, egy asszony a tömegből felkiáltott. Boldog a méh, amely hordozott, és boldogok az emlők, amelyek tápláltak. Ő pedig ezt mondta, hát

0: Műsorban szeretett zarándok testvéreim, nagy szeretettel köszöntöm mindjárt nevében Székely János püspökatyát, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökét, aki vállalta, hogy eljön ide hozzánk Máriapócsra, együtt imádkozik velünk és tanít bennünket. Egyszer, mint a Kossuth Rádión keresztül nagyon-nagyon sokan bekapcsolódnak ebbe a gyönyörű imádságba és hallgatják János atya szavait. Ma reggel hallottuk azt a nagyon szomorú hírt, hogy Mezőköves határában egy súlyos baleset történt. Lengyel zarándokok autóbusza súlyos balesetet szenvedett, 12 ember meg is halt, sok sebesült van. Imádkozunk őértük, kérem a kedves híveket, és a rádión keresztül sok más magyar honfitársamat, akik bekapcsolnak ebbe az imádságba, hogy imádkozunk őértük is. Imádkozzunk magyar nemzetünk megújulásáért. János atya, köszönjük, hogy eljöttél, hallgatunk téged.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves érsekatya, püspökatyák, paptestvérek, kedves zarándokok! Nagy öröm látni ezt a sok-sok zarándokot, a ragyogó arcokat, zengő éneket. Öröm látni ezt az eleven, élettel teli görög-katolikus egyházat, annak sok értékét és kincsét, amelyet hoztok ide a szűzanya elé, az Úristen elé. A szép és népes családjaitokat, az ősi keleti liturgia szeretetét, szépségét, annak a 300 fiatalnak lelkesedését, őszinte hitét, akik 5 napon át gyalogosan jöttek el ide Máriapócsra. Azoknak az áldozatát, akik megtartották a szokásos ünnep előtti böjtöt. Hozzátok ide a nagy boldogasszony elé a szeretet sok-sok cselekedetét, amit a görögkatolikus egyház tesz napról napra, a legszegényebbek felé, tanodákat, iskoláitokat, a Damján tábort. Hozzátok ezt a hiteles, élettel, imádsággal, szeretettel teli egyházat ajándékul a szűzanyának, a mennyei atyának, és ajándékul a világnak. Kedves zarándokok, mi ennek a mai ünnepnek az üzenete, örömhíre a számunkra? Talán így is megfogalmazhatjuk, nyisd ki a szívedet, az életedet az ég felé, Isten felé, ahogyan a szűzanya tette, az ő hatalmas igennyével. És akkor te is megtapasztalod azt a boldogságot, amely ajándékul osztályrésze lett a boldog asszonynak. Nyisd meg az életedet az ég felé. Nincs más teljesség, ami az emberi szívet egészen be tudná tölteni, csak a föntről jövő isteni béke. A földi dolgok sebzettek és végesek. Az emberi szívet, a családjainkat, a társadalmat egészen betölteni, a helyes útra rásegíteni, csak a teremtő Isten tudja. Ha szeretnénk boldog emberi életet, boldog családokat, boldog társadalmat, olyasfajta életet, amely osztályrésze lett a boldog asszonynak, akkor ki kell nyitni az életünket, családjainkat, társadalmunkat az ég felé. A szűzanya egész élete egy hatalmas igen volt Istennek. Isten nem erőszakkal lépett a világba. Várta, hogy lesz valaki, aki egész szívével befogadja őt. Igent mond neki. Ő végtelenül tiszteli az emberi szabadságot. Szent Bernát így mondja, az Úristen évszázadokon át kopogtatott az emberiség ajtaján, hogy lesz-e valaki, aki egész lényével egy hatalmas igent mond neki, kinyitja a szívét, az életét, az emberi történelmet az Isten felé. Évszázadokon át várt Mária igenyére. A szűzanya igenje a szeplőtelen fogantatás kegyelmének is az ajándéka, de ezzel a kegyelemmel ő a szabad akaratával egy életen át, nagy szívvel, nagy hittel, hősiesen, a kereszt alatt is, egy élet odaadott hűségével együtt működött. Ha a modern ember bezárja az életét az ég felé, azt mondja, Isten törvénye nekem akadály, a szabadságomban korlátoz, Isten nem kell, akkor elveszítjük azt az egyetlen igazi teljességet, ami az embert, a családot, a társadalmat valóban boldoggá és teljessé teheti. Akkor a társadalmaink lassan összeomlanak. Egy híres filozófus, Martin Buber mondta, egy kultúra addig él, amíg táplálkozni tud abból az éltető forrásból, amelyből valaha megszületett. Az európai kultúránkat mindenek előtt a kereszténység tette termékenyé. Az a meggyőződés, hogy az ember nem egyszerűen egy okos állat, hanem a Teremtő Isten végtelenül szeretett gyermeke, remek műve. Az a meggyőződés, hogy az erkölcsi törvény jó, nem akadály. A boldogulás egyetlen hiteles útját mutatja. Az a meggyőződés, hogy van bűnbocsánat és megváltás, van örök élet. A kereszténység tette igazán szép és gazdaggá az európai kultúrát. Addig van jövőnk, amíg ebből a forrásból meríteni tudunk. Ahogyan Izajás próféta mondta, ha nem hisztek, nem maradhattok meg. Ha Európa eldobja ősei hitét, akkor ennek a kultúrának vége. Addig van jövőnk, amíg ebből az éltető forrásból meríteni tudunk. Egy ateista gondolkodó, Bertrand Russell mondta azt, mindaz, amit az ember alkot, utak, műalkotások, épületek, nem más, mint egyfajta szennyeződés, amit az ember nevű féreg a föld felszínére termel, és amit majd az idő vasfoga menthetetlenül, nyomtalanul lemar a föld felszínéről. Ez az a radikális pesszimizmus, mondja ő, amire minden emberi alkotást építeni kell. Nem gondolom, hogy ilyesfajta életszemléletre, igazán emberhez méltó, és valóban boldog életet, jövőt építeni lehetne. Egy pogány sírfelirat így hangzik, a semmiből a semmibe, milyen hamar visszahullunk. Ha az ember ezt gondolja, hogy a létének különösebb oka nincs, a világnak igazi, létrehozó oka, forrása, teremtője nem létezik, és a létünknek igazi célja sincs. A halálunk után mindaz, amit nagy szeretettel, sok áldozattal fölépítettünk, az életünk háza, emlékeink, élményeink, kapcsolataink, mind megy a süllyesztőbe, a semmibe. Ha ezt gondolja az ember, hogy a semmiből a semmibe tart az élete, akkor az egész élete válik értelmetlenné, abszurdá, reménytelenné. Ha szeretnénk boldog életet, csillogó szemű embereket, reményteli családokat, hogy ki kell nyitnunk az életünket az ég felé, a boldogasszony példájára. Mit is jelent konkrétan igent mondani Istenre, kinyitni az életet az ég felé. Jelenti azt, hogy kiki igent mond a maga élethivatására. És ebben az igenben hűségesen kitart. Ezzel egyé válik, ahogyan tette a szűzanya, aki egész önmagát a megtestesülés és a megváltás művének a szolgálatába állította. Ezzel a küldetéssel egészen egyé lett. Ennek a szent titoknak lett a temploma, égő csipkebokra. Jelenti ez azt, hogy aki Istennek szentelt életre kapott meghívást, az jókedvű adakozóként nap mint nap az életét tegye föl az oltárra. Ne vonogassa vissza azt, amit valaha Istennek odaígért. Aki pedig a házasság szent hivatását kapta, az éjjel a házastársi igenben soha ne vonogassa vissza. Az az igen zengje végig az életét. Olvastam egy asszonynak a tanúságtételét, aki leírta, két gyönyörű lányuk volt, körülbelül 20 éve voltak házasok, amikor rádöbbent, hogy férjének van valakie. Az asszony összeomlott. Azt érezte, ami a legszentebb, a legdrágább volt az életében, azt taposták meg, azt tépték darabokra. Napokig vívódott, töprengett, mit is mondjon a férjének. És végül, amikor a férje elé állt, maga is meglepődött, teljesen mást mondott, mint amit eltervezett. Azt mondta neki, tudom, hogy én sem voltam mindig tökéletes feleség. Igen gyakran mindennek úgy kellett történnie, ahogy én akartam. Nagyon gyakran nem tudtam neked megadni, amire pedig szükséged lett volna. Bocsáss meg, és kezdjünk újra. Próbáljuk meg újra. A férfi megdöbbent, erre nem számított, de két héttel később otthagyta családját, feleségét, gyermekeit. Az asszony azt érezte, hogy belehal a fájdalomba. Imádkozott, zarándoklatokra ment, lassan kezdte föladni a reményt, amikor egyik nap csöngött a telefon. Férje volt az. Azt mondta neki, képzeld, tegnap bementem egy üres templomba. Több mint egy órán át ültem ott. És akkor egészen más szemmel láttam az egész életünket. Ha hazajönnék, visszafogadnál. Az asszony gondolkodás nélkül igent mondott. Nem volt könnyű az újrakezdésük. Szinte a nulláról kellett mindent újra fölépíteni. De a férfi őszinte döntése a felesége és a gyermekei mellett, és az asszony föltételek nélküli megbocsátása olyan szikla volt, amire tudtak építeni. Egy-két hónap után ebbe a családba visszatért az öröm, a derű, a mosoly. Egy fél év után pedig a feleség döbbenettel vette észre, hogy újra áldott állapotban van. Hogy később kiderült, egy kisfiút várt a két gyönyörű lánya után. Úgy érezte, ez Isten ráadás ajándéka az ő hűségéért, nagy lelkűségéért. A házastársi szeretet lényege szerint föltételek nélküli. Olyan, mint a szülő szeretete a gyermek iránt. Föltétel nélküli. Kedves zarándokok, most nagy boldogasszony ünnepén újítsd meg a lelked mélyén ezt a föltételek nélküli igent. A házastársadra, családodra, annak minden súlyával, terhével, örömével és nehézségével. Igent mondani Istennek a szűzanyával együtt jelenti azt is, hogy igent mondunk az élet ajándékára. ahogy a szűzanya életében is az igen, gyümölcs, oltó igen volt, termékenyé, tevő igen. Ha egy társadalom úgy dönt, hogy az emberi élet, az élet egy bizonyos szakaszában, a fogantatástól a harmadik hónap végéig, akár el is vehető. Ott a gyermekek akár kiszelektálhatóak, a felnőttek akarata szerint, akkor az egész társadalom változik meg gyökeresen. Akkor a végtelen és sérthetetlen emberi méltóság vészel, illetőleg sebződik meg. Ha csak annak van joga az élethez, aki ezen a három hónapos halálzónán átjutott, akiről valaki azt döntötte, hogy neki szabad élnie, akkor a végtelen, sérthetetlen emberi méltóságunk vész el, illetőleg sebződik meg. Egy dankoros felnőtt mondta el azt, hogy valahányszor egy dankoros csecsemőt elvetetnek. Ő mindig azt érzi, az ő életére is nemet mondtak. Az ő emberi méltóságát is megkérdőjelezték. Azt üzenik neki, hogy neki sem lett volna szabad megszületnie. Fölöslegesen él. Ő csak egy teher. Kittan tanítottam kisgyerekeknek. És eljutottunk az ötödik parancsig. És úgy éreztem, nem hallgathatok,

talán erős volt ezt elmondani 9-10 éves gyerekeknek. Eltelt vagy 10-12 év, csöngött a telefon, egyik lány hívott ebből az osztályból, és azt mondta, atya, nagy baj van, babát várok. És a fiú, akitől van, teljesen komolytalan, hogy meghallotta, hogy gyermeket várok, kiabált velem, és ott hagyott. Rettegtem, mi lesz a következő mondat. De a lány így folytatta, atya, én ott voltam azon a hittanórán. És akkor 9-10 évesen elhatároztam, hogy ha Isten valaha is kicsi gyermeket ad a kezembe, kicsi életet bíz rám, soha orvosok kései alá adni nem fogom. Világra hozom, szeretni fogom, akármi is történik. Gyere majd el, kereszteld meg. Nagyon örültem, meg is tartottuk a keresztelőt. A gyermek apja el se jött a keresztelésre. Aztán eltelt körülbelül 2 év. Újra csöngött a telefon, a lány volt az. Azt mondta, atya, képzeld el, a fiú, akitől van a kislányom. Egy évvel ezelőtt eljött újra. Könnyek között bocsánatot kért. Elkezdte látogatni a kislányát. Aztán elkezdett udvarolni. Fél évvel ezelőtt megkérte a kezemet. Gyere majd el, tartsd meg az esküvőt. Így is lett. Megtartottuk az esküvőt. Azóta ennek a családnak 3 gyönyörű kislánya van. És az édesanyja szeme csillog. Talán azért is, mert akkor azt a rettenetes döntést nem hozta meg. Ha szeretnénk olyan társadalmat, ahol az emberek szeme csillog, ahol van igazi boldogság, ha szeretnénk az élet kultúráját építeni, és nem a halálét, akkor tisztelnünk kell az élet szentségét a fogantatástól a természetes halálig. Igent mondani Istennek a szűzanyával együtt jelenti azt is, hogy igent mondok az ő törvényére, igazságára, amely nem gúzsba köt, hanem fölszabadít. Az igazi szabadság nem a valóságtól független önkény. A valóság nem ellenségünk. Az igazi szabadság nem az, hogy bármi, ami éppen egy embernek eszébe jut, függetlenül a többi embertől, függetlenül azoktól a kötelékektől, amelyekkel a szeretet őt összefűzi házastársával, gyermekeivel, családjával, a tágabb közösséggel, függetlenül az objektív külvilágtól, az abba beleírt gyönyörű isteni rendtől. Ő a szabadság nevében akármit, ami hirtelen eszébe jut, megtesz. Az igazi szabadság nem ez. Jézus azt mondja, az igazság szabaddá tesz benneteket. A világba bele van írva egy gyönyörű isteni rend. A sejtjeinkbe, kromoszómáinkba, az atomokba, a galaxisokba, a lelkünkbe. Ennek a mentén tud az emberi élet kibontakozni. Aztán igent mondani a szűzanyával együtt jelenti azt is, hogy megnyitjuk a családjainkat az ég felé. Milyen szép volna, ha minden este a keresztény családoknak a háztetői kinyílnának az ég felé, és beengednék szülők s gyermekek Isten fényét és békéjét. Gyerekkoromnak az egyik leggyönyörűbb emlékei az adventi esti hosszú közös imák és éneklések. Azt éreztem ilyenkor, hogy egy titokzatos kéz emeli az ég felé a családunkat, szüleimet, a 3 testvéremet. Hatalmas békesség, egészen különleges kegyelem, szépség, öröm szállt ilyenkor a szívünkbe, a családunkba. Igent mondani Istennek jelenti azt is, hogy beengedjük őt az iskoláinkba,

Márton Áron püspök mondta, hogy ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha nem nyitjuk a gyerekek lelkét az ég felé, ha nem értik azt meg, hogy honnan vagyok, s miért vagyok, ha csak matematikát, meg angolt, meg komputer tanítunk, de nem tanítunk emberséget és reményt. Ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz, ha bedeszkázzuk a gyerekek fölött az eget, ha nem tanítjuk meg látni őket, az életük igazi távlatát, akkor nem fogunk tudni csillogó szemű fiatalokat nevelni. És végül igent mondani a szűzanyával együtt, azt is jelenti, hogy beengedjük Istent a társadalmunkba. Beengedjük az ő gyönyörű törvényét, a szeretett törvényt a társadalmunkba. Boldog és egészséges társadalmat gyűlöletre, bosszúállásra nem lehet fölépíteni. Boldog és egészséges társadalmat csak igazságra, jogrendre, szeretetre, szolidaritásra lehet fölépíteni. Ha szeretnénk egy valóban boldog társadalmat, akkor be kell engednünk Isten fényét a világunkba, a kultúrába, az egyetemekre, a közéletbe, a művészetekbe. Ki kell nyitnunk az ablakokat az ég felé. Kedves zarándokok, nagy boldogasszony ünnepén lépjünk a szűzanya nyomába. Nyissuk meg az életünket, családjainkat, társadalmunkat az ég felé. És akkor meg fogjuk tapasztalni azt a boldogságot, amelyről Szent Erzsébet, amikor a szűzanyával találkozott, így vallott: boldog vagy, aki hittél mindannak beteljesedésében, amit az Úr mondott neked. És azt a boldogságot, amelyről maga a szűzanya vallott a gyönyörű hálaadó énekében: lám, mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék. Amen.

megyünk, még szentséges főpásztorunkért, Leó római pápáért, Isten szerető Fülöp metropolitánkért, Atanász Ábel és János püspökeinkért, lelki atyáinkért, Krisztusban mind.

A villámokat esővé teszed, parancsolt, hogy bocsássanak csendes esőt a földre, és termékenyítő harmatot. Könnyek között kérünk téged, jóságos, gyorsan

0: és esőt készítesz a földnek, áldásod bőségével öntözd meg.
1: Kedves hallgatóink, görög katolikus szent liturgiát közvetítettünk Mária Pócsról. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Technikai munkatárs volt Gajárszky Zsolt, Sulyog Bálint, Járic István, Karaj Aladár, a felelős szerkesztő Kondás Sándor.

0: Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Tizenegy óra, köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Feltehetően elaludt annak a lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en haltak meg, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 embert szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos, és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az államfő jogkörei gyakorló házelnök, Orbán Anita külügyminiszter, Károly Navrotki lengyel államfő és Radoszláv Sikorszki lengyel külügyminiszter. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője Facebook oldalán. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. Kiterjedt légicsapásokat hajtott végre Izrael éjszaka Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah tegnapi drón támadására, amelyben 3 izraeli katona megsebesült. A zsidó állam hadserege közölte, a válaszcsapások egyik célpontja a síita terrorszervezet egyik magasrangú parancsnoka volt, akit megöltek. A hétvégi izraeli támadásokban összesen 11-en haltak meg. Libanon szerint Izrael megsértette a júniusban kötött tűzszüneti megállapodást, míg a zsidó állam vezetés azt állítja, a Hezbollah támadása jelentette a tűzszünet megsértését. Románia megvédi a légterét, szövetségesei pedig mellette állnak, hangsúlyozta a bukaresti védelmi miniszter, miután hajnalban egy NATO küldetésben résztvevő F-18-as spanyol vadászgép lelőtt egy Románia légterébe behatoló drónt. A pilóta nélküli szerkezet Moldávia felől érkezett, a roncsok az ukrán határ közelében lakatlan területre zuhantak. Az elmúlt időszakban a román hatóságok egyre gyakrabban észlelnek légtérsértő drónokat. Május végén egy robbanó töltettel felszerelt eszköz egy galaci panelházra zuhant, többen megsebesültek. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra. A felhívás célja, hogy támogassa a honvédség utánpótlását. A szakképzésben tanulók 160 ezer forint, míg az egyetemisták 270 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak, de azok, akik tartalékos szolgálatot is vállalnak, ennél magasabb összegre számíthatnak. Pályázni szeptember 30-áig lehet. Részletek a kormány honlapján olvashatók. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye is bekerüljön a közös gondolkodásba. Folytatódik a kánikula. Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszcél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Délben jelentkezünk híradással legközelebb, 11 óra 4 perc.
2: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Te van! Szia! Itt a Kölyök Rádió!
4: Hát, ha most ezzel eltalálom politikát, akkor legurulám oda a kupája, igaz? Na, szóval, patikát csak az a fontos, amit tudunk, mikora, már itt van, hol? Szóval, szabad, ha kidugja a kupáját.
5: Jól van, eltaláltam.
4: Hát az a jó. Na látjátok, mondtam nektek, elhúzom az orral. Lesa!
5: Jó van, sikerült. Na,
4: így kell lesz csinálni. Hát így nem.
6: Sziasztok, Mészáros Miklós vagyok, aki a mai Kölyök Rádióban az igaz történetekben mesél, Kemény Henrik bábművész. Az interjút Barány Zsuzsival készítettük.
7: Hogy kezdődött? Hát mi tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a bábszínpadon születtünk. Még iskolában még nem jártunk, de a papa keze alá kellett adni a kellékeket. Játék helyett nekünk a színpadon volt a helyünk, és mindent készhez adtuk a papának. Persze nekünk az is játék volt, mert amilyen kelléket éppen készhez kellett adni, mi abból is játszottunk. Úgyhogy a papa néha bizony, ami éppen a keze ügyében volt, ahol egy kicsit oldalba billentett, hogy észre térjünk, mert hát szólni nem szólhatott, ugye, mert akkor a közönség meghallja. De hát ez a figyelmeztetés nekünk éppen elég volt. Édesapám a nagyapától örökölte át a színpadot, a színházat, és úgyhogy hát családunkban most már több mint 100 éve, hogy bábjátékkal foglalkozunk.
8: Mi is mennyit változott azóta?
7: Annyiban változott, hogy bővült. Mert ezek a régi vásári bábjátékok annak idején maximum 20 perces előadások voltak, de inkább rövidebb volt, mert a vásárokra járó közönség az vásárolni járt oda, ugye, nem pedig előadásokat nézni, és nem beszélve arról, hogy hát az a kis tömeg, amelyik hát azt a kis paravánt ugye körülvehette, hát oda nem sok ember fért oda. És ha minél több előadást kellett a nagyapáéknak tartani, ahhoz, hogy utána lehessen menni tányérozni vagy kalapozni. Hát abban az időben ugye ezek a dolgok még így mentek. De aztán amikor bekerültek ezek a játékok a színpadra, előadásra, hát én 5 évvel ezelőtt például, amikor a Kolibri Színházba elkezdtem ezeket az előadásokat sorozatba játszani, akkor ki kellett bővíteni, hát ugye a színházi közönség kényelmes székekbe ül, 5-10 perces előadásokra, hát arra be se ültek volna. És hát én játékokkal és szöveggel együtt kitöltöttem, hát így most lehetett hallani. Ez is több volt, mint egy fél óra, és itt is, hogy reagál a közönség. Hát a színházban, a nézőtéren ugyanígy reagálnak a gyerekek, különösen akkor, amikor csak gyerekek vannak a nézőtéren.
8: Mindig ugyanúgy reagálnak?
7: A gyerekek?
8: Hát nincs olyan, hogy mást mondanak, mint amit kéne, vagy amit ki lehetne számítani?
7: Erre oda kell figyelni. Tulajdonképpen ezeknek a játékoknak ez az alapja. A közönségre oda kell figyelni, és a közönség reagálására viszont reagálni, és úgy alájuk adni a szöveget, hogy arra legyen kénytelen válaszolni. Hát szóval ezek már ilyen színházi fogások.
9: De nem volt ilyen, mint amit a Zsuzsi kérdez, hogy valami egészen váratlan kiabálnak be a gyerekek?
7: Dehogy nem. Na, de hát ha már így rákérdeztetek, akkor elmondom, hogy. Mondhatom úgy, ahogy történt magyarul? Hát legfeljebb kivágjátok. Mert hát olyan szöveg volt. De gyerekek mondták. Hát a bábszínházzal jártuk annak idején 25 éve, 30 évvel ezelőtt vidéket. Én kezdtem el a bábszínházzal járni az országot. Megcsináltuk az első kis utazó paravát, és hát akkor éppen a Piroska és a Farkas és a 3 kis malacot játszottuk. A társulat. A Farkas, amikor űzi a malacot, ugye, kergeti a malacot, akkor azt kiabál, ha megfoglak, bekaplak, megfoglak, bekaplak. És éppen egy istálóba játszottunk, és hát az istáló, ugye, hát milyen az istáló? Hát éppen egy kicsit össze volt kaparva, és az egyik gyerek ott összegyúrt magának abból a földes trutymóból, összegyúrt valamit, és amikor a Farkas kergeti a kis malacot, és kiabálja, hogy ha megfoglak, fölkapta ezt a dolgot, és úgy odavágta, és azt kiabálta, kapod ám az apád! Hát mi magunk is, hát úgy elkezdtünk rajta örögni, persze, így majd megfull, alig tudtuk az előadást folytatni, mert, hát ugye, hát magyarul kimondva, hát pláne a paraszt gyerekek, ugye, hát szabad szálljak, és ez igazán semmiség volt nekik, de úgy nevettek rajta, hogy ez csoda. Na hát ilyesmi is megtörtént.

0: írni, olvasni nem is tudtunk, de mi már a szövegeket egymás között, hát mi már magunk játszottuk. Parafadugóból csináltam ilyen apró kicsike kis bábokat. Édesanyám barogatta meg a kicsi rongyokból a ruháját, és így az ujjunkra húztuk, és cipős dobozra rárajzoltam a színpadot, na hát már, hogy egy gyerek meg tudja csinálni, és egymásnak játszottuk, meg a barátainknak. És egymásnak jól oda mondogatok. Na hát nekünk ez volt a játék. Egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány játékok volt. Volt egy ronylabdán kettőnknek, akkor...
1: Testvérével?
0: Igen. Ja, elmentük a teniszpályára labdát szedni, és az ócska labdát, amiben már nem tudtak játszani, azt adták nekünk azért, mert mi szedtük a labdát. Na hát ilyenek voltak a mi játékaink. Hát egész nyáron ugye mezétláb jártunk.
2: Belőle is bábus lett?
0: Az öcskör, hát annak idején, fiatalabbak voltunk, akkor fölváltva játszottuk az előadást. Ugyanúgy játszott a Matyi is, mint én. Ma már ő, hát sajnos elég hosszú ideje beteg, úgyhogy ő most már nem tud játszani, de azért így is az előadás minden részletét ugye, hát tudja, és tudja, hogy mikor, hol, mit kell kézbe adni, de úgy, hogy annak idején a papától megtanultuk, hát ugyanúgy csinálja, most ő él velem. A papa látta, hogy mi avval a bábúval, babával, amit az édesanyám rongyokból vart, nekem egy nagyobb, és az öcskestem egy kisebb bolt. Hát ilyen rongybabát. Azért kettőt, ugye, hogy hát neki is legyen, mert ne ugye egymástól szedjük el. És ezeket mi spárgával fölkötöttük, mint ahogy a papa marionett bábokat mozgatta, és az ujjunkra így rákötöttük a spárgát, és próbáltuk mozgatni. Anélkül, hogy erre tanított volna. Hát ugye az a gyerek utánzása. És mikor a papa látta azt, hogy hát most már egész jól csetlik, botlik, akkor a papa megfaragta a Miki Egeret, egy ilyen picike kis Miki Egeret, és a színpadon egy ilyen kis jelenet, Miki Eger tánc volt, ahhoz készített ezt a kis Miki Egeret, és hát azt is ugye, mint gyerekként elkezdtünk vele játszani, ilyen rövid zsinórokkal elkezdtünk vele játszani, és akkor a papa látta már, hogy na most már ez egész jól mozog, akkor megfelelő hosszúságban fölzsinórozta, és beállította a színpadra, na, és elkezdtünk a színpadon, mondom, mert még nem jártam iskolába, a színpadon én játszottam a Miki Egérre. Ez volt az első nagy-nagy színpadi szereplésem. De az igazi szereplés, aztán 9 éves koromban kezdtük tanulni az öcskössel együtt. Édesapám Mark Twainnek a Koldus és királyfiát átültette bábszínpadra, és én a Koldus és királyfi kettő szerepét játszottam. Még nem voltam 10 éves, amikor karácsonykor bemutattuk. És azóta aztán folyamatosan azóta is játszom. Nem voltunk 60-ba a cukorjárban, 60-i bároéknak. Ilyen családi összejövetel volt, mert annak idején a papával jártunk így zsúrokra előadásokat tartani, és a Koldus és királyfit játszottam ezen az előadáson, mint gyerek. És utána, amikor lement az előadás, akkor hát a gyerekek, ugye a meghívott gyerekek mondták, hogy ők szerették látni a Koldust. Szóval a bábokat szerették látni, mert akkor főhúztam a kezemre, odahívtak, és közéjük leülhettünk, és együtt uzsonáztunk, ott beszélgettünk a gyerekekkel, minden. Nagyon közvetlen ember volt a báró 60-i, papával elbeszélgetett mindent, és utána még egyszer meghívtak. A gróf meg a báró gyerekek között mi, ugye komédiások, ott ülhettünk, és él együtt csokoládét, cukorkát, hát ugye a cukorjárban rengeteg dolog volt, és hát mi is egyenlőek voltunk akkor, amikor ott voltunk velük. Van egy kis

0: rengeteg híres bábfigurát is mozgatott, amit hát én még gyerekkoromban láttam a televízióban, de mostani gyerekek nem hiszem, hogy ismerik ezeket. Bemutatná ezeket a figurákat egy kicsit, akár még hangon is?
1: Hát a hangot az már kevésbé, legfeljebb produkció! Hát mi ez? Hát a feszimagi, ugye? Vagy a süsi sárkány, vagy az iskola tévében rengeteg játékunk volt, akkor a furfangos frigyest is én játszottam, sőt ezeket a bábokat mind magam is készítettem el, és vagy például volt a Böbebabát, marionett figura volt, a Majorida volt a Böbebaba hangja, és kimentünk a piacra vásárolni, Böbebabának egy kis kosár volt a karján, és elment vásárolni. Tömegek jöttek utánunk. Hát annak idején ilyen játékok vannak. És akkor most megkérdezem, sajnos ma már miért nincs ilyen? Miért nem ezen nő, ilyeneken nőnek föl a gyerekek? Ahelyett, hogy nézik ezt a rettentő, sok pusztító, romboló filmet, és az agresszió egyre jobban terjed.
0: De mind nőttél föl, Zsuzsi, neked mi van ilyen kedvenc gyerekfigurád, báb?
2: Süsü.
0: Süsü? Azt is önmozgattam?
1: Hát a süsü, na, hát a süsü is. A Léva Isai szegénykém, ő már elment, meghalt tavaly. Ő tervezte a süsüt. A Sanyi elhívott a lakására, mert hát ugye én voltam a kiválasztott, hogy én fogom játszani a süsüt. Na hát akkor azt testre kell szabni, mert hát ugye olyannak kell lenni, ugye, hogy hát bele lehessen bújni.
0: Ez egy jelmez volt tulajdonképpen?
1: Nem jelmez, bábú volt. De két kézzel voltam benne, ugye hát elég nagy figura volt. A fejébe volt a kezem, és váltogatva, fölváltva, ugye hol az egyik kezét, hol a másik kezét mozgottam. Két kéz, nem, csak egy kézzel mozgott, másik kezét meg egy partner mellette pálcával mozgatta. Sőt, volt olyan eset, hogy hárman mozgattuk a süsüt, mert keze, lába, feje, mind a két, még a farka is mozgott. Úgyhogy annyi kezem nem volt.

0: Melyik volt a legkedvesebb, legemlékezetesebb tábja?
1: A leges, a Vitéz László. Egyrészt ugye a tradíció miatt, meg hát a gyerekekhez ez áll a legközelebb. A Vitéz László bárhol megjelenik, nem csak a gyerekek körébe, felnőttek is, egy kicsit valahol a Vitéz Lászlóban magukra ismernek, ugye a Vitéz László nagy szájú, ugye hősködő, és, de azért mindig kiáll a maga igaza mellett, és végül mégis a kőgyőz. Hát a Vitéz László, mint Bépi báb, egy példakép. Eredetileg a Vitéz László nagyapa kezén, mikor ez a figura megszületett, akkor félig huszár volt. Csak aztán, hát azért piros a ruhája, hát annak idején még sújtás is volt a ruháján. Hát a bohóc figura a csúcsos sapkájával, a huszár csákóból, hát a vásárokon így keveredett. És hát idők folyamán aztán a Rákosi idő alatt meg kellett koptatni róla.
0: Már a sújtásokat?
1: Sújta, persze. Sőt, abban az időben már, mikor mélyült a dolog, akkor be is tiltották az egészet.
0: Betiltották a Vitéz Lászlót?
1: Vitéz Lászlót betiltották, mert azt mondták nekem, hogy ez ma már nem aktuális, ez már az idejét múlta, játszam inkább traktorferkét, meg okos katát. Na hát az idő aztán bebizonyította, hogy mennyire időtálló a traktorferke, meg az okos kata, ugye? És Vitéz László ma is él. Ja, akkor azt mondtam, hogy traktorferkét játszam én. Jó, köszönöm, én nem kérek belőle. Ha nem játszhatom Vitéz Lászlót, akkor inkább kisenyítom a számot. Attól a perctől kezdve csak marionett játékot játszottuk, zenére, táncokat, meg néma játékokat. Ki azt értett belőle, amit akart, kész. Így voltunk kénytelenek tovább menni.
2: Ezek az ördög figurák, ezek hogy alakultak ki?
1: Hát az ördög, ugye, a gonoszság jelképe. A Vitéz László nem a háborús hadsereget püföli, hanem a gonoszság jelképét, az ördögöt.
2: Tehát ember?
1: Hát az is ördög, hát annak is van szárva. Van piros ördög, fekete ördög, zöld ördög, barna ördög, csokipofájú ördög, ugye? Hát a gonoszság különböző form. Van sovány, kövér, kopasz.

0: a műsornak az az egyik alcíme, hogy történetek gyerekkorról, felnőtté válásról. Mikor érezte először azt, hogy felnőtt?
1: Amikor elvittek katonának. Sok őrültség. Nincs fegyvered, de vedd el az ellenségtől. Hát nem volt fegyverünk 44-ben, és a sok ostoba parancsot jobbra át, balra át, ugye ebben kellett kezdeni a napot, miközben bombáztak. Na jó, szóval ezt hagyjuk. Még rossz emlékezni is rá. Na, visszatérve a bábokhoz. Hát ugye a háború után el kellett mennem vidékre batyúzni, ugye hát élelmünk nem volt.
0: Ez mit jelent, hogy batyúzni?
1: Hát vittünk az összes ingemet, nadrágot, harisnyát, lepedőket, ami éppen otthon található volt, elmentünk cserélni vidékre. Hát amit éppen kaptuk érte, lisztet, lekvárt, akármit. Volt olyan, hogy kukoricát hoztam egyszerűen haza. Hát azt is meg lehetett tenni. Megfőztük, vagy lencsét, borsot, akármit. Így jártam vidékre, és visztem magammal a bábokat is. Vitézlászott ördögöt, egy pokrócot, amivel betakaróztam. Vonatetején utaztunk, és hát vendéglőkbe ide-oda bementünk, és hát, ha éppen lehetett, akkor ott játszottam valamit. Amiért kaptuk bacsorát, vagy valamit. Hát kellett hozni az a családnak az élelmet. Hát ilyen életünk volt.
2: Volt egy fakatona, fából volt a lova, kengyele kantárja, a kádár munkája, fából a patkója, fakovács patkolta, fából volt faragva.

0: Fortuna. 1950-ben kerültem a bábszínházhoz. Hát én ott bábtechnikusként kezdtem el dolgozni, bábokat készíteni. És közben játszottam ott aztán Vitéz László játékot is. Akkor aztán hát elmentünk Győrbe, Győrbe is megalakítottuk az első vidéki állami bábszínházat. Onnan kezdve aztán, mert avval a feltétellel mentem le, hogy a nagyapám nyomdokán akarok járni, hogy akkor megyek le a győri színházhoz, ha megengedik, hogy én a vidéket járjam. Na, aztán így indult el a vidéki bábjátszás, mert a legkisebb faluba is elmentem. Így fordult elő, hogy hát istállókban, meg hát olyan helyeken játszottuk, ahol azelőtt még színházat se láttak életükben.
1: Mennyire más bábszínházba játszani, mint így vidéken?
0: Hogy mennyiben más? Hogy nehezebb. Nehezebb egy személybe végigjátszani egy egész előadást, mint egy társulat, ahol fölváltva mennek a színpadra ugye a színészek.
1: Miért volt fontos, hogy vidéket is lehessen járni?
0: Miért volt? Na most mondjam azt, hogy ez az én megszállottságom, hogy én vidéken a nagyapám nyomdokán akartam járni, és igenis találkoztam nagyon sok helyen olyanokkal, akik még a nagyapámat látták játszani. Erre büszke vagyok, hogy a nagyapa olyan emlékezetes előadásokat tudott tartani, hogy a gyerekkorú, volt egy idős 80 éves néni, úgy élt benne az emlék, hogy azt, hát ő ezt az előadást már látta. Örömébe sírt a néni. És akkor kérdeztem, hogy ki volt az a bácsi. És mondta, hogy hát egy ilyen jósváda, szélesvállú volt az öreg, fehér, bajuszal, haja is fehér volt. Hát ugye idős ember volt akkor már. És hát benyújtam a zsebembe, elővettem a nagyapának, meg a papának a fotóját, és rámutatta, hát ez a bácsi volt az. Jaj, na hát, ő nem is gondolta volna, hogy a gyerekkorából még egy ilyennel találkozhat. De hát ennyit.
2: Hogy hívták a nagypapája?
0: Korgó Salamon, a Sali bácsi.

0: Gentry, politica, mondiale. Io vuoi? Sì! Hai ricordato qua, scorisci? Sì! Io politica, mi ho cortisci, hai un stupinaio di te? Sì! Io politica, ho cor uino, e giù spogunk, jazzoni. Il mos buccio son tőletek, de nektek további jó szórakozást kívánok. Szervusztok, politikát, a viszontlátásra, hát szia, szervusztok, szervusztok, szia, szia, szia, szia, ó, hoplá!
1: Köszönet Kemény Henriknek az interjúért. A műsort készítették Barázs Zsuzsi, Marton Gyula és Vég Györgyi. Holnap Szabó Éva vár benneteket a Kölyök Rádióban 18:01 perckor itt a Petőfin. Mészáros Miklós hallottátok. Szevasztok!

hangfelvétel 1999-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: kisgyermekek, nagyok, tisztelt közönség, engedjék meg, hogy szívüket kiöntsék a vak, a sánta, néma és süket, és én jelentsem érkezésüket. Jó magam, ha vak vagyok.
1: Én a sánta.
2: Én pedig a süket kérném.
3: Én vagyok a néma. Na kezd már el, ne várj vezénszóra.
0: Szóval, mi engem illet, gyengék a szavak lefesteni, hogy mit szenved a vak. Ha szerte nézek itten a terembe, hogy drága lányok figyelnek merengve, nem látok semmit sem, csak éjszakát, és a fürtös fejek, mint puszta fák, reszketnek a decemberi sötétbe. Itt a színen egy gázláng lobog égve. Ottni! De nem látom ezt sem, és hátam meget nem látom a sikerült díszletet sem. Holt szememen eleven könny ragyog. Ez fáj, nagyon fáj, bár csak báb vagyok. Na, most te jössz süket. Mondd el, mi fáj neked?
2: Mit szóljak én? Az embereknek alja. Süket színész ki, a végszót se hallja. Bennem csupán a vérem zaja csöng, s fejemben mély temetői csönd. Oly egyedül vagyok, mint senki sem. Oly társtalan, hogy sokszor azt hiszem, kis léghajón szállok a süket éter jégtői közt, 15 000 méter magasba, hol a porszem is zörög. És nem könyörül rajtam az örök nagyisten. Így élek vigasztalan. Nem hallhatom meg jajgató szavam, a tapsokat se hallhatom meg, s íme nem hallom, mi jó versecske ríme. De elég, elég volt. Mostan jön a sánta.
1: A csenevész és bús ember palánta. Karóm, a mankóm, s emellett növök. Ha távozom, azt hiszik, hogy jövök. Dícsérnek, de a bókok fele gáncs, hiába vagyok ilyen elegáns. Két lábam csattog, mint rossz kerti olló. Egy béna szecskéhez vagyok hasonló. Hát érdemes ilyen dendinek élni, szenvedni? Nem is szólok. Mindjárt elmegyek. Álmomban egy bárban steppelek.

0: Én meg nem tudok beszélni. Néma vagyok. A néma dalnok, kinek hangja ott messzi zokog, nagy lelke mély visszhangos poklának fenekén. Hangos zajával rémisztő a város, minden kis nesz halálos, zúg, üvöl, tombol a világ, még a csend is usába vág. Így áll és várja a halált. Néma panasztalan ajkát majd konokul összezárja. Nem szól, csak szíve dobbanása. Csendesen halok meg, némán, mintha csak a véget várván hagytam volna már a dalt. Pihenni tér egy bús angyal, s zengi őt a mennyei kar.
1: Üljünk le ide, ide, a járda szigetre. Itt a gázláng alatt szép ám az este.
2: Szebb nem is lehetne.
3: Nicsak, fény szűrődik át a rácson az ablakon.
1: Ma van a szent karácsony. Ilyenkor az ég lánggal megreped, és hallani az égi éneket.
2: Ki béna sánta, az kedvére szállhat.
0: S megszólal a jászol mellett az állat.
1: Úgy érzem, hogy aranyfény andalok.
4: Úgy hallom, szállanak az angyalok.
2: Mi itt van egy? Egy igazi angyal.
5: Vajon mi az ördöget akar?
2: Hé, angyal, mit csinálsz te ott?
6: Láthatod, plakátot ragasztok.
1: Mit csinál? Hallottad, mit mondod?
5: Hallottam, hát. Egy plakátot ragasztott. Oda a falra. Nem látod?
2: Mi ez?
6: Egy új plakát.
5: Rózsásra festi a mély éjszakát, és ezt az ütött kopott szegény falat.
1: Mi áll rajta?
2: 24 óra alatt
0: egy új parancs,
1: egy újabb rendelet.
6: Vak, sánta, néma, most figyeljetek, te is, süket. Az, kit a komor ég bajjal sújtott, és néma, nyomorék, vak, vagy süket, vagy béna, fáj a teste, cserélhet a másikkal még ma este. Adhat, vehet bajt alkuja szerint. Írjátok le az alkut, rendre mindegy cédulára, és reggelre meg lesz mindenki kívánsága.
0: És hova adjuk?
6: Le, a házmesterekhez.
1: Mi nagyszerű.
5: Pompás.
2: Óriás.
5: Csodák szent éje.
2: Fényes.
1: Glóriás.
2: Szaladni.
0: És szerelmet ballani.
1: Fényt látni, fényt, fényt.
5: Újra hallani.
1: Gyerekek, én eldobom a botom.
5: Én hazamegyek és gazdálkodom.
2: Bohócnak állok, egy cirkuszba mentem.
7: Mint szónok, úr leszek a parlamentben.
1: Szívemre, sánta, nyomorunknak vége.
5: Ölej meg, néma. Béke van ma. Béke.
1: Cserélünk!
8: Igen.
2: Igen.
8: Igen. Igen.
1: Jól értsd meg ezt, süket! Én szemet kapok, te meg fület!
5: Na, ki kezd?
8: Ki kezd?
1: Na, hol vagytok? Jöjjetek ide! Ha-hú, ha-hú. Én kezdem el! Magságom eladó! Ki veszi meg?
2: Én is mutathatok valamit! Egy sánta lába ajánlkozik.
1: Halld meg az ajánlatot. Cserélj velem.
2: Mármint, hogy én?
1: Tehát?
2: Azt akarod, hogy vak legyek tehát?
1: És én sánta?
2: Nem vagyok így ostoba. Talán a némával. Veled soha.
1: A válaszod, én nyugalomba várom. Te akartál cserélni minden áron? Kutya bajom! szememen pápa szem, nem ír ilyen jól még a pápa sem, a testem épp, és délceg, és sugár, olyan akár a jegenyes sudár. De főképp a lábam, láttál már csodát? Úgy járok, mint ki omnibuszon jár. Nézd ezt a lábat, folyton robotol, még éjszaka évadjám sem botol, nyelvem, fülem kitűnő, úgy bizony, vigan aluszom és eszem, iszom. Gondold meg, amilyen szeles alak vagy, ha ezt se látod be, szavamra vak vagy?
2: Vak vagy te? Ha. Nem kell az ilyen szívesség, csaló. Na, mit szólsz hozzám, komám? Te? Süket vagy, az embereknek alja, süket színész ki, a végszót se hallja. Én csak Sánta vagyok, egy Sánta dendi. Na, akarsz-e velem cserélni?
5: De sük!
2: Azt kérdezem, cserélsz-e én velem?
5: Eddig nyugalmas volt az életem. Így beszéd nem zavart meg sohasem. Kis léghajón szálltam a magasba. Az égben nem szorultam vigaszra.
2: Kérdésem ím süket fülekre lel, s ajánlatomra még ő sem felel.
5: Már hogy ne szólnék hozzád, jó ember? A süket ért jól, s már is megfelel. Méltányolja ajánlatod, tudja, mi a te bánatod. Ám, vedd számba jól, barátom, bár tisztes voltodat váltig beláltom, meggondolandó, mit is tegyek. Én sajnállak, és veled érezek. De hogy cseréljek én egy csúnya bajjal? Felváltsam a csendet durva zajjal, kimenjek magányos halk körömből a piacra, ahol minden zörömből, még Sánti csak is halálra szomorítana. A bicegés a maga baja. Én holtomig meg nem szoknám. Nem az én formám. Így nem bosszant a trombita, tülök.
2: Őszintén szólva, én mindig ülök.
5: Úgy látom, untatja magát is a téma.
2: Talán te kötnél üzletet, te néma. Na, akarsz? Ilyet nem beszélsz, édesem. A néma gyermeknek az anyja sem érti a szavát.
5: Felej!
2: Hamar!
0: Hamar! Hogy feleljek én? Nem tudok beszélni.
2: Szóval ő sem akar cserélni.
0: Hát, senki sem akar. Mindnyájatok, mint színész, alakít. És beszeretne csapni valakit. Hagyjuk, elég. Öreg az éjszaka, menjünk testvérek, csendesen haza. Nem szomorúan. De nem is vidáman. Én nem hiszek már semmilyen csodában. Sem a földiben, sem az égiben. Maradjon meg minden a régiben.
2: Így hát én már örökre sántítok. Enyém a bánat.
0: Enyém a titok.
5: Enyém a csönd,
0: és enyém a sötétség.
5: Siess, komám, az ablakokban mécsig világít. Na, Isten áldjon.
8: Isten áldjon.
2: Isten áldjon.
0: Az ablakokban mécsig világít,

Fehér sok hópje. Fehér. Fehér. Én nekem fekete. Hiába volt ez a csodás plakát. Mindegy. Hölgyek, urak, jó éjszakát!

0: Csoda. Kosztolányi Dezső báb és rím játékát rádióra alkalmazta Sári László. Szereplők voltak: Vak Kállai Ferenc, Sánta Mádi Szabó Gábor, Néma Garas Dezső, Süket Szabó Sándor, Angyal Kubik Anna. A felvételt Kornédesz Tamás és Váli Marian készítette, zenei munkatárs Horkai Rózsa, dramaturg Simon László, rendezte Csiszár Imre.
1: A felvétel 1997-ben készült, és legutóbb 2018. április 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kedves hallgatóink! Ma délben a hegymagasi római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Hegymagas a Balaton felvidéken Tapolcától 6 kilométerre a Szent György hegy lábánál fekvő Árpád-kori eredetű település. Első ismert írásos említése egy 1083 és 1095 között keletkezett Pannonhalmi oklevélben fordul elő. A 13. században két hegy magas volt, s mivel az egyik a bencés apátság birtoka volt, elnevezték Apátinak. Ez a mai Kisapáti. Hegymagas régi templomait 1274-ben említik először az oklevelek, Szent György és Szent Kereszt néven. A török időkben a település elpusztult. 1755-ben a Szent Márk templomot a földbirtokos lengyel család újjáépítette és Szent Lőrinc tiszteletére dedikálta. 1778-ban már újfent romos állapotban volt, ezért a 19. század elején Lengyel Antal lebontatta. A hívek és Lengyel Anna adományából 1823-ra felépült a ma is álló templom, amelyet 1914-ben kibővítettek, és neoromán stílusban átalakították. A hegymagasi Szent Lőrinc templom tornyában három harang lakik. A 90 centi alsó átmérőjű nagy és az 50 centis kis harangot Zeltenhofer Frigyes fiai öntötték 1926-ban Sopronban. A középső harangot, amely 60 centi átmérőjű, Tóth Árpád öntötte Veszprémben 1908-ban.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Feltehetően elaludt annak a zarándokokat szállító lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették, a balesetben 12-en haltak meg, 10 súlyosan vagy életveszélyesen sérültek meg. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 embert szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Az M3-as érintett szakaszán már feloldották a pályazárat. Részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az államfő jogkörei gyakorló házelnök, Orbán Anita külügyminiszter, Karol Novricki lengyel államfő és Radoszláv Sikorszky lengyel külügyminiszter. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a busz baleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője Facebook oldalán. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. Tömeges ukrán dróntámadás érte Oroszországot éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drón lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek. Lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében 3 ember vesztette életét. 3 moszkvai repülőtér forgalmát az éjszaka átmenetileg felfüggesztették. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka, Kijevben egy ember megsérült, és több helyen tűz ütött ki. Az ország középső részén fekvő Krivij Rih ipari várost is légi csapás érte, ott egy ember meghalt, 6 megsebesültek. Indonéziában 48-ra nőtt a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. A Flores-szigetet megrázó 7,7-es erősségű földmozgásban 50-en megsérültek, több épület összeomlott. A mentőcsapatok folyamatosan kutatnak a túlélők után. A környéken mintegy 2000 embernek kellett elhagynia otthonát. Befejezték a műszaki mentést, és helyreállt a közlekedés a tegnapi galgagutai vasúti baleset helyszínén. A nógrádi településen egy fénysorompós átjárónál egy autó és egy vonat ütközött. A becsapódás erejétől a vasúti motorkocsi egyik tengelye leszaladt a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. A gépkocsiban utazó 5 emberből egy felnőttet és 2 gyermeket súlyos, egy másik felnőttet és 1 gyermeket könnyebb sérülésekkel vittek kórházba. A vonaton utazóknak nem lett bajuk. Elgázolt egy embert a vonat Ábrahám-hegyen. A baleseti helyszínel és ideje alatt hosszabb menetidőre kell készülni az Észak-Balatoni vonalon. Réfülöp és Badacsony-Tomaj között az utasokat pótlóbuszok szállítják. Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar előfordulhat. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet, nagy tavaink vize 24-26 fokos. Híradással 13 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A vasút, mint fátum. Első rész. A világ végére robogó expressz.

A Fitchburgi vasútvonal lakóhelyemtől mintegy 5-600 lépésnyire érinti a Waldendomat. Többnyire a töltésen megyek be a faluba. Ez a szál köt a társadalomhoz. A tehervonatok kísérői régi ismerősként üdvözölnek, annyiszor láttak a vonalon, és nyilván alkalmazottnak hisznek, amit hogy az is vagyok, bizonyos tekintetben. Szívesen volnék utak javítója valahol a föld pályáján. A mozdony füttye télen-nyáron belesűvít rengetegembe, mint a Baromfi udvar fölött köröző héja rikoltása. És arról tudósít, hogy nyughatatlan nagyvárosi kereskedők érkeznek kisvárosunkba, vagy a másik oldalról vállalkozó szellemű falusi árusok. Amint találkoznak, intőjelet ad az egyik a másiknak, hogy térjen ki. Olyan hangosan, hogy néha két városba is elhallatszik. Itt jönnek a fűszereit faluk, itt a fejadagotok falusiak. Senki sem olyan független a maga tanyáján, hogy visszautasíthatná. És itt van, amivel megfizetek érte, süvíti a falusiak dudája. Gerendák rohannak 20 mérföldes sebességgel a város falának, mint megannyi faltörő kors. Székek utaznak, annyi szék, hogy ráülhet mindaki megfáradt és nehéz terhet cipel. Ilyen darabos udvariassággal küldi a falu üdvözletét a városnak. Erdőről, mezőről összeszedik az áfonyát, és az mind a városba kerül. Jön a pamut, és megy a házi szőttes. Jön a selyem, és megy a gyapjuk. Jön a könyv, de falura megy az okos ember, aki írja.

találkozom a mozdonnyal meg a kocsisorral, amelyet bolygósebességgel vontat, vagy inkább üstökös formán. Mivel a szemlélő nem tudja, vajon ezzel a sebességgel s ebben az irányban haladva meglátogatja-e még valaha naprendszerünket, hiszen pályája nem látszik önmagába visszatérő görbevonalnak. Ha meglátom, arany meg ezüst karikákban zászlóként lengedező gőzfelhőjét, amint égi fellegekhez hasonlatosan terül a fény alá, mintha ez a robogó félisten, ez a felhő idomár nem sokára már az alkonyi ég Libériájába öltöztetné vonatát. Ha meghallom, ahogy a vasparipa visszhangot kelt a dombok közt mennydörgő leelletével, megrengeti a földet lába alatt, és füstöt, tüzet okád orlikán. Vajon miféle szárnyas lovat vagy tűzokádó sárkányt fognak az emberek új mitológiájukba iktatni? Elképzelni sem tudom. Akkor úgy tetszik, végre olyan fajta lakja a földet, amely erre méltó. Ó, ha minden úgy volna, amilyennek látszik, és az ember nemes célokra törve igázná le az elemeket. Ha a mozdony fölött lebegő felhő hősítettek verejtéke volna, vagy olyan jótékony, mint a farmer földjei fölött úszó esőfelhő, akkor az elemek és maga a természet örömest kísérnék az embert vállalkozásaiban, és engedelmes eszközei volnának.

Borús téli alkonyaton, tompa aggyal, magamba roskadva gubbasztottam a jokoszukai vonat egy másodosztályú fülkéjében, és vártam az indulási jelzőfüttyöt. A villany világított a fülkének, kivételesen én voltam az egyetlen utasa. Kinéztem az ablakon, még kísérő sem akadt a homályos peronon. Csak egy oljába zárt kiskutya keserves monitása hangzott fel időnként. Ez a látvány tökéletes összhangban állt fásult hangulatommal, és a felhős éghez hasonló rideg árnyékot vetett elmondhatatlanul fáradt, kimerült agyamra. Felöltöm zsebébe dugtam kezemet, és annyi erőt se tudtam összegyűjteni, hogy kivegyem, olvasni kezdjem a nálam levő lapokat. Végre elhangzott az indulás vicszava, és én némi megkönnyebbüléssel hajtottam fejemet az ablakpárkányra. Csak tudatom alatt készültem fel arra, hogy az állomás épület lassan el fog vonulni szemem előtt. Egyszerre azonban fapapucsok éles csattogása hangzott fel a bejárat felől. Rögtön utána felcsapódott másodosztályú fülkém ajtaja, és a jegyszedő káromkodásai közepette egy 13-14 éves leányka perdült be rajta. Ugyanakkor rendületbe jött a szerelvény is. Szemem előtt elvonultak az állomás oszlopai, a ciszternák, amelyek mintha ott felejtve vesztegeltek volna, a hordár, aki a kapott borravalót köszöngetve hajlongott valamelyik utas előtt. Mindez az ablakon betóduló füstön keresztül, húzódozva és tapadósan merült el mögöttünk. Lassan felengedő hangulatban gyújtottam cigarettára, aztán felemeltem elnehezedő szempilláimat, és szemügyre vettem a velem szemben ülő leányt. Olajozatlan varkocsot hordott, arcát visszataszítóan vörösre cserzette a hideg. Az egész lányról csak úgy ordított a falu. Piszkos halványzöld gyapjussája lomposan omlott le a térdére, amelyen kendőbe csavart csomagot tartott. Fagymart a keze nem csak motyóját szorongatta, hanem, mint valami rendkívül becses tárgyat, a harmadik osztályra szóló vörös színű jegyet is. A lány durva vonásait épp oly visszataszítónak találtam, mint mocskos ruháját. Bosszantott együgyűsége is. Még a második és harmadik osztály közötti különbséget sem tudja. Igyekeztem minél előbb elfelejteni jelenlétét. Zsebemben nyúltam az esti újságért, térdemre terítettem, és olvasgatni kezdtem. Az újságlapra eső, kívülről beszivárgó világosság helyébe hirtelen villanyfény lépett. Az egyes hasábok rosszul szedett írásjegyei egyszerre élesebben tűntek szemembe. Mondanom sem kell, a jokoszukai útvonalon levő számos alagút közül az elsőhöz közeledtünk. Hiába igyekeztem azonban a megvilágított újság forgatásával elűzni lehangoltságomat. Csupa banális, lapos témáról szóltak a hasábok. A béketárgyalások állása, házassági hírek, korrupciós ügyek, gyászjelentések. Abban a percben, hogy a vonat befutott az alagútba, és a menetirány megfordulni látszott, szemem csak gépiesen cikázott a cikkek között, amelyek szinte végtelen fonalként húzódtak az újságlapokon. A kislány pedig, mint ezeknek az érdektelen tényeknek emberi alakban való megtestesülése, ült velem szemben az ülésen, anélkül, hogy meg tudtam volna feledkezni jelenlétéről. Az alagútban száguldó vonat, a parasztleány, az unalmas cikkekkel teli újság, mi más mindez, mint valami szimbólum? Mi más, mint a megfoghatatlan, a hétköznapi, a vulgáris emberiség jelképe? Ízetlennek éreztem az egész világot, és elhajítva az imént olvasott lapot, az ablakpárkányra fektettem fejem. Lehúnytam a szemem. Szinte megszűntem létezni. Néhány perc telt így el. Egyszerre azonban, mint egy veszély címatolva, önkéntelenül felpillantottam. A leány közben otthagyta a szemközti ülést, a közelembe hurcolkodott,
és minden igyekezetével az ablak kinyitásán fáradozott. Csak hogy a nehéz ablak, mint várható is volt, nem engedelmeskedett. A lány hidegtől cserzett arca egyre jobban nekivörösödött. Akarva, nem akarva, hallanom kellett szipákolását, fuldokló lélegzését. Ez persze elég lett volna ahhoz, hogy néhány perc múlva bennem is felébredjen az együttérzés, de közben rájöttem, hogy az alagút bejáratához ért vonatunk. Ablakaink csak elszáradt fűvel tarkított, meredek falak közé szorultak. A lány azonban ezzel sem törődött. Tovább próbálkozott az ablaknyitással. Elképzelni sem tudtam, mi a szándéka. Egyszerűen valamiféle hóbortnak véltem, és lelke mélyén újra elfogott az ellenszenv. Hideg, közönyös szemmel néztem a fagymarta kezek élet-halál harcát az ablakkal, és magamban azon imádkoztam, hogy kudarcba fulladjon a próbálkozás. Éppen akkor, mikor a vonat fűsiketítő kattogással beruhant az alagútba, az ablak nagy csattanással engedett a rángatásnak. A négyszögletes lyukon keresztül olyan fekete levegő zúdult be, mintha oldott kormot tartalmazott volna, és hirtelen folytó füst áradt szét az egész kupéban. A torkomnak támadt, és mivel annyi időm sem maradt, hogy arcomra szorítsam a zsebkendőmet, a füstáradat olyan köhögési rohamot váltott ki belőlem, hogy csak nem megfulladtam. A leány egyáltalán nem törődött ezzel. Mélyen kihajult az ablakon, és a korom sötétben száguldó szélnek prédául dobva varkocsát nézett előre menet irányba. Mire a füstön átszivárgó villanyvilágánál ki tudtam menni, hogy mit csinál, már halványan felderengtek az ablak körvonala is. Ha nem árott volna kívülről be a föld, a széna, a víz hűvös illata, alaposan leszittem volna az ostoba leányt, és megparancsoltam volna neki, hogy csukja be az ablakot. Ebben a pillanatban azonban a vonat könnyedén kisiklott az alagútból. Száraz fű borított a domboldalak között, valami szegényes külváros kereszteződéséhez érkezett. Az út mentén náddal és cseréppel fedett tetők torlódtak mocskos közelségben egymásra. Csak egy kirojtozódott, piszkos fehér zászló hintázott lagymatagon az alkonyati sötétségben. Alig, hogy kiértünk az alagútból. Az útkereszteződés korlátjánál három vörösre csípett arcú kisfiút láttam egymás mellett szorongani. Olyan görnyetten álltak ott, mintha az olmos ég nyomná gerincüket. Ruhájuk színe is olyan csügget szürke volt, mint maga a külváros. Amikor megpillantották az átrobogó vonatot, egyszerre felemelték karjukat, és vad csata ordításban törtek ki, ahogy csak zsenge torkukon kifért. Ekkor a következő történt. A leány, aki féltestével áthajolt az ablakon, előrántotta fagymarta kezét, jobbra-balra nagy lendületet vett, és hirtelen elhatározással meleg napszínben ragyogó narancsait, vagy 5-6 darabot, a vonattal versenyszaladó kisfiúk feje fölé hajította a levegőbe. Értelmetlenül, visszafojtott lélegzettel néztem rá. Azután egyszerre világosság gyúlt az agyamban. A leány, a talán cselédnek szegődő gyermekleány, a keblébe rejtett pár darab narancssal viszonozta kisöccsei fáradtságát, akik az útkereszteződésig kísérték vonatát. A homályba burkolt külvárosi útkereszteződés. A madárfiókaként csipogó három kisfiú. A fejük felett lerepülő ragyogó narancsok. Szinte szüntelenül kísérni látszottak a vonatot. Eltörölhetetlenül vésődött bele szívembe ez a kép. Furcsa, ismeretlen, boldog érzés gyöngyözött fel bennem. Felkaptam a fejem, és egészen más szemmel kezdtem figyelni a gyermekleányt, aki időközben visszatelepedett a velem szemben levő ülésre. Megint zöldes-sárga gyapjusájába temette dércsípte arcát. Kezével nagy kendőbe kötött motyóját ölelte át, és mereven szorongatta a harmadik osztályra szóló vasúti jegyét. Ez az eset kiűzte agyamból a görcsös kimerültséget. És elfeledtette velem,
hogy az előbb még alacsony rendűeknek, idegeneknek, közönségeseknek találtam az embereket.

0: Miskának az volt az egyetlen vágya, hogy valamikor mozdonyvezető lehessen. A vasutasok ott rohantak el a falu alatt. Ott füttyentettek, mielőtt állomást értek. Miska a réten heverészve egész délutánokon át leste a távolból rohanó és a messziségben eltűnő vonatokat. A nagy gépek zúgva, zakatolva szágoldottak át a vashídon, nyomukban a kocsikkal. A kocsik ablakából az utasok néha vidáman integettek Miskának. Egy pillanat múlva már messzire voltak, Miska pedig szomorúan nézett a füstölgő mozdony után. Bárha egyszer felszállhatna a mozdonyra ő is, és repülhetne oly sebesen, mint a madár. Miskának édesanyja egyszer Budapestre utazott, s magával vitte Miskát is. Miska egész úton az ablakon kukucskált kifelé, és ha a sínek kanyarodásánál néha-néha megpillantotta a száguldó nagy fekete gépet, vidáman intett kezével: én is utazom ám, mozdony bácsi, remélem nem haragszik rám. Így tréfálkozott egész úton Miska. Egyszerre a nagy állomás közelébe értek. Olyan nagy állomást Miska még sohasem látott. Legalább 100 sínpár feküdt egymás mellett, és a síneken mindenütt vasúti kocsik, mozdonyok. A mozdonyok kéményeiből fekete füst szállt fel. Egyik mozdony nagyobb volt a másiknál, egyiknek pedig akkora kerekei voltak, mint egy-egy felnőtt ember magassága. A gép süvített, majd sisteregve megállt az állomáson. Miska ott volt a nagyvárosban, amelynek zajgása, forrongása egyszerre elkábította. Kocsik rohantak az utcán, a villamos csengetett, és a házak udvarán zongoraként tornák zenéltek. Miska fáradtan ért édesanyjával a fogadóba. No, hogy tetszik a nagyváros? Kérdezte az édesanyja. Szebb volt az állomás, felelt őszintén Miska. Az a sok mozdony gyönyörű volt. Lefeküdt a pamlagra, és a mozdonyokon gondolkozott, amelyekkel a világ végéig is el lehet menni. Egyszer csak azt látja, hogy nyílik az ajtó, és zúgva, zakatolva begurul a szobába egy nagy fekete mozdony, amelynek két égő vörös szeme csak úgy villámlott. Miska tisztelettel hajtotta meg a derekát. Alá szolgálja.
1: Jó napot, kisöcsém,
0: mondta a nagy mozdony, és megállt a szoba közepén. A nyitott ajtón egy másik mozdony gőzölt be, s odaállott az előbb érkezett mellé. Miska ezt is köszöntötte, de az rá sem hederített.
1: Jaj, befáradt vagyok, kedves komám,
0: kezdte a mozdony, amelyik később érkezett.
1: Fáj minden porcikám, alig állok a kerekeimen. Messzi útról jövök, a Kárpátok közül.
2: Látszik is,
0: felelt a másik mozdony.
1: Kedves komámnak havas a kéménye, pedig itt forró nyár van.
2: A Kárpátok között meg hóesés volt az éjjel. A hó ráfeküdt a sínekre, alig tudtam előre hatolni. Meg aztán az a sok hegynek, fel, völgynek levaló utazást nagyon kifárasztott. Bizony megdolgoztatják az embert azért a kis fizetésért. Hát, kedves komám uram, hol járt?
1: Én is messze jártam. Én az ország másik szélén voltam, a tenger mellett, Fiuméban.
2: Mi újság arra felé?
1: Nem hallottam semmi különöset. Út közben azonban majdnem valami nagy baj történt. Hogy a Balaton környékén rohantam, elálmosodtam a délutáni rekkenő hőségben, és elszunnyadtam egy kissé. Egyszerre arra riadok fel, hogy megállást parancsol a vezető. Mi az? Kértem. És nincs itt állomás, csak egy rongyos bakterházat látok. Hát már minden bakterház előtt megállunk.
0: Körülnézek.
1: Hát, uram, fia, ott fekszik a sineken mindjárt a kerekeim előtt a bakternak a kis leánya, és jó ízűen alussza az igazak álmát. Na de meg is ijedtem alaposan. Olyan édesen aludt a kicsike, hogy alig tudták felkölteni. Mikor kidörzsölte az álmot vidám kék szeméből, akkor sem volt valami nagyon megijedve.
0: Ne haragudjon, bácsi, mondta.
1: Azt álmodtam, hogy vásárfiát hozott édesanyám.
2: Jól van, mondtam én, de máskor jobban vigyázz, hogy hová fekszel. Erre aztán tovább rohantunk.
0: Miska azt akarta mondani, hogy nagyon szépen viselte magát a mozdony bácsi, mikor hirtelen fölébredt. A fogadói szobában aludt, és híre hamva sem volt a mozdonyoknak.

0: Ha meleg volt, is énekeltek a madarak. Ő meg csak üldögélt a fa alatt, vagy feküdt a fűben, és nézte az eget. Néha a szeme is belefájdult, és a tarkúja sajgott a kényelmetlen helyzettől, olyan sokáig emelte a fejét, hogy semmit se veszítsen el a gyors felhők örökös átalakulásából. Kinézett magának egyet, a legérdekesebbet, és pillantásával követte, míg szét nem foszlott. A kiválasztott felhő néha nem oszlott széllyel, hanem elszállt a csipkés erdőfal mögé. Ilyenkor sajnálta, hogy nem madár, és nem repülhet fel a fák csúcsai fölé. És amikor már nagyon fájt a szeme, behunyta, és úgy tett, mintha nem is önmaga a fajankó lenne, hanem csak egy nagy fenyőtoboz, vagy egy kő a mezőn, vagy egyszerűen, mintha meghalt volna, és a fű alatt feküdne, összekeveredve a földdel, és hozzátartozva mindörökre. És örült, mert így mindörökre békében maradhatott, és hallgathatta a különféle neszeket és zajokat a fű közül. Ám egyszer egy varjú aligha nem elhitte, hogy meghalt, mert leült a lábára, és erősen belecsípett a mesztelen sarkába. Így hát inkább valami mást játszott. Fél lábra állt, és fűszálként ingadozott a szélben, sőt, halkan susogott is, összeszorított fogai között engedve át a levegőt. Sokáig állt így, és ingadozott, még nem egyensúlyát vesztve, egy kőre esett. Akkor abbahagyta a játékot, hogy összeterelje a libákat, de sehol nem lelte őket, úgy szétszélettek. És ezután már senki se bízta rá a ludait, mert olyan nagy fiú már, de még erre sem alkalmas, olyan buta. Szeretett a tóparton hasalni, s úgy nézni, mi történik a mélyben és a felszínen. Legjobban a szitakötők és a csigák tetszettek neki, no meg a békalencse. A kifejlett békákat kövekkel agyonverte. Maga sem tudta miért. Szeretett szénán aludni, de nem a csűrben, hanem a kazalban. És boldog volt, ha a gazdák megengedték neki, hogy a megrakott szénás szekéren térjen vissza a mezőről. Szívesen segített az erdésznének a reggeli vagy az esti fejésnél. Örült a fehér patakocskáknak, amelyek élesen csobogtak a sajtár fenekén. Az erdészné néha két bögre habzó tejet is adott neki. Fajankó vagy nem fajankó, neki is kell ennivaló. Sóhajtott kiporciózva a karé kenyeret, a kanál levest vagy kását. Tetszett neki a kovácsműhely, pontosabban csak a tűzhely és az üllő, melyet felváltva ütött egy óriási kalapáccsal a kovács és a félszemű vojcsesek. A kalapács alól kipattogó szikracsóvák voltak a legszebbek. Fajankó soha nem tudott betelni velük. A kovács először rámordult, de aztán megengedte, hogy a műhelyben üldögéljen, sőt, egyszer azt mondta, tán még kovácsot faragunk belőled. A kovács felesége rögtön bizonygatni kezdte, hogy az ugyancsak üdvös lenne, mert az öreg vojcsesek már nem valami erős, a fajankó meg keveset eszik, és nem veszi rossz néven, ha örökre segéd marad, mert olyan buta. De a kovács megtapogatta a fiú izmait, és kijelentette, hogy szó sem lehet róla, mert vézna, és az is marad. És csak azt engedte meg neki, hogy a szérűt takarítsa. De amikor Fajankó lángra lobbant egy szikrától, mert túl közel ment az üllőhöz, előtte meg a kovács feleségének segített a petróleum lámpát tisztítani, és a kovács a zakójával oltott el a tüzet, és a zakója kiégett, kitiltották a kovács műhelyből. Így hát mozdulatlanul ácsorgott a küszöbön, és csak bámult befelé. Ettől a kovács ideges lett, és egyszer s mindenkorra kipenderítette a műhelyből, mert az idegeire ment, ahogy ott állt, mint a cövek, és merezgette azt a nagy, buta szemét. Szerette még a szilvát, a napraforgót, vantose kis tálójának, ahol rendszerint a telet töltötte meleg illatát, a sündisznót, amelyik az iskola udvaron élt, a nagymamát, aki az erdészházban lakott, de tavasszal meghalt, Bástyik kutyáját, Azort. Na és még azt is szerette, ahogy az asszonyok a fehér neműt mosták a patakban, ahogy a ruhákat paskolták a súlyokkal, hogy a vízhang betöltötte az erdőt. Télen meg a jégvirágokon ámuldozott. Ez volt minden, amit Fajankó szeretett, ennyiből állt ostoba világa. De a legfontosabb, az egyetlen, gondolatainak és álmainak legfőbb tárgya a vonat volt. A világ végére robogó expressz, amely sokkal messzebb ment, mint a falut és a szomszéd városkát elnyelő erdő, ahol fűrészmalom és vasútállomás is volt. Fajankó csak egyszer járt ott életében, akkor sem sokat látott belőle, mert nem szállt le a szekérről. Egyébként egyáltalán nem vágyott vissza oda, még a pályaudvarra sem, mert volt saját állomása és saját expressz vonatja. Sokáig kellett bandukolnia a homokos úton, az erdőn át a hegynek föl, mert a vasút a dombok között futott, és ráadásul töltésen. Ott állt Kleofás bódéja, aki a két hosszú csíkos rúdra felügyelt, hogy le legyenek engedve, amikor jön a vonat. Ritkán járt ember azon az úton, de hát rendnek kell lenni. A bódé mellett állt a romos váróterem, mert hajdanán napjában két vonat is megállt itt. Kleofás szívesen emlékezett vissza azokra az időkre, amikor az ablak mögött üldögélt, és árulta a jegyeket. Orkony Veronkája meg a büfét vezette. Limonádét, üveges sört és teasüteményt lehetett nála venni.
1: Volt az embernek egy kis szórakozása, mert az a Veronka is vidám teremtés volt. Egyszer még egy messziről érkezett utas is kiszállt itt, kitömött bőröndel. Eltévesztette a megállót, itt meg már sötétedett, félt is az Isten adta, mint a béka a dértől. A városka messze az út, meg az erdőn átvezet. Az erdészházból kellett lovakat hoznom, az a csirkefogó meg alig két korsóra valót adott.
0: Kleofásnak piros volt az orra, egy lila bibircsók volt a nyakán, mindig kocsmaszagot árasztott. Nem szerette a vizet, és szerette Fajankót. Különben Isten tudja, szerette. Minden esetre nem kergette el, és ő volt az egyetlen az egész faluban, aki rendesen elbeszélgetett vele. Naponta egyszer, 5 óra körül expressz suhant végig a vágányon, villámvonat. Kleofás azt mondta, hogy Varsóból, a legfőbb városból jön. Fajankó sohasem mulasztotta el az expresszt. Minden nap megjelent lihegve a bódénál, és Kleofással együtt engedték le a sorompót, aztán egy pillanatra megfogta Kleofás sapkáját és zászlóját, és állt mellette, és integetett, integetett, integetett. Még el nem halt a vaskerekek dübörgése. De csak aztán jött a legfontosabb. Gyorsan, gyorsan visszaszaladt a vágány mentén, arra, ahonnét a vonat jött, egészen a dombok közötti kanyarig. Pontosan a kanyarnál megállt, és hallgatózott. Akkor ment át arra a láthatatlan expressz, a világ végére tartó expressz. Tompán dübörgött, kicsit halkabban, mint a varsói, de csak azért, mert láthatatlan volt. Így mondta Kleofás.
1: És ha valaki azt mondaná, hogy nem igaz, ne higgy neki. Igazi elvarázsolt expressz az, nem pedig vízhang. Ugyan?
0: Fajankó hit Kleofásnak, olyan erősen hit neki, hogy bárkivel összeverekedett volna, aki másképp mondja. De senki nem akart verekedni Fajankóval, mert senki sem tudott az expresszről. Mert ez a közös titkuk volt kettejüké, Kleofásé meg az övé. Soha nem unt rá az expresszről szóló történetekre, csillogó szemmel hallgatta, és szívesen futott 3 kilométert a boltig, amikor Kleofásnak kiszáradt a torka, csak hogy megszolgálja a folytatást. Elterpeszkedett a bódé küszöbén, vagy ha meleg volt a füvön, húzott egy nagyot az üvegből, és bekapott egy falat uborkát.
1: Mert ez úgy vigyáz, ez egy egészen kivételes expressz. Csak a határig robog a Varsói után, aztán egyedül folytatja útját, ugye? Idegen síneken, távoli tájakra, puha és melegülés esik benne. A pincérnő, akár egy baba, és finom falatokkal kínálgat. A kis üveg is kéznél van, muzsika szól. Tam faram faram faram faram firam fa. Az ablak előtt meg olyan tájak, hogy csak mereszted a szemed. Milyen gyönyörű ez a világ, ugye? Gyönyörű! Mert csak az embere semmire kellők, hogy az ördögbe. Mi használk? Ugyám!
0: Aztán már nem az expresszről mesélt, de az is érdekes volt. Kleofás átkozta az embereket, mert tönkretették az egészségét, panaszkodott Fajankónak a sanyarú sorsra, mert hogy nehéz volt az élete. Éhezett, lopott, dutyiban ült, a tengeren túl kereste a kenyerét, de mint hiába. Aztán hazajött ismét csak éhezni és lopni. Aztán meg háborúba ment, hogy a halállal bújócskázzon, s mire jobban mehetne sora, megvénült. Oda az egészség, nem jó már semmire.
1: Mire vagyok én jó, hogy a fene enné meg, az ördögbe is, mire? Ócskavasnak, ugye? Te meg kis hülye, mit merezted úgy a szemed, mint ha értenél belőle valamit? Ha neked se könnyű, mi? A világ változik, de az emberek nem. Úgy áll. Idegeneknél kegyelem kenyérem, mi? Ronda fajzat az ember. Én mondom neked. De most azt mondom, te kölyök, menj haza. Rögtön sötét lesz, és az erdőben kísértet jár. Na, tűnés. És ne késd le holnap a vonattól.
0: Kleofás énekelni kezdett, Fajankó meg visszafutott a faluba, haza. Az erdészné megverte vacsorára, mert folyvás csak csavarog. Ő meg nyakig van munkával, és ingyen élőre nincs szüksége. De neki minden nap ott kellett lennie Kleofásnál, és hallania kellett az elvarázsolt expresszt. Hát még, ha nem csak hallaná, hanem láthatná is, és elutazhatna oda a világ végére egészen messze, bár pontosan nem is tudja, milyen messze. De Kleofás azt mondta, hogy az nem olyan egyszerű, és a fejét vakarta. Nehéz ügy. Teljesíteni kell valami olyasmit, mint a 10 parancsolat, és ő, Kleofás, majd közli vele ezeket a parancsolatokat. Nem egyszerre, hanem minden második nap. Fajankó pedig teljesíteni akarta ezeket a parancsolatokat, még egy gilisztát is lenyelt, pedig az nem könnyű, mert a giliszta hosszú és kövér. Végül is Kleofás abba hagyta a nevetést, és sokáig csóválta a fejét, hogy milyen buta ez a Fajankó. És azután már nem kellett semmit sem lenyelnie, hanem mást kellett csinálnia. A boltba kellett futkosni a hitelbe vett itókáért, még végül is a boltosnő megelégelte és elkergette. Aztán Kleofás azt mondta, hogy halat ehetne vacsorára, és amikor Fajankó egy hálónyi halat hozott, sokáig nevetett, és csóválta a fejét.
1: És még azt mondják, hogy hülye vagy. Nézzék csak, elcselt a vén orvhalász a kopiecs halait. Hát elbizony észke. És nem vettek be az iskolába, mi? Pedig tanultál volna. De az erdésznének eszeágában is tanítatni a férje fattyúját, bár a tanulás úgymond ingyenes és kötelező. Ugyan? Van orvosi papírod, ahol azt írják, hogy hülye vagy? Na és hogyan nevelt téged az erdészné, aki esküdtett a néphatalom előtt, hogy tejbe vajba fog fürözteni? Mi? Azt még enni se ad, ugye? Ingyen munkás. Anyáskának is megóta magához való esze, hogy eltűnt a láthatárról. Ha a gazda gyereket csinált neki, hát gondoskodjék is róla. Na hát ezek a halak. Ne bánkodj, nem vagy te olyan buta. Az emberekre meg köpjél, mert fabatkát se érnek. Kóstold meg, kap be.
0: Aztán Vantosek csirkéjét és Bascsik paradicsomát ették, de egyszer oda lett a parancsolat, mert a törvénybíró felesége elkapta Fajankót a tyúkolban és ütni kezdte. De a kovács feleségének, aki a kerítésen átnézte, megesett rajta a szíve, és a fösvény erdésznét kezdték szidni, amiért éhezteti a nyomorultat, és megsimogatták. Almát adtak neki, de a tojást elvették tőle. Akkor Kleofás azt parancsolta, hogy fél lábon ugrálja körül a templomot 10-szer, mire előrohant a pap gazda asszonya, leeretnekezte, és elkergette a seprűvel. És amikor Vantosek nénak ismét hibázott a tyúkokból, a kovács feleségének meg eltűnt a sajtja, amit az ablakpárkányon szárított, Kleofás azt mondta, hogy most más parancsolatok lesznek, mert az embereket még a búdihoz vezeti a szivatuk. Tehát Fajankónak az egész éjjelt a temetőben kellett töltenie, de még csak nem is félt, mert a halottas házban aludt. Aztán végig kellett vonulni a fényes délben az egész falun anyaszült mesztelenül. És az emberek azt kiabálták, hogy a maradék esze is elment. Az erdészné meg alaposan megrakta. Megmutatta a kék foltokat Kleofásnak, az meg a fejét vakart, és azt mondta, hogy alig hanem meg lesz már a 10 parancsolat. De még egy feltétel van. Be kell töltenie a 10. évét, mert különben a kalauz kidobja az expresszből.
1: Az is baj, a sokkal múlt 10 éves, mert akkor meg túl öreg hozzá az ember. Hát magam is elutaznék a világ végére. De mit tegyek, régen múltam már 10 éves. Nagyká, ugyan? Mert nem rossz dolog a világ vége. Más élet van ott. Én mondom neked, más élet. Ugye?
0: És Kleofás siránkozott, hogy az ember nem utazhat el oda, ahol ingyen adnák az asszonyt, a pelyhes ágyat és a teleflaskót. De Fajankót ez nem aggasztotta, nem is hallgatott oda. Folyton arra 10 évre gondolt. Ki mondja meg neki, mikor töltötte be? Vagy lehet, hogy még nincs 10 éves?

Fajankó nem maradt tovább Kleofásnál. Még a láthatatlan sem akarta hallani. Integetett a varsóinak, és szomorúan megindult a falu felé. Útközben megállt, és nézte, amint a derékig mesztelen vagy szürge inges férfiak a fát vágják. A kivágott fenyők között játszott, vagy kis kupacokat épített a forgácsból, de továbbra is szomorú volt. A férfiak meg kinevették, mert gyakorta elüldögéltek Kleofásnál, és már tudtak az expresszről. Elfutott tehát az erdészházba, ott elverték, és folyvást arra gondolt, hány éves is lehet. 5 óra körül Kleofáshoz szaladt, és integetett. A férfiak meg nevették, hogy óra van a hasában. Még egyszer, szép meleg nap volt, és énekeltek a madarak úgy, ahogy szerette. Éppen tűzifát hozott a konyhába, és ott volt Vojcseszekné, és az erdésznével együtt azon álmodoztak, hogy ki sem látszik a farakás alól olyan nyápic. Pedig elmúlt már 10 éves. A fát a padlóra szórta, és azonnal tudni akarta, régen betöltötte-e a 10. évét. Az erdészné azt felelte, hogy nem régen, 1/2 éve csak. És nem kiabált, mint rendesen, hanem nyugodt hangon mondta, úgy megdöbbent, mert Fajankó életében először kérdezett tőle valamit, és nem is dadogott olyan nagyon. Ezen a napon nagyon engedelmes volt. Összesöpörte az udvart, vigyázott a libákra, és mindent jól csinált. Az erdészné meg nem kiabált, és csak fele annyit követelt tőle, mint máskor. Madarak énekeltek a fákon, s Fajankó lelkében, s alig tudta kivárni az 5 órát. Aztán átfutott az erdőn, könnyedén ugrott át a ledöntött fatörzseket, tán életében először nevetett, és arra gondolt,

A férfiak abbahagyták a fűrészelést, és nevettek rajta, és azt kiabálták, hogy életében először megkésett, mert a varsói vonat már elment, egy perce, hogy elment. Így hát Fajankó nem ment oda Kleofás bódéjához, hanem egyenesen a kanyarhoz futott, nehogy lekésse, hogy még felszállhasson, hogy még ma elutazhasson, mert olyan szép napja volt. Megállt a kanyarban, a mellében kalapácsok döngtek, akár a kovács műhelyben, szinte semmit sem látott, de mindent úgy tett, ahogy Kleofás mondta. Megállt a két sink között, arccal a domb felé. Lehunta a szemét, összeszorította a szemhéját és várt. Minden idegszálával hallgatózva várt, és nehezen lélegzett. Végre meghallotta a kerekek ismerős zakatolását. A sínek megremegtek, a dübörgés nagyon hangos volt, nem olyan, mint máskor, tán azért, mert Fajankó a sinek között állt, és nem oldalt. És egyre hangosabban, egyre közelebbről dübörgött. Fajankó behunyt szemmel suttogta gyorsan, nagyon gyorsan, hogy legalább háromszor elmondhassa: Lári-fári kalambom, meg kell állnod, ha mondom. És amikor a dübörgés már mindent betöltött, és a légáramlat meglökte Fajankót, azt gondolta, hogy na, most, és kinyitotta a szemét. És meglátta a láthatatlan expresszt, a világ végére tartó.

0: mi nékem a vasút? Hogy vége merre fut, nem lesem. Nagy üregeket tölt meg, fecskéket drótra ültet, ügyel szélfút a porra, és nyíló szederbokorra.
1: A világ végére robogó expressz. A Vasút, mint fátum című sorozatunk első részét hallották. Gergely Ferenc válogatásában a következő művek hangzottak el. Részlet Henry David Thoreau Walden című regényéből. Továbbá Ryunosuke Akutagawa a Narancs, Gródi Gyula Miről beszélnek a mozdonyok, és Eva Lach a Láthatatlan Express című novellája. A fordítók Szőlősi Klára, Lomkató, Simándi Klára és Molnár Imre. Közreműködött Fenyő Ervin, Rudolf Péter, Tarján Péter, Takács Kati és Kézdi György. Az összeállítást Táncos Tamás és Maksai Helga hangmester, Kakó Gyula zenei szerkesztő és Sárospataki Zsuzsanna rendező készítette. Felelős szerkesztő Turai Tamás.
2: A felvétel 2004-ben készült, és legutóbb 2004. október 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Megindult a forgalom az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, az éjszakai tragikus buszbaleset helyszínén. A leálló sávot azonban továbbra is zárva tartják. Éjjel egy lengyel zarándokokat szállító busz borult árokba a Mezőkeresztesnél. A jármű 59 utasa közül 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. A tragikus baleset után részvétét nyilvánította több politikus. Együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, Magyar Péter miniszterelnök, a kormány több tagja, Forsthoffer Ágnes, az államfő jogkörei gyakorló házelnök, több ellenzéki politikus közöttük Vitályos Eszter, az országgyűlés fideszes alelnöke és Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a Mi Hazánk elnöksége, valamint Karol Navrocki lengyel államfő és Radoszláv Sikorszki lengyel külügyminiszter. Kiterjedt légicsapásokat hajtott végre Izrael éjszaka Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah tegnapi drón támadására, amelyben 3 izraeli katona megsebesült. A zsidó állam hadserege közölte, a válaszcsapások egyik célpontja a síita terrorszervezet egyik magasrangú parancsnoka volt, akit megöltek. A hétvégi izraeli támadásokban összesen 11-en haltak meg. Libanon szerint Izrael, zsidó állam vezetése szerint azonban a Hezbollah sértette meg a júniusban kötött tűzszüneti megállapodást. Továbbra is erdőtűz pusztít a görögországi Szkírosz szigetén, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltás 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevko település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint jelenleg lakott terület nincs közvetlen veszélyben. Csőtörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon, közölte a helyi szolgáltató. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre, addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben vízhiányra vagy nyomáscsökkenésre lehet számítani. Idén is a Szentendre is Kanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i egésznapos rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be, összesen 70 kiállító részvételével. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon rendezik meg az Artisan Design vásárt, ahol kortárs tervezők ruháit, táskáit, ékszereit és kiegészítőit kínálják. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Változékonyra fordul az idő, késő délután északon megnövekszik a felhőzet, estig nyugaton, éjjel az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a kezdeti gomoly felhős napos idő után szinte az egész országban kialakulhat eső, zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá válhat. Éjszaka 15-22, napközben 32-37 fok lesz. Híradással 14 órakor jelentkezünk legközelebb, 13 óra 4 perc.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Különben csak torzult és sutak kő lenne. Művészettörténet versekben. Görög művészet. Összeállította és bevezeti Sík Csaba.
4: Goethe ellentmondást nem tűrő kijelentése, miszerint az ókori szobrok és nagyobb képzőművészeti alkotások mindennemű műértés alapjai és csúcsai maradnak, természetesen csak az 5. századi és a hellenisztikus görög művészetre vonatkozott, egyrészt mert a kükládok s mükéné művészetét aligha lehetne Derűs nagyság feliratú skatujába bedugni, másrészt, mert a megsüvegelt korszakot is hézagosan ismerték a klasszicista esztétika törvénytudói. A görög ideál 18. századi ismérvei nagyon egyszerűek voltak. Winckelmann majdnem úgy osztályozta a görög szobrokat, mint a felvonuló lányokat a szépségverseny zsűrije. A görög remek művek általános ismertetőjele, írta, a nemes egyszerűség és a nyugodt nagyság mind a magatartásban, mind a kifejezésben, s kortársaitól elvárta, hogy a művészet feladatát remekek, ha nem is szolgai, de odaadó utánzásában lássák. Századunk művészete az utánzásnak még a gondolatát is elutasítja, érthető tehát, hogy a görög föld az a színhely, ahol a múlt és jelen művészet felfogása a legélesebben ütközik össze. Henry Moore számára elfogadhatatlanok Winckelmann jelzői és szépségfogalma. Ha a szobrászatra mondják szép, jelentette ki egy interjúban, ez rendszerint azt jelenti, hogy a természet egy szép másolatát látjuk, csinos lányt vagy fiatal állatot, vagy néha akkor is, ha egy művet mesteri tudással készítettek, vagy a szobor szépnek tartott anyagból, például fehér márványból vagy alabástromból készült. A magam részéről azt tartom fontosnak, hogy a műnek önálló élete legyen. Ezt nem úgy értem, hogy az élet vitalitását, a mozgást, a fizikai cselekvést, a szökelést, a táncot ábrázolja, hanem hogy az alkotásban felgyülemlett energia mutatkozzék, önmagában való életerő, függetlenül a tárgytól, amit ábrázol. A szépség a kései görög művészet hagyományos értelmezése szerint nem célja szobrászatomnak. Mert a kifejezés szépsége és a kifejezés ereje között funkcionális különbség van. Az előbbi arra törekszik, hogy az érzékeket gyönyörködtesse, az utóbbi szellemi életerőt tartalmaz, mely nézetem szerint megrendítőbb és mélyrehatóbb az érzékek gyönyörködtetésénél. Minden művészet a primitívben gyökeredzik, mert ha nem, dekadensé lesz. Ez magyarázza, hogy a nagynak tartott korszakok, Periklész Görögországa és a reneszánsz például közvetlenül követik a primitív korszakokat, kibontakoznak, majd lassan elhalnak. A görög archaikus szobrászat alapelvei elég közel állnak Feidiász korához, s alkotásaiba át is vitték művészi kvalitásaikat, bár a művész tudatos törekvése naturalizmus felé hajlott. Manapság a művészek és a közönség körében állandóan növekvő elismerés övezi a primitív művészetet, ez pedig a jövőre nézve fontos és reményteli jelenség. Tehát, ha valamikor világcsodája Milói Vénusz és a delfoi kocsihajtó bronzszobra között kell a mai ízlésnek választania, habozás nélkül az utóbbit választja. A Praxiteles teremtette ideáltípus a Milói Vénusz szobrán a női szépség robosztus eszményévé alakult, a plasztikai elképzelés a modell diadalmas asszonyiságának hűséges kifejezésévé egyszerűsödött, határozottan unalmas lenne, ha a karok hiánya nem keltene eltéveszthetetlenül antik hatást, ha torzó jellege nem tartaná vissza a naturalizmus küszöbén. A csonkítás annyira szerves része a kompozíciónak, hogy hajlandók vagyunk feltételezni, torzónak készült. Nem az bizonyítja a szobrász zsenialitását, amit kifaragott, hanem amit elhagyott. Vagy az idő lángelméjét kellene dicsérnünk a szobrászé helyett. A kocsihajtó csak kezét nyújtja ki a szobor tömegét alkotó képzeletbeli hasábból, szigorú szerkezetét mégsem a primitív minták szabták meg, hanem a fegyelmezettség és erő, amit szerepe tőle megkövetel. Az arc elnagyolt, nem egyéniséget, hanem testi-lelki erőfeszítést, a feladat vállalásának büszke öntudatát fejezi ki. Az ábrázolás nem érzéki szépségével, hanem erőteljességével hat, a nézőnek sem az érzékeire, inkább intellektusára appellál. A kompozíció tökéletesen zárt, minden részlete a szobrászi gondolatot szolgálja, s ha nem lenne üres pleonazmus, azt mondhatnánk tökéletesen modern. Mert a görög művészetben mindenkor megtalálja magáét. Az európai művészet minden stílusa, törekvése a maga előképét és igazolását. Hogy a görög szellem kultúránk alapja nem vitatható, tehát a milói Vénusz előtt sem, bár nem a 20. századtól kapta fenntartott ünnepi helyét a Louvre-ban.
5: Devecseri Gábor, Olimpia, részlet. Romok. Nem ezt hordod-e te is? Nyomok. Nem ezt kísérte benned is? Jelen. Könyörtelen, szünettelen nem ezt sétál-e benned is? Szoborcsonkok, amik feledhetetlenül csonkán is hirdetik, hogy mi voltál, belül és csak magadnak. De bármikor megszólalhatnak, hangot adnak, s csak mikor ők akarják. Hol hagyta a karját, a karja egy részét egy győzelem istennő? Az időben. S arca is elhomályosult tova tűnőben. De ha eljön a nap, köpeny szárnyára kap, kőkeble gyümölcsén edvesül, és visszatér az arca. Ott belül újra faragja, még a sohasem látottat is, a míves jelen, hát még azt, mi egyszer te voltál, mit el sosem vethettél, hordozod. Lábaid oszlopok, koponyád kupola, arcod lehetőség, magad vagy a bőség, de csupa kő, föld mélybe merülő téged kővel vemhes ligetté merevítő. Te ketté hasad hasoknak, elkopott füleknek, letört térdeknek és egész szétmorzsolt szentélyednek őre. Csoda, hogy mozdulni tudsz.
6: John Keats, óda egy görög vázához, fordította Tóth Árpád. Ó, tűnderük arája, íme még itt állsz, s dajkál a vén idős, a csend, s mesélsz. Fűzérit közt rajzos regék, lágydalnál édesebb lejtése leng. Ó, lomdíszet közt mi legenda él, mi istenségek vagy mi emberek, Árkádia vagy Tempevölgye táj, vagy más égs föld, kike vad némberek. Őrültet űznek, vagy harc sodra kél, síp andalok, dobdöng, kéláza fáj. Édes a hallott dal, de mit a fül meg sem hall, még szebb. Halk sípocska zengd, ne testi fülnek, gyöngyözd remekül lelkembe ritmusát, mely csupa csend. Szép ifjú, nótát tündérlomb alatt örökre szól, s örök a lombafán. S te, vadszerelmes, kinek ajakad bár oly közel, édes célt mégsem ér, ne bánd, bár vágyat két hiába kér, örök szép vágy lesz, s nem hervad a lány. Ó, boldog lombsor, el nem száradó, melynek a tavasz búcsút sosem int. Ó, boldog pásztor, sosem fáradó, fújván örök sípod szíved szerint, s ó, százszorosan boldog szerelem, örökre hév, s örök örömre kész, zsibongó zsenge vágy, még, egyre még. Mi más a bús, halandó gyötrelem, melytől a szív megundorús nehéz, s a nyelv kiszárad, és a homlok ég. Mi áldozatra gyűlem itt a nép? A zöld oltáleré szent pap vonat szelíd üszőt, amely bődülve lép, s borítja látszőrét virágfonat. Mi apró város az, mely halkhabok partján vagy békés várövű hegyen tárt utcákkal jámborokra vár? Ó, kicsi város, néped elhagyott, s közülük hírt regélni nem megyen csöndedbe vissza soha senki már. Ó, antik karcsúság, szelíd évek, márvány fiúk, s lányok kecsesköre, ó, sűrű ágak, eltiport füvek, ó, formák csöndje, anda gyönyöre az örök létnek, hűs pásztor mese. A rajtunk múlás üli már torát, te megmaradsz, s még ujjajokkal ég az újkor, néki kizzengsz, hű barát, a szép igaz, s az igaz szép. Sose áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség.
5: A delfói kocsihajtó felirata, fordította Szilágyi János György. Győzve Polizálosz fogadott kocsiversenyen engem, Deinomenész fia, őt gyarapítsd, szent hírű Apollón. Csénagy István, kocsihajtó. British Múzeum, Louvre és Vatikán, Hellas kifosztották, Hellas szegény. De áll 2000 dúlása után a kocsihajtó Delfi kislegény. Gazdáját Tiran volt Szirakúzán, ki ismeri. A pejhedző kemény kocsis fiú csak állt alapzatán, s időtlen fény lobog ónik szemén. Az atlétákat, Isten szobrokat kihurcolták, ő magnak megmaradt, őrizni a szobrok becsületét, s a szolgákét, minden kocsisokét. Az idők négyes fogatába csap, a markába szakadt gyeplő darab.
7: Károlyi Ami, Akropolisz. Felhőbe gomolyodik a rom. Hol végződik a márvány, hol kezdődik a pára. Az istenek kényekedve hintáztat itt is, ott is. Párán lépdelünk fennen, szemöldöke mélybe hullott, s röppenünk mosolyára. Hajadon Isten komoly homloka, sötét szeme, törött mosolya, mennyekből szálló márvány korona, Isten arc lebeg a dombokon. Égi habokon átszűrt napsütés, tétova mosoly, felhőszírom dereng a tömör kővonásokon. Búcsúzó, és mégis bíztató, az átváltozás titkával rokon. Galambhajlású vállak, állak, derekak turbékoló erdejéből mi maradt? Galambhajlású kődarab.
6: Sárközi György egy isteni torzóhoz. Istennő voltál egykor, néma magányos templomod márványoszlopai között, legszebb oszlopként élted a régi időt, amikor még égnek emelt karral imádott a szép görög ifjú, nem térdre borulva, mint a mai. Ott álltál a sima talapzaton, sárgás kőbe faragva, orcádon csöndes nagyság ült, a ruhádnak ráncain fönséges egyszerűség. Stágra nyitott szemeid sok századon át álmodva merengtek a kőfalakon túl, hol besütött aranyosan a hellászi felhőtlen derűs ég. Aztán barbár fegyverek és az idő barbár buzogánya a fénylő oszlopokat széttörték, s mint harcban esett királyok levert koronával s roppan derékkal hevertek előtted az egykori társak, akik között a dicső napokat töltötted boldog márvány mosolyoddal, s fagyos mézen nem olvadt szépévű ajakadnak, s nem budjant a méla ökörszemeknek könnye elő, mikor annyi halottnak özvegye, égi királynő, magad is lezuhantál a romlott kövek közé, és romjaidat sötét ölére fogadta a kőtemető. De nem halandó mása voltál, noha emberi kéz vésője csiszolt faragott, s földhetett ezer év pora és ezer év füve nőhetett ki fölötted, romolva is éltél, és törtagjaid nem voltak hitvány márvány darabok. A kései korcsákánya elé eleven, kélyes ragyogással tárult isteni tested, amelyre mint reggeli köt tapadott csak a lengeruha, fej és kar nélkül is babonázott még maradék szépséged, s új templomod lett hitetlen időknek, pogány kincsel teli múzeuma. Sok omladék, kusza limlom köztán unva bolyong a közömbös látogató, de ahol te állsz fájdalmas nyugalommal, döbbenve akad meg útjában, s amíg elnéz, hittel érzi szívét terhesnek a látogató, mert nem csak egészben voltál isteni, minden ránca ruhádnak, s szép kebeled, legkisebb árka vagy dombja is az, ami teljes, ép alakod, s ha elomolsz ezer szilánkra, benne leszel egészen mind az ezerben. Izzó ősnap a tested, melyben a csillagok szerte gomolygó ősnépe lakott.
5: Cecész, Fejdiász és Alkamenész versengése. Fordította Szilágyi János György. Alkamenész értszobrász volt, egy szép sziget szülötte, kortársa Fejdiásznak és vetélytársa is egyben. Ezért halálos vészt hozott kis hián Fejdiászra. Alkamenész bár ügyesen tudott szobrot faragni, nem ismerte az optikát s a geometriát sem, csak lődörgött a tereken, és mindig ott időzött imádói, szerelmei s a cimborák körében. Fejdiász tanult optikát és geometriát is, a szobrászatnak mestere, s tökéletes tudója, ezért a hely s az alkalom s a tárgy vezette mindig, de szépséget s harmóniát mindennél többre tartott. A közterek zaját, miként cecész, ő is kerülte, s nem volt művészetén kívül szerelme cimborája. Athénben egyszer összegyűlt a nép, és megszavazta, hogy Athénának két szobor készüljön érdeméért, s magasba nyúlt oszlop legyen talapzatként alattuk. Megcsinálta a két mester a nép, amit parancsolt. Alkamenész vésője a szűzistennő alakján friss szépségét faragta meg, s nemének zsenge báját. Fejdiász tanult optikát és geometriát is, s így tudta jól, minden vonás eltörpül a magasban. Ezért nyitott ajakkal és kitágult orjukakkal mintázta meg az istennő szobrát, s az oszlopoknak magasságához mérte ki minden rész arányát. Így aztán Alkamenész műve volt tetszetősebb, s nem volt sok híja Fejdiászt, hogy nyomban megkövezzék. De hogy a szobrokat a két oszlopra állították, nyomban kitűnt, hogy Fejdiász mesterművet teremtett, s csak Fejdiász volt ezután, kit minden száj magasztalt, kinevetve Alkamenész szobrát, s a mesterét is.
8: Babits Mihály, Hegeszó sírja, egy görög emlékére. A kedvesem 2000 éve alszik, 2000 éve meghalt, s vár reám. A neve Hegeszó, lábhegytől arcig márvány színű, s komoly görög leány. Élő, habár lehelletese alszik, keble átduzzad ráncos kítonán. Fürtös fejében ki tudja, mi rajzik, ül meghajolva, méla, halovány. Előtte állva szolgálója tartja rabszolga lánya drága ládikát, amelyből ékszereit válogatja. Talán azt nézi, lelkem bús reménye. Melyikkel ékesítse föl magát, ha megjövök majd én a vőlegénye.
7: A téli márvány sírsz télén, fordította Devecseri Gábor. Két hajadon lányát itt hagyva pihen Xenokleia, lánya Nikárhosznak, halva esírnak ölén. Így gyászolja fiát, Foinixot, szörnyű halálát. 8 esztendős volt, stengeri árba veszett. Nincs ki siratni tud, és téged nem szán, Xenokleia. Két hajadon lányt hagysz hátra, s a vágyakozás öl meg kisfiú sarjad után, akinek siratatlan sírját tenger mély őrzi, sötét víz alatt.
9: Devecseri Gábor, a szamotrakéi Niké a Louvre-ban. Niké már messziről intett. Feje nem volt, szárnya csavart volt, és teste miként, ha forogna, mint karcsú erős repülőgép, mely fölszállt 2200 év mélységú teréről, rézsút ide a folyosóra, s most itt kanyarog jelenünkben, a tiszta magas levegőben. S van benne erő magasabbra szökkenni, suhogva, csavarral verdesve a maga fölébe tornyot emelő nagyidőnek új s új rezgő emeletjét, versenyben eként vele tartva, előre se futva, alul se maradva tovább, ahová mi tekinteteink már bajosan követik. Ha kidőlünk, s aluszunk fáradtan a földben, földdel betakarva magunkat, egyedül viszi ő a magasba tovább, levegőt kavaró tollára tapadt, nem enyésző bámulatunkat.
7: Olosz Lajos, Milói Vénusz. 20 esztendős görög leány volt, az Ionpart tökéletes csodája. Már nem látogatta a palesztrát. Elbűvölten ámulta a virágba borulást és a sötét kék tengert. A bús szobrásznak házában minden éjjel égett a mécses. A lány elsétált a fényszűrő mirtuszok előtt. Szíve kalapált. Megleste az égő szemű bús férfit, aki rámerett az álomra. És mint a gyönyörű végzett, belépett szobájába. Reggel elment. És boldogságában beleölte magát a ragyogó kék vízbe.
3: Különben csak torzult és suta kő lenne. Művészettörténet versekben. Az elhangzott műsort összeállította és bevezette Sík Csaba. Közreműködött Bobor György, Markali Gábor, Maszlai István, Menszátor Magdolna. Szerkesztő Pap Zoltán, rendezte Vadász Gyula.
10: A felvétel 1974-ben készült, és legutóbb 1974. április 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Nehéz az embernek megtörni a hosszú hallgatását. Nehéz és kockázatos. A regény a hallgatás szövetéből készül, nem a beszéd fonalából. Nem a szó volt kezdetben, hanem a mondat. Azt bontottuk fel mondatrészekre. Nem a mondat volt kezdetben, hanem a bekezdés. Azt fejtettük ki mondatokból. Nem a bekezdés volt kezdetben, hanem a regény. A regényt már csak a hallgatás előzi meg. Gondolkoznom kell egy kicsikét, hogy csak ugyan melyik régi elbeszélésemet választanám egy gyűjteménybe, ha rajtam állna. Van néhány kedvenc régi novellám, ami így hamarjában eszembe jut, de azokat nem én írtam. Nem azt mondom, hogy sajnos nem én írtam. Nem sajnos. Ha egy novella igazán jó, akkor mindegy ki írta. Azon kívül úgy tekintem különben is, hogy én írtam. Ez elidegeníthetetlen joga minden olvasónak. Kicsoda az elbeszélő első személy? Gyermekkorunkban volt egy csali versikénk.
1: Én vagyok én, te vagy te, ki a szamár, én vagy te?
0: Te, felelte, aki gyanútlan volt. Hát az te vagy, mondtam, hogy te vagy te. Hát akkor én, az már igaz, nevettek. Az is te voltál.
2: Született?
1: Budapesten.
2: Foglalkozása?
1: Író.
0: Ezt gyorsan mondom. Szeretnék túlesni rajta. Alig, ha el nem pirultam.
1: Író.
0: Készültem a kérdésre, féltem is tőle. De mit mondhatnék egyebet? Egyetemi hallgató, ezt már nem igen használhatom. Magánzó, ez igen ostoba. Talán elcsúszik a dolog így is. De nem, baj lesz belőle, amint sejtettem. Az anyakönyvvezető keze megáll, megdermed, leteszi a tollat, feltolja a szemüvegét, és rám mered elképedve.
2: Hogy?
1: Író.
2: Hírlapíró? Közíró?
1: Nem.
2: Nem újságíró?
1: Nem. Író vagyok.
0: Az anyakönyvvezető nem mondható fiatalembernek, 60 felé járhat. Látszik, hogy ilyesmi még nem fordult elő vele. Nem tudja, mit írjon be a megfelelő rovadba. Verejtékezik. Most már sajnálom a makacskodásomat. Azt kellett volna mondanom, hogy állástalan diplomás vagyok, de nem mertem hazudni. Az anyakönyvvezető töpreng. Erős, egészséges fiatalember vagyok, fogja mindjárt mondani. Miért nem választok magamnak egy tisztességes magyarországi foglalkozást? Azután mégsem mondja. Sóhajt, megkönnyebbülten, mert eszébe jut valami, és beírja az üres rovatba.
2: Magáníró.
0: Mélységesen érzem a jó indulatát, türelmét. Még egy helyre beírja.
2: Magáníró.
0: Aztán kiegyenesedik. Hasán megfeszül a széles nemzeti színű szalak.
1: Próza az, amit kinyomtatnak.
0: Gondoltam akkoriban, első éves matematika-fizika szakos egyetemi hallgatókoromban, amikor körülbelül eldőlt, hogy mégsem költő leszek, hanem prózaíró. De vajon lehet-e másféle becsvágy egy kis nép fiának? Épp humorérzékkel vágyakozhat-e valaki arra, hogy nagy dán hadvezér vagy észt államférfi legyen belőle?
3: Cím. Szíven lőtte magát a gellért szobor fölött. Nem. Mit írtunk?
4: Szíven lőtte magát a gellért...
3: Mellett. Nál. Mögött. Ez az. Tehát cím. Szíven lőtte magát a gellért szobor mellett. Nem. Mit is mondtam?
4: Mögött.
3: A gellért szobor mögött.
0: Hossz Tibor rendőri riporter. Valahogy gyerekkoromban úgy képzeltem el a riporter munkáját, hogy kurta fapipával a szájában, budgyos térnadrágban ugrik fel az induló repülőgépekre, vagy áruhában nyomos külvárosi rebújokban, és lefüleli a gyilkost a rendőrség orra előtt. Riporter akartam lenni magam is. De aztán, ahogy fokról fokra kiderült, hogy az újságírás egyéb ágai sem nekem termettek, amit én fontosnak vagy érdekesnek tartottam, az sosem volt hír. Ha a kedves, korán kopaszodó hírszerkesztőnek odatoltam, amit találni véltem, beleolvasott, aztán megvető előtte mélyen hátra a fiókjába. Örökbecsű. Az is kiderült, hogy a riporter hivatása nagyjából abból áll, hogy ott üljön a főkapitányság sajtóirodájában, és a rendőrségtől betelefonálja a lapnak, hogy bent a szerkesztőségben a telefon másik végén hallgassa meg és írja le ezeket a híreket. Ahogy Tósz most is tette az Új Nemzedék egyik szűk kis szobájában.
4: A Gellért szobor mögött.
3: Nem, nem. X-elje csak ki. Cím. Szíven lőtte magát a Gellért hegyen, Cakó tábornok kézével. Volt hadtest parancsnok fia.
1: Meghalt.
3: Igen. Bekezdés. A sütörtökre virradó éjszaka. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél szolgálatot teljesítő rendőrőrszem revolver lövés alatt figyelmes. Bekezdés. Megállapították, hogy Cakó Pál a Ludovika Akadémia harmadéves növendéke. A mentők bevitték a Rókus kórházba, ahol
0: már mindenki aludt, ahol javában folytak a műtétek, ahol Cakó még sohasem járt, ahol Tószt mondata elakadt.
3: Ahol nem nyerte vissza eszméletét. Vessző belehalt sérülésébe.
4: Vessző belehalt sérülésébe.
1: Meghalt.
3: Kevés. Ezt vagy két hasában hozzuk, vagy sehogy. Még kellene 3-4 sor.
1: Jó barátod.
3: Nem szomorú dolog. Akkor tudsz róla mondani valamit? Miért lett öngyilkos? Szerelem, pénz, betegség, zavaros ügyek. Csak egy-két mondat kellene még. Valami oka csak volt rá.
1: Mindig szeretett játszani a pisztolyokkal.
0: Erre a hírszerkesztő is felnézett. Előbb rám, aztán összenéztek Tóssal. Éreztem, hogy megrezdült bennük egy halvány sajnálkozás. Ebből se lesz soha újságíró. Pedig csak ugyan mindig szeretett játszani ő fegyverekkel. Egyszer rálőtt az apjára gyerekkorában. Volt neki egy torszára belerejtett pirinyó dávosi látképpel. Ezt már azért nem mondtam nekik.
1: Nézd, nem volt se beteg, se boldogtalan szerelmes, se nem sikasztott, zavaros ügye sem volt.
3: Hát, hozzáfűzöm. A körülmények arra vallanak, hogy valószínűleg pillanatnyi elmezavarában követteltettét. Jó? Jó?
1: Jó. Vagy ami még jobb, pillanatnyi kijózanodásában.
0: Meguntam a saját bamba szerepemet, de amit mérgemben odavágtam, a keserű nyegleség majdnem telibe találta az igazságot. Talán attól céloztam ilyen jól vaktában, hogy oda se figyeltem, mit beszélek. Megdermesztett ez a halálhír. A sors olyan váratlanul, olyan otromba szimpadiassággal tálalt elém, hogy azt éreztem, valamiféle szándéka volt vele, ám bár még ma sem tudom, hogy micsoda. Regénybe az ilyen valószínűtlen véletlenek nem illenek.
1: Poros a hosszú hársfasor, holt fényes a püspöki udvar.
0: Cakó, ha egy kicsit berúgott, Adi Váradi versét szavalgatta, amit Medve Gábortól hallott először, mert egyébként alig olvasott verset. Nem merném állítani, hogy mindez lényegesen, vagy szervesen, vagy akár ugyan hozzátartozik a történetéhez. De azt sem merném állítani, hogy nem tartozik hozzá.
1: Holt fényes a püspöki udvar, simulnak a városi párok.
0: Az előző este Bossányéknál voltam. Amikor Cakó telefonált, Ágnes vette fel a kagylót. Aztán mondta, hogy Pali feljön nem sokára, de nem jött. Észre se vettük, hogy mégsem jött, bridgeztünk.
1: Simulnak a városi párok. Vasúthoz futnak a kocsik.
0: Csütörtök volt. 1933. január 19-e. Itt félbeszakadtak a gondolatai.
1: Weierstrass már 1861-ben megmutatta, hogy az a sor, melynek általános tagja B az N-ediken szer koszinusz, P szer A az N-ediken szer X, ahol A páratlan egész szám, B valódi tört 0 és 1 között, azzal a feltétellel, hogy A szor B nagyobb, mint 3 pi per 2 plusz 1, X-nek egy folytonos függvényét definiálja, melynek a változó semmelyik értékénél nincs deriváltja.
0: Sok minden félbe szakad, elakad, abba marad. Úgy látszik, a világ ilyen szakadásos. Ezeket a szakadásokat a lelkünk nem veszi szívesen, nem is mindig tudja követni, elfogadni, magáévá tenni. Folytonosságot kíván. Emlékszem, a szószoros értelmében fájdalmasan érintett Planck hatáskvantum elmélete. De sok nagy matematikus sem szerette, hogy csúfot üztek a folytonosságból. Borzalommal is iszonyatva fordulok el ezektől a függvényektől, amelyeknek nincsen deriváltjuk, írta az egyik. Fejes társorától nem kisebb ember, mint Ermit fordult el félelemmel és irtózattal.
1: Csinálok én egy bridge rovatot.
5: Mindig szerdára hozza be. 6-7 frek legyen. Írja rá, hogy 20 cic. Semmi mást.
0: Ez volt a budapesti hírlap. Úgy értem, hogy ilyen volt. Mindenki csak BH-nak hívta. Júlia munkatársa, zenekritikusa volt a BH-nak is, meg a 8 órai újságnak is, hasonlóan Hevesi Andráshoz. Hogy az egyik kormánylap volt, a másik ellenzék, és senkit a világon nem érdekelt. Nagyon szerettem Júliát, aki nálam sokkal idősebb volt, és a nővérem. S már ősidők óta feljártam vele a redakcióba, koncert előtt, színház után, akármikor, mert ott soha senkit nem zavartam. Senki nem dolgozott. Rejtély, mondták, de addig sétálnak a munkatársak, amíg megjelenik a lap. Számomra csak Júlia redakciója volt. Álmomban sem gondoltam rá úgy, hogy ez is egy napi lap, és ez is újságírás.
1: 20 cic, 6 flek. Talán kellene még egy?
5: Elég lesz. Legfeljebb mehet Durchschusszal.
1: Persze, mehet Durchschusszal.
5: Tudja maga, mi az a Durchschuss?
1: Fogalmam sincs.
5: Akkor már is kész újságíró.
0: A könyvismertetés kritika nem volt egészen örökbecsű anyag a lapoknál. Feljebb állt, mert a kiadók hirdettek az újságban, és elvárták, hogy írjanak a küldött újdonságaikról. Az egyetemen a szakdolgozatot Ribár professzornak kellett írnunk, aki kísérleti fizikus volt, s a tudományát én olyasfélének tartottam, mint Kovácsovszki szervetlen kémiáját. Felért egy fővárosi utcajegyzék vagy telefonkönyv 100-200 oldalának bemagolásával. Akkor már inkább a recenzió.
1: Mit akar egy regényíró? Remélem, hogy regényt akar írni. Ez nem tréfa. Egy magyar költő nemrégiben azt mondotta, hogy ha a társadalom az írótól várja még mondjuk a tüzelőanyag ellátás kérdésének elintézését is, szerinte ez rendjén van. Az író el fogja intézni a kérdést. Azt hiszem, ha az erre hivatottak mindegyikét a kisinastól a szenátorig szélütés érné, akkor az író csak ugyan megragadná a szenes lapátot, vagy fát kezdene hasogatni, de ugyancsak káromkodnék, és sietne vele, hogy mentől elő visszaülhessen az asztalához. És semmi esetre sem tartaná munkáját írói tevékenységnek. Bánatos kétkedéssel nézem azonban, ha a tűzifát az írott szó erejével akarja felaprítani egy költő vagy egy regényíró. Tisztelem a favágót, aki fát vág. De elkedvetlenít a regényíró, aki bármi mást akar, mint regényt írni. A cselekvés, az élet, csak a műkedvelőnek izgalmasabb az írásnál. Egyáltalán nem látom, hol van elfalazva az író a cselekvés világától. Az alkotás cselekedett. A regény tett. Ezt egyben az írás mértékének is tartom.
0: A recenzió elé írtam egy rövid mentegetőzést Trónai Györgynek, levél a szerkesztőhöz formájában, azzal, hogy hagyja ki, ha úgy látja jónak.
1: Tudnod kell, hogy én nagyon rossz olvasó vagyok. Mohón, falánkul olvastam mindig. Alig, hogy belekezdtem egy könyvbe, továbblapoztam, itt is, ott is átfutottam néhány oldalt, hajszoltam, elhagytam az írót. De már sok éve a dolog még ennél is sokkal jobban elfajult. Vaskos regényeket egy-két helyen felütök, belenézek, vagy akár bele sem nézek a könyvbe, csak hevertetem az íróasztalom szélén, még meg nem unom a látását. Ekkor beszorítom a polcon a többi közé, és ha a véleményemet tudakolják felőle, azt felelem, ismerem, rossz könyv. Ezzel együtt megbízható kritikus vagyok, ha nem is csalhatatlan. Nem hinném, hogy valaha is tévedtem volna. A jó könyv ugyanis végül mindig elolvastatja magát. Mit beszélnek ezek itt a 70. oldalon? Kettőt visszalapozok. Nem azt találom, amit vártam. Mik az előzmények? Már lapozok, járkálok benne előre-hátra. Ezzel a gyalázatos módszerrel mégis mindent megtudok, de csak a jó regényből. A könyvnek nem csak a lapszámozásától függetlenítem magam, hanem a tartalmától is. Azt olvasom ki belőle, amit én akarok. Egy kiváló opera énekes nőnket azért hallgatom meg gyakran, mert szeretem, ahogy éneklés közben a tokáját tartja. Gőgösen, heroikusan. Emlékszem a régi városi színházra, ahová a ruhatári folyosók különleges szaga vonzott. Ami nem volt sem kellemes, sem kellemetlen, csak sajátos, egyedülálló. És az igazi műélvezetet mindig a szünetek jelentették. A felvonás közök. Mi alatt a falatozóban virslit ettünk erős tormával, és ropogós...
0: Itt megállok. Rónai kihagyta a levelet, visszaküldte. Én eltettem. Mert ez is Júlia volt. Vele ettük a remek vérslit a nagy szuterén büfében a felvonás közökben. Az állandó szabad jegyeivel ővidbe mindig a Zeneakadémiára, operába, vigadóba, színházokba, már jóformán gyerekkoromtól fogva. Jogosan, mert az állandó szabad jegy átruházható volt.
6: Halló?
1: Halló? Mikor érkezik, kérem, a kassai gyors?
6: A kassai? Mindjárt megmondom. 21 óra, vagyis 9 óra és 10. Nem. Munkács kassa Budapest? 23 óra 25, ez az. Ez az, kérem?
1: Hát maga nem tudja?
6: Dehogy nem tudom. 23, azaz 11 óra és 25 perckor érkezik, mondom.
1: De bizonyos ez?
6: Bizonyos. Jó napot!
1: Halló, halló!
6: Mi tetszik?
1: Nincs tévedés?
6: Nincsen. Tessék már békén hagyni.
1: Elvégre ez a mestersége, azért vasutas.
6: De hogy vagyok én vasutas, kérem? Stomatológus vagyok.
1: Stomatológus?
6: Igen, kérem, a telefonom összekapcsolódott a keleti pályaudvaréval. Legkevesebb, ha 50-szer hívnak fel tévesen. Ha én most azt mondtam volna önnek, hogy téves kapcsolás, akkor legjobb esetben bocsánatot kérünk egymástól, és ön egy perc múlva újra felhív engem. Tehát 11 óra 25 perc, tessék elhinni. Itt van előttem. Ma reggel írtam ki magamnak az összes vonatok érkezését és indulását. Mégiscsak így a legegyszerűbb. Noha nem vagyok vasutas, hanem sztomatológus, ami annyit tesz, szájsebész. Jó napot!
0: Elhűltem kisé, aztán nevettem, de volna csak ugyanakkor érkezett. Nemrégiben aztán fogorvosra lett volna szükségem, és eszembe jutott ismeretlen telefonos sztomatológusom. Sajnálni kezdtem, hogy annak idején nem kérdeztem meg a nevét. Valamiért az a makacs gondolaton támadt, hogy nem lehet rossz szájsebész. Egészen kitűnő szájsebész lehet.
7: Simulnak a városi párok, vasúthoz futnak a kocsik.
0: Félbeszakítottam Czalkó Pali történetét. Faképni rajtam minden estől az Új Nemzedék szerkesztőségében. Pedig nem halt meg. Mielőtt elhagytam volna a szerkesztőséget, rászántam magamat, hogy telefonáljak Bossányéknak. A golyó átszaladt a tüdő csúcsán, a helyőrségi kórházba vitték, nem kell operálni.
1: Te, Tibor, hát nem halt meg a barátom, a Czalkó Pál, és nem is a Rókusban van.
3: Mi? Micsoda?
1: Hát akiről azt írtad, hogy a Gellért szobornak.
3: Nem halt meg?
1: Nem.
3: Nem baj.
1: Nem baj.
0: Hát Czakónak csak ugyan nem baj, hogy nem halt meg, gondoltam. Nagyjából azonban ebben is tévedtem.
8: Az volt a baj, hogy akkor életben maradtam.
0: Mondta Czalkó 14 évvel később Rómában, egy kiskocsmában a Tiberisen túl, ahol az élete történetét mesélte nekem esténként. Nagy nyár volt. Naponta újabb hőrekord, az újságok főcímében mindig, Fahrenheitban. Iszogattuk a filléres jó száraz fraszkátit. Estére se ült a levegő. A hold óriási volt. Pár napja kaptam meg Júlia halálhírét. De 2-3 hete, amikor itt újra találkoztam a lányjal, akiben 18 évesen szerelmes voltam, és az enyém lett végül Rómában, ő már haldoklott otthon. Éjszakánként, mi alatt mi itt kamasz szerelemben öleltük egymást reggelig az ágyban. Egy regényt kezdtem írni.
1: Non est volentis.
0: S már 7 oldalam megvolt, a katonaiskoláról, ahol Czalkó osztálytársam volt. Ültem át vele esténként.
8: Poros a hosszú ásfasor, holdfényes a püspöki udvar.
1: Hogy mit mondasz? Hogy Ágnes miatt?
0: Imádták egymást Bossány Ágnessel. A kislány, még iskolás akkor, tele volt bájjal, humorral, okossággal, jókedvel, s mindnyájan irigyeltük Paritól, de hiába csüngött a fiún. Ő vette fel a telefont azon a januári estén, szerdán, amikor náluk brigyeztünk.
8: Ágnes.

0: ilyesmit.
1: Mi volt Ágnes hangjában?
2: Józanság. Az, hogy ő nem az enyém, sosem is lesz, hanem saját magáé. Kijózanított.
0: Hisz őrült szerelmes volt belé.
2: Kellett a fenének a szerelme.
0: Hát mit vártál tőle?
3: Csakó ezt nem tudta megmondani, és el is hallgatott. Itt megint abba fogom hagyni a történetét. Pedig egy közös barátunk hirtatott róla újabb 21 néhány év múlva, hogy egy írországi kolostorban él, szerzetes lett. Júlia halála lámpalázassá tett. Finoman káprázott a szemem, kalandossá, regényessé vált a világ velem. De ez csupán a valóság fejvesztett menekülése, gyors, rendezetlen visszavonulása volt, egy kamufláló lidérc függöny mögé. Védekezés az emberben. Az emlékezés aztán megmutatja, hogy a halálában nincs, nem volt ott semmi regényes, izgalmas azokban a napokban, csak űr, üresség, hiány, szakadás. Csalt a káprázat.
2: Simulnak a városi párok, vasúthoz futnak a kocsik.
3: Csapó nem tudta megmondani, hogy mit várt Bossányi Ágnestől. Mindenki kiváltságosnak hiszi az életét, gondoltam. Amiben igaza is van mindenkinek.
0: Marhaság.
2: Magas a vérnyomás.
0: Marhaság.
3: Az alacsonyan járó teli, hol nagy volt, s ami ennek oda az, amíg sohasem láttam, gigászi lampión. Úgy lógott fölöttünk, mint egy túlméretezett narancsvörös kerti papíros lámpa.
2: Az volt a baj, hogy akkor életben maradtam.
0: Marhaság.
3: Abba hagytam a regényt a 7. oldalnál. Még folytathatom egyszer, gondoltam. Ahogy a kölyök szerelmünket a nagy intervallummal is folytatni tudtuk. Ezt azért köszönöm, köszönöm. De hiába, gondoltam, Júliát nem lehet folytatni majd egyszer később. Soha többé. Vajon?
4: Én vagyok én, te vagy te.
3: Minden megszakadt, félbe marad. Tépnék ki magát belőlünk. Hát fordítsd el a fejedet. Forduljunk el. Amikor a valóság széttépi folytonosságodat, iszonyattal és elborzadva fordítsd el tekintetedet a nagy ermit bátorságával. De a gyanikoló fölött csak a valószínűtlen augusztusi hold nézett vissza rád. Nézte közönösen Rómát, az újat, meg a réginek gyér szétszólt kis csong maradék köveit a kisharjat fűben, ott túl a Garibaldi hídon, amit látott épülni annak idején. Nézett bennünket, nézte tovább a világot, iszonyat unalom és várakozás nélkül.

0: Próza. Ottlik Géza írásaiból hangzott el összeállítás. Közreműködött Bálint András, Blaskó Péter, Fazekas Zsuzsa, Gábor Miklós, Győri Franciska, Huszár László, Mácsai Pál, Rajhona Ádám. A felvételt Kónya Csaba és Nyírő Zsuzsa készítette. Zenei munkatárs Takács György. Szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Magos György.
1: A hangfelvétel 1990-ben készült, és legutóbb 2012. május 1-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
2: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
1: Küzdelem az áhított célért.
3: Isten házában vagy fia!
1: De a szenvedélyek mögött
4: mindenáron megvédelmezi az országot.
1: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néro. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ceglidi Edit. Megindult a forgalom az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán, az éjszakai tragikus buszbaleset helyszínén. A leállósávot ugyanakkor még továbbra is zárva tartják. Éjjel egy lengyel zarándokokat szállító busz borult árokba Mezőkeresztesnél. 12 meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9 súlyosan, 37 könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. A sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték. A könnyebb sérültek hazaszállítására mentesítő busz érkezik Lengyelországból. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Magyar Péter kormányfő telefonon beszélt Donald Tuskkal. A lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóival a magyar kormány több tagja, Forsthoffer Ágnes az államfő jogköreit gyakorló házelnök, több ellenzéki politikus közöttük Vitályos Eszter az országgyűlés fideszes alelnöke és Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője, a Mi Hazánk elnöksége, valamint Karol Navrocki lengyel államfő és Radoszláv Sikorszki lengyel külügyminiszter is. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A hatályos jogszabályok szerint Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszternek kellett volna aláírnia a szerződést, de helyette Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tette meg. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Csőtörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon, közölte a helyi szolgáltató. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre, addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben vízhiányra vagy nyomáscsökkenésre lehet számítani. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A központban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is kortárs tervezők ruháiból, táskákból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Változékonyra fordul az idő, estétől északon megnövekszik a felhőzet, és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor-zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után kissé, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik, hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb is lehet. Nagy tavaink vize 24-25 fokos. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: John Anderson, szívem John. Együtt vágtunk a hegynek. Volt végnapunk elég, John. Szép emlék két öregnek. Lefelé ballagunk már, kéz-kézben csöndesen, s lent együtt pihenünk majd. John Anderson, szívem.

0: Itt merre menjünk most tovább?
1: Igen. Csak nem könnyű már. Lehajlanak a fák.
0: Nevetséges, hiszen kivágtuk. Emlékezhetsz rá. Mikor még volt kedvünk ilyesmihez, kirándultunk ide, és kitisztogattuk a kilátást. A sziget belsőből pontosan meg lehetett célozni a dombgerincet, és még a lugas alól is éppen ide láttunk. Nevetséges, akár egy rossz majál is. Ha útban van egy fa, ki az a bolond, aki nem vágja ki? Hiszen emlékezhetsz rá?
1: Értem én. De én csak annyit mondtam, hogy mégis lehajlanak a fák.
0: Ez csak olyan képzelődés, idea.
1: Vagy újra megnőttek?
0: Persze.
1: Nem, mit nevetsz ezen?
0: Fák nem nőnek az égig.
1: Na, odáig nem. Csak lehajlanak.
0: Figyelj rám. Semmi értelme, hogy ilyen mesterségesen kavarjuk a ködöt. Hát nem elég, amit úgy is kavarnak?
1: Kicsoda.
0: Kicsoda, kicsoda. Kavarják. Köd van.
1: Süt a nap.
0: Figyelj rám. Ugye reggel ott jöttünk el a hajgácsó mellett. A szép burjánnal koszorúzott szemétdomb. És megint ott ült az a két, nem tudom micsoda. Micsodák is mondjad?
1: Úgy se tudod a nevüket. Évekig jártunk arra, és a nevüket se tudjuk. Így van ez. Nem tudjuk. Elfelejtjük megtudni.
0: Jó, jó. Csak megjegyeztem. Nem akarok filozófiát csinálni ilyesmiből.
1: Az, hogy ott ültek, és nem tudjuk, kik ültek, ott még nem filozófia. Majd, ha sútba dobod a tényeket. Majd akkor. Akkor igen.
0: Okos.
1: Tehát?
0: Azért ritkán látni, hogy két ilyen kibetűzhetetlen, két ilyen sehová nem tartozó.
1: Csak magukhoz tartozó?
0: Az sem olyan egyszerű. Vedd azt a két zsákot, ami mindig náluk van, és mindig domborúra van tömve. Mivel? Ki tudja? Biztos mulasztás, de soha nem néztem meg.
1: Biztos nem magukkal. És akkor se zsákba.
0: És ha mégis?
1: Csúfakat gondolsz. Embert akkor tömnek zsákba, ha meggyilkolták őket.
0: Vagy ha magukba gyilkolták, igaz? Aztán ki kiviszi a másikat, leteszi, ott hagyja, megint fölveszi, viszi. A nagy menetelés.
1: Nézd! Virág.
0: Csak volt.
1: Akkor pedig most is van valahol. Most én is nevettek. Hallod?
0: Sokszor hallottam már.
1: Micsoda csend. Már zörög az akácok táskája.
0: Nem úgy hívják azokat.
1: Lehet, de akkor is csak táska az. Abban vannak a magok. Egy szép, formás kis retikülben. A természet mindent kitalál helyettünk.
0: Magokat tesz a retikülünkbe? Hát nem. Én nem nyitom ki. És egyáltalán, miféle magokat? Nyissák ki holnap.
1: Ez cinizmus.
0: Nem. Próbálok hinni. Próbálom hinni, hogy ami ma van, az van. Minden más csak teológia. És ami ma van, talán az is az. Mit tehetek más, mint próbálok hinni.
1: Tehát?
0: Nincs tehát. Azt mondtam, hogy ott ültek. És Úristen! Mennyire igaz ez? Végre valami. Szerintem matróz volt valamikor ez a férfi. Ezek itt a faluban mind hajós atyafiság. A tengerbe is beleszagoltak, hogy a Dunában se fürödjenek meg soha. És nincs igazuk? Vagy nem fürödtek eleget a verejtékben?
1: Ahogy mondod, a nyomorúság nem szociális eredetű.
0: Ha nem?
1: Figyelj, most megint nevetek. Isteni!
0: Remek! A mi trónuson tündöklő nyomorúságos istenünk! Gyönyörű!
1: Javíthatatlan vagy. Nem tudod megállni, hogy ne ránts szét az ingedet.
0: Nem én rántom. Gombolódik. Gomboltatik. Drága szívem, én ragozva vagyok.
1: Most az egyszer kibújtál.
0: Tévedsz. Ezúttal se. Ink sincs.
1: És a madarak? Nem tűnt fel neked, hogy az árnyékuk lassúbb lent, mint a röptük odafönt?
0: Csak vigyázz, madarak nyomában ne járj, ez szabály. Biztos lehunyták a szemüket, hogy dolguk van valamerre. Pedig a madarak is leszállnak egyszer. Először az árnyékuk, aztán szépen odafeküsznek az árnyékukra.
1: De ez majdnem olyan...
0: Elcsépelt.
1: Nem, majdnem szép. Van annál szebb, hogy jó reggelt, jó napot.
0: Jó estét.
1: Ha úgy veszem, az is csak ugyanaz.
0: Szó, ami szó, te is javíthatatlan vagy.
1: Tehát?
0: Emlékezz a borostás arcára, ahogy ott ült a hajgácsú szélén. Ritkán látni ilyen fejet. Majdnem háromszög alakú. És mennyit visszaéltek ezzel? Háromszög, hogy abba majd belefér a titok, vagy a hal. És ahogy a homloka fölé odahajolt a szakadt hajósapka ellenzője.
1: A vízhatlan celluloid eresz.
0: Fekete eresz, de így igazi. A nap dolga, hogy fényes legyen. Abban a nagy kivilágításban úgyis csak a fény uralkodik, más szóba se jöhet. Akár el is tűnhet.
1: Mit dörmögsz? Árnyékban volt az arca.
0: És azok a kék szemek. Ennyi hájogos kékben hogyan férhet meg a többi szín?
1: Ő ilyen színű. Ez nem elég.
0: A szivárványban nem csak kék van. És egy ilyen ember sok mindent bejárt. A tengert már mondta. Aztán látott ártéri erdőben jégbe fagyott lábú őssutát, ahogy ott lepte meg a kásás keményedés. Jegenyefa tetején a maradék egy szál levelet, vízipókot a patanyomban. Mit még? Minden szoknyán van valami új ránc. A szivárványban nem csak kék van.
1: Nem akarsz dúdolni valamit?
0: Miért? Abban valami más is elfér?
1: Néha.
0: Hát jó. Volt egy nyár, mindent templom derékig lepett a hó, medlettek a fehér galambok, aztán jött egy ember géppisztollyal, belelőtt a hóba, ettől egyszerre elolvadt, és kisütött a nap. Egyszerre megjött a tél.
1: Bizony, ez hosszú történet.
0: És nem kellett rimánkodni, sírni, hogy még, nagyapu, még, mesélj. Magától mesélődik.
1: És milyen szép a tél.
0: Tudod, hogy nekem még az a hajgácsú is olyan néha...
1: Karácsony?
0: Mint a névtelen hősi tárgyak köztemetője.
1: Ez tízes találat, Csúl.
0: Különösen holdfényben, amikor nincs szín, csak a magába visszafordult fény. A fonákia. Néha ilyeneket gondolok, de tudom, hogy ami mögötte lehet.
1: Ó, igen, az már nem vérre megy.
0: Már nem futja rá a vérből.
1: Tehát?
0: Nézted már úgy igazában a kezét? Nem is kéz az, hanem valami iromba szerszám. A püffet ujjai elállnak, mint a szénázó villaága. Csak az kőrizsből van, ez meg csonthúsból. Megfigyeltem, hogy nem is fog bele, hanem kapar. Az új közeibe meg beszorítja, amire szüksége van. A slic budjában meg az ebi hal. Ezüst szárnyú keszeg. Megnéztem magamnak azt a kezet.
1: Azért ez nem nagyon igazságos beszámoló. Úgy beszélsz mellé, mint aki a szívét beleadja.
0: Tudom, de ez varázslat.
1: Mellé beszélni?
0: Igen.
1: Nem az a varázslat, ha kimondod?
0: Nem. Épp azzal nem engeded el, ha körbe beszéled. Ha így úgy megnevezed, biztos elengeded egyszer. Az a fedezet, amit nem értesz.
1: Hogyan? Mit tudok én megnevezni? Várok. Vagy várom?
0: Látod, ez pontos.
1: Nem, én tudom, hogy ez se pontos. Mit akarhatok én várni, ami már nem volt folyton itt?
0: Például ez a kaiba a vízmosás szélén.
1: Csak hiszed? Azért, mert körben nőtte a kecskerágó? Télen aztán annál gyönyörűbben piros.
0: Azt hiszem, a cső szokott itt aludni. Az öreg hegypásztor.
1: Vagy a fia?
0: Nincs annak fia, aglegény.
1: Jó, nincsen. De lehetne. Egyszer majd kijön ide éjszaka, és látja, hogy ő már ott is fekszik a szénán.
0: Ezt szépen gondolod.
1: Ne túlozd el.
0: Nem túlozom. Ez is csak mellébeszélés.
1: Rettenetes vagy. Semmit nem akarsz épségben hagyni.
0: Dehogy nem.
1: Tehát?
0: Figyelj rám. Én azért azt az asszonyt is jól megnéztem magamnak.
1: És?
0: Annak is folyton volt valami halaszthatatlan mozognivalója, mint egy kimustlált sajtlakó. Pedig alig mozdultak, emlékszel? Az ember a partoldal szélén ült, mellette a zsák. Nézett maga elé, mögötte a hajgácsú gödre. Az ilyen falusi szemétlerakodókat nem lehet kitalálni. Az ilyen csak lenni tud. Akár egy lerombolt bepillantás.
1: Az asszonyról kezdtél beszélni.
0: Róla beszélek. Nincs külön színpad. És éppen ez az, ahogy ugyanazon az egy színpadon...
1: Ahogy átvonulnak?
0: Ahogy átcsoszognak.
1: És viszik magukkal?
0: Vagy másképp maradnak benne.
1: Bizony másképp. Érzed?
0: Az asszony nem ült le az ember mellé, néhány lépéssel odébb állt. És ez fontos, egy kicsit mindig távolabb. Semmilyen színű szoknyája olyan hosszú volt, hogy nem is földig ért, hanem föld alá. Mintha a föld alól húzta volna maga után. És ez a sok ránc rajta. Lehet, hogy annyi rés is. És azok a rejtett zsebek meg bugyrok. Belenyúlt kotorászva, aztán a zsákjába, de olyan mélyen, mint egy toronyba nyúlt volna bele fölülről.
2: Mit alakizálunk?
0: Pontosabbá tesszük a képet. Ahol nem lehet a nyomában maradni, ott csak az irány teheti pontosabbá.
2: Lehet, hogy még mindig ott találnánk őket?
0: Az ilyesmi nem megy gyorsan.
2: Nem is tudom, ki értheti meg, amit beszéltek egymással. Engem ez fogott meg legjobban. A motyogás, a dödögés. Pedig fontos dolgok lehettek. Olyan feszült volt az arcuk, mintha valami összeesküvésről lett volna szó.
0: Vagy még mindig ugyanarról. Emlékszel, mikor azt a rozsdás tűzhelyet vonszolták haza múlt héten? Nem fért bele a zsákjukba, mindegyikből kiesett. Újra beledöntötték, megint kiesett. A végén csak letakarták és dróttal rákötözték a két zsákot. Sokáig nem tudtak megegyezni, hogyan drótozzák rá. Azt tudták csak, hogy muszáj. Másképp nincs befejezve a nap.
2: Veszekedtek? Azt
0: nem,
2: mondtad?
0: Nem, nem. Talán csak valami tökéleteset akartak. Hogy ne lehessen kifogás, ne legyen szemrehányás. Ne maradjon félbe semmi. És éppen kapóra jött a rostás tűzhely. Abba aztán beleadtak mindent, hogy utána nyugodtan gondolhassanak rá.
2: Mire?
0: Nem találgatunk. A tűzhely is csak mellébeszélés.
2: Mit csináljunk ezekkel a lehajló ágakkal? Te elférsz alattuk?
0: Gyere erre. Azt hiszem, van itt egy keskeny csapás.
2: Lehet, hogy ősz járta. Egy keskeny ősz.
0: Nem mondasz butát?
2: Innét már nincs messze a gerinc. Honnét már különben is lelátni.
0: Amióta az eszemet tudom, mesélik, hogy ott van az orgona bokros kerítés mögött.
2: Te...
0: Mondjad!
2: Azt gondoltam, nem cipelem ezt tovább.
0: Én is gondoltam rá. Én is leteszem itt. Máshová úgyse kerülhet.
2: Itt is csak ugyanott marad. Mondjad.
0: Én már látom a kerítést.
2: Nem kerítés az.
0: Csak fák?
2: Meg lehajló ágak.
0: Nem akarsz dúdolni valamit?
2: Hát nem hangosabb a csend.
0: De igazad van.
3: Hersen a hajdúvirág, a daliás szegfű rózsa. Nyiszorgó kerék alatt a tócsák, nyílnak a madár szemek sorba.

0: My Joe. Etűd két öreg hangra. Mésző Miklós kis hangjátékát hallották hallgatóink. Szereplők. Férfi Mensáros László, nő Tolnai Klári, versmondó Csomós Mari. Zenéjét Weber műveiből összeállította Szendrői Sándor. A felvételt készítette Fehér Zoltán és Kakó Gyula. A rendező munkatársa Túróci Katalin volt, dramaturg Bárdos Pál. Rendezte Zsámbéki Gábor.
1: A hangfelvétel 1987-ben készült, és legutóbb 2021. január 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Varjak. Mészöly Miklós novelláját Törőcsik Mari mondja el.
2: A háború csúful megtépte a parkfáit, a vadhajtások annyi év után sem tudják elkendőzni a régisebb helyeket. Az egyik tölgy ágyék a helyén üreg sötétlik. Havazott nagy pelyhekben, mikor gránát csapott bele, a repeszek azóta belenőttek a húsába. Az üreg persze ott ásít azért, a kutyák hamar fölismerték az előnyeit, nappal a gyerekek is. Örökké bűzlik a töve. A szél az ablakok előtt csattogtatja csupasz ágakat, néha úgy hallatszik, mintha egy konok csőr kopogtatna az üvegen. Varjú talán? Az öreg asszony régi divatú berliner kendőbe burkolózva járkel a lakásban, hol itt, hol ott tűnik fel. Gyűlöli a kicsi madarakat. Hangosak, hivalkodók, nincs bennük semmi szemére. A függöny mögül szokott kilesni a párkányra, hogy lopkodják-e a szalonna bőrt. Legszívesebben úgy kapná el őket, mint a legyet, a markában aztán csipoghatnának. De csak az ág kopog, a szomorú varjak távolabb kupasztanak a fákon. Esteledik. Az előszobában pár kerti szék, ingó háromlábú asztalka, rajta művirágcsokor. Itt várakoznak a betegek. Lila sejem kendő alatt kék lámpa világít, még az elsötétítés idejéből maradt meg. Annyi minden eltörött azóta. Ez a 25-ös égő, mintha vasból lenne. Egyáltalán csoda, hogy a ház megmenekült. Egyik oldala még ma is tátong, mint egy szétroncsolt fogsorú száj. A gipsz, a cement, a fém két emeletnyi magasságban szétmorzsolódott, a csonkafalak peremét fölverte a gaz, és ahogy veri az eső, egyre jobban málik, a szél átsüvít rajta. Az öreg asszony két sor szőnyeget akasztott az ebédlő falára, de az akkor is húzott. Valahányszor belép ide, mindig megborzong. Becsaphatatlan ösztönnel érzi, hogy a csillár igenis leng odafent, a légáram éjjel-nappal hintáztatja fejük felett, szívósan és észrevétlenül. És egyszer le fog zuhanni. Azért ki lesz felelős? Emésztődve néz ki az ablakon. A templom belevész a sötétbe, csak a vasbeton harangláb szürkélik a fák mögött, mint egy befejezetlen lépcsőháztorony. Egyszer álmában látta ezt a tornyot, kerengő lépcsőin a plébános lépkedett fölfelé, denevérek között a bűnös város fölé. Hálás, hogy itt élhet a litániák szomszédságában, egyébként elveszne a megváltozott világban. Most sietve áttipeg az ebédlőn, és benyit a rendelőbe. Kezdhetjük? Amióta megszülte a lányát, azóta együtt élnek. Júlia néha összetéveszti magát az anyjával. Az anya kalapját hordja, ha ablakot nyit, ő is berliner kendőt terít magára, a postással ugyanúgy beszél. Na, postás bácsi, jót vagy rosszat? Egy ideje fiatal suhanc hordja ki a leveleket. Legutóbb az ajtó vasrács kockájába dugta be a fejét, és elvigyorodott. Beférek ám, kisasszony. Gyorsan visszacsapta az ablaküveget. Ha legalább fehér köpenyben lett volna. De pongyolában volt. Ősztől tavaszig mindketten tértig érő meleg alsót viselnek, a méret ugyanaz, mindegy, hogy melyik kié, hordják is, mossák is egymásét, nem dobnak ki pénzt mosónőre. Az efféle kint szárad az előszobában, a kályha védőre akasztva, fel sem tűnik a kék félhomályban. S ha meg szemet szór, az se baj. Ilyenkor délután legtöbbnyire ismerősök jönnek. Kettő már bennül közülük, egy fiatalabb és egy idősebb nő. Ott tollászkodnak a kályha mellett, egymás után bontják le magukról a több réteg ruhát, pőre konyhai mozdulattal. Az idősebb a fiatal szvettere alá nyúl, és úgy nézi az izzó dobkályha fényben. Csak a nyers gyapjú jó, bólogat. Így kitakarózva már jól érzik magukat. Később nyílik az ajtó, de csak annyira, hogy az öreg asszony fél oldalt kiléphessen rajta. Kezében kulcscsomó. A kályánál végig tapogatja száradó fehér neműt, még nyírkos. Aztán a gyapjút is meggyúrogatja. Az ősz a legalattomosabb, a templomok fűtetlenek. A lánya se bírja másképp, vitaminokat szed. Az jó, halkítja le hangját a fiatalabbik. Az a legjobb, galambom. A szoba túlsó sarkából folytott köhögés hallatszik, a két szvetteres bosszúsan néz oda. Hogyan? Megelőzték őket? De mikor? Annyira csendben ült, hogy nem vették észre, s most kilép a sarokból. Alacsony, kecskeszakállas öreg, zsakett nadrágja fölött bekecs, a bekecs alól olajos zubbony szél kunkorodik elő. Azt másan lélegzik. Doktornő, mondja halkan, és ügyetlenül egy papírlapot keresgél. Az öregasszony szakértő arccal olvassa végig az írást, aztán bólint. Mindjárt kérem, ön az első. És már fordul is vissza a két nő felé. Tudják, ki volt ez az előtt? Slopva ismét szemügyre veszik a férfit, aki púposan, kezét kulcsolva ül az ablak mellett. Megbocsátanak neki. Az öregasszony láthatólag türelmetlen. Akkor a legbüszkébb, mikor a lánya kinyitja a rendelőajtót és kiszól. Tessék! Ilyenkor úgy érzi, a tekintéből neki is jut valami. Noha mehetne más felé is, a kifőzött műszerekkel mindig az előszobán csoszog át, erről nem mond le, hadd lássák. Évek során megtanulta a műszerek latin nevét, s már rég úgy rakosgatja az üvegszekrény üvegcséit olyan otthonosan, mint a konyhában az edényeket. Tudják, a lányom, szokta mondogatni, és pontoskodva fülel, ha a rendelőből zaj szűrődik ki. Ő az egyetlen, aki kopogtatás nélkül benyithat a fehér ajtón, mint a minisztráns az oltár mögé. A bekecsest is ő tessékeli befelé. Most már lehet, kérem. És ekkor egyszerre magukra maradnak, férfi nélkül, így mindjárt bizalmasabb a félhomály. Mindhárman kötészetnek elő, gombolyagot tekernek. A konyhából beszivárog a mosatlan edények szaga, a fal mögött csap berreg. Egyszer éjszaka riadt fel a berregésre, azt hittek, katonai autók dübörögnek a ház előtt. Istenem, azokból is mennyi van. Akárhová megy katonák, rendőrök. De mit ér, ha a lakatra zárja is az ajtót, számít az. Az ember folyton bacog. Most is, bár fullasztó a meleg, egyre a kendőjét húzogatja. Nem érzik? Kérdi borzongva. Micsodát? Hát a húzatot, az egész ház ilyen. Mindenütt húz a fal. Legszívesebben bevinni őket az ebédlőbe, hogy bemutassa a mutatványt. A zsebkendőt, ahogy libegteti a szél. Legutóbb egy illetékes elvtársnak mutogatta a csillárt. Látja, kérem, mi gyógyítjuk a betegeket, mi megtesszük a magunkét, de kifelelős ezért. A két nő leteszi a kötést. Ugyan, törődnek is azok. Csak hagyják, hogy pusztuljon. A betegek meg halnak. És tovább babrálnak a fonallal. A fehér ajtó mögött az asztmás krákok, a parkra ködereszkedik. Engesztelhetetlen a hitük, hogy igazuk van. S mert a kályha is hűlni kezd, az öregasszony újra megtömi. Egy perc nyugta sincs, és ez reggeltől estig így megy. Később kopogást hall az ajtón, de senki sincs ott. Vagy az ablakon talán? Az öreg roncsolt lábú este felé szokott a párkányra telepedni. Az éjség veri be őket a mezőről, de csak a háború óta. Azelőtt egyet se lehetett látni a parkfáin. Óvatosan félrehúzza az ebédlő függönyt és kinéz, körmével hármat koppint az üvegre. Minden esetre oda készíti a zacskóba gyűjtött hulladékot, hogy kéznél legyen. Nyáron úgysem merészkednek ide, minden este bömböl a megafon. Még a gondolatra is megborzad most. Hogyan tudnak olyan szemét dombot csinálni mindenből? A májusi utcabálon letarolták a gyepet, az artézi csapot hajnalig zubogtatták, a játszóteret elöntötte a víz. A padokat meg kidöntötték, és elcipelték a bokrok közé. Ó, fiatalság! Aztán a végén az ő lánya álljon helyt. Már elmúlt éjfél, mikor becsöngettek hozzájuk, és egy kamaszt támogattak be. A szúrást a szeme alá kapta, két kölyöke vöröslött a salaktól. De zúzódás is volt rajta bőven, a vállán, a combján, a mellén, szinte mesztelenre kellett vetköztetni. A lány, aki velük jött, kint sírt a váróban, és minduntalan be akart rohanni. A rendőr alig tudta lefogni. Mit tudhat az ilyen már? Amilyen szégyentelenek, még össze se házasodtak. Ilyenkor olyannak látta a lányát, mint akit semmibe nem mocskolhat. Alkoholos vattával odahajol a nyomorultak fölé, aztán a kezét is lemossa alkohollal. Az édes kis körni szagot még napok múlva is ott érezte a váróban, csak ha rágondol, émelyegni kezd. Mikor visszatér a kötése mellé, az asztmás helyén egy fiatal nőt pillant meg, de nem látja jól a fél homályban, hogy kicsoda. Halkan megkérti a két szvetterest. Ismerik? Sose láttuk, nem a kerületbe való. Szóval idegen? Akkor pedig csínyán a szóval, az ember sose lehet biztos. És letelepszik ismét a kályha mellé, ölébe veszi a kötést, mintha parázsló szálkákat forgatnának az ujjaik közt, úgy villogtatják a hosszú tőiket. Kis idő múlva az idegen feláll, bátortalanul közelebb lép. Megengedik? Fázom az ajtó mellett. Most látják, hogy gyereklány, alig 15 éves. Az öregasszony nem tudja, miért ingerült. Csak később eszmél rá, ez is miféle kölnit használ. A lány csendben odahúz egy széket, leül szembe velük. Lábát szétveti, mint a fiúk, a térdére görnyed, és így szorítja magához a kabátját. Én is tanultam kötni, mondja. Aztán elfelejtett? Nem, tudnék még. De ennél többre nem jut. Megint hallgatnak. A lánya hosszú tük villogását nézi, aztán hirtelen lehunja a szemét, majdnem leszédül a székről. A három nő lopva összenéz. Mikor Júlia kiszól, a két szvetteres nem mozdul. Tessék, mi ráérünk, tessék csak bemenni, mondják a lánynak. Az öregasszony sietve bélyegzőt nyom a pekecses papírjára, kikíséri, becsukja utána az ajtót. A lány közben bemegy a rendelőbe. Most még töményebbnek érzik a kölni szagot, mint előbb. A lánya elmondja? Kérdezi a két szvetteres. Az öregasszony halkan pisszent. Az ő gyakorlott füle nem szokott tévedni. A fehér ajtó mögött egyre erősödik Júlia szemtelen hangja. Aztán még elutasítóbban, aztán a kilincs csikordul. Hallják? Sutulja az öregasszony. Egymás arcába hajolva fülelnek. Bentről csukló sírás szüremlik ki. A lány kitámolyog a kapun. Nem ismeri a környéket. Botorkál, fejjel neki támaszkodik a tölgyfának. Ott öklendezik. Fölötte az öreg roncsolt lábú szaggatja a szalonnabőrt a párkányon. Már majdnem azt hitte, hogy elfeledkeztek róla.
1: Varjak. Mészöly Miklós novelláját Törőcsik Mari mondta el. Szerkesztette Filippinyi Éva. Rendezte Surányi András. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: Mészöly Miklós novelláját Kézdi György olvassa fel.
4: Annó. Albumkép a régi időkből. Nehéz elképzelnünk Budát 1698. október 26-án este 9 óra felé, 12 évvel azután, hogy a törököt végre sikerült kiverni az ország fővárosából. De azért bizonyos részletek elég jól rögzíthetők. Gondoljunk Kumria rácapácára. Ez a se szép, se csúnya teremtés egy szétdult jégverem mellé kuporodik le bedagadt szemmel, nem messze Szolimán császár kedvenc pihenőhelyétől, a melegvízű Velibej fürdőtől, és görcsös erőlködéssel nyög, az öklét egyre mélyebbre dugja a szájába. A jégverem környéke cserbenhagyott csatatér. Indokolatlan föltúrások, árkok, parázsló szemét, trágyába taposott dzsámi imaszőnyeg, egy mészsel leöntött, megcsonkított zsidás, itt rekedt lombardiai szökevény a várost fölszabadító lotaringiai Károly zsoldosai közül. S valami nem szűnő rákcsálás, nyüszögés. Patkányok. A náttörmelékes jégverembe gőzölgő víz csurog. A Velibej fürdő kénes gyógyvize. Mindez a szokottnál élesebb, most pedig sötét van. Senki nem látja. Bokácius kassai polgármester szerint, aki a rózsakeresztes mozgalommal is tartja a kapcsolatot, egy látvány adott esetben annyira erős tud lenni, hogy többé nem is mozdítható el. Gondoljunk Kumria rácapácára. Látnunk kell a kékes-fekete darócból készült bő szoknyaköpenyt, ami majdnem bokáig ér. A dzsidaszigonyból kikalapált vaskeresztet a mellén, a szurkozott ladik kötelet a dereka körül, lábán a kenderkócba csavart ormótlan fapapucsot. Máshonnan tudjuk, hogy pontosan ilyen papucsot hordanak azok a lelkes hadikurvák is, akik néhány évvel előbb még a török barát tököli rongyos kurucai közé sodródnak, s a felkelés zászlaj alatt végzik munkájukat, eltökélt gyűlölettel a császáriak iránt. Mikor a felkelés leverése után a kurucok többsége a császáriakhoz pártol, és ott harcol vitézül, lelkesen oda is követik őket, hogy változatlanul az igaz ügyért tehessék szét a lábukat. Csak most a török gyűlölet a döntő. Kumria azok közé tartozik, akik nem értik pontosan, hogy az ilyesmi miért természetes, sőt, nem is tudja követni az érveket, ha azokhoz rögtön egy másik tapad. Jobban szeretné, ha mindegyik gondolat megállna, akár napokra is, és egyedül világítana, mint egy csillag. De ez nagyon ritka. Így a fapapucsnak sincs különösebb jelentősége, egyszerű véletlen segítette hozzá gyerekkorában. A lábbeli eredeti tulajdonosa Haivas Anna Mária örmény gyermekelemésztő. A városbíró Neander János Beatus két éjszakát tölt kettesben a fiatal leányanyával, hogy megpróbálja rávenni, térjen át katolikus hitre. De nem jut eredményre. Haivas olyan németséggel beszél, amit esetleg egy görög zsidó mészáros ért meg, aki kunsági pásztorokkal alkuszik örményül, akik viszont török szavakat kevernek a magyarba, hogy Konstancot, a cseh városbíró legényét megtévesszék, nem elhajtott marhákról van szó. A rábeszélés során még az sem derül ki világosan, hogy Haivas vajon nem katolikus-e, aki csak azért szidalmazza a pápát, mert nem segített neki, hogy a déli városkapun még időben megszökjön. Először hegedűvel fényesítik meg, nyakát és a két csuklóját fogják össze vassal, mint a tényleg hegedülne. Erre három napot szánnak a piac téren, ott láncolják hozzá egy kőoszlophoz, melyen még olvasható a török felírás. A harmadik nap két tanú jelentkezik a városbírónál, hogy az elmúlt éjszaka megszólalt a hegedű Haivas Annán, és gúnyosan egy szent éneket nyiszoktatott. A bírák erre úgy változtatják meg az ítéletet, hogy akasztás után a bitófával együtt el is kell égetni Haivast. Kumria teljesen tudatlanul téved aznap a piacra. A délelőttöt a vár egyik szétlőtt kápolnájában tölti, és a kőtörmelék alól színes üvegdarabokat gyűjt kupacba. Amikor a térre ér, Haivas éppen arra vár, hogy fahasábokkal is körberakják a bitófát. Amennyire lehet, megpróbál a közelébe férkőzni. Előbb négy kéz lábra ereszkedik, aztán hasra, majd az arcát csapkodja a földhöz, amíg vérezni nem kezd. Haivasz akkor vágja a fejéhez a fapapucsát, és eszelős düvel köpköd. Kis török szar, rászfattyú, menj, nyald ki a kurucok! Hurenwachter Hundstoff! Enyém kislány kaptam Szent Sebestyén, ő vitte magával. Kicsit késve, közel 100 év múlva kerül rá sor, hogy a jégverem helyén a budai tanács valóban egy Szent Sebestyén szobrot állított föl az ismeretlen származású félvak kőfaragómester Timóteusz Lukács alkotását. A szobor nagy sikert aratt. Az ünnepségen megjelennek a céhek veteránjai, Kol Miklós vezetésével a Pesti Ház tulajdonosok küldöttsége, Megnyánszki Pál kancelláriai tanácsos, Giannone olasz stukkátor, a prágai Kovenné Eleonóra Margit budai bába, Krajcer domokos, osztrák domokos rendi megbízott, a horvát Vatula János Jakab, 36 hivatali ellenőr, Vodar Stoján vízhordó, Bakarach komáromi zsidó kereskedő, Vicsai Istók bigámus, Tamás Páter vízivárosi vikárius, Szabó Mihók egyszerű foglalkozás nélküli magyar, Diamanti a görög, Felsárosi Kispál feljelentő, Gelka az ortodox rác, a francia Gerardi Mihály János tabáni kirurgus és halottkém, Elias S. Henrico, lombardiai karmelita, a sváb Leisterné Susanna Katerina, a szintén sváb Holzmann Konrád budai hóhér özvegye, Molitor, az olá gyermekbarát sarlatán, Kovács István, cigánybíró, Kartigám, kikeresztelkedett török lány, és még számosan mások. Javarészük már nem közvetlenül van jelen az ünnepségen, csupán a gyermekeik és unokáik révén, de azért így is biztosan fel lehet ismerni őket. És valamennyien izzadnak a májusi napsütésben. Az eget csapatostul lepik el a sirályok, s helyenként úgy összepréselődnek, mint egy összegyúrt felhő, amiből nem lehet többé sirályként kirepülni. Valószínű, hogy Kumriának tetszene ez a kép, ha éppen nem volna távol. Még nem egészen 8 éves, amikor Buda ostroma megkezdődik, és már ő sem annyira szűz, mint egy évvel korábban, mikor a szomszédjuk, az orgazda Szibgezi a hüvelykujjával próbálja ki, hogy mennyire tud tágulni a nyílása. Kumria nem emlékszik, hogy mennyire. Csak arra, hogy a levegőt fulladásig árasztja el az orgona illat, s a várból lehallatszik a janicsárok éneke. Most lemezvékony fények látszanak a Dunán, de változatlanul bizonytalan, hogy örülni lehet-e ezeknek a fényeknek. A partinádasok még mindig tele vannak hullákkal, s valószínűleg a halászok fizetik le Linczer Benedek strázsamestert, hogy ne siettesse a jó etetőhelyek eltakarítását. Harprecht Ferdinand Christoph, brandenburgi tiszt, szintén a nádasban fekszik, akit még Havelbergben Potsdamtól 82 kilométerre neveznek ki kapitánnyá. Erre a napra felesége és kislánya is odautazik, hogy átadjanak neki egy nyest szőrrel bevont ezüst keresztet, mielőtt tovább indul a csapatával. A keresztet Milinko Attila zombori hajóvontató vágja le Harprecht nyakáról, de nem sejtő, hogy ezüstből van, s részegen azzal vadít egy kutyát a Váci pálinkás házban, hogy a nyest szőrt az orrához nyomkodja. A kutya végül kikapja a kezéből, elrohan, s mikor botokkal kezdik üldözni, beveti magát a partmenti nádasba. Kumria szeretne valami imádságot kitalálni, de úgy érzi, hogy se rácul, se magyarul nem jutnak eszébe a szavak. S mintha az öklét se tudná kihúzni a szájából, annyira beleszorult. Arra gondol, hogy biztos ez a némaság lesz a büntetés a boldogságért, amit bűnnel szerzett, s a másik kezét rászorítja a domborodó hasára. Közben tovább is verejtékezve nyög, és meretten figyel egy patkányt, amelyik a parázsló szemét mellett melegszik. A degeszre izott állat annyira közönyös, hogy még akkor sem mozdul meg, amikor a húsát pörköli a parázs. Kumria kötelességének érzi, hogy figyelmeztesse, de csak annyi ereje van, hogy egy követ odadobjon. A patkány lomhán tovább cammog, és úgy néz vissza, mintha ok nélkül tartanák ostobának. meg se nyalja az oldalán cakkosra égett sebet. 10 óra felé kicsit fölerősödik a szél, csak elmosódva hallatszik idáig, hogy a Velibej fürdő részkupoláján néhány varjú veri csőrével a csillagok fénypontjait. A délután 4-kor kezdődő ünnepségen több beszéd is elhangzik a betemetett jégveremnél, köztük egy lázas és gyújtóhatású elogium Szent Sebestyén mártír haláláról. A 3. században élt pretoriánus testőrszázadost, a császár elit testőrségének a tagját sertés ürülékkel bemocskolt fához kötözik, és így nyilazzák halálra. Azóta a lövészek védőszentje. A kegyeletnek ezt a sajátos formáját használja fel beszédében Jacob Le Deux, fiatal francia dominikánus, aki 2 éve tartózkodik Magyarországon. Egy alkalommal állítólag együtt látják a pesti Kemnitzer kávéház előtt Aquilini bécsi polgárral, aki a titkos rendőrség nyilvántartása szerint a párizsi forradalom szélső radikális szárnyának, a jakobinusok ügynöke. Jacob Le Deux azt fejtegeti németül, hogy bár az irgalomtól nem vagyunk megfosztva, mégis arra vagyunk ítélve, hogy az íjat is éberen feszítsük, ugyanis ez az egyetlen lehetőség, hogy az igazi bűnösöket is nyilvessző járhassa át, ne csak azokat, akik ezt példamutató bátorsággal tudják vállalni a hitükért. A beszéd elsősorban a budai lövészegylet tagjai között arat osztatlan sikert, s utána még igazoltabbnak érzik a jogukat, hogy

0: erősíti. Mikor az ostrom után Kumria először téved be a szétlőtt kápolnába, hatalmas janicsár bugyogó van rajta, olyan nagy, hogy a nyakánál kell összefogni szíjjal, és a bokájáig leír, s a karját csak a lefegő hasítékon tudja kidugni, ami cserzett kemény a sok éves vizelettől. A vézna gyerektestből így alig látszik valami, sőt olyan inkább, mintha valami csoda révén már most terhes volna. De Kumria mindezzel együtt boldog. Néha sikerül odaképzelni egy színes üvegre a nadrág tulajdonosát, a sebesült törököt, aki maga könyörög a szomszéd Szipgezinek, hogy a bugyogot rángassa le róla, és adjon cserébe csöbör vizet. Kumria ugyanis ezt a változatát ismeri a történetnek. Már órák óta ott ül a romok között, amikor váratlanul egy fekete köpenyes férfi jelenik meg, két zöld köpenyes szolgával. Az idegen Tollius Jakab, utrechti egyetemi tanár, aki évek óta tanulmányozza Európa bányáit és vízmosásait, hogy a bölcsek kövét megtalálja, és Bokácius biztatására határozza el, hogy a felszabadított Budát is megtekinti. Találni fogott méltóságot, sok jövendő évekre is érvényes tetemeket és csontokat, amikből úgy reméljük, a mi rozikruciáni alkémiánk lesz hivatva összefűzhetni egykor a nagy desztillációt, ami rosszon és jón egyformán túl vagyon, mivel mind a kettőnél több. S amivel mind magasabb rendű igazságot fogunk biztosíthatni, írja a kassai polgármester Utrechtbe. Kumria ilyettében a félig éppen maradt oltár lépcső mögé húzódik, és annyira nem moccan, hogy percekig nem veszik észre. Tollius botja végén azonban olyan erősen csillog egy zöld kristálygömb, hogy a lépcső mögül is ki lehet venni a domború tükörképet, mintha a gömbbe pontosan bele volna rajzolva a beszakadt mennyezet, az égből egy darab, csak egészen kicsire összesajtolva. Kumria pedig nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy közelről is belene nézzen a gömbbe. De ahogy ügyetlenül előreugrik a rejtek helyéről, megbotlik a lépcsőn, és merev ronybábuként odavágódik a három férfi elé, tenyerén egy hatalmas vágással. S ilyetében még görcsösebben szorítja markába a színes mozaik csempét, amibe beletenyerelt. Tolliuszt meglepi az attrakció, de nem veszti el a lélek jelenlétét. A gyerek véres tenyerére liszt finom port szór egy szelencéből, és nagyítóval a színes üveget kezdi vizsgálni. Nagyjában ez az utolsó kép, amire Kumria világosan emlékszik. Rövid időre elveszti az eszméletét, s inkább csak rémlik neki, hogy a férfi papírba csomagolja az üvegdarabot, ráír valamit, és a zsebébe süllyeszti. Mire föleszmél, már újra egyedül van a kápolnában. Későbbi értesülések szerint Tollius janzenista ipari kém, aki az amszterdami letétés átruházási bank megbízásából látogatja Európa bányáit. De Kumria így is hálás neki. Nélküle biztos nem jutott volna eszébe, hogy a romváros törmelékei alól éppen ő gyűjtse kupacokba a színes üvegeket. Gondoljunk Kumria rácapácára.
1: Mészői Miklós Annó című novelláját Kézdi György olvasta fel. Szerkesztő Filippinyi Éva, rendező Balogh Gábor.
2: A hangfelvétel 1989-ben készült, és legutóbb 2007. január 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Hiába minden,
2: szemmel tartani, becsukatni,
1: az igazi tehetséget
3: betiltatom a bánkbánt,
1: nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
3: Ez rút hálátlanság.
1: Pécsi Sándor.
4: A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
1: Erkel. Augusztus 20-án 16 óra 45 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. A sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a Kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesúvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. Autók és kamionok égtek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya és a 47-es főút melletti területen a száraz fű gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. Az oltáshoz több környező városból riasztották a tűzoltókat. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni, már az utómunkálatoknál tartanak. A kiégett aljnövényzet országszerte több helyen lágra kapott. Tűzoltók dolgoznak Csányon, illetve Sárbogárd és Rétszilas között. Korábban Tokod és Tát, valamint Győr-Szemere közelében volt tűz. Aknaveszély nehezíti egy erdőtűz oltását a bosznia-hercegovinai Bihács közelében. A délszláv háborúból visszamaradt szerkezetek miatt a tűzoltók nem tudják megközelíteni a tűzfészket, ezért biztonságos helyekről, köztük egy korábban kialakított erdei útról próbálják megfékezni a lángokat. Három napja nem sikerül megfékezni a délnyugat-franciaországi erdőtüzet, de a hatóságok szerint elérték, hogy a lángok ne terjedjenek tovább. Land megyében 1700 hektárnyi fenyves égett le, 650 embert kitelepítettek. A tűz megfékezésén fél ezer tűzoltó dolgozik, munkájukat helikopterrel is segítik. Andalúziában 10 nap után sikerült körülhatárolni a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet. A korábban elővigyázatosságból 11 faluból kitelepített, mintegy 400 ember visszatérhet az otthonába. A tűzoltók dolgoznak a lángok oltásán és már az eloltott területek hűtésén. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak el egy messinai múzeumból. A szicíliai város híres szülötte Antonello da Messina reneszánsz festő egyik oltárképének három tábláját és egy kisebb festményt vittek el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel Nagy Boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Változékonyra fordul az idő, estétől északon megnövekszik a felhőzet és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik, hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Hírekkel 16 órakor jelentkezünk.
6: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Halhatatlanság. Halhatatlanság.
8: Ez a szó elviselhetetlen. Szörny.
9: A Mester és Margarita. Bulgákov regényének rádióváltozata. Jézsua, Darvas Iván. Pilátus, Latinovics Zoltán.
6: A Mester, Darvas Iván. Margarita, Rutkai Éva. Második rész.
10: A Mester éjjel 2 órakor arra ébredt, hogy beteg. Úgy rémlett az őszi éjszaka, benyomja az ablaküveget, elárasztja szobáját, és ő megfúl benne, mint a tintában. Ordítva felugrott, fel akart rohanni a felső lakásba házigazdájához. Aztán a kályhához vonszolta magát, és begyújtott. Amikor már lobogott a tűz, kinyitotta a kályha ajtót. A hőség az arcába lehelt. Égette a kezét. Érezd meg, hogy beteg vagyok. Gyere, gyere, gyere. De nem jött senki. Elővette Poncius Pilátus a kéziratát. Az ablakot verte az eső. A tűz viszfénye reszketett a gyanútlan regényen. Akkor hát jöjjön a végső. De miért? Hát, ha van mentség, csak egyetlen hang.
11: Nem lehetünk elég elővigyázatosak. Az ellenség azon próbálkozott, hogy Jézus Krisztus apológiáját csempészebe sajtolja.
10: Ez Arimán volt. Igazán mulatságos.
11: Elhívunk mindenkit, sújtsunk le még hozzá kemény ökönlel arra az aláfoló pilátuskodóra, aki Jézus Krisztus próbálta becsempészni a szovjet sajtóba.
10: Pilátuskodó? Ez meg Lavrovics.
11: Az ójt arcosának orvtában.
10: Platonszki.
11: Jézus Krisztus apológiája. Az ójt arcosának.
10: Azért vagytok olyan dühösek, mert ti nem azt mondjátok, amit mondani akartok.
11: Cseppi!
10: Ugye nem?
11: Cseppi! Pilátus, tudó!
10: Ne!
11: Hagyjátok
10: abba! Tőlem. Félek!
11: Pilátus,
10: tudó! Nem a cikkeitektől, hanem egészen más dolgoktól, amelyeknek semmi köze ez a regényhez. Elég! Érezd meg, hogy beteg vagyok. Gyere! A tűzbe! Pusztulj!
12: Add ide! Adja!
10: Pusztulj! Veszed!
12: Mi?
10: Tűz, emészd meg! A tiéd! A
12: tűz! Nisan hónap 14. napján korra reggel Júdea prokurátora Poncius Pilátus
10: Nesze
12: vérvörös bélési fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban. amely nagy Heródes palotájának két szárnya között húzódott. A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát, a megvirradónak nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnal óta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprusai is rózsaolajszagot árasztanak, s az őrség, bőr, lószerszám meg verejték szagába is ez az átkozott rózsaillat vegyül.
13: Istenek, istenek, miért büntettek engem? Igen, semmi kétség, ez megint a szörnyű főfájás, a hemikránia. Nincs ellene orvosszer, nincsen tőle menekvés. A legjobb, ha meg sem mozdítom a fejemet.
9: A szökőkút mellé a mozaik padlóra már oda készítették a karosszéket. A prokurátor nem nézett senkire, leült. Titkára egy pergamenlapot helyezett kinyújtott kezébe.
13: Köszönöm. A vádlott Galileába való?
14: Igenis, prokurátor. Neked kell megerősítened a Sinhedrion hozta halálos ítéletet.
13: Vezessétek elém!
9: A fiatal férfi ócska szakadozott világos kék kitont viselt. Keze össze volt kötözve a hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötét lett, szája sarkában seb, melyre alvat vér száradt.
13: Te úszítottad a népet, hogy lerombolja a jerusalemi szentét?
14: Hidd el, jó ember!
13: Engem szólítsz jó embernek? Tévedsz. Jerusalemben azt terjesztik rólam, hogy vérszomjas fenevad vagyok. És ez igaz. A vádlott jó embernek szólít. Magyarázd meg neki, centúrió, hogy kell velem beszélni.
15: Igenis, prokurátor.
14: Ne üss meg!
15: A római prokurátort nevezni hegemonnak. Más szót nem szabad mondani. Vigyázban állni, érted, vagy megüsszelek?
14: Értem. Nem üss meg.
13: Hagyd. Név.
14: Az enyém?
13: Ne tettesd magad butábbnak, mint amilyen vagy. A magam nevét tudom. A tiéd?
14: Jézus.
13: És még?
14: Hanucri.
13: Mit jelent?
14: Azt, hogy názáreti, vagy hogy őrző.
13: A lakhelyed?
14: Nincs lakhelyem. Városról városra járok.
13: Egy szóval csavargó vagy. Vannak hozzátartozóid?
14: Nincs senkim. Egyedül vagyok a világon.
13: Írni, olvasni tudsz?
14: Tudok.
13: Tehát le akartad rombolni a templomot, és erre tüzelted a népet.
14: Soha életemben, jó ember... Hegemon, én soha nem akartam lerombolni a templomot, és senkit nem uszítottam ilyen értelmetlen cselekedetre.
13: Ünnepre sokfajta ember csődül ebbe a városba. Van köztük mágus, jövendőmondó, gyilkos. Hazudozó is akad. Te például a hazudozókhoz tartozol. Itt világosan megvan írva, a templom lerombolására uszította a népet. Így vallottak a tanuk.
14: Azok a jó emberek... Hegemon, mindent összezavartak, amit mondtam. Azért, mert az a jó ember nem jegyezte föl híven a szavaimat.
13: Ne jázd az őrültet, te lator.
14: Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel, és szüntelenül ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. Egy árva szót sem mondtam mindamból, ami ott fel van írva. Én kérve kértem, légy szíves, égesd el a pergamenedet. De kitépte a kezemből, és elszaladt vele.
13: Kiről beszélsz?
14: Lévi Mátéról. Vámszedő volt. Szóba elegyedtünk. Eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, de mire végighallgatott, lassan megenyhült. A végén eldobta a pénzét, és azt mondta, velem jön. Azóta társam úr szegődött.
13: Lévi Máté?
14: Igen, Lévi Máté.
13: De valamit mégis szóltál a templomról, valamit mégis...
14: Arról beszéltem, Hegemon, hogy az óhit temploma összeomlik, és fölépül az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék.
13: Vigyék el, akasszák föl. Iszonyú ez a fejfájás. Mérget ide egy teri serleggel.
16: És miért uszítottad a népet a piacon, te csavargó? Miért beszéltél az igazságról? Fogalmad sincs róla, hogy mi az? Mi az igazság?
13: Istenek, ez nem tartozik ide. Az agyam cserben, hogy adjatok mérget.
14: Az igazság mindenek előtt az, hogy te néked, hegemon, fáj a fejed. Annyira fáj, hogy kis hitűen már a halálra gondolsz. Nincsen erőd, hogy velem beszélj. Még az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is a hóhérod vagyok, és ezt mód felett sajnálom. De a kínjaid nem sokára véget érnek. A főfájás elmúlik.
16: Te!
14: Azt tanácsolnám neked, hagyd el egy időre a palotát, és indulj gyalogsétára a környéken. Az ivatar csak később, estére tör ki. Szívesen elkísérnélek. Új gondolataim támadtak, amelyek úgy hiszem téged is érdekelnének, és szívesen megosztanám veled őket, annál is inkább, mert rendkívül eszes embernek látszol. Csak az a baj, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. Meg pedig vald be. Az mégsem lehet, hogy egy ember minden szeretetét egy kutyára pazarolja. Szegényes és szomorú az életed, hegemon. Úgy hiszem, vége a főfájásnak. És én örülök ennek.
13: Oldozzátok el a kezét. Vald meg, ugye te nagy gyógyító vagy, orvos?
14: Nem, prokurátor, nem vagyok orvos.
13: Honnan tudtad, hogy szeretem a kutyámat?
14: Mi sem egyszerűbb. A kezedet végighúztad a levegőn, mintha meg akarnád simogatni.
13: Értem. És tehát orvos vagy, ugye?
14: Nem, hidd el, nem vagyok orvos.
13: Jó, ha minden áron titkolni akarod. Az ügyhöz ennek nincs közvetlen köze. Azt állítottad tehát, hogy nem úszítottad a népet, hogy rombolják le, vagy égessék föl, vagy valamilyen más módon pusztítsák el a templomot. Esküdj meg, hogy nem cselekedtél semmilyen félét.
14: Mire akarod, hogy esküdjem?
13: Mondjuk az életedre. A pillanat alkalmas, hogy megesküdj rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, ha nem tudnád.
14: Talán bizony azt hiszed, hegemon, hogy te függesztetted föl. Nos, akkor nagyon tévedsz.
13: Én elvághatom azt a hajszálat.
14: Ebben is tévedsz. Csak az vághatja el a hajszálat, aki fölfüggesztette. Ugye elismered?
17: Ha most sem tépeti ízekre.
14: Nem.
13: Most már nem kételkedem benne, hogy a jeruzsálemi szájtátók csapatostól szegődtek a nyomodba.
17: Bámulatos.
13: Nem tudom, ki függesztette a helyére a nyelvedet, de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mondd csak, igaz-e, hogy a susai kapunát vonultál Jeruzsálemba, Szamárháton, és a csőcselék, amely kísért, úgy köszöntött, mint valami prófétát.
14: De hiszen nincs is Szamaram, hegemon. Igaz, valóban a susai kapunát érkeztem, de gyalogszerrel, és csupán Lévi Máté kísért. Senki sem köszöntött, hiszen akkor senki sem ismert.
13: Ismered-e a következő három szemét? Egy bizonyos Dismaszt, egy Gestas nevezetűt, és harmadszor Barrabbant.
14: Nem, ezeket a jó embereket nem ismerem.
13: Miért használod állandóan ezt a kifejezést, jó emberek? Mindenkit így szólítsz?
14: Mindenkit. Rossz ember nincs a világon.
13: Ezt először hallom. Lehet, hogy nem ismerem az életet. Tehát mindenki jó. És te ezt hirdetted?
14: Igen.
13: Milyen tiszta és könnyű lett a fejem. Nos, a hegemon felülvizsgálta a Jeshua nevű vándorfilozófus ügyét, és bűnt nem talált. A vándorfilozófus elmebeteg, ezért a hegemon nem hagyja jóvá az ellene hozott halálos ítéletet. Mivel azonban hóbortos beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jeruzsálemben, a hegemon a földközi tenger partjára, Cézárea Stratonisba száműzi őt. Az én állandó székhelyemre. Ott
17: lesz velem.
18: Mit akarsz?
19: Még egy írás van itt, Hegemon.
18: Mutasd!
17: Ez is őróla szól? Istenek, mintha eltűnne a rab feje, és helyette a vállain a császári. Beesett fogatlan száj, lecsüngő alsó ajak. A csarnok oszlopai, Len Jerusalem háztetői, helyettük Capri kertjeinek sűrű zöldje.
20: A felségsértésről szóló törvény!
17: Elveszett. Elvesztünk. Halhatatlanság. Halhatatlanság. Ez a szó elviselhetetlen. Szörnyű.
18: Válaszolj nekem, há Nocri. Mondtál-e valaha valamit a nagy császárról? Válaszolj, mondtál vagy nem mondtál?
14: Igazat mondani könnyű és kellemes.
18: Kellemes vagy sem. Ha nem mondod meg az igazat, halálod nem csak elkerülhetetlen, hanem gyötrelmes is lesz. Ismersz-e egy bizonyos Keriátbeli Júdást, és beszéltél-e vele a császárról, vagy bármi egyébről?
14: Tegnap előtt, este a templom előtt megismerkedtem egy fiatal emberrel, aki magát Júdásnak nevezte, és úgy mondta, Keriát városából származik. Meghívott a házába, megvendégett.
18: Jó ember!
14: Nagyon jó ember, és igen tudnivágyó. Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt. Szívesen fogadott.
18: Lámpást gyújtott?
14: Igen, lámpást is gyújtott. Kifaggatott, mi a véleményem az államhatalomról? Ez a kérdés nagyon érdekelte.
18: És mit mondtál neki?
14: Többek közt azt, hogy eljövend az idő, amikor nem lesz császár, az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség.
18: Tovább?
14: Nincs tovább. Ekkor emberek szaladtak be, megkötöztek és a börtönbe vittek.
18: Nincs, nem volt, és nem lesz a földön nagyobb, és az embereknek kedvesebb hatalom, mint Tiberius császáré. Nem a te dolgod, hogy ítéletet mondj fölötte, te esztelen bűnöző!
14: Valami baj lett abból, hogy én elbeszélgettem azzal a keriáti ifjúval. Úgy sejtem, azt a Júdást hamarosan szerencsétlenség éri, és szívből szánom őt.
18: Azt hiszem, van a világon valaki, akit jobban szánhatnál. Nos, szerinted tehát azok, akik, mint látom, összevertek téged a beszédeidért, meg Dismas és Gestas a latrok, akik cimboráikkal 4 katonát megöltek. Végül Júdás, az aljas áruló. Szerinted ezek mind jó emberek?
14: Igen.
18: És eljő az a bizonyos igazságbirodalma?
14: Eljő.
18: Soha nem jön el! Te pedig bűnös vagy, bűnös, bűnös! Jeshua Hanocri, hiszel te valamiféle istenekben?
14: Egy az Isten, ő benne hiszek.
18: Akkor imádkozz hozzá, imádkozz különben. Van feleséged?
14: Nem, nincsen, magam vagyok.
18: Magad? Magad. Gyűlölöm ezt a várost. Jobb lett volna neked, ha leszúrnak, mielőtt azzal a Keriátbelivel találkozol.
14: Bocsáss el, Hegemon. Engem meg akarnak
18: ölni. Azt hiszed, szerencsétlen, hogy a római császár helytartója elbocsát valakit, aki azt mondta, amit te mondtál? Vagy azt képzeled, hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni? Én nem értek veled egyet. És vigyázz magadra.
14: Hegemon.
18: Nem, egy szót se több. Elég. Vezessétek el!
21: Hegemon!
18: A zsidó főpapot kérem. Kajafást.
15: Igenis, prokurátor.

0: Mi ez?
1: Lenn a téren már sok ezer ember gyűlt össze, prokurátor. Várják az ítélet kihirdetését.
0: És ezek a kiáltások?
1: Valószínűleg az árusok kínálnak ivóvizet. Nagy a hőség.

0: kicsik az a Kajafás?
1: Kajafás főpap, a zsidó Sinhedrion elnöke.
2: Azért kérettelek, főpap, hogy közöljem veled, Jeshua Hanocri ügyét megvizsgáltam, és helyben hagytam a halálos ítéletet. A négy bűnöző közül kettőt a helyi hatóságok fogtak el, és ti ítélkeztetek fölöttük, az egyik Barrabban, a másik ez a Jeshua Hanocri. A törvény és a szokás szerint a kettő közül az egyiket a ma kezdődő nagy zsidó ünnep a Pászka tiszteletére szabadon kell bocsátani, a másik hárman még ma végrehajtják az ítéletet. Tudni kívánom, hogy a Sinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani, Barrabbant-e vagy Hanocrit?
3: A Sinhedrion Barrabban szabadon bocsátását kéri.
2: Megvallom, ez a válasz meglep. Barrabban több helyen lázított és megölt egy őrt, aki el akarta őt fogni. Hanocri, aki egyébként nyilvánvalóan elmeháborodott, a vád szerint mindössze ostobaságokat fecsegett. Az előbbi bűne tehát sokkal súlyosabb. Arra kérlek, főpap, gondold ezt meg és intézd úgy, hogy a kevésbé veszélyes bűnös nyerje vissza szabadságát. A kevésbé veszélyes, tehát Hanocri.
3: A Sinhedrion megvizsgálta behatóan az ügyet, prokurátor. Barrabban kiszabadítását kérjük. Másodszor is csak ezt mondhatom.
2: Az én közbenjárásom után? Ne feledd, hogy az én személyemben Róma beszél. Főpap, ismételd meg harmadszor.
3: Harmadszor is közlöm, hogy Barrabbant bocsátjuk szabadon.
4: Mindennek vége volt tehát. Hanocri mindörökre eltűnik. Nem lesz többé, aki a prokurátor szörnyű főfájását meggyógyítsa. Nincsen rám más orvosság, csak a halál. De nem ez a gondolat volt a legrosszabb. Valami megmagyarázhatatlan szomorúság fészkelte magát a lelkébe. Homályosan úgy érezte, hogy valamit nem beszélt meg elég tüzetesen az elítéltel. Vagy talán valamit nem hallgatott végig.
2: Halhatatlanság. Elérkezett a halhatatlanság.
4: Kinek a halhatatlansága? Ezt sehogy sem értette a prokurátor. De a puszta gondolatra a rekkenő hőségben is végigfutott hátán a hideg.
5: Megfulladok.
3: Füllett a levegő. Valahol zivatar lehet.
2: Nem a meleg. Hanem mert kettőnknek szűk itt a hely. Vigyázz magadra, Kajafás.
3: Mit hallok, prokurátor? Fenyegetőzöl a kimondott ítélet miatt, melyet magad is jóvá hagytál? Vajon nem hallod bennünket valaki, Hékemón?
2: Hát kisgyermek vagyok én, Kajafás. Ugyan ki hallana bennünket? Talán hasonlítok ahhoz a fiatal bolond csavargóhoz, akit ma kivégeznek? Ide még egy egér sem hatolhatna most be. Nem csak egy egér, még az a... Hogy is hívják? Az a Keriát Béli sem. Ismered őt, főpap? Elhiszed-e, hogyha beosonna ide, nagyon megbánná? Elhiszed, főpap? Nos, tudd meg, te is megbánod. Te is megbánod, hogy a békét hirdető filozófust a halálba küldted.
3: Vajon te magad hiszel-e abban, amit most mondasz, Hégemón? Nem a békét hirdette ő Jerusálaimban. Ó, nem.
2: Hírül adom a császárnak Capri szigetére, hogy ti itt Jerusálaimban a megrögzött
3: azért
2: lázadókat véditek a halálbüntetéstől.
3: Hogy felbújtsa a népet. Kicsúfolja vallásunkat, és az
2: sem
3: egész
2: neked,
3: népet,
2: sem népednek nem lesz nyugovása tőlem. Ezt én mondom neked. Én, Poncius Pilátus, az aranykopja rend.
3: Én, amíg élek, nem engedem megcsúfolni vallásunkat, és megoltalmazom népünket.
4: Hallod?
3: ezt? Pilátus? Hallott, prokurátor? Csak nem akarod azt állítani, hogy mindez annak a hitvány Latornak, Barrabánnak a műve?
0: Elbeszélgettük az időt. Holott cselekedni.
4: Pilátus kihirdette a térről a tömegnek, hogy a négy bűnös közül Barrabbát bocsátják szabadon. A három elítélt pedig katonák kíséretében elindult a várostól nyugatra lévő Koponyahegyre. Ezután nyomban kiröpült a szíriai lovasság, hogy megelőzve őket biztosítsa a kivégzést fent a hegyen. Égigérő porfelleget kavarva egy-kettőre eltűntek. Utolsónak az a katona vágtatott el Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállára vetve. Pilátus, kezével védekezve a porfelhő ellen, elégedetlenül ráncolt a homlokát, aztán indult tovább a palotakert kapuja felé, mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
1: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
3: Ja, Hegemon.

0: Istenek, hiszen bőri gázott. Mi ez a vihar volt, ugye?
1: Estére jött meg, ahogy jósoltam.
2: Igen. Kérem, lépjen beljebb, Afranius.
3: Hallgatom a prokurátor parancsait.
2: Semmit sem fog hallani, amíg le nem ül és meg nem iszik egy kupa bort.
3: Milyen fajta? Enfalernum?
2: Fécubus 30 éves. Érette? Egészségedre, Cézár rómaiak atya, halandók példaképe, ki legkedvesebb vagy az emberek szívének.
4: Mit tud jelenteni a város hangulatáról?
3: Úgy látom, helytartó, hogy Jeruzsálemben kielégítő a hangulat.
2: Az az átkozott Barabban nem ad okot aggodalomra?
3: A prokurátor nyugodt lehet, hogy amíg én Júdeában vagyok, egyetlen lépés sem tehet úgy, hogy a sarkában ne volnék.
4: Kérem, számoljon be a kivégzésről.
3: Megkérdezném, mi az, ami elsősorban érdekli a helytartót?
4: Személyesen állapította meg a halál bekövetkeztét?
3: Személyesen, helytartó.
4: És mondja, adtak nekik inni, mielőtt fölfeszítették őket?
3: Adtak, de ő nem fogadta el.
4: Kicsoda?
3: Bocsánat, nem mondtam a nevét. Hanocri.
2: Az eszeveszett. Visszautasítani, ami törvény szerint dukál.
4: És milyen szavakkal utasította el?
3: Azt mondta, köszöni szépen, és hogy nem vádolja azokat, akik a halálát okozták.
4: Kiket nem vádol?
3: Azt nem mondta.
4: Nem próbált prédikálni a katonaságnak?
3: Nem, Hegemon. Csupán egyet mondott. Az emberi gyarlóságok közül a legsúlyosabb bűnnek a gyávaságot tekinti.
4: Mire értett ezt?
3: Az nem derült ki. Általában furcsán viselkedett. Egész idő alatt zavartan mosolygott.
4: Egyéb semmi?
3: Egyéb semmi.
4: Remélem, hogy nincsenek tisztelői vagy követői, de mégis kellemetlen meglepetések elkerülése véget arra kérem, hogy haladéktalanul és feltűnés nélkül temettesse el mind a három kivégzett holttestét úgy, hogy senki ne akadhasson a nyomára.
3: Meg lesz, Hegemon.
4: És még valami. Az a Keriád béli Júdás állítólag pénzt kapott azért, hogy olyan vendégszeretően fogadta házában azt az esztelent.
3: Csak fog kapni. Ma este.
4: Nagy összeget?
3: Ezt senki sem tudhatja, Hegemon.
4: Még ön sem.
3: Sajnos még én sem.
4: Arról értesültem, hogy a Keriád bélit még ma éjszaka leszúrják.
3: Mélységesen szégyellem, Hegemon, de nekem nincsenek ilyen értesüléseim.
4: A fölháborodott Hanocri hívek, mert előérzettem szerint azok fogják megölni. Az árulásért kapott vérdíjat visszajuttatják a főpaphoz ezzel a felírással. Visszaadom az átok verte pénzt. Mit gondol, ez az ajándék ünnep éjszakáján örömöt okoz a főpapnak?
3: Úgy sejtem, Hegemon, hogy óriási botrány kerekedik belőle.
4: Magam is úgy vélem. Ezért kérem, hogy a Keriád béli Júdás védelmére mindent kövessen el. Igen. Egyébként érdemei elismertetése érdekében holnap készülök fölterjesztést küldeni Rómába. Afranius.
3: A Hegemon parancsát teljesítem, de meg kell nyugtatnom a Hegemont, hogy a gonosztevők terve igen nehezen valósítható meg. Nyomon követni azt az embert, leszúrni, megtudni, mennyi pénzt kapott, és az összeget visszajutatni Kajafáshoz, és mindezt egyetlen éjszaka. Még ma?
2: Ennek ellenére még ma éjjel leszúrják.
3: Értem. Tehát leszúrják, Hegemon.
4: Még nem volt rá példa, hogy megcsalt volna az előérzetem. Ezúttal nem bízhatunk másban, mint a Júdea helytartója mellett működő titkosszolgálat vezetőjének bámulatos akcióképességében. Elvárom, hogy még ma éjjel jelentést tegyen a három holttest eltemetéséről és a Keriád béli Júdás dolgáról.
3: Erőt, egészséget, sok örömet kívánok a helytartó.
4: Hallod, Afranius? Még ma éjjel.

0: Mi ez?
1: Semmi.
0: Kellemetlen érzés, gyötrő.
1: Semmi.
0: A reggeli pokoli fájdalom.
1: Az lehet.
0: Nem. Valamit elmulasztottam.
1: Semmit nem mulasztottál el.
0: Valamit.
1: Semmit.
0: De mit?
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Tudom. Egy visszahozhatatlan alkalmat.
1: Semmit. Ha reggel megkegyelmeztél volna. De miért? Hogy?
0: Ez, amit most akarok tenni, ez már jelentéktelen. És megkésett.
1: Nem, ez a mostani esti akció fontosabb.
0: Nem.
1: Sokkal fontosabb.
0: Ez nem teszi jóvá.
1: Fontosabb.
0: A mulasztás.
1: Jóvá teszi.
0: A mulasztás.
1: Jóvá teszi, hidd el.

0: Megyünk a hold felé. A hold felé. Mi ketten. Ugye gyönyörű út, filozófus.
1: Gyönyörű.
0: Bang.
1: Bang.
0: Gyere, kutyám. Hát, megyünk a hold felé. Hol sugálunk? Látod, filozófus, ha most itt lépkesz mellettem, akkor életben vagy. Hogy gondoltad, hogy egy ilyen embert halálra lehet ítélni?
1: Kínjaid nem sokára véget érnek. A főfájás elmúlik.
0: Nem volt ítélet.
1: A zivatar csak később estére tör ki.
0: Kivégzés sem volt.
1: A gyávaságon legrontott bűnök egyike.
0: Nem, filozofus, tévesz. A gyávaság a leges, legrútabb bűn.
1: Hegemon, csak nem vagy hajlandó helyembe állni.
0: Mindenre hajlandó vagyok, mindenre! Csak téged életben tartsalak.
1: Mostantól fogva mindig együtt leszünk. Ahol az egyik, ott a másik. Ha engem emlegetnek, téged is mindig megemlítenek majd. Engem a Lelencet, ismeretlen szülőgyermekét, meg téged, a csillagjós király, és Pilla a szépséges molnár lány fiát.
0: Filozófus, miért nem feledkezel meg rólam?
1: Ne félj, lovag.
0: Köszönöm. Banga, ne bánsd a holdat!
2: Hol az ösvény? A filozófus. Banga, ne bánsd! Istenek! Te vagy, Afranius. Jöjjön közelebb. Éjszaka holdfényben sincs nyugtom.
3: Kérem, küldjenek nyugdíjba, és indítsák meg ellenem az eljárást. Nem tudta megmenteni a Keriátbeli Júdás életét. Megölték.
2: Holdfényben.
3: Ezt a pénzzel teli erszén dobták be a gyilkosok a főpap palotájába.
2: Mennyi pénz van benne?
3: 30 drachma.
4: Tetvek!
5: Képzelem, micsoda fölfordulást támad Kajafásnál. Visszaadom az átokverte pénzt.
3: Óriási izgalom trámat, prokurátor. Engem is haladéktalanul odahívtak.
2: Érdekes.
3: Egyáltalán nem. Kérdésemre, hogy nem fizettek-e ki aznap valakinek pénzt, határozott nemmel feleltek.
4: Ha nem, hát nem.
5: Annál nehezebb lesz megtalálni a gyilkosokat.
3: Így igaz, prokurátor.
2: Tudja, Afranius, mire gondoltam?
4: Vajon nem követette el öngyilkosságot?
3: Bocsásson meg, de ez teljességgel elképzelhetetlen.
5: Hajlandó volnék akármibe fogadni, hogy rövid időn belül ez a hír járja be a várost.
3: Ez meg lehet, prokurátor.
2: Szerettem volna látni, hogy meggyilkolják.
3: Az erszényen látszik, hogy a vére patakokban folyt.
5: Ezek szerint nem támadhat föl.
3: Majd feltámad. Ha megszólalnak annak a messiásnak a harsonái, akire itt várnak. De elő nem.
5: Helyes, Afranius. Most érjünk át a temetésre.
3: A kivégzettek el vannak temetve, prokurátor.
5: Vétek lenne eljárást indítani ön ellen. Sőt, a legmagasabb jutalmat érdemli. Hogyan történt ilyen rövid idő alatt?
3: A helyettesem Tolmeusz vezetésével. Bár amikor alkonyat után visszatértek a dombra, az egyik holttestet már nem találták ott.
4: Hogy én ezt nem láttam elő?
3: Ne nyugtalankodjék, helytartó. Hamarosan megtalálták. A Koponyahegy túlsó lejtőjén egy barlangban egy ember...
5: Lévi Máté!
3: Úgy van, prokurátor. Lévi Máté őrizte Jesua Hanocri mesztelen tetemét. Kicsit dühöngött, tiltakozott, de aztán sikerült lecsillapítani. Végül ő is jelen volt a három kivégzett temetésén.
5: Lévi Máté? És hol?
3: Egy lakatlan hasadékban Jeruzsálemtől északra. Az eltemetettek ujjára gyűrűt húztak. Jesua gyűrűjén egybevágás van. Diszmaszén 2, Gesztaszén 3. A sírt kővel fették le.
5: A helyettesek tud az ismertető jelekről.
3: Tolmeusz? Hova gondol, prokurátor?
5: Köszönöm, amit végzett. Kérem, holnap küldje el hozzám Tolmeuszt. Ezt a Lévi Mátét pedig most rögtön.
3: Odakint várakozik Hegemon.
5: Lévi Máté?
3: Lévi Máté, Hegemon.
5: Afanius! Vegye ezt az aranygyűrűt emlékül. Köszönöm.
3: Prokurátor.
6: Jó ét.
5: Ő pedig fel fog támadni. Gyere közelebb. Te Jesua Hanocri tanítványa vagy? Mi bajod?
7: Semmi.
5: Mi bajod?
7: Semmi.
5: Felej.
7: Fáradt vagyok.
5: Ülj le. Miért a padlóra ülsz? Miért nem a karos székbe?
7: Koszos vagyok. Összepiszkítom.
5: Mindjárt kapsz enni.
7: Nem kérek semmit.
5: Rendben van. Mutasd meg nekem a pergament, amelyet mindig magadnál hordasz, és amelyre Jesua szavait jegyezted föl.
7: El akarja venni? Az utolsó kincsemet, mindenemet el akarja venni?
5: Nem azt mondtam, add ide, azt mondtam, mutasd meg. Köszönöm. Halál nincsen. Tegnap faszén parázsban sült gyenge tavaszibárány tettünk. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni. Istenek, a legnagyobb bűn a gyávaság.
7: Fog!
5: Amint látom, tanult ember vagy. Mégis koldusgúnyában bolyongsz, otthontalanul. Nekem nagy könyvtáram van Cezáriában. Oda veszlek a szolgálatomba. Papíruszaimat rendezed majd. Lesz élelmed, tisztességes ruhád.
7: Nem. Én nem akarlak szolgálni.
5: Miért? Talán félsz tőlem?
7: Én? Te fogsz tőlem félni. Te, aki megölted őt.
5: Hallgass! Hallgass! Te a tanítványa, nem értetted meg a tanításait. Halál előtt megmondta, hogy nem vádol senkit. Te kegyetlen vagy. Nem volt az. Mit akarsz?
7: Vett tudomásul, Hegemon, hogy van valaki Jeruzsálemben, akit le fogok szúrni. Azért mondom meg előre, hogy tudd meg, lesz még vérontás.
5: Én is tudom, hogy lesz. Természetesen engem akarsz leszúrni.
7: Az nem sikerülne. De a Keriátbeli Júdást megölöm. Ennek szentelem hátra lévő életem.
5: Ne fáradj, Júdást ma éjszaka.
7: Ki tette ezt?
5: Ne légy féltékeny. Rajtad kívül is voltak hívei.
7: Ki tette?
5: Én. Ez persze nem sok, de azért mégis valami. Egyelőre. És egy-két nap múlva pedig, nem, harmadnapra, várjatok csak, várjatok. Na, most már elfogadsz tőlem valamit.
7: Adass nekem egy lap tiszta pergament.
5: Igenis.

0: Éjjel egy óra volt. Lévi már nem volt a palotában. A bolt megfakult, a helytartó az ágyon feküdt, kezét arcára téve aludt, halkan lélegzett, mellette aludt Banga. Így érte Nisan hó 15. napjának virradata, Poncius Pilátus, minden a 5. prokurátus.
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: Persze, persze! A tiéd! A tiéd!
0: Hey.
2: Csempész! Engem meg akarnak ölni. Engem mond. Bocsáss.
0: Még. Még.
2: Ki az?
3: Én vagyok.
2: Az lehet az. Te? Te?
0: Az enyém. Az enyém.
3: Mit csinálsz itt? A regényed!
2: Hagyj! Hagyj! Vigyázz a kezed, megégeted magad! Miért szedted ki?
3: A legvégén!
2: Te lelep füst el a szoba!
3: Miért tetted?
2: Gyűlöltem. És félek. Beteg vagyok.
3: Igen. Igen, beteg vagy. Miért tetted ezt? Én meggyógyítalak. Hogy tehettél ilyet?
2: Félek.
3: Nem majd, nem majd. Én meggyógyítalak. Majd emlékezetből újra megírod. Jaj, miért nem tartottam magamnál? Milyen ostoba voltam. Nézd, kisimítjuk, összerakjuk. Ó, ha itt lettem volna. Látod, így fizetünk a hazugságainkért. Nem akarok többi hazugságban élni. Most mindjárt itt maradnék, de nem akarom, hogy a férjem úgy emlékezzék rám, hogy éjszaka megszöktem tőle, hiszen soha se bántott. Hirtelen elhívták hazulról, a gyárban tűz ütött ki. De nem sokára hazajön. Reggel. Mindent elmondok neki. Megmondom, hogy más szeretek, és

0: reggelre itt vagyok.
1: Ezek voltak utolsó szavai az életemben. Negyed órával azután, hogy elment, újra kopogtattak, és...
2: Mi az? Vigyázzon! Valaki jár kint!
3: Be akarnak jönni!
2: Senki!
1: Hol vagyunk?
2: Hiszen tudja, a klinikán. 117-es szoba. Maga, mint vendég meglátogatott. Az erkélyen átjött. De kérem, folytassa.
1: Ja, igen. Hol hagytam abba?
2: Októberben. Ismét kopogtattak, és aztán...
3: Csak egészen halkan. Kin járkálnak. Meghallják. Szóval...
2: Értem. Igen. Förtelmes. És aztán...
1: Most aztán... Elmentek. Aztán... Január derekán... Ugyanabban a kabátban, amely már gombok sem voltak... Dideregve megálltam az ablakom előtt. Hallgatóztam. Odabenn gramofon szólt. Ennyit hallottam. Látni nem láttam semmit. Nem volt hová mennem. A legegyszerűbb az lett volna, ha a villamos elé vetem magam. Hát tudja, kedves szomszédom, én akár a kutya féltem a villamostól is. Féltem. Ebben az épületben, ahol aztán egyenesen bejöttem, nincsen rosszabb az én betegségemnél. Ezt elhiheti.
2: De hát, bocsásson meg, mester. Azt az asszonyt... Mi is a neve?
1: A neve. Nem fontos.
2: Nem értesíthette volna?
1: Ha írnék neki. Én már elveszítettem azt a képességemet, hogy érzékletesen leírjak valamit. De nem is ez a baj. Ha írnék neki, a bolondok házából kapna levelet. Hát lehet valakinek ilyen címről levelet írni. Szegény asszony. Különben azt remélem, hogy elfelejtett. És tudja, az a véleményem, hogy nem rossz itt lenni. Igazán nem rossz. Jön a nyár, az erkélyre repkény fut föl, éjjelente világít a hold. Nézz! Most is.
2: Tudja, mi a legkülönösebb? Hogy maga tűzbe dobta azt a kéziratot, és mégis... Mégis...
4: Kézirat nem ég el. Kézirat sohasem ég.
2: És az az asszony... Azt hiszi, hogy elfelejtette magát? Mester! Mester! Eltűnt. És a hold is eltűnt.

0: mester és Margarita. Mihail Bulgakov regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Török Tamás. A második részt hallották.
1: A mester Darvas Iván volt. Margarita Rutkai Éva. Pilátus Latinovics Zoltán. Kajafás Balázs Samu. Afránius Őze Lajos. Lévi Máté Ambrus András. Voland Básti Lajos. Iván Stankai István.
0: A rendező munkatársai Berecki Sándor és Orbán Jenő. Technikai munkatársak Hámor János és

0: Váci Györgyné. Zenéjét összeállította Hegedűs Emmi és Takács György. Szerkesztette Puskás Károly. Rendezte Török Tamás.
1: A rádiójáték 1971-ben készült, és utoljára 2026. július 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. A sorozat következő részét holnap ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
2: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
1: Küzdelem az áhított célért.
3: Isten házában vagy fia?
1: De a szenvedélyek mögött
4: mindenáron megvédelmezi az országot.
1: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a Kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesuvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. Andalúziában 10 nap után sikerült körülhatárolni a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet. A korábban elővigyázatosságból 11 faluból kitelepített több mint 400 ember visszatérhet az otthonába. Spanyolországban más tartományokban is küzdenek az erdőtüzekkel. Aragóniában és a Portugáliával határos Zamorában is sikerült már jó részt körülhatárolni az érintett területeket. A hatóságok gyanúja szerint mindkét erdőtűz gyújtogatás okozta, egy férfit már őrizetbe vettek. Aknaveszély nehezíti egy erdőtűz oltását a bosznia-hercegovinai Bihács közelében. A délszláv háborúból visszamaradt szerkezetek miatt a tűzoltók nem tudják megközelíteni a tűzfészket, ezért biztonságos helyekről, köztük egy korábban kialakított erdei útról próbálják megfékezni a lángokat. Itthon autók és kamionok égtek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya és a 47-es főút melletti területen a száraz fű gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. Az oltáshoz több környező városból riasztották a tűzoltókat. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni, már az utómunkálatoknál tartanak. A kiégett aljnövényzet országszerte több helyen lángra kapott. Tűzoltók dolgoznak Csányon, illetve Sárbogárd és Rétszilas között. Korábban Tokod és Tát, valamint Győr Szemere közelében volt tűz. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Híreink végén az időjárásról. Estétől északon megnövekszik a felhőzet, és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenhol beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb is lehet. Nagy tavaink vize 24-25 fokos. Hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: miért nem énekel velünk Wagner úr? Avagy a kulturális megfigyelés diszkrét bája. Markovics Ferenc műsora.
1: P. Howard, Piszkos Fred közbelép, Fülig Jimmy legnagyobb sajnálatára. Részlet. Kissé füllett, misztikus, sok tekintetben már is indiai éjszakában vesztegelt a hajó. Exotikus növényeivel, fényudvaros lámpák mögött elmosódva, víziószerűen látszik a part. Ekkor jött, mint aki babonás napkeleti történetekből és vallásos legendákból kelt életre, vagy az ópiumfüst sárkány rajzaiból született, jött, mint a fátum, egy indiai ballada homályából félelmetesen és zordonan, mint maga a sors, Wagner úr. Ez a jelenés több volt, mint mítikus. Még kacsázó járása is több, mint csámpás, mert Wagner úr részeg is volt, de részegsége is több, mint mámor, mert Wagner úr némileg próféta is volt hatalmas arányokban, önkívületileg feszülő boldogságában, túláradó vidámságában. Hangja a sűrűn csapott át, hirtelen jött vidámsággal a lelkes, kollektív ember szeretet rekettes, szinte sivító tenorjába. És általában így kiáltott szembejövő ismerőseire. Na, mi újság, hogy van maga? Hát újra szabad lábon, ez kedves. Ismerősei, ha észreveszik, így üdvözlik már messziről. Na, mi újság, Wagner úr?
2: Egy felvonásos, vérbeli magyar szatíra következik most az örök rabló pandúr játék állambiztonsági változatára. Sajnos darabunk időnként szomorú játékba megy át, de aztán majd ismét visszaevickélünk az ironikusabb epizódokhoz. Arról már sokat hallottunk mostanában, hogy a politikai rendőrség hogyan, milyen módszerekkel dolgozott a Kádár rendszerben. Az viszont, hogy mindez miképpen közelíthető meg Rejtő Jenő Wagner ura felől, nos, ez eddig egy szigorúan titkos jelzésű 3x3-as dosszié mélyén nyugodott. Színi előadásunk szereplői a 70-es-80-as évek művész fenegyerekei, s két olyan értelmiségi, akikről kiderül, hogy jeles hősei voltak-e históriáknak, még ha eddig nem is hallottunk róluk túl sokat. Az 1970-es évek közepén született a fonográf imént hallott dala. Bródi Jánosnak elárultam, hogy én hallottam egy igazi Wagner úrról is, aki a rendőrség ifjúságvédelmi csoportjánál dolgozott, s a művészek megfigyelése volt a feladata. Wagner úr hogy született végül is?
3: Én azt gondolom, hogy a fonográf dala, a Wagner úr, az a Nami újság Wagner úr Rejtő Jenő ötletéből került a lemezre. Ez persze nem zárja ki, hogy legyen egy ifjúságvédelmi Wagner úr is.
2: Wagner elvtárs akkor még.
3: Akkor még Wagner elvtárs. De hát azt kell mondanom, hogy nagyon sok minden, amit én írtam, azok meglehetősen általános emberi kapcsolatokról szóltak. De hogyha sok embert hasonló kapcsolat határozott meg, akkor ennek már társadalmi jelentősége volt, ugye, és politikai értelmezési lehetősége is. Így aztán azt kell mondanom, hogy az a Wagner úr, akinek mondjuk sok művésszel volt kapcsolata, az már akár lehetett volna a névadója is a dalban szerepel Wagner úrnak. Egyébként a lemez, ennek a fonográf lemeznek az a cím, hogy Na mi újság, Wagner úr? Természetesen ez a Balmorál cirkáló átkeresztelt neve a Rejtő Jenő regénybe, de a lemez megjelenése időpontjában, ami ugye a 70-es évek közepe vége felé tehető, ez a Na mi újság, Wagner úr kérdés már eleve, hogy úgy mondjam, nem elsősorban egy Balmorál nevű cirkálóra vonatkozott, bár a morál elég balul sikerült akkoriban.
2: Wagner úrral és társaival mikor volt az első randevút?
3: Egyre emlékszem, amikor a Budapest szálló egyik szobájába invitált engem telefonon egy állítólagos angol menedzser, és számomra rendkívül nevetséges volt a dolog, mert körülbelül 15 másodperc alatt rájöttem, hogy ez nem egy angol menedzser, hanem ez nyilván egy magát angol menedzsernek kiadó más valaki. Bár ki volt rakva az angol pénz, az angol útlevél és mindenféle ilyen angol felségjelvény az asztalra és a szállodaszoba környékén.
2: És mi volt a feltűnő az úriemberben?
3: Talán megbocsátja, ennyi idő után elmondom, az, hogy az innyaka teljesen ki volt rojtosodva. És bár nagyon, nagyon szép angol akcentussal beszél, de folyton a pipáját tartotta a szájába, hogy azon keresztül beszéljen.
2: És mit akart tőled ez az állítólagos angol menedzser?
3: Hát arra volt kíváncsi, hogy milyen volt, mert előtte Angliában játszottunk néhány koncertet, hogy milyen volt Angliában, és hogy mi visszamennénk-e újra, és hát tulajdonképpen arra volt kíváncsi, hogy milyen kapcsolatokkal rendelkezem én. Tehát, hogy kikkel találkoztam, és miről volt szó. De hát én tulajdonképpen a zenészeken kívül senkivel nem találkoztam, egy-két rádióriporterrel csupán is.
2: Ez volt az eset, amikor egy BBC-nek adott riport miatt a szilenciumot kaptátok 1970-ben?
3: Igen, ez volt az. És igyekeztem a magam gondolatait, meg úgymond világi érzését általában mindig a zenei környezetben megfogalmazni. Igyekeztem nem beleártani magamat abba, amihez igazán nem is értettem, hanem csak arról beszélni, ami a saját közvetlen környezetem volt. Így aztán én azt gondolom, hogy én nem is számíthattam igazán a ellenzékinek, tehát olyan embernek, aki mondjuk kicsit is átgondoltan törekszik arra, hogy társadalmi változások legyenek. Hát egészen bizonyos, hogy voltak idők, amikor szorosabb megfigyelés alatt álltam, hiszen már-már ismerős arcok követtek mindenhova, akiket azért semmiképpen sem tudtam a rajongók táborába besorolni, és volt, aki jóindultan figyelmeztetett, hogy hát szóval a rendőrség technikai felkészültségéből kitelik, hogy bárhol és bármikor képesek legyenek az általam elmondottakat rögzíteni, és idősebb barátaim. Mondhatnám, így figyelmeztettek, hogyha valami fontosról akarok valakivel beszélni, akkor menjek lehetőség szerint egy erős alapzajjal rendelkező nyilvános helyre, teljesen találomra. És ott beszéljek meg, mert se a lakásba, se a telefon közelbe, se az autóban nem érezhetem azt, hogy amit mondok, az senki más nem hallja. Csak az, akinek mondani szeretném.
2: Most már végre elárulhatom, hogy Wagner ügyben Fodor Tamás rendező volt az első számú informátorom, aki 1970 óta vezeti az Orfeó, majd a Studio K színházi alkotóközösségét. Őt és színházát az 1970-es, majd a 80-as években is jól megfigyelték. Bródi János azt mondta, hogy őt semmi más szándék nem vezette a Wagner úr című számszövegének az írása közben, mint Rejtőjen a világának a felidézése. Mi erről Fodor Tamás rendező véleménye?
4: Hát ilyen az élet, így keletkeznek a mítoszok. Arról már Brody nem tehet, hogy köré egy mítosz fonódik, és minden Brody szöveg köré, hiszen megszoktuk azt, hogy minden, amit annak idején írt, a mögött keresünk valamilyen jelentést, amivel összekapcsolhattunk egy másik jelenséget. Nyilvánvaló, hogy ez kis körben terjed ez a mítosz, hiszen ismerni kell ahhoz Wagnert, hogy egyáltalán azt tudjuk mondani, hogy ez a rejtőjenői hős, ez nem csak a rejtőjenői hős, mint hogy a sárga rózsa se az a sárga rózsa, amely kell hervad és ki kell dobni. Ugye, hanem itt emögött ugyanaz a társaság van, az Illés együttes, mint ami a kortársuk ugye annak idején az Orfeó stúdió, akik szolidaritást is vállaltak egymással, hiszen ugyanaz volt a figyelőjük, vagy hát szóval a kontrolljuk, na így mondanám inkább. Következésképpen terjedhetett az, hogy az én megfigyelőm, az én cenzoromról szólhat a másik társaságnak a dala, szintén az ő cenzorukat. Egyébként a Wagner hadnagy valóban a politikai rendőrségnek egy olyan embere volt, akit a kultúra területére állítottak, ezt ő mondta nekem. Mondta is, hogy hát mi buta rendőrök kénytelenek vagyunk ebben a viharos időben a kultúrával, az irodalommal foglalkozni.
2: Mikor találkoztál vele életedben először?
4: 1970 februárjában, azt hiszem, vagy március elején, amikor a Kosztolányi Művelődési Központban csináltam az Új hullám a magyar költészetben című sorozatot. Úgy gondoltam, hogy fiatal előadom, hogy viszek fiatal költőket mutassanak be, és akkor csináltunk egy ilyen sorozatot, amit szerkesztettem és rendeztem, az Új hullám a mai magyar költészetben. És miután teljesen tisztában voltam vele, hogy vannak olyan csoportok a költészetben, amelyek jobban kedvelik egymást, és vannak olyanok, akik taszítják egymást. Tehát négy szerzőt tettem egy műsorba, Ág István, Bella István, Döbrentei Kornél, Kis Benedek, az egyféle társaság.
2: Ma azt mondják rájuk, hogy a népies tábor illusztris képviselői.
4: Kedveltem egy másik társaságot, amelyik úgy hangzott, hogy Dalos György, Halmos Ferenc, Haraszti Miklós és Benke László. Február 24-én, vagy valami hasonló, igen, február 24-én ki volt tűzve ez az est, és ez le is ment. Ez tulajdonképpen majdnem tele volt ezen az esten, és akkor felfigyeltünk egy-két furcsa, más korosztálybeli, máshogy öltözött emberre, akik gépsebesen jegyzeteltek. De most hozzá kell tenni, hogy ezek a versek nem jelent meg sehol, ezek kéziratban voltak, és ami ugyanis kézirat, az nem jelent meg nyomtatásba, ami nem jelent meg nyomtatásba, az nincs jóváhagyva. Következésképpen ez sokszorosításnak, hangi sokszorosításnak minősül. Na most a sokszorosítás pedig, hát ha nem is büntet, de azt hiszem, hogy szabálysértés. Észrevettük ezt a jegyzetelő pofát, vagy több jegyzetelő pofát, és aztán később kiderült számomra, hogy ez azonos volt a Wagner hadnaggyal, mert akkor, amikor beidéztek a Gyorskocsi utcába, hogy miért foglalkozom én ezekkel, és honnan vettem a kéziratot, szerették volna az útját megtalálni ennek, mint hogyha ez valami szervezettség lenne, hát úgy, hogy felhívtam telefonon és megkérdeztem. Nem értették, hogy mit megint valami olyan kezd képződni, megint valami olyan kör, valami olyan klub, ami megint ki esik a megfigyelt alól, és inkább ezt akarták fölgöngyölíteni, de miután én egy kicsit hülyére vettem ezt a kihallgatósdit, és nagyon sokat vihogtam, és azt mondtam, hogy hát ez nem normális dolog, hogy engem a versek ügyébe hallgattak ki, és az sem normális, hogy a Wagner hadnagy elkezdett panaszkodni nekem, hogy azt látja, hogy mire kényszerítenek minket ezek az úri fiúk, azt mondja arra, hogy itt verseket olvassunk, és akkor én valamilyen szellemes megjegyzést tettem, hogy hát ez sose árt verset olvasni egy rendőrnek, mire azt mondta, hogy hát persze, mi buta rendőrök, persze nagyon nehezen értjük meg ezeket a verseket, de ott van mögötte az népi demokratikus államrendünk elleni izgatás, mire valami szellemeset mondhattam, de már nem emlékszem, hogy mit, de arra a mozdulatra emlékszem, hogy úgy akár egy krimibe, ez ilyen alaksori szoba volt, hogy kirántott az asztal fiókját, és elém dobott egy revolvert. És azt, hogy ez meg van töltve, és tudunk mi másképp is beszélni. Most erre én megint csak heherjésztem, mert mi a fenét csinálhasson az ember egy töltött revolverrel szemben, mint az, hogy hát ez úgysem fogja rám elsütni azért, mert verseket olvasok, vagy verseket szervezek. Hosszan kellett mondani, hogy miről szólnak ezek a versek. Szóval
2: a tartalmára is rákezett sorokra?
4: Hát persze. Hát a tartalmára kellett nekem tulajdonképpen egy irodalmi analízis volt, hogy a rendőrség Gyorskocsi utcai vizsgáló szobájába úgy végzett, hogy betiltották. Természetesen nem volt több előadás, soha többet nem lehetett folytatni.
2: Mikor követte az újabb találkozás?
4: Azt tudom, hogy én 72-ben kaptam egy rendőrhatósági figyelmeztetést, és ez már a Rómer Flóris utcában volt, ahol a gyermek és ifjúság védelmi osztály volt. De azt mondták, hogy a gyermek és ifjúság védelmi osztályon megfordult ez a Wagner, tehát nem volt ilyen módon elkülönítve. Tehát az ifjúság védelem az tulajdonképpen politikai rendőrség volt, hiszen hát ki mást kellett védeni a rossz eszmék ellen, mint az ifjúságot, és a rendőrhatósági figyelmeztetést is azért kaptuk, mert azt hiszem, hogy a BTK-nak amapontját meríthette volna ki, hogyha tárgyalásra kerül a sor, de persze soha nem került tárgyalásra a sor, mely arról szól, hogy a gondjaira bízott ifjúság ideológiai, politikai megrontása történt.
2: A gondjaira bízott fiatalság, ez az Orfeu Együttes társulata volt már?
4: Igen, az Orfeó együttes, amely több szekcióból áll, tehát stúdióból, színházi alkotóközösségből, filmesekből, montázscsoportból, zenészekből és bábosokból. Malgot István, a bábosoknak a vezetője, még ketten, most már így pontosan nem emlékszem, hogy kicsoda, és azt hiszem, hogy én kaptunk, tehát a vezetők kaptak egy ilyen rendőrhatósági figyelmeztetést egy hosszú nyomozás után, amely 72. március 15-ét követte. Akkor március 15-i első igazi nagy megnyilvánulása volt, spontán megnyilvánulása volt ez a fiatalságnak, amikor utcára vonult, és akkor igazából a rendőrség ezt a kivonulást látta alkalmasnak arra, hogy kicsit fölfejtse azt a hálót, amely szerinte létezett, amely már szervezettebb volt, mint aminek látszott.
2: A márciusi és az októberi ifjak egy kisebb háromtagú csoportját különösen veszélyesnek ítélte a politikai rendőrség. Nem csoda, Stelzer Gábor és barátai, Melhofer Péter és Németh Géza verseket írtak. Ráadásul ünnepeltek. Lássuk először a 3/1-es alosztály irodalmi elemzésnek is beillő jelentését a hármakról, amely az 1971. október 6-án a múzeumkertben megtartott kis ünnepség hatására készült.
5: Budapesti rendőrfőkapitányság, 3/1 alosztály, szigorúan titkos. Engedélyezem, rendőrezredes, állambiztonsági főkapitány helyettes. Budapest, 1971. november 19-e. A nyomozás során megállapított tényállás. Megállapítottuk, hogy a Nemzeti Múzeum kertjében beszédet tartó személy Melhofer Péterrel azonos. Melhofer Péter az Országos Gumiipari Vállalat könyvtárosa. Úgynevezett fiatal költőnek számít. Évek óta ír verseket, és az utóbbi egy évben a magyar ifjúságban, valamint vidéki irodalmi folyóiratokban jelentek meg versei. Szoros barátságot tart fent Stelzer Gáborral és Németh Gézával, akik ugyancsak írnak verseket. Együttesen 1971. május-júniusában a Magyar Ifjúságban Hármak néven jelentették meg verseiket. Megállapításuk szerint társadalmi méretekben az embereknél közömbösség, tespedés, másrészt erős anyagiasság tapasztalható, és ugyanakkor nem dolgoznak megfelelő intenzitással. Vitáik során arról is beszéltek, hogy hazánkban a szocialista társadalom építésének 26. évében nem elegendő a szólás, a sajtó és a gyülekezési szabadság. A hármak közül Stelzer Gábor 1971. március 15-én részt vett a Halászbástyán megtartott összejövetelen, ahol elhangzott a felhívás, hogy október 6-án találkozzanak a Nemzeti Múzeum kertjében. Ezt társaiknak is elmondta, és elhatározták, hogy jelen lesznek.
2: Bár Stelzer Gábor újságíró ítéletét semmisnek nyilvánították, még mind a mai napig nem rehabilitálták. Ma így emlékezik a történtekre.
6: Sajnos október 6-án nagyon kevesen jöttünk össze a megbeszélt időben a múzeumkertbe, de hát akkor már ott volt Melhofer Péter barátom, aki egy kis beszéddel is készült erre az alkalomra, ezért a beszédért aztán 2 év fegyházbüntetést kapott.
7: És te mit csináltál? Te is verset mondtál, vagy beszédet, vagy mi volt az úszító tevékenységed lényege?
6: Vannak a néhány embernek, talán lehettek 10-20-an, maximum 30-an, de aztán még annyian sem. Próbáltam elmondani, hogy a láthatóan ott sétálgató rendőröket ne provokálják. Mi szépen megcsináljuk magunk ünnepségét röviden, csendben, méltóság teljesen, nem is elől, hanem hátul, tehát nem feltűnést keltve, és utána szépen hazamegyünk. A tevékenységem ennyi volt, ezért kaptam 8 hónap fegyházat.
7: Ellened mi volt a konkrét vád?
6: A nagy tömeg előtti izgatásra irányuló előkészület, ez volt a pontos megnevezése.
7: Hogy folytak a kihallgatások, és hogy folytak le a tárgyalások? Tehát mi maradt meg benned lassan 25 év távlatából?
6: Elég gyakran a kihallgatások verselemzésbe csaptak, hiszen tőlem az összes versemet, írásomat és mindenemet házkutatás során elkobozták, és hát ezeken futottunk. Végig nagyon érdekes volt, amikor verset elemeztem a kihallgató tisztel. Akkor az ember képekben fogalmazott, tehát nem lehetett annyira direkt verseket írni, hogyha az ember legalábbis publikálásra szánta, mint amit ma nyugodtan meg lehetne tenni. Tehát ezek képek voltak, és a képek értelmét próbálta a kihallgató tiszt oly értelemben megfejteni, hogy az rám mindenképp terhelő legyen, és mindenképp erősítse azt a ideát, amit ő elképzelt. Én pedig próbáltam ennek ellent mondani, és valóban tájleíró költeményként beállítani mindazt, amit, ami a sorokban volt, amit megfogalmaztam annak idején.
7: Mi volt a kihallgató tiszt ideája, vagy prekoncepciója veletek, vagy veled kapcsolatban?
6: A prekoncepció az volt, hogy mi egy országos nagy szervezkedés részei vagyunk, magjai vagyunk, amelynek feltételezett feje Buda Ferenc kecskeméti költő, aki 56 után az 56-os eseményekben részvétele miatt börtönbüntetés szenvedett. Valóban volt kapcsolatunk Buda Ferenccel, ez a kapcsolat csupán versek átadására és a forrásban való publikálásra vonatkoztak. Semmilyen más kapcsolatunk Buda Ferenccel nem volt, mint ahogy szegény Buda Ferenc sem tudott arról, hogy őt akarják bevonni ebbe a perbe fővádlottként, hát aztán végül ez nem sikerült.
7: Számítottál arra, hogy ilyen súlyos börtönbüntetéssel és letöltendő börtönbüntetéssel zárul ez a per számodra?
6: El nem tudtam képzelni, amikor, hát ugye ott a végén nyilatkozni kell, hogy elismerem-e bűnösségemet. Én valóban úgy éreztem, hogy semmiféle bűnt nem követtem el. Nagyon-nagyon kevesen voltunk, akik nem ismertük el bűnösségünket. Lehet, hogyha én akkor elismerem a bűnösségem, akkor talán nem is ítélnek el, vagy legalábbis nem letöltendő fegyházbüntetésre ítélnek.
7: Végül is hol töltötted le ezt a 8 hónapot?
6: Ezt a Kozma utcában töltöttem le, 8 hónapnak a 2/3-át, mert 1/3-ot jó magaviseletért elengedtek. Minden politikai elítélt azonnal fegyházbüntetést kapott. Ugye itt fokozatok vannak, fokház, börtön, szigorított börtön, és a legszigorúbb a fegyház. El lehet képzelni, hogy a fegyházban milyen körülmények voltak. A cellák önmagukban kicsik, egyébként 4 ágyasak, de hát bent a WC és mindez körülbelül 3 négyzetméteren, összesen 10 liter vizet kap 4 ember mosakodásra, egész napra, vízívásra és mindenre. Őrül dolog, el nem tudtam képzelni, hogy nekem majd a WC lehúzásával kell vízhez jutnom, hogy el tudjam mosogatni a zsíros csajkámat hideg vízben legalább, vagy hogy vizet írjak. Nekem viszonylag idézőjében jó dolgom volt. Amikor én bekerültem, éppen akkor szabadult a ottani tiszt, nevelőtiszt írnoka, és az akkor frissen beérkezettek közül engem választott írnokául, és mindjárt azzal kezdte, hogy nekem természetesen az lesz a feladatom, hogy amit hallok, s amit látok, azt neki jelentsem. Mire én mondtam, hogy akkor bizonyára rossz embert választott írnoknak, mert én ezt nem teljesítem. Nagyon korrekt volt az ember, ez az hadnagy, azt mondta, hogy nem, úgy gondolom, hogy én akkor a legjobb embert választottam. Tehát ezért őt nagyon tiszteltem.
7: Miután harmadolással szabadultál, mihez kezdtél, hogyan befolyásolta a későbbi életedet ez a 8 hónap?
6: Megszakítottam mindenfajta kapcsolatomat a szüleim és a feleségem kivételével a külvilággal, tehát a barátaimat, barátnőimet, mindenkit eltanácsoltam magam mellől, mert lehallgatták a telefonomat, követtek folyamatosan, tehát bárkivel találkoztam, ezt behívták másnap a rendőrségre, szóval ezt senkinek nem akartam. Ami szörnyű volt, hogy a rendőrség rendszeresen jött a lakásunkra, teljes fegyverzetben, ez alatt értsd, géppisztoly, pisztoly, gumibot, de hát ilyenkor végigvonultak az egész házon, mindenhová becsengettek, hogy ismernek-e engem, tudják-e, hogy ki vagyok, tudják-e, hogy ők most miért keresnek engem, mit tudnak rólam, hánykor szoktam hazajönni, mit reggelizem, szóval mindent tudni akartak, úgyhogy aki addig nem tudta, hogy én éppen hol voltam 1/2 éven keresztül, az másnapra mindent tudott. Pontosan tudták, hogy én mit teszek, mit csinálok természetesen, de hát ez a cirkusz úgy látszik akkor hozzátartozott a megfélemlítéshez.
7: Mikor lett ennek vége, ennek a cirkusznak?
6: Konkrétan annak, hogy a lakásra jöttek, annak viszonylag gyorsan, hiszen ahogy a harmad büntetésem letelt, utána ilyen direkt akció már nem volt, de folyamatosan éreztem, hogy figyelnek, folyamatosan éreztem, hogy tudnak rólam, és ezt nyugodtan mondhatom, hogy tartott a 80-as évek végéig.

0: Ratka László író, azon a híres vagy hírhet március 15-én 1972-ben került a hatóságok érdeklődésének a reflektorfényébe, amikor oly sok fiatalt előállítottak és elég sok ügyet kreáltak ezekből a egyébként teljesen normális viselkedésekből, tehát hogy valaki mondjuk a himnuszt énekli, vagy Petőfi verset szaval, vagy elmondja a 12 pontot. Te mit követtél, mi volt a bűned a hatóságok szerint?
1: Délután 6 óra felé a Mátyás templom előtt összegyűlt tömeget, oszlásra szólította fel a rendőrség, és ott üldögéltem a Mátyás templom lépcsőjén, és mondta a illetékes rendőrelvtárs, hogy álljak föl, és menjek el, és erre azt mondtam, hogy jogállamban élünk, és hogy képzeli ezt. És erre elkaptak, kocsiba tuszkoltak, és bevittek a Szalai utcába.
0: A Szalai utcában a rendőrsége mennyi időt töltöttél, és mennyi ideig tartott a kihallgatás, és miről szólt a kihallgatás?
1: A nyomozók lázasan dolgoztak, mi meg a fal mellett álltunk, fal felé kellett fordulni, hajnal felé került ér rám sor. Szóval az, hogy mennyire komolyan vették a rendőrök, hogy az egyik nyomozó az a Dzerzsinszkinek a arcképe alatt, nem tudom, egy kis jelentet rendezett, amiben mondjuk az őszintesség és a szimpadiasság egészen furcsa módon keveredett. Indulatba jött, hogy ezt a rendszert meg kell védeni, és akkor néhány másodperc múlva kitörött két könnyet a szeméből, és közben Dzerzsinszki képére mutogatott. Amikor vége volt a jegyzőkönyvek összesítésének, akkor öröktől levittek a fogdába, nem engedtek haza. Lehet, hogy az alapján szűrtek ki, hogy gyanús emberekkel voltam kapcsolatban. Akkor a Gyurko színház, 25. színházban dolgoztam, és hát valószínűleg azért a Gyurkót se szerették a hatalom rendőri körei.
0: Akkoriban nagyon újító szellemű színháznak számított, és nagyon eltért a hivatalos színházi és politikai irányvonaltól az a szellemiség, amit a 25. színház hordozott. Ez lehetett egy szempont?
1: Igen, valószínűleg. Szóval ott a színházban állandó izgalmak voltak, hogy tűzrendészeti szempontból nem felel meg, és amiatt kell bezárni.
0: De mit csináltál ekkor a 25. színházban?
1: Küldönc voltam, hivatalsegéd.
0: A nagyon veszélyes elemnek számíthattál a hatóságok szemében.
1: Igen, meg hát szóval esetleg az hol indulhattak ki, hogy a Gyurkot bújtatja a hasonszörű, nem tudom, romboló elemeket.
0: Mikor, mennyi idő után kerültél ki a rendőrségi fogdából?
1: 3 nap után. Amikor kiengedtek, akkor, ahogy az meg van írva, rögtön szemet szólt, egy spiclivel együtt engedtek ki. Spicli még az utcán, nem tudom, valami sörökre akart hívni, és valami nagyon intenzív beszélgetést akart kezdeményezni a politikai rendszerről.
0: Elmentél vele sörözni, vagy ott hagytad?
1: Nem, hát örültem, hogy kiengednek, és húztam haza.
0: És ezek után milyen szankciók következtek?
1: Adtak fél év refet, este 8-tól reggel 6-ig nem lehetett elmenni otthonról.
0: Budapestet elhagyhattad?
1: Azt hiszem nem. És akkor be kellett járkálni a rendőrségre, és akkor hát ezek a akkori rendőri bunkosságok, hogy beengedtek a kapitányságra, a hivatalnok vagy tiszt, akinél jelentkezni kellett volna, az nem fogadott, nem engedett be, és akkor később kijött, hogy miért nem jelentem meg időre, tehát ez a van sapkája, nincs sapkája dolog. És a másik az mondjuk, hogy igazából kellemetlen volt, hogy utána különböző helyeken dolgoztam, igazából ilyen megfogalmazott ellenvélemény, vagy elítélő vélemény, vagy ártó szándékot nem tapasztaltam, de azért úgy nézett ki, hogy a személyzetisek mindenhol tudnak erről a iszonyatos állam elleni cselekedetemről.
2: 25. színház, Budapest. Budapest, 6. kerület, Népköztársaság útja 101. Tárgy, Bratka László. Dr. rendőrezredes főkapitány helyettes elvtársnak, Budapest, 1972. június 7-e. 1972. május 4-én kelt levelével kapcsolatban elnézést kérünk, hogy mindeddig nem válaszoltunk, de Gyurkó László elvtárs, a színház igazgatója külföldön tartózkodott, majd betegen hozták haza Leningrádból. A kérdést a kerületi pártbizottsággal megbeszéltük, és az igazgató elvtárs felgyógyulása után a kellő intézkedéseket megteszi, és erről önt értesíti. Elvtársi üdvözlettel, pártitkár.
0: Gyurkó László hogy fogadta a róla szóló rendőrségi híreket?
1: Igazából csak egy beszélgetésünk volt, hogy én szerintem nagyon kultúráltan és tapintatosan mondta, hogy Laci, hát erről tudnom kell, hogy mesélj el, hogy mi volt. Ugyanakkor szóval se a hangnemben, sem intézkedésekben nem volt nyoma, hogy ő ezt úgy megijedt volna, vagy komolyan vette volna. Tehát nem rúgtak ki, nem ítéltek fizetés csökkentésre.
3: Ismét Fodor Tamást hallják.
4: Most az Orfeó ugye ez egy egészen különleges ügy volt, mert itt az Orfeóban nem az volt a probléma, hogy politikailag mit csinált az Orfeó. Az Orfeó politikailag ellenzékbe volt, természetesen egy New Left-es beütéssel, egy új baloldali gondolkozással, de mindenképpen azt állította, tehát azt a bizonyos hármas tilalmat szegte meg, hogy a proletár diktatúra tabuságát, ugye a Szovjetunió tabuságát és vele együtt a munkáshatalom tabuságát. Ezt nem volt szabad bántani, de mégsem ez volt a gond. A gond az volt, hogy ellenőrizetlenség, tehát hogy nem illett bele abba a rendszerbe, amit ellenőrizni lehetett bárkinek is, mert autonóm volt. Hogyha ez egyszer csak elkezd burjánozni, abból csak baj lesz. Ugye ezért a Magyar Ifjúság novemberi két számában, két hosszú cikkben is foglalkozott vele. A Magyar Ifjúság az tudvalevőleg a BM Ifjúság politikai osztályának emberei is ott voltak a szerkesztőségbe, tehát ők mondjuk direktbe kapták a kommandot, hogy ezzel foglalkozni kellett, és ez mind a 72. március 15-ét követő időnek a lecsapódása volt már, miután a rendőrség nem tudott tovább menni.
2: Orfeó az álvilágban. A Magyar Ifjúság 1972-es cikkéből az együttes elleni eljárás egyik nyomozóját idézzük. A szó jogi értelmében nem történt bűncselekmény. Az, hogy a gyerekek sokan a szakításig szembe kerültek a családjukkal, és nagy családot próbáltak létrehozni, nem tartozik büntető eljárás alá. A gyámhatóság is a meglevő törvényes rendelkezések alapján csak a fiatalkorúakat parancsolhatta vissza a szülőkhöz. Az pedig, hogy milyen nézeteket vallanak és terjesztenek. Van egy alaptétel. Eszmékre, ez bizonyos téveszmék esetében is igaz, nem lehet törvényes szankciókkal válaszolni. Különösen akkor nem, ha tapasztalatlan fiatalokról van szó, akiknek többsége rendszerünknek valójában nem ellensége. Jót akarnak ezek a gyerekek, hitük szerint. S ha ezt, mert sok tekintetben zavaros fejűek, rosszul akarják, tanítani kell őket, vitatkozni kell velük, és bizonyára meg lehet győzni őket. Teljesen természetes, hogy ez a munka nem rendőrhatósági feladat. És végül még egy. A bábcsoport vezetője tényleg több, nála fiatalabb, tizenéves lánnyal került szexuális kapcsolatba.
5: Magyarországon első ízben létrejött egy nyugatról importált, a 68-as eszmékkel importált társadalmi forma, a kommuna, aminek az első fecskei voltatok, hiszen addig nem igen lehetett erről szó, és csak elítélően nyilatkoztak erről is.
4: Ez nem most volt a szó nyugati értelembe vett kommuna, hanem kifejezetten ezt a célt szolgált, hogy együtt legyünk, és együtt vitassuk meg a dolgokat. Ők mindig az erkölcsi oldalára akartak, és ilyen disznó módon kacsingattak össze. Ismerjük ezt a fajta megoldást, hogy valami, ami elkezd menni, és ami progresszív, az elsősorban erkölcsi oldalról kezdik ki, mint hogyha az rokonszenvet ébresztene a közönségbe általában, hogy ennek aztán neki lehet menni, mert ezek itt egymás nőit kölcsön adják, amiről persze szó se volt. Hát mi dolgoztunk ebbe a kommunába. Azért volt veszélyes az Orfeó és a Studio K utána, mert megteremtette térben is a függetlenségét, és ezt utálták legjobban, hogy hát Pilisboros Jenőn elkezdtek építkezni, és ezért volt a nagy kihallgatás, hogy lehet kivonulni a társadalomból, mert akkor ellenőrizhetetlenné válik a dolog, akkor még nem tudtam, hogy milyen könnyen ellenőrizhetővé válik, hiszen velünk szemben lévő házba, hát ez már csak a 80-as évek közepén volt, akkor tudtam meg, hogy fantasztikus lehallgató berendezéseket telepítettek egy utcán keresztül a másik házból, pontosan le lehetett hallgatni, hogy milyen beszélgetés volt, de akkor már másfajta beszélgetések voltak a Pilisboros Jelen, hiszen ott készült a Beszélőnek a címlapja, és a Demszki ott húzta a konyhába az AB hírmondót, és így tovább, tehát akkor már volt mit figyelni ilyen módon.
5: bejöttek a 80-as években már a házkutatások a Stúdiókánál, vagy Pilisboros jelen, hol történtek ezek?
4: Hát ez gyakorlatilag ugyanez volt, mert a Stúdiókának egy része foglalkozott a Szamizdat kiadásával, tehát szabad idejében, ha úgy tetszik, és ott, ahol a Stúdiókások nagy többsége lakott Pilisboros jelen, és akkor az hosszú házkutatás volt.
5: Tehát hogy zajlott? Nagyon durván, vagy disztingváltan?
4: Nekünk azért már eléggé nagy volt a pofánk, ha úgy tetszik. Hát ismertük a BTK-t. Tudtuk, hogy mit szabad és mit nem. És ragaszkodtunk azt, hogy törvényesen folyjék le a házkutatás, panaszt emeltünk, hogyha bármilyen rossz mozdulat volt, úgyhogy rendesen a törvényeknek megfelelően, de hosszan egész éjszaka, mert ez mindig éjszaka történt, és mindent végignéztek, leemelték az összes könyvet, és belenyúltak az embernek mindenébe, de hát természetesen szabályosan, úgy, ahogy az elő van írva.
5: És mit találtak?
4: Összesen egy terhelő bizonyítékot, ha úgy tetszik. Szóval itt a beszélőnek a címlapját, az a bizonyos rácsosat, amit mindenki ismer, tehát annak a negatívját találták meg. És hát ez sajnos rosszul volt elrejtve, mert hát minden mást azért mi biztonságba helyeztünk. Most persze elmondhatom, hogy hová helyeztük. Én akkoriban állatokat tartottam, és a kecske olba. Volt egy kis doboz, és a kecske alom alá, ugye, ami elég büdös volt, én ugye szerettem nagyon a szagát, de ott voltak a szita anyagok.
3: Egykori konspiratív helyszínre juthatnak most el, persze csak ha kellőképpen titoktartóak. Haraszti István szobrászházában ma mindössze egy rejtett csapóajtó jelzi a Szamizdat nagy időszakának nyomát.
5: A te házadban, ami egy elvarázsolt kastély, hiszen tele van fantasztikus működő szerkezetekkel, mobilszobrokkal, fényjátékokkal és hangjátékokkal és mindenféle műhelyekkel. Ebben a házban, ebben a családi házban a beszélőnek a nyomdagépe is el volt rejtve. Tehát ez nem derült ki végül is a hatalom számára.
6: Ez soha nem derült ki.
5: Hogy került ide hozzád ez a gép?
6: Hogy a művészeti életben valamilyen formába helytálló, változtatni vágyó emberek, olyanok, mint a Rajk Laci, a Nagy Bálint, a Demszki Gábor, a Pák Jenő, a Haraszti Miklós, aki szintén kedves barátom volt. Na most ők tudták azt, hogy van egy komoly hátterem, egy műhely, ahol a velem hozott ügyesség folytán mindenféle dologhoz értek, mindenféle technikai dolgot meg tudok csinálni, és egyszer a Laci azt mondta, hogy hú, te édeske, elromlott a...
5: Ez a Rajk Laci.
6: A Rajk Laci mondta. A csapágyak kikoptak az egyik gépben, nem tudnál valakit, aki megcsinálja, vagy te nem tudnád, dehogy is nem mondom, hát ha kell, hozzátok, én nagyon nagy szeretettel fogom megcsinálni, és attól kezdve ugye, ha volt
5: hogy
6: valami...
5: Hogy hozták ide, hát egy feltűnő nagy darab ezt ide beszállítani.
6: A Rajk Laci fogta, betette a személykocsijának a csomagtartójába, és hát mire ugye Kispestre ide kiért, ugye ide a Isten háta mögé, hát addig annyi helyen észrevette volna, hogyha követik, úgyhogy soha egyetlen egyszer nem ragadt rá úgy senki, hogy valaki is utána bekopogtatott volna, hogy na, hol is van az a nyomdagép.
5: És hol rejtettétek el a gépet?
6: Hogy mikor már úgy rendszeressé vált, hogy a Gábor is, Demszki Gábor hozta a fénymásológépet, meg ezt-azt, ugye akkor már ugye el kellett tenni ezeket a dolgokat, és akkor szépen ott egy helyen az Eszterga pad alatt elkezdtük az Évával kiásni egy nagy mély lukat, egy ilyen kis pincerendszer.
5: Iva a feleséged.
6: Igen, meg a nagyobbik lányom, már hordtuk ki a homokot, ugye ott az ki lett téglával téglázva, és lett neki egy különleges csapóajtót csinálva, ami hát tulajdonképpen egy olyan trepni volt, amin én ott álltam, mikor esztergáltam. Két egymástól távol eső gombot, ha megnyomott az ember, ez a tető szépen egy ilyen motor segítségével fölemelkedett.
5: Ez szélzámtárúj.
6: Igen, és akkor oda szépen el lehetett ott lent tenni ezeket a gépeket arra az időre, mikor, mit tudom én, a Laci elhozta Bécsből az akkori, az ottani kommunista pártnak a gépét, megkapta ajándékba, de ez még kézihajtású volt. Na most ezt a kézihajtású gépet át kellett alakítani, hogy gyorsabban lehessen vele dolgozni, tehát motorhajtson. Na most hát alkatrészeibe, egy hátizsákba érkezett ez az egész anyag.
5: Át kellett csempészni a határon.
6: Ő hozta át személyesen ezt a gépet, és az első útjai oda vezetett ugye hozzám, hozta a nagy hátizsákba ezt a gépet így szétszedve darabokba.
5: Elég abszurd, hogy a kommunista párt akkori magyar ellenzéke az osztrák kommunista párt levetett holmiát kapja meg, és használja fel a saját illegális céljaira.
6: Igen, hát a cél szentesítette az eszközt, ugye? És akkor én ennek nekiálltam, és elkezdtem ezt a gépet megcsinálni. Na most a pikantériája a dolognak az volt, ugye, hogy ilyen, hogy nyomdafesték, meg papír, hát ez nem került hozzám. Na most ezt nekem a munkahelyemen meg kellett keresnem a stencil műhelyt, és ott kellett megszereznem a stencil papírt, meg a stencil festéket. A vendéglátónál dolgoztam, a délpesti vendéglátó. Nekem a Boros Péter volt az igazgatóm. Úgyhogy többször megállított az udvaron, hogy azt mondja, mi az, az ilyen szegény a baráti kör, hogy innen kell vinni a papírt. Szóval ő egy bizonyos fokig azt tudta, hogy én valamilyen nem tiszta módon megyek oda a stencilműhelybe, mert hát nekem, mint belső tervezőnek, én ilyen bújtatott állásban voltam. Na most én ezért, hogy csináltam ezeket a gépeket, ezért én mindig megkaptam a legújabb beszélőnek az első közötti példányát, és akkor volt például egy kopasz taxis. Szóval egy csomó taxis erre rá volt állítva, meg volt szervezve. Nekem úgy hozták ki, hogy egyszer csak benne volt a leveles ládába, és egyszer éppen hallottam, hogy a lakáson belül koppan a földön a csomag, és akkor hirtelen kimentem az ajtó elé, kinéztem, és a taxi akkor ment el.
5: A sors iróniája vagy fintora, hogy egy időben valami furcsa véletlen folytán a másik oldalról is nézhetted az ellenzéket, mert sok minden voltál már életedben, többek között népi ülnök. Na, ez elég furcsa. Kerültél olyan helyzetbe, hogy ellenzékiek perében kellett ülnökölnöd? Mert a Demszkit említetted.
6: Na most, én soha, itt Kispesten soha nem volt ilyen jellegű per. Volt, mikor egyszer a Demszki Gábort, ugye Trabanttal a Fillér utcába egy ilyen 7 fokos emelkedőn gyorshajtás miatt megállították, jogtalanul átkutatták, leszpészték gumibottal a Odosán Rózát, ütötték meg őt is.
5: Az akkori feleségét.
6: Igen. És ő csupán csak védekezés gyanánt, mikor már le volt sprézve, meg minden annyit csinált, hogy rúgott a rendőr felé, de nem találta el, vagy semmiféle ilyen dolog nem volt.
5: És ebből egy ügyet kreáltak?
6: És ebből egy olyan ügyet csináltak, hogy a Demszki Gábor 3 évig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték pontosan, ha még jó emlékszem így a dolgokra. Én ezen a tárgyaláson szerettem volna ott lenni. Na most ez volt az első tárgyalás, ahol szinte a magyar ellenzéki mozgalomnak minden prominens képviselője ott volt. Most hát ugye ott beszélgettünk egymással, minden éppen a Haraszti Miklós állt mellettem, azt mondja, édeske, nehogy szólj egy szót, azt mondja, nézd oda, ez is tégla, ez se hozzánk tartozik, ez is egy beépített ember, ezek mind azt figyelik, hogy mi miről beszélünk. Hát mondom, nyalják ki a seggünket, aki ilyen, szóval.
5: De mint ülnök voltál ott, vagy mint néző?
6: Nem, mint egyszerű néző. Na most közben a Prinz Guszti, akivel én együtt voltam a bíróságon, aki mint bíróval, én nagyon sok polgári perbe vagy büntető perbe együtt ítélkeztem, az oda került a fővárosi bíróságra, és engem ott meglátott a folyoson, és azt mondja, édeske, hát te hogy kerülsz ide? Hát mondom, a Demszki Gábornak a tárgyalására szeretnék bemenni, de mondom, hát itt vagyunk vagy 400-an, és ebből körülbelül 40-et fognak beengedni. Azt mondja, gyere, átmegyünk a belső udvaron keresztül már, azt mondja, mire ők odaérnek, te már bent leszel a helységbe, és a Prinz Guszti engem bevitt oda a bíróságra, úgyhogy én az első pillanattól kezdve már bent ültem, már biztosított helyem volt. Mert a többségét nem engedték be. Eleve egy olyan kis tárgyalót tűztek ki helyszínül, ahova az embereknek csak a 10%-a férhetett be. Volt a feljebbviteli tárgyalás, ugye? Ott már belépőket osztottak eleve az érkezési sorrendbe. Na most ezt úgy csináltuk, hogy ugye aki már benn volt, az a folyosónak a másik oldalánál, ott a csapóajtón keresztül kidugta, például én a Rajklacinak dugtam ki az enyémet, és akkor én már benn voltam, akkor bejött a Rajklaci a másik oldalon, úgyhogy végül is ők arra gondoltak, hogy 30 embernél közülünk. El oda befértek legalább 80-an, de ott is volt egy csomó beépített figura, hát voltak ilyen a, mit tudom én, melyik gyárból kirendeltek, mit tudom én, 40 embert. A következő nagy kóved, ami engem ért a Demszki tárgyaláson való részvételem következményeképpen, mikor bementem és a bíróságon beszámoltam arról, hogy hogy hogyan zajlott le ez a tárgyalás, azt mondta az egyik bírónő, te édeske, hát azt mondja, szabályosan történt az egész dolog. Valaki rendőr felé rúg, akkor az 3 évig terjedő felfüggesztett fegyházbüntetés. Na de mondom, hát akkor a törvény nem stimmel. Hát azt mondja, az nem, azt mondja. Mondom, és akkor te engem arra akarsz rávenni, hogy én ilyen tárgyalásokon vegyek részt, mint ülnök? Hát mondom, én ezen nem lemondok. És erre kaptam egy egész magas kitüntetést, ami hát azóta is megvan, és el van téve. A Demszki tárgyaláson való részvételi kártyát igazoló lap mellett képzőművészeti alkotássá minősült, mert a elérményeim tárképe című képemen föl van kasírozva, tehát az egy ilyen utolérhető, kedves dokumentum a számomra.
3: Színjátékügyben a stúdiókám mellett Halász Péterék híres lakásszínháza okozta a legtöbb gondot a kulturális hatalomnak. Miután Halászékat 1972-ben kiebrudalták a Kassáklubból, saját Dohány utcai lakásukban továbbra is tartottak avantgárd előadásokat egészen 1976-os kivándorlásukig. Az esetleg kiérkező rendőreltársaknak a nézők és a színészek szimpla baráti társaságnak álcázták volna magukat. Így ugyanis nem volt tilos gyülekezni. Halászra egyébként már régóta fájt a rendőrség foga. Föltüntő Fodorék Pilisboros Jenői kommuna építkezésén, majd Galántai György balatonboglári kápolnájában is, ahol King Kong előadásával nagymértékben hozzájárult a kápolna bezárásához. Az ellenzéki művészeket szabályos karhatalmi akció keretében füstölték ki a kápolnából 1973-ban. Halász Péter, a híres magyar-amerikai művész a régi szép időkről s az Amerikába való távozásukról beszél.
7: Volt olyan, hogy be kellett mennem a Gyorskocsi utcába kihallgatásra, 2 vagy 3-szor a lakásszínházban. Néha feljöttek rendőrök, és őket nem engedtem be a lakásba. Sőt, volt olyan, hogy a szomszédban ültek az előadás alatt civil ruhás rendőrök, és fülhallgatóval próbálták lehallgatni az előadást, és a szomszéd pedig ott törjöngött miattunk, hogy már nem bírja, hagyjuk abba a színházat, mert most már nem elég, hogy ott zajongunk, most már a rendőrök is ott ülnek a lakásában. És hát persze nem sokat érthettek abból, ami ott történt. Az nyilvánvaló volt, hogy úgy egyre szűkül a kör, és egyre kevesebb mozgás lehetőség van. Tehát útleveleket elvették, aztán szocialista útlevelet elvették, nem kaphattam állást, letiltottak a rádióban, nem publikálhattam.
3: A 76-os kivándorlásotokat milyen események előzték meg? Tehát azt mondod, hogy elszedték az útleveleiteket, és akkor egyszer csak megtudtátok, hogy most már lehet szabadon, el lehet menni, sőt, az a legjobb, ha elmentek.
7: Hát ennek volt egy folyamata. Valamikor elvették a szocialista útlevelünket 74-ben, és akkor nem sokkal ezután én írtam egy levelet a belügyminisztériumnak, hogy miután teljesen minden tekintetben lehetetlenné vagyok téve Magyarországon, engedjenek el innen engem. És akkor kaptam egy nemleges választ erre. És nem sokkal később történt a Helsinki egyezménye az emberi jogokról, miszerint, hogyha valaki egzisztenciálisan fenyegetett, vagy politikai hitvallása miatt, akkor más országba költözhet. Magyarország aláírta ezt az egyezményt, és sőt példát is statuált, néhány példát felmutatott, hogy ők valóban komolyan veszik ezt az egyezményt, és akkor behívtak augusztus után a belügyminisztériumba, hogy most pedig menjek el, itt a lehetőség, sőt, el is kell menni. Ezt én tudomásul vettem, sőt, örömmel vettem tudomásul, mert valóban akkor már nem nagyon működött itt semmi. Szóval ugyan a színház ment, és elég jól is ment, de nagyon be voltunk zárva, szóval meg volt ennek a gettó jellege. Ettől most már szerettünk volna megszabadulni, még azt is gondoltuk, hogy most már tudunk valami olyat, amivel ki lehet a világ.

kísértek minket a repülőgépre, és volt olyan körülbelül 20-25 Schmasser fényképezőgépekkel, és a mi társaságunk is fényképezőgépekkel jött ki, úgyhogy a végén egy ilyen tűzpárbaj alakult ki a fényképezők között, és egymást fényképezték a mi embereink és az ő embereik. Szóval mindenkiről készült fotó. Ez biztos egy érdekes sorozat lehet. Nagyon nehezen jutottunk át a vámon, mert a feleségem, Kós Anna, tele volt ilyen gyógyfüvekkel, amit Olá doktortól kapott akkor, aki Szentendrén egy ilyen természetgyógyász és lelkész, ha jól tudom. És ő ilyen gyógyfüveket adott nekünk útravalóul, és a nem tudom milyen ilyen drag ellenőr szagolgatta ezeket az acskókat. Hatalmas borvirágos óra volt, akkor még emberek szagolták ezeket, de nyilván nem működött a szaglóérzéke. Akkor tényleg egy hatalmas borvirágos óra volt, és úgy beletúrt az órával a legbe a kökörcsinekbe. De aztán végül is átjutottunk, és kiöltöttem a nyelvemet a repülőgép ajtajában, és aztán elrepültünk.

A műsor végén joggal kérdezhetik, ha már nem énekel velünk, azért megszólalhatna Wagner úr. Nos, én már 2 éve megpróbáltam őt megkeresni, ám a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz írott levelemre udvarias hangú elutasítás érkezett. Így az úr kilétét illetően továbbra is Bródi Jánosra és Rejtő Jenőre, fedőnevén P. Howardra támaszkodhatunk.

Bizony. A Na mi újság, Wagner úr befejezte földi, illetve tengeri pályafutását, vagy helyesebben pályaballagását. Mivel roskata gőzös, mint fáradt, öreg egyének, úgy szóval ballagott az óceánon, vagy bandukolt, sőt, talán jobb, ha azt mondom, csoszogott. És bizonyára meg is állt olykor szuszogva, lihegve, mint fásult postások kézbesítés közben, de már nyugdíjazás előtt. Ez életében sem jeles gőzös, strapált, rozzant testét, gyűrött kéményeit szinte ásítva és végelgyengülten álomra hajtotta az óceán mélyén elterülő finom iszapra, mely lágy, mint valami anyaszív. Szegény jó azt más propeller, továbbá piszkos Fred a kapitány és gyanús legénysége elmerültek. Ott pihen velük a roppant betűkkel följegyzett élénk érdeklődés is. Na, mi újság, Wagner úr? Semmi különös, felelik a habok, és ebben bizonyára igazuk is van.

Miért nem énekel velünk Wagner úr? Avagy a kulturális megfigyelés diszkrét bája. A műsorban dokumentumokat idéztünk Kennedy János kis állambiztonsági olvasókönyvéből. Közreműködött Galkó Balázs. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Szerkesztette és a műsort vezette Markovics Ferenc.

hangfelvétel 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben december 15-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Hiába minden.
2: Szemmel tartani, becsukom.
1: Az igazi tehetséget.
3: Betiltatom a bánbánt.
1: Nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
4: Ez rút hálátlanság.
1: Pécsi Sándor.
5: A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
1: Erkel. Augusztus 20-án, 16 óra 45 perckor a Dunavölgyön.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Tizenhét óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai busz baleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a dél-kelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az áldozatok hozzátartozóinak együttérzését fejezte ki a magyar kormány több tagja, Forsthoffer Ágnes, az államfő jogköreit gyakorló házelnök és több ellenzéki politikus is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott. Ez az arány mindössze ötöde az osztrák vagy lengyel lakásépítésnek. A miniszter tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését tegnap reggel kezdték el, és az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Több uniós tagállam is felajánlott a segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezésében. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt három településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát, de a határ túloldalán Németországban is többeket arra figyelmeztettek, hogy készüljenek az esetleges kitelepítésre. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Gyújtogatás gyanújával őrizetbe vettek 4 embert a horvátországi Zadar térségében. Sajtóhírek szerint helyi lakosok tettek bejelentést, hogy egy csoport gyanúsan viselkedik. Benkovács közelében szándékosan tüzet akarnak gyújtani. A hatóságok most azt vizsgálják, hogy a 4 embernek köze lehet-e az elmúlt napok tűz eseteihez, amelyek a település pár kilométeres körzetében történtek. Hintóval kirándulókat ért baleset Svájcban. Egy 73 éves nő meghalt, 12-en megsérültek. Összesen 40-en vettek részt a kiránduláson, 2 több részből álló szerelvényen. Az egyik járműnek meghibásodott a fék berendezése, egy lejtős szakaszon letért az útról és nekiütközött egy fának. A baleset a Rozek hegycsúcshoz közeli egyik völgyben történt. Az időjárásról. Estétől északon megnövekszik a felhőzet, és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenhol beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb is lehet. Nagy tavaink vize 24-25 fokos. Hírekkel 18 órakor jelentkezünk ismét itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Mérték volt és rang. A nyugat indulásáról és keletkezéséről beszél Komlós Aladár. A riporter Sári László.
8: Az először 1908. január 1-én megjelent folyóirat, a Nyugat, nevével már születésekor sem csupán azt az irodalmi folyóiratot jelezte, amelyiknek főszerkesztője akkor Ignótusz volt, hanem már akkor is egy mozgalom jelképe volt ez a név. Azóta nyugatkortársakról, nyugatnemzedékekről, nyugatszellemről beszélünk, és azt hiszem a köztudatban ma már nem is választjuk széllyel, hogy kik azok, akik szorosan a folyóirathoz tartoztak, és kik azok, akik nem is annyira a laphasábjain, hanem inkább közéleti magatartásukkal, gondolkodásukkal reprezentálták a nyugat szellemi közösségét.
9: Hát a Nyugat valóban nem csak folyóirat volt, hanem egész mozgalom. Mozgalom, amelyik volt egyéb nem is a Nyugat című folyóirattal kezdődött, hanem azokkal a különböző című, többé-kevésbé rokon, jellemű, szellemű folyóiratokból állt, amelyek megelőzték, és amelyek a Nyugatba torkoltak. Ilyenek 1903-as Jövendő is, Bródi Sándor folyóirata, az 1906-os Magyar Szemle, 1905-ös Figyelő, a 1906-os Szerda, stb. Mindezek egy nekirugaszkodás voltak, öntudatlanul afelé, a cél felé, amelyet aztán a Nyugat valósított meg. Mi volt ez a cél, az öntudatlan, magukban hordott tartalom, amelynek alapján mindegyiket a Nyugat elődjének tekinthetjük. A magyar irodalom, sőt a magyar szellem megújulása. Ez a megújulás kettős irányú volt. Egyrészt művészi megújulás, másrészt szellemi társadalmi megújulás. Mind a kettő benne volt mindegyikben. Egyikben a művészi törekvés volt az erősebb, másikban a társadalmi haladás akarása, de többé-kevésbé mindkettő megvolt mindegyikbe. Csak azt a folyamatot nevezhetjük a Nyugat elődjének, amelyikben mindezek mindkettő megvolt. Mit tette szükséges a Nyugatot? A korábbi irodalmi kritika és irodalmi közszellem szűklátó különbsége. Ha elolvassuk a század végi kritikákat, akkor látjuk, hogy Revizkinek szemére hánták a durva stílusa. Mindegyiknél megnézték, minden új költőnél, hogy használja hangsúlyos versformát vagy sem. Ha nem használ hangsúlyos versformát, akkor kinevezték kozmopolitának. Azután Vajda Jánosnak is szemére állták, hogy sok a versébe a reflexió. Szóval csak a tiszta dalszerű, egyszerű dalszerű verseket fogadták el.
8: Igen, a magyar hangsúlyos verselés használata volt tehát a kritériuma annak, igen, hogy elfogadják magyar, költőként.
9: Hogy magyar költőnek fogadják el, vagy kozmopolitának. Ezért volt szükség arra a szabadságharcra, irodalmi szabadságharcra, amit a Nyugat, és abban elsősorban Ignótusz kezdett, de a Nyugat minden kritikus folytatott.
8: Ennek a szellemi forradalomnak az érlelődését idéztük most fel egy néhány mondattal. Kik voltak azok aztán, akik beteljesítették ezt a szellemi megújulást a Nyugat hasábjain?
9: Aki meg következősebben akarta, az Osváth Ernő volt. 1902-től, a Magyar Géniusztól kezdve, amelynek alapítója, szerkesztője volt, Osváth Ernő szerkesztette aztán a Figyelőt is, és hát végül a Nyugatot. Osváth Ernőben volt legerősebb a szándék megteremteni egy folyóiratot, amely a új magyar szellem fórum organizátora lesz. Ő vette magához segédszerkesztőként Gellért Oszkárt, aki voltaképp később is csak segédszerkesztője volt a Nyugatnak, nem szerkesztője. Vették magukhoz főszerkesztőnek Ignótuszt, akit mint kritikus szoktunk emlegetni, holott nem annyira kritikus volt, mint inkább irodalompolitikus. A Nyugat irodalompolitikájának a tisztázója, hirdetője, képviselője. Azután anyagi támogatások révén különös jelentőséget kapott a Nyugat szerkesztőségében Fenyő Miksa, aki mint a Gyosz
8: Nyári Parasok Országos Szövetségének.
9: A Nyári Parasok Országos Szövetségének titkára tudta támogatni anyagilag a nyugatot. És Hatvai Lajos, aki szintén anyagi mecénása volt a nyugatnak, persze nem csak mecénása, szellemileg is jelentős munkatársa. Ezek az elsők, az alapítók.
8: Ők voltak a lap dirigálói. Kiket hívtak meg munkatársaknak?
9: Az első számok még bizonytalan volt, megjelentek ott munkatársak, akik később elpártoltak, akiktől a nyugat elpártolt. Bozol Adár, Olaj Gábor, Zutka Ákos, Jobb Dániel, a hamar elhallgatott, de sokat ígérő novellista, hát Babis Mihály, akinek a kéziratait Osvát kért el, az összes kéziratait Fogarasról.
8: Ott tanított azokban az években Babis Mihály.
9: Igen, aztán Kosztolányi Dezső, már 908-ban ugyancsak Móri Zsigmond, hosszú volna felsorolni, mert hiszen a nyugat egyik csodája az volt, hogy megalapítás után rajba, hónapról hónapra jelentkeztek a nagy tehetségek. Most ugye a nyugat oly színes volt és gazdag, mint egyetlen magyar folyirat sem az előtt, sem az után.
8: Voltak a nyugatnak tehát mecénásai, anyagi támogatói, és akik irodalomhoz értő, alkotó emberek voltak, azok a folyóiratban meg is jelentek. Voltak-e olyan pártfogói, olyan rokon szenvezői a nyugatnak, akik máshol vállalták ezt a szellemi közösséget, nem a folyóiratban?
9: Kérem szépen, voltak, hogy nem mecenások és nem pártfogók, hanem rokon szellemi művészek. Hát voltak egy Bartók Béla is, ezek közé tartozott, és képzőművészek, mint különösen Kernstock Károly, de nem csak ő, a Nyolcak Társasága. Ezek voltak, hogy mind ugyanazt akarták. Annyira a Holnap című antológiában, vagy évkönyvben, nem tudom, hogy nevezzem, annak a második kötetében a kötet szerkesztője Kollányi Boldizsár rá is mutat arra a rokonságra, amely az irodalmi, képzési és zenei újítókat összeköti. És hogy el ne felejtsük, tudományos téren is volt valami rokon mozgalom, a 20. század című tudományos folyóirat előbb is indult meg, mint a nyugat. Ignótus, Pikler Gyula, Jászi Oszkár folyóirata, szóval a úgynevezett polgárradikálisok folyóirata, akik a tudományban kezdték meg azt a mélyreásást, azt az előreásást, amit a nyugat az irodalomban valósított meg.
8: Tulajdonképpen azt mondhatjuk tehát, hogy az egész magyar szellemi élet, a tudományos és művészeti gondolkodás a nyugattal közösséget vállalt, a nyugattal együtt gondolkodott, együtt érzett. A nyugatról tehát azt tartjuk, hogy a század elő társadalmi életében egy új progresszív irányt fogalmazott meg. A nyugat volt egy szóval az a nagy esemény a kor szellemi életében, amit politikailag is pozitív, forradalmi teljesítményként emlegetünk. Azt is tudjuk azonban, hogy szerkesztője Osváth Ernő politikai pártatlanságot hirdetett, és szerkesztője elve szerint kizárólag az esztétikai értékrend mércéjével mérte a munkatársak teljesítményét. Mivel magyarázható, hogy Osváth esztétizáló szerkesztői dirigálása mellett is a nyugat politikailag is a legprogresszívabb, legforradalmibb folyóirataink közé tartozott?
9: A nyugat mindig politizált, akkor is, amikor nem tette azt. A rémeivel és a jelzőivel is politizált, hogy erre Kafka Margit mutatott rá az Állomások című regényében. Mert a furcsa jelzők és furcsa rímek is meghökkentették az olvasót. Meghökkentették és megmozgatták az agyvelejüket. És ezzel tették lehetővé a új gondolatok befogadására. Voltak, akik a nyugatot azzal is vádolták, hogy felelős a forradalomért.
8: Voltak, akik tehát túlzott forradalmiságot tulajdonítottak a nyugatnak, és nem pedig a politikusságot.
9: Igen, úgy van. Mégis volt valami alapja ennek a félreértésnek, amiről beszélünk.
8: Annak tehát, hogy a nyugat nem politizált.
9: Nem politizált. Nem politizált valóban annyiban, hogy a cikkek, írások megítélésénél politikai szempontot, mércét nem alkalmazott, sőt, kizárta a politikai mércét az ítélkedésből. Az ítélkedésben csak művészi mércét alkalmazott. Például Nadlajosnak visszaadtam egy novelláját azzal, hogy nem művészet a társadalom harcába jutni, de novella.
8: Művészi színvonala ellen volt?
9: Ellen volt kifogása. A Percemberkék után című versét közölte például, és hasonlókat, vagy Móricz Zsigmondnak a regényeit, az nyilvánvalóvá tette, hogy Osváth nem a társadalom megbántásától félt. Aztán Ignótus egyik alapelve az volt, hogy az irodalom autonómiáját, önkormányzatát követelte.
8: Vajon a szerkesztők, a munkatársak akkor magukat hogyan ítélték meg? Komlós Aladár, mint a Nyugat életének tanúja, hogyan látta ezt? Tudták-e a nyugatosok magukról, hogy ők irodalomtörténeti nagyságok?
9: Én azt hiszem, hogy tudták. A Nyugatnak gyakran vetik szemére, hogy kritikáiban pajtáskodás volt, hogy a munkatársak folyton egymást is érték. De nem pajtáskodás volt, őszinte meggyőződik. És aztán, ami a pajtáskodást illeti, ezek a dicsérő kritikákra azért is szükség volt, mert volt egy másik oldal, ami csak pocskondiázta, gyalázta őket.
8: Az ellenfél.
9: Az ellenfél. Önvédelem is volt.
8: Nem elvtelen önvédelem.
9: A gyalázkodások, támadások özönében, amely körülvette őket, amelyek rájuk zúgott, természetesen szükségük volt a maguk egymás értékének a hangoztatására, kimondására. Volt, hogy gúnyolták őket, tudom, Kozma Andornak egy annak idején híres verse. Uram, lángész robog önben, uram, önben nem különben. Nem tudom, ismeri a verset. Így jellemzi a nyugatosok párbeszédét. De hát civilizált, művelt emberek voltak, nagy műveltségű emberek.
8: Méltósággal viselték igen. Ezt a nagyságot.
9: Igen.
8: Mind a mellett, hogy mindenkor valamiféleképpen a maga szellemi teljesítményét mérni szeretné, mindenkornak gondja, hogy vajon az a mérce hitelese, amivel magát méri. Mitől lehetett a Nyugat biztos a dolgában, hogy jól mér, nem téved, jól ítéli meg magát?
9: Objektív mérce nincsen. Ők helyen rendelkeztek objektív mércével. Érezték, annak tartották magukat, annak látták magukat. A hatásuk is óriási volt, annak ellenére, hogy rengeteg támadásban volt részük, annak ellenére látták, hogy fölpe is dőlt az egész ország. Meginoktak a magyar társadalom oszlopai, hogy úgy mondjam, hit a saját irodalmi műveltségükben. A francia, német, angol irodalmat, egykorú irodalmat egykor egyaránt jól ismerték.
8: Ez is egyik célkitűzése volt a Nyugatnak, hogy a nyugat irodalmát lefordítsa és ismerté tegye nálunk. Ha továbbra is időznénk még a nyugat műhelyénél és a nyugat nagy egyéniségeinél, akkor még valahogy kívánkozik ide az a kérdés is, hogy megkérdezzük Komlós Aladárt, aki ott járt, érintkezett ezekkel a nagyságokkal, és ő maga szintén a nyugat második nemzedékének nagyjai közé tartozik, hogy milyen volt közöttük élni, közöttük dolgozni, milyen volt érintkezni a nyugat szerkesztőivel és társaságával.
9: Osváth a Magyar Korona KB-házban, amely a András út elején volt.
8: Mai Népköztársaság útján.
9: Mai Népköztársaság útján. Útján az elején volt. Ott fogadta a nyugat munkatársait. Ott anyáztunk a KB-házban. Nem kellett rendelnünk. A KB-ház tulajdonos megengedte, hogy ott töltsünk órákat. Azért, hogy egy feketét is rendeltünk volna. És Osváth maga olyan udvarias volt. Egy ismeretlen fiatal ember jött a pálmájához, fölállt, és úgy fogadta az ismeretlen fiatal írónak a jelentkezését, bemutatkozását.
8: Így fogadta talán Komlós Aladárt is?
9: Így fogadott engem is, ott a koronában.
8: Az a híres, sokat emlegetett szigorúság az, de hát nem kegyetlenség volt.
9: Isten tudott kegyetlen is lenni. Irgalmatlan megmondta a véleményét. Udvarias volt, de nem udvariaskodott. Megmondta a véleményét kereken, egyenesen, nyíltan. A nyugat vezető munkatársának is adott vissza kézi adokat. Füsmilán belebetegedett.
8: Móricznak is nem egyet, úgy tudom.
9: Úgy van, Móricznak is adott vissza. Egymáshoz való viszonyunk. Az általában barátságos volt. Nem emlékszem az első korszakban torzsalkodásokra a fiatal írók között. 33-ban kezdő történik meg a fiatalok ketté osztalása, urbánusok és népiek csoportjára. Addig nem volt. 29-ben rendeztünk például egy irodalmi estet.
8: Osváth halálának évében.
9: Osváth még élt akkor. A fiatalok első csoportos bemutatkozása volt ez a 29-es esté, és ott Ignótus Pál Erdély József mellett ült, és itt nem volt urbánus és népies front. 33-tól kezdve volt.
8: Osváth halála után néhány évvel Babits és Móricz között ez az ellentét ki is éleződött. Babits maradt a lap szerkesztője. Továbbra is az osváthi ignótuszi elv szerint szerkesztette Babits a lapot, miszerint elsőrendű feladatának tartotta, hogy fiatal tehetségeket kutasson fel és azokat bemutassa. Ismerünk azonban mégis olyan nagyságokat ebből a korból, akiknek nevét a nyugattal kapcsolatban még sohasem hallottuk emlegetni. Ő azok, akik kívül maradtak a nyugat szellemi közösségén, a nyugat mozgalmon. Miért, vajon miért tehették ezt? Hogyan lehet például, hogy József Attila vagy Radnóti Miklós, akik szintén kortársak voltak, nem találtak utat a nyugat mozgalmához?
9: Hát kérem, ez a kifejezés, hogy nem találtak utat a nyugat mozgalmához, inkább József Attilára érvényes, mint Radnótira. Radnótit a nyugat Babits sokat köszönte. Osváth még nem, mert hiszen Radnóti 909-ben született, Osváth 29-ben már meghalt, versé bizony kócos, eredeti egykedő versek voltak, nem méltók az ő későbbi színvonalához, most azok érthetően nem jelentek meg a nyugatban. Babits már a 30-es években gyakran szívesen közölte Radnóti verseit. József Attila az más eset. József Attila tényleg sem Babits, sem Osváth nem szerette eléggé. A fiatal József Attila verseit akkor legjobb kritikusai sem igen szerették. Az elsők, akik felfedezték, akik lelkesek voltak, lelkesedtek érte, az öreg Ignótus volt, és Hatvany Lajos. Persze, a nyugatban is elhangzottak téves ítéletek, bár hozzá kell tennem, a nyugat irodalmi ítéletei, kritikai ítéletei szinte teljességükben állnak ma is. Egy-egy íróját ma többre becsüljük, mint a múltban. Egyiket másikat kevesebbre. A fiatal József Attilától eltekintve nincs senki, akit igaztalanul mellőzött volna. József Attila az egyetlen. De egészében a nyugat mennyire diadalmaskodott, annak legjobb példáját az, hogy éppen napjainkban indul meg a második kiadása faksimile módon.
8: Másolatokat készítünk, és ezt adjuk ki, ez jelenik meg majd a boltokban.
9: Igen, ez a legjobb példája annak a nyugat, mennyire kell, mennyire él, és a nyugat, talán zárjuk le ezzel beszélgetésünket, annak a példája, hogy a irodalom és a szellemi életben a szabadság milyen termékeny hatású. Ennek az irodalmi szabadság nélkül nem élhetett volna Ady Endre, nem bontakozhatott volna ki Tersánszky Jenő, Móricz Zsigmond, Nagy Lajos, Ijés Gyula és Kassák Lajos sem.
7: Kedves hallgatóink, a nyugat indulásáról és keletkezéséről beszélt Komlós Aladár. A riporter Sári László volt.
10: A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb 1979. július 12-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: a négyesi órák. Borbély Sándor összeállítása, Négyesi László irodalomprofesszor legendás szemináriumának állít emléket.
1: Szinte már irodalomtörténeti közhely, hogy bárhonnan is kezdjük foggatni a modern magyar líra történetét, a négyesi órák hatásával, ösztönző erejével, mint egy természetszerűleg találkozunk. Történt ugyanis, hogy századunk elején a Pöske bölcsészkaron Négyesi László professzor péntek, majd később csütörtök esténként stílusgyakorlati órákat tartott, amely hamarosan egyfajta irodalmi alkotókör lett, ahol a kor haladó szellemű ifjúsága szabadon bontogathatta tehetségének szárnyait. Óriási népszerűsége volt ennek a sajátos szemináriumnak, amelyre például az 1904-1905-ös tanévben 386-an iratkoztak be, a bölcsészek mellett jogászok, sőt orvostan hallgatók is. A különleges atmoszférára 30 év távolából is elevenen színes képekkel emlékezik vissza az egykori résztvevő Kosztolányi Dezső.
2: Ezeken az irodalmi tornákon seregszemlére vonult föl az akkori ifjúság teljes számban és teljes fegyverzetben. Senki se hiányzott. Az előadó terem a második emelet sarkában zsúfolásig megtelt, és a lépcsőzetesen emelkedő padokban érdekes fejek tüledeztek fel. Künn az utcákon a legangyalibb nyugalom volt. A béke aranyverő fénye csorgott végig a közeli cukrászdák krémes lepényein, a könyvesboltok díszkötésein, a leányok kontján, a tisztek sújtásán. Háborúról, összeomlásról, jobb és baloldali forradalmakról csak könyvekben olvastunk. Merem azonban állítani, hogy az, aki jól szemügyre veszi ezt a termet, mely az akkori fiatalságot foglalta magában, már megláthatta a jövő keresztmetszetét. Sok fiatalember volt itt, viselkedésében és taglejtésében, zaklatott és izgatott, sok különc is, az a fajta, amely a mai általános nyomorúságban szinte ismeretlen, talán meg se születik, vagy ha megszületik, hamarosan elkallódik, a Duna fenekére kerül. De a jó létben és a bőségben még az ilyen kószos virágok is kinyílhattak. Kürtők alapos világfiak jönnek ide, elefántcsont fogantyú sétabottal, szép lelkek, merészen öltözködő leányok társaságában. Tolsztoj Jánusok, ki Krisztus szakállat, hátrafésült nagy hajat viselnek, és bőrsarujukból mesztelen lábú kandikál ki, piros nyakkendő szocialisták, akiknek a Marseillaise még forradalmi dal, szelíd növényevők és teozófusok, akik esténként az Akadémia kávéházban Schmidt Jenőt hallgatják. Komor és titokzatos materialisták, akik angol pipát szívnak, s Herbert Spencer nevét úgy ejtik ki a Kongó homályos folyosókon, mint valami világ fölforgató jelszót. Hogy milyen könyvet rejtegetnek zsebükben, az szinte látatlanban is ki lehet találni. Nietzsche, vagy Stirnert, vagy Marxot, vagy Baudelaire-t, költőink közül Komjáti Jenőt, vagy Vajda Jánost. Itt vannak debreceniek, a Bokréta tagjai, Olá Gábor, Madai Gyula, Gyökösi Endre, tüntetőleg magyaros fekete mentében. Itt van egy forradalmi csoport, mely a baloldalon helyezkedik el a legfelső padokban, a Hegypárt, és egyre hangosabb. Itt van Juhász Gyula, a költő, aki mindenhez elmésen szól hozzá, és annál nyájasabban mosolyog, minél élesebb. Egy ilyen gyakorlaton egy égőszemű, barnarcú, szekszárdi fiatalember olvassa fel verseit. Köztük a Spinozáról szóló szonettjét is, és fűszeres új rímeit, ideges anapestusait épp olyan egyénien énekli, mint manapság Babits Mihály. Ezeket a verseket a másik héten én bírálom. Akkor parázsvita támad. Fönn a Hegypárton egy lobogó hajú fekete ifjú egyszerre fölpattan, s rendkívül indulatosan kijelenti, hogy a költészet célja csupán a haladás, a társadalmi jólét előmozdítása, s a közéleti bűnök, visszaélések ostorozása lehet. Mire én odavettem, hogy a múzsa mégse szobalány, seprője sincs neki. A terem megzajdul, tapsolnak és fütyülnek. Ez az indulatos ifjú Vágó Béla, a későbbi népbiztos, akit a kommunizmus idején pillantok meg az utcán, bőrövében kézigránátokkal. Négyesi László köztünk van ebben a zsongó köpűben. Ő nyugodt és fölényes. Az, aki fölolvas vagy előad, mellette a dobogón foglal helyet. Minden vélemény szabad, akár egy eszményi parlamentben. Jobbra és balra pártatlanul osztogatja az igazságot. A magyar irodalom a fontos. Miután a viták elülnek, kezébe veszi a kéziratot, és pár tárgyias megjegyzést tesz. Soha se hallunk tőle szólamokat. Amit mond, kézzelfogható, világos, előkelő, mint írásai. Nem kedveli az akkor divatos cikornyás ékesszólást, a szép körmondatokat, s ebben a tekintetben közel van hozzám.
1: A Kosztolányi Dezső által emlegetett, úgymond érdekes fejek a következők voltak. Babics Mihály, Balázs Béla, Benedek Marcell, Brevszoszki Ernő, Gábor Andó, György Oszkár, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Mohácsi Jenő, Olá Gábor, Pogány József, Reihard Piroska, Ritók Emma, Tóth Árpád, Vágó Béla, Zalai Béla. És még nem is teljes a névsorolvasásunk. Lehetne bővíteni a kört, ekkor még senkit sem zavart a későbbi eszmei politikai különbözőség, a jövőbeli nem egyszer szögesen ellentétes emberi alkotói meggondolás. Az ingergazdag szellemi környezet mint egy repítő hatással volt a fiatalokra, akárhol is kötöttek ki aztán évekkel később. A négyes órák egyik vezéralakja Juhász Gyula volt, aki több szemeszteren át komoly tisztséget viselt itt, s másfél évtized múltán is pontosan és belülről reprodukálja a professzort köszöntő cikkében a szeminárium lehetőségeit.
3: Van a Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem bölcsészeti fakultásán egy állandó irodalmi szeminárium, amelynek hivatalos neve Magyar Stílgyakorlatok. Vezető tanára Négyesi László. Ennek az irodalmi szemináriumnak én 8 szemeszteren át voltam buzgó és tevékeny hallgatója, vagy 6 szemeszteren át pedig titkára is. Egy kitüntető tisztesség abból állott, hogy én állítottam össze hétről hétre a fölolvasások sorrendjét. Fölolvasni pedig lehetett ott mindent, verset és prózát, szonettet és Hamlet tanulmányt, naturalista novellát és teofizikai értekezést, Baudelaire fordítást és kritikát Farkas Imréről, eszét Péterfi Jenőről és bírálatot Hajnal Márton összehasonlító irodalomtörténeti tanulmányáról. Mindezt meg is tettük. Abban a teremben, ahol többek között Prohászka Ottokár adott elő hívőknek és hitetleneknek, és vitázott Balázs Bélával arról, hogy mi az igazabb, a vallás vagy a művészet, ahol Széchy Károly kétoldalas körmondatait dörögte és fuvolázta Mária Terézia koráról, ahol a finom és ideges Riedl Frigyes fejtegette a régi magyar drámát, és Heinrich Gusztáv mondott nem is olyan rossz vicceket Heinéről, ahol a kedves Keszler József tárta föl káprázatos tudásával, amelyet színi kritikáiban inkább elrejt, mint csillogtat, a régi francia irodalom kincseit, abban a teremben tartottuk a magyar stílgyakorlatokat Négyesi László vezetése alatt. A padokban diákok és diáknők ültek, akikből idővel a mai magyar irodalom javarésze rekrutálódott. Kosztolányi Dezső egy őszi délutánon mutatkozott be nekem, a titkárnak, és jelentette, hogy Baudelaire fordításokat akar felolvasni. Babis Mihály szintén fordításokkal kezdte, de ő Baudelaire mellé Goethét is énekelve olvasta föl, hogy a lányok megmosolyogták. Ma Budapest legnagyobb sikerű fölolvasó estéjén olyan tapsokat kap, mint a fergeteg. Gábor Andor is műfordításokkal kezdette írói pályáját a négyesi órákon, és akkor már készen is volt a Misztrál Mirójával. Egy padban ült Bródi Mihállyal, akinek akkor szép versei jöttek a Budapesti Naplóban. Mohácsi Jenő volt az első bátor, aki lerántotta a lányok bálványát, Farkas Imrét és fölmagasztalta a Holnap hegedősét, az éppen akkor föltűnt Ady Endrét. Olá Gábor hosszú epikus művekkel szerepelt a programon, Adorján Andor novellával kezdte, Brevszoszki Ernő versekkel, Tóth Árpád, Antal Sándor, Pogány József, György Oszkár, Endrődi Béla, a hősi halált halt legkülön magyar filozófus Zalai Béla, a Petőfit még a hősi halálban is követő Szepesi László és Kulcsár Gyula. A nők között Ritók Emma, Reihard Piroska neveit írom még ide találomra, mint az akkori négyesi órák hallgatójét és szereplőjét. Négyesi nagyon kedves, jószívű tanárunk volt, végtelenül előzékeny, az ifjúságot megértette és a tehetséget megbecsülte. Bizonyos, hogy konzervatívabb volt, mint mi, és nem mindig osztotta nézeteinket, de hiszen mi az irodalmi forradalom zászlóját bontogattuk akkor, fiatalságunk boldog májusában.
1: A költő Juhász Gyula itt két fontos dolgot állapított meg, amelyen most is egyetértünk. Először mai irodalomtörténeti tudattal is a nyitottság, a szabad tájékozódás a legnagyobb fegyverténye ennek az izgalmas és tiszteletet parancsoló műhely munkának. Másodszor Négyesi László valóban konzervatív szellemű irodalomtudós volt. Később Schöflin Aladár jellemezte a következő kép. Gyulai Pál és még inkább Bőti Zsolt tanítványa volt, s mesterei gondolatmenetét folytatta, egyes részletekben továbbfejlesztette. Tanítvány volt, akiből szorgalma és okossága mestert csinált. Az élet minden vonalán konzervatív volt, de az új világ új irodalmi kívánalmaival és ízlésével szemben mégis annyival több megértést tanúsított, amennyivel fiatalabb volt náluk, az 1867 utáni kor gyermeke. S tényleg, Négyesi László nem tetszelgett a műhely alakító szerepében. Épp az a pedagógiai tapintat az érdeme, amely nem szabott gátat a próbálkozásoknak, az érdeklődés partalanságának. Az emlékezések javarésze így nem is a professzor úr személye körül forog, hanem a nemzedék önfejlődésének katalizátor alakjai kerülnek előtérbe. Figyeljük csak meg, hogy az egykori egyetemista társak közül legidősebb Olá Gábor kikre emlékezik a legszívesebben zaklatott önéletrajzi esszéjében.
2: Az egyetem táján szokott föltűnni egy másik sovány, csontfehér arcú filozopter, szeme mint a fekete gyémánt, vastag ajkai szögletében korai szatírráncok, homloka is barázdás, de keskeny koponyája mögött adathalmazok és ítéletek döbbentő sokasága kavarog. Rohanó eleven lexikon, minden tudó, mindenhez ért, a négyesi órák félelmes vádájú szónoka, remek vitatkozó, miniatűr szomorkás kis verse kolostori költője. Nem régen hagyta ott a piaristák rendházát, nem bírta sem teste, sem lelke, a szubordinációt szabad polgárembernek állott az élet sodrában, s filozófiát hallgat az egyetemen, ahol majd brutális rendőr kardja vagdalja össze kezét egy politikai tüntetés zűrzavarában. Ismeritek? A kis Juhász Gyula, a kedves szomorúságok énekese. Az egyetem folyosóján suhan tovább, észre nem véve, föl sem tűnve egy másik filozopter, sovány és fekete, mint a kontrás valamelyik cigánybandában. A négyesi órákon mutatkozik be nemzetének fordított és eredeti versekkel, sajátságosan éneklő előadása, a versek ritmusának roppant eleven érzése, éreztetése, eleinte mosolyogva fordítja felé az ezerarcú diákságot. Még senki sem tudja, hogy ez a Dunántúlról jött fiú énekli majd el Laodamia gyönyörű kórusát. Tudjátok ki? Babits Mihály.
1: Igen, ez a két név, Babits Mihályé és Juhász Gyuláé merül fel a legtöbbet a négyesi órák szecessziósan sokszínű emlékeiből. A társaságban az egyik legfiatalabb, Tóth Árpád, így emlegeti föl Juhász Gyula költőpályájának 25. évfordulóján egykori élményeit.
3: 15 vagy 16 esztendeje az egyetemen majdnem minden nap láttam Juhász Gyulát, a pár évjárattal idősebb diákot, akkor már jó nevű költőt, s azóta mindmáig talán egyetlen egyszer sem többé. Személyesen sohasem ismerkedtünk össze, s bennem Juhász nevének említésére mindig az a kép elevenedik meg rendkívüli élénkséggel, amilyennek akkor láttam őt. Izgatott mozgású, villogó szemű fiatalember volt, aki a négyesi tanárú stílus gyakorlatain a legcsitribb egyetemi hallgató kisasszony versikéit is úgy bírált el, hogy a következő pillanatban kisasszony és vers és stíl gyakorlata semmibe tűnt előle és előlünk, s helyettük Juhász Gyula a Nietzsche hatalmas vízióját idézte föl. Egyre Nietzschéről beszélt, hadarva lelkes izzással, csak nem fizikai lázban. Meghatottan és meghökkenve figyeltem rá, vonásai összeolvadtak bennem a Nietzsche arc vonásaival, s éreztem és éreztük, ez az ember az übermensch drága őrületével és szent lobogásával vág neki a magyar pusztaságnak, buja és édes, távoli parfümű rózsaerdőket parancsolni a konok turáni homokra. Imádtam Juhász Gyulát, verseit, melyek a hétben sűrűn jelentek meg, faltam. Az a költeménye, melyben a korcsma pálott kék ködében lószán ül víjon és dalol, fiatal versbolond életem egyik legnagyobb élménye volt, s mikor utóbb Juhász legelső verskötete megjelent, azt egy-két hasonlóan lelkes ifjú társal együtt, a szó legszorosabb értelmében pár hét alatt agyonolvastuk, lapokra szétszedve olvadt szét közöttünk, s talán papírfoszlányait is magunkba szívtuk.
1: A kiváló irodalomtörténész Bedenek Marcell emlékezetében elsősorban Babits Mihály egyetemista alakja maradt meg. A költőről szóló kis monográfiájának előszavában a következő kép eleveníti föl személyes benyomásait.
2: Első éves filozofterek voltunk, Kosztolányi Dezső meg én, gyakran kerültünk egymás mellé Négyesi László professzor stílus gyakorlatain, amik aféle egyetemi önképzőkört jelentettek. A professzor elnéző apai gyöngétséggel, de legalábbis finom udvariassággal bírálta hallgatójának modernkedő kísérleteit. 1903-at írtunk, Ady Endrének nevét sem hallottuk még. Ha az óra kezdete előtt minden ajtónyílást izgatottan figyeltünk, Kosztolányival ez az izgalom egy harmadéves kollégának szólt, vajon eljön-e ma Babits Mihály. Imittam ott megjelent versei és egy-egy írása, amit a stílus gyakorlatokon olvasott fel, vagy különös éles orhangján elmondott, bírálata az ifjú kollégák elmeszüleményeiről, mindez valami babonás előérzetet keltett bennünk, vezérünk születik. Ez a messiás váró hangulat, úgy hiszem, a szeminárium egész ifjú közönségén uralkodott. Megérett az idő arra, hogy fiatal költők és olvasók új vezértanításaért, példájáért és talán személyéért is lelkesedjenek. Arany János hiába követelt már a 60-as években új hangot a magyar költőkről. Óriási árnyéka még a századfordulón is ránehezedett költészetünkre. Az akadémia és az irodalmi társaságok változatlanul hirdették a népes nemzeti irány erkölcsi és esztétikai alapelveit. A soraikból kirekesztett költőkről a közönség nem tudta, hogyan vélekedjék. Vajda János kinevethette aranyt, gúnyosan dúdolhatta a királyasszony kertje kivirult hajnalra ritmusát, pesszimista filozófiája és képekben gazdag fantáziája egyaránt kevesek titka maradt. Revicki vitázhatott arannyal a kozmopolita költészet kérdéseiről, merész sziklust írhatott egy perditáról, viszonylagos népszerűségét csak tüdőbajos szentimentalizmusának köszönhette. Komjáti Jenő, aki talán Adinál is sűrűbben és harsogóban ejtette ki azt a szót, hogy új, homályból írt és homályban maradt. Kis Józsefet tekintélyhez és hatalomhoz jutott az a tény, hogy hetilapot szerkesztett. A liberális korszak élvezete tárgyválasztásának újszerűségét, Simon Judit szomorú nótáját református papkisasszonyok szavalták, a Jehovát Jászai Mari mondta el nagy közönség előtt. De ezek az új színek sem emelték ki kis Józsefet aranykövetőinek sorából. Mi fiatalok tehát várakoztunk, tele valami lázadó kedvel, amely határozott célt még nem látott maga előtt. Ez a várakozás most Babits Mihály személyének szólt. Beléptekor oda siettünk hozzá a másodéves Juhász Gyulával együtt, és igyekeztünk egymás mellett helyet foglalni. Így lettem szerint tanulja, és félig meddig részese annak a barátságnak, amely a három kiforrásban lévő nagyköltőt egymáshoz fűzte.
1: A három költő, Babits, Kosztolányi és Juhász Gyula épp a négyesi szemináriumon szövődő barátságának értékes dokumentuma, ismert gazdag levelezősük is. Az egykori egyetemista triász szellemi mohósága, csillapíthatatlan tanulás vágya nemzedékek egész sorának lehet példamutató. Egyetértünk Komlós Aladá lelkesült értékelésével. Valóban nem csak mint alkotókra kell felnéznünk rájuk, hanem mint tanulókra, művelődő emberekre is. Óriásik olvasnak így, akik szellemi tájékozódásukban nem kevésbé nagyok, mint az alkotásban. Babits Mihály a Keresztül kasul az életemen című önéletrajzi kötetében így idézi az újító szándékú fiatalok sokfelé orientálódásának szellemi izgalmát.
3: Tanáraink a nagy magyar költők műveiben alig láttak meg mást, mint a hazafias vagy népies tartalmat. S az újabb poéták is, akikhez hozzájutottunk, nyilván ezt gondolták lényegesnek a költészetben. A Váradi Antalok és Ábrányi Emélek kora volt ez, másfelől pedig a Szabolcskáké, Spósáké. Nekünk, szigorú fiataloknak, nagyon sommás ítéletünk volt erről az egész korunkbeli költészetről. Nem volt ez a mi szemünkben más, mint üres szónoklat vagy útszéli érzelgés. Egyik oldalon a frázis, másikon a nóta. de a közönség általában el is szokott már attól, hogy a versben mást keressen, mint frázist vagy nótát. A versolvasás mind jobban kiment a divatból. Verset legfeljebb szavalni vagy dalolni lehet. S az átlagizlés nem tett különbséget, Petőfi is csak nóta volt, és Vörös Marti is csak szavalmány. Akit az igazi költészet dekadens szomja űzött, az külföldre vetette tekintetét. Francia és angol költőkért rajongott, modern és hipermodern versekért, tüntetően messze akarva kerülni a frázisköltészet minden sablonjától és a nóták gyanús egyszerűségétől is. Baudelaire és Verlaine, Poe és Swinburne, Mallarmé és Rilke nevei röpködtek a borzas ifjú nyugatosok ajkán. A költészetnek új világai tárultak ki gyermekes és kalandvágyó sznobizmusok előtt. Színek és villogások és fények és zenék.
1: Babits névsora a maga ötletszerűségével egész nemzedékének szellemi kalandozásait reprezentálja, amelyek már akkor megfelelő konzekvenciákat kívántak. A század első évtizedének közepe táján a négyesi órák ifjú alkotói már egyre kevésbé elégednek meg műveik szóbeli közlésével. Nyomtatásban szeretnék látni munkáikat. Ugyanakkor a formai kérdések, stílusbeli problémák mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az ideológiai, tartalmi megfontolások. Adi versének hatása is betör a négyesi szeminárium gondolatvilágába. Erről a folyamatról számol be 1937-ben a Nyugat hasábjain a ma már sajnos kevésbé ismert Mohácsi Jenő.
2: A Messiást akkor még nem sokan követték, és nem is igen régen. Magam 1905 tavasza óta tudtam Adiról, bámultam verseit. Fényük azonban nem vakított el annyira, hogy ne vettem volna számba a magyar líra akkor feltűnő többi csillagát is. A Budapesti Tudományegyetemen, amelynek akkoriban elsőéves jogásza voltam, olvastuk és ösmertük a külföldi költőket. Nekem már 1904-ben, érettségim előtt Szini Gyula volt az irodalmi mentorom. Hozzá vittem el versémet, helyeselte vagy elvetette őket, magyarázott, tanított, jó volt hozzám. Szini Gyula akkor 28 éves, és a Pesti Napló munkatársa már elösmert író volt. Egy egész évtizeddel volt idősebb nálam, fölnéztem a nagyszerű kisemberre. Eljártam Csenger utcai kis szobájába, ahol könyvek tornyosultak a polcokon és az íróasztalon, a szegényes díványon és a kopacékeken. De mágikus erővel hatoltak ide a francia szellem rövid hullámai, a piszkos mennyezetről a francia költészet szent lelkének tüzes nyelvei ereszkedtek le. A saját töltésű cigaretták goromba füstjét szomjas tüdőm illatos töménként szitta magába. A vékony pénzű, szőke bajszú Szini Gyula, akiben a szellemi forradalom tüzei bujkáltak, Baudelaire, Verlaine és Rimbaud verseit olvasta föl nekem, egyszer azt a hatalmas, nagyszerűen orcátlan verset is, ahogy a költő szakadék szélén áll, és gyönyörű nagy ívben messze kiröpíti teste vizének sugarát. A lassú mozdulatú, szűkmelkasú Szini Gyula tehát francia illatos méreggel tompította bennem a német irodalom izgató szereit. Szini Gyula aztán első verses kötetemről bírálatot írt 1905-ben a Figyelőbe. Ebben a nagyszerű havi revűbe, melyet Osvát Ernő szerkesztett és Magyarország legtöbb modern írója támogatott. Szini Gyula cikke nekem egyetemi ismerőseim körében oly tekintét adott, hogy irodalmi folyóirat kiadására tökéltem el magam. E folyóirat első egyetlen száma 1905-ben április 15-én jelent meg. Tűz volt a címe. Ketten szerkesztettük, jogászok, ifjú Hegedűs Gyula és jó magam. Két íves füzet előkelő drága nyomdában készült. Az eladott példányok leszámolása után fönnmaradó 50 koronás adósságot édesapám fedezte. Igen szigorúak voltunk a szerkesztésben és a munkatársak megválogatásában. Nem igen engedtük be magunkhoz a hivatalosan is elismert egyetemi írókat, az egyetemi lapok munkatársait. Ebben az egyetlen számban fedezte fel újból Juhász Gyula, akkor negyedéves bölcsészhallgató, a 10 éve halott Komjáti Jenőt. Ebben a számban jelent meg Budapesten először írása Babits Mihálynak és Kosztolányi Dezsőnek. Babits Mihályt jól ismertük a négyesi féle stílus gyakorlatokról, ahol felolvasta egyszer celebráló hangsúlyozásával Edgar Allan Poe a Harangok című versének fordítását. A tűznek is fordítást adott. Friedrich Nietzsche Gaja Szienzájából a Délen című verset. Két sorát sokszor idéztük. Lépésben lábra láb nem élet. Az ember német lesz, s nehéz. Kosztolányi Dezsőtől, aki akkor a Bécsi Egyetem másodéves hallgatója volt, csak levélből ösmertük, a Bölcsesség című verset kaptuk, ezzel az utolsó szakasszal. És annyi átka nincs a gaznak, mint mennyi áldásom nekem. Nagy lelkem a jóságba gazdag, és győz a törpe lelkeken. A tűzből lett a Komjáti Jenő társaság 10 taggal. Ebben meghívtok Olá Gábort is, aki köztünk legidősebb volt, és szabályon értelmében még csak 6 évig lehetett volna társunk. Legfőbb törvényünk tudni illik az volt, hogy 30 éves korában mindenki köteles volt otthagyni a társaságot. Működésünk egyébként csak annyiból állt, hogy megjelent cégérünk alatt egyik társunk elbeszélő kötete. Emlékszem arra, hogy néhány héttel a tűz megjelenése után kirándultunk 3-an a Zugligetbe. Babics Mihály és György Oszkár negyedéves bölcsészek velem, első éves jogásszal. Letelepettünk a zöld rétre. Babics

0: szerettem volna néhányukat a tűz második számában, de a tűz második száma soha meg nem jelent. Ezek az új tartalmú és új muzsikájú versek csak 3 év múlva láttak napvilágot a Holnaposok első verses kötetében. Meg kellene egyszer írni a négyesi féle stílusgyakorlatok történetét. Stílusgyakorlatok örve alatt a legérdekesebb irodalmi élet folyt a vezető tanárnak nem mindig gyönyörűségére. Megszólaltak ott fordításban, néha igen kitűnőben az átkos modern idegen költők. Ez még hagyján, de szinte botrányban fulladt az a szereplésem, amikor felolvastam Ady Endrének a Vár fehér asszonya című versét. Négyesi Lászlót, a finom magyar urat, ez a vers egészen kihozta sodrából. Ez azonban már valamivel később, valamikor 1906 táján történt.
1: A többi megítélése már nem az emlékekre, hanem az irodalom története tartozik, hiszen egyik legkomolyabb számvetésünk annak a nemzedéknek a gazdag teljesítményével van, amely épp a négyesi órákon készült alkotói feladataira.
2: Elhangzott a négyesi órák. Babits Mihály, Benedek Marcell, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Mohácsi Jenő, Olá Gábor és Tóth Árpád visszaemlékezése Négyesi László irodalomprofesszor legendás szemináriumára. Borbély Sándor összeállításában közreműködött Kállai Ferenc és Nagy Gábor. Szerkesztette Fehérvári Győző, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1981-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
2: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
1: Küzdelem az áhított célért.
3: Isten házában vagy fia?
1: De a szenvedélyek mögött
4: mindenáron megvédelmezi az országot.
1: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a ráckevei soroksári Duna ág zsilipjét is. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. Vitézy Dávid tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új, megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsen az éjszakai busz baleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a dél-kelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok. Moszkva környékén 1, Rosztov megyében 3 ember. 2 meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A görög sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelye közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkíros szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevko település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint lakott terület jelenleg nincs veszélyben. Estétől északon megnövekszik a felhőzet, és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenhol beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik, hajnalban 15-22, napközben többnyire 32-37 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24-25 fokos. Hírekkel 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Írószobám. Mándi Ivánnal Mezei András beszélget.
6: Mező Imre út 25. negyedik emelet, Mándi Iván dolgozó szobája. Az ablakok az egykori teleki téli piacra néznek, az árusok terére. Mi mindenre lehetett innen kilátni valamikor? Pavilonok, bódék, rengetege a ponyván, szőnyegen árusítók, kettős sora a komótosan gomolygó tömegben. Micsoda lárma és milyen illatok szálltak a Laci konyhákról innen, de már csak is innen ebből az ablakból látni az egykori teleki teret. Minden más ablak unalmas parkot mutat, azt hiszem. Ezért hívom ide Mándi Ivánt az ablakhoz, hogy megkérdezzem. Mikor nézett ki életében először ezen az ablakon?
7: Bizony, jóval több mint 30 éve néztem ki először. Akkor kicsit megrázónak tűnt ez a kép, vadkép. Azt hiszem, így a kelet-ázsiai piacokat képzelhettem így olvasmányaim alapján, mint amilyen a teleki tér volt. Árusok kavargása, bódék, hát hogy komótosan hömpölyögtek volna, komótos jelzőt én nem merném használni, vadul egymásba gomolyogva, verekedve, lögdösödve, és furcsa módon mégis ugyanakkor valami ragacsos humort is lehetett érezni ebből a légkörből és ezen a téren.
6: 23 éves voltál, amikor először kinéztél az árusok terére, és nyilván akkor már írtál, de hol néztél ki először az ablakon, mint kisgyerek?
7: Hát az egy meglehetősen jó, úgynevezett jobb ablak, úgynevezett polgári ablak, egy gyárutcai ablak, mai Jókai utcai, ott születtem. A 6. kerület, onnan szivárogtam át, aztán tulajdonképpen jóval később csak a Tisza-Kálmán térre. De még előtte Kőbánya is volt.
6: Mátyás téren is lakta?
7: Hogyne. Én valóban ilyen terek háromszögébe beszorítva. Tisza-Kálmán tér, teleki tér, Mátyás tér. Előtte Tisza-Kálmán térnek én egy mellékutcába, Kenyérmező utcába laktam, abban a bizonyos Hotel Adriában.
6: Ha álmodban újra kisfiú lennél, és arra riadnál, hogy valaki megkérdezi, hol laksz, fiam, mit felelnél a hangnak?
7: Furcsa módon töretlenül azt felelném a hangnak, a teleki téri zsibvásáron.
6: Aki életed első regényét, a Francia kulcsot olvassa, azt gondolhatja magában, de milyen jó dolga lehet annak a kisfiúnak, aki nem lakásban, hanem szállodában lakhat, és annyit járhat moziba, amennyit csak akar, mert az apja egy bohém újságíró. Igaz ez? És mondd, kiköltöztél te egyáltalán abból a szállodából?
7: Talán némiképpen én úgy hurcolom magammal a lakásaimat és a szobáimat, tehát tulajdonképpen még ma se költöztem ki, aztán egyik lakásomból se költöztem ki, a lakásszót nem használom mindig ilyen büszke hangsúlyjal, de valamiképpen most is bennük vagyok. Amit most a gyerekkorról kérdeztél, az szép volt, inkább élménydús, nagyon érdekes volt. Hát azt hiszem mind a ketten tulajdonképpen ezt tartjuk szép gyerekkornak. Mozik, szállodák, terek világát.
6: A Francia kulcs keletkezés története azért is érdekes, mert mintha elvesztettél volna valamit belőle. Nem tudom, érzed-e, hogy mire gondolok?
7: Egyfajta érzékenységet, ami mondjuk ezekhez a tájakhoz kapcsolt? Nem tudom egészen pontosan. Én bevallom, úgy érzem, hogy nem.
6: Tartalmilag talán nem is tartalmi dologra gondoltam, de a Francia kulcsot valamiképpen másként írtad meg, mint a későbbi többi regényeidet, vagy novelláidat.
7: Tulajdonképpen teljesen igazad van, mondjuk így több hit, több optimizmus volt benne. Akkor még bizonyos derűt lehetett érezni ebben a könyvben, ebben a Francia kulcsban.
6: Mégis mondanál néhány szót a Francia kulcs keletkezés történetéről?
7: Hogyne, Kiszálloda címen írtam, tulajdonképpen ez volt az első címe, és így folytatásokban meg is jelent régebben egy napilapban, a reggeli Magyarországban. Több levelet írtak be az olvasók, miután cselekménye már ennyiben hasonlít későbbi írásaimhoz, cselekménye nem volt, és az olvasók, akik ugye folytatásra várták a cselekményt, nem is lassan, meglehetősen gyorsan elcsüggettek, és fenyegető leveleket írtak a szerkesztőségbe, hogy lemondják a lapot, ha ez a regény sokáig folytatódik. Most a szerkesztőség becsületére legyen mondva, nem szüntették be a regényt, úgysem tartott sokáig, mert tulajdonképpen kis regény volt. Apám mondta, hogy na fiam, hát itt van mégis, persze jóval később, akkor már nem a szállodában laktunk, akkor már tulajdonképpen itt laktunk a Teleki téren, és akkor mondta apám úgy 40 táján, itt volt ez a nagyon érdekes Hotel Adria, gyerekkorod, egy írónak legalább egy élményszerű munkát kell írni, az az író, aki ez nagyon határozottan, sőt, fenyegetően mondta, fiam, ha nem tudod megírni a gyerekkorodat, akkor ne is írjál, ez kötelessége egy írónak. Én nagyon szófogadó gyerek voltam, ilyen szempontból legalábbis, és hozzáláttam ennek a kiskönyvnek a megírásához.
6: Hány éves voltál akkor?
7: Amikor ezt elkezdtem írni, hát kérek szépen nem sokkal több, mint 20 éves.
6: És akkor mivel foglalkoztál, tanultál, vagy dolgoztál valahol?
7: Se nem tanultam. Ezzel a regény írásával foglalkoztam, és egyéb meglehetősen reménytelen sorsú novellák, rengeteg novellát írtam, minden héten kettőt. Ennek az írásával foglalkoztam, már régen nem tanultam, és még mindig nem dolgoztam.
6: Úgy érzem, hogy valami itt indult el a Francia kulcsban, ami aztán később a Mi van öregben, az Egy ember álmában visszatér, mint egy önmagába visszatérő görbe a kör. De hát mi indult el ebben a Francia kulcsban?
7: Bármilyen furcsa, itt jöttem rá, hogy van önéletrajzom, és aztán később, hogy ez legalábbis a számomra egy borzasztó dúsanyag, így önmagámból bomlik tovább, újabb és újabb rétegeket fölfejtve. Borzasztó, tényleg borzasztó dúsanyag, így a szállodák, de nem csak a szállodák, vigyük vissza az emberekre, az én saját gyerekkorom világ, ami rendkívül kusza volt, így iskolákból kimaradva, lényegében teljesen magamra maradva, és a térre kivetve, ahol csak így a mozik jelentettek némi enyhülést, bizonyos álomvilágot. Azt hiszem azért is szeretem a nagyon a mozikat, mert apámmal együtt oda húzottunk, és az volt az egyetlen olyan hely, ahova el tudtunk bújni, ahova el tudtunk menekülni. Az apa alakja, akiről még ma se tudom pontosan, hogy mit csinált. Úgy rengeteg mindenre vállalkozott, irodalomtól kezdve, lapokat alapított, telket hozott össze, majd mindezek eltűntek, és újrakezdett, és mindig egyáltalán mindent újrakezdett. A háttérbe szorított anyámmal, majd az a nő, akit feleségül vett, és végül is az is eltűnt mellőlünk. Egyébként egy nagyon derék, nagyon szerencsétlen sorsú nő volt. És aztán annak a családja is kibomlott így a későbbiek során, tehát újabb és újabb rétegek merültek fel mindig, és bomlottak tovább, és adtak újabb és újabb anyagot.
6: Ez a Francia kulcsnak az életrajzi anyaga. Most nem az életrajzra kérdezek rá, hanem arra az látásmódra, amit már alkottál ebből az életrajzból.
7: Ott azért már valamiképpen rejtem arra, hogy nem kell mindent agyon részletezni, ha az ember meg akarja írni. Tulajdonképpen elég lenne egy-két vonással is. Tehát az úgy igazán csak később történt meg, későbbi novellákban. Ott azért egy kicsit még tovább vezettem, tovább írtam a mondatot, mint később. De minden esetre az a szokványos regényírói, nevezzük így könnyebbséget, regényírói részletezés már elmaradt. Tehát egy ilyen vágott stílusban dolgoztam, azt hiszem tulajdonképpen már a Francia kulcsban is.
6: Közelebb voltál a gyerekkorhoz természetesen, és talán öntudatlanul is, hogy egy gyerek közelebb van a tárgyakhoz. A tárgyak számára nem hold dolgok, hanem élnek. A tárgyakkal a kisgyerek, de még később is, majdhogy személyes viszonyban van. Már a Francia kulcsban is azt érzi az olvasó, mintha elevenek, egyenértékűek lennének a sötét szobasarkok, vagy egy mozi kietlen látképe előadás után. Egyenértékű lenne egy-egy emberi tartalommal, vagy nem?
7: Nem csak egy egyenértékű, hanem néha többnek is. Mindig onnan húzom ki, nyugodtan mondhatom, onnan húzom ki az embert is. Most is pontosan látom azt a spenótzöld terítőt a szállodaszobába, a hamutartót, azt a nagyon picinke mosdót, a még picinkébb szappannal, azokat a lehetetlen törülközőket, és a szoba hangulatát, és egyben az emberek hangulatát, alaphelyzetét és alaptartását mindig ezek adták meg. Nekem borzasztó fontosak a tárgyak. Akár egy kilincs, akár egy labor, akár egy gang, akár egy hátsó lépcső ez. Hát annyira fontosak, hogy most az időbe ugorjunk egy picit a mai napra szinte. Lényegében most is ezt írom. A tájaim és a tárgyaim világát. és valamiképpen innen fejtem meg az embert. És így történt ez már a francia kulcsnál is, akkor még kevésbé tudatosan.
6: De most már bevallom, amire csak céloztam először, hogy én a francia kulcsot tulajdonképpen a legcselekményesebb regényednek tartom.
7: A francia kulcs meglehetősen cselekménytelen regény volt, de ha lehetséges, ez a cselekménytelenség még később fokozódott. Na, azért nem mindig, mert voltak novellák, amelynek cselekménye van, így például az Egyérintőnek, ahol a két bérgyilkos megöli a mosodást, de azt hiszem nem elsősorban cselekményről van szó. Ez nálam a hangulat, a légkör miatt valószínűleg egy kicsit háttérbe szorul.
6: Nyilván rájöttél arra, mint annyian rájöttek már a világirodalomban, hogy a cselekmény önmagában semmit sem mond.
7: Nem, égvilágon semmit sem mond. Égvilágon semmit sem mond. Erre nagyon jellemző az Egyszerű tag című novellám, amit az esetet én hallottam, hogy valaki beköltözik egy lakásba, és örökkel a lakással együtt egy ott maradt öregasszony, és azt szisztematikusan naponta pofozza, hogy kikergesse a lakásból. Ezt hallottam, ez önmagában nagyon jó eset, akár ott helyben leírhattam volna, de 3 évig vártam, amíg hozzá tudtam tenni azt, amiért tulajdonképpen a novellát megírtam, hogy végülis az öregasszony viszi az arcát ehhez az emberhez, és várja a pofont, hiszen ez az egyetlen emberi kapcsolata számára.
6: Tulajdonképpen mennyi idő kell neked ahhoz, hogy megírjál valamit, amit átéltél?
7: Bizonyos pici távolság, bizonyos távat azért kell. Hogy mennyi idő kell, az, amíg az élményből hát írás lesz, ezt ugye egészen pontosan nem, azt hiszem nem is lehet, valószínűleg te sem tudnád megmondani, hogy nálad ez hogy áll össze, de hát ez változó. Néha évek, hát azért inkább éve, azt akartam mondani, néha évek, de olykor hónapok is nem, azért egy-két év általában mindig kell, amíg már hozzá tudok férkőzni.
6: Kell egy bizonyos idő természetesen, hogy az ember megértse az élményét, mint az öregasszonnyal kapcsolatban is elmondtad, akit vertek, pofoztak, amíg az ember megérti, rájön valamire. De olyan nem fordult elő még veled, hogy valami túlélet benned, és nem tudtad megírni?
7: Sajnos igen. Erre is valamiképpen vigyázni kell az ember, hogy eltalálja a pillanatot, amikor megnyissa az anyagát. Igen. Soha többé nem is. Lehetséges, hogy tulajdonképpen az nem is volt igazán élményem.
6: Az emberek általában természetesen nagyon egyszerűen képzelik el az írói műhelyeket, egy íróasztal, egy toll, egy szoba, meg az író, hát írnak, ez a műhely. De az írói műhely az tulajdonképpen láthatatlan, hallatlan, bonyolult dolog. Egy olyan nem is egy térben lévő komplexumnak képzelem el, melyben az író bent is van, meg kívül is van. Kívülről is látja önmagát belül, és bizony nagyon finom és nagyon érzékeny műhely ez, és minden műhely más, és minden műhely kulcsa az író kezében van, és az írónak kell megérezni, hogy mikor élet meg egy téma, mikor következik be az a pillanat, amikor megírhatja.
7: Hiszen ha nem abban az időben ül le hozzá, amikor megéred benne, akkor megtörténhet az, hogy örökre elhal az anyaga, vagy valamilyen furcsa makacsággal előpróbálja elkezdeni. Az is megtörténik, és az is egy rettenetes állapot. Természetesen mindig rólam van szó, amikor így ezekről a módszerekről és esetlegességekről beszélek. Nálam olykor megtörténik, hogy valami írom, és tudom, olyan régen abba kellett volna hagyni, mert egyszerűen nem megy. Valamiktől nem megy a dolog, és akkor egy buldog makacságával dolgozom rajta, hát ez rettenetes dolog.
6: Az olvasó csak azokat látja, amelyek elkészültek, azokat a termékeket, műveket látja, amelyek elkészültek, de hevernek-e a műhelyedben, írói műhelyedben, hogy mondjam, meg nem írt történetek hullái?
7: Egy bolt történetét akartam egyszer megírni, egy edénybolt történetét. A boltos nővel együtt természetesen, a belerejtett boltos nővel együtt, de ez valamiképpen nem ment.
6: Miért pont egy edénybolt történetét?
7: Nagyon érdekeltek a lábasok abban az időben. Lábasokban éreztem valamilyen furcsa agresszivitást.
6: Milyen színűek voltak?
7: Kékek és pirosak.
6: És épek, egészségesek, vagy pedig ütött-kopott lábasok?
7: Azt hiszem az volt a baj, hogy épp és egészséges lábasokkal próbálkoztam, volt hozzám az utóbbiak, az ütött kopott lábasok sokkal közelebb álltak. Ezek valamiképpen a furcsán és rondán terpeszkedtek a pulton, és az asszonynak is a lábasok adtak valamilyen elviselhetetlen gőgöt és pökhendiséget.
6: Tehát tulajdonképpen formai okból nem tudod megírni, ezt az írói világod, antivilága.
7: Mélyen belső okból nem tudom megírni. Voltak még ilyenek.
6: Tudom, hogy az egykori Tisza-Kálmán téren gyakran kijártál. Vagányok, marketszolók, zsibárusok népesítik be későbbi novelláidat. Az első novellás kötetedben a téri alvilág lép színre hitelesen. De ha nem haragszol, megkérdezném, honnan vetted az élményt, a környezetismeretet, hiszen te mégse voltál egy amolyan alvilági kisfiú. Mándi Ivánka képzeletben, vagy talán valóságban is közelükbe merészkedett?
7: Hát nem nagyon tudtam volna őket kikerülni. De mondom, akkor láttunk a Hotel Adriába, a Kenyérmező utcába, és a Bezeridi utcá, mi negyedik ellen itt látogattam könyvekkel és rajztáblával a hónom alatt, és hát mellőlem vittek el javítóba gyerekeket, csak úgy csöndesen óra közben, akik ugyan néhány hét vagy hónap múlva visszajöttek, mintha mi sem történt volna, de valami azért mégiscsak történt. És ilyenek voltak a Tisza-Kálmán téri ismerőseimnek egy része is. Hát ezek azért megszállták, ott három kör volt, a nagy kör és a két kiskör. Most azt szerint, hogy ki hova járt, nevezte az egyik kiskört első kiskörnek, és a másikat hátsó kiskörnek. És ott tele voltak ilyen alvilági figurákkal is, tele voltak ezek a körök. Ezek velünk, hogy meglehetősen enyhén bántak, de hát ismertük őket, Vakkarcsit, Vaputát, úgy mindezeket meglehetősen jól is, Piét, ezeket jól ismertük. Engem ők későbbiek folyamán műveltnek hívtak, hát köztük talán művelt is voltam.
6: Az az érzésem, hogy a téri galerikban azért te nem voltál az első sorokban.
7: Egyáltalán nem is voltam. Amikor hadba vonultam, vagy valamilyen akció, vonultak, én nem vonultam, éppen nem vonultam, vagy valamilyen akcióban, mondjuk egy ékszerbolt kirablásába. Csak későbbiekben azért, hogy tudtam róluk. Bár előttem azért nem tárták fel a dolgaikat, de mondom, ott a padok körül csellengbe megtűrtek. Nem vettem részt természetesen, ennél sokkal gyávább voltam, mert nekik azért sokkal jobb emberismeretük volt, mint hogy a legcsekélyebb feladatot is rám bízták volna.
6: Mégis mi vonzott te ez a világhoz?
7: Azt hiszem, persze most így visszatekintve, tudom, csak ezt hát akkor nem tudtam megfogalmazni, a valódiságuk, hogy azok, amik lopnak, csalnak, betörnek, olykor késelnek, elveszik egymás nőit, nőkből élnek, nem egyszer. Ez azonban meglehetősen leplezetlenül történik. Vállalják. Sorsuk van, és ezt a sorsot vállalják. Valami olyan igazi légköre volt ennek a térnek, és a tér mellék utcáinak. Mondjuk főként a Baj Ádám utcának.
6: És a Teleki térnek?
7: Az más. Az a furcsa, hogy három tér csúszik szinte egymásra, a Teleki tér, Mátyás tér, Tisza-Kálmán tér, egészen más világ. Nem, mintha innen nem lehetne, mondjuk a Tisza-Kálmán térről nem lehetne átmenni a Telekire meg a Mátyás tér, de egészen más világ. Teleki tér, hát az már a bódések és az árusok tere. Ott, amikor én ugye először elkezdtem csellengeni, ődöngeni, sokáig ődöngeni én nem ismertem, csak éppen kiszagoltam, valósággal megfélemlítettek a bódések, én alvilági lényeknek éreztem őket. Mindjárt megéreztem, mondom, hogy van valami ragacsos derűjük, de azért ebből aránylag kevesebbet, sokkal többet a vadságukból. Egy pillanat alatt valami félelmetes indulatba tudtak zuhanni, üvöltöttek egymással, üvöltöttek a vevővel, beráncigálták a bódéjukba, és el se tudtam képzelni. Majd aztán később nagyon is elképzeltem, hogy mi játszódhatott le abba a bódéba. Így például, amik az megvalósult elképzelésem után a Kulikabát című novellában, ahol a blúzok, ugye hát Irénkét végül is eltüntetik. Feldobják egy rúdra, a vásárló Irénkét, aki Kulikabátot megy vásárolni, feldobják egy rúdra, és kinyújtják, eltüntetik. Körülbelül ezt éreztem én a bódésok és a vevő kapcsolatának, döntő kapcsolatának.
6: Tehát nem valóságos figurákat írtál meg, hanem mégis annak ellenére újra kitaláltad ezeket a figurákat?
7: Kitaláltam a párbeszédeiket, sok mindent kitaláltam róluk, azért kicsit úgy körülszagláztam, és ahogy nálam ez szokott lenni, valami pici élmény alapja a valóságból az mégiscsak volt. Ha nem más, ha nem több, mint egy arc, egy kalap, egy vad kézmozdulat, valaki, aki a jójóját előre dobja, majd visszarántja, és ezzel együtt a vevőjét is előre dobja és visszarántja, ahogy később mondjuk a Sperber figurája.
6: És hol végződik a riportázs, és hol kezdődik az irodalom?
7: Azt hiszem ott fejeződik be a legjobb riport is, ha az író nem tud önmagából semmit se hozzátenni az anyaghoz. Nagyszerűen elkaphatja az anyagot, kitűnően ábrázolhat mindent, de ha egy picit nem tudja megemelni, vagy nem tudja önmagát belecsempészni, ezt mi azonnal megérezzük mi írók, és jó olvasók is megérzik azonnal, hogy a kettő hol választódik el egymástól, és itt. Nem szeretek én így megfogalmazni valamit, de amikor talán nincs lelke.
6: Azt hiszem, hogy nagyon sok félreértés van a mai magyar irodalomban is, akkörül, hogy mi az irodalom és mi a riportázs. Ha az egykori árusok tere itt lenne alattunk, és lemennénk egy magnetofonnal, rengeteg párbeszédet, zsibongást, esetleg izgalmas történeteket tudnánk rögzíteni, és ezek rendkívül hatásosak lennének. Miért lenne ez alacsonyabb rendű annál, amit valaki önmagából alkot? Tulajdonképpen mi a különbség a riportázs, a jó értelembe vett riportázs és az alkotás között? Miért magasabb rendű az alkotás?
7: Mert benne van egy íróvilága, szemlélete, egyénisége. Ha csak ugyan tudtunk volna menni egy magnóval, ha lett volna, vagy egy jegyzettömbben, és nagyon érdekes, nagyon kitűnő párbeszédeket tudtunk volna lejegyezni, valószínűleg sokkal érdekesebbeket, mint amiket én róluk írtam. Egy maradt volna ki, én. Aki egy kicsit azt hiszem mégis meg tudtam emelni ezt a helyet, ezt a teret és ezeket az embereket, és be tudtam őket húzni az én saját világomba. Ettől én úgy érzem, ettől a plusztól válik valami mégiscsak irodalommá, és az alkotók személyiségei adják meg azt, amit általában irodalomnak szoktunk nevezni.
6: Ezek szerint az író egy nagy tengeri emlőshöz, a bálnához hasonlít abban, hogy rengeteg mennyiségű tengervizet kell átszűrnie a fogai között ahhoz, hogy némi táplálékhoz jusson. Mikor alakult ki véglegesen a te vadászterületed? Mik a határai, ha vannak határai, és mivel táplálkozol a legszívesebben?
7: Most éppen téged figyellek és veled. Mindig a beszüremlő élményanyaga, a környezettel, ami körülvesz, no most ebben van ismerősebb és van távolibb környezet. Ahogy mondjuk eljutottam így a Tisza-Kálmán tér általában a terek világától az írókig és az átírókig, amit általában hát ugye az intellektuális világnak szokás nevezni, de itt is ilyen kicsit így a peremre csúszott figurákon át közelítettem én meg ezt a világot. Nyilván azért, mert hadd mondjam azt, amiről némiképpen az előbbi szó volt, mert ezek közelebb álltak az én világomhoz. Nem tehetségileg peremre csúszott, hanem külső egzisztenciájukban peremre csúszott figurákat értek ez alatt.
6: Megint egy lényeges kérdés. A lumpen csak a proletárokra vonatkozik, vagy pedig lehetnek esetleg értelmiségi lumpenek is?
7: Hogy egy ember milyen, ez tényleg ez a kitűnő Böll egyszer nagyszerűen megírta, éppen velem kapcsolatban, az nem az dönti, nem a külső helyzet, hogy nincs kis ember és nincs nagy ember, így kívülről megítélve. Mindig az a dönti, hogy milyen a lelke annak az embernek.
6: De azt hiszem a hallgatók számára nem teljesen világos, hogy most miről beszélünk, melyik művedről.
7: Én most így önmagamba átkapcsoltam a Pálya szélén című könyvemre, ez egy futball.
6: Bocsáss meg, nem arról szóltál, az írók és társírókról szóltál.
7: Az előbb. Te most már is átkapcsoltam
6: ezért
7: a pályaszét.
6: Ezért ne kapcsoljunk át. Talán ne kapcsoljunk át mégsem, mert az írók átírókról beszéltél, tehát egy nagyon lényeges korszak az tulajdonképpen. És valamiben az az érzésem, az is különbözik minden más művettől.
7: Hogy ez az előadók és társszerzők világa, tényleg itt jöttem rá, hogy ez is milyen dús anyagot rejt magába, az 50-es években. Az 50-es években, amikor a nyilvánosság számára semmit se írhattam, de azért önmagamnak készítettem jegyzeteket, akkor készítettem, aztán soha se, azelőtt se, azután soha többé. Aztán ezekből a jegyzetekből, ha lassan is novellák formálódtak, és azokat az írókat próbáltam megírni, és köztük önmagamat is, akik hát így minden kiszorítottságuk ellenére próbálják írni a maguk történetét becsületesen, és a maguk novelláját viszik, ameddig csak tudják.
6: Az előadók, társszerzők elbeszélései azért érdekesek a számomra, mert mintha dokumentumértékük is volna. Mit mondanak a sorok, és mit mondanak a sorközök ebben a kötetben, vagyis mi van mögötte, kik azok, és ha már az 50-es évek figuráinál tartunk, hadd kérdezzem meg, vannak kulcsfiguráid? Már úgy értem, ismert személyiségeket is kiszoktál szerkeszteni.
7: Elég életveszélyes vagyok, mert azokat, hát kiszerkeszteni nem tudom, mondjuk megírni, elkapni egy-egy vonásukat, hogyne. Legjobb barátaim érezhetik magukat igazán fenyegetve. Természetesen a papíron az egészen más alakok lesznek, más lesz a sorsuk, mint a valójában, de kiinduló pontnak fel. Hát ronda kifejezés, és talán ronda, ezért felszoktam őket használni. Magam is átérzem, hogy ez milyen csúnya, de hát egy próza író, akit a valóság mégiscsak megérintett, az nem lett túlságosan kíméletes, és nem lett túlságosan tapintatos.
6: Melyik művedre gondolsz?
7: Hát az előadók és társszerzőkre, és a Fabuja feleségeire, és mind szerettem ezeket a figurákat, hogy elsősorban nem a szeretet vevődik talán észre rajtuk, az azért van, mert hát elérzékenyülni nem lehet. Nagyon tartott hangon, nagyon visszafogtam ezt a szeretetet, néha úgy tűnik még az én számomra is, hogy néha talán túlságosan is visszafogtam.
6: A jó író, mondják, mint ahogy te is mondtad, sose lágyul el. A jó író látszólag kegyetlenül ábrázolja a hőseit. Az olvasóban azonban mégis megváltódik szánalmat, inkább részvétet, együttérzést ébreszt a kegyetlen ábrázolás. Ezt ösztönösen tudtad mindjárt a pályád elején, vagy pedig meg kellett tanulnod?
7: Pályám elején biztos, hogy nem tudtam, hogy ezt az ember hogy tanulja meg, úgy lassan érlelődik meg benne, megtanulni az ilyesmit nem lehet. Az ember később keserűbb lesz, fanyarabb lesz, külső, de főként belső dolgok és történetek miatt, de ez később érlelődött meg bennem, hogy csak egy bizonyos távlatban lehet megírni alakokat és helyzeteket is, és hogy a szeretettel és a meghatottsággal hát borzasztóan kell vigyázni, mert az rettenetes, egy próza ellágyul és érzelgőssé válik.
6: De nem mesterségbeli kérdés ez tulajdonképpen, mert hát mégis szeretjük, szánjuk a hőseinket, és annak ellenére kénytelenek vagyunk mégis, mint írók, ha igazán szeretjük őket, és igazán szánjuk őket, egy bizonyos távolságtartással ellenpontozni, úgy ábrázolni őket, hogy a közönségben, az olvasókban ébredjen fel a szánalom.
7: Természetesen mesterségbeli kérdés. Egyébként azt hiszem, minden írásomnak alapja a részvét.
6: Talán nem banalitás azt mondani, hogy életünk legnagyobb élménye az a megrázkodtatás, hogy megszületünk, és nem mindegy, hogy hova születünk, miért pont oda, hova megszülettünk, mondjuk a Tisza-Kálmán térre. Ez aztán adott dolog, minden determinál. De hogy vagy te a történelemmel? A hitleri időkre gondolok, melyeket már felnőtt fejjel éltél át. De átélted-e, vagy pedig annyira elfordítottad a fejed tőle undorral, hogy mélyebben nem is érintett?
7: Hát hogy ne érintett volna? Ha elfordítottam volna a fejemet, akkor gondoskodott volna róla, hogy visszafordítsa a fejemet. Hát benne voltam, benne kellett, hogy legyek. Persze, hogy érintett. Mit tud az ember erről mondani? Néhány novellámba, Polgárokba, Besúgóban úgy megpróbáltam onnan megközelíteni, ahonnan én ismertem ezt a világot és ezt az anyagot. Hát iszonyú volt. Iszonyúak voltak a bujkálások, én főként a katonaság elől bujkáltam, apám segítségével, hála jó Istennek, meglehetősen sikeresen, kórházról kórházra vándorolva, a végén már romok között botladozva, egy-egy ócska botba kapaszkodva, sántítást imitálva ügyetlenül, apám vezényszavaitól és a légitámadás robajaitól kísérve. Na, a légitámadástól féltem a legkevésbé, ami a földön történik, sokkal rettenetesebb volt, mint a légitámadás. Egy kegyetlen emberi arctól féltem, egy mozdulattól féltem, egy ütéstől féltem. Pokol volt.
6: Néhány novelládat ismerhetjük, melyek erről szólnak.
7: A Polgárok, és az előbb említett Polgárok, és a Besúgó, ami már a 44-es légkörből robbant ki.
6: Igen.
7: Hogy egy besúgónőt maga a ház, az hogy bosszul meg, mert ezekben az emberekben akármennyire is félrecsúszott figuráknak nevezték őket, akármennyire is azok, de mégis volt bennük annyi emberség és annyi emberi tisztesség, hogy bosszút álltak azokért, akiket a besúgás nyomán elhurcoltak a házból.
6: Beszélgetésünk elején szó volt azokról a művekről, amelyek soha nem születnek meg, tehát a hulláidról, írói műhelyedben heverő, meg nem született figurákról. Az az érzésem, hogy a háború úgy, ahogy van egészében egy kicsit az írói műhelyed sarkában hever, mintha sohase fognád megírni. A másik intuícióm pedig az, hogy talán azért nem írod meg ezeket, mert nagyon sok az olyan figura ebben, akik iránt már nem érezhet szánalmat.
7: Érdekes módon éppen most gondolkozom, hogy ezt a korszakot megírjam. Már a címe is megvan, a tudósító. Sporttudósító voltam egy időben, éppen 43-ban, 44-ben, mert a sportrovat vezetőjét, aki egyébként jóval évtizedekkel idősebb volt nálam, behívták szegényt katonának. Ő ismert engem nagyon régről, apámnak jó barátja volt, és én helyettesítettem feketén, ahogy mondani szokták, én voltam ott a néger, és ebben az irtozatos világban, hogy embereket hurcoltak, és bombázások nyomán házsorok tűntek el, nekem azt a kérdést kellett fölvetnem, hogy klasszis csapat-e még a Ferencváros. Ültem a mélyben egy pincében, mellettem az utolsó írógép, és ilyen döntő kérdéseken tűnődtem, de hogy ezen tűnődtem, persze, hogy egészen máson tűnődtem. Tehát ebből a rettenetes, groteszk helyzetből próbálom majd kibontani azt a világot, ami akkor körülvett. Vagy 1944. március 15-e jövök egy mérkőzésre, akkor éppen a szerkesztő, ben volt a szerkesztőségben, szabadságot kapott, én mint csak kiküldött tudósító, tudósítottam egy labdarúgó mérkőzést, és jövök be az eredmény, azt hiszem Újpest Gamma 3-1, ezt a hírt hozom, és velem szemben özönlenek a páncélsisakos német katonák. Én hozom a hírt, ők elsöpörnek engem hírrel, szerkesztőséggel, lappal és mindennel együtt. Valahogy ezt a rettenetes szorítóprést, ezt szeretném majd kibontani. És ugyanakkor azoknak a sorsát, akik hát így elmentek, akiket elvittek a házból, elvittek mellőlem, és aztán később egy kislány visszajött, és mindazokhoz becsöngetett, akik rendesek voltak. Szerencsére hozzám is becsöngetett, nagyon kedvesen, hiszen ismertem a családot, és amit tudtam, megtettem értük, de a lelkismeretem nem jó, nagyon keveset tettem értük.
6: És miért van az, hogy ilyen későn kerül csak sor arra, hogy mindezeket megírjad? Van ennek valami mélyebb oka, lélektani oka?
7: Egészen biztosan már nem tudnám kibányozni, most jutottam el idáig. Úgyhogy ha most nézek vissza a pályaudvarra, engem nem hurcoltak el, nem raktak vagonba, ez föl sem merült, de ha most nézek a pályaudvarra, most érzem ott olykor ezeket a vagonokat. Nem tudnám megmondani, hogy miért. És most érzem úgy, hogy érzem a kislányon keresztül, és a sporttudósítói pályámon és sorsomon keresztül, most ez kicsit talán frivolnak hangzik, most kéne elkapni ezt az anyagot.
6: Mindez nagyon érdekes számomra is, hiszen az volt az érzésem, és talán az olvasónak is az az érzése, hogy te sose jöttél ki önszántatból a gyerekkorod moziából, csak néha-néha egy-egy légíriadó tartalmára lettél hűtlen, de ha a történelem engedte, rögtön ott ültél a legelső sorban a moziban, mert az az igazi, a régi idők mozija. De mitől? Mi a keletkezés története?
7: Ott ültem a régi idők moziába, de Andris nagyon sokszor volt légíriadó. Hogy mi ennek a keletkezés története? Hát, amiről tulajdonképpen már szó volt, tudat alatt nyilván valamilyen menekülés, meg az álomvilág, a felengedettség, hogy ott otthon voltam, senki nem szólt rám, nem mondta, hogy tanulni kell, nem mondta, hogy iskolába kell menni. Ezt egyébként apám sosem mondta, ezek máshonnan hangzottak el, magából az iskolából. Nem dobtak ki a szállodából, nem ült ott a portás mellettünk, szóval semmi fenyegetettséget, otthon volt, az igazi otthon, semmi fenyegetettséget nem éreztünk, se apám, se én. És aztán nekem minden film egy csoda. Nagyon szerettem magát. Én külön szerettem a mozit, a moziban külön az előcsarnokot, külön a nézőteret és a vásznat, de külön szerettem a filmet és külön a mozit. Mind a kettő külön nagy élményem volt, és hát együtt pedig maga a csoda. Lényegében ez mind a mai napig így van. Ez volt a menekülésünk, és a másik a futballmeccs.
6: Mégis íróilag mi áll közelebb hozzád, mint hogyha az álomvilág állna közelebb hozzád?
7: Az álomvilág, igen, de ez egy, hát persze az álomvilág mindig ilyen. Nagyon is a hétköznapoktól és a realitásoktól telítődött és telített álomvilág. Igen. Én ott otthonosan tudok közlekedni, akármilyen borzalmas álmok között is.
6: Ha meg kellene fogalmazni, hogy mi a te világod, azt mondanám, apa, anya, elmúlás, részvét. Ez a láthatatlan négyszög, négy oldala, amely behatárolja életművedet valóban?
7: Könnyen lehetséges. tudnék, mint az előbb említett írói és átírói pálya, sors, talán e felé tudtam tágítani, és nyilván tudok most is már kifejezetten így a tárgyak, a gangok és a laborok felé tágítani, de valószínűleg az alapvilágom és az alapélményanyagom ez. Én azt hiszem, ezt a szűkvilágot nagyon gyakran szokták hangoztatni, én erről nem is akarok beszélni, nem azon múlik egy író tehetsége, hogy a világ a szűk vagy tág, ez különben se irodalmi mérték, a mélység a döntő, azt hiszem. De Dosztojevszkij nagyon okosan mondta, hogy egy írónak tulajdonképpen egyfajta élménye van, ha nagyon intelligens, akkor kettő. Hát lehet, hogy én nem vagyok túl intelligens.
6: Nem tudom, hogy van ez. Tulajdonképpen szeretsz a pálya szélén állókról írni, a mozijárókról írni. Az a hiedelem, hogy csak a primitív emberek szeretnek ócska mozikba járni, meg meccsekre járni. A nyomorult bunkók, akik hétvégén legalább kiordíthatják magukat. Ide süllyeszted le a művelt olvasóidat? Odaállítod őket a pálya szélére?
7: Itt legalább ötféle tévedésről van szó, ezek a tévedések természetesen kívülről ilyen beletáplált tévedések voltak. Szó sincs róla, hogy csak műveletlen bunkók járnának futballon. Mert én nagyon kitűnő emberekről tudok. Én is rengeteget jártam, teljesen bunkó azért én sem vagyok, és mi sem vagyunk, mi is régi drukkerek vagyunk, és ez nagyon helyes is. De nálam sokkal értelmesebb, műveltebb emberek jártak meccsre. Kitűnő költőkről tudok, akik nagyszerű drukkerek voltak. Hát, hogy csak egy nevet említsek, lehet, hogy téged meg fog lepni. Talán, mikor először elhangzott a név, engem is meglepett. Rónai György. Nyilván nem ő volt az, aki oly módon drukkolt, hogy ki kellett a pályáról vinni, mint túlheves drukker, de szorgosan, szorgalmasan járt mérkőzésre.
6: Néha én is elszégyellem magam, mert én is szeretek meccsre járni, és mégis szembe kell szállni ezzel a hiedelemmel.
7: Szembeszállunk, mint a sok egyéb hiedelemmel is szembeszállunk. Ezek se a mozi, se a foci az irodalomban valami módon nem voltak szalonképes témák, hogy úgy mondjam. Kicsit nagyképű volt a mi irodalmi világunk. Ez tényleg egy ilyen félreszorított ügynek érezték. Én nem tudom miért. Most úgy tűnik, ez felengedett, és valahogy jobban befogadják ezeket az írásokat. Most, hogy a pálya szélén, az Isten szerelmére mit jelent ez? Hol a pálya és hol a pálya széle? Ez azt hiszem egy szédületes kritikusi tévedés volt akkoriban. Én az előbb rákapcsoltam, még más élményanyagról volt szó, de valami indulat dolgozhatott bennem. Azt hiszem, még az átírókról beszéltünk, amikor átkapcsoltam a pálya szélénre. Ez egy ilyen szelidebb dühkitörés volt. A kisember és nagyember, mert akkor azonnal megfogalmazott, hogy én mindig csak kisemberekről írok, és hát a nagyember ugye az valami egészen más. Az mindenesetre nagyember, az jobban van öltözködve, így érezték, meg az állandóan az élet középpontjában, az élet sűrűjében áll, hogy hol az élet sűrűje, azt nem tudom. De a nagyember biztosan ott áll és örökké harcol. Na ez a pálya szélén fő alakja, központi alakja, mondjuk ez a bizonyos csempe-pempe. Hát ez egy drukker. Tehát én azért írtam a pálya szélén címet a regény fölé, mert egy drukker, én egy lerögződött agyú realista író vagyok. Drukker általában ugye bár nem a pálya közepén áll, mert akkor játékos lenne, hanem miután csak néző, hát mégis a pálya szélén foglal helyet. Azonnal föltalálták azt a csodálatos találmányt a kritikusok, na nem mindegyik, néhány ezért helyére tudta tenni a drukkert is, meg engem is, hogy minden figurám a pálya szélén állt, és természetesen én is a pálya szélén állok, mert ha egyszer rájönnek ők egy szimbólumra, akkor aztán az abból igazi szimbólum válik, én is a pálya szélén állok, hát az írói pálya szélén állok. Nem. Én egyszerű valóságként fogalmaztam ezt meg, hogy a drukker a pálya szélén áll, és onnan figyel azt a meccset, azt a tréning meccset, amely az egész regénynek hát az alapanyaga. És szenvedéllyel áll a pálya szélén. Olyan szenvedély, hogy el akar lopni, el akar ragadni onnan egy kapust az ő kedvenc csapata részére, a csapata részére, amelyre hát föltette az egész életét.
6: Itt íródott ebben a lakásban a Mi van öreg, apádat, anyádat támasztottad föl tulajdonképpen, a halálukkal a gyerekkorodat, gyerekkoroddal a halálukat. Itt is kegyetlenül, mégis szépséggel tetted elviselhetővé, hogy bizony nyomorultul halunk meg. Ide tartozik ehhez a körhöz, ami van Verával. Talán az a regény is, az egy ember álma. De mintha az a kör, amit a gyerek kezdett el rajzolni, az az önmagába visszatérő görbe vonal, melynek minden egyes pontja azonos távolságra van a középponttól, ezzel vissza is tért volna önmagában. Így van ez valóban? Mi lesz ezután? De hát erre már azt hiszem, válaszoltál.
7: Azt hiszem én is. De hát most mondjuk ez kicsit pontosabban, hogy éppen most, hát éppen most a Tájak az én tájaim című lazán összefüggő novella sorozaton dolgozom. Ebből néhány már megjelent, valóban néhány, mert csak kettő, a lift és a mosoda. Most a trafikok világán dolgozom.
6: Mielőtt még arra kérdeznék, hogy az ötlet szinten merül ez fel, vagy valami mélyebb dolog hozza fel azt, hogy most a trafikokról akarsz írni, vagy mondjuk a liftekről, vagy mondjuk a Budapest WC-ről akarnál írni?
7: Akarnék, hogy minden erről beszél, a mosdokról és WC-kről, hogy ne. Ez is egy rendkívül érdekes dúsvilág, gondolom én. Rábámulok egy ajtóra, egy lehúzott redőnyre, a trafikoknál így volt. Egy trafikre lehúzott redőnyét néztem, és a rajta lógós, Isten tudja miért, én még a ronda spárgát nem láttam. Az valóságos hóhérkötél volt, ami arról a redőnyről, a redőnybe bedugott kulcsról lelógott, és akkor, tényleg akkor jöttem rá, hogy én a trafikokról már nagyon régóta akarok írni.
6: Hát itt gomolyog a tárgyakban is Mandi Iván világa, a te világod. Egy önálló kozmosz, mint minden író élet műve, de ha ennek az epicentrumát kéne megjelölni, egyetlen művedet, én tudom, hogy mire gondolok, majd később elárulom. Te melyiket jelölnéd meg?
7: Hát nézd, ez persze elsősorban az olvasó, valóban az olvasó tudja eldönteni. Én ide mi az öreget tudnám mondani?
6: Egyre gondoltunk.
7: Egy-egy. De tulajdonképpen azért ez persze nem vicc.
6: Nehéz is beszélni róla?
7: Nehéz beszélni róla, de azért beszélhetek róla, ha kérdezel.
6: A Mi az öreg című kötetedben írtad meg édesapád és édesanyád halálát. A módszereidben ugyan azokkal a módszerekkel dolgoztál tulajdonképpen, amelyek kikísérleteztél, mégis ennek olyan drámai besűrősödése, olyan drámai hangulata van ezeknek az írásoknak, amelyek talán a legeslegjobb írásait közé emelik. Szeretném magamban is megfejteni, hogy mitől lettek ezek ennyire jó írások, hogy még talán az életművednek is a csúcsán vannak. Nyilvánvaló a gyász, a döbbenet, a szülők elvesztése, de talán még többet is megéreztél. Talán velük együtt elvesztetted önmagadat is, egyféle önmagadat, hiszen itt ülünk abban a lakásban, ahol te együtt éltél édesapáddal, édesanyáddal. Ismerem, most vagyok itt először ebben a lakásban, amikor idejöttem, arra gondoltam, hogy ismerem minden zegét, zúgát ennek a lakásnak, ismerem a bútorait, az ócska régi bútorokat, azokat tárgyakat, azokat a szánalmas, szegény tárgyakat, amelyeket leírtál. És bejöttem egy modernul berendezett lakásba, ahol nem látom már ezeket a bútorokat, modern bútorokat látok, nagyon kellemes, nagyon szép a környezet, de hát hol van a Mandi Iván, az egykori Mandi Iván, hol van az a világ? Lehet, hogy a Mi az öreg című köteteddel mindez a világ is letűnt?
7: Nem. A bútorok és mindez, ami így, ezek külső jegyek. Fontos jegyek, de külső jegyek, amik az embert körülveszik. Ahogy egy lakásból nem tűnhet el senki, aki valaha abban a lakásban élt, úgy nem tűnhetnek el még azok a bútorok sem. Minden széknek pontosan tudom a helyét, a régi székeknek, az asztaloknak, az üveges szekrénynek, mindennek pontosan tudom a helyét ma is. Tudom a helyét a szobába, és amilyennél ezerszer fontosabb, tudom a helyét önmagamban. Nem hinném, hogy valamit is elvesztettem volna magamból. Itt kétségtelenül valamit, egy élményanyagot lehetséges, hogy lezártam. Hát egy bizonyos távlatból. Na most, hogy miért, hogy te ezt a legjobb írásomnak érzed, annak én nagyon örülök, én csak onnan tudom ezt megközelíteni, hogy a sűrűsöd hetet össze minden a Mi az öreg című kötetben, novella füzérben. Azt hiszem, ez az anyag volt számomra mindig a legdöntőbb és a legfontosabb. És mindennek a kulcsa tulajdonképpen akármerre nyitottam én ajtókat, írói anyag, élmény anyag felé, tudatosan vagy tudatlanul. Ennek a kulcsa mindig az apa volt. És ez itt kapott döntő fontosságot, és igazán először vezérszólamot ebben a kötetben, Mi az öreg című kötetben.
6: Nem mernék rá megesküdni, de talán Isaac Babel mondta, hogy tulajdonképpen az ember egy írónak néhány témája van az életben. Szerelem, halál, születés. Lehet, hogy nálad is így van?
7: Nagyon könnyen lehetséges. Én azt hiszem, ez számunkra elég is.
6: Arról a folyamatról szeretnék még valamit megtudni, ami az alkotást, tehát az írást megelőzi. Hogy jut el odáig az író, hogy leüljön írni? Mivel kezdődik?
7: Amivel maga reggel. Én egy kora reggel egy ilyen tépet mondat, gondolatfoszlánnyal ébredek, amiből aztán ugye novellát szeretném kihúzni. Amikor ezzel a szerencsétlen és rettenetes foszlánnyal ébredek fel, teljesen reménytelennek érzem az egészet. Az egész novellát, amit írni fogok, ugyanakkor tudom, hogy nem hagyom abba, de nem csak a novellát érzem reménytelennek, az egész írói pályát abban a pillanatban, hogy ez kétségbe ejtő, ez borzasztóan esetleges. Én az esetleges utálom különben, és mindenben a legjobban. De az egész rettenetesen esetleges. Becsaptam másokat azzal, hogy író vagyok, és ami a legrémesebb, önmagamat csaptam be. Ennek ellenére aztán úgy órák múlva mégiscsak leülök az asztalhoz, és elkezdem azt, ami hát az írás.
6: Mihez hasonlít ez az állapot, amiben hozza magát az író? Ugyanis egy színésznek azonosulnia kell a figurájával, tehát már nem ő maga, hanem valaki más, akit megtestesít. Mit testesít meg az író? Hogy kerül az, abba az állapotba? Egy félálomszerű állapot ez?
7: Inkább valami tébolyodott, legalábbis csöndesen tébolyodott állapot. Van álomszerűsége is, de akkor ugyanakkor valami rettenetes valódisága is van. Aztán még sok minden egyéb mozzanat, a reggelnek és a napnak sok minden egyéb mozzanata megelőzi ugyanaz írást, de minden, akármi is történik, minden az írás köré kapcsolódik.
6: Ez a belső történés, de ha egy kamera végig kísérné Mandy Ivánt, hogy mi történik, mit csinál addig, amíg az ébredéstől leül az íróasztalához dolgozni, mit mutatna az a kamera?
7: Nem lenne teljesen érdektelen, bár hétköznapi, de a hétköznapi dolgok, mint tudjuk, nem mindig érdektelenek. Lerohanok a szemetes vödörrel, majd elkezdek borotválkozni valami gondosan, de ugyanakkor lázas izgalommal, és megint csak abba a mondat, abba a gondolat foszlányba kapaszkodva. Majd a fürdés után esetleg különféle útjaim vannak, a patyolattól a közértig, vagy még más boltokba is. De mindig csak az a foszlány, az az egyetlen tépet gondolat és mondat foszlány, amivel később leülök, és amivel később minden boltok és minden egyéb utak és kísérő jelenségek mellett és ellenére is valóban odaülök az asztalhoz írni.
6: Kedves Iván, köztudott az, hogy te mindig presszóban dolgoztál, és köztudott az, hogy ez nagyon sok író tudja, hogy a presszóban tudja az ember megteremteni a maga számára a magányt is és a közösséget is, vagyis az elvegyülni és kiválni talán a presszóban lehet a legjobban. Teljesen hátat fordítottál ennek a világnak, a kávéházi világnak, a presszó világnak, hát mi lett veled?
7: Hát azért nem kell ennyire nyugtalannak lenni, persze, hogy nem fordítottam hátat. A presszók világa, különbséget kell tenni a kávéházak és a presszók világának, sajnos a kávéházak világa fordított nekem, pontosabban nekünk hátat, és el is tűnt. De azért az emléke megmaradt, és az emléke gyönyörű. Na most a presszókban én épp úgy járok, mint régebben.
6: Maradjunk még a kávéháznál, mert eszembe jutott valami. Mégpedig az egy nagyon-nagyon régi dolog. Az egész görög filozófia tulajdonképpen azt hiszem abból született, hogy néhány elmés ember szeretett enni-inni, de nem csak enni-inni, hanem beszélgetni is szerettek, és jól megrakott asztalok mellett, ez volt a szimpózium, ha jól tudom, jól megrakott asztalok mellett, jó borocska mellett, jó ételek mellett, nem akárkik természetesen, aktuális témákról beszélgettek. Ezek a beszélgetések produkáltak kiváló szellemi teljesítményeket. Nem így volt régen a kávéházakban is?
7: Egész biztos, hogy így volt. Sokkal szerényebb asztalnál. Az asztal nem volt olyan dúsan megrakva, egy kapucínnel, egy fekete kés, ha már valami sütemény volt, akkor az már a kávéházi viszonylatban dús asztalnak számított. De hát aztán a beszélgetések annál gomolygóbbak, és annál dúsabbak voltak. És valóban azt hiszem, ott nagyon sok minden született. eleven és kevésbé eleven szellemek. Nem tudom, aki velem beszélgetett az én eleven szellememmel mennyire volt megelégedve, de én magam nagyon sok eleven szellemmel és kitűnő vitatkozókkal találkoztam a kávéház. Nagyon sok mindent adott nekem a kávéház. Egyáltalán, hogy ezt a várost, ennek a városnak a múltját megismertem és bele tudtam magam ásni, hát ezt én a kávéháznak köszönhetem.
6: Meddig jártál a kávéházba?
7: Hát, amíg csak járhattam. A Simplon kávéház utolsó székéig jártam kávéházba, tehát mikor is? Hát ez még úgy 59-ben még talán lehetett járni, mert hát azért a Hungária is kávéháznak számított, hát most már sajnos nem.
6: Kik voltak azok, akikkel a legjobb volt beszélgetni? Kiket hát említenél?
7: Kérlek szépen, hát atyámhoz kapcsolódtam én persze a kávéházak korszakában, úgyhogy nagyon nagy

0: persze. És...
1: Nem mesélek neked történeteket.
0: Tudom, tudom, óvatos, te óvatos vagy. Hát kérlek szépen, bevilakva Borsodi Bélával találkoztam, aki maga a kávéházak története, meg is írta egy nagyszerű könyvében. Az ő titkára volt Kiskomjáti, na Kiskomjáti akkor 80 ezer éves volt, ez a Komjáti Győző, Nagykomjáti, a Komjáti Jenő volt, annak a fia. Hát körülbelül ezek nyitották meg számomra, mondom apámmal, és hangsúlyozom apám mellett a múltat. Rengeteget, rengeteget tudtak erről a városról. Akkor mindjárt ott ült Komjáti Győzőnek a keresztpapája, aki nem volt más, mint Revicki Gyula. Akkor már ott ült Vajda János, Hatvani Lajos, Ambrus Zoltán, egyáltalán Molnár Ferenc, egyáltalán mindenki.
1: Mindezek után hadd kérdezzem meg, hogy a presszók világának hátat fordítottál-e?
0: Hát dehogy fordítottam. Nagyon szeretek oda dolgozni, most már inkább itthon dolgozom, mert nyugodtan tudok dolgozni, bár megtörténik, hogy berohanok egy presszóba, és előszedem a cetliket, és elkezdek írni. Most is megtörténik, nem olyan gyakran, mint a múltban, de nagyon szeretem én azt a világot, változatlanul elbeszélgetek a lányokkal, akik merem remélni, hogy szívesen elbeszélgetnek velem. Nagyon jól. Ott, valamiképpen én ott mindig megnyugszom.
1: Életed legnagyobb, egyik legnagyobb novellája édesanyád haláláról szól, mikor már meghalt, ahogy bemész hozzá, ahogy végigmész azon a procedúrán, amelyen minden embernek végig kell mennie, attól kezdve, hogy a kis holmiát megkapott. Megmondom, hogy mit érzek én itten hallatlanul nehéznek az író számára, aki a saját személyes sorsából kell, hogy vegye a történetet, a megírni valót. Hogy tudtad az édesanyád halálát objektíválni?
0: Egyáltalán nem tudtam. Miért kellett volna objektíválni? Nem tudtam objektíválni. Ez más, ahogy az ember megír valamit, akkor csak objektíváltam. Csak valamiképpen megközelítettem, úgyhogy meg tudjam írni, hogy ez milyen érzés vonulata az embernek. Hát ez az, ami az író talán. Ami akár tetszik, nem tetszik, de ezt a szót kell használnom, hogy mesterség.
1: A líraiság és a kegyetlenség és a dráma. Hogy hát sűrűdik?
0: Ez összesűrűsödik. A mesterség a sose külső dolog, azért az mindig belülről lép ki az emberből. Hát bizonyos távlatot kell tartani. Hogy most aztán a líra és a dráma, hogy kell? Hát minden líra tele van drámával. Én néha azt hiszem, hogy a versek a legtökéletesebb drámák. Ott kapok én igazán olyan emberi drámákat, és olyan emberi kapcsolatokat, és vallomásokat, amit legalábbis én színpadról nagyon ritkán érzek, és nagyon ritkán kapok.
1: Mire kell figyelni?
0: Hát mindig csak arra, hogy az ember hogyan. Igenis arra kell, ha közben nem is elsődlegesen arra gondol, hogy a legtisztábban és a legjobban tegyük le azt, amit meg akarunk. Ezt a ronda kifejezést kell használnom, csinálni.
1: Ahhoz, hogy ne az író legyen önfeled boldog.
0: Természetesen, vagy önfeled boldogtalan, hanem a nyomorult olvasója.
1: Köszönöm a beszélgetést.
2: Elhangzott Írószobám. Mándi Ivánnal Mezei András beszélgetett, szerkesztette Albert Zsuzsa. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat

0: is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Holnap megnyitják a ráckevei soroksári Duna ág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzembetartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet tegnap reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsen az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi, kárpátaljai vajdaságba. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Ittézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. Vitézi Dávid tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet az uniós forrásokra alapozó Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Idén is a Szentendre és Kanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőikből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit-szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak el egy messinai múzeumból. A szicíliai város híres szülötte, Antonello da Messina reneszánsz festő egyik oltárképének 3 tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel Nagy Boldogasszony napján történt, ami Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Végül az időjárásról. Késő estétől nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet záporzivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenhol beborul az ég, és országszerte lehet eső záporzivatar. A szél megerősödik, hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb is lehet. Nagy tavaink vize 24-25 fokos. Hírekkel 20 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A pincér éjszakája. Mándi Iván hangjátéka.

0: Vajas spagetti.
1: Vajas spagetti? Mit akarsz ezzel?
0: Ott ült a hatos boxban, és vajas spagettit rendelt. Semmi mást. Csak vajas spagettit.
1: Te meg itt ülsz az ágy szélén pizsamában, amikor tudod, hogy utálom az ilyesmit. Feküdj le. Olvasd újságot, vagy tudom is én.
0: Egy olyan kopasz középkorú férfi. Ezért ült be hozzánk. Egy adag vajas spagettiért.
1: Talán nem volt máshoz kedve.
0: Ezt megkaphatta volna egy büfében. Ezért nem kell hozzánk beülni. Először azt hittem, hogy...
2: Hozzon nekem egy vajas spagettit.
0: Csak álltam és vártam. Meg rám nézett is. Megismételtem.
2: Vajas spagetti. Elképzelhető, hogy ki hozza?
0: Természetesen, uram. Egyáltalán nem volt olyan természetes.
2: Csak, hogy megértette.
0: Az Attila nem vitte volna ki.
1: Az Attila moziba akar vinni? Miért ne?
3: Licike, Licike.
1: Csoda pofa. Nézem, olyanokat nézem. Tud mondani.
3: Licike, maga milyen picike.
1: Nem is vagyok Licike. Arról nem is beszélve, Licike, hogy picike se vagyok. Nézem.
0: Vissza fog jönni?
1: Ki fog visszajönni?
0: A vajas paket is. Ez akar valamit. Ez még csak a kezdete valaminek. Mondhatnám a nyitánya. Egyszer még visszajön és alaposan megtáncoltat.
1: Az Attila minden esetre előbb visz moziba, mint te.
0: Mexikói tokány.
1: Már megint kezded? Már megint ezt kell hallgatnom egész éjszaka a söröző vendégeit?
0: A hölgy az óraékszerből.
1: A hölgy az óraékszerből?
0: A közeli ékszerboltból jön át. Mindig siet.
4: Figyel rám, kérem.
0: Sosincs ideje.
4: Hello.
0: És mindig letol valamiért.
4: Géza, maga már most alszik. Maga a legálmosabb pincér, akit valaha láttam.
0: Bocsánat, de ebben a pillanatban vettem fel a rendelést.
4: A rendelés nem ebben a pillanatban vette fel. És ne lobálja a karját, kérem. Legyen szíves, és ne lobálja itt a karját.
0: Lobálom? Én lobálom?
4: Igen, és lobálja. És figyelmezhetem, hogy ne végezzen itt torna gyakorlatokat. Hadonázgat az orrom előtt, ez kérem, impertinens.
1: Teljesen lehetetlen, hogy egyszer elmegyünk egy színházba, vagy egy moziba.
0: A 17-es asztalról eltűnt a rezervkártya.
1: Mit szólnál egy úthoz? Egy külföldi út. Én bolond, miket beszélek. Ezzel az alakkal egy külföldi út.
0: Oda tettem, mint minden délben. Ha valaki elcsente, ha valaki a fiúk közül. A Miklós vagy az Attila. Ezek mindig kifundálnak valamit.
1: Attila.
2: Hol a rezervkártya?
1: Attila.
0: Elképesztő. Uram, ez egyszerűen elképesztő.
5: Nem mondja. Magának is ez a véleménye.
0: De amikor ott volt, én magam tettem oda.
5: Mikor? Tegnap? Tegnap előtt? Esetleg a múlt héten? És ha ide ül valaki, az én helyemre, az én asztalomhoz?
0: Minden esetre figyelmeztetem.
5: Mire figyelmezteti? Hát honnan tudja az a szerencsétlen, hogy ez egy kers asztal? Hogy ide senki más nem ülhet, csak én.
0: Megmagyarázom a helyzetet. Néhány szóval megvilágítom.
5: Én pedig néhány szóval megmagyarázom magának, ha még egyszer ilyen hanyagságot tapasztal.
0: És éppen ő tüntette? Az ám, ha éppen a vendég tüntette a kártyát, csak azért megleckésztesse. Ho-ho-ho-ho. Nincs jobb mulatság az ilyesminél.
1: Igaz, egyszer levittél a Balatonra, amikor a fogasban dolgoztál. Na, abban is sok örömöm volt. Egész nap a szobában, abban a dög melegben, abban a dög meleg szobában. Szobában, lyukban, egy ócska lyukban.
0: A ismerősök fél egyfelé jönnek. A lányok a szomszédos ügyletekből. Hát hiába. Ők nem rendelhetnek más, csak kis menüt.
1: Megszakad a szívem.
0: Ők az én vendégeim. Mert hát a többiek nem nagyon rajonganak a kismerősökért. A Miklós vagy az Attila.
1: Moziba megyek az Attilával. Szóval. És lehet, hogy...
3: Aranyos lecike.
1: Nem csak.
3: Licike, tudok egy meghitt kis fészket.
1: Az Attila...
3: Ne utcában. Mit szól tudod hozzá? Licike.
1: Fészke.
0: Jönnek, repülnek a lányok.
6: Van asztal, Géza bácsi.
7: Csináljon nekünk.
6: Jaj, Géza bácsi, siessen, igyekezzen egy kicsit.
7: Tudja, hogy csak egy fél óránk van.
6: Szóljon az italosnak, ha maga nem szól, felénk se néz.
0: Az nem igaz, hiszen csak egy kancsó vizet kérnek. Egy kancsó tiszta vizet.
1: Az Attila egyszerűen nem érti, hogy mehettem hozzád, feleség.
3: Licike, maga és az a savanyú pofa megáll az ész.
1: Tényleg?
3: Megáll az ész.
0: A kabát ott maradt. Az minden esetre ott maradt.
1: A kabát?
0: Nem is kabát. Inkább csak egy vékonyka felöltő. Ezen a komisz téli éjszakán úgy állított be hozzánk a fiú, a valósággal beoldalgott. Valamivel záróra előtt. Elcsúszott a ruhatárpultja mellett. Egy mozdulattal kibújt a felöltőből.
8: Adhatok még valamit?
0: Letette maga mögé a székre.
8: Tessék mondani, kaphatok még valamit?
0: Hát még éppen.
8: Somlói galuska és jaffaszörp.
0: Somlói galuska és jaffaszörp. Rendben. Kihoztam a somlói galuskát és a jaffaszörpöt. Aztán lesbe álltam. A tálaló ajtaja mellől figyeltem. Ha-ho, ez nem lesz egy tiszta ügy, résen kell lennünk, hiszen azon az éjszakán még a fizető is én voltam.
1: Szóval teljes riadókészültség. Mondd, nem zavar, hogy én már lefeküdtem?
0: A fiú nagyon lassan nevett. Úszta az időt, nem vitás. Ráhajolt az asztalra. Az arcát valósággal belefúrta a galuska habjába. Olykor a szörpös pohár felé kapott. Olyan riadtam, mint aki fél, hogy elveszik tőle.
1: Nem zavar, hogy itt fekszem melletted? Bocsánat, mögötted. Meddig gubbasztasz még az ágy szélén? Meddig kell még néznem a hátadat?
0: Aztán egyszerre csak rákapcsolt. Félelmetes gyorsasággal, mint aki túl akar esni valamin. Igen, mint aki minél előbb túl akar esni valamin. Egy pillanatra felém nézett. De aztán... mindjárt behúzta a nyakát. Kanalával az üres üvegtálkát kapírgálta.
5: Záróra.
0: Akkor már ott álltam mögötte.
5: Záróra.
8: Ja, záróra. Igen.
5: Somlói galuska 17 forint. Jaffa szörp 3. Ez éppen egy 20-as.
8: Egy 20-as. Igen.
0: Benyúlt a zsebébe, aztán ott maradt a keze.
8: Mennyi
0: nem húzta ki a zsebéből. Mintha beleragadt volna. Rámerett az asztal lapjára. Majd váratlanul lecsapott néhány forintot az asztalra.
8: 350. Tessék.
5: 350?
8: Ennyi van.
5: Viccel? Maga viccel velem?
8: Nem, igazán nem.
5: Hát akkor?
8: Nincs több.
5: És beült ide? 350-nel csak úgy beült ide?
0: Rendelt. És most már igazán hozzátapott az asztallapjához.
5: Feladott egy rendelést.
0: Semmi sem látszott elevenek, mint gondol? A kabátja a széken.
5: Hallja?
0: Engem meg elöntött a dő.
5: A kabátja itt marad.
8: Itt marad. Igen.
5: És ez csak így mondja? Nem is érdekli? Lehet, hogy nem is érdekli?
8: Jó éjszakát.
0: Azzal eltűnt.
8: Jó éjszakát.
0: Egyszerű csak eltűnt. De mint aki valahogy megkönnyebbült. Talán mást várt. Hogy verést kap. Rettenetes verést, tudom is én. Hát minden esetre eltűnt. Én meg ott maradtam a kabáttal.
1: Feküdj le. Ost el a villanyt és feküdj le.
0: És az előbb csak néztem azt a kabátot. Aztán felkaptam és kirohantam vele az utcára.
9: Álljon meg!
0: Már eltűnt. Egyszerűen eltűnt. Nem volt más, csak a fagyott tél éjszaka.
1: Mikor lesz végre egy szabad vasárnapot? Különben mindegy. akkor se viszel el sehova. Soha sehova.
0: Hová ment? Hová mehetett a fiú azon az éjszakán? És én miért csináltam ezt az egész?
1: Megpenészedek, hallod? Itt penészedek meg, melletted.
0: Ha tudnám a címét. De talán nincs is címe. Egy ilyen fiúnak nincs is címe.
1: Mondjak valami meglepőt. Neked van feleséged? Vagy tudsz róla? Lehetséges, hogy mégis tudsz róla?
0: Dr. Dückstein sosem kéri az étlapot. Az a legnagyobb sértés.
9: Hé, enni akarok.
0: Ha oda teszem elejé az asztalra.
10: Tessék parancsolni az étlap.
9: Ne, vigye innen, látni se akarom. Magára bízom, hogy mit ajánl. Nos igen, a vendégnek bíznia kell a pincérben, igaz? Ha a vendég nem bízik a pincérben, akkor kész, vége. Akkor jobb, ha többé be se teszi a lábát ebbe a vendégbe. Mit mondjak magának? Tudja, ugye ez egy kapcsolat, ugye érti, mire gondolok?
0: Hogyne? Természetes.
9: Ez egy meghitt barátság, igaz? Már a mozdulataiból ismerik egymást, a tekintetekből. Na, szóval mit ajánl nekem?
0: Jó asszony, krémleves?
9: Ugye a vendég a napi hajszámból úgy tér meg vendéglői asztalához, mint egy kellemes, egy otthonos... Mondja, mit akar azzal a jó asszonnyal?
0: Próbálkozzunk egy jó asszony krémlevessel.
9: Halljuk. Hogy építi fel tovább? Halljuk.
0: Hogy állunk a halfélékkel, doktor úr?
9: Rám ne számítson. Önállóan, barátocskám, önállóan.
0: Rendben van, doktor úr. A jó asszony után bedobok egy csemeges ertéskarajt. Vegyes körettel.
9: Igen?
0: Nem? Elvetjük. Citromos borjú szelet. Ugyan, szó se lehet róla, de azt hiszem most megvan.
9: Na.
0: Most aztán elkaptam.
9: Na?
0: Bifstek Viktor Hugo módra.
9: Viktor Hugo módra.
0: Nem is kétséges.
9: Belelendül, barátom. Szárnyakat kapott. Na, most halljuk, mire fut ki ez az egész.
0: Nem is kérdés. Stíriai metért.
9: Na, akkor szavalja el a napi ajánlatát.
0: Rendben van, doktor úr.
9: Halljuk.
0: Jó asszony, krémleves.
9: Igen?
0: Bifstek Viktor Hugo módra.
9: Igen?
0: Stíriai metér.
9: Kolosszál, ismétlést kérünk.
0: Jó asszony, krémleves.
9: Igen.
0: Bifstek Viktor Hugo módra.
9: Igen.
0: Stíriai metér.
9: Bravo, még egyszer. Egyszerűen nem tudok vele betelni.
0: Jó asszony, krémleves. Bifstek Viktor Hugo módra. Stíriai metér.
9: Gratulálok. Elejétől végig utálom.
0: De doktor úr...
9: Kérem, semmi mentegetszőzés, ez már valami egészen különös tehetség. Mi több, ez már adomány, hogy valaki így el tudja venni az étvágyamat.
0: De, drága doktor...
9: Mondom, hogy gratulálok, és átülök a Willihez.
0: És átülök
9: a... Willi nem csinálja ezt veled.
0: Willihez.
9: Minek néznek itt?
1: Mondd, tudod, hogy ki van itt melletted? Egyáltalán emlékszel még rám?
0: Tehát én megkomponáltam ezt az egészet... Felépítettem!
1: Ide figyelj! Feladok egy kérdést. Milyen a hajam? Egy másik kérdés. Milyen a szemem? Kék? Olyan álmodozó? Vagy inkább haragos, zöld, esetleg fekete? Vadítóan tüzes?
0: Dr. Dückstein le akart égetni.
1: Beszélj a hajamról, szőke, vörös. Egy vörös nő a feleséged, egy vörös bestia, vagy olyan molett kis barna. Lehet, hogy egy ősz öreg asszony fekszik ebben az ágyban.
0: A lányok nem ülnek át a Willihez. Senki se ülnek át. Ők az én vendégeim.
6: Jaj, Géza
1: bácsi. Mi a nevem? Emlékszel még a nevemre? Erzsi, Ibi, Sári, Anikó, Aranka, Adél. Súgd a fülembe, kérlek. Suttogd, Adél, Adél.
0: Erőleves tízes asztal. Erőleves royal módra. Brassói apró pecsenyere. Kompót, mégpedig szilva kompót. Másról szó se lehet, de hát ilyet csak egy valaki szokott rendelni. Egyetlen egy valaki.
1: Adél, Adél, Adél.
0: Ezt nem vihetem ki az Ujjázi bácsinak. Se Harmos Endrének, se Király Kálmának. Nem, nem, ez csak egy valakinek vihetem ki, Kerényi tanár úrnak.
1: Miért nem suttogod a nevemet? Hát ennyit se kaphatok tőled.
0: A tanár úr, ajánlhatok neki fejsalátát, vejsalátát, vagy éppen céklát, teljesen reménytelen. Kompót. Szilva kompót. De hát egy ideje már nem kaptam tőle rendelést. Kimaradt. Igen. Ő aztán kimaradt. Lehet mondani. Az özvegye egy darabig még bejárt, de aztán ő is.
1: Az özvegye? Kinek az özvegye?
0: Brassói apró pecsenye Szilva kompóttal. Nem, ezt senki másnak nem vihettem ki. Visszajött a vendégem, benézett hozzám.
1: Ki nézett be hozzád? Miféle vendég?
0: Egy darabig még kint áldogált az ajtó előtt, nem akart mindjárt bejönni, attól tartott, hogy meg se ismerem. Nyílt és csukódott az ajtó, de ő még mindig várt. Talán egy ismerős arcot keresett, vagy csak az asztalát nézte, a régi asztalt, aztán egyszerre csak elszánta magát, és belépett. Jó napot, tanár úr! Megvan az asztal! Hát természetesen egy régi vendégnek mindig megvan az asztal.
1: Mi van veled? Ki ez a vendég?
0: Foglalj helyet, tanár úr! Tessék, csak helyet foglalni, tessék!
1: Nekem ebből elég. Én itt hagylak, hallod? Összecsomagolok, és itt hagylak az éjszaka közepén. Bánom is én, de nem maradok tovább. Elmegyek az anyámhoz, hogy tudom is én.
0: Egy szót se kell szólni, tanár úr. Ismerjük egymást, ha szabad azt mondanom. Erőleves, olyan módra. Brassói apró pecsenye, Szilva kompóttal, salátával nem kísérletezünk. Szóba se jöhet. És majd a feketét is én hozom ki. A végén.
1: Kinek hozott ki? Kinek? Kinek?
11: A pincér éjszakája. Mándi Iván hangjátékát hallották. A szereposztása következő volt. A pincér Kállai Ferenc, a felesége Váradi Hédi, dr. Dückstein Básti Lajos, hölgy az Óraékszerből Keresztesi Mária, egy fiú Felföldi László, Attila Gálvölgyi János, első vendég Gál János, második vendég Képesi József. A felvételt Gajdos Ferenc és Kosárszky Péter készítette. Zenei munkatárs Hegedűs Emmi. Dramaturg Kopányi György. Rendezte Varga Géza.
12: A hangfelvétel 1976-ban készült, és legutóbb 2016. június 5-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.

Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk.

Ferhad és Sirin. Egyszer régen a Hiszár hegyláncainak egyik zöldelő vidám völgyében, a Karaták falu közelében élt egy leány, Sirin volt a neve. Olyan volt, mint a karcsú, igéző rózsa, arca fénylő, mint a világító nap, sötét szeme csillogó, fürtyei éjfeketék, termete sudár. Sirin öreg anyjával és apjával egy pompás nagyhegyi várban éldegélt, kőből rakták a magas falakat, vasból kovácsolták a kapukat. Minden reggel kijött Sirin a várból, gyönyörködve nézegette a szépséges folyópartot, a vidáman zöldelő Karaták falut és a körülötte elterülő gyümölcsös kerteket. Különösen a patakot szerette, amely a Hiszár messzi hegyei közül bukkant elő, a sok tiszta forrást magához ölelte, és a Hiszár termékeny vetéseit öntözte. Gyakran felkereste Sirin a patakpartot, nagyot cippantott a friss levegőből, sokáig elnézte a patak táncos hullámait, és soha nem szűnő énekét hallgatta. Ahogy telt múlt az idő, Sirin páratlan szépségének a híre elterjedt szélese világon. Mindenfelől sereglettek a neveskérők, sáhuk, sáfiak, vezirek meg vezírfiak, de Sirin mindannyiukat kikosarazta. Egy szép napon apja és anyja meghányták vetették a dolgot, és anyja így szólt Sirinhez. Édes leányom, nagyon nyugtalanít engem már ez a sok kérő. Te sem vagy már kicsi, hála Istennek, hogy épségben eladósorba cseperedtél. Minket is az a remény éltett, hogy amikor eljön az ideje, megüljük a lakodalmad, és megnyugszunk a sorsod felől. Mikor Sirin meghallotta ezeket a szavakat, mélyen elgondolkozott. Kis idő múltán felemelte fejét, és így szólt. Anyácskám, az fog engem feleségül venni, aki egyetlen éjszaka saját keze erejével a folyóból várunkba vezeti a vizet. Csak egy olyan hős tud engem boldoggá tenni, aki a várunk körüli szomjas földet virágzóvá teszi. Anyja és apja kihirdették a kérőknek leányuk feltételét, de a kérők inkább lemondtak Sirinről és hazaszélettek. A közelben a Hiszár egyik falujában élt egy pásztorfiú, Ferhád volt a neve. Mikor Ferhád megpillantotta egyszer Sirint, tüstént beleszeretett. Hallotta azonban, hogy Sirinért sáhuk és sáfiak, vezirek és vezírfiak versenyeznek, és így gondolkozott magában. Odahagyná-e Sirin ezeket az előkelő kérőket, hogy az én szerelmem viszonozza? És Ferhád szívében csak Sirin iránti szerelmét hordozta. Sirin feltételeit Ferhád is megtudta. Fogta azonnal ásóját, kapáját, és neki gyűrközött a nehéz feladatnak. Ferhád szándéka azonban az egyik kérő, az ármányos és irigy Hiszraú sáfi fülébe jutott. Hiszraút a féltékeny irigység tüze égette, és Karatákba sietett, hogy ő is teljesítse Sirin feltételét. Ferhád ott kezdte a munkáját, ahol a folyó egy magasságban volt a kastéllyal, Hiszraú pedig sokkal lejjebb a vár közelében vágott teret. Ferhád, mint az oroszlán, úgy dolgozott, rövid idő alatt egy hosszú árkot ásott. Már a hegyet is átvágta, az eret a hegyen át elvezette, és Sirin vára felé közeledett. Hiszraú sáfi, aki életében az éles kardon kívül mást nem tartott a kezében, kezdett elgyengülni, kifáradni, mind gyakrabban sandított Ferhád felé. Látta, hogy Ferhád munkája jól halad, mindinkább közeledik a vár felé, nem is figyel közben semmire, csak a Sirinnel való találkozás édes vágya tölti el. Hiszraú föladja a reménytelen küzdelmet, és abba hagyja a munkát. De a féltékeny irigység tüzes lángnyelvei még magasabbra csapnak lelkében. Dühös haragjában eltökéli, hogy keresztül húzza Ferhád tervét. Az ármányos Hiszraú cselhez folyamodott. Néhány köteg nádat hozott, és onnan, ahol ásni kezdett, szétteregette azt egészen Sirin váráig. Ezután szólította egyik szolgálóját, egy öregasszonyt, és azzal a parancsal küldte a várba, hogy vigye meg a hírt Sirinnek és Ferhádnak. Hiszraú sikeresen befejezte a munkát. Vette az öregasszony a botot, nagy örömmel Sirin elé járult, és így szólt. Kedves leányom, a hírneves sáfi Hiszraú teljesítette a feltételedet. Íme menj és tekintsd meg! Holdfényes éjszaka volt, és a hosszú gérbegurban átkötegek úgy tükrözték vissza a teli holdfényét, mint egy csillogó-villogó csobogó patak.
Ahogy Sirin letekint a várfalról, látja, hogy valóban a vár felé tart a rohanópatak. Megörül, megcsókolja az öregasszony ráncos arcát, és így szól. Ó, jó hírű anyám, eredj! Hiszrau sáfinak üzenem, hogy ha a nap felkeltéig a víz a várhoz ér, övé leszek. Álnokul mosolygott az öregasszony. Kijött a várból, és botjára támaszkodva Ferhád elé sántikált. Hiába töröd magad, Ferhád, Sirin ajka már Hiszrau sáfi vágyát csillapítja, mondta az öregasszony. Íme nézd csak! Hogyan? Kérdezi Ferhád, és felemeli izzadságban fürdő fejét. Mit mondtál? Hallhattad? Sirin ajka már Hiszrau vágyát csillapítja, felelte az öregasszony, és a nátkötegek felé mutatott. Oda pillant feldúltam Ferhád, és látja, hogy a csillogó patak a vár felé halad. Hogyan? Hát Hiszrau felvezette már a vizet, kiáltotta. Bizony fel, felelte az álnok öregasszony. Mint az oroszlán, úgy kiáltott Ferhád, és reszketett, mint a számunk csavart a fűzfa. Nem, Sirin nélkül méreg az életem. Azzal az éles csákányt teljes erejével fejéhez verte. Testét elborította a kiömlő vér, és a földre zuhant. Ekkor azonban a hold elbújt a karatág mögé, és Hiszrau nátkötegjei nem ragyogtak többé. De a hős Ferhád élete és jósorsának napja is eltűnt az irigység és a féltékenység sötét felhője mögött. Napkeltekor felébredt Sirin, és reménykedve indult, hogy megnézi Hiszrau csobogó patakját. Boldogan szaladt ki a várból, de a pataknak nyomát sem lelte. Csodálkozva megy ahhoz az érhez, amelyet Ferhád erős keze vájt. De a parton vérbefagyva találja a hős pásztorfiút. Ebben a pillanatban Hiszrau álnok csele megvilágosodott a szép Sirin előtt, és keserves sírással borult a hős Ferhád tetemére. Átok szálljon a gaz Hiszrau fejére, tettét az egész világ tudja meg. Senki sem láthatta többé a hűséges Sirint. Szívét örökre a halott Ferhádnak adta.

Volt egyszer egy pásztor. A padisah nyáját legeltette. Volt ennek a pásztornak egy szépséges leánya. A leány szépségének a híre a padisahhoz is eljutott. Szépségének nincs párja a világon, mondták. A padisah kérőket küldött a pásztor házába. A lány így válaszolt nekik. Én csak ahhoz megyek feleségül, aki valamilyen mesterséghez ért. Miféle mesterséghez ért a padisah? Megvitték a lány válaszát a padisahnak. Haragra gyulladt a padisah. Talán elment ennek a lánynak az esze? Én vagyok a padisah. Országomban élet és halál ura vagyok. Kincsem és jószágom rengeteg. Mi szükség, hogy mesterséget tanuljak? Egy napon a padisah megpillantotta a pásztorlányt. Szépsége annyira megbabonázta, hogy éjjel-nappal csak róla álmodozott. Végül nem bírta már tovább, s maga elé hívatta a vezírjeit. Megkérdezte tőlük. Melyik a legjobb mesterség? A vezírek egyenként mérlegelték a különféle mesterségeket, jók-e, rosszak-e, végül így feleltek. Valamennyi mesterség jó, rossz nincs. A legjobbat mondjátok, türelmetlenkedett a padisah. A vezérek összedugták a fejüket, végül úgy döntöttek, hogy a padisah számára a legjobb mesterség a palászvonás. Kutassátok fel a legjobb palászvonókat és küldjétek elében, parancsolta a padisah. Úgy is lett. A padisah pedig a város legjobb palászvonójától megtanulta a palászvonás mesterségét. Az volt a padisah szokása, hogy esténként néha ruhát cserélt és a város utcáin járt kelt, hogy megismerje népe életét. Erre-arra kószált, végül betért egy kocsmába, két tangát tett a kocsmáros kezébe, hogy hozzon neki egy nagy tányér levest. A kocsmáros leültette a kocsma egyik sarkába, és ment a levesért. A kocsma másik sarkában üldögélt néhány ember derekukon kard. Egymás között beszélgettek, és közben sötét pillantásukkal méregették a padisahot. Pillantásuktól félelem költözött a padisah szívébe. Így okoskodott. Ha felfedem, kilétem, senki sem hiszi el, ha pedig megtudják, hogy én vagyok a padisah, talán meg is ölnek és elmenekülnek. Legjobb, ha szedem a sátorfámat. Azzal felkelt a helyéről, és elindult az ajtó felé. De akkor a tolvajok hirtelen rátámadtak, és egy belső szobácskába hurcolták, ahonnan senki meg nem hallotta a padisah kiáltását. A társunk helyett majd ezt a koldust adjuk a padisah hóhérainak, mondta az egyik tolvaj. Könyörüljetek rajtam, ne adjatok oda a hóhérnak, sírtiajgatott a padisah. Rengeteg aranyat adok nektek. De a tolvajok kinevették. Te koldus vagy, honnan szereznél aranyat? Hirtelen eszébe jutott a padisahnak a tudománya. Hasznotokra lehetek, tudok egy mesterséget, gazdaggá teszlek vele benneteket, mondta. Miféle mesterséged van? Kérdezték a tolvajok. Palászfonó mester vagyok. Olyan csodaszép palászokat fonok nektek, hogyha eladjátok egy csomó pénzüti a markotok. Összedugták a fejüket a tolvajok, ott hagyták a házban a palászfonót, rázárták az ajtót, és megparancsolták, hogy fonjon. A hazudat megöljük, mondták. 5 nap leforgása alatt csodaszép palászt font a padisah. A tolvajok pedig jó pénzért eladták a bazárban. A padisah a palász egyik sarkába odalopta a pecsétjét, de erről a tolvajok nem tudtak. Ismét eltelt 5 nap. A padisah elkészült a második palásszal is, amely még az előzőnél is szebb volt. A padisah palotájába vigyétek ezt a palászt, mondta a palászfonó a tolvajoknak. A palotában van egy híres mester, igen fog tetszeni neki. A tolvajok elvitték a palászt a padisah palotájába. Mikor belül kerültek, engedélyt kértek, hogy palászuk megmutassák a padisahnak. Azonban a padisah nem volt a kastélyban. Megparancsolták a vezírnek, hogy jöjjön a padisah mestere, és az szemléje meg. A padisah palászfonó mesterének igencsak megtetszett a palász. A tolvajok eladták, és jó sok pénz ütötte a markukat. Még jobban a padisahon tartották a szemüket, és kényszerítették, hogy éjjel-nappal megállás nélkül fonjon. Eközben a padisah mestere a palász rajzát, virágait nézegette. Hirtelen szeme a padisah pecsét rajzára esett. Rögtön tudta, hogy a palász készítője maga a padisah. A vezírek elé ment.
Ez a palász nyomra vezet majd benneteket a padisahhoz. A vezérek pedig embereket küldtek minden irányba, hogy palászárusokat keressenek, és lakhelyüket kikutassák. A padisah katonái körülfogták azt a helyet is, ahol a padisah volt, és mindent átkutattak. Ráakadtak a bereteszelt kis ajtóra, kinyitották és bementek. Odament felfedezték a padisahot, amint ült és palászt font. A kiszabadított padisah parancsot adott, hogy fogják el a tolvajokat és vessék börtönbe. Maga pedig visszatért az udvarába. Mesterének értékes ajándékot adott, majd maga elé hívatta vezéreit. Bölcs volt a pásztorlány szava. Reá hallgatva tanultam mesterséget, és most mesterségem szabadított meg a haláltól. Menjetek tehát most a pásztorhoz, és kérjétek meg számomra azt az okos leányt. A vezérek visszatértek a leánykérőből, és jelentették a padisahnak. A pásztorlány már férjhez ment. Ó, de kár! Miért is nem tanultam korábban mesterséget? Sóhajtotta a padisah, és keserves sírások közepette verte a homlokát.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kereskedő. Egy fia volt a házában, és egy kívánság a szívében. Az volt a vágya, hogyha a fia felnő, és kitanulja a kereskedés mesterségét, akkor átad neki mindent, amit évek során összegyűjtött, és hátralévő életét nyugodtan, gondtalanul éli le. Lassan felcseperedett a fia. Az apa mindent elkövetett, hogy megtanítsa a kereskedés mesterségére. Hanem a fiú semmi hajlandóságot sem érzett a kereskedésre. Bármit mondott az apja, egyik fülén be, a másikon kiment. Haragra gerjedt a kereskedő, és egy napon így szólt a feleségéhez. Nem megy a dolog, amíg asszonyt nem hoz a házhoz. Házasítsuk meg. Talán, ha ránehezednek a gondok, akkor megfogadja a szavunkat. Az asszony egyetértett ura elgondolásával, és egy szemfiúk lakodalmának előkészítéseihez látott. Megvolt a menyegző, asszonyt szereztek a fiúnak. A menyegző után a kereskedő átadott a fiának 100 tangát ezekkel a szavakkal. Most már a magad ura leszel, fogd ezt a 100 tangát, menj a bazárba, adj, védj, kereskedjél, tégy szert haszonra. A haszonból ezt-azt veszel, és a napod úgy telik el, mint a cukor. A fiú kelletlenül átvette a 100 tangát, és elindult a bazárba. Útközben egy hófehér szakálú öregemberrel találkozott. Van egy tanácsom, 100 tanga az ára, mondogatta menet közben. Állj meg, öregapám, megveszem a tanácsodat, mondotta a fiú, és az öregembernek adta a 100 tangát. Fiam, ha valakinek az asztalánál eszel, annak hálás légy. A hálátlanság megbosszulja magát. A fiú illendően köszönetet mondott, és hazatért. Mikor az apja meglátta, örvendezve kérdezte. Fiam, gyorsan hazaértél. Úgy látom, sikerrel jártál. Mennyi nyereségre tettél szert? Igen, apám, a cserém sikerrel járt, felelte a fiú. Egy bölcs öregember tanácsot árult, 100 tangát fizettem érte. Méregbe gurult a kereskedő. Elpáholta a fiát, és kegyetlenül összeszitta. Múlt az idő, de a kereskedő csak nem tudott megnyugodni. Ismét 100 tangát adott a fiának. Menj a bazárba, adj végy, kereskedjél, tégy szert haszonra. Ne hagyd, hogy vén csalók csapdába ejtsenek, mint legutóbb. Ezekből a tanácsokból egy lukas-garas hasznot nem látsz. A fiú elment a bazárba 100 tangájával. A bazár közelében ismét összetalálkozott az öregemberrel. Van egy tanácsom, 100 tanga az ára, mondogatta. Öregapám, fogd ezt a 100 tangát, és mondd azt a tanácsot, mondta a fiú, és a fehér hajú tenyerébe tette a 100 tangáját. Fiam, mondta a fehér hajú, arcod ne fordítsd el a reggel adományától. A tanács hallatára a fiú reszketve, remegve indult haza. Apja elébe sietett és érdeklődött, hogy mennyi nyereséget szerzett. A fiú, hogy mentse magát, füllenteni akart valamit, de nyelve nem állt a hazugságra, és végül megmondta az igazat. A kereskedőt még jobban elöntötte a méreg, mint az első alkalommal. Úgy megverte a fiút, hogy majdnem belehalt. Látta a kereskedő, hogyha a fia így folytatja a tanácsvásárlást, vagyona, szerencséje mind oda lesz. Néhány nap elteltével ismét 100 tangát adott a fia kezébe. Indulj a bazárba, tégy szert haszonra, ez az utolsó kívánságom. Ha ezúttal is ostobán elpocsékolod a pénzt, többé ne térj vissza a házamba. A fiú elindult a bazár felé, a bazár bejáratánál ismét összeakadt a tanácsárussal. Van egy tanácsom, 100 tanga az ára, mondogatta az öregember. A fiú zavarba jött, de minden hiába volt, egy tapottat sem tudott tovább menni. Fogát összeszorítva odaadta az öregembernek a 100 tangát, és kérdezte a tanácsot. Fiam, mondta az öregember, ha a jobb kezed meggondolatlanságra emelkedik, a bal kezeddel tartsd vissza. A fiú gondolatban búcsút vett feleségétől meg anyjától, és egy másik város felé indult,
folyót, sivatagot, pusztát maga mögött hagyott, és egyik este egy nagy városba érkezett. Az éjszakát a városfal tövében töltötte, hajnalhasadtával fölkelt, és a napszámos piac után érdeklődött, majd beállt a napszámosok sorába. Nem telt el egy óra sem, jött egy pék. Kikérdezte a fiút, majd magával vitte. A fiú munkához látott a mester házában. Vizet hozott, fát aprított, lisztet cipelt a pékműhelybe, onnan a kenyeret szállította a péküzletbe. Készségesen teljesített mindent, amit a gazdája parancsolt. A péknek volt egy gyönyörűséges, szép felesége. Az asszony beleszeretett a messziről jött illemtudó, szépbeszédű legénybe. Napról napra elviselhetetlenebbé vált az asszony szerelme. Nyíltan és titokban a fiú körül sündörgött. A fiúnak valahányszor az asszony környékezte őt, eszébe jutott a vásárról tanács. A hasamat megtöltöttem az asszony urának asztalánál. Hálásnak kell lennem érte, mondta magában, és visszautasította az asszony ajánlatát. Végül megelégelte az asszony próbálkozásait és követelőzését, és így szólt hozzá. Ej, asszony, hagyj már békén. Már egy jó esztendeje, hogy az urat kenyerét és sóját eszem, és ahol sót ettem, nem köpök a sótartóba. Az asszony még egyszer megpróbálkozott sírással, rívással, de amikor ez is hatástalan maradt, megfenyegett a fiút. Ha nem hajlasz a szavamra, elpusztítalak a föld színéről. Ám legyen, ha az igazság útján halok meg, és a rossz útra nem tértem, válaszolta a fiú. Az asszony a szerelem és a bosszú súlya alatt félholtan összegörnyedt, és törte a fejét, hogy miképpen veszélyhetné el a fiút. Estére hazatért a férje, és meglátta a felesége sápadt arcát. Az asszony úgy zakogott, mint a tavaszi záporeső. Te mindig vidám és jókedvű voltál, sápatnak és sírósnak sohasem láttalak. Mi kínozza a szívedet? Kérdezte a férje. Drága uram, felelte az asszony, és még keservesebb sírásra fakadt. A nyelvem nem áll rá, hogy elmondjam. Mondd, mondd már gyorsan. Én soha nem gondoltam volna, hogy a szolga, akit te hoztál a házba, és aki annyi kenyeret és sót evett az asztalodnál, végül ilyen tetre vetemedik ellened. A pék megdöbbenve kérdezte. Mi rosszat cselekedett? Kivetette rám a hálóját. Kiáltoztam, és csak nehezen sikerült megmenekülnöm. Mintha a mennybolt szakadt volna a pék fejére, elsötétült előtte a ragyogó világ. Felugrott helyéről, és a pékműhelybe sietett. Megparancsolta a kenyérsütőknek, hogy reggel azt, aki először jön, fogják meg, és vessék a kemencébe, hogy porrá égjen. A pék kijött a kenyérsütő műhelyből, hívta a fiút, és így szólt hozzá. Nem maradt liszt a pékműhelyben. Reggel kora hajnalban ebből és ebből a házból hoz lisztet, és vidd a pékműhelybe. Ezután a feleségéhez ment a kenyérsítő, és így vigasztalta. A tisztességről megfeledkező fiú reggel elnyeri büntetését. Csak hamu marad belőle. Ez a hálátlanság büntetése, mondta az asszony. A szerencsétlen fiú mit sem sejtett a pék igazi szándékáról. Még nem is pirkadt, befogta a lovakat a kocsiba, és gazdája parancsának teljesítéséhez látott. Elment a gazdája által mondott házhoz, és bekopogott az ajtón. Kijött a házura, bevitte a fiút. Kiválasztotta a hombárban a lisztes zsákokat, miután a fiú felrakta a zsákokat a kocsira, a házgazdája meghívta magához a házba. Fiam, főzik már a teát. Igyunk egyet, mielőtt elindulsz. A fiú először vonakodott, mivel a gazdája megmondta, hogy elfogyott a liszt a pékműhelyben, és a pékek munkanélkül maradtak. De akaratlanul eszébe jutott a vásárról tanács. A reggel adományától ne fordítsd el arcodat. És elfogadta az öregember ajánlatát. Hagyjuk most őket, és beszéljünk a kenyérsütő feleségéről. Azon az éjszakán az asszony nagyon nyugtalan volt. Álmatlanul töltötte az éjszakát. Kora hajnalban megütötte a fülét a kocsizörgés. Ó, jaj,
Meghal ez az ártatlan fiú. Előbb én megyek, nem pusztítom el, nehogy a bűne az én lelkemen száradjon, mondta, és gyorsan rohát húzott, fejére parancsát terített, és a pékműhelybe ment. A pékek, uruk parancsa szerint, nem firtatták a parancs értelmét, megragadták a parancsát viselő asszonyt, aki legkorábban érkezett, és úgy, ahogy volt, a kemencébe vetették. Ekkor érkezett meg a fiú. Behordta a lisztet a pékműhelybe, rábízta a segédekre, és visszatért uraházába. Mikor a gazdája meglátta, elámult, és a pékműhelybe ment. Miért nem teljesítettétek a parancsomat? Vonta felelősségre szemrehányóan a segédeit. Mi teljesítettük a parancsodat, felelték a pékek. Reggel mindenkinél előbb egy parancsás asszony jött, megfogtuk és a kemencébe vetettük. Csak hamu maradt belőle. A kenyérsütő ekkor nem szólt semmit. Visszatért házába, és látta, hogy sehol nincs a felesége. Végre megértett mindent. A fiúhoz ment, letelepedett mellé, és megkérdezte. Fiam, már számos éve szolgálsz nálam, de még nem jutott eszembe, hogy megkérdezzem egyáltalán, honnan jöttél, miért álltál szolgálatomba, van-e hazád, házad és családod, vagy nincs? Van hazám, apám, anyám, meg asszonyom is, felelte a fiú. De valamiért el kellett házamból menekülnöm, s házamat és családomat elhagytam. És vajon miért? Kérdezte a kenyérsütő. A fiú elmesélte a jó tanácsot vásárlásnak történetét és apja viselkedését. A kenyérsütő megértette, miféle fajta emberrel áll szemben. Értékes ruhát, egy kardot meg egy szélsebes lovat ajándékozott neki, és több éves szolgálatának bérét még megtoldva hazaküldte. Néhány napi utazás után egy napon éjféltájban érkezett meg szülővárosába. A házukhoz ment, és lássuk csak, ki van ott, ki nincs, benézett a kerítésen. A felesége éppen ott feküdt, mellette egy fiú aludt. Elfogta a méreg a legényt, kirántott a kardját, berontott, és mindkettőjüket meg akarta ölni. Azonban ismét eszébe jutott az egyik megvásárolt jó tanács. Ha jobb kezed meggondolatlanságra vetemedik, a bal kezeddel tartsd vissza. A legény visszatartotta magát, és az ajtóhoz kerülve bekopogtatott. A kopogtatásra az anyja jött ki. Felismerte fiát, és örömében sírva fakadt. Elmentél, mi pedig mennyit szenvedtünk távol létedben. Apád megbánta viselkedését, sokat keresett, kutatott utánad, de nem tudott megtalálni, hol voltál, mit csináltál. Anyám, felelte a fiú, először azt mondd meg, hogy az asszonyom, kivel hál együtt,

0: Népek meséi. A három tanács. Tadzsik népmeséket hallottak. Közreműködött Hol Zsuzsa, Somló Ferenc, Vitéz László. Szerkesztő Horváth László, rendező Déri Éva.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb, ugyanabban az évben, október 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: műsorajánló.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hall.

0: Hallottak.
1: Húsz óra. A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzembetartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolás jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet tegnap reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsen az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok. Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Aknaveszély nehezíti egy erdőtűz oltását a bosznia-hercegovinai Bihács közelében. A délszláv háborúból visszamaradt szerkezetek miatt a tűzoltók nem tudják megközelíteni a tűzfészket, ezért biztonságos helyről, köztük egy korábban kialakított erdei útról próbálják megfékezni a lángokat. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt három településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia otthonát, de a határ túloldalán Németországban is többeket arra figyelmeztettek, hogy készüljenek az esetleges kitelepítésre. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikán erejű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint kétharmadában nem volt áram. Az időjárásról. Itthon késő estétől nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet záporzivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenhol beborul az ég, és országszerte lehet eső záporzivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű. Nagy tavaink vize 25-26 fokos. Hírekkel 21 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És versek. Kántor Péter összeállítása.

0: Kun Árpád, téglák a körtefa alatt. Az égen egy kémény úszik el. Szédülök, dél van. A nagy kancsóba besüt a nap. A küszöbön ülve olvasok, fánk a kezemben. Forogni kezd velem a Buddenbrookház. Nagyapa kiissza a napi pohár borát, nyitva felejtett sliccel jön vissza a vécéről, a konyhában anyu gombolja be. Lisztesek az ujjai, vágja a cérna metéltet. A sörös üvegben petrezselyem csokor. A kiterített ruhák között a fölöttünk lakó Schmid Léva elveszik. Hátul a nyúlketreceknél találnak rá, szoknyája véres, hever mellette fehér konnyulunk Feri hipermangános orral. Olaszokkal kezd levelezni, véllány marad. Apu szolgálati bundája béget a szekrényben. Anyu megágyaz vele a szőnyegen. A nagyszobában a főbérlő néni felravatalozva. Éjjel a cserépkályhában denevér sikolt. Anyák napjára hoztuk a zsiványbarlangból. Eldugtuk és elfelejtettük. Levelet erősítünk hozzá ruha csíptetővel, és kitárjuk az ablakot. A lakásban korom és hamuszitál. A 14. kutyát hozza haza Robi. Ez végre maradhatna, de eltűnik. Alattunk a bunda a nyájra gondol, és hosszan remeg. Az épgép kéményéből téglák hullanak a körtefa alá. Egy úr biciklizik át másnap az Erzsébet kerten. Bepójált fejű farkas kutya lohol utána. Krónika. Nem félsz, 18 éves menyasszony. Első közös tárgyatok egy nokedli szaggató. Elbeséri életét a csirkepaprikás, amíg fős a tányéron már zokog. Galambokban gázoltok a Szent Márk téren, s a levetett ruhák felröppennek a nappaliban. Tükör előtt alszol el, s a tükör elhomályosul. Érettség és házasság között egy hálózsák mászik a törökvágás 11 alatt egyik szobából a másikba. Házi krokodil. Lenyel benneteket, s a fregoliról onanizáló szerelmedre hull, és úszik vele a kádban. Hasonlítasz minden lányra, s az egyetlen leszel. Egyetlen melltartó illik rád Párizsban is. Bőröndökbe hordjátok egybe férjet könyveit, mesztelenül emeltek tornyokat, s rátok dől a könyvtár. A lakásban az elszabadult ámorúgat, aki nem tollas szárnyú gyermek. Mély szekrényből morog a felakasztott ruhák alól, később vinnyogni és szűkölni fog. Beszól a kávéfőző, reggelizni hív. A szomszédban folyamatos nevetés egy évig, aztán válnak. Sötét arcú mama lép ki a lakásból, hóna alatt feltekert szőnyeg. Költözöl te is, 24 éves nő. Az üres szekrényben a válfák egymáshoz verődnek. Az ernyőt régi életedben hagytad, és zuhogni kezd az új élet legelső esője. Egy rossz busz jön arra Kolozsvárról, a 27-es. És tessék, ti csókolóztok rajta. Két hátizsák az ülésem mellettetek, boldog égi sejemből.
1: Térei János. Aranykor. Villamospótló járt a körúton aznap. Szikra esőt szórt a síncsiszoló. Arra gondoltam éppen, a Centennial Parkban az ovális medence még aranykori helyszín. Akarok élni, ajvé, a 25. nyár. Bár kanasztázni hívtak a felsőbb körökből, kanosszázni mentem inkább, megfagyni Mátyás földre. Bezzeg a forró parkban, Evanston pereme, kevés hiány Chicago, 95 Fahrenheit, de befőtt gyanát el vagyok. Görkorcsolyázók, kocogók írnak le köröket körülöttem, a fókusz én vagyok. Porzik a torkom, remegek a Samuel Adamsért, hat üveggel végzek, és édes deden alszom, mint alsó tagozatban, amikor utoljára nyugton. Az ördögnek tartoztam a Mátyásföldi körrel. Novemberi kanossz a füstbe ment jegyesség után. A panaszfal tövében panasznapos férfi. Utamat kiadták. Utolsó menetrend szerinti járat. Bezzeg a halvész bűze a hideg Michigannél. A Seattle játszik a Bullszal, június van, kettőt találhatsz kitaról. Ütve fúróval vertünk szét egy lépcsőt a Chicano negyedben. A talajszintig hatoltunk, és tovább. A misén egy szent fazék dicsekszik, hogy fényt vitt Afrikába. Azt mondta a szerelmem, nem ígért rózsakertet, hogy befőtt gyanánt ellegyek ezen a sárgolyón. Kié a felelősség? Az övé semmiképpen. Szombaton acidparti, haját vörösre festi a szerelmem. Minden hírmátyás földről bogarat ültet a fülembe. Ha alszom, szemhunyás nyit, még a szőkével alszom. A Centennial Parkban az ovális medence aranykori bölcső. Annak tisztelem nyilván ráfogás. Már mozgósít a hombágy, dolgom az óhazában, sincsi szolót nézni, maradni a járdán megszokásból, megfigyelni és lejegyezni a botrányt, minden kanossza járást. Ez megy, mióta eszem tudom. Kíváncsiság. Minden földi hívságok leghiúbbika.

0: Grecsó Krisztián, épül a ház. Mikor B-t is megerőszakolták, még lámpát se gyújtottunk, akkor mondták időképpen a sarkon. Összehúztam mellemen a mackót. Hűvösödött. Éreztem, hogy valami gyökeresen más lett abban a percben. A csomagtartó vasába dugtam a villát. Egyik szája másikra nyílik. Épül a ház, mondtam anyámnak. Pici szívvel megy szoba, ami otthonunk, hol laknánk máshol. Apámnak hosszú haja volt, a gátra vigyázott. Ennyi volt a viszonyom a politikához, kiböngésztem belőle a zsizsiket. Isten is úgy született, ahogy egy cseh kórházi filmben látni. Kalap és serleg. Valaha énekelt valaki ebben a szobában, de lehetetlen megérteni fertőző teste nyugalmát. Egy decis pohár savanyú bor után a gomolyának ült, pedig bársony kalapja volt és aranyos serlege. Repett szemhéjú angyalok mostak rá, pedig talán fehér nép is agadt volna számára. A falon nagyapa bécsi hadiképe és az egyházközség néhány elsárgult fotója. Addig énekelt, míg ez a ház felépült. Akkor nehéz sóhajjal a rekaméra dőlt, mert ez a szoba az enyém lett.
1: Kelényi Béla, mintha éppen akkor. Mintha éppen akkor láttam volna meg valami rejtett hasonlóságot közted és az üvegfal mögé zárt Piero della Francesca kép között. Mintha éppen most látnád meg, ismernéd fel, hogy odáig, ahol a festmény készült, soha nem nézhetsz vissza. Mintha úgy figyelnél magad elé ezen a régi, pár évvel előtti, de a mi történetünkben már elfelejtett fényképen, hogy nem látnál festményt, üvegfalat, és arról sem vennél tudomást, hogy rólad most fénykép készül. Számodra, mintha be sem fejeződne soha a kép, mintha csak a virágzó ágakat helyezte volna el a háttérben a festő, és egyszerűen eltűnne az a másik, a szőke hajjal keretezett arc, ami különben sem hasonlít hozzád. Mintha csak néznél magad elé, és nem volna már semmilyen kép. Mintha csak te állnál a virágzó ágak előtt. Mintha maradtak volna még itt virágzó ágak. Mintha maradt volna itt más is, mint egy fénykép. Olyanok voltunk akkor. Olyanok voltunk akkor, mint az elátkozottak, akik tologatják egymást egy szakadék széle felé, csak lökdösődnek, és nem tudják, észre sem veszik, hogy régóta nincsen mélység. Csupán egy kiszáradt, poros síkság, egy beomlott falu labirintus, ahol úgysem lehet eltévedni vagy megérkezni sehová, és nincsen angyalszárny, ami elszöktet. Nincs olyan súly, ami lehúzna, és csak bolyongtunk ide és oda. A lelkünk pedig felkavart volt, puha és sötét, mint az iszap.
2: Lackfi János, körül a sebként. Körül a sebként lüktető nyár, ő pedig kerítések fák mentén lépdelt. Arcára maszkjait próbálgatta a nap. Az öregségről nem lehet beszélni. Ha beszélünk róla, már nem ugyanaz. Nagyanyánk, aki megsüti a mosogató szivacsot, kieszi a vázából a virágot. Dagadt lába, savanyú szagú ruhája, anekdota, nem szűkülő valóság. Ő a valós csak. Egykor befordult a nyári utcasarkon, és máig közeledik. Még szikrát vetnek arcán a fény köszörűi.
1: Böndör Pál, a változásom könyvéből. Csia Zsen, Cs. család. Kik ezek itt körös körül? 53 és július hava. Lehet, hogy mire a leves kihűl, készülj fel rá, a soros nagyapa immár te leszel. Vasárnap van. Tele velünk a ház. Mindenki mondja, pöröl, felesel. A tűzhelynél arról folyik parázsvita, hogy a paradicsomlevesbe 2 kanál cukor kell, vagy egy se. 59, 61, 65. Kimehetünk végre játszani. Egy frászt. A rózsaszínű borból újra tölt magának apa. Ameddig csak ellátsz, tele velünk ez a fekete föld.

0: és versek címmel Kántor Péter összeállítását hallották. Közreműködött Fazekas István, Helyei László, Mácsai Pál. Zenei szerkesztő Gebauer Mária, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb 1997. július 27-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellemtörténetek. Bak Imre festőművész. A szerkesztő riporter Rádai Eszter.
1: Olvastam egy folyóiratban, hogy felbukkant egy hamisítvány, egy Bak Imre hamisítvány. Ez gyakori dolog, hogy magát hamisítja?
2: Nem, sajnos nem elég gyakori.
1: Miért az jó, ha valakit hamisítanak? Az jót jelent.
2: Hát a remek műveket szoktak általában hamisítani. Azokért lehet ugye jó pénzt kapni, gondolom, azért érdemes hamisítani. Az jót jelent.
1: Abban a cikkben maga azt mondta, hogy ez nem igazán sikerült hamisítvány. Hogyha magának kellene hamisítania a saját képét, akkor mi lenne az, amire nagyon-nagyon vigyázna, vagy ami feltétlenül rajta lenne a képen, vagy ami bizonyosan nem lenne rajta?
2: Hát egyrészt a színekre nagyon vigyáznék, mert én úgy gondolom, hogy az én munkáimnak nagyon fontos eleme az a színvilág, amivel dolgozom. Talán a formai része könnyebben volna utánozható. Amit nagyon nehéz lenne tényleg hamisítani, az a színek, ami mögött ráadásul egy olyan technika is van, ami megint nagyon nehezen utánozható, mert a festék több rétegbe van fölhordva, az akrilfesték száradás után változik egy kicsit, és hogy a negyedik réteg után végül is milyen színárnyalat keletkezik, nagyon nehéz kiszámítani, és ezért
1: és
2: nagyon
1: maga
2: nehéz.
1: Maga előre tudja? Tehát a maga fejében ott van a szín, amit viszont szeretne látni a képén?
2: Igen, meg én előtanulmányokat is végzek ezzel kapcsolatban, tehát a nagyméretű képeim három fázisban készülnek, van egy egészen kicsi vázlat, utána egy kisméretű vászonkép is készül már a végleges technikával, és nem csak az a gond, hogy egy szint nem tud létrehozni, esetleg egyet létre tud, de miután a képen sokféle szín szerepel, és ezeknek a színeknek az egymás mellettisége megint csak nagyon fontos, és ezeknek milyen az aránya.
1: Mondja, és akkor ez a kép például, amit itt magam előtt látok, és ami csupa sárgából, okkerből, kekiből és egy mély feketéből áll. Ennek a színei elméletileg meg vannak alapozva? Szóval színelméleti tanulmányokat végez, mielőtt neki fog a képnek?
2: Ezt főiskolás koromban kellett megtanulnom, hogy milyen módon hat és működik egy szín, tehát hogy a festékből hogyan lesz szín, a színből hogyan lesz fény vagy árnyék, és a fényből és árnyékból hogyan lesz tér.
1: A színek adják azt, hogy a kép a síkban mégis egyszerre csak mélységet is mutat, meg előre is jön. A szín hozza létre a teret a síkban.
2: Erről van szó. Nagyon szívesen idézem mindig Matisse-t, talán a század egyik legjelentősebb festőjét, aki azt mondta, hogy a festészet nem a forma színezése, hanem a szín formálása. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően a festészet terekről szól, és valószínűleg nem csak a festészet, hanem a zene is, de lehet, hogy még az irodalom is. Tehát, hogy vannak optikai terek, vannak akusztikus terek, és vannak gondolati terek, és hogy ez a tér, ez milyen mértékig tud végtelen lenni. Azt hiszem, hogy ez a klasszikus festészetnek is a lényege, tehát hogyha az ember a mindig esedékes sztorin átnéz és a mögötteseket keresi, akkor ezt látja, hogy ott mögötte van valamilyen fantasztikus végtelen tér, és akkor mi ez a végtelen? Igazából racionálisan értelmezhetetlen fogalom, ez nagyjából annyit jelent, hogy a jóisten. Tehát, hogy a művészetnek ilyen transzcendens, metafizikus tartalmat tulajdonítok, az ettől van, hogy a végtelennel foglalkozik az ember, és valahogyan ez már az élet meg a létezésnek a kérdése. Azt hiszem, Jung mondta azt, amikor öregkorában elmélkedik a halál kérdéséről, hogy az ember nagy kérdése, hogy elfogadja a végtelent.
1: Az önmaga végességének a végtelenségét?
2: Igen, és az én értelmezésem szerint a művészettörténet végig erről szól, tehát a létezés nagy titkairól szól, a végtelen elfogadásáról vagy nem elfogadásáról szól, és akkor hát kitalál az ember vallásokat, tudományt, művészetet, mindenfélét, hogyan lehet halhatatlannak lenni, hogyan lehet megúszni a dolgot, vagy hogyan lehet elfogadni. Illetőleg, hogy ez azonos azzal, hogy megértsük az életnek, a létezésnek a lényegét. Na most ezzel azt akarom mondani, hogy a művészet tulajdonképpen mindig számunkra fontos igazán.
1: A létrehozó számára?
2: Az alkotó számára. Aztán, hogy végül is ezt a létrehozott műtárgyat valaki más is tudja hasznosítani a maga számára. Tehát, hogy a saját lét problémáinak a megoldásában tud-e segítséget adni? hogy esetleg éppen egy mű segítségével kattanak helyre a fogaskerekek, tehát hogy valami sejtés egyszer csak bizonyossággá válik számára. Ezt én teljesen lehetségesnek tartom, sőt, biztos vagyok benne, hogy ha jó művek jönnek létre, és megfelelő pillanatban, megfelelő befogadóval találkoznak, akkor ez a dolog így működni tud.
1: Picit rugaszkodjunk el most ettől a dologtól, és szeretnék visszatérni az időben, nem is tudom én hány évtizedet. Azt olvastam egy elemző írásban, hogy a maga 50-es évei, már mint az 50-es éve, egy olyan családi háttér előtt zajlottak, amely számára a művészet még a politikánál is inkább volt úri huncutság. Tehát nem volt magától értetődő, hogy festő lesz, képzőművész lesz, a legkevésbé sem. Ez így van?
2: Édesapám cipész volt, édesanyám háztartással foglalkozott, művészetről odahaza nem nagyon esett szó, ők nem is nagyon tudták, hogy ez micsoda, mire való. Én egészen véletlenül szerintem sodródtam erre a pályára. Talán valamiféle érzékenység, vagy neurózis, vagy nem tudom micsoda befolyásolhatta azért mégis az eseményeknek ezt a menetét, amit nem édesapám vett észre, hanem az általános iskolában egy rajztanárom, aki tanácsolta szüleimnek, hogy a művészeti gimnáziumba kellene engem küldeni.
1: Rajzolt?
2: Valószínűleg nem rajzoltam jól, hanem állandóan rajzoltam. Édesapám meg azt gondolta, hogy hát olyan vézna, ideges gyerek, ez igazán komoly fizikai munkára alkalmatlan, menjen oda a gimnáziumba, ott rajzolni kell, a ceruzát csak elbírja valahogy, és hogyha azzal még állítólag a rajztanár szerint pénzt is lehet keresni, akkor tulajdonképpen rendben van a dolog.
1: Ugyanaz az elemzője, akit az előbb idéztem, a maga 60-as éveiről azt mondja, tehát a 1960-as évekről, hogy iskolái a művészet ókonzervatív zsákutcás változatával ismertették meg. Valami hasonlót ír Kowalowski Márta is ezekről az évekről abban a tanulmányban, amit a mostani fehérvári kiállítása elé írt, hogy a 19. századi realizmus utánzását tanították ott, és ez valami látszat élet, amit élnie kellett akkoriban a képzőművésznek, illetve a képzőművészetnek, a festészetnek.
2: Nagyon nehéz erről beszélni, mert az embereknek nincs igazán információjuk. Hogy az 50-es évek végén, 60-as évek elején mit jelentett a művészetpolitika, vagy a szocialista realizmus nevezető találmány.
1: Ez még a 60-as években is virágzott?
2: Virágzott, vagy ennek az utóélete legalábbis. Még javában zajlott, amennyiben minden, ami a 20. századi művészeti folyamatokkal volt kapcsolatos, az valamilyen ronda, elítélendő, kapitalista ideológiát hordozó micsoda volt, tehát tilos, elutasítandó, és ezzel szemben ilyen leképző 19. századi festészetet próbáltak ideaként vagy alkalmas kifejezési formaként a művészek elé állítani, illetőleg bizonyos mértékű kötelezővé is tenni. Szóval már hihetetlen, micsoda állapotok voltak, és ilyen körülmények között kellett nekünk tulajdonképpen épkezlet művészeknek lenni.
1: Mégis hogy csinálták ezt? Szóval ezen nevettek, vagy föl voltak háborodva, vagy féltek?
2: Kellett ehhez biztosan némi fanatizmus. Hogy semmi nem számít, mindenen keresztül, akármilyen falak és akadályok vannak, el kell érni azt, amit szeretnénk.
1: Maga így volt ezzel?
2: Én biztosan így voltam, és hál' Istennek nem csak én voltam így, hanem a sors óriási adománya, hogy 8-en, 10-en, 12-en, 14-en adódtunk ott. Tehát, hogy egymást tudtuk segíteni ebben a dologban.
1: Ez egy nagyon tehetséges évfolyam volt? Kik voltak az évfolyam társai?
2: Azt gondolom, hogy nem annyira a tehetség számított itt, hanem bizonyos helyzetnek a világos felismerése, amit nem tudok megmagyarázni, hogy miért jött létre. Tehát, hogy miért éppen ez a generáció, vagy néhány tagja ismerte föl azt, hogy itt a háború megakasztott bizonyos folyamatokat. Tehát a modern magyar művészet történetnek egy bizonyos folyamatát, és megszakította azt a kapcsolatrendszert, amelyet a magyar művészet az egyetemes művészettel korábban még fenntartott. Tehát, hogy itt két hidat kell fölépíteni, egyet visszafele a tradícióhoz, egyet pedig horizontálisan az aktuális kortárs művészet irányába. Hogy ezt úgy egyszerre több ember ismerte föl, és ebben partnerek voltunk egymásnak, ez nagyon sokat jelentett.
1: Ezek azok az emberek, akiket később az iparterveseknek neveztek, vagy iparterv nemzedéknek?
2: Ez az iparterv dolog, ez kicsit ilyen mitikussá vált, meg az egész mitikussá vált, miközben semmiféle mítoszról nincs szó, és abban az időben aztán végképp nem gondoltunk arra, hogy amit csinálunk, az a későbbiekben fontos lehet, vagy az akár művészettörténeti kategória lesz, vagy ilyesmi. Most tehát ez az iparterv is egy tervezői intézetnek a neve.
1: Abból kiállítási lehetőséget
2: igen, mert az építészek egyszer befogadták ezeket a képzőművészeket, és két kiállítás jött létre az ipari tervezővállalatnak ebben a kiállítóhelyiségében, és hát ez aztán így átment lassan a művészettörténetbe, mint kategória, hogy iparterv kiállítások és iparterv generáció.
1: Egyébként már nem választott, kik voltak az évfolyam társai.
2: Lachner László
1: Németországban. Nagyon régen.
2: Igen, sajnos többen voltak, akik úgy gondolták a generációból, és azok közül is, akik ezen az iparterv kiállításon részt vettek, hogy talán több lehetőségük van külföldön. Úgyhogy a kiállítók közül aztán Siskov Ludmil, Tóth Endre, Rej Krisztián, Lachner László mellett külföldre mentek.
1: És akik itthon maradtak?
2: Nádler István, Deimpál volt évfolyamtársam. Az évfolyamból egyébként aztán nem mindenki vett részt, vagy csatlakozott aztán a későbbi mozgásokhoz. Többen eltűntek a pályáról, nem tudom hol vannak. Aztán újabb emberek is csatlakoztak mondjuk úgy kívülről, tehát akik nem is végeztek akadémiát, mint Hence Tamás például.
1: De tulajdonképpen akik a pályán maradtak, azok akkori súlykolt ízlésvilág ellen tiltakozó, lázadó képzőművészek vagy festők voltak, ha jól gondolom.
2: Igen, tehát amikor Fónyi Géza kétségbe esetten állt oda a festőállványom elé, hogy én ott mindenféleiket masszatolok össze, és nagy lendülettel kevergetem a színeket, hogy de hát maga sose fest csendéletet, hát hogy fog megélni? Mert akkor az volt az egyetlen lehetőség, ugye, hogy a képcsarnoknak, az akkori hivatalos galériahálózatnak hetente be lehetett küldeni egy csendéletet, vagy egy tájképet, és abból úgy, ahogy a művészek megéltek. Vagy hát mondjuk kicsit nagyobb megalkuvással meg lehetett szerezni állami megrendeléseket, hogyha az ember ilyen politikai freskókat, mozaikokat, nem tudom, pannókat, ilyesmiket csinált volna. Aztán volt olyan kolléga, aki félértette a saját helyzetét, vagy a művészetnek a körülményeit, és azt gondolta, hogy megcsinálja a csendéleteket a képcsarnoknak, vagy megcsinálja a pannót a pártházaknak, és majd otthon ő csinál igazi művészetet. Hát ilyen tudathasadás aztán nincs. Inkább vállalni a saját hitünket, mint sem belemenni ilyen kompromisszumokba, mert hogy annak nem lesz jó vége, és ez bizony beigazolódott.
1: De akkoriban, ha jól tudom, a kiállításait leginkább bezárták. Tehát az iparterv kiállítás, egy csoportos kiállítás volt, azt is bezárták.
2: De hát már korábban...
1: De a saját kiállításait meg nem nagyon volt lehetősége, meg nem is igen tudott megélni.
2: Hát az teljesen reménytelen volt. Miközben én akkor ezzel nem nagyon törődtem fiatal emberként, és a többiek sem. Mi művészetet akartunk csinálni olyan igazit, hogy valamiből meg kéne élni, ez akkor még nem olyan nagyon merült föl. Aztán persze a főiskola után véresen komoly kérdésé vált, és hát jó 10 évig, aztán reklámgrafikából, műszaki rajzokból, de olyan műszaki rajzból, amit könyvekbe kellett csinálni, és akkor még nem voltak ezek a technikai lehetőségek, hanem mindent kézzel kellett nagyon szemrontó módon megcsinálni. Csináltam 10 évig, és utána 18 évig különböző munkahelyeken dolgoztam, mert úgy találtam, hogy inkább vállalom, hogy az időmnek csak egy részét tudom a szakmára fordítani, akkor viszont meg tudom vásárolni a saját szabadságomat, és azt csinálhatom, amiben tényleg hiszek.
1: Mint mondjuk Gyarmati Tihamér, akinek a művészetéhez fontos szálak fűzik a magáét, és aki az 50-es években, ezt úgy szokta emlegetni, a vasiparban dolgozott, és csak vasárnap, amikor hazautazott az ország egyik vagy másik végéből, ahol a munkahelye volt, dolgozott a belső szobában, és így hozta létre az életművét.
2: És hát a többiek is hasonló módon, hogy Kornis Dezső bábszínházba bábokat festett, vagy a Szita műhelyben színezett plakátokat. Ezt mindenki vállalt, és azért fiatal emberek számára tényleg óriási segítséget jelentett, hogy léteznek ilyen példák, tehát hogy Kassákot megismerhette az ember személyesen, és csak egyszer kellett vele találkozni. Azonnal érezte az ember, hogy mit jelent az, hogy egy ember rendkívül konok és kemény módon tartja magát, a hitét, és nem hajlandó a legkisebb kompromisszumra sem. Sem emberileg, se szakmailag.
1: Szóval ez egy megnyugtató tudat volt, vagy egy bátorító tudat volt,
2: igen,
1: hogy így is lehet?
2: Igen, ez fiatalemberek számára fantasztikus példa volt egy olyan helyzetben, ahol sokkal nagyobb mértékig volt jelen a kompromisszum és a megalkuvás.
1: Azt mondta, hogy 18 évig munkahelyeken, különböző munkahelyeken dolgozott. Ha jól tudom, a 70-es éveket a Népművelési Intézetben igen. töltötte, és a 80-as
2: éveket a Filmszínház Muzsikánál. Igen, igen. Aztán az Iparművészeti Főiskolára mentem, és 92-ben jöttem el, onnantól vagyok munkanélküli, illetőleg szabadúszó, és tulajdonképpen a szakmámnak élő művész.
1: Ami már a 60-as évek elejétől kellett volna, hogy legyen. Valószínűleg, hogyha nem Magyarországra születik, és nem ezekben az évtizedekben él itt, akkor festő lett volna már kezdetben.
2: Igen, valószínű, de így utólag visszanézve is azt gondolom, hogy ez nem volt haszontalan. Én nagyon sokat tanultam ezekből a különböző munkáimból, vagy munkahelyeimen, hogy rákényszerültem különböző teoretikus munkákat. Ez visszahatott végül is a konkrét szakmámra is, és abból azért én nem hagytanám, hogy évente 10-12 kiállításon részt vegyek. Tehát annak ellenére, hogy a hétnek a fele legalább elment valamilyen egyéb munkára, azért én nagyon keményen és nagy intenzitással dolgoztam mindig. Tehát én most is úgy gondolom, hogy nem is nagyon lehetséges igazán, és a kollégáknak, ezt a fiataloknak téves elvárása, hogy a szakmából minden további nélkül meg kell tudni élni, és hogy mondjuk az állam tartson el bennünket, vagy akárki tartson el bennünket.
1: Azt gondolja, hogy most is kellene, hogy a művészek valamilyen kenyérkereső foglalkozást is üzzenek?
2: Ez a világon mindenütt így van egyébként, hogy a művészek egy jelentős része nem a szakmájából él meg, nem is tud megélni, még olyan környezetben sem, ahol lényegesen több pénz van a kultúrára és a művészetre, és ahol műkereskedelem van, és vállalati és magángyűjtemények vannak, és a múzeumoknak sokkal több pénzük van vásárlásra. Tehát ahol lényegesen jobbak az anyagi lehetőségek, ott is a művészek egy jelentős része arra kényszerül, hogy hát másból élje meg. Jó lehet, most már persze azért örülök neki, hogy ha reggel fölkelek, akkor tudom folytatni a munkát ott, ahol az előző nap abba hagytam, és nem valami egészen más tevékenységbe kell belecsöppennem, és aztán megint az átállás újra vissza. Tehát, hogy az ember idősebb korban már kicsit végesebb energiákkal azért örül neki, hogy ezt a meglévő energiát már tényleg a szakmára tudom fordítani.
1: Szeretnék azért meg visszatérni ahhoz az útelegazáshoz, amikor arra kényszerült, hogy a festészet mellett, a művészet mellett mindenféle mással is foglalkozzon. De ahogyan én tudom, a 60-as évek közepén hónapokat tudott eltölteni, Franciaországban.
2: De hát persze ez rendkívül kalandos körülmények között történt. Szóval 64-ben voltam először Nyugat-Európában, korábban hát Lengyelországban, Csehországban, Moszkvában, Puskin Múzeumban, Ermitásban, akkori Leningrádban.
1: Persze, a múzeumok miatt ment oda? Persze,
2: és hát én Nyugat-Európában is így mentem, akkor a 70 dollár volt ugye az utazási keret, és 30 napig lehetett kintartózkodni. Úgyhogy 64-ben, amikor először kijutottunk Nádler István kollégámmal, elmentünk Németországba, ott neki voltak rokonai, ott maradt egy kicsit, akkor megbeszéltük, hogy Párizsba fogunk találkozni egy hét múlva. Én még átmentem Londonba, ott megnéztem egy fantasztikus kiállítást, ami az akkori utolsó évtizedet 54 és 64 közötti művészetről szólt. Párizsba találkoztunk, körbenéztünk kicsit, elmentünk Dél-Franciaországba, onnan átmentünk Velencébe, ahol megnéztük a Biennálét, ahol éppen Robert Rauschenberg kapott nagydíjat, és aztán végigcsavarogtuk Olaszországot le egészen Szicíliáig.
1: Mindezt
2: 30 nap alatt és 70 dollárból. Tehát kis hiány éhen haltunk meg, hát ilyen fiatalok szállásán aludtunk, ha tudtunk, vagy pedig kint a szabadban. Úgyhogy elképesztő körülmények között mentünk végig. 65-ben még inkább, mert akkor már csak 5 dollárt kaptunk egy ilyen fiktív meghívó levélre. Pénzünk semmi nem volt. Úgyhogy Bécsig jutottunk csak el, onnantól autostoppal. Stuttgartban már tényleg az éhenhalás szélén voltunk, amikor bekerültünk egy galériába, mert akkor sem az volt a gond számunkra, hogy hol fogunk aludni éjjel, hanem hogy hol vannak itt jó galériák. És akkor mentünk a Müller galériába, ahol hát úgy látszhatott rajtunk, hogy vannak anyagi gondjaink, és hát a galériás leült a telefonhoz, és szerzett nekünk egy kis munkalehetőséget. Kis pénzt szereztünk, de nem is az volt igazán megint csak fontos számunkra, hanem hogy esténként a Stuttgartban élő művész kollégákhoz jutottunk el.
1: A portás művészethez. Itt tulajdonképpen egy egészen új világot, egy más világot ismertek meg.
2: Pontosan.
1: Ugye?
2: Pontosan, mert az úrról tulajdonképpen nem lehetett rekonstruálni, hogy mi van a világban. Tehát az az információs zárlat, ez azért elég tökéletesen működött. Tehát tulajdonképpen szerencsésebb helyzetben voltunk a hazai tradíciónak a földerítésével, mert hogy még éltek a mesterek, a Kassák, a Kornis, a Losonczy Tamás, Gyarmati Tia, amire el tudtunk hozzájuk menni, meg tudtuk beszélni a dolgokat. Amíg nem jutottunk át a határon, addig a nemzetközi művészeti eseményekről nem volt információnk. Az idegen nyelvű könyvesboltban akkor jelentek meg először ilyen kis zsebkönyvecskék, ahol viszonylag aktuális francia művészetről lehetett tudni, és az én korai munkáim ebbe az irányba is mozogtak egy kicsit, csak hogy azt nem tudtuk fölmérni innen, hogy a francia művészet akkor már nem volt a művészeti események élvonalában.
1: Tehát akkor már nem Párizs volt a képzőművészeti világ közepe, hanem van, New York.
2: Pontosan.
1: Vagy London.
2: Pontosan. Ezt idehazulról nem lehetett még akkor látni. Tehát ehhez kellett kimenni, és ehhez kellett az a szerencse, hogy Stuttgartban egy olyan galériába léptünk be akkor, ahol az amerikai művészet aktuális élvonala volt képviselve, és olyan művészekkel, német művészekkel tudtuk megismerkedni, akik ehhez a vonulathoz csatlakoztak, vagy ennek a részei voltak. Aztán pár év múlva ebben a galériában Nadler kollégámmal tudtunk csinálni egy kiállítást, ami akkor óriási dolog volt.
1: És egyáltalán ezt legálisan tudták csinálni?
2: Nem, persze, mert akkor nem lehetett a határon átvinni semmit, tehát a galériához tartozó egyik szobrászművésznek a műtermébe festettük meg kint a képeket.
1: Ha kimentek 30 napra és festettek, mint igen, az őrültek.
2: Őrültek, és akkor tele raktuk a galériát képekkel. Elég kalandos körülmények között is jóval később aztán haza került pár darab munka ezekből. Tehát egy most a Ludwig Múzeum tulajdonában van, egy másik most Székesfehérváron szerepel a kiállításon.
1: És miközben festették ott a képeket és kiállítottak, elkövették a legsúlyosabb deviza bűncselekmények. Ugye? Azt hiszem, hogy akkor ezt így minősítették.
2: Biztosan nem voltunk ennek igazából tudatában, tulajdonképpen nem törődtünk vele. Bennünket akkor is a szakmai fanatizmusunk hajtott, hogy meg kell mutatni, hogy innen Magyarországról jött ilyen soha nem hallott figurák is képesek használható művészetet csinálni, és hogy egy ilyen rangos galériában nem kompromitáljuk a galéria tulajdonosát, és nem kompromitáljuk az országot.
1: És akkor ennek volt valami hatása az itthoni kiállítási lehetőségre, az itthoni elismertségére?
2: Abszolút, semmi hatással nem volt.
1: Tudtak róla egyáltalán?
2: Nem nagyon, hát persze...
1: Titkolni kellett?
2: Hát tulajdonképpen titkolni kellett, vagy legalábbis nagyon nem mertük híresztelni sem, de nem is lett volna igazán értelme. Abból a szempontból viszont óriási dolog volt, hogy a kinti lehetőségeinket elindította. További kapcsolatokat jelentett aztán más művészekkel, múzeumi emberekkel, galériánkkal, ez folyamatos szakmai információt és kontrollt jelentett számunkra, hogy milyen mértékig tudunk aktuálisak lenni, speciálisak lenni, hol tartunk színvonalban, ezek nélkülözhetetlen szakmai kontrollok. De az, hogy mi keserves körülmények között indultunk a pályán, nagyon nehezen szereztük meg az alapvető szakmai tapasztalatokat, kapcsolatokat, egyebeket, ez az ég adta világon senkit nem érdekel a világban, hogy egy létrejött mű mögött milyen körülmények voltak, csak a végeredmény számít. És ennek mi nagyon korán tudatában voltunk.
1: Elkezdődött ez a nyugat-európai, vagy inkább németországi karrierje, és ez tulajdonképpen teljesen független volt az itthoni tevékenységétől, az itthoni karrierjétől, és ez tart egészen máig, ugye?
2: Hát igen, sajnos.
1: Ez egy második, vagy egy első munkásság, szóval azok a képek, azok ott különféle helyeken, galériákban, múzeumokban, lakásokban megtalálhatók?
2: Igen, hát elég sok munka maradt kint, de hát ezek a későbbiekben azért már nem ilyen csempészet kiállítások voltak, hanem ide az a készült munkák. De hát egyrészt, hál' Istennek, ott maradt különböző múzeumokban, úgyhogy most már elég sok múzeumban lehetnek munkáim.
1: Így hallgatva a történetet, szinte hihetetlen, hogy a kortárs képzőművészet néhány nagyja közül az egyik. Egészen a legutóbbi időkig. Mindenféle más volt kénytelen foglalkozni, és szinte csak nem otthon, nem a saját hazájában volt jelen igazán a képzőművészeti életben.
2: Csak arra gondoljon, hogy 1970-ben csak arra volt lehetőségem, hogy az egyetlen kiállító helyen az országban, a Fényes Adolf teremben önköltséges kiállítást csináltam 1970-ben. 71-ben viszont a Múzeum Folklandban, ami tényleg egy jelentős múzeum, nagy 20. századi gyűjteménnyel és kortársmészeti gyűjteménnyel, Jovanovics kollégám a ketten három ilyen műcsarnoki terembe reprezentatív kiállítást csinálhattunk. Amikor hazajöttünk, abban a pillanatban abszolút némand volt az ember. Pszichésen tolerálni ezt a helyzetet, hogy a világban komolyan vesznek, emberszámba, művészszámba vesznek, idehaza meg senki vagyok. Ez tényleg kellett egy szakmai fanatizmus, vagy hit abban, hogy amit csinál az ember, annak tényleg van értelme. De nem csak ez, hanem az a folyamatos kontroll, amit emlegettem már, hogy az utazásoknak ez a lényege, hogy az ember mindig tudja, hogy mit ér. Ne értékelje alul magát, de túl se értékelje magát. Na most Magyarországon a mai napig nincs meg ennek a lehetősége, hogy egy művész igazán el tudja magát helyezni egy szakmai közegben.
1: Mi hiányzik ehhez?
2: Nagyon sok minden. Hiányoznak azok a természetes értékkiválasztódási folyamatok, amelyek ezt lehetővé tennék. Ez a szűrőknek egy rendszerét jelenti, ahol ha kilép valaki a főiskolán, és elindul valami kis vacak galériába, ahonnan ha tovább tud lépni, egy kicsit jobb, aztán egy még jobba, és végül eljut egy olyan műkereskedelmi szintre, ahonnan már a közgyűjtemény a következő lépés, miközben kritikánkat kap, elemzéseket kap, meghívják nemzetközi kiállításokra, gyűjtők érdeklődnek utána. Tehát egyszerűen egy szakmai versenyhelyzetben van, ahol a szakmai teljesítmény a mérvadó, és nincsenek szakmán kívüli erők, amelyek a minőségét próbálják vagy megkérdőjelezni, vagy éppen fölértékelni. Na most Magyarországon ezeknek a feltételeknek szinte teljessége hiányzik.
1: És a szakmán kívüli erők csak ugyan megpróbálják befolyásolni az értékítéleteket, még most is?
2: Amíg anyagi függésben van egy szakterület, nagyon nehéz az autonomiájáról beszélni. Tehát addig mindig adva van a politikának, a politikusoknak bizonyos befolyásolási lehetősége. Ami aztán összezavarja tulajdonképpen a helyzetet, és elbizonytalanítja a közönséget, és én ezt nagyon károsnak tartom az ország számára is.
1: Szeretnék még egy kicsit a művekről beszélni, illetve hát a képek alkotójáról. A leggyakrabban a következő jelzőkkel találkoztam a különféle kritikákban, amelyek magáról szóltak, vagy a maga műveiről szóltak. Példás fegyelem, makulátlan tisztaság, abszolút tökély. Mit gondol, amikor ilyen dicsérő jelzőket olvas magáról?
2: Ugyanolyan gyanakvással fogadom, mint a bírálatot. Egyébként a precizitás, vagy a tökéletesség, vagy ilyesfajta jelzők, ezek nem feltétlenül dicsérőek. Ezek egyszerűen olyan szakmai elemek, amelyek ott kell legyenek a munkánkon. A
1: képnek... Szakmai minimum?
2: Igen, ez igazán a munka minőségéről túl sokat nem is mond el. Számomra csak annyit jelent, hogy megpróbálja az ember magát pontosan és szabatosan kifejezni, de végül is az a lényeg, hogy mit mond az ember.
1: Tehát ez csak arról beszél, hogy ezek a tárgyak tisztességesen meg vannak csinálva, de arról, hogy ez milyen művészet, arról még semmit.
2: Milyen művészet, arról semmit nem mond, erről egyébként hát nagyon nehéz is beszélni, éppen amiatt, hogy nincsenek megfelelő szakmai kritériumok forgalomban. Az, hogy valami jó vagy nem jó, az egy másikkal való összehasonlításban tud kiderülni. Tehát nálunk nincsenek hivatkozási alapok, sem művészettörténeti, sem hazai, se egyetemes művészettörténet, se kortárs művészeti. Többek között ebből is adódik az, amiről már beszéltünk, hogy senki nem érzi a maga helyét, és nem tudja megítélni, hogy mi az az eredmény, amit elért, és mik a hiányosságai.
1: Maga sem. Én azt gondoltam, hogy magában rengeteg nyugalom van.
2: Én nagyon igyekszem, ezért utazom olyan sokat, és amennyire csak a lehetőségem engedik, szakkönyveket, folyóiratokat vásárolok, és próbálom állandóan kontrollálni, hogy mit csinálok.
1: Az igaz, hogy évente megpróbál legalább 10-szer elutazni, minden fontos eseményre megpróbál elutazni, hogy a fontos kiállításokat mind megnézze?
2: Igen, hogy hányszor utazom el, ez attól függ, hány kiállítást tudok csinálni, hogy igyekszem a kiállítást megnyitókra kimenni. De kiutazom olyankor is, hogy ha nagyon fontos kiállítást látok, vagy tudok róla, hogy létezik. Szeretem tudni, hogy mi történik a világban, mik az aktualitások, hol vannak a színvonalak meghúzva, milyen új lehetőségek merülnek föl. Nem azért, hogy az ember hasonuljon ezekhez, hanem ellenkezőleg, hogy meg tudjam őrizni azt, hogy valami olyasmit tudjak csinálni, amit mások nem csinálnak.
1: Ha valamit más is csinál, akkor véletlenül sem szabad azt csinálni?
2: Én azt gondolom, hogy annak nincs értelme. Amit már megcsináltak, az felesleges megismételni.
1: És ezzel nem csonkítja, vagy nem redukálja magát, hogy azt semmiképpen sem megteszi, amit más, csinál.
2: Ez esetenként jelenthet lemondásokat, ugyanakkor jelent erőfeszítéseket is, amit kiprovokál az emberből egy ilyen helyzet. Annak ellenére tudok csinálni valami izgalmasat és érdekeset és fontosat, hogyha nem is állok be esetleg egy olyan trendbe, ami most éppen fut és sokan csinálják, és mondjuk nagy sikert is lehetne vele esetleg elérni. Tehát ha az ember erőfeszítésekre kényszerül, az azt hiszem jót tesz a művészetnek.
1: De az, hogy nem áll be, vagy nem akar senki máshoz hasonlítani, még véletlenül sem, az azt jelenti, hogy rettenetesen sok korlátot kell kikerülnie, vagy elkerülnie.
2: Igen.
1: És a korlátok között megtalálni az utat, gúzsba kötve táncolni.
2: Így van. Ez a nagyon nehéz a szakmában tulajdonképpen. Az ember mindig azt érzi, hogy hát mert mindent megcsináltak, és mindent remekül csináltak meg. A művészettörténetben, a 20. században már nincs lehetőség, mindent megcsináltak előlem. Hogyha ennek ellenére talál az ember valami keskeny ösvényt, amin mégiscsak lehet járni, az azért hallatlan nagy öröm.
0: Elhangzott a szellemtörténetek.
3: A hangfelvétel 1999-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében

0: Nap megnyitják a ráckevei soroksári Duna ág zsilipjét is. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. A férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok. Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Andalúziában 10 nap után sikerült körülhatárolni a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet. A korábban elővigyázatosságból 11 faluból kitelepített több mint 400 ember visszatérhet az otthonába. Spanyolországban más tartományokban is küzdenek az erdőtüzekkel. Aragóniában és a Portugáliával határos Zamorában is sikerült már jó részt körülhatárolni az érintett területeket. Több uniós tagállam is felajánlott a segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt három településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia otthonát. Egy sporthír. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Holnap kezdetben gomoly felhős napos idő lesz, majd késő délután mindenhol beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Hírekkel 22 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Hatodik rész.
1: Eljött végre a nagy alkotmányos ünnepély napja, melyre oly szent lelkesüléssel egyfelől, mint borfogyasztással más részről készültek hetek óta. Mint hogy a megyeháza termei nem voltak képesek befogadni a választók nagy tömegét, künn a megyeháza kővel kerített udvarát rendezték el számukra. Az erkély alá nagy faállványt emeltek, melyen a főispán s az ünnepély előkelői foglaltak helyet.
2: A megelőző estén már minden oldalról jöttek hosszú szekérsorral a választók tömegei. Szentírmai hívei csendesen, szép rendben vonultak be minden utcán, pompásan öltözött mentés, délceg lovagoktól vezetve, a szekerek mellett kardos ifjak nyargaltak a rendre ügyelve, s az egész menetet előre kitűzött tanyáikra vezették. Kőcserepi korteseit messziről meg lehetett sejteni a nagy ordításról, mellyel közeledtek. Este felé már oly muzsikálás és kurjongatás verte fel a várost, mintha minden ember férjhez ment és megházasodott volna benne.
1: Szentírmai választói pontban 3 órakor hajnalban már mind talpon voltak, s végezve a rövid, de szükséges, szíverősítő reggelizést, szép rendben egymás sorjában megindultak tanyáikról a megyeház felé, s helyzetükhöz illő méltósággal vonultak be a tágas udvarra, és körülfogták a főispáni tribünt.
3: Indulnom kell. Viszont láthatom kedves családomat az ablakokban.
1: A tanácsos úr kíváncsi volt a harcmezőre, seregeik fölállítását megtekinteni. Egy hátulsó terem ablakán kegyeskedett kitekinteni. Ez a pillantás nagyon elrontotta belső jó kedvét. Egyetlen tekintettel átlátta, hogy az ő párthíveinek tömege kevesebb, mint szentírmaié, azon felül a legkedvezőbb állást ők foglalták el. Itt csak ésszel lehet segíteni.
3: Ezek az emberek puszta szóval több eredményt bírtak kivívni, mint én pazarlással. Többet érnek azok puszta kézzel, mint én minden kincsemmel együtt. A kokenfalmi nevességet előre kell küldeni, mert az ellenpárt rögtön szavazatot fog követelni. Aki pedig már a szavazás kezdetekor a zárt kapukon kívül reked, az többé nem jöhet be.
1: Kőcserepi rögtön embereket küldetett Bogozihoz. Kezdeményezte a főispán és alispán előtt, hogy a választás megnyitását mindenféle ürügy alatt el kell diplomatizálni addig, míg a várt segédsereg megérkezik.
4: Méltóságos uram, már megbocsásson, hogy így berontok, de kénytelen vagyok méltóságodat figyelmeztetni, hogy az idő telik, s az egybegyűlt nemesség odakint türelmetlen kezd lenni. Kérem méltóságodat, vegye tekintetbe, minő rossz származhat abból, ha méltóságod még sokáig késlekedik. Az egybegyűlt nemesség odakűn hajnal óta készen várakozik, egy része ugyan jól felpálinkázva, de a nagyobb része étlen szomjan. Az emberek zúgnak, zajongnak, már is kezdenek egymásnak feleselni. A leggyalázatosabb verekedés üthet ki közöttük, mely szégyent hoz mindnyájunkra.
3: Ő méltósága nagyon el van foglalva most.
4: Dolga van ő méltóságának.
3: Fontos, sürgetős, mulaszthatatlan.
4: Semmi sem fontosabb a jelen ügynél. Semmi sem elébb való kötelességennél, s én komolyan figyelmeztetem méltóságodat szent kötelességére. Méltóságos uram, én elismerem méltóságod hazafiú érdemei. Tehát ezek azon fontos sürgönyök, ez azon fontos ügy, ez azon elhalaszthatatlan olvasmány, egy képes csárivári. Mi miatt az összes nemességnek várakozni kell, mely a közügyeket háttérbe szorítja? Ez ugyan derék dolog.
1: A megyeház udvarának egyik szögletében nagy rakás tégla volt felhalmozva. Jövendőbeli építkezés végett. A mámoros sereg egyszerre rohant az alkalomnak, elkezdte ostromolni téglabombáival az ellenfél választóit. A szentírmai párt emberei nem akarták magukat engedni, s ki botot, ki csákányt ragadva elkezdték visszaverni támadóikat. A leggonoszabb öldöklés támadt volna, ha hirtelen maga szentírmai és kárpáti meg nem jelennek párt híveik között. Zoltán a választók vállaira emelkedve szózattal hívta fel választóit, hogy rögtön hagyják el a megyeház udvarát és protestáljanak az alkotmánytörő erőszak ellen. Választói igen helyesnek találták-e felszólítást, s azonnal kezdtek a főkapun keresztül kifelé nyomulni.
2: Az ellenfél vérszemet kapott, s a távozóknak rohant egész düvel. Vége volt a rend a fegyelem utolsó színének is. A felbőszült ittas sereg űzte az előle menekülőket egészen a város végéig. Egy csapat a legittasabb vérengzők közül ez alatt felrohant a lépcsőkön furkós botokkal, s az ajtóban álló hajdukat földre verve elfoglalta az előtermet. Néhányan a gyűlésterem ajtajának estek, hogy befeszítsék. Az ajtó egyszerre kinyílt, s a dühött vakmerők előtt állt Tarnavári.
4: Megálljatok! Nem tudjátok, hogy ez a hely szent? Ez a hely az ország terme! Ki innen istentelenek? Takarodjatok ki rögtön! Vagy aki e küszöbre merészeli tenni lábát, azt én ezzel a kardommal hasítom ketté!
1: A fenyegetés oly határozott modorban volt téve, hogy a kortes urak jónak látták azt komolynak venni, s szépen leszálltak a zöld asztalról, és szép csendesen kimentek az előteremből. Tarnavári dütörreszketve fordult vissza a gyűlésterembe. Éppen akkor lépett ki a főispán szobájából a nála tartózkodó urakkal, kik az egész botrány jelenet alatt nem is mutatták magukat.
4: Méltóságos uram, én protestálok az alkotmányszegés ellen, s óvást teszek minden lehető eredmény ellen, melyet nyers erőszak szült.
5: Méltóságos uram, hiszi a méltóságot, hogy mai napon végre lehet hajtani ez alkotmányos lépést?
2: Rudolf egy szarkasztikus tekintetet vetett az udvaron lézengő néhány választóra, s visszahúzta magát. A veletartók mindnyájan elhatározták, hogy elhagyják a megyeházat. E pillanatban érkezett meg Bogozi a maga kókánfalvi híveivel. Mintegy 300-an lehettek mindössze. A hátulsó kapon vonultak be az udvarra. Üdvözölték is őket mindenünnen, erkélyekből, ablakokból. Kőcserepi kalpagjával köszönt rájuk.
1: A menet szép, toborzó lépésben járult a főispáni erkély elé. Ott Bogozi őket katonás rendbe állította, egyetintett botjával, egyszerre 300 torokból harsant fel.
6: Kárpáti!
4: Kárpáti!
7: Be kell zárni a kapukat!
8: Nem szabad, nem kell megengedni!
9: Nem kell megengedni!
7: Preszentes determinant.
4: Méltóztatott kimondani. Preszentes concludunt.

0: Az urak odafenn végtelen zavarban voltak. A tarkatollas tábor mind kűn szaladgált az utcán. Szentírmai vert táborát kergetve ki a városból, s mire hírt vettek a veszedelemről, a kapuk be voltak zárva. A fekete táblán kiírva a szavazat visszavonhatatlanul. Mit lehet itt még tenni?
1: A kokánfalviak érdemes vezére jöjjön fel egy szóra a terembe.
2: Hát, ha tüzes sárkánnyal volna tele mind az egész ház, vagy nem mennék-e fel?
1: Mit cselekedett ön, szerencsétlen ember?
2: Ha tudni kívánja nagyságot, megmondom, hogy mit cselekedtem. Nagyságod és cinkos társa, Maszlacki, az én 10 körbemet használták fel Kárpáti Zoltán megrontására. Mert ha én lennem írom neki azt az átkozott pert, nagyságod most nem ül Kárpát-falván. Azért én most helyrehozom, amit vétettem azon a derék hazafi ellen, akit az Úristen éltessen sokáig. Ezt cselekedtem, nagyságos uram.
1: Ön gyalázatosan, undokul megcsalt engem. Ön egy...
2: Mérsékelje magát, méltóságos uram. Tessék meggondolni, hogy én Kokánfalváról jövök, s kokánfalvi nemes embert még a pap se leckézzen meg a templomon kívül.
3: Bogozi rá sem nézett többet, ment egyenesen a főispánhoz. Illendően meghajtotta magát előtte, szépen megálltott, két keze a botja végén. Az elnök sokat beszélt az előtte álló vad szittyához, de részint oly halkan beszélt, részint oly rossz akcentussal, hogy aki nem volt szokva hozzá, ki nem találhatta, melyik idiómáját gyakorolja az indogermán szólásnak. Bogozi csak hallgatta türelemmel. Általában legkevesebb kételkedést, ellenvetést vagy tiszteletlen felindulást sem engedett arckifejezései közé vegyülni az egész beszéd alatt.
2: Méltóságos uram, egy szót sem értettem ezen gyönyörű beszédből, mivel nagyot hallok.
4: Ne hallgasson senkire, Bogozi! Ezek az urak csak időt akarnak nyerni!
2: Megértem a szép szót, méltóságos uram. Tehát az a szándék, hogy kinyitván a kapukat, birokra eresszenek bennünket a kündörömbölő ellencsapatokkal. Már hiszen ismerik méltóságos és tekintetes uraim a kokánfalvi nemesség híres krónikáját. Amióta Árpád e helyen megszállott, Kokánfalva nemes legényei mindig híres neves verekedők voltak. Ők pogányvallásuk gyakorlása miatt még II. András király alatt is beverték egy némely úrfejét, s ők maguk hatat üzentek egész Bihar vármegyének, mely határaik fölött igazságtalanul ítélt. 4. Béla király alatt csak a Kokánfalva mocsarai közé nem jött be a tatár, s ha bement, ott maradt. Dózsa paraszthadát 1000-nyi 1000-rel verte meg Dobzsa László alatt, egymaga e helység. Mióta Mohács alatt siralmasan elesett nemzetünk, hány különböző úr foglalt el már ezt a vidéket, de nem fizetett Kokánfalva egynek se soha harácsot, egy harapás kenyeret sem. Uraskodni oda még be nem jött senki apja fia, akit ki nem vertek. Az utolsó győri inszurekciónál hátát vetette a többi nemesség a francia seregnek. A kokánfalviak ott is szembeszálltak, s megfokosozták a nehéz vasasokat. Úgy mentek azok panaszra Napóleon császárjokhoz, mondván, nem tudjuk mi az a görbe, de nagyon rossz. Azok a görbék, íme, most is kézben vannak. Azok a kezek most is oly izmosak, mint ősapáinké. Semmivel sem kisebb bennünk a tudomány fejek beverésére, mint volt 800 esztendő leforgása alatt. Azért, ha azt kívánják a méltóságos és tekintetes urak, hogy most szavazatot adjunk rendes úton módon, mi megtesszük azt is rendben, becsülettel. De ha jobban tetszik ökörre bocsátani a határozatot, mi odaállunk, kinyitjuk a kaput, s fogadom a Jeremiás keserűségeire, hogy úgy elkergetjük innen a tarkatollasokat, mintha soha itt sem lettek volna.
5: Méltóságos uram, az emberiség nevében könyörgök, Vessen véget te természettelen tusának, napolja el a választást, oszlassa el a választókat, különben a legirtózatosabb dolgok fognak ma itt történni.
4: Történjék, ami akar. Akik verekedve elhagyták az udvart, azok nem jöhetnek vissza többé. Méltóságod azt mondta, a jelenlévők határoznak. Éme, tessék a jelenlévők határozatát meghallgatni. Méltóztatik hallani a jelenlévők kiáltását? Vox! Mi szükség itt szavazatra bocsátani a dolgot? Midőn senki sem szól az ellenfél mellett. Vox!
5: Méltóságos uram, az lehetetlen, hogy méltóságod most szavazatot nyisson, hiszen amint ezek az emberek egyenként kibocsáttattak az utcára, a felbőszült ellenfél rögtön agyonveri őket.
0: A főispán vállat vont, s hideg nyugalommal nevezte ki a szavazatszedő bizottmány tagjait. Az utcákon már hallható volt a kint reketfél vad ordítozása, mely az üldözésből visszatérve a kapukat zárva találta, s a menekültek által értesítve volt a kokánfalviak árulása felől.
4: Tessék szavazatra menni!
6: Önöket mind meggyilkolják odakünn!
2: Csak tessék azt reánk bízni!
0: Az asztal előtt kellett mindenkinek szavazatát adni, s azután kimenni a megyeház kis ajtaján, melyet kívülről egyre döngettek fejszével és olmosbottal. Hatalmas verekedés vette kezdetét. Az emberek a földre gázolták egymást, egy-egy ember felugrott a többiek fejére, onnan csépelte az alatta levőket, míg őt is le nem tiporták. A főispán és a hivatalnokok felugrottak az erkélyről, bezárkóztak szobáikba. Ekkor a még hátra volt kokánfalvi atyafiság kinyitotta az utcai kaput, és onnan rontott ki a csatatérre. Ez a roham döntötte el a diadalt. A kőcserepi párt emberei látva, hogy egy új tömeg jön ellenük, hirtelen visszafordultak, odahagyták a megyeházat, s azon az úton, melyen néhány óra előtt ők kergették el Szentírmai 4000 emberét, most ők magok futottak el a kokánfalvi atyafiak elől, kik megűzték őket a város végeig. Elszedték zászlóikat, fegyvereiket, s úgy tértek vissza a megyeházához, nagy diadalmasan végig énekelve az utcán. Kőcserepinek rossz éjszakája volt. Férje meggyaláztatását látva Evelyn elájult, s egész éjjel a legnagyobb kínok közt fetrengett. Egy vigasztalása volt a megbukott pártfőnöknek. Az, hogy bár ő gyalázatosan vesztett, ellenfele is gyalázatosan győzött. A szégyen közös. A diadallal ők sem fognak dicsekedhetni senki előtt. Másnap Zoltán egyedül jelent meg a megyegyűlésen. A főispán kimondta a tegnapi nap eredményét. A jelenlevők szavazata Szentírmait és Kárpátit választotta meg követekül. Mindkét név hangos éjjelzést kapott. Zoltán sápadtan, mint aki az egész éjt átvirasztotta, jelentkezett szólásra.
6: Sokkal szentebbek előttem hazám törvényei, hogy sem azokat még ügyfeleimnek is megengedném szegni. Ami tegnap e szent helyen történt, az örökké megsiratandó emlék marad előttem. Annak eredményét bár ránk nézve kedvező az, épp olyan kevéssé ismerem el jogosnak, törvényesnek, mintha az ellenkező esett volna meg. Alkotmányos jogaink durva megszegése ellen, amint óvást tettem ellenfeleimnél, épp úgy óvást teszek saját pártom ellen, s a választást semmisnek tekintem. Én oly helyet, hol alkotmányunk fenntartása felett kellene őrködnöm, el nem foglalhatok azon az úton, melyen engem ezen alkotmány megszegése vezetett, s a kényszer és erőszak, mely alulról jött, épp úgy ellenére talált bennem, mint az ellenkező. Én igazságot keresek, nem diadalt. Azért e választás ellen mind magam, mind jelölt társam nevében ünnepélyesen tiltakozom. A küldetést el nem fogadom, s új, jogszerű és törvényesen megtartott választást kívánok.
4: Nemes Bár úr lemondását nagyra becsülöm, és elfogadom. Az újabb választásra a jövő hét ugyanezen napját tűzöm ki. S férfiúi szavamra mondom, hogy amelyik párt a legcsekélyebb vesztegetéshez folyamodik, annak jelöltjei nem fognak kandidációba jönni. Ígérem, és megtartom.
0: A kijelölt napra a nemességet újra egybehívták. Bölcs megfontolással, józanon, cselekedetük nemzeti fontosságától áthatva jelentek meg mindkét oldalon. A szavazás mély csendben, egész kegyelettel ment végbe, legkisebb botrány sem történt. A választók háromnegyede szentírmai és kárpátira szavazott. Egy negyed rész maradt Kőcselepinek.

0: Kőcserepi tanácsos palotája a választások után síralomházzá lett. Mindenki kerülte, legjobb barátai sem találják korszerű vállalásnak hozzájárogatni. Azelőtt minden nap 2-3 levelet kapott az ország minden vidékéről, nagy hírű férfiaktól, kik benne pártjuk támaszát ismerték. Magas kilátásokkal volt kecsegtetve, miknek elnyerése a fényes sikertől függött. És most mindennek vége. Senki sem gondol rá többet. Elfeledték, nem beszélnek róla, nem keresik.
1: Nem mehet sehova falujából, attól fél, hogy mindenütt gúnnyal fogadják. Nem mer senkihez levelet írni, attól tartva, hogy olvasatlan utasítják vissza. Nem viheti családját sehova, mert nem fogják őket meglátni. Nem kereshet magának a közéletben, hivatalában szórakozást, mert nem fognak semmit rábízni.
0: Bár találna otthon házi körében vigasztalást, de ott érzi még legjobban elhagyatottságát. Mindenki olyan szomorú körüle. Nincs, akivel egy vidám szót beszéljen. Egy búskomoly nő jár a pompás szobákon keresztül. Nem beteg már, de egész nap nem hallani szavát. Csak szemlesütve jár fels alá, mint aki mélyen az őrülésig gondolkozik valami rögeszmén. S csak olykor sóhajt fel nehezen, nem törődve vele. Van-e valaki, aki hallja?
2: Minő szégyen, minő gyalázat.
3: Ne búsulj, Evelyn, ne légy szomorú. Eljön neki is az ő napja. Ott van most Pozsonyban a híres bajvívó Dabroni, kivel Tarnavárinak volt esete. E Dabroni nekünk jó barátunk. Ő is meg van gyalázva az ellenpárt által, miként mi. Dühös és elkeseredett. Azt kérdezi, van-e az úrfinak valami különös érzékeny oldala, melynek érintésénél hagyja magát elragadtatni indulatától. Pozsonyban minden nap találkozik vele. Módjában van vele beszédbe legyedni, beleköthet. Ó, bizony, van érzékeny pontja Kárpáti Zoltánnak. Meg fogom azt ismertetni vele. A szemtelen kölyök. Bűnhődni fog, ne búsulj.
2: De édes szép gyermekem, milyen halovány vagy.
3: Eredj gyermekem a szabadba. Eredj ki lovagolni kissé, a friss levegő meggyógyít.

0: Elhangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 16. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kőcserepi Dániel, Barát Attila György, Evelin Takács Katalin, Tarnavári Schneider Zoltán, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Szentirmai Rudolf Csőre Gábor, Fráter Bogozi Elek Ferenc, Főispán Pataki Ferenc, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Kortobágyi László, rendező Balatoni Monika.
1: A sorozat következő részét a zene után sugározzuk.

0: Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Hiszen a 7. rész.
1: Kőcserepi biztatására Vilma megfogadta a szót. Felnyergeltette paripáját, felvette lovak köntösét. Egy parányi törpe lovász kísérte el. Amint a falu utolsó házait elhagyták, Vilma megcsapkodta lovát, s a paripa vágtatva rohant vele végig az országúton. A lovász alig bírt vele érni. Már messze elhagyták Kárpát falvát, a tornyait is alig látni. Ahol kezdődik az a széles erdő, mely Kárpát falvát elválasztja Szentirmától, ott megállította a lovát a kisasszony, s odaintve lovászát leemelkedett nyergéből.
2: Jártasd a lovakat itt fels alá. Várj itt rám, mindjárt visszajövök. Elmegyek az erdőbe ibolyákat szedni. Meg kell mentenem Zoltánt. Nem szabad fáradnak, alértnak lennem. Nem szabad félnem a közelgő éjszakától, erdők sötétjétől, ismeretlen állatoktól. Bizonyára meg fogják ölni, ha azon irtózatos emberrel összehozzák. Zoltán oly büszke, oly heves. Egy szó elég neki, hogy a biztos halál elé kiálljon. S amaz ember meg fogja őt ölni minden irgalom nélkül. Sietnem kell. Az út oly hosszú, talán eltévedtem. De nem. Harangszó hallatszik. Ez az est harangszó. Még egy keveset kell mennem. Csak még odáig tartson ki erőm. Az erdő tisztul a ritkáson keresztül. Azok már ott Szent Irma házai. Ott van egy leány. Ismered-e a gróf kisasszonyt?
3: A Katinka kisasszonyt? Hogy ne ismerném, ki ne ismerné azt?
2: Elvinnél hozzá egy levelet tőlem?
3: Akárhányat.
2: Vidd ezt Katinka kisasszonynak rögtön. Ha ő nincs otthon, add a grófnénak. Ha mind távol vannak, mondjad, hogy küldjék utánuk, mert ez sürgetős, nagyon sürgetős levél. Várj! Zoltán ellen irtózatos terv van készülőben, meg akarják őt öletni. Egy Dabroni nevű híres vívó van ellene uszítva. Ha sikerül őt vele összeveszíteni, Zoltánt megöli. Siessetek őt megmenteni. Adjátok tudtára, hogy kerülje azt az embert, ahol csak meglátja. Hozzátok el onnan. Álljatok az ő és a gyilkos fegyverei közé. Gátoljátok meg minden úton e találkozást. Tegyetek akármit, hogy őt megmentsétek. Tessék, vidd!
3: A kisasszony oly bágyat. Jöjjön be mi hozzánk. Nem messze van, pihenjék meg.
2: Köszönöm. Sietnem kell vissza. Fogd ezt a smaragdos mellkapcsot jutalmul, és siess! Hozzám ne jöjj többet vissza, mert én már nem leszek itt.
1: A kis porleány csodálkozva tekintett az ajándékra, amivel úgy sem tudott volna mit csinálni, s látva, hogy az ismeretlen kisasszony ismét visszafordul az erdőbe, ő is a helység felé tért, s nem bírt magának semmit megmagyarázni abból, amit látott, amit hallott. Rögtön sietve ment a kastélyba, felkereste a kisasszonyt a kastély kertjében. S hogy elcsodálkozott aztán, amikor látta, hogy amíg a levelet olvassa a szép piros arcú kisasszony, az ő arca is olyan halovány lesz, mint azé a másiké volt.
4: Egy óra sem telt el, és egy fedett hintó vágtatott ki a kastély udvarából. 4 tüzes paripával, égő lámpásokkal. Tudtam én, hogy itt valami nem stimmel.
1: Egészen sötét volt már az erdőben, midőn Vilma visszafelé vette útját. Miután célját elérte, ereje elhagyta egészen. A magány félelme elfoglalta lelkét, elzsibbasztotta idegeit. Érezte, mély segélytelen, mély védtelen állapotban jár a rengetegben, egyes-egyedül, amire ezelőtt nem gondolt. Az út is bizonytalanabb kezdett előtte lenni, mintha nem ezen jött volna. Semerre sem látott már világosságot, mindenfelé csak az egyforma, véghetetlen erdő. Kiáltani akart, de a félelem visszafojtotta szavát. Éjszaka lett, A kisasszony mégsem került elő.
5: Kárpát-falván nagy ijegység lett a háznál. Lóra kapott minden cseléd. Késő éjfél volt már, midőn egy szolga megtalálta a kisasszonyt. Ott feküdt egy fa tövében, a zöld mohára nyugtatva fejét, némán, mozdulatlanul, haloványon.
6: Ha ti bírjátok jól nyelvvel, én bírom jól karddal. Én emelek szót ellenetek a zöld asztal mellett, engem kikacagnak. De álljatok velem szembe a zöld mezőn, és akkor titeket, fogadom, megsiratnak. Ti csak lármázni tudtok addig, amíg valaki tőletek megijed. De háttal mentek kifelé, ha egyszer valaki jól a szemeitekbe néz. Hősök vagytok mindnyájan szájjal, de elsápadtok egy kivont kard előtt. Ti finom élceket szortok ellenem, én nyílt gorombosságokat adok értük vissza. 100 meg 100 ember bömböl ellenem. Levele! Én szétnézek, és akire ránéztem, elhallgat. Úgy haragszanak rám, ha lehetne, elvesztenének egy kanál vízben. Pedig tudhatják, hol lakom. Nem tagadom elszállásomat. Mindenki számára otthon vagyok, s minden nyelven megértem a hozzám intézett szót. Úgy állok közöttetek, mint az oszlop. Magam kezdem szégyelni magamat, hogy az összes magyar nemességben nem akad egy férfi, akinek bátorsága volna szavaiért helyt is állni.
1: Ilyen beszédeket lehetett hallani minden nap a pozsonyi nyilvános helyeken, hol az akkori politikai élet hírhedett férfiai szoktak összegyűlni. Jól tudta mindenki, hogy kivel van dolga. A szabad elvű párt első megjelenésénél visszautasította, és a konzervatívok nem tartják szerencsének, hogy hozzájuk szegődött. Többet árt elveiknek, mint használ. A legkellemetlenebb szövetséges, amilyet csak képzelni lehet.
5: A véletlen úgy hozta, hogy szentírmai után Zoltán íratta fel magát a szónokok közé. Dabron is ijetett az elnökhöz, utánuk iratni a nevét. Azt sem tudta jóformán, mi lesz a megvitatandó tárgy, azt pedig éppen nem, hogy a két férfi miről fog beszélni.
6: Milyen különös az, hogy az előttem szólt két úr szavai úgy összhangzanak egymással, mintha megegyeztek volna benne. Én nem kutatom, mi gyöngéd összeköttetés csatolja egymáshoz a két urat a magánéletben, de bárki előtt is méltán feltűnhetik azon fiúi ragaszkodás, amelyel Kárpáti úr eszmejárása a nemes grófét követi.
5: Mit beszélt, mit nem beszélt, még aztán Dabroni azt hallani sem lehetett többé a rátámadt zajtól. Csak azt látta minden ember, mint halványul el Zoltán, mint kel föl helyéből oly fehéren, mint egy halott, s szótlanul, visszatorlás nélkül elhagyja a termet rögtön. A tanácsterem reszketett a karzatok dühös tombolásától.
7: Felszólítom a rendeket és a hallgatókat, hogy a szónok iránti megvetésüket szavazzák meg egy néma hallgatásban.
1: Egyszerre olyan csöndesség lett, mint a sírban. Ez meg volt szavazva. Dabroni arca a siker dicsőségétől ragyogott, mint akinek a polgárkoszorút sikerült elnyerni. Szentírmai semmi hatás sem mutatott arcán, ő tökéletesen tudott indulatain uralkodni. Jól tudta, hogy Zoltán miért távozott el. Előre sejtette azt.
8: Meg kell előznöm Zoltánt. Meg kell gátolnom abban, ami teendő volt. Helytelen és kivihetetlen eszmelet volna, de megelőzni lehetséges. Urak, legyetek szívesek ülés után velem jönni.
1: Amint az ülésnek vége lett, Rudolf rögtön kocsijára ült két meghívott társával együtt, s hajtatott Dabroni szállására. Az még akkor nem volt otthon. Rudolf és barátai helyet foglaltak szobájában, s rávártak, míg megjön. Nem sokára fütyölve jött fel Dabroni a lépcsőkön, s feltett kalappal lépett be termébe.
7: Önnek szándéka volt engem megsérteni?
6: Úgy hiszem, hogy nem önt volt szándékomban megsérteni, hanem más valakit.
8: Tudom. Nálam gyöngébb embert.
6: Úgy tetszik, mintha ön féltené őt.
8: Ez meg lehet. Úgy hiszem, hogy én megelőztem őt.
6: Nem tagadom, ám bár bizonyosan tudom, hogy ő is fel fog keresni.
8: Az kétségtelen. Hanem már én egyszer megelőztem. Mikor van önnek üres ideje?
6: Akár holnap.
8: Előbb nem.
6: Délután nem divat ilyen ügyeket elintézni.
8: Tehát ön nem találkozhat reggelnél elébb velem?
6: Becsületemre mondom, senkivel sem.
8: Melyik önnél a legkorábbi óra?
6: Ha, 6 reggel. Előbb nem öltözöm.
8: Jó. A többit lesz ön szíves elintézni segédeimmel.
5: Alig távoztak el, 2 új látogató jelent meg Dabroninál. Zoltán küldöttei voltak.
6: Lehetetlen korábban szolgálnom önöket 8 óránál, el vagyok foglalva becsületbeli dologgal. Ha azt végeztem, legfeljebb 8 órakor parancsolatjukra állok. Tehát mind a 2 egymás után. Tán még egy 3. is jő.
9: Fráter, azt tudod jól, hogy te egy alávaló fickó vagy. És én csak az bánom nagyon, hogy még eddig ki nem vertelek innen. Ma aztán betelt a mértéked, és én azt mondom, hogy ne tovább. Te meg vagy bolondulva saját bámulatodban, s azt hiszed, hogy az emberek félnek tőled azért, hogy utálnak. Ezt a hitedet egy kissé meg kell már ingatni. Ha te neked tetszik a gyilkos szerepe, nekem meg tetszik a bakóé. S ha te az ésszel vívott tanácskozásokba mindig a kardodat veted, illő, hogy akadjon valaki, ki egyszer már azt a hátadhoz verje. Remélem, hogy ahova hívlak, ott leszel.
6: Avec plaisir.
9: Korán hajnalban.
6: Csak ezt nem tehetem. 6 órakor találkám van, és 8 ismét.
9: Ördög vigyen el, nem tart az olyan sokáig. 6 és 8 között még 2 idő van. 7 vagy eljössz, vagy itt várlak a kaputban, s erővel viszlek el magammal.
6: Oly sürgetős.
9: Igen, oly sürgetős. Mert ha hosszú időt adok, megtalálja tudni a főlovászmester, s megakadályozza a találkozást. Nekem sietés kell.
6: Kitől tudná meg?
9: Fráter, te szeretsz kifogásokat tenni, midőn találkozókra hívnak. Ha ezt tudom, korbácsot hozok magammal és tanúkat.
6: Jó, elég. 7 jelen vagyok. Küldhetett tanúidat mindjárt.
9: Elkésd az időt.
1: Rudolf az utcán találkozott Zoltánnal. Amint egymást megpillantották, előbb, mintha megdöbbentek volna, azután pedig jókedvel siettek egymást üdvözölni. Jókedvű, kedélyes iparkodott lenni mind a kettő. Karonfogták egymást, s végig sétáltak Pozsony utcáin, le és fel a Dunaparton, tréfás beszélgetésekbe mélyedve.
5: Rudolf meghívta Zoltánt, hogy ebédeljen nála. Karöltve, vidáman tértek vissza Rudolf szállására. Amint kacagva beléptek, egyszerre megdöbbent mind a kettő. Az előszobában hölgyek felső ruhái voltak lerakva, amilyeneket utazók szoktak levetni.
8: Ki van itt? Nőm és leányom. No, az ugyan különös, hogy mi így meg vagyunk lepve, ahelyett, hogy örülnénk. Úgy nézünk, mint akik megijedtek.
2: Rudolf!
8: Mi bajotok? Mi történt veletek? Miért jöttetek így hamar utánunk? Mi csak 1 múlva vártunk. Azt hittétek, ugye, hogy meg fogtok bennünket lepni valami tiltott kalandon, valami hűtlenségi csínyen. De hát örömötökben sírtok-e így?
2: Nem. Nem. Nézd ezt a levelet.
8: Hát ennek köszönhetjük, hogy így jókor látunk benneteket. Ó, még kedves bohók vagytok ti. Nesze, Zoltán, olvasd.
7: Valóban.
2: Miért nevetsz? Már 3 kétségbe vagyunk esve emiatt.
7: Tehát te remegtél miattam? Te féltettél engem? Nem szeretnéd, ha elvesznék?
2: Nem szeretném.
10: Ezek a bohók azt képzelik, hogy itt Pozsonyban csak úgy lövöldözik le az embereket, mint a madarat. Drága Flórám!
11: De hát, kedves kicsikém, azt képzeled-e, hogy engem bármiféle embernek módjába van tudtom nélkül megölni? De abba még én is beleszólnék. Nem láttál-e még soha lőni, vívni? Hát félek én valakitől. És éppen egy ilyen szájhőstől, ami ennel a te titkos tudósítód összehoz. Egy ilyen ügyetlen ember, akit mindenünnen kidobnak, elvernek, s aki csak dicsekedni tud, s legfeljebb olyan embereknél köt ki, mint Tarnavári bátyánk, akikről tudja, hogy nem értenek a karthoz.
10: Az igaz, hogy gyönyörű hidalgóval rémítettek meg benneteket. Hihetőleg valami szenvedő lovagműve lehet, akinek az imádottja nagyon sokat kacsingathatott ránk a színházban, vagy a termekben, s aki azáltal gondolt bennünket imádottja előtt népszerűtlenné tenni, hogy titeket ide rendelt.
12: Valóban mulatságos eset. Akármint is történt, nagyon jól ütött ki, hogy mi egy hónappal hamarabb eljöttünk a várt időnél. Már most nem is maradunk el tőled, édes Rudolf, egy napra sem többé.
10: De már holnapig mégis el kell maradnotok, mert itt az sincs, ahova letelepedjetek. Előbb rendbe kell hozatnom szállásotokat. Tehát reggelig csak vándoroljatok át Szenciékhez. Ők úgyis nagyon egyedül vannak, majd holnap hozzám költözhettek.
12: Hogy féltettünk titeket, mikor távol voltunk tőletek? Az ember olyankor a legnagyobb veszélyt is elhiszi azokról, akiket szeret.
11: Hölgyeim, megengedik, hogy elkísérjem önöket Szenciékig?
13: Igen, és holnap reggel 10 órakor jaj, majd értünk.
10: Zoltán, holnap reggel 7-kor itt találkozunk a szállásomon. Valami dolgunk lesz együtt.
11: 7 órakor? Eljöhetek.
12: Ah, ti oly korán keltek fel.
10: Megszoktuk falusi életünkben. Holnap látjuk egymást.
1: Hetet ütött pontban az óra, midőn Zoltán szentérmai ajtaján csöngetett. Hallotta ő a 6 órát is ütni, és az 5-öt is, és éjfél után minden órát. Még a 8-at is meg fogja hallani. A pitvarnok nyitotta ki az ajtót, s kérte Zoltánt, hogy csendesen lépjen, mert a gróffal szerencsétlenség történt.
8: Mi történt? A gróf korán reggel kikocsikázott, nem vette észre, hogy Zekije oldal zsebében egy töltött pisztoly volt. A lovak megbokrosodtak, ő kiugrott, a pisztoly véletlenül a kerékhez csapódva elsült, s a grófot megsebesítette.
11: Rudolf tehát megelőzött a párbajban.
5: A szobában nem volt Rudolfon kívül más, mint az orvos. A véres öltönyök oda voltak levetve a pamlagra. A gróf arca most is ugyanazon nyugalmas kifejezéssel bírt, mely mindig sajátja volt. Halk, de töretlen hangon kérte orvosát, hogy engedje egy pillanatra Zoltánnal maradni.
8: Kedves Zoltán, én veszélyesen meg vagyok sebesülve. Még fél óráig öntudatomnál vagyok, azután beáll a láz, és másik fél óra múlva nem élek. Hogy miért történt ez? Azt te jól tudod, de sohasem fogod senkinek elmondani. Véletlen szerencsétlenség ölt meg, ezt mond a családomnak. Ezzel a halállal tartozom neked. Tartozom azoknak, kik téged szeretnek ezen a világon és a másikon. Aki engem megölt most, emiatt kénytelen elhagyni ezt az országot, s te többet fel nem találod őt. Amott az asztalomon van egy hozzá címzett boríték. Azt vedd magadhoz. Ha nyugodt órádban leszel, bontsd fel és olvasd el. 2 levél van abban. Az egyiket én írtam, a másikat édesanyád. Mindketten halálunk órája előtt, annak előérzetében. Mindkettő halállal hitelesített. E 2 irat meg fogja veled tudatni, hogy nincs okot pirulni, midőn emlékeinkre gondolsz. E 2 irat megnyugtatja lelkedet, ha volna annak még gyanúja a halottak iránt. Egy kérésem van hozzád, hogy e szörnyű mesének vége szakadjon, hogy meg legyen azt cáfolva örökre a világ előtt. Vedd nő lányomat. Ez el fogja hallgattatni az átkozott vádat.
11: Gyámotyám!
8: Ígérd meg nekem, hogy szeretni fogod őt. Ígérd meg, hogy semmire sem gondolsz egyébre, mint hogy őt boldogítani fogod.
11: Ígérem.
8: Ezen ígéretem tartozol az én becsületemnek és az ő szerető szívének. Most küldj el a családom. Te maradj mellettem.
1: A kocsis oly gyors volt, néhány perc múlva mindenki ott volt a haldokló ágya előtt, mind a hárman. Rudolf már nem tudott szólni, csak mosolygott rájuk.
2: Rudolf, ez lehetetlen. Írtózat nem történhetik meg a világban. Tréfa ez, álom ez, hazugság, látvány. Érzékeim csalnak így. Nem, nem halhatsz meg. Tegnap még minden oly kedves, oly vidám, oly édes. Ah, ne tréfálj, szökjél fel ágyadból, neves, kacagj. Mondd, hogy enyelektél velünk, hogy meg akartál bennünket kínozni. Hisz az lehetetlen, hogy te meghalj. Ne tagadtasd meg az Istent. A kezed.
1: Rudolf halvány ajkaihoz érintette Flóra kezét. Édesen, mosolyogva tekintett rá. A gyermekek kezeit is odavonta magához, és egymásba téve szorította mind a kettőt. A szép mosolygó szemek megtörtek, elhomályosultak lassanként. A deli arc elsápad, elfehérült. Flóra azt képzelte, hogy az ő szemei homályosulnak el. Egyszerre lecsúszott mind a két gyöngéden szorító kéz, s erőtlenül esett le a párnára.
2: Anyám! Anyám!
1: Flóra alélten rogyott össze, a nehéz gyötrelem hideg verítéke csorgott alá arcán. Az óra 3/4 ütött 8-ra.
5: Zoltán sietve hagyta el a házat. Aland bérkocsia vár reá. Ha az üdvösség maga várna reá, nem hagyná-e azt el, hogy felkeresse azt az embert, aki Rudolfot megölte?
14: Sietve hagyj! 10 perc alatt a ligetben legyünk!
0: Hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 17. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Veselényi Miklós Kovács Krisztián, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Dabroni Manó Debreceni Csaba, Szentirmai Rudolf Csőre Gábor, Szentirmai Flóra Létai Dóra, Vilma Mezei Kitti, Katinka Rutkai Laura, Leány Nagy Mihály Csenge, Pitvarnok Hannus Zoltán, hangmérnök Sersznyev Csaba.

0: A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7:40-kor az M5 műsorán.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Huszonkét óra van, jó estét kívánok, híreket hallanak a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet tegnap reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. Vitézy Dávid tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet az uniós forrásokra alapítani.

0: alapozó Wekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba, 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Gyorsuló ütemben vonják vissza a szíriaiak menekült státuszát Németországban. Az év első felében lefolytatott csaknem 8,500 felülvizsgálat negyedében megszüntették a védettségi státuszt, főként a szíriai helyzet megváltozására hivatkozva. Bashar el-Assad szíriai elnök másfél évvel ezelőtti megbuktatása után már eddig is több százezren tértek vissza szülőföldjükre. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikán erejű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint kétharmadában nem volt áram. Itthon kezdetben gomoly felhős napos idő lesz, majd késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Következőkben arra vállalkozom, nyájas olvasó, hogy elmeséljem a rettenetes bohóc történetét. Feltételezem, hogy tisztában van a dolog súlyával, és ismeri az előzményeket, ezért véletlenül sem akarom azt a látszatot kelteni, hogy önre kívánnám erőszakolni ezt a meglehetősen bajós történetet. Mindazonáltal némi megkönnyebbülést fogok érezni, mikor a végére érek majd, mintha útját befejezve valamely nehéz terhet tenne le az ember. Amennyiben... Nyájas olvasó, ismeretlenek lennének ön előtt a rettenetes bohóc körüli mendemondák, ködös és valljuk be őszintén olykor szenzációhajház találgatások. Igen, nagy örömömre szolgálna, ha a rövid feljegyzésem lehetne az a szavahihető forrás, amelyből a különös históriáról először értesül.

A rettenetes bohóc tulajdonképpen nem is bohóc volt. Manapság inkább udvari bolondnak neveznénk, de amíg élt, senki sem merte bolondnak titulálni, ezért aztán ez a különös elnevezés maradt fenn hosszú évszázadokon át. A rettenetes bohóc a 12. században élt. Vagy a 15. Más források szerint a 13. A zavar oka az, hogy sok feljegyzést, kódex töredéket visszadátumoztak, mert így is öregbíteni akarták a hírnevét. Egyes elemzők nem látnak ellentmondást a különféle dátumok között. Véleményük szerint a rettenetes bohóc 200 évig élt, esetleg 300-ig, de hallottam már olyan elméletről is, amely szerint a mai napig itt jár kell közöttünk. Természetesen az efféle híreszteléseknek jobb, ha nem tulajdonítunk különösebb jelentőséget. A démonológiában járatlanok persze most azt kérdezik tőlem, és joggal, miért nevezték ezt a bohócot rettenetesnek? Kezdetben egyáltalán nem volt kísérteties jelenség. Egy lehetett csupán a vándormutatványosok közül, akik fejükön szamárfüles sapkával, kezükben vándorbottal járták Európa útjait. Udvarháztól udvarházig, hercegi kastélytól királyi palotáig mentek, itt is ott is eltöltöttek néhány napot, és amikor fizetségüket felérték, gyorsan továbbálltak. Ilyen volt kezdetben a rettenetes bohóc. Csahos csikaszok cibálták köpenyét, piaci kofák mocskos utcakölykei lovagoltak a hátán. Ő volt az, akit a hopmester farba rúghatott, akinek az étekfogó a maradékot a nyakába önthette, akit a részekbáról lerókázhatott, akit a fővadász medvebőrbe gyömöszölhetett, s akin folyton folyvást mindenki kacagott. De egy végzetes napon a kacagás abba maradt. Bármit csinált is a rettenetes bohóc, azt mindig és mindenhol fagyos csönd fogadta. Hiába piszkálta lábujjával az orrát, hiába utánozta a dadogó királyt, hiába tolta le bokáig sáfrányszín gatyáját, a közönségnek még az arcizma sem rándult. Régen szívesen hívták mindenfelé, most kelletlenül fogadták, és örültek, ha minél előbb továbbállt. Provence-tól Galíciáig, Transzilvániától Albionig azt pusmogták, ettől a rémes pojácától minden áron meg kell szabadulni. Suttogtak, pletykáltak, de nyíltan senki sem intézkedett, nem száműzték, tömlöcbe sem vetették, egyszerűen többé nem nevettek rajta. Inkább tartottak, sőt, rettegtek tőle. A dolog úgy kezdődött, hogy a rettenetes bohóc útja Avignonon keresztül vezetett. Hívatta egy bíboros, ha már úgyis ott jár, szórakoztassa őt és vendégeit egy fontos egyházi tanácskozást követő lakomán. Csupán annyi kikötést tett a bíboros követe, hogy nagyon pajzán, nagyon vaskos tréfákat ne üzzön a bohóc, a közönség ugyanis jó részt egyházi méltóságokból áll majd. A rettenetes bohóc meg is jelent a megbeszélt időben, beöltözött és megkezdte munkáját. Először kutyák húztat aligáján szágúdozott az asztalok között, aztán cigány kerekezett, végül egy hatalmas vadnyulat varázsolt a legkövérebb püspök tányérjára, szőröstül bőröstül. Mikor az utolsó nevetés is elült, komoly arccal előlépett, és bejelentette, hogy egy élőképet fog most bemutatni. Felszólította a bíborost, aki a házába hívta, hogy álljon ki egy kis dobogóra. A főpap szabadkozott, de a többi kardinális bíztatására felhágott az emelvényre. Ekkor a rettenetes bohóc behívatott a konyháról egy zsíros hajú kis apródot. Mikor a fiú a terembe lépett, felállította őt is az emelvényre. Végül egy galambot húzott elő köpenye zsebéből, szénfehér gerle volt, szelíden verdesett, és a madarat a fiú vállára helyezte. Mit látnak, uraim? Kérdezte. A terem felmorajlott. Többen is sejtették, de kimondani egyikük sem merte. Aztán egy szolgáló, aki nem értette a dolog kettős természetét, kibökte hangosan. Hát a Szent Háromság! Nem tudta, mert honnan is tudta volna, hogy a zsíros hajú apród valóban a bíboros fattya, s ők ketten nem csak az élőképben atya és fiú.
a pokol elszabadult. A szemforgató kereszteket hánytak, akik a jófajta miseborból többet ittak már a kelleténél, harsányan röhögtek, a bíborost a gutaütés kerülgette, vérvörös arccal üvöltve kergette a mókamestert az asztalok körül, míg nem pásztor botjával sikerült néhányszor hátba csapnia. Eközben a szent lelket megtestesítő galamb rémülten csapdosott a teremben, és ilyetében összerondította a terítéket. Másnap reggel a bíborost halva találták a szolgái. Szederjes arccal, kilógó nyelvvel, kifacsart testhelyzetben lógott le a baldahinos ágyról, teste ívben megfeszült, mint a sült keszeg a tálon. Nem vette fel az utolsó kenetet. A rossz nyelvek szerint a legmeredekebb csúszdán jutott a pokolba. Ekkor kezdtek tartani a rettenetes bohóctól. Sőt, ekkor kezdték rettenetes bohócnak nevezni, mert különösképpen mindenki tartott tőle, hogy kimondja a valódi nevét, és ez évszázadokon keresztül így maradt. 118 gesztában és analeszben tesznek említést róla, de sehol sem írják le az igazi nevét. Tulajdonképpen azért féltek tőle, mert elterjedt a hír, hogy amelyik házban, kastélyban vagy várban megjelenik, onnan magával visz legalább egy lelket. Ha pedig az óra előtt bezárják a kaput, akkor csapások özönét zúdítja az egész házra. És volt is ezeknek a híreszteléseknek némi valóság alapjuk. A burgundi udvarban a hátára vett egy kis herceget, hogy meglovagoltassa. 3 hónappal később az alig 8 esztendős trónörököst levetette a hátáról egy apró kis paripa, szerencsétlen gyermek nyomban nyakát szegte. Württembergben a sörivó tudományát mutatta be. Az összegyűltek komor arccal nézték. Másnap a magisztrátus vezetője megpróbálta utánozni. Miként a rettenetes bohóc előző este, ő is 2 vödör frissen főzött sert eresztett le a torkán. Menten összeesett. Éjfélre, mint a jóféle Pergamen besárgult, epét és vért hányt, mire a kirurgus megérkezett volna, kilehelte a lelkét. Prágában tüzet nyelt a rettenetes bohóc, aztán hagyta, hogy a lángok végignyalogassák a nyakát, a vállát, néhány hajszála is felfény lett a félhomályban, ettől kesernyi és bűzterjenget körülötte. Hozzá sajtárokat, suttogta a király az egyik szolgájának, de a rettenetes bohóc ezt is meghallotta, hiába pattogott a tűz a füle mellett. Egyes szemtanúk szerint felnézett, és kajánul a királyra mosolygott. Már Bécs körül járt, amikor a tüzet sikerült eloltani. Egyedül a király halt meg. Sima füstmérgezés. Nápolyban éhező farkasként illegette magát, talpig farkasbőrben. A következő évben kitört az éhínség, a nép rávetemedett még az emberhúsra is. Akit először megettek, éppen egykori vendéglátója volt, akivel a bőség napjaiban farkasbőrben báránycombot zabált. Melkben egy toronyszoba ablakából hasast ugrott egy hatalmas dézsába. 2 hét sem telt belé, és kiáradt a Duna, alámosta a barátok rendházát, és elsodorta minden jószágukat. Krakkó főutcáján, kámzsás köpenyben és kormos arccal, mint szaracén rabszolgaván szorgott végig. Nem sokkal utána fekete arcú, csukjás csoportok kértek a városfalnál bebocsáttatást. Mindannyian leprások voltak. A járványt a városban mindössze 200-an élték túl. Egy velencei grófnő fogadásán egy kecskebakkal taliskázott, s közben úgy tett, mintha hátulról közösülne a bűzhött állattal. Egy utazás alkalmával, 1,5 évvel később a grófnő kalózok fogságába esett, és valamennyi tengeri martalóc magáévá tette. Amikor Bázelben egy hittudóst magiszterré akartak avatni, a rettenetes bohóc ott is feltűnt hivatlanul. A professzor elé feszületet tartott, de amikor az a szájával akarta illetni, a rettenetes bohóc gyorsan megfordította a keresztet. 2 szemeszter sem telt belé. A hittudóst eretnekség miatt kerékbe törte a Szent Inkvizíció vallatás közben. Se szeri, se száma az eféle történeteknek, amelyek szájról szájra jártak, néhol megváltozott a szereplők neve, az események helye, de a rettenetes bohóc alakja változatlan maradt. Hosszú évszázadokon át mit sem vesztett vészterhes nimbuszából. Aztán az észszerűség forradalma eltüntette. A folklór részévé avatta az eféle mendemondákat,
Még a romantika figyelmét is elkerülte ez a kísérteties figura, míg nem századunk elejére csak nem teljességgel feledésbe merült a rettenetes bohóc alakja. Néhány évtizede egy freiburgi filosz ásta elő az úgynevezett bohóc legendákat. Tanulmányai nagy érdeklődést keltettek a laikusok körében is. Nyomban megindult a találgatás, vajon valós történelmi személy volt-e a rettenetes bohóc. Egy irodalomtörténész váltig hangoztatta, hogy a rettenetes bohóc története csupán fikció. Különös dolog történt ezzel a köztiszteletben álló literátorral. Sítúrán vett részt a tiroli alpokban. A csoportjától kisé elkalandozott, leszakadt. Közben besötétedett. Nagy erőkkel kutatni kezdtek, merre lehet. Másnap reggel fedezték fel a nyomait, amelyek egy emelkedő tetején egyszerűen eltűntek. Abba maradtak. Soha többé nem látta senki ezt az irodalom történészt. Sokan úgy vélték, hogy a rettenetes bohóc csupán allegória. Találgatni kezdték, mi lehet a neve. Egy jezsuita azt mondta, ráció. Két nap múlva a tébolydában kötött ki. Egy pénzügyi szakember azt mondta, infláció. Másnap lebénult előbb a bal, aztán a jobb lába, mindkettőt amputálni kellett, a seb elfertőződött, és szegény bankár értelmetlen lázbeszédek között lehelte ki a lelkét. Egy kaján kollégája megjegyezte, hogy ha a rettenetes bohóc valóban allegória, minden bizonnyal köze lehet a kamatlábakhoz. Egy pszichiáter asszony azt mondta, a rettenetes bohóc maga az elfojtás. Maszturbálás közben érte el a végzet. A hullamerevség miatt ki sem tudták cibálni a kezét a bugyjából. A halott kém és a két mentős kis hián megszakadt a röhögéstől. Egy osztrák püspök azt állította, hogy a rettenetes bohóc az isteni igazságszolgáltatás allegóriája. Két hét múlva ott állt a bíróság előtt 9 kispap megrontásáért. Végül egy történész megállapította, hogy a különös sorstragédiák összefüggésben állnak azzal a középkori tilalommal, amely szerint a rettenetes bohóc nevét tilos kiejteni. De a tanulmánya végén nagymerészen ő is megkockáztatott egy hipotézist a rettenetes bohóc valódi nevét illetően. Vele torokrák végzett. Nyilván sejti, nyájas olvasó, miféle veszélyeknek tettem ki magamat, hogy ezt a históriát papírra vetettem. Most már önön a sor. Találgasson tovább!

0: rettenetes bohóc. Nagy Attila Kristóf elbeszélését Cserna Antal olvasta fel. A zenét Nagy Attila Kristóf és a Gehenna Kvártett felvételeiből Balázs Gábor válogatta. A műsort Borlai Kinga, Kulcsár Péter, Szabó Kálmán és Turay Tamás készítette.
1: A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb 2014. július 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából.

0: És így szavakkal rögtön is belékezd.
1: De már hosszú az ének, múzsa, végezd.
0: Arany János.
2: Polgár Istók. Géher István költői beszélje. Előadja a szerző és Vallai Péter.
1: Adjunk polgárnak hősi veretet. Klasszikus költőink után megint kimondhatom, hogy akit ide tett a sors magyarnak, abból rendszerint épp ember nem lesz. Megereszkedett arccal az idő rajtunk túltekint. Művünk, mint arcunk, lukacsosra megy szét. Fújjon a bolond lukból a bolond szél. Jöjjön hát Istók. Értelemszerűen bolond, mert itt él, sőt, értelmiségi pályát fut be. Kergetné ki a szégyen az új világból, de nekem a régi dicsőség is jó. Ó világát művem mellékletként a kornak felidézi. Neki nem újság, mellőztetve volt már. Most is mellőzik, pedig mint a polgár. Bolond az, aki a nemzeti széllel szemben versel. Hősöm persze, bolond. Istók, mit képzelsz? Verseddel mit érsz el? Mondhatsz akármit, ha senki sem mond semmit arra, amit versben beszélsz el, amire nem vevő a honi hon. Hontalanságot. Ezt kell elbeszélni. A mellékletbe lírával beférni. A mellékletet úgy kell érteni, hogy lehetne akár a főirat. Nagy számadásra a mindenkori magyarnak, aki arannyal tagad vagy állít valamit. Ha hiheti, hogy verseivel nemzetének ad gondolkodni valót. Én hihetem. A balhét gondolom elvihetem.
0: Istók tehát a periférián, féleső kastélysarokszobában ül most és körmöl. Borban nincs hiány, más dolga sincs, mint hogy ázott agyában keresgéljen, hogy találjon irányt, amerre elbúdoroghat magában. Alszik a táj kint hóba temetetten. Lél fejjel várja itt, hogy megszülessen.
1: Már amennyiben valaha megírom. Még egy bolond Istók. Minek nekem? Írtam magamról, ott van a papíron, elolvashatják. Elfelejthetem. De hogy a világról, innen a síró, mit gondolok? Nem hallja senki sem? Akárhány éve erről hallgatok? Pár évet erre még rászánhatok.
0: Istók tehát, szemöldöke bozontos, fölötte mélyen árkolt homlok a felfut fej középig. De mennyi fontos gondolatfészke ez a koponya. Repülne mind, ha célnak lelne pontot a volna közege. Nem volt soha. Légüres térben így maradna észnél. Lehet, hogy többet élt a kelleténél. Megint egy nap. Derűs, ígéretes. A januári tél tavaszra fordul, úgy virrad rá Istókra. Ünnep ez a mai nap, születésnapja. Kortól nehéz fejjel ráriad, révedez, nem tudja, hogy romlik-e, vagy megújul. 9x7, annyi, mint 63. Lehet remélni, hogy él még a nyáron. Nyárára jobb lesz. A több fizetéssel talán professzornak is megteszik Istókot, aki eddig az eszével kevésre jutott. Majd eszik, iszik, és jó bolondként akármit átvészel. Maradhat dísztudósnak évekig. Feje hátulján megvan a haja. Vannak tisztelői. Hát, mi baja?
1: És nekem mi bajom van? Az a baj, hogy sose vagyok azonos magammal. Hiába tudom, hogy amit tavaly voltam, jövőre is lehetek. Azzal kell beérnem, amit a közsivaj szerepként elfogad, vagy elmarasztal. A közhely színpadán én helyet nem találok. Balról a veteránok, jobbról a polgárok.
0: Már most Istók polgári származék, a pedigréje kifogástalan. Bíró volt apja, s ha ez nem elég, nagyapja püspök. És még mennyi van a családfán, tanító, pap, derék tisztviselő. Fedezetnek arany, oké, de élni mit segítheti, hogy urak voltak halott ősei? Az úri ember nem csak sima szája teszi kés, villa, nexus és modor, a gentleman-like eleganciája belülről jön, nem követi a kor ukázát. Úr az, akinek világa önértékű, az ízlése csiszolt, aki a szenvedését szépen éli. De erről talán nem illik beszélni. Nem illene itt későn közbeszólni, hogy Istók nem lépett elő a nyáron, csak később. Megszégyenülésen túli szerencséje jobb most, mint 23 éve, mikor költői koszorúi nem emelték át a tűrés határon. Tiltják titokban? Tiltakozni nem mer. Kik ellen tehetni? Egy úriember.
1: Miért rémít el a társadalmi osztály, amiből vétettem, ami vagyok? Köztereken, családi asztaloknál a míves bajszok, rémes mondatok azt mutatják, hogy ami máig ott áll feltételesen, ami ott ragyog emlékezetemben, már nincs sehol. Csak kísértete annak, ami volt. Na jó, idézzünk akkor szellemet. Hogy láthatja Istók a múlt időt, mit mutat neki az emlékezet, mit hallott arról, ami sülve főtt polgárderűvel ott sütkérezett a végtelen nyarakban? Azelőtt, az idél. Régen volt, vagy sose volt tán. Névnapok, kártyapartik a verandán.
0: Nagyapja akkor még falusi pap, olvasott ember volt, tréfára vette az olvasottabb fiatalokat, mert Adinál Hortit jobban szerette. És volt modern rokon is, nagyokat nevettek, nyilas lett, úgy halt, veletve. Ez volt a szülei aranykora. Vitatkoztak, táncoltak éjszaka.
1: A kedélyes, precízen tohonya tömeggyilkolás osztályöngyilkosság volt. Mert ha az úr nem tabu, ha a professzor urat most felpofozhatják a suttyók, később mind ugyanoda juthat, akiről lefosztják a múltját. Mai uraknak smafú, semmi gond. Csak Istok gondol rá, de hát bolond.
0: Hogy félre ne értsük, a szólamoktól az úriember nem lett mind csahos. A római jellemű jogi doktor, Istók apja, a sárga csillagos ügyvéd előtt leszállt a pulpitusról, és kitüntetően kezet fogott. Lehetett magával elégedett, de attól az ügyvéd még éghetett. A kollektív bűnösség büntetését az érintettek együtt viselik. Mikor végül kitört a várható vész, Istókék menekültek. Bár nekik nem volt részük a közbüntényben, érték őket csapások, túlélték. Pedig ott is veszhettek volna, mindenük oda veszett, mint másnak. Mindenütt.
1: Így igaz. Csak hogy mégsem elegáns. Bár, pedig, mint, hogy elluttalpasul a versmondat. Miért terhelte rám az ihlet, ezt a túlsúlyt? Zálogul adom a nehézkességet. Talán könnyítem ezzel, ami rám tolul, a polgár lélek terhét. Hogy mi volt itt? Elég hordani két bal lábon holtig.
0: Nehéz időben gyerekeskedett Istók, de kedves volt a téli konyha, a kacsa tömű, falusi meleg, ahol anyjával élt. Aztán naponta küldte apja a mill pénzt. Vegyenek kukoricát, vagy gyufát, hogyha volna. Bezárkóztak, meséltek minden este. Várták, hogy visszamennek Budapestre.
1: Elmeséltem már a menekülést. Faluról Pestre, Pestről falura vitték Istókot, bújt az apja és ásta a kertet, míg hivatala nem lett a táblán. Ősszel költözés, sokadikszor, vadidegen lakásba. A házi minimumot rokonok adták össze. Körös körül romok. Romokból építek. Négy fal között itt élek megint, abban a lakásban, amelyikbe Istók beköltözött 57 éve. Enyhül a világban idegenségem, ha megöntözött elmével nyugszom a családi ágyban. Van szőnyeg, könyv, okos beszéd, remény, van életem. Miért menekülök én?
0: Csikorgó télben sem reménytelen a melengető polgári jövő. hogyha a szánkóval türelmesen járják a várost, egy zsák tüzelő majd kerül. Istók ráül, jó helyen tudja magát ott, irigyelhető teljesítmény. Így múltba téve hőstett. Ki tehet róla, hogy ahogy lett, úgy lett.

0: tenger sok napja már, hogy abba hagytam. Hagytam Istókot szenezsákon ülni, még ingoványos, olvatak tavaszban próbáltam, borban mégsem elmerülni. Szakmányban folyt az élet, úgy, ahogy van. A szakma szégyenét tűrni, legyűrni, innom kellett, ha napestig kibírtam dologidőm. Mit dolgoztam? Nem írtam. Istók türelmes, várja ott a zsákon álmosan, hogy majd hová ültetem. Hogy lesz vagy nem lesz professzor a nyáron, mit tudtam én? Nem volt mindegy nekem? Érvényesülnöm nem kell minden áron. Az érdekel, amit hősöm rekken a történelem, amit közben érez. Álmodnék vissza már történetéhez.
1: Vidéken megnőtt, okos kis szamár, városi véznák közt, kövér gyerek, új táska nélkül, iskolába jár, a fitoktató nőtől megijed, de egyébként respektábel diák, csak arra ráhitetni nem lehet, hogy ceruzáját papírra tegye. Azóta is sokszor így van vele. Valameddig a háború után Istókék egé még valami fény pislákolt, mint a gyenge villany. Ám ez is kihunyt, amikor a kemény diktatúra rájuk szakadt. Talán az igaz ember mindig is szegény. Krumpli nudli, amit nem szeretett, volt ebédre, de ezüsttel evett. Az apja persze nem volt már a táblán, egy gazdaságban pénztároskodott vidéken, ahol az illetmény táblán kukoricát kapált, s hozzá kapott egy malacot, azt hízlalta magányán, míg húsából a család jól lakott. Ez telt 50-en túl a karrierből. Istók, ha felnőtt, mit tanulhat ebből? Felnőtt korában majd belátja, hogy a bűntől nem mentség a kirekesztés. Aki élni valót vár, bent mozog a rendszerben, mely mindent megemészt, és hiába magyarázná, mi az ok, hogy nem állt ellen. Elmulasztott tettét időmúlás sem szentesítheti, de az ellenzék mire készteti?
0: Volt idő, amikor az ellenzékbe betagozódhatott volna. A három félig barát aláírását kérte félig veszélyes évre. Ezen az áron helyét foglalhatta volna. Miért ne? De nem. Így láttam jobbnak. Ma se bánom. Mert mi lett abból? Mi lehetett volna? Csak az, ami van. Láthatjuk azóta.
1: Istók tehát nem állt be sehova. Azóta is a sehol létben él, mert így szokta meg. A sors szigora ezt rendelte rá, hogy a többinél úgy lehet több, ha kevesebb. Maga az, aki. Hogy a köztére mit ér, mérhette máig az értékeket, meg nem érthette, csak növekedett.
0: nagy ideje, hogy Istók nélkülem növekedik. Az időm kifutott a régmúltból. Jelenleg ideben számon kérőleg vár rám a dolog, hogy évszámra iszom el kárba ment napjaimat. Ha erre gondolok, szégyenkezem. Talán ez is elég ok, hogy tetememre hívjam most Istókot. Istók tehát. Már az egyetememben van. Leírtam, hogy milyen nehéz volt betenni, mert az osztály idegen nem taníthat. A tananyagra rátolt annyi töbletet is, hogy meglegyen a minősített kitűnője. Ott, hol a minőség politikai bűntett, miért gondolta, hogy ezzel kitűnhet?
1: És azután is mit gondolt, mikor középszerűleg középiskolában kezdte tanári pályáját? Ha volt vidéken perspektíva kulturáltan, nem neki. Jól tette, hogy kivonult. Volt-e akkor még misszió? Ma már van. Ott hagyta félbe a gyerekeket. Késő bánat. 56 évesek. Az apja közben, 60 évesen, visszabotlott a régi hivatásba, újra tanulta, mint a táncterem rendjét, a perrend tartást, és sorjába nyerte a pert. Kitartott e helyen, híresen, még jó 20 évig. Ha rá a példa így hagyódott, akármi is volt, hol kereshette volna hírét Istók? Az irodalom mit ígért neki? Írni nem írt. Már és még. Nem tudott hangot adni, mert az a valami, ami ő volt, elhallgatott. Holott bent volt a Pixisben, szerkeszteni egy könyvkiadóban elit dolog. Nem használta ki a lehetőséget. A hírességnél többet ért az élet. Micsoda élet! Foszlott matracok hátán a vietnámi takaró. Karácsonyra éget veknit hozott egy üvegborral. Ez volt az a jó, amit féltett. Azért imádkozott, hogy rosszabb ne legyen. Esett a hó, hogy legalább így még meglegyenek, mert a kiságyban tapsolt a gyerek.
0: 7 évet élt ott. Élt, mert társa volt napjainak, nyomorban és örömben. Ezt is megírtam máshol. Adatolt a többi 34. De más különben. Hogy is üzemelt volna az a bolt, ahol magát árulja? Úgyhogy innen nézve, biztos, hogy rossz vásárt csinált? Nézem, amivé tehetsége vált. Ne szépítsünk. Inkább valljuk be, hogy nem lettem, s leszek már celebritás. Poéta, doktusz. Ázsiója fogy szükségképpen, a közízlés ma más. A piacképes költődoktorok tudják, hogy gyanús, aki mélyre ás. A felszínre, a mindig más egyébre hősöm nem figyelt, hogy maradj.

0: évről évre mások. Mit hiszek ma, 65 évesen, amikor megint ünnepelhetek születésnapot? Hoz még életem újat, azon túl, hogy nem fizetek a villamoson? Elhelyezkedem a kastélyban, ahol az öregek kocintanak, és tesznek arra, hogy köztük, velük, ellenük ki vagyok.
1: Hogy ki lett, mi nem lett, Istókot ez miért zavarná? Örül, hogy örül az ajándéknak. Új gyűrűje lesz a régi helyett, amit örökül ad a fiának. Újjáról levesz, s rátesz egy gyűrűt. Méreten kívül különbség nincs, nagyobb. A téraránya nem számít. Így is újnyi hagyomány. A hagyomány? Kinek a hagyománya? Az Istóké benne található. De kik ezek, hogy kint politizálnak azzal, ami az övé? Nem való közösködni velük. Ízlés hiánya lenne, ha lengetné a lobogót. Az osztályától elidegenül. Hagyománya ez. Hallgat. Egyedül.
0: Arról, hogy magyar, osztrák felmenője hagyta rá nevét. Vers szól erről is. De magyarrá ringatta kőbölcsője. Menthetetlenül ide tartozik, ahol a mai gyalázatot ő sem moshatja le őseivel. Akik a sarat dobják, mit értik, mit ér, hogy magyarul élt, s magyar sírba tér?
1: Az értelmetlen vadmagyarkodás a magyarságot többször sírba vitte. Bölcsmondás, mint a párja, vermetás magának az, aki mást belelökne, sat-sat. Ha ellenség nélkül magát meg nem találja, már el is vesztette. Istók félti a nemzetét, hazáját. Beszédözömben befogja a száját.
0: De mégis beszél, mindig egyfelé. Miért nem úgy, hogy egyfelől másfelől? Csak jobbra támad, mintha értené, hogy balról, kiktől, mit is örököl. Van két oldal, semmelyik sem övé. Bár egyiknek az indulat bedől, ő tartózkodik. Úgy semlegesíti a másikat, hogy inkább nem említi.
1: Egyensúlyozhat így, kikalkuláltan. Nem soká. És meg kell adni az árát. Istók sok éve az előszobában tartja a minden tavaszi kokárdát. Nem veszi le a falról, ahol rá van tűzve, csak befordítja, hogy ne lássák. Mert ti kire szavaztok? Visszavág, akire kell, de így is hazugság. Hazudni nem muszáj, most még. De szólni megint csak tanulság nélkül lehet. Istók szeretné ezt a múltba tolni, és megtanítani akárkiket írással is, ha ráér arra, hogy mi az, amit kiki magára vehet. Tanul-e tőle egy új nemzedék, és taníthatja-e? Ez bizalmi kérdés.
0: Politikailag

0: megbízhatatlan. Mondják Istókékra, ma is, a volt állampárt szolgák. És igazuk is van. Megbízóik felfülelnek, ahol nem mutat ki Priuszt a bűnadatbank. Ez hallatlan. Ezért majd meglakol, akinek tiszta múltja nem lett nemzeti. Most sáros tükörben magát megnézheti.
1: Ha visszanéz, fegyvertény vagy kudarc? 50 évesen új teret nyitott sorsának. Feltámasztani akart egy kísértet járt kollégiumot. És találkozott az összekapart padlón tudós diák. De bent lakott a bal sors. Padlóra küldte a szellemet. Meg kellett tisztítani tőle a helyet. Hűlt helyén rátalálhatnak szagáról szellemére. Úgy kell a hatóságnak. Istók leverte a port sarujáról, és máshol kezdte, más évben, vagy másnap, ami nem múlhat el csak úgy magától, csak azért, mert kimúlására várnak, de azt még mindig nehezen tanulja, hogy bármihez kezd, ne beszéljen róla. Úgy kezdte, hogy ez is lehet beszéd, beszédes csönd, amit meghallani tud, aki tud. Bár körben szerte szét a fehér zaj, a semmis hallali vadítja el a hallgató eszét. Feketén fehéren kimondani nem lehet semmit. Még be nem fejezte, a hallgatás fejezze ki helyet.

0: Hallgatni arany. Istók hallgatott. Tenger soká. 2 év is sok idő az öregnek, aki az elhagyott munkát bajosan hozhatja elő. Mégis megpendíti a dallamot, ami talán el nem felejthető. Születésnapját megint ünnepelni. 67 éves. Tud még énekelni? Mint más öregek, Istók is hiszi, hogy tudja még, amit eddig tudott. A tanteret még most is szereti, határok közt, varázsa közt tudott. Ha bevégezte, újra kezdheti akármelyik léleksorozatot. Zenél keze közt az ottava ríma, bár meg-megdöccen a ritmusa ríme.
1: Istók tehát a doyen professzor, egy szemében maga a testet öltő univerzális egyetem. Sokatszor szerepel így ifjak előtt, de költőnek nem jegyzik a színlapon se. Volt, hol felléphetett volna? Egy emberöltő eltelt. Árnyékként alakít ma is. Megcsodálja-e sztárkortársait? Meg az ügyesebb fiatalokat? Van, aki a jég hátán is megél. Istók gürcöl. Ha feladatot ad a szakma, ami semmihez sem ért, a hozzáértés elévült divat. Írhatja nótáját. Semmit sem ér a vén bolond. A lantot letehette volna régóta. Elhúztak mellette.
0: Kiket bántok meg? Kell bocsánatot kérnem tőlük? Kimondom, amit érzek. Magammal is kíméletlen vagyok, és megérzem. Ha őszinte beszédet nem illik közölni, a mondatok ne szóljanak. Szavak nélkül is élnek. Megbántottak? Azt javalná az illem, hogy ne tanúskodjak. Az élők ellen?
1: Istók nem utálja az életét. Próbálja élni rituálisan. Majd elcelebrálom a kismisét. Reggeltől estig miért játszik, s hogyan úrfelmutatást. Na de mi a tét a játékában? Az van, ami van. A világ még megtűri általában. Élje világát egy másik világban.
0: Csak arra kell vigyáznia, hogy a világok ne találkozzanak. Tervet megvalósítani, nagyot akarni neki nem nagyon szabad. Nekem se. Nem webbelek honlapot, nem íródik rá rólam olvasat. Bár magyarán akarnék írni, hogy megértsék, ha elolvassák, mintha más nyelven beszélnék. Azért ilyen keserű nem vagyok. Nem muszáj tudnom, hogy leírtak-e. És Istókom is megvan valahogy, mint költött alak, senki semmije. Csak hát a kedély lételeme, hogy humoros. Ez a cukrozott epe. Tegyünk úgy, mintha az irodalom létezne. Írjunk. Fő a szorgalom. Ma már a 6. körmölöm. Megbolondultam. Tettem már ilyet, 48 sort egy nap. Minek töröm magam más munka helyett? És kinek? Nem jegyezték meg. Akkor is öröm, hogy épp ésszel verset véghez vihet az ember. Ha monográfusa nincsen, majd olvassa és jegyzeteli Isten. Hiszem-e Istent? Erről alig írtam, pedig velem él, mióta élek, minden napom, minden percében ott van, de nem való, hogy róla úgy beszéljek, mintha létezne. Létét csak titokban hihetem, öntudatlan. Ő a lélek, nem a hitvallás használati tárgya. Előtte vallhatok csak, nem sokára.
1: Istók vallásosan nevelkedett katolikusnak, bár papősei reformátusok voltak. Engedett a kétségben egy Istennek. Neki a dogma nem szentírás. Szenvedett, tehát keresztény volt, feszíteni való. Lehetett volna épp zsidó is, neofiták közt az ő hite óhit. Ma a hitelv napi politika. Istóknak ehhez nincs semmi köze. A köztes köz az ő világa, a senki földje, ahol a jelleme gyökerezik. Ott van az otthona, hol mindnyájunknak lakni kellene. Szerte néz benne, hát ha még talál ott bárkit. Mitől lett lakhelye magányos? Hogy magányos? Közelébe szoktak a gyerekei és az unokái. Nyújthat-e többet a vén szivaroknak a sors, mint hogy a füstjüket sokáig megtűrik? És ha beleszimatolnak, a jellegzetes szag egyik vagy másik életében, mint égő áldozat, Isten áldásra talán okot ad.
0: Az Isten áldása vagy tehertétel? Ránehezedik a mindennapokra, a semmi ellen mindent követel, és az is kevés. Hogy mehetne sokra Istók, ha mindegy, hogy mit követel? Erkölcsi elveit akár akassza szögre. Szabadon megy a mai hakni. Polgárilag ezt nem szabad követni.
1: Istók polgár, nem arisztokrata. Nem léháskodhat. Mérlegelni kell magánelveit, hogy a modora öntetszelgőleg ne vihesse el a köztetszés terére. Otthon, a külön térben, csendesen ünnepel. Ha van mit, ha nincs, mértékletesen megtarthatja mai napja a csend.
0: Mint egy az égből hult eső helyett, úgy öntözi élete televényét borral, verítékkel, hogy legyenek átvészelve a sorsa kedvét, kényét, a napjai mégis termékenyek. Hogy ne borítsa el hideg sötétség. Reggeltől kezdve mindig dolgozik valamin, mint aki imádkozik.
1: Reggel Istók korán zavartan ébred, és ráalszik, ha tud, 4-től 6-ig. Hogy mi mindent sürgetne rá az élet, nem akarja még látni. Álmait elfelejti, hogy már-már célba érhet, de vonaton marad, rugaszkodik, lerugja a takarót, talpra szökken, megkezdődött a napja, időközben. A napot naponta kell kezdeni. Ágybevetés, mosogatás, terítés. Istók figyelmes, készíti, teszi, amit az anyja végzett el, a részét férfi létére is elvégezi a napi rendben. Végre rendes lett, és nem tesped, nem várja, hogy asszony a szolgáló legyen, így készül. Hova? A szolgálatra. Erre kell figyelni. Angol-amerikai szövegek olvasása délelőttjét betölti, filmeket is néz, hogy meglegyenek délután elégedve a nézői, a mutatványra váró gyerekek, abgangot vár, hogy tapsot érdemelt-e, feleségével megbeszélik este. Istók estéi már megnyugtatók, vagy még. Még mindig bebeszélheti családi körbe, hogy a hallgatók ma is meghallgatták. Ez jó neki. Még azt talán a megírni valók hiába várnak, inkább elteszi holnapra, hát ha lesz majd ideje, de nincs. Hát mit kellene tennie?
0: Mégis akármit. Kicsak várs, mereng, az is az úr cselédje, mondta Milton. És mondhatjuk így is, ha már beleng a vaksötét, hogy maradhatunk nyugton, mert nyugtunk is tevékeny, odolent történünk, bár a felszínünkön nincs nyom. De Istók még lát, szemlélni szeretné életképét. Ha van szeme, tehetné.
1: Például egy fénykép került eléje a halmazatból. Csecsemő fiát nézik hárman, kislánya, felesége, meg ő. Látja, 34 éven át néznek négyen rá, de mára elég-e betölteni a halmozott hiányt, hogy együtt ott boldogok voltak akkor. Megél ebből, ameddig, az akkor.
0: Vegyük szemügyre. A két gyerekemnek még én vagyok papapa, vagy apa. Jó ez így? Vagy nem? Mert felnövekedtek. Mindkettőnek van, lehet, otthona, ahol magukban berendezkedhetnek. Miért járnak hozzám, még most is haza? Magamnál látni őket szeretem. Vagy rosszul látom? Romlik a szemem.
1: Istóknak két új szemüvege van. Az egyik távolra, másik közelre. Nézheti világát világosan, vagy mások munkáját, belefelejtve, hogy hol él most. Az élet elsuhan fölötte. Ültében észre se vette, hogy nem az már, akinek ismerik. Szemére üvegkel. Mikor, melyik? Azt képzeli, hogy látja a világot, és a világ is megláthatja őt, mert közszemlére kiteszi magát ott, ahol rájárhatnak járókelők, akikre mindig mára miért lágyott. De fárasztóbbak már, mint azelőtt. Beléjük fáradt, öreg lett. Lehet, hogy személyisége csak képzelet.
0: Hát persze, hiszen csak elképzelem. Nélkülem Istók nem is létezik. Ahogy, mint mondtam, én se létezem. csak úgy lehetsz, hogy nem vagy. Rá pedig írtam 6 kötetet. Személytelen világunktól mi várható? Alig valami. Hogy nem is ennyiben. Ám bár Istók személy lett, hetedszerre rám vár. Mondd már meg, Istók, mit akarsz te tőlem? Hogy panaszoljam sérelmeimet? Erről eleddig többet is beszéltem, mint kellene. Nem illik, nem lehet kibeszélni, hogy ha volna, az érdem miért bűnhődik. Kitalált létedet ne terheld rám. A bűntudatra ok van sok. Magamban is találhatok. És benned? Nem bűn az, hogy létrejöttél, mint életemből felidézett árnyék? Shakespeare korában a színész nevezték árnyéknak, játékosan. Jobban járnék, ha leintenélek. Költő a vesztét tréfából se keresse. Vagy ajándék, hogy színre hozhattalak magam ellen? Nyugodj békében, felháborult szellem.
1: Istók azonban még nem nyughatik. Hátra van még 11 versszaka. Hogy kérdezgethesse tőlem, amit állíthatna is, nappal éjszaka ezért látogat, ezért kényszerít ki magamból. Helyettem ő maga, apám, fiam, foglalja el helyem. Elkergessem, inkább beengedem.
0: Szellem alakja úgy tűnik nagyobb sugárzású, nagyobb kaliberű, mint amilyen magamban én vagyok. Ő klasszis. Ő az irodalmi mű. Írom tehát. Mást tenni nem tudok, bár életem ellehetetlenül egy időre. Időmet átadom neki. Jól érzem magamat? Nagyon. Istók jól érzi magát asztalomnál, és még egy napig iratja magát, mint tárgyam. Tehát meggondoltabb annál, hogy érzelmeimet ő vegye át alanyilag magára. Ha te volnál a lírikus, mit éreznél? De hát, Sentimental Journey-ét nem ő írja. A nap elmúltán elhallgat a líra.
1: A szeszélyes Stern, szomszédom után mintázva, milyen szent beszédeit glosszázza Istók némán. Alkonyán ki lehetne ő? Hamlet vagy Jorik? T.D. a költőm? Olvasóm talán fel sem eszmél, hová kalandozik a polgár elme bolondos szeszélye, hogy a verselő hallgat-e, beszéle. Istókom tehát hallgat vagy beszél velem magában. Egy órája van még, hogy nagy műveltségét és nagy eszét eszmévé tegye. Ha helyében lennék, én eltűnnék a szélről. Fúj a szél odakint. És mi lenne, ha kimennék az életemből? Most még nem lehet? Ki kéri ezeket a verseket?
0: Barátaimnak írtam, amit írtam, mondta Montaigne. Voltak barátaim. Zoli, ha olvasgathatnál a sírban, hogy ízlenének írományaim? Hozzád beszélnék még most is titokban, bár egy későbbi emlék arra int, hogy elkerüljem házad és köröd. Más az ízlés. A másságunk örök. Örökre szól a jobbra-balra osztás. Körülülnek, de mégsem szólhatok semmiről sem, mert máshogy halljuk egymást. Mint gyerekkoromban, elhallgatott tény volt, hogy barátaink rezsimisták lettek. A hallgatás vigyázatot parancsolt. De most, asztal körül, ismét elhallgattat a szemlélet különbség.
1: A szem torzít, torzul látszik a lényeg. Szabad az elv. És ettől belátható-e, hogy az emberek egyenként egyének egy másik elvet dacból képviselve tömegben támadnak neki a térnek? Ahány látomás, egy se lát sem erre. Nem politika, nem poétika. Istók a lelkét viheti haza.
0: Hazulról a világra kitekint, és rokonokat lát, barátokat, akik visszanéznek rá, aszerint, ahogy ő rájuk. És ez nyugtot ad háborgásának, hogy közben behint egy köznézetet valami malaszt. Tüntetnek. Ellene. Arcuk tünettelen. Arctalan ellenségkép. Elég ez nekem?
1: Mert mi lenne, ha eltekintenénk az elvektől? Ha annyiban maradnánk, hogy hitgyakorlattal senki se vét senki ellen. A minden áldott napját a jó ügynek szenteli, gyermekét a jóra neveli. Jóvá hagyhatnánk akárkit. Istók hajlik rá a lelke rajta, hogy békén hagyjon mást, mert ember, nem másfajta.
0: Lehetne, persze. Békülékenyen összeférhetnék én más nézetekkel egy polgártérben, ha veszélytelen a szemközelség, ha tekintetükkel nem provokálnák az életterem. Szint vallani most már nálatok is kell. Itt élek, náluk, persze, emberek, de ha nekik, miről énekelek? Istók még itt van, jobb és bölcsebb nálam. Jobban tudja, hogy embereknek élek, s hogy levegőjükben is lehet szólnom, amíg testemből ki nem száll a lélek. És arra kér, kísért, hogy megcsináljam, ami hiányzik. A második ének szólhatna még, de elnémítom, és mintha torkára tehetném a kést.

0: Polgár Istók. Géher István költői beszéljének rádióváltozata hangzott el. Előadta a szerző és Vallai Péter. Közreműködött Darvas Ferenc. Hangmérnök Kulcsár Péter. Dramaturg Varga Viktor. Rendezte Magos György. A hangfelvétel 2008-ban készült.
1: A hangfelvétel legutóbb 2009. május 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Görög filozófusok, Radio Version, Herakleitos.
3: A logoszt illetőleg, ami nem más, mint ez, ami itt következik, az emberek mindig értetlennek bizonyulnak, mindazelőtt, hogy meghallották volna, és azután is, hogy már meghallották. A logoszt illetőleg, az emberek mindig... A logoszt illetőleg, ami nem más, nem más, nem más, más, mert bár minden ez szerint a logosz szerint történik, minden ez szerint a logosz szerint történik, mégis olyanok, mintha nem vennének tudomást róla, mikor megismerkedni kezdenek oly szavakkal és tényekkel, amilyeneken én végig vezetem őket, fölfejtve mindent természete szerint és megmagyarázva, hogyan van. A többi ember azonban észre sem veszi, amit ébren tesz, ugyanúgy, ahogy elfelejti, amit alva. Az ébren levőknek egy és közös a világuk, az alvóknak mindegyiket pedig külön világba lép.
4: Az ébrenlevőknek egy és közös a világ. Az alvóknak mindegyiket pedig külön világba lép. De bár a logosz
3: közös... Közös java mindenkinek a gondolkodás. Ezért ahhoz kell igazodni, ami közös. És bár a logosz közös, úgy él a sok ember, mintha külön gondolkodása volna.
4: De bár a logosz
3: közös, amivel legfolytonosabban érintkeznek, a logosszal ezzel meghasonlásban vannak, és amiben naponta belebotlanak, az nekik, mintha idegen volna.
4: Ahhoz kell igazodni, ami közös.
3: Mert nem olyanokat gondol a sok ember, mint a hányba belébotlik, és ha tudomásul vette, akkor sem ismeri, nem véd magáról.
4: Csak véd magáról. Úgy él a sok ember, mintha külön gondolkodása volna.
3: Mert vélemény az ismerete, még a legjobb vélekedőnek is ahhoz ragaszkodik.
4: Mert vélemény az ismerete, még a legjobb vélekedőnek is ahhoz ragaszkodik.
3: Az embereknek, ha teljesülne mindaz, amit kívánnak, nem válna javukra. Amikor megszülettek, élni kívánnak, és hogy haláluk legyen, vagy még inkább, hogy megpihenjenek. És gyermekeket hagynak maguk után, hogy a halál mindig újra legyen. Orvosszerek a tisztító szertartások, de tisztember csak nagyon ritkán akad egy. A sok ember tisztátalan. Pedig tisztálkodnak, hiába mocskolva be magukat vérrel, mint ha valaki sárba ágván sárral mosakodnék.
5: Hiába tisztulnak a vérrel, mint a vérrel szemkezve magukat, mondta valaki sárba lépve sárral mosakodnék.
4: Mint ha valaki sárba ágván sárral mosakodnék.
3: Az emberekről az vár haláluk után, amit nem sejtenek, s nem is vélnek. Nagyobb halál része, ugyanis nagyobb osztályrész jut sorsú.
5: Nagyszerűbb halálok, ugyanis nagyszerűbb osztályrészeket nyernek.
3: A boldogság volna a test gyönyörűségeiben, az ökröket mondanók boldognak, mikor borsót találnak, hogy egyenek. A szamarak a szecskát választják inkább, mint az aranyat. Sárnak örülnek a disznók, a szárnyasok porban vagy a hamuban mosogodnak. Csak ne hagyjon el benneteket a gazdagság, Efeszosziak. hogy rátok bizonyuljon a nyomorúságtok.
4: Sárna bőrnek tisztók. A szamarak a szecskát választják inkább, mint az aranyat. Az emberekre az vár halálok után, amit nem sejtenek, és nem is végzik.
3: A gyermekek szüleik, fiai, gyermekek játékai az emberi vélemények, mint aki elfelejti, hová visz az útja. A sejtés nyavaja törés. Amennyiről látás, hallás, megismerés van, azt én mind többre tartom. Rossz tanuljuk az embereknek a szemük és a fülük, ha barbár lelkük van.
5: Az embereknek rossz tanuljuk a szemük és a fülük, és ha lelkük nem érti a nyelvet.
3: Sem a halláshoz nem értenek, sem a beszédet. Értelmetlenek. Amikor hallottak, akkor is olyanak, mint a süketek.
4: Mint a süketek. Mint a süketek. Mint a süketek. Mint a süketek. Amikor hallottak, akkor is olyanok, mint a süketek.
3: Mert miféle nekik az értelmük vagy elméjük. A köznép énekeseire hallgatnak és tanítónak elfogadják a tömeget, nem tudván, hogy a sok hitvány és a kevés a jó. Azt mondom én, hogy a sorsát még senki sem kerülte ki az emberek közül.
4: Azt mondom én, hogy a sorsát még senki sem kerülte ki az emberek közül.

0: Gyermek, aki játszik ostáblát.
1: Gyermek király az uralom.
2: Idő. Gyermek, aki játszik ostáblát. Gyermek király az uralom. Elrejteni a tudatlanságot jobb, mint nyilvánosan mutogatni. Az úr, aki a jó sejtvel folyva nem mond ki semmit, nem rejt el semmit, hanem jelez.
1: Az úr, aki a jó sejtvel folyva,
2: de a legtöbb az isteni kinyilatkoztatásokból, hihetetlenség által elfut az emberek elől, hogy ne értsék meg.
1: Gyermek király az úr.
2: Nagyon sok mindent kell tudni annak, aki bölcsesség szerető ember. A kutyák azok, akik megugatják, amit nem ismernek. A sok helyre tudás nem tanít meg arra, hogy eszel legyen valakinek.
0: A kutyák azok,
1: akik megugatják, amit nem ismernek.
2: A természet rejtekezni szeret.
3: A dolgok természete rejtőzködni.
2: Az ember nem reméli a nem remélhetőt, kitalálni nem fogja, mert nehezen kitalálható és hozzáférhető. Hiszen akik aranyat keresnek, sok földet felásnak, akik találnak egy keveset. Amik éppen a pók hálója közepén állva megérzi, ha a légy egy honalát átszakítja és gyorsan odafut, mint a fejne neki a szál elszakadása, ugyanúgy az ember lelke is egy testrészét megérintették, oda siet, mintha nem tudná elviselni teste sérülését, amelyel szilárdan és arány szerint össze van kötve. Indulat ellen harcolni nehéz, mert amit akar, a lélek árán veszélnek.
0: A lélek
2: árán. Az ember a csecsemő nevet kapja az Istentől, ugyanúgy, vagy egy gyermek a felnőtt férfitől. A legszebb majom is csúnya az emberhez képest. A legbölcsebb ember is majom az Istenhez képest. Bölcsességben, szépségben és minden másban. Minden embernek osztán észre jutott az, hogy ismerjen magára és józan legyen. Józanság a legnagyobb értem. És bölcsesség a természetre hallgatva igazat mondani és cselekedni.
1: A legbölcsebb is majom.
0: Az Istenhez képest.
1: Józanság
0: a legnagyobb érdem, és bölcsesség
1: a természetre hallgatva igazat mondani és cselekedni.
2: Törvényezés egy akaratának engedelmeskedne. Minden élőlényre az, aki pásztor a sújtva ügyel, és mindeneket kormányoz a villám. Az egyetlen bölcs dolog nevéül nem fogadja el, és elfogadja Zeus nevét.
1: Törvény ez.
0: Egy akaratának engedelmeskedne.
1: Minden előre az, aki pásztor, sújtva vigyen. És mindeneket kormányoz a villám.
0: Nem fogadja el, és elfogadja vagy.
1: Nem fogadja el, és elfogadja vagy. Nem fogadja el, és elfogadja vagy.
0: Zeus.
1: És mindeneket kormányoz a világ.
2: Ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, sem Isten, sem ember nem alkotta senki.
0: Kozmosz.
2: Hanem volt, mindig is van és lesz örökké. aki élő tűz, ami felhangban mértékre és kialszik mértékre. Tűzáltozásuk először tenger, a tengernek fele föld, fele meg tüzes lehelet. A tenger szétszomlik, és mértéke ugyanaz, mint amilyen előbb volt, mielőtt belőle a föld támadóra, mint találomra odaöntő dolgok halmaza a legszebb kozmosz.
4: Kozmosz?
0: Nem alkotta senki, hanem volt, és van, és lesz. Felvan mértéke, és kifasz mértéke. Mint találom odaöntő dolgok halmaza a legszebb. Találom odaöntő dolgok halmaza a legszebb. A kozmosz.
2: És tudni kell, hogy a háború közös. És tudni kell, hogy a háború közös, és az igazságosság vissza, és minden vissza, és szükségszerűség révén történik. Háború mindennek atya és mindennek királya. És egyeseket istenekké tett meg, másokat emberekké vissza. Egyeseket szolgákká tett, másokat szabadokká vissza. Ahol jobban a nevé, sem tudnák, ha mindez nem volna. Vissza. Az Istenek szép minden, és jó és jogos. Az emberek gondolják ezt jogtalannak, de azt meg nem jogosnak.
0: Az Istenek szép és jó. Emberek gondolják ezt jogtalannak, azt meg nem jogosnak. Minden visszáll és szükségszerűség révén keletkezik. A háború közös. A háború közös.
2: Nem értik meg, mint van az, ami ellenkezik önmagával, mégis összhangban visszacsapó illeszkedés, mint így és lanti.
3: Nem értik, a viszonykodó hogyan van egyetértésben önmagában. Ellenfeszülő összeköttetés, amilyen az íjé és a lírás.
2: Az íjnak tehát neve élet, műve pedig halál. A tenger a víznek a legtisztább és legszennyesebb.
3: Tenger a legtisztább és legmocskosabb víz.
2: Ital és értetők, embereknek azonban ihatatlan és homános. A csavar útja egyenes és görbe egy és ugyanaz. Az út fel és le ugyanaz. A hideg dolgok melegszenek, a meleg kihűlön, nedves megszárad, a száraz megnedvesedik. Betegség tesz az egészséget, édesség és jóvá, éjség az elteltséget, fáradtság, a megpihenést. Az ellentétesen csiszolt illik össze, és az ellenkezőből lesz a legszebb illeszkedés.
0: Az íjnak neve élet, műve pedig halál. Az út fel és le ugyanaz. Halál. Az ellentétesre csiszolt illik össze, és az ellenkezőből lesz a legszebb illeszkedés. Élet, halál.
2: Összeillő párok, egész és nem egész, egyező ellenkező, összhangzó, széthangzó, és mindenből egy és egyből minden.
3: Az egybefogottak egészek és nem egészek. Ez összetartó és széttartó. Összehangolt és összehangolatlan. Az összesből származó egy és az egyből származó összes.
2: Láthatatlan illeszkedés a láthatónál erősebb.
3: a nem nyilvánvaló összeköttetés a nyilvánvalónál erősebb.
2: Az Isten napi tél nyár háború béke elteltségésség.
3: Az Isten nap tél nyár háború béke elteltségésség. Az összes ellenzés. Ez az értelme.
2: És változik, miként a tűz, amikor elvegyő füstölőkkel nevet kap, az szerint, hogy melyik minek érzik.
3: Úgy másul, mint a tűz, midőn füstölő szereskák összekeveredik, és az egyesek illata alapján kapja a neveit.
2: Ha minden létező füstével, na az orr igazodnék el. Egész napról napra. Mert a tűz mindenek feletti tél, amikor eljött és lesült mindenre. Voltak ugyanis a trágyánál kidobni valóbbak. De amikor itt van, neki feltámadnak, és őrzői lesznek, ébren eleveneknek és voltaknak. A halhatatlanok, halandók, halhatatlanok, minthogy élik azoknak halálát, azoknak életét pedig hallják.
4: Halál
2: mind, amennyit ébren látunk, és mind, amennyit alva állom. Az alvók munkálkodnak és együttműködnek abban, ami a kozmoszban történik. Ugyanaz van benne az emberben élve és halva és ébren és alva és fiatalon és öregem. Mert ezek átcsapva azok, s azok ismét átcsapva ezek, ami változik, megpihen. Fáradtság mindig ugyanazoknak fáradozni, és ugyanazoknak uralma alatt lenni. Az ember az éjben világosságot gyűjt magának, miután a látása kialudt, de éjjel. Érintkezik a halottal alva, miután a látása kialudt. Ébren érintkezik az alvóval.
3: Az ember az éjszakában fénylőtt magának, miután látása kialudt. Amikor él, akkor alva érintkezik a halottal. Ébren érintkezik az alvóval.
2: Ugyanazokból a folyamokból lépünk, és mégsem ugyanazokból lépünk, vagyunk is, meg nem is vagyunk. Mert nem lehet kétszer ugyanabban a folyamban lépni. Ugyanazokban a folyamokban lépünk, de más és más víz árad.
3: Az ugyanazon folyamokban lépünk, az más és más vizek áradnak. Szétszór és összetevődik. Összetevődik és hátra vagy. Közeledik és távolodik.
2: És a lelkek pedig a nedvességből párolnak fel, szétszúr, és ismét összegyűjt, és jön, és megy. A lelkeknek halál vízé lenni, a víznek meg halál földé lenni. De a földből víz lesz, a vízből pedig lélek. A lelkek a Hádészban illatérzők. A lelkeknek gyönyörűség nedvessé lenni.
4: A lelkeknek
2: gyönyörű nedvesség. A fennedt férfit, amikor megrészegedett serdülöten gyermek vezeti után török, nem tudva hová lép, mert nedves a lelke. A léleknek logosza van, önmagát neveli. A száraz lélek a legbölcsebb és legkiválóbb. Vagyunk is, meg nem is vagyunk. Szétszúr, és ismét összegyűjt, és jön, és megy. A léleknek logosza van, önmagát neveli. A száraz lélek a legbölcsebb és legkiválóbb. Éli a tűz a föld halálát, a levegő éli a tűz halálát, a víz éli a levegő halálát, a föld a víz halálát. A tűznek is ellenértéke, minden is a tűz, mindennek az ellenértéke, ahogy az aranyé a vagyon is, és a vagyoné az arany.
3: A tűzért cserébe a viszonzás a dolgok összessége. És az összes dolgokért a tűz, miképpen az aranyért cserébe a java, és a javakért az arany.
2: Mert közös a kezdet és a vég a kör kerületén. Nem tőlem, hanem a logosztól hallván. Bölcs dolog elismerni, hogy minden egy.
1: Bölcs dolog elismerni, hogy minden egy. Mert közös a kezdet és a vég a kör kerületét.

0: görög filozófusok, Radio Bezsny, Herakleitos, elmondta Vallai Péter. Közreműködött Sosa. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.
1: A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb 2009. február 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu interneten.

Éjfél múlt 2 perccel híreket hallhatnak a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzem

0: Bentartása szempontjából a KED és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Az irányított süllyesztést szombaton reggel kezdték el. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. 100 millió forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Kezdetben gomoly felhős napos idő lesz, majd késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb reggel 6 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. A hangmester Rozbora Zoltán nevében is elköszön a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

az, kik az testi gyönörösségüket kívánják, és az ő lelküket éhel hagyják meghalnia. Ezek hasonlatosak az egy emberhöz, ki mikoron futna az unikornis vad előtt, hogy őtőle meg ne maradtatnék, egy nagy verömbe elbeesik. És hogy az verömnek fenekére ne eshetnék, egy kis bokrot kezeivel megragada, és lábait elomlott likakba elbetevé. Tekintvén kegyék az bokornak gyökerére, lát a két egeret, kiknek egyik fehér vala, a másik fekete, az bokornak gyökerét szőnetlen rágnia. Úgyhogy immár az bokor rakon közel vala az elszakadáshoz. Az verömnek fenekén kegyék látva egy rettenetes sárkánt, tízes lehelletött torkából bocsátván, és megtátott szával ütött megmarnia kévánván. Az likakból kegyéglen, kikben lábait vetötte vala, láta négy mérgös kégyókat kitekerödvén. Felvetvén kegyék szemeit az bokornak tetejére, melyet megragadott vala, láta onnétan egy kis ded mézet lecsöpögnie. És íme ez bolond ember, elfeledközvén az sok nyavalákról, kikben vettetvén vala, adá ő magát teljességgel az kisded méznek megkóstolására. Megmagyarázza ez példátes barlám az királyfi előtt, mondván, az unikornis vad példázza az halált, mely embert mindenkoron íza vagy követ és igyekezik ütet megfognia. Az nagy verömkegyék ez világ, mely minden gonoszságokkal teljes. Az kisded bokorkegyék embernek élete, mely az napba és éjbe való óráknak miattok szőnetlen rágattatik, miképpen az fehér és fekete egereknek miattok, és közelget az elszakadáshoz, azaz az halálhoz. Az négy mérgös kégyóknak elomlott likok, az négy éltető állatokból szőrzött test, kiknek szertelen vótokból az test napról napra közelget az elfesléshez. Az rettenetes sárkám pokolnak torka, ki kíván mindenöket megmarnia és emésztenie. Az kisded bokornak tetején való mézecske, ez világnak hamis gyönörössége, kinek miatta ember megcsaladtatik, hogy az ő veszedelmét ne láthassa.

A bűn formát és mértéket szab az életnek, súlyt ad neki, megvilágítja. Ebben a fényben pusztító élességgel rajzolódik ki minden részlet. Hatalmat kapnak a tárgyak, a centiméterek, a percek. A démon lakta ember körül megelevenedik, lélegezni kezd a közömbös, félájút világ. Érzékelhetően egyetlenné és egyszerűvé válik. Minden lépés veszélyes. Minden gesztus áruló. A legcsekélyebb gondatlanság aránytalan büntetést von maga után. Minden tárgy abát tanúja. Minden perc haladék. Ítélet hirdetés előtti csönd. Minden, ami a bűntényen kívül létezik, annak gonosz éberségű bírája. A bűnös a szabadság felé tett mozdulatával magára zárja sorsa kalodáját. Ettől kezdve minden kristálytiszta és logikus. Még az esetlegesség is alá van rendelve ennek a logikának. Egy élet a sikoly tömörségével és frekvenciájá lett megfogalmazva. Botrányos egyszerűséggel és nagyvonalúsággal, mindennek ellenére és mindennel szemben. Átléphetetlen határok mögött, mint egy színpadon, szakrális térben. Minél mélyebb a kárhozat, annál közelebb a kegyelem. Ez a kíméletlen beszorultság a sorsba nem enged elkallódni. Nem engedi a bizonytalanságot és a tévedést. Az itt lezajló brutális balett visszajogtató szépségű és felemelő. A bukás a repülés egyformája. A halandóság pasió játéka. A bűn nem kaland, hanem áldozat. A bűnös a végzettel való obszcén kapcsolata folytán a tragédia formás vesszőfutását járja, hogy a végén az elkerülhetetlen büntetés tüzében elégjen minden bátortalan vágy, suttogó késztetés, ferde gondolat és bicegő félbűn, ami oly szaporasággal tenyészik. Hogy egy szemében aféle Isten bárányaként vállalja a kárhozatot a többiek helyett is. Hogy lélegzett szakadásnyi szünethez juttassa őket a kísértés állandó terrorja alól.

Látta tehát Székely, futván, hogy megfut a népe. Elhull. Bősz sorsát bús lélekkel viseli el. Kellemes asztaltól felkel, fegyvert fog a marka. Mégis a lelke remeg, félénkké vált a szívében. Arca reményt hazudik, de szívét nehezíti a bánat. Megsápadt arccal, keserű fűnél keserűbben, fegyvereit fogván, ront ellenség közepébe. Nyargal erős paripán. Elsőbb a szerencse kíséri, egy vágással két vértes katonát leterített. Mégis olyan sort ér, mint egy koronaszki merészen ősei hanva közé piszkolt. Beleront a gomolygó harci sorokba, szorong a tömegben, a képe ijesztő. Bénult elleneit kaszabolja, levágja, hol éri. Kardja kicsorbult már. Nem vág be a vérbe, miképpen még az előbb vágott. Csak zúz, de hasítani nem tud. Nagy szívű ifjú vezér, a serény vitézi Achillesz üldözi vontörrel, mint menkő jár a nyomába. Zápolja ő, a vitéz. A nap is gyászolja a sok vért emberölő harcon, s elsápad a fénye sötétül. Ó, nyomorult! Így jár fenkölt arccal, dühödötten, teljes lélekkel forgatja a csorbavasat, s a penge letört, keze még csapdos csak a markolatával. Ménnyéről lelökik, bús Székely látja valóban, itt van a vég. Most már nincsen kétség. Lerohanja, lándzsa, olyan sok, hogy nem győzne fölötte a perzsa, ármánnyal görög és nagy bátorsággal a német. Megkötözik fáradt kezeit fonatos kötelékkel. Tombol, mint a borús berkekben a bőztühű medve csapdagödörbe, ha hult, vagy a szép ligetekben a mérges vatkan, amely vesztét már látja, csalitba szorítva. Bömböl a mord száj, és kibogozni igyekszik a vaskos jó bogokat, s hogy már csak halni vigyék ki a fényre, szűk kis odúba veték. Őrség sok van körülötte. Nagy testű ember, s mégsem kap most eleséget. Nyomja sötét börtön, mozdulni se tud, bezsúfolva. Jött a tüzes hajnal. Fénylőn kel a nap fel az égre, köntöse szép, ragyogó, úgy lép be a tábori sáncon. Bűnök tengere. Ó, még várja kegyetlen a kínzás. Jő véres hóhér, kicipelte silány üregéből. Nagy látványosság lőn ez lihegő sokaságnak. Nézte a csillagos ég térséges boltozatát ő, nagy búsan felnyög, sűrűn sóhajt kebeléből, és szólott szomorún. A halál mindennek a vége. Itt az utolsó nap, s végső órája a napnak, s túl a világ végén már várnak a túlei partok. Álhatatos szívvel fogadom, mert istenek ellen nem tehetünk semmit. Nyájasság meg sosem óvja sorsunknak fonalát, de a hős meg a gyáva is elhull. Tűröm, amit hoz a sors. Úgyis nagyokat cselekedtem, ím Magyarországnak főrendit én megaláztam. A haza zsarnokait pusztítottam gyökerestül. Én természettől kiszabott utamat hadakozva megjártam. Vádat nem szórok a végzetem ellen, mert hogy a vesztem elért, hát meghalok. Ám de a sorsom és a szerencsét sem siratom. Csak a százfejű bajra hullatom átkomat én, mert gazdagság meg a pompa gyilkolnak meg most. Ez a bús, az igaztalan élet, ez romlasztott meg rútul mifelén kerekedve. Meghalok, és nékem nem kellene újra az élet. Búcsúzom, te világ, Isten veletek diadalmak. Így szólott. Azután sok véráztatta ruháját, hóhért tépi le, és égő botot áll a kezébe, és tüzesült koronát helyezett le királyi fejére. Így ékíti fel, és így kente fel őt fejedelmül. Mostan a jobbágyhat felbújtóját, vezetőjét így csúfolgatták a királysággal, s a bakó még sárga halántékát izzó vassal sütögette. Tört koponyájának bőven budjant ki a nedve, ontja ki agyvelejét, füle szájas az orr üregén át.
Úgy, amiképp az edény nyílásán át az aludt tej sűrűsödött folyadék, amidőn a fedél leszorítja, apránként kicsöpök, s a lyukacskákon kiszivárog, úgy ömlött a felő a tüzes koronának alatta, s förtelmes folyadék mázolta be végig az arcát. Nád pálcával vert szolgáik körötte csapatban vattáncot jártak, s a királyukat egyre kacagták. Zápolya hint, mire most vont pallossal fenyegették őket, ezért rágják. Megtépik a puszta fogukkal nyomban a megroncsolt tagokat, s úgy nyeldesik, és a székely testéből jól laknak, a vérit is isszák, úgy falják be húsát hitvány szolgái uruknak. Éj hóhér lakomán, vérrel fücskendve be, rútan állval a szörnyeteges terítékkel ez ördögi asztal. Marva, a vére veszett, gyűlölve a fényt meg a létet, földre ledől, félig holt teste alélva kinyúlik. Lassan az életerő megtér azután a szívébe. Nyáron a napfénytől, minthogyha a szomjú növények kókattan csüngnek, lekonyulva kocsányuk, azonban hirtelenül zápor lezuhogva esőzik az égből, és fölüdül minden, zöldülnek a berkek is újra, élik a búzakalász, élednek a kerti virágok. Így a szerencsétlen székelyt, amidőn lelocsolták sok vízzel, megtért ismét a halál kapujából. Zápolya int, s rögvest megeresztik a kócköteléket, és amidőn felüdült, ismét int, újra kötözzék. Mintha Ulixesznek tért volna meg újra világa, társait emberevők főzték s megevék lakomára. Régi tudós könyvek tárják mielénk be a dolgot. Már a nap is lefelé hajlott, megnőttek az árnyak. Foggal marcangolt székely csupasebb tetemét most földre teríti a bősz hóhér, hogy négy fele vágja. Sok vérrel belepett ágyékát felhasogatta, és feltárja szívét, felnyitja egész kebelét is. Mostan a vad fickó váltik széttördeli csontját, félig evett bütykös lábát, karját, nyakaszirtjét. Bárki a kép veszék, aki belső háborúságot támaszt, így szólott, s a fejét lemetélte vasával. Méltó intelmül, s hűségre tegyen tanúságot, Lándzsahegyen vitték a fejét feltűzve Szegedre. Most a sötét árnyak szárnyán leborult a vak éj már, merre a tágas úton széles kapuhoz visz a lejtő, tátja ezer torkát, poklok könnyes palotája. Rettenetes zajjal hullott a sötét bele székely, villámként vonták. Recsegés riadal teríti a poklokat. És amiden sebzett, mord képibe nézett kárhozatos lélek, mind szerte futott. Nagy ilyetten.

Élt a városban három polgár. Az egyik roppant kevé, a másik szörnyen kabzsi, a harmadik pedig rettenetesen irigy természetű volt. Ezekről halván a király maga elé idézteti őket, és így szól hozzájuk. Halljátok, én nektek megadom, amit kívántok, mégpedig úgy, hogy amit az első közületek kér, annak a második kétszeresét, a harmadik háromszorosát kapja. Nagy vita támad most a három között, mert egyikük sem akart első lenni a kívánásban. A kevé vonakodott, mert megalázónak tartotta magára nézve, hogy a másik kettőnél kevesebb jusson neki. A kabzsi meg azért nem akart első lenni, nehogy más többet kapjon. Ugyanezt az irigy sem tudta volna elszenvedni. Végre mégis az irigy szánta rá magát a kívánásra, de olyan módon, hogy a másik kettőt legalább megronthassa vele. Azt kívánta tehát, hogy tolják ki neki az egyik szemét, aminek következtében a kabzsi, aki második sorba jutott, mind a két szemét elvesztette. A legutoljára maradt kevének pedig ezen felül még a kezeit is levágták, hogy amaz a kétszeresét, emez a háromszorosát kapja annak, amit az első kért.

moderneurópa pontosabban a nyugati civilizáció az élet önkéntes gettójából bojkottálja a halálélményt. Ez a civilizáció életcentrikus, és nem tolerál semmit, ami saját fogalmai szerint nem értelmes és nem elfogadható. A túlvilág, mely nem bizonyult racionálisan elfogadhatónak, likvidálása után a halál racionalizálódott, tehát értelmetlenné és elfogadhatatlanná vált. A halál a személyiség aspektusából végletesen irracionális állapot. A meghalás műveletét mégis kénytelen végrehajtani, és mivel az irracionalitás szférájáról eleve lemondott, nem maradt lehetősége arra, hogy kapcsolatot építsen ki vele, hatalmat nyerjen fölötte.

Mensch, wie er es dient.

1757. március 2-án arra ítélték Damient, hogy az Église de Paris főkapuja előtt nyilvános megkövetést végezzen. E helyre kétkerekű kordén szállították, inkfette mesztelen testét, 2 font súlyú égő viaszfákját tartott a kezében, majd a fenti kordén, a Grév téren és az ott felállított vérpadon mellbimbóit, karját, combját és lábai húsát harapófogóval tépkedték, miközben azt a kést tartotta jobb kezében, amellyel az apagyilkosságot elkövette. Kezét s azokat a testtájakat, ahol a tüzes harapófogó éri majd, kéntűzzel égették. Olvasztott ólomba, forró olajba, égő gyanta, viasz és kén közé vetették. Majd testét 4 ló felnégyelte, végtagjait és testét tűzzel elemésztették, hamuját szétszórták a szélben. Végül felnégyelték, írja a Gazette d'Amsterdam. Ez az utolsó művelet igen sokáig tartott, mert az ecélra igénybe vett 4 ló nem szokott a húzáshoz. 4 helyett 6-ot kellett befogni. S mivel ez sem bizonyult elegendőnek, kénytelenek voltak feldarabolni a szerencsétlen combjait, elvágni idegeit, fejszével széthasítani az ízületeket. Nagy káromkodó volt világ életében, de a nézők tanúsága szerint egyetlen istenkáromló szó sem hagyta el az ajkát. Szörnyen kiáltozott mértéktelen fájdalmában, és azt hajtogatta: Istenem, szállj meg engem, segíts meg, Jézus! A nézők valamennyien épültek a szentpóli plébános viselkedésén, aki élemedett kora ellenére egyetlen pillanatot sem vesztegetve vigasztalta a haldoklót. Következik Buton rendőrtiszt beszámolója. Meggyújtották a ként, de oly gyatra volt a lángja, hogy csak a kézfej bőrét égette meg úgy, ahogy. Ezután egy hóhér könnyeikig felgyűrt ingújban megragadta az ecélra készített, mint egy 1,5 láb hosszú acélfogót, s előbb a jobb láb húsát, majd a combot, ezután meg a jobb kar 2 húsos részét tépte ki, végül a mellbimbókat. A hóhérnak, jól lehet erős volt és tagba szakadt, nagy fáradtságba került kitépnie a húsdarabokat. Ugyanazon a helyen 2-3 is próbálkozott, megcsavarva a fogót, s a hús kiszakítása után 6 fontos tallér nagyságú sebb maradt mindenütt. Miután az izzó harapófogóval megcsípdesték, Damien, aki hangosan kiabált, de nem káromkodott, felemelte a fejét és körülnézett. Az előbbi hóhér vaskanalat merített a fazékba, s izzó folyadékot öntött bőségesen valamennyi sebre. Majd kisebb kötéldarabokkal a lóhámokhoz kötözték, s valamennyi végtagjához, a combokhoz, a lábszárakhoz és a karokhoz befogták a lovakat. Le Breton úr, törvényszéki írnok, többször az elítélthez lépett, hogy megkérdezze tőle, kíván-e mondani valamit. Ez nemet mondott. Úgy kiabált elmondhatatlanul valamennyi gyötrelemnél, ahogy az elkárhozottakat festik le. Bocsáss meg, Istenem! Bocsáss meg, Uram! Szenvedései dacára időnként felemelte a fejét, és bátran végignézett a testén. A kötelet húzó emberek erősen megszorították a kötelek végét, s ez kimondhatatlan fájdalmat okozott neki. Le Breton úr megint hozzálépett, s megkérdezte, akar-e mondani valamit. Nemmel válaszolt. A gyóntató atyák többször odamentek, és sokáig beszéltek hozzá. Az elítélt szíves örömest csókolgatta a feléje nyújtott keresztet, szóra nyitotta ajkát, és azt mondogatta, bocsáss meg, Uram. A lovak nekifeszültek, mindegyikük egy-egy végtagot húzott. A hóhér tartotta a lovakat. 1/4 óra múlva megismétlődött ugyanaz a szertartás. Végül többszöri próbálkozás után kénytelenek voltak meghúzatni a lovakat. Tudnélik, a jobb kézhez befogott lovakat a fejnél levőkhöz fogták, a combhoz befogottakat visszafordították a karnál levőkhöz, miáltal karjai az izületeknél kiszakadtak. A húzást többször megismételték, sikertelenül. Az elítélt fölemelte a fejét és végignézett a testén. 2 lovat kénytelenek voltak visszafogni a combhoz befogottak elé, ez 6 lovat jelentett. Most sem jártak sikerrel. Végül Sámson hóhér odament Le Breton úrhoz, és azt mondta, nincs mód sem remény a dolgok véghez vitelére, s ezért kérdezze meg a püspök urakat, kívánják-e, hogy ő feldarabolja az elítéltet. Le Breton úr parancsot adott, hogy újból próbálkozzanak, s ezt meg is tették. Ám a lovak megmagacsolták magukat, s egyikük a combhoz befogottak közül a kőre rogyott. A gyóntatók oda mentek az áldozathoz, s beszéltek hozzá. Azt mondta nekik, a saját fülemmel hallottam.
Csókoljanak meg, uraim! A szentpóli plébános nem merte megtenni, de a márszíji plébános a bal karhoz fogott kötél alatt közelebb ment hozzá, és homlokon csókolta. A hóhérok egyesítették az erejüket, s Damian intette őket, hogy ne káromkodjanak, végezzék a dolgukat, s azt is mondta, hogy nem haragszik rájuk. Arra kérte őket, imádkozzanak érte Istenhez, és a szentpóli plébánosnak is meghagyta, hogy imádkozzon érte az első misén. 2-3 próbálkozás után Sámson hóhér, s az, amelyik fogóval kínoszta, kést húztak elő a zsebükből, s a combokat leválasztották a törzsről. A 4 ló nekifeszülve magával ragadta a 2 combot, méghozzá először a jobb oldalit, utána a másikat. Majd a hóhérok ugyanígy jártak el a 2 karnál, a vállaknál, a hónajnál, a 4 végtagnál. Egészen a csontig kellett vágni a húst, s a lovak erejüket megfeszítve kiszakították először a jobb karját, aztán a másikat. A 4 végtagot összeszedvén a gyontatók odamentek, hogy beszéljenek vele. De hóhéra azt mondta, meghalt. Habár az az igazság, hogy a 2 szememmel láttam, amint mozog, fellejár az állkapcsa, mintha beszélne. Az egyik hóhér elbeszélte, hogy nem sokkal utána, amikor a test törzsét felemelte, hogy a mágjára hajítsa, még életben volt. A lovakkal leszakított 4 végtagot a mágjára dobták, amelyet a vérpad közvetlen közelében állítottak fel. Majd a törzset s az egészet fahasábokkal és gajakkal borították be, s meggyújtották a fa között a szalmát. Az ítéletnek megfelelően hamuvá égett minden. A parázs között talált utolsó darabot csak este 10:30 után emésztette el a tűz. A hús és a törzs mintegy 4 óra hosszat égett. A tisztviselők, akik között ott voltam jó magam is, a fiammal, valamint az íjászok különítménye körülbelül 11 óráig maradt a helyszínen. Mindenféle következtetést akartak levonni abból, hogy egy kutya heveredett le a mezőn, ott, ahol a tűz elhambadt. Elkergették, de mindig visszatért. De könnyű megérteni, hogy az állat melegebbnek találta ezt a helyet, mint a mező többi részét.

minél mélyebb a kárhozat, annál közelebb a kegyelem. Ez a kíméletlen beszorultság a sorsba nem enged elkallódni. Nem engedi a bizonytalanságot és a tévedést. Az itt lezajló brutális balett visszajogtató szépségű és felemelő. A bukás a repülés egy formája. A halandóság passiójátéka. A bűn nem kaland, hanem áldozat. A bűnös a végzettel való obszcén kapcsolata folytán a tragédia formás vesszőfutását járja, hogy a végén az elkerülhetetlen büntetés tüzében elégjen minden bátortalan vágy, suttogó késztetés, ferde gondolat és bicegő félbűn, ami oly szaporasággal tenyészik. Hogy egy személyben a féle Isten bárányaként vállalja a kárhozatot a többiek helyett is. Hogy lélegzett szakadásnyi szünethez juttassa őket a kísértés állandó terrorja alól.

túlvilágra juttatunk. Természetes halál által, felnégyelés által, felakasztás által, elevenen megégetés által, mágián való megégetés, vason való megégetés által, forró olajban megfőzés által, forró vízben megfőzés által, forró szurokban megfőzés által, szakadékba lehajítás által, kútba dobás által, toronyból lehajítás által, kocsikerékkel agyonzúzás által a fejtől a csípőn és a végtagokon át a lábszárig, kocsikerékkel agyonzúzás által a lábszártól a végtagokon és a csípőn át a fejig, kövekkel agyonzúzás által, karddal agyondöfés által, karddal kettészelés által a nyak magasságában, kiéheztetés által, kiéheztetett farkasokkal fölfalatás által, kiéheztetett patkányokkal a ketrecbe zárt fej szétrágása által, vörös hangyabolyba lógatott fej szétrágása által, vérebekkel széttépetés által, vérebekkel széttépetés és ketté fűrészelés által, karóba húzás által, kerékbetörés és karóba húzás által, kerékbetörés, karóba húzás és fölnégyelés által, vízbefolytás által a nyakra kötött súllyal, vízbefolytás által a vízre tartott póznával, élve eltemetés által, befalazás által, megvesszőzés, megbélyegzés és vízbefolytás által a fülek levágásával, majmokkal, ebekkel, kakasokkal, kígyókkal együtt zsákba kötözés és vízbedobás által, harci szekerekkel agyontiprás által, harci szekerekkel kettészakítás által. Mert ezek az utazni készülőt mindjárt el is viszik oda, ahol az istenek helyét kijelölték, és ilyenkor az áldozat végső szentséget ad, és végső szentséget vesz magára, kilehelve lelkét, s ami földi vándorlása során hozzászegődött.

0: túlvilágra juttatunk. Természetes halál által, felnégyelés által, felakasztás által, elevenen megégetés által, mágián való megégetés, vason való megégetés által, forró olajban megfőzés által, forró vízben megfőzés által, forró szurokban megfőzés által, szakadékba lehajítás által, kútba dobás által, toronyból lehajítás által, kocsikerékkel agyonzúzás által, a fejtől a csípőn és a végtagokon át a lábszárig, kocsikerékkel agyonzúzás által a lábszártól a végtagokon és a csípőn át a fejig, kövekkel agyonzúzás által, karddal agyondöfés által, karddal kettészelés által a nyak magasságában, karddal kettészelés által a fejen és az egyik vállon át, karddal kettészelés által a válltól rézsút a mellkason át, karddal kettészelés által hónajtól hónajig, karddal kettészelés által a mellkas vonalában, karddal kettészelés által a rekeszizom vonalában, karddal kettészelés által a gyomor vonalában, karddal kettészelés által a felhas vonalában, karddal kettészelés által az alhas vonalában, karddal kettészelés által az ágyék vonalában, karddal kettészelés által a fejtől az ágyékig, karddal kettészelés által az ágyéktól a fejig, kiéheztetés által, kiéheztetett farkasokkal fölfalatás által, kiéheztetett patkányokkal a ketrezbe zárt fej szétrágása által, vörös hangyabbolyba lógatott fej szétrágása által, vérebekkel széttépetés által, vérebekkel széttépetés és kettéfűrészelés által, karóba húzás által, kerékbetörés és karókba húzás által, kerékbetörés, karóba húzás és fölnégyelés által, vízbefolytás által, a vízbe tartott póznával, élve eltemetés által, befalazás által, megveszőzés, megbélyegzés és vízbefolytás által, majmokkal, ebekkel, kakasokkal, kígyókkal együtt zsákba kötözés és vízbedobás által.
1: Harci szekerekkel agyontiprás által, harci szekerekkel kettészakítás által. Mert ezek az utazni készülőt mindjárt el is viszik oda, ahol az istenek helyét kijelölték. És ilyenkor az áldozat végső szentséget ad, és végső szentséget vesz magára, kilehelve lelkét, és ami földi vándorlása során hozzászegődött.
2: Az, kik az testi gyönörösségöket kívánja, és az ő lelket éhe hagyják meghalnia. Ezek hasonlatosak az egy emberhöz, ki mikoron futna az unikornisod előtt, hogy ütüle meg ne maradtatnék, egy nagy verömbe elbe esik. És hogy az verömnek fenekére ne esetnék, egy kis bokrot kezeivel megragada, és lábait elomlott tikakba elbetené. Eként fénykegyék az bokornak gyökerére, lát a két egeret, kiknek egyik fehér, vala a másik fekete, az bokornak gyökerét szőnetlen rágnia. Úgyhogy immár az bokor rakon közel vala az elszakadáshoz. Az verömnek fenekénkegyék lát egy rettenetes sárkán, tízes lehelletött

íz, avagy követ, és igyekezik őket megfogja. Az nagy verönkegyék ez vila, mely minden gonoszságokat hely. Az kisdett bokorkegyék embernek élete, mely az napba és éjbe voló óráknak viattok szőnetlen rágottatik, miképpen az fehér és fekete.

Két-három próbálkozás után Sámson hóhér, s az, amelyik fogóval kínoszta, kést húztak elő a zsebükből, s a combokat leválasztották a törzsről. A négy ló nekifeszülve magával ragadta a két combot, méghozzá először a jobb oldalit, utána a másikat. Majd a hóhérok ugyanígy jártak el a két karnál, a vállaknál, a hónajnál, a négy végtagnál. Egészen a csontig kellett vágni a húst, s a lovak erejüket megfeszítve kiszakították először a jobb karját, aztán a másikat. A túlvilágra juttatunk. Természetes halál által, felnégyelés által, felakasztás által, elevenen megégetés által, mágián való megégetés, vason való megégetés által, forró olajban megfőzés által, forró vízben megfőzés által, forró szurokban megfőzés által, szakadékba lehajítás által, kútba dobás által, toronyból lehajítás által, kocsikerékkel agyonzúzás által a fejtől a csípő,

szétrágása által, vérebekkel széttépetés által, vérebekkel széttépetés és ketté fűrészelés által, karóba húzás által, kerékbetörés és karóba húzás által, kerékbetörés, karóba húzás és fölnégyelés által, vízbefolytás által a nyakra kötött súllyal, vízbefolytás által a vízre tartott póznával, élve eltemetés által, befalazás által, megvesszőzés, megbélyegzés és vízbefolytás által a fülek levágásával, majmokkal, ebekkel, kakasokkal, kígyókkal együtt zsákba kötözés és vízbedobás által, harci szekerekkel agyontiprás által, harci szekerekkel kettészakítás által. Mert ezek az utazni készülőt mindjárt el is viszik oda, ahol az istenek helyét kijelölték, s ilyenkor az áldozat végső szentséget ad, és végső szentséget vesz magára, kilehelve lelkét, s ami földi vándorlása során hozzászegült.

0: Stauromachia, keresztes háború. Michel Foucault, Majas Tibor, Taurinus István, Temesvári Pelbárt és Pálos Xavér írásait Pap Zoltán, Takácsi Péter és Zsótér Sándor mondta el Fázsi Anikó és Geréb László fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.
1: A Rádiójáték 2003-ban készült, és legutóbb 2012. november 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

Nem emlékszem, hogy, mint anyakönyvem állítja, 1896. szeptemberének harmadikájáról a negyedikéjére virradó éjjén születtem volna Marseille-ben.

Emlékszem viszont, hogy ott egy komoly kérdést taglaltam. Ott, oly helyen, mely nem volt hely. Volt valahol köztesen a tér és valami riasztó, el sem képzelhető, meg nem éleszthető, groteszk, borzadályosan nem létező világ között. A tér elvezetett egy életlétrához, ahol semmiféle megszakítást a magam léte számára nem láttam. Az iszonykeltő, rémséges, groteszk világ ennek az életnek a világa volt. A kérdés, melyet taglaltam, ez. Megtudni, bekerülök-e egy fehér csontkamrába vajon, a megléttől mindenkor kimerülten, ennek a fehér centrumnak kiszolgáltatódom-e?

éltem, és mindig itt voltam. Ettem-e? Nem, mert mikor éhes voltam, testemet visszanyomtam. Magamat föl nem faltam. De mindezt megbontotta egy furcsa művelet. Nem voltam beteg. Visszaszereztem egészségemet. Mindig testemet visszanyomva. De testem elárult. Nem ismert engem eléggé. Enni annyi, mint előre vinni azt, aminek hátul a helye. Aludtam. Nem aludtam. Szűznek kell lenni, hogy tudjunk nem enni. A szájad kinyitni annyi, mint a miazmákat bevenni. Hát ne legyen száj. Se száj, se nyelv, se fog, se gége, se nyelőcső, se gyomor, se has, se bélvég. Az embert, aki vagyok, újjá alkotom én még. Az, aki él, sose kipihent, s nem tudja, boldogság ez, nyomorúság, pokolie, vagy paradicsomi. Él, és ez minden. A zene se bújtatja ki bőréből.

Kemény nyirkával nyomul, tágul, romlik, alakul, bomlik, tenyér alakul, feszül, vértelen kimerevül, fekete lila fénye gyűl, türemül, de hát bolond, veled mi legyen? Velem? Négy íny közt kinek ínyére? Két tért közt, mi hús levére? Lyukszél húsa, bolondjussa, és mégse bolondoké. Tisztes körök képzelgése gyűrűt vet, köré böfög, és akik a böfögésből újságot csináltatok, jól ide hallgassatok. Újságot csináltak itt ősidőknek kezdetétől, lyukaim tenyér dögéből, aki vagyok. Mik-e lyukak, és mi végből? Lélek, szellem, énem végje. Csak itt rá se basznak végre. Apa, anya, ártó, bármi, mi végre? S akinek itt csontos az ima, hol Isten poétából abrakol, verse belébe gyalogol.

0: a lélek egy fonnyadt duma. Csak minden ijedezés, csak az elidegenezés, lilás csupás, leszopott csőcseléket lucskoló, minden szartól berúgott, minden hián bóduló, hadd élne zabálja ártót a mumust. Mennyországnak szennyodvában első megcsaltja a földnek. Nem apa csinált anyával, minden rémség barlangjában magam, én csináltam. Csináltam csurom szenvedében, és ki mi kényszerében, hogy így gyurmázom életem? Magaméban, enyémben. Ez minden, mert a mélyén én vagyok én. Én, mert ez az élet golyós, obszcén.
1: Golyó. Jó, hát aztán a vén ártó temetőfattyán, faszfattyán a kandallóban hideget habzsol attól a naptól, hogy megölték valóban.
0: Hát aztán vén fattyán. Hát aztán...

Képzeljünk el egy darabka szellemet a dolgok legellentmondásosabb summájával. A szellem önkényesen tapad egy témához, valamely hatáshoz. A téma a szilárdságát követeli. A szavak hangzásukat akarják. A szellemben semmi más nincs, csak valami hangzás. És én, igen, én a szellemben hentergek. Én s a szellem szemtől szembe méregetjük egymást. Ez az átkozott szellem. Nem bírok egyetlen témára összpontosulni. Az egész téma szétárad bennem. Nekem kell alapjaimig eljutni. Szemlélem magam. S témám. A téma szájából szólok. Magamhoz hívom a teljes életet. Szép az ég, nejem szép, az úton szarvasmarha bőg. Érzem, ahogy felettem meghasad az ég. Halomszám a problémák, melyek minden oldalról bekötnek minket folytón. Jaj annak, aki azt hiszi, menekülhet a problémáktól. Jaj, aki hinné, a gondolkodásból kivonhatja magát. Ó, izzó aggyal, áld fejünket, menj villám verte agyat adj, fénylő agyat, való agyat, jelenlétettől átsütöttet. Szűj meg minket bensőnk egében, zúdíts belénk örvényeket, verjen át minket szédület, lángoló karmokkal fehéren, ó, táplálj minket! Éhezünk az égi terek mozgására, áradjon belénk csillagláva, hogy átváltozzék a szívünk. Tépj minket el, osz minket el, kezed hasítson, mint szilajláng. Égő boltozatot boríts ránk, hol halálon túl halni kell. Reszkettesd elménket, uram, önnön tudásának ölében, hogy az értelem oda vesszen új vízözön karmaiban. Bekerülök-e egy fehér csontkamrába vajon?

Ez a babrakúra, a mocsok babrakúra, a kibabrálásuk, nem másuk, mint ami velük kívül helyezkedik, így létezik, mivel a babrakúra. Minden sár, szembélsár, egy megkívánt dög tyúkseggye pofái között. Kívántam, mondom, de ne szotyogjon fehér taknyom. Csupa csontszilánk.

Az elmebeteg menedékhelyek a fekete mágia tudatos és előre megfontolt szándékú gyűlhelyei. És nem csak azért, mert az orvosok a mágiát hajhásszák, rosszul időzített és keszekusza kezeléseikkel. Ezt teszik ők. Ha nincsenek orvosok, nem lettek volna betegek soha. Holtak csontvázai, feldarabolandó, megnyúzandó betegek. Mert az orvosok, és nem a betegek jelentették a társadalom kezdetét. A halottakból élnek, akik élnek, és kell az is, hogy éljen a halál. És semmi nincs. Semmi olyan, mint egy elmebeteg menedék, hogy előkészítse a halált. Igen, a halál előmelengetője legyen. 4000 évvel Jézus Krisztus előtt kezdődött lassan e halálterápia. És a modern orvostudomány ez cinkosa a legaljasabb és legszüllöttebb mágiának. Elektrosok terápiára utalja halottait. Vagy inzulin inzultálásra azért, hogy szép minden nap ürítsék az embertelepeket. Innen, mellőlem, akit bekebeleztek, és hogy ezek úgy mutatkozzanak, üresek, így fantasztikusan készségesek, és bármihez üresek. Én átmentem ezen, én nem felejtem ezt. Az elektrosok, ez a mágia kihúz egy hörgést, lemeríti a megrázottat e hörgés mélybe, hol ezzel tőle elválik az élet. Én magam csak e módszer leterrorizáltjait láttam, mint képtelen volt arra már, hogy énjét újra megtalálja. És megismertem én a molekulációkat rendre, a haldokló igazak hörgéseiből, és annak utána. Ezt nevezik Mexikó tarahumarái a ráspoly köpetének, íme a hitványul égetett, fogatlan roncs széndarab.

A nappapjai körüljárják az egész emberi lelket, de a személyes én határánál megállnak. Ott minden dolgok ura fogja fel a lélek rezdüléseit. Így érintett meg engem is a vén mexikói törzsfőnök kardja, hogy ismét megnyissa tudatomat, mert hibás születésem miatt különben nem értettem volna meg a napot. A dolgok fontossági rendje különben is úgy kívánja, hogyha egyszer az ember keresztül ment a mindenen, vagyis a sokszoroson, más szóval a dolgokon, akkor térjen vissza az egy egyszerűségéhez, más szóval a naphoz, hogy aztán felolvadjon és újra éledjen e titokzatos egybeolvadási eljárás révén.

Elbizonytalanodtunk. Hamarosan egész fajunk beteg lesz. Öreg már az idő a léthez. Nem tud elviselni minket. Mit tegyünk? Mi lesz velünk? A dolgok nem olyanok, amilyeneknek többnyire látjuk és érezzük őket. Kezdetben igazak voltak a dolgok. De minél inkább öregszünk, annál hamisabbak lesznek. Mert annál inkább rájuk telepszik a gonosz. Kezdetben a világ minden ízében valódi volt, az emberi szívben, az emberi szívvel együtt rezdült. Ma már nincs köze a szívhez, sem a lélekhez. Aki a dolgokat látja, a végtelen látja. Manapság, ha a fénybe nézek, ugyancsak nehezemre esik Istenre gondolni. A gonosz beleköltözött a dolgokba, és én, az ember, nem érezhetem többé tisztának magam. Ott van, ott növekszik bennem valami borzasztó, ami nem belőlem származik, hanem a bennem megbúvó árnyból. Olyas valamiből, amiről az emberi lélek nem tudja, hol kezdődik. Nem tudja, hol kezdődik az én. Sem azt, hogy mitől lett olyan, amilyennek látja magát.

Véletlenül mondom, hogy mintha a dolgok túloldaláról ömlene vissza az ember, mert olyan érzés, mintha valami iszonyú erő visszaszolgáltatná az embert mindannak, ami a túloldalon van. Az ember nem érzi már a testet, amelyből kilépett, és amely a maga korlátai között biztonságot nyújtott. Összehasonlíthatatlanul nagyobb boldogság azonban a korlátlansághoz tartozni, mint önmagunkhoz. Mert az emberben feldereng, hogy ez az önmagunk a korlátlanból, a végtelenből származik. És most ezt a végtelent pillanthatjuk meg. Az ember fortyogó hullámnak érzi magát, amelynek minden ízéből

Minden egyes elektrosok után órákon át tartó rémület kerít hatalmába, és minden újabb elektrosok kezelést feneketlen kétségbeeséssel várok. Mert tudom előre, hogy ismét eszméletemet vesztem majd. Újból önmagamba fúlok, és nem ismerek magamra. Hiába tudom, hogy vagyok valahol. Az ördög tudja, hol van az a valahol. Ez olyan, mintha meghaltam volna. Velem a kutya isten. Nyelve meredeken döf, mint a dárda a papsüveg kettős kúpjába, a föld csúcsától dizsergetve. És íme a víztriangulum közeledik, mint egy poloska. És a parázsló poloska most a kés szúrásává alakul. Az ocsmány földkeble alatt a kutya istennő húzódik, rög, s jégkeblekbe burkolózik, hol kopott nyelvem megrohad. És íme pörölyös szűz közelget. Szétzúzik minden földi pálya, s a csillag kutya koponyája sejt emelkedni szörnyű szintet. Thank you.

Láttam egy megkínzott embert a kőben. De a testét alkotó formák szerte foszlottak a napsütésben. Mégis, ki tudná megmondani, miféle érzéki csoda révén a formák alatt érintetlen maradt az ember, pedig ő rá is ugyanaz a fény esett. Láttam a hegyben egy hatalmas ablakon kihajló mesztelen férfit. A feje helyén óriás lyuk tátongott, a féle körkörös üreg, és benne jelent meg egymást követve a napszakok szerint, hol a nap, hol a hold. A bordáit is meg lehetett számolni. 7-7 volt mindkét oldalon. Köldöke helyén élénk színű háromszög csillogott. Hogy miből volt, meg nem tudnám mondani. Mintha a természet a hegynek éppen ezt a pontját bízta volna meg, hogy lemesztelenítse féltve őrzött kovakőkincsét. Már most hiába volt üres a feje, a testét körülvevő sziklaerdőktől mégis határozott arckifejezést öltött. És ez a kifejezés óráról órára változott a fénnyel. De szerettem volna tudni, mit jelent. Lóháton ültem, és gyors ügetésben haladtam az ösvényen. De így is rájöttem, hogy nem domborművel van dolgom, hanem a sziklafelület domborulataihoz hozzáadódó fényhatással. Mondom, falazott totem, mert a fali totemek olyanok, hogy a lény ragacsai villára nem hányhatók. Itt ez a dökhús pénisz nyomorított totem is. Húszcafat, elfajzottan eltaszító csontjaváz. Nem érheti már szidás. Sem utertól, sem meg nem szült fatertól. Mert nincs hús, oly cicus, hogy a hónaj hajnallal egybebasznák, faterstarttal.

Én Antonin Artaud. Én vagyok a fiam, az apám, az anyám, meg én. Hülye körjárás szintezője. Hol a nemzés maga dugába dől. A körülíró papa, mama és gyermek inkább a nagymuter segge korma, sem hogy papa, mama bármije volna. Na most ez az, hogy a papa, mama előzéke, persze se atya, se anya nem volt egyik se respektíve. Akkor honnan volt nekik, hogy egy pár házas párrá váltak? Hogy sem a férjet, sem a nejét nem látták ülve, se állva a hihetetlen lyuk előtt, mit a szellem nekünk kilőtt, belőtt, mint más hitvány ketszegők, test legyünk, mire se jó, húsból és hülye spermából, akasztott test, hogy a tetve viháncol, test, az egek lehetetlen asztalán izzadó, atomkérges illatú, alávaló, borízó bűző hordalék. Inka csúcsról haigálva megcsonkított ujjakat, képzettül csak karja akadt, keze így sem volt, csak egy apat tenyere, ujjait elvesztette. Így jöjjön, ha bír, királyokat.

Az, aki él, sose kipihent, él. És ez minden. A zene se bújtatja ki bőréből.

De hogy Isten rútabb a sátánnál, emberhozmetsző választottjánál, életre hívta őt ez a gyermek, foga között szorítván egy nemi szervet. Mivel egy másik gyermek volt az igaz, a valódi, nagymama se kellett, aki azt teljes has elő tudja húzni, az egész farpofát, szét, a büdös kutyát. Kibújt, száll maga, vérző kézzel, inkacsonkolt ujjakkal. Jártatva itt a vascimbalmokat, csontvésőkkel követek mély utat, jobb szemnyelő csövében, mereg idegfonat sírja alatt egy kanyar az úton, a homorúban, gyermek ne nyögjön a törvény alatt. Inka voltam, de király sose voltam. A halál csak átmeneti állapot. Állapot, mely soha nem létezett, mert amennyire nehéz élni így, egyre lehetetlenebb lesz meghalni, egyre mi hasznább is. Ne feledjék, ebben az életemben úgy emlékszem, legalább háromszor meghaltam testileg. Egyszer Marseille-ben, egyszer Lyonban, egyszer Mexikóban, egyszer aztán a Rodezi intézetben, elektrosok pokol félelmei közt. Mondom még egyszer, sosem tudtam élni, gondolkodni, aludni, beszélni, enni, írni. És mindig azért írtam, hogy elmondjam, soha nem tettem semmit. Nem tehettem semmit. És ha bármit tettem is, valójában semmit sem tettem. Egész művem egyebütt sem épült, és sehol egyebütt nem is épül, mint ezen a semmin. Ebben a mészárlásban. Kioltott tüzek, elapadt sikolyok, és vérfürdők kavalkádjában. Mit sem teszünk, mit sem mondunk, de szenvedünk, kétségbe esünk, és zúzzuk magunkat. Igen, azt hiszem, valójában magunkat zúzzuk. Szétzúzik minden földi pálya. Lesz értékelése ennek a küzdelemnek? Lesz megítélése? Lesz jóváhagyása?

a dolgokat dehogy szellem csinálta. Test volt az, mely fertőben élt, hogy éljen, és a farkát tömte az orlikába. Jézus Krisztushoz hasonló lenne az a valaki is, aki nem szállt le a földre, mert túl kicsinek érezte ehhez az embert, és inkább ott maradt a végtelenek kifürkészhetetlen szakadékaiban, mint valami fáradhatatlan isteni immanencia. Egy önszemléletébe merült Buddha, és azóta várja, hogy a lét elérje azt a tökéletességet, amikor leszállhat és berendezkedhet benne. Isten és Krisztus oldalán angyalok is állnak, akik ugyanazt akarják, és mindig is azt akarták, amit ő. Egyenként tudomásul venni minden megszületett lényt, amikor azok azt hiszik, csak belekerültek a sokaságba. Ezzel azt akarom mondani, hogy nem Jézus Krisztus, hanem önmagam keresésére indultam. Megtalálni azt az ártót, aki 1896. szeptember 4-én született Marseille-ben, világra jött egy anyaméből, ahol semmi keresnivalója nem volt, már előzőleg sem. Mert miféle módja a születésnek 9 hónapon át magzatburokkal párzódni és önkielégítődni, azzal a fénylő burokkal, mely fogak nélkül fal magába, holott én tudom. Másképpen születtem. A műveimből, nem pedig anyaméből, de az anya magába akart fogadni. És hogy ennek mi lett a következménye? Azt kiolvashatják az életemből. Mert a facimbalom szelet kavar, mint széltalaj terül szét, s rajta előre törhet egy hadsereg is. És valóban a zenebona és a semmi határán, mivel a zaj oly erős, hogy nem csal elő magából más, csak a semmit, mindig a semmi bevezetés, mindig egy semmi bevezetés, a kimaradt ütem, egy kimaradt ütem, fárasztó üresség a silító falemezek között. Az ember torzót hívogató semmi. Az ember megcsonkult teste, szíve mélye, önkívületében, nem, buzgalmában, s ott, ahol a semmi alól feltör, a nagy harangok zúgása a szélben, a fedélzeti ágyuk dörgése, a délről jött viharverte hullámok robaja, ott, a közeledő paripa hátán a férfi torzó, egy mesztelen férfi, aki magasba tartja, nem a keresztet, egy vasfa botot a hatalmas patkóval, mely testét körül fogja. Teste vérző forradás, és a patkó, mint egy pellengér vasfoga, a férfi vérzősebb helyébe vág.

Akik ismernek, rám fognak ismerni. De hányan vannak ilyenek? Ők is csak akkor ismernek rám, amikor látnak és beszélek velük. Mert itt vagyok még. Mindebből csak a névtelenség megőrzése fontos, és nem az, hogy elrejtőzzem az elől, aki mindig is látott. Az emberi gesztusok nem számítanak többé. Bármi mélyen megalázkodom is, szellemem másút jár. Lelkem másút jár. Nem nyugszom bele többé a létezésbe. A jót még a rossznál is jobban megvetem. A hősiességtől hányok, az erkölcstől hányok. Semmi nem jelenthet többé semmit. Ez nem számít. Egyedül vagyok.

nevek ürügyén. Antonin Artaud. Közreműködött Szakácsi Sándor. A felvételt Németh Zoltán és Ördög Zsuzsanna készítette. Korányi Tamás műsorát hallották.

0: Az összeállítás 1998-ban készült, és legutóbb 2003. március 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: A vérsugár. Antoine Artaud színdarabjának rádióváltozata.
2: És minden szép.
3: Szeretsz, és minden szép.
2: Szeretsz, és minden szép.
3: Szeretlek.
4: Ott hagyja hirtelen. Csönd.
3: Állj ide elém.
4: Megáll előtte.
2: Éve, itt vagyok.
3: Szeretlen nagy vagyok. Tiszta vagyok, tele vagyok. Sűrű vagyok.
2: Szeretjük egymást.
3: Erősek vagyunk. Ah, de jól van megalkotva a világ.
4: Csönd. Hatalmas kerék zúgását hallani, mely szeret kavar. Orkán választja szét őket. Ebben a pillanatban két égi testet látni. Összeütköznek, és élő hús zuhog alá. Lábastól, kezestől, hajfürtöstől, állarcok, oszlopcsarnok, templomok, lombikok zuhannak egyre lassabban, mint a légüres térben. Aztán három skorpió, egyik a másik után, végül egy zöld béka és egy skarabeusz, amely kétségbe ejtő lassúságban ereszkedik le.
3: Megőrült az ég! Fussunk ki!
4: Maga előtt löki a leány. Bejön egy középkori lovag, hatalmas fegyverzetben, utána egy szoptatós dajka, aki két kezét mellére szorítja, és fújtat, túlságosan megdagadt emlői miatt.
5: Engedd el a csöcseidet! Add a papírjaimat! Na fenne, mi lett?
2: Ott a leányunk! Vele!
5: Ott nincs leányka! Pofa be!
2: Csókolóznak, ha mondom!
5: Mit akarsz hát? Bánom is én a csókolóznak!
2: Vérfertőzés!
5: Nagyasszony!
2: Fenntartó!
4: Kezeit zsebre vágja, zsebei pont akkorák, mint emlői. Odaadja a lovagnak a papírokat.
5: Adj ennem!
4: A dajka eltűnik. A lovag feláll, és mindegyik papírból egy hatalmas szelet szalonnát tesz.
5: Mutasd a csecseidet! Hová ment?
4: Kifut. Majd visszajön az ifjú.
3: Láttam! Tudtam! Megértettem! Itt a köztér, a pap, a tanácsos, a négy évszak, a templom küszöbe, a bordélámpa, az igazságszolgáltatás mérlegei. Nem bírom tovább!
4: Egy pap, egy cipész, egy pocakos, egy bíró, egy makrélás nő, egy zöldségárus árnyakként lépnek a színre.
3: Elveszítettem őt! Adjátok vissza!
2: Kit?
5: Kit?
2: Ki?
3: A feleségemet!
6: A feleségét? Fúj! Csaló!
3: Csaló? Talán a tied?
6: Ez lehet, hogy igaz.
4: A pocakos kifut. A pap kiválik a csoportból, és átöleli az ifjú nyakát.
7: Testének melyik részére utal leggyakrabban?
8: Istenre.
7: De ez már nem fontos. Mi nem vagyunk ezen a véleményen. Ezt a tűzhányóktól, a földrengésektől kell követelni. Mi többiek jól lakunk a gyónásbeli kicsiny emberi tisztátlanságukkal. És íme, ez minden. Ez az élet.
8: Ah, íme, ez az élet.
7: Hát persze.
4: Ebben a pillanatban egy csapásra éjszaka lesz a színpadon. A föld remeg, dörög veszettül, széltében hosszában villámlik, és a villámok cikázásakor látható, ahogyan a szereplők futásnak erednek, egymásba botlanak, földre esnek, újra fölkelnek, bolond módra rohannak. Ekkor hatalmas kéz ragadja meg a makrélás nő haját, aki meggyullad, és szemmel láthatóan vastagodik.
5: Kutya! Nézd a testet!
4: A makrélás nő teste teljesen mesztelen, és visszataszító, az üvegszerűen áttetszővé vált szoknya és fűző alatt.
9: Engedj, Istenem!
4: Beleharap Isten öklébe. Hatalmas vérsugár önti el a színpadot, és az előbbieknél erősebb villámfényénél a papot látni, aki keresztet vett. Mikor újra kivilágosodik, minden szereplő halott. A hullák szerteszét hevernek, csak az ifjú és a makrélásnő fajják egymás szemükkel. Utána a makrélásnő az ifjú karjaiba hull.
9: Ah, mesélj el, hogy érkezett?
3: Ah!
4: Az ifjú tenyerébe rejti arcát. A dajka visszatér, hón alatt hozva a leányt, mint valami csomagot. A fiatal leány halott. A dajka elereszti, és az, amikor leesik, összealapul, mint egy lepény. A dajkának már nincsenek mellei, melkasa teljesen lapos. Ebben a pillanatban felbukkan a lovag, aki a dajkára veti magát, és erőteljesen megrázza.
5: Hová tetted? Ott a kajám!
9: Íme!
4: Felemeli a ruháját. Az ifjú el akar szaladni, de megmered, mint egy bábú.
3: Ne bánst, anyukát!
5: Átkozott banya!
4: Elleplezi az arcát a borzalomtól. Ekkor skorpiók tömege bukkan elő a dajka szoknyája alól, és hemzsegni kezdenek nemi szervében, amely megduzzad, széthasad, áttetszővé válik, úgy fénylik, mint egy nap.

0: Tóth Éva. A hangfelvételt Gajdos Ferenc és Kishonti István készítette. Szerkesztő Bozó László. Rendezte Salamon Suba László.
1: A rádiójáték 1981-ben készült, és legutóbb 1988. november 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Istentelen színjáték. Zsigmond Krasinski drámájának rádióváltozata.
1: Minden az enyém, amit magam körül látok. Csillagok a fejem fölött. Hullámzó tenger a sarkam alatt. Költő vagyok. Akkor miért kesergek állandóan? Minden az enyém lehet. Idegen füleket kimondhatatlan gyönyörökkel bűvölök. De én? Mit érzek belőle én? Minden szépség átözönlik rajtam. De én magam nem vagyok a szépség. Szenvedek. De a szenvedésem semmit sem ér. Az utolsó koldus sóhaja egybefonódhat az égi hárfák zengésével. Az én sóhajaim azonban üresen zuhannak a mélységbe. És az Úr egykor meg fogja tagadni őket, ahogy ők is megtagadták az Urat. De nem panaszkodom rád, szépség és megváltás anyja, költészet. Aki nem őriz meg, vagy túl korán lemond rólad, annak dobsz ugyan néhány szál virágot, de elfordulsz tőle. És a boldogtalan egész életén át a halotti koszorúját fonja belőle. Áldott az emberek között, akiben a te megváltó lelked él. A költészet meg a nő egy forrásból fakadnak.
2: Békesség a jó akaratú embereknek. Áldott az emberek között, akinek szíve van. Elérheti a megváltást. Kerüljön útjába egy tiszta és jámbor nő. Szülessen gyermeke neki és házának.
3: Erik, édes Erike, soha ilyen boldog, soha ilyen boldog nem voltam még. De a lábam alig bírja már.
1: Csodaszép vagy, ilyen vágyottan. Ezekkel az összekuszált virágokkal a hajadban. Mária, olyan finom vagy, és olyan szemérmes, hogy azt kívánom, te légy az énekem most és mindörökké.
3: Hűséges asszonyod leszek, ahogy az enyémek kívánják, ahogy a szívem parancsolja. De túl sokan vannak körülöttünk, túl hangos, túl füllett itt minden.
1: Táncolj, táncolj, hadd nézzelek. Táncolj még egy kört. Álmaim angyal táncát látom a táncodban.
3: Táncolok, annyira szeretem. De már alig bírom.
1: Szerelmem, könyörgök, táncolj.

0: matrimonium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
1: Életednek hű őrizője, házadnak gondos asszonya, gyermekeidnek jóságos anyja leszek.
2: Álmaim birodalmából most leszálltam a földre, mert a földön találtam meg álmaim álmát, téged.